0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
2: Hajrá! Yeah, y'all know what it is. Katy Perry.

0: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik.
2: Mikrofonnal Elpap István szerkesztő kollégám Erdei Márk nevében is nagy szeretettel köszöntöm a hallgatókat. 10 évvel ezelőtt volt a Rio de Janeiro-i olimpia. Ki ne emlékezne rá, nem volt olyan nagyon messze. Az egyik riói hős itt van velünk a vonalban, férfi párbajtő csapatunk oszlopos tagja, Rédli András. Szeretettel köszöntelek. Szia!
3: Szervusz, köszöntöm a kedves hallgatókat!
2: Olimpiai bronzérem Bocskó Gáborral, Imre Gézával, egy nagyon erős, nagyon stabil világbajnok csapat, volt világbajnok csapat utazott Rióba. Nyilván úgy voltatok vele, mint a régi muskétások, hogy ide nekünk az oroszlánt, legyen ebből akár arany is. Ennek tükrében így utólag ennek a bronzéremnek mennyire csillog a fénye?
3: Szerintem nagyon csillog a fénye, mert egy olyan francia csapattól kaptunk ki, aki lehetetlen volt. Bár az utolsó világkupán Vancouverbe drámai körülmények között egy tussal megvettük őket hosszabbításba, de hát ők akkor már tudták, hogy megnyerték a világranglistát, tehát mi megküzdöttünk az utolsó szalmaszába, próbáltunk belekapaszkodni szerencsére sikerrel. Úgyhogy én azt gondolom, hogy az a francia vívás, párbajtővívás egyik utolsó nagy generációja volt Grümiével, Borrellel, úgyhogy nekik állt a zászló. Pariba voltunk egyébként velük végig, tehát kiélezett végjáték volt ott is, ha jól emlékszem, 45-41, de nekünk a legfontosabb az volt, hogy Kóreát, aki szintén képes lett volna megnyerni az olimpiát, azt gondolom, hogy őket kellett két várra fektetnünk a negyed döntőben.
2: Hát igen, nyilván ez volt a kulcsmeccs, mint hogy vívásban azért jellemzően mindig ez, mert ugye a kvalifikáció borzalmasan nehéz, nagyon kevés csapat kvalifikál, viszont aki igen, az meg akkor onnantól már teljesen joggal éremről álmodik, tehát mindenki azért lépott pástra.
3: Abszolút így van, és tartom magam most is, hogy az a koreai csapat az akár most a Párizsi olimpiát is megnyerte volna, így 40 pluszosan is akár, olyan erősek voltak. Talán egy gárda a brazilok volt, aki egy kicsit kilógott a sorból, hiszen 9 csapat indult, de hát a Venezuela is olyan csapat volt, hogy Limardo Fernández, hát szenzációs négyesek versenyeztek ott, úgyhogy én azt gondolom, hogy egy komoly eredmény az olimpiai bronzérem.
2: Ugye mondhat, hogy 40 plusz, hát a magyar párbajtőrben is ennek van hagyománya, mert ez a nagyon fiatal, nagyon tehetséges Kovács Iván, Kulcsák, Krisztián Füle generáció már kifutott, de Rióra már Imre Géza vagy Bocskó Gábor is azért mondjuk így, hogy nagyon tapasztaltnak számított, és te sem voltál a nagyon fiatal, miközben te voltál a fiatal mondjuk a páston stabilan ott lévő 3 ember közül.
3: Abszolút én voltam a vízhordó, hiszen a negyedik emberünk a Sonfai Péter, egyébként mi ketten váltottuk ugye a Fatert, a Kulcsák Krisztiánt és az Ivánt a pekingi olimpia után, és igazából így összejött a társaság, annyi, hogy a Szényi Peti volt ugye a világbajnok csapatnak a negyedik embere. Egyébként átütte a Sonfai Peti a riói dobogóról a képet, és kérdezte meg tőlem, hogy hova tűnt az elmúlt 10 év, amire én magam is keresem a választ, mert tényleg olyan egyik pillanatban, mint a tegnap lett volna, és úgy tudok róla beszélni, gyakorlatilag a tusokat föl tudnám idézni neked, hogyha most azt kérdezni, de a másik pedig olyan, mint hogyha 20 év is eltelt volna, hiszen azóta nekem is családos ember lettem, 3 gyerekem van, tehát teljesen más prioritások vannak, úgyhogy nagyon nehéz megfogni az időnek ez a relatív hatása, talán ez a szépsége neki.
2: Ugye a riói csapatban rajtad kívül, hát ha rangsorolni kell, ugye nyilván túl voltunk már az egyénén, ahol hát Bocskó és Imre egymással is vívott, de Imre egészen a döntőig. Egyszer Bocskó Gábor egy interjúban nekem azt mondta, hogy hát ő nagyon jó formában volt, meg hát Imre Gézával amúgy is klubtársak voltak, meg jó barátok, de azért sajnos a Géza, akivel vívott ugye azt hiszem negyed döntőt, ezen a napon érinthetetlen volt. Mondtam én neki, hogy hát a döntőbe 14-10-ig. Hát igen, mondta a Bocskó. Na csak ez azért nyilván megviseli az embert. Szóval Imre Gézát mennyire viselte meg, nektek mennyire kellett erőt plántálni belé a csapat előtt?
3: Hát én megmondom őszintén, a csapatversenyig az egyéni után egyszer láttam a Gézát, amikor volt egy közös edzés, tehát ő ezt magába feldolgozta. Szerintem 2 napig nem jött ki a szobájából, de hát ezt őt kéne megkérdezni. Hát nagyon nehéz lehetett feldolgozni, nem voltam ilyen hasonló cipőbe, mint ő, főleg nem egy olimpiai aranyéremért, de azt gondolom, hogy ha visszatekint az egész pályafutására, akkor hát, bárki boldogan cserélne vele. Hát tényleg ez a kis, hogy mondjam, a koktém egyet nem sikerült a tejszínhabra föltenni, de én azt gondolom, hogy egy boldog ember lehet, hiszen nem az olimpiai aranyérmekbe mérik a boldogságot, hanem az egységes és egészséges családban, ami a Gézának megadatott, és most a saját gyerekei sikereért szoríthat, mint fiatal szülő, úgyhogy én azt gondolom, hogy a Géza egy elégedett és boldog ember, és jobban lehet az. Egyébként én meg a Boreltől kaptam ki a 32-ből, aki szintén érinthetetlen volt azon a versenyen, a csapatot is nagyon-nagyon húzta a francia társaságnak. Azt gondolom, hogy mindannyian jó formában mentünk ki, jól sikerült a felkészülésünk, egészséges önbizalmunk volt, világkupát nyertünk előtte, úgyhogy nem voltok panasz. Nekünk a kulcsmest tényleg a Korea volt, Jung-Jung Park, hát az a szakmának azt hiszem, hogy nagyon sokat mond és elrettentene, hogyha velük kellene vívni. De hát utána volt egy olyan ukrán csapat a bronzmérkőzésért, Nikishin, Herei, Karyuchenko, Kvoroszt, aki szintén egy szenzációs négyes volt, úgyhogy tényleg az volt, hogy iszonyat erős csapatok voltak.
2: Ugye a Pesti VB-ben velük vívtátok az aranymeccset, nem? Nem tudom, jól emlékszem-e.
3: Jó, csak akkor a Medvedev volt az egyik emberük,
2: ja.
3: Pont ő rajta nyertük meg egyébként, illetve hát a Géza a szenzációs vívásának köszönhetően ő rajta nyertük meg a világbajnoki címet Budapesten, de hát ez nem volt gyöngébb ukrán csapat, úgyhogy abszolút a legjobb a versenyeztek jóban.
2: Nem biztos, hogy legforszerűbb a kérdése, meg nem biztos, hogy tőled kell megkérdezni, de amikor Imre Géza a döntőben 14-10 után veszített, hát akkor persze kommentelők írták, hát párbajt, ez lehetetlen, valóban ugye együttes találat is van, 14-10-re vezetsz, ott mit lehetett volna másként csinálni? Tudom, hogy nem voltál ebben a szituációban, de azért te jobban tudod ezt magadnak modellezni, mint mondjuk én.
3: Hát hogy nem, most mondhatnám a közhelyeket, hogy keveset is, meg sokat is lehetett volna tenni. Nagyon-nagyon gyorsan ezt csak a találtuk, és talán a ritmust kellett volna egy picit megtörni, de nagyon nehéz ez, mert olyan kevesen és olyan időben is, és méretben is olyan kevés különbség volt, hogy Géza joggal érezhette, hogy lesz egy együttes, meg is próbált begugolni. Tehát itt nyilván ez szakmai elemzéseket kívánna, és én nem akarok, meg nem is szeretnék semmiféleképpen sem megbántani senkit.
2: Erről nincs szó, persze.
3: Nagyon hamar estekedek a túlsok, ez volt a baj. Meg kellett volna törni az ellenfélnek a lendületét.
2: Egy olasz ilyenkor olasz lefekszik és fogja a bokáját 6 percig, nem?
3: És utána beadja a győztes túlst.
2: Hát mint Montano, nem csiknek.
3: De Géza olyan jó gyerek, hogy ő nem csinál egy hát soha életében, és nem is csinál, tehát ez semmi, igazán nagyon nehéz ebbe állást foglalni. Oda kell ilyen helyzetbe kerülni, és megoldani, megmutatni, hogy kell megoldani. Ez a változás.
2: Ugye Riót 2016-ban rendezték, 2012-ben ott nem volt párbajtőr csapat, Imre Géza volt egyedül, azt hogyan nézted azt az olimpiát? Ugye Szilágyi Áron révén született magyar arany, de hát nem párbajtőrben, hanem kartban.
3: Igen, aminek szintén nagyon örültünk, mert a vívás az egy egységet képvisel, de természetesen hát a vívást követtem, hogy nagyon más nem, mert azért nem is megsértődve, de nyilván szomorú voltam, bár tudtuk ezt, készültünk rá, hogy a rotációs rendszer miatt éppen abban az évben a férfi párbajtőr csapat ki fog maradni. Hozzáteszem, hogy azt követő évben nyertünk egy világbajnokságot, és abban az évben pedig megnyertük a világranglistát, majd rendeztek a kimaradó csapatoknak egy világbajnokságot, ahol bronzérmesek lettünk, úgyhogy ilyen eredményeket tudtunk felvonultatni, nem jött jól nekünk, azóta nincs már ilyen nyilvánvaló, mert ez ilyen a versenysportnak ez a árnyoldala.
2: Hát egyébként, ha már férfi párbajtőr csapat, momentán az olimpiai címvédő Magyarország, még akkor is, hogyha amit ebbe az évbe mutatnak eddig a pástan a srácok, az nem az igazi. A párizsi olimpiát, amit hát grandiózus kulisszák között ugye a Grand Palais-ba rendeztek, ott a franciákat úgy vertük meg, hogy az valami elmondhatatlan, és a döntőt pedig ugye egy tusos döntő volt Siklósi révén, azt is sikerült hozni a japánok ellen, szóval ez neked emocionálisan milyen volt az a nap, amikor a férfi párbajtőrözők mentek az aranyig Párizsban?
3: én akkor már gyerekeket altattam, úgyhogy nem is tudtam élőben nézni egyébként a versenyt, de nyilván követtem. Akkor már 3 gyerekes családapa voltam, és pár hónapos volt a pici. Hát remektem utána egy jó darabig, főleg az egytus miatt. A franciákat én azt gondolom, hogy nyomta nagyon a hazai pálya, tehát ez nem az előnyükre vált, hanem inkább a hátrányukra, hogy Párizsban kiendezték az olimpiai játék. Ja, tehát azért ez már nem az a erősségű francia csapat volt, akit gyakorlatilag a mi időnkben minden világkupán dobogóra álltak, éveken keresztül megnyerték a VB-ket, meg az olimpiákat. Hát ez egy óriási teljesítmény, és én biztos vagyok benne egyébként, hogy a fiúknak ez az állapota, ami ezt a generálta, ez egy átmeneti lesz, és megoldják azokat az öltözői problémákat, amik jelen vannak a csapat életében, mert vívni mindegyik tud, egyre jobbak lesznek, kiváló életkorban vannak, úgyhogy ott lesz a helyük a Los Angeles-i játékokon is, ahol szintén aranyéremes érző ezt a férfi párbajtő csapat.
2: Hát ha valamikor gödör van, akkor az a két olimpia között évben legyen. Tehát még ha valamikor, akkor most ez jó. Mondtad, hogy a franciákat agyon nyomta a hazai pálya. Ti meg ugye pont Budapesten lettetek csapatba világbajnokok. Mennyit számít egyáltalán a hazai pást? Mert azért a vívás idegsport is, tehát nem lehet tisztán belehajszolva vívni, hanem ott nagyon észnél is kell lenni a páston.
3: Két budapesti világbajnokságon volt szerencsém vívni. Egyéniben mind a kettőn a 8 kezű jutásért kaptam ki, egyszer egyébként pont a Bocskó Gábortól 15-13-ra, egyszer meg a Fairway Island-től 9-8-ra hosszabbításba. Tehát az egyénik azok viszonylag jól sikerültek, bár átütő sikert nem értem el. Az egyiken ugye világbajnokok lettünk 13-ban, a másikon viszont kikaptunk Ukrajnától a 8 kezű jutásért, és ez egy olimpiai kvalifikációs világbajnokság volt, ami gyakorlatilag a vesztünket okozta a tokiói csapatkvalifikációt tekintve, hiszen hogyha 8-ban vagyunk, akkor sétagalop lett volna a kijutásunk, de olyan szerencsétlenek voltunk, hogy bár világon is 5-ösök voltunk, megkaptuk a 11-es vagy 12-es ukrán csapatot, míg az előző a német csapat volt, akit utána helyosztón megvertünk 45-28-ra, tehát szerencsén is múlott ez a dolog. Azt gondolom, hogy a budapesti csapat kvalifikáció 2019-ben nem volt előnyünkre, hogy itthon volt, mert nagyon-nagyon nyomott minket a tét, főleg a kvalifikáció miatt. Viszont 13-ban pont az olimpia után, és talán éppen ezért is felszabadultak tudtunk lenni, és lényegében jól megvertük a mezőnyt, szerencsére a franciák egyébként elkerültük, mert nekünk mindig ők számítottak a mumusnak, de azt gondolom, hogy viszonylag magabiztosan tudtunk nyerni, bár voltak azért szoros meccseink is.
2: Menjünk vissza egy picit Rióba. Mondtad, hogy Londonban, nem, vagy most Párizsban nem nagyon volt módod mást a víváson kívül követni. Rióba mennyire volt módod? Amikor ott voltál, amikor te is magyar voltál, érmes voltál, ott mennyire láttad ugye 8 aranyat nyertünk, ebből 2 vívó, tehát azért még a közvetlen környezetedből is ugye Szászemese és ismét Szilágyi Áron, szóval mennyire tudtad ott az olimpiai forgatagot megélni?
3: Zenértelemszerűen kín voltunk mindig, tehát azért, hogyha egy vívó éremért vív, és másnap nekünk nincs nagyon korán a versenyünk, akkor nem, hogy illik ott lenni, hanem ott is kell lenni kötelező eleget, de természetesen saját magunktól is kimentünk volna szurkolni, hiszen hatalmas élménnyel gazdagszik ilyenkor az ember, főleg, hogyha nyerünk is, és az MSZ-nél is, meg az Áronnál is így történt, úgyhogy nagyon nagy élmény volt. Egyébként pont most hallgattam a Karfió füladásotokat, és ilyenkor mindig eszembe jutnak a birkózóink, akikkel utána meghúztam az olimpia után az utolsó 8 napot, mert én kimaradtam, és az aranygéppel jöttem haza, a Géza Gábor és a Peti, ők jöttek haza, mert akkor ők már családos emberek voltak gyerekekkel, úgyhogy értelemszerűen jöttek haza. Én viszont kimaradtam egy kicsit, hogy mondjam, braziliázni, amerikázni egy kicsit, és a birkózókkal, meg a judósokkal, a küzdősportolókkal mozogtam, és nekik sajnos nem jött össze a várva vált siker, de olyan helyekre eljutottunk például, mint a Németország, Brazília, a foci döntő 80 ezer emberrel a Maracanában, a judó versenyeken voltam, öttusa versenyen voltam, Marosi Ádinak próbáltam segítkezni, a Copacabanán, tehát olyan élményekkel gazdagodott az ember, hogy az hihetetlen, 21 napot töltöttem ki mindennel együtt, természetesen a versenyekig semmit, az ég egyet a világon, profi módon készültem én is, mint az összes többi magyar sportoló, utána azért napban azért levesztettem magam a végén.
2: Hát az jár, ezért is jöhet haza az aranygéppel, aki olimpián érmet nyer. Ez érdekes, hogy mondod a birkózókat, cselgáncsozókat, ez mégis teljesen privát dolog, de mondjuk újságírói körökben ez egy visszag általános, hogy ezek az egy az egy elleni sportok, például a vívás, például a birkózás, cselgáncs, ökölvívás, szóval az ezt képviselő sportolókat újságírók ezeket kedvelik valahogy a legjobban, habitusuk miatt talán, tehát nem véletlen talán, hogy te is pont velük akadtál össze, nem? Tehát nem tudom, miben...
3: Én azt tudom erre mondani, ami egyébként bármelyik munkaerőpiacon megállja a helyét, és ezért szeretik a sportolókat. Én is ugye katonaként dolgozom, ami azért elég jól kiegészíti egymást, vagy a sportom, az élsportom után is utat tudott mutatni. Tehát az akaraterő és a hozzáállás. Tehát én nálam ne akarjon egyik ellenfelem se jobban egy sikert. Tehát ez megengedhetetlen, és azt hiszem, hogy ez küzdő sportbeli mentalitás is elsősorban, birkózás, judó, vagy legyen bármilyen, a vívás is valamilyen szinten egy küzdő sport, sőt az
2: hát
3: is.
2: Hogyne.
3: Tehát az akaraterő, az alázat, hozzáállás, tisztelet, ezek azok, amik azt gondolom, hogy egy küzdő sportolónak a sajátjai, és ezeket remekül tudja kamatoztatni a munkaerőpiacon a sportolói pályafutása végeztében.
2: Na hát ezt örömmel hallom. Ha már ugye Szászemese Szilágyi Eren egyéniben nyert, Nagy Tim is nyert kétszer egyéniben, Szilágyi háromszor. Sokszor szokták mondani, hogy egy, de ez még az Imre Gézára is igaz, mondjuk 14-10-ig a döntőben, hogy napja van. Ez mitől függ, hogy éppen a legfontosabb versenyen, nyilván máskor is lehet valakinek napja, csak jobb, ha olimpián van, mint ha egy OB-n, hogy egy legfontosabb versenyen szinte érinthetetlen és nyer. Mert Árontól is ezt láttuk többször, Nagy Timitől is ezt láttuk többször, és Szászemese is ilyen volt Rióban. Hát hogy hogyan lehet erre lelkileg fölkészülni, mert az olimpia az nyilván nem csak sportszakmai kérdés, hanem az egy mentális, lelki, pszichés kérdés is.
3: Igen, itt a többször az mindenkinek kulcsszó, mert egyszer mindenkinek lehet valakinek, vagy mindenkinek lehet napja, vagy szerencséje, vagy olyan ága, vagy tényleg az, hogy följön az ő napja és érintetetlen lesz, de az, hogy többször megcsinálja valaki, ez adottság, készülés, pszichológia, mentális fölkészülés, minden. Egyébként egy pozitív pszichológiát kell alkalmazni, tehát amikor föl kell az ember, akkor azt kell mondja, hogy igen, most eljött az én napom, összecsapja a tenyerét, gyerünk, minden jó lesz, mosolyog rám a nap. Tehát ez a pozitív szemlélet a sportágon belül is, meg úgy alapvetően egy életszemléleten is. Tehát az, hogy elvégzem a munkát, az a minimum, tehát abban nem lehet hiba, mert ha ez nem így van, akkor mitől lenne az ember optimista. De ha tudja, hogy elvégezte a munkát, akkor igen, el kell hinni, meg készülnie kell nyilván a hétköznapokban, hogy ez most az én napom lesz. Tehát én ezért jöttem. Egyébként én írtam neki a Borának is, függetlenül attól, hogy megvert engem, vagy legyőzött, de...
2: Hát lehet, hogy ő is így állt neki.
3: Ha minden, hát ez a küzdősport, ez két motivált sportolónak az összecsapása, aki beletett időt, energiát, mindent, ami létezik, és abban a pillanatban általában azért a jobb nyer, azt gondolom, tehát a szerencsefaktor az kiküszöbölhető. Egyébként az, hogy most az Imre Géza ezüstérmes lett, vagy aranyérmes lett, ez tényleg egy szín az éremben, de ettől még az az út, amit az Imre Géza végigjárt, hát ez egy olyan csoda, hogy csak szuperlatívuszokban lehet róla beszélni.
2: Nem véletlenül hívta ő is fehér aranynak az ezüstöt az olimpia után. Egyébként, ha már erről van szó, hogy valakinek napja van, a Sydney olimpián, amikor Nagy Timi szerintem, ott azt hiszem 64-es tábla volt, az első asszóját nyerte, amit én ott voltam, nem láttam. Mentem be a csarnokba, jöttem be, szegény Köves Csaba, Isten nyugosztalja, aki azt mondta, hogy gyere, mászkáljunk egyet, most ne kárit nézegetni, mert biztos, hogy aranyérmes lesz, mert az első két mozdulatán láttam. Mondta a Köves, és visszamentünk, amikor a 16-ba járt a Nagy Timi, és simán olimpiai bajnok lett, és tehát ő ezt látta, tehát nyilván egy vívó jobban látja, mint egy nem vívó. Te meg tudod ítélni valakinek a mozgásán, hogy hűha, hát ez az ember, ez ma valami őrületes.
3: az a könnyedség, meg az a lazasság, ami nem egy ilyen görcsös energia, hanem tényleg egy ilyen laza, és úgy magától jönnek a tusok, akkor azért lehet látni azt, hogy az embernek jó napja van, és sokra van predesztinálva adott napon. Tehát igen, azért lehet ilyeneket látni. Hozzáteszem, hogy az első szó mindig kulcsfontosságú, mert tényleg az van, hogy beindíthatja az ember a szekeret. Egyrészt átvívja magát, átmozgatja magát, fizikálisan olyan állapotba kerül, bemelegszik az idegrendszere, ezért jó, hogyha az ember nem kap egy olyan nagyon erős versenyzőt az elején, mert egy gyöngével bemelegít, és elindul a szekér, és viszi tovább a lendület. Hozzáteszem, hogy a leggyöngébbet se érdemes kapni, mert az meg rányomja, hogy Jézusom, én meg most megkaptam a leggyengébbet, mi lesz most, hogyha ezt nem verem meg, atya úristen, összedől a világ, ő meg ott áll az ellenfelet, hogy haha, itt a világbajnok, na most akkor őt megverem, mert rajtam semmi teher, rajta meg igen, talál 2-3 tuszt, elmegy egy-két együttes, azt ott tartunk, hogy 8-4 oda, és akkor már kapaszkodhat az ember. Ez nagyon-nagyon nehéz élettanal van egyébként, és föl kell ezekre készülni, meg az önbizalom nyilván egy kulcskérdés, önbizalmat meg úgy lehet szerezni, hogy az ember tudatosan gyakorolja azokat a szituációkat az edzésen, amitől fél. Beleugrik, megoldja egyszer, kétszer, háromszor, és akkor majd nem fog félni, vagy kevésbé fog félni versenyhelyzetben.
2: Hát ez ilyen hangsúlyozottan igaz az ilyen egy tusra menő végkifejletre. Most ha jól emlékszem, akkor például a Kulcsák Krisztián úgy lett egyéni világbajnok, hogy szerintem talán egy asszót leszámítva mindegyiket egy tussal nyerte meg. Na arra, hogy lehet készülni, mert arra azt ugye a feszültséget, azt tudod a legkevésbé edzésen modellezni.
3: Hát igen, igen, de azért szerencsére nekünk voltak olyan összecsapásaink edzésen is, amik vérre mentek, tehát én se szerettem soha veszíteni egy kinevet a végén társasjátékba se gyerekkorom óta, meg egy lábpengóba se, tehát ez valahogy így benne volt az embernek a vérébe. Fater is egy jelenség volt, hát neki biztos, hogy napja volt, meg összejött minden, ráadásul azt hiszem 64-ben úgy nyert a Kiskauter ellen, hogy 14-10 volt az ellenfélnek,
2: és onnan adott
3: 5 túl zsinórba, tehát az a vívásban egyébként előfordul ilyen, csak akkor nyilván ennek nem kerítettek nagy feneket, mert nem a olimpia aranyéremért volt a tétes, de egyébként
2: megnyert.
3: Volt a döntőben. Így van. 15-13-ra vette a boászt, az volt a legkönnyebb asszója tulajdonképpen. Tehát igen, ilyenek előfordulnak, de hát azért meg kell dolgozni. Hát a Krisztián is a olimpiai ezüstérmes volt már Barcelonában 92-ben, ez azt jelenti, hogy 92-től 2007-ig olyan magas szinten vívott, hogy nem volt kérdés.
2: Meg Athénban is.
3: Ja, persze, igen. Csak azért mondom, hogy magát a periódust mondom, hogy ez az
2: durván
3: 25 év, vagy nem is tudom. Igen, pont 25 év. Úgyhogy ilyen szinten kell lenni, és várni azokat a lehetőségeket, és hogyha ott van az ígyszer, ha le van rakva a labda a 11-es pontra, akkor be kell rúgni a 11-es, nincs mese.
2: Nincs mese. Rédli András, nagyon köszönöm. Egyetlen kérdés még, hol tartod a riói bronzérmedet?
3: A nappaliban van egy ilyen kis vitrin, de a gyerekek...
2: De főhelyen?
3: Főhelyen. Szerencsére körülbelül egy ilyen 10 000 kicsiskolás azért megnézte, úgyhogy eléggé megvan kopva a fénye, de én így hagyom, nem cseréltettem ki, ez az egyedisége neki.
2: Jó van, nagyon szépen köszönöm. Pont 10 éve volt, utólag is nagy szeretettel. Gratulálok Rédli Andrással, olimpiai bronzérmes, amúgy világbajnok. Párbajtőrözőnkkel beszélgettünk. Köszönöm szépen.
3: Köszönjük szépen.
2: Továbbra is a 10 évvel ezelőtti 2016-os riói olimpiára emlékezünk. Rédli Andrással akkurátusan átvettük, hogy mi vezetett a férfi párbajtőrcsapat bronzérméhez. Most egy másik fantasztikus bronzérmről fogunk beszélgetni. Itt van velünk a vonalban Márton Anita, a súlylökés riói bronzérmese. Szia!
4: Sziasztok, szép napot kívánok mindenkinek!
2: Ugye az augusztus 12-e volt, tehát egy picit már túl vagyunk rajta, de az életed egyik legsűrűbb és valószínűleg az egyik legemlékezetesebb napja volt, mert amennyire néztem, ott már amikor délelőtt 10-kor kezdődött a selejtező, és miután a döntő meg este 10-kor kezdődött, és mondjuk egy óráig tart, tehát gyakorlatilag azt a napot te végig súllyal a kezedben, vagy súllyal a lelkedben töltötted. Hogyan emlékszel vissza arra az augusztus 12-ére?
4: Igen, mondhatni, hogy pontosan így volt. Hát ugye reggel nagyon korán kellett kelni, hiszen rendkívül messze volt a stadion, több mint egy órát kellett utazni. Így ugye arra kellett készülni, hogy mivel azért elég sok idő volt a két versenyszám között, hiába volt ugye egy nap. Én ugye a délelőtti selejtező után hazajöttem, illetve vissza az olimpiai faluba, megebédeltem, egy kicsit pihentem, majd újra indultunk kifele az esti döntőre.
2: Ugye selejtőző, hogy más műfaj, mert az túl kell élni, mondjuk így, és az igazán nagyok, mint például Márta Anita, elsőre meg is dobják a szintet, mint Rióba tetted, és ez nyilván egy nagy könnyebbséget jelentett, csak a rendkedvéért 18-40 volt a kvalifikáció szinte, elsőre dobtál 18-51-et, ez azért érdekes, ha megnéztem, hogy például 4 évvel korábban, amikor szintén ott voltál az olimpián, akkor 18-90 volt például a selejtező.
4: Igen, ezt ugye általában mindig az adott év legjobb 8 eredményéhez szokták viszonyítani, tehát az évi világranglistához. Egyébként sose voltak erősségeim a selejtezők, valóban mindig a túlélésért játszottam. Nagyon ritka volt az, amikor úgy tudtam odaállni, vagy eljönni, inkább úgy mondom, hogy első lökésre sikerült ezt teljesítenem, de Rio azon egyike volt.
2: Érezted, hogy ez a te napod lesz? Mennyire lehet ezt érezni egyáltalán?
4: Éreztem, hogy jó formában vagyok, illetve tudtam is, hogy jó formában vagyok. Ugye mindenféleképpen ugye az akklimatizáció az egy nagy kérdés volt. Hát edzőmnél azóta is ilyen szállóige úgy mond, hogy a verseny előtti utolsó lököedzésem hát nagyon-nagyon rosszul sikerült. Fáradt voltam egyszerűen, alig bírtam 18 métert is lökni, és ő akkor mondta, hogy na, addig nem megyünk innen haza, még nem lökök egy 19 méter feletti eredményt, mert ugye tudta, hogy képes vagyok rá, és hogy úgy nem jöhetünk le az edzőpályáról, hogy egész edzésen nincs egy értelmezhető lökésem, és hát ugye nagyon jól is tette ezt, hogy nem hagyta annyiba, mert nyilván szihésen nem volt mindegy.
2: Ugye addigra te már álltál Európa-bajnoki dobogón, voltál már fedett pályás Európa-bajnok, sőt fedett pályás világbajnokságon is álltál már dobogón, tehát ott voltál abban a szűk elitben, amelyek között osztották az érmeket, de hát nem egyedül voltál ott, mert ott volt mondjuk Valeri Adams, ott volt a német Schwanitz, akitől Európában már kapt, végeztél már mögötte, ott volt Mitchell Carter, aki később meg is nyerte az olimpiát, vagy az a kínai torony, annak most hirtelen Kong, talán nem is tudom a nevét. Lényeg a lényeg, hogy ebben, ugye, és ezek közül az emberek között, nem kell mondani, háromnak akasztanak érmet a nyakába. Na, és akkor most ott vagyunk, hogy kezdődik a döntő. Márton Anita milyen? Dobta egy 17-60-at elsőre, az mondjuk rendben, az pont annyi, mint ami miatt az edzés tovább tartott még a verseny előtt, de aztán utána már a kezedbe vetted az irányítást, és egy nagyon szép sorozatod volt.
4: Igen, hát nekem ez ilyen szokásom volt egy picit, hogy mindig így lökésről lökésre tudtam építkezni és javítani, és hát ez Rióban sem volt máshogy. Tényleg én nagyon frissnek éreztem magam, jól éreztem magam. Például ugye éppen a kínai versenytársam, ugye Gong, aki nagyon rosszul mozgott, hiszen ő az utóbbi években mindig ugye a dobogón fönt állhatott, ugye Valeri Adams mellett, és ugye így gyakorlatilag simán be tudtam jutni ugye a nagy döntőbe, úgymond a legjobb 8-ba, és ugye utána is sikerült javítanom folyamatosan, és hát ugye jött az utolsó, a nagy lökés, ami ahol eléggé átformálódott egyébként is ugye a mezőny, hiszen ott sikerült ugye Michelle Carternek is átvenni a vezetést Valeri Adams előtt.
2: Ja, hát az egy nagy pillanat volt, mondjuk mi akkor már boldogok voltunk, de akkor azt már tudtuk, hogy a bronz megvan, de hogy ott elől Valeri Adams-et, akinek már volt 2-20 fölötti dobása, az addig egyébként 1-20 fölöttit sem dobó Carter utolsóra túldobja, azt talán még te sem sejtetted.
4: Igen, hát egy nagyon érdekes verseny volt egyébként, tehát sokszor centik döntöttek, ugye, hogy ki hányadik helyen van, ugye itt Rióba is így volt, ugye folyamatosan változtak a pozíciók.
2: Hát te is pont egyformán álltál a kínaival addig a 1987-ig.
4: Igen, igen, így van. Illetve ugye az amerikai is, nem a Michelle Carter, hanem a másik amerikai is ugye hasonló eredményeket lökött, úgyhogy igen, ez egy nagyon szoros verseny lett.
2: Milyen emlékeid vannak így utólag róla, most nem magáról a dobásról, hanem arról a napról, meg ugye hát mondom, 10-kor kezdődött, 11-kor ért véget, mondtad, hogy

0: az is egy nagy dolog volt, de hát persze hatalmas nagy volt a csapatnál az ünneplés, de hát ugye nem tudtam rögtön kimenni hozzájuk, hiszen ugye elvittek dopingvizsgálatra. Ilyenkor versenyek után ugye az az első mindig, hogy dopingvizsgálatra viszik a versenyzőket, és oda ugye már az edzőm így félig meddig be tudott jönni, találkoztam vele útközben, illetve nyilván a csapatnak egy-két tagjával, de az igazi ünneplés úgymond csak a dopingvizsgálat után kezdődött, amikor végleg elengedtek, és oda mehettem a csapathoz, meg az edzőmhöz. Nyilván nagyon megható pillanatok voltak, ott egymás nyakába borulva sírtunk, örültünk, úgyhogy még most is így visszagondolok, egy picit így megremeg a hangom.
1: Nyilván akik egy adott sportágban vagy egy adott számban versenyeznek, és a legjobbak azért tartoznak, hát hónapról hónapra ott vannak együtt a különböző nagy versenyeken. Mennyire nőtt meg a respekted? Nyilván ismerted Adamst, ismerted Svanicot, mindenkit, akivel nem tudom milyen volt a nexusod velük, de hogy ők mennyire lepődtek meg, vagy mennyire voltak elismerőek, amikor te lettél a harmadik?
0: Nyilván ugye mi akkor már évek óta együtt versenyeztünk, és ugye ráadásul a pont a 16-os fedettpályás világbajnokságon ugye a Valeritén sikerült is lelöklöm, és ugye úgy lettem ezüstérmes fedettpályán, a Valeri volt ugye a bronzérmes, illetve hát ugye nyilván a Gyémánt Liga állomásokon mindig együtt versenyeztünk, és egy nagyon jó, egyébként egy mai napig tartó baráti viszony alakult ki közöttünk. Pont most nem olyan rég Oregonból küldött nekem egy fotót egy ismerősöm, hogy ott van vele együtt, és hogy Valeri üdvözöl. Úgyhogy hát ilyen a sportvilága, tehát azt mondom, hogy barátok vagyunk, voltunk, és nyilván megvolt az egészséges versengés egymás között, de ez teljesen rendben volt, tehát nem rivalizálás volt egymás között, ami szerintem nagyon fontos.
1: Egyértelmű. Mennyit számít az, hogy mondjuk a te esetedben mennyire számított, hogy hát ugye ott voltál Londonban is, ott nem jutottál döntőbe, lettél 20. vagy 21. De mondjuk egy Szilágyi Áronnak is volt már olimpiája London előtt, egy Nagy Timeának is volt már olimpiája Sydney előtt, egy Kokónak volt olimpiája Atlanta előtt. Tehát mennyit számít az, hogy magát az olimpiai légkört, a forgatagot már tudod, hogy mire számíthatsz akkor, amikor a legjobb korba vagy, és amikor tudhatod, hogy ez lehet a te olimpiád?
0: Szerintem nagyon sokat számít, így többször megkérdezték már, hogy jó, de hát miben más egy olimpia és egy világbajnokság, hiszen ugye a mezőny hasonló, igen, a mezőny valóban hasonló, de mégis maga tudod, hogy az olimpia... Igen, tehát hogy az olimpia versenyek versenye 4 évente van, csak a legnagyobb dicsőség ugye olimpikonnak lenni már eleveltető, kijutni egy olimpiára. Nekem az egyik jelenleg libabőrösebb élményem az, amikor 2012-ben a londoni stadionba a női súlylökés selejtezőjére mentünk befele, és akkor voltak a 100 méteres selejtező futások, és
1: egy
0: brit lép, hát de meg egy, nem is egy Usain Bolt, hanem egy brit lépett a pályára délelőtt, ugyanígy ilyen 10 óra. Olyan rivalgás volt a pályán, alig lehetett valamit hallani. Úgy éreztem, hogy a dobhátyám kiszakadt, tehát hogy ahogy ünnepelték a saját atlétájukat, pedig csak egy selejtező futás volt a legelső futás, tehát egy teljesen más, amikor egy teltházas stadion, és hát ugye itt Rióban is azért úgy emlékszem, hogy szinte teltházas stadionról tudtunk beszélni, tehát rengetegen voltak, nyilván ezt tudni kell kizárni, tehát én úgy gondolom, hogy fontos az, hogy legyen a versenyzőknek egy tapasztalata, akár már egy olimpiáról is, illetve nyilván én akkor már ugye évek óta benne voltam ebbe a nemzetközi mezőnybe, tehát egy Európa-bajnokság, világbajnokságnak is a úgymond az ismerete, a tudása ott volt, ott lapult, hogy pszichésen hogy is kell ezt megélni.
1: Hát aztán abban a londoni stadionban egy évek később a világbajnokságon még egy fokkal szebb érmed lett.

0: Igen, így van, de ehhez nekem is évek kellettek, hogy tudjam ezt a fajta stresszt úgy kezelni, hogy kijöjjenek azok az eredmények, amik egyébként bennem voltak abban az időszakban.
1: Ugye azt szokták mondani, hát nem kell mondani, azt szerintem mindenki tudja, hogy egy olimpiai bajnoknak örökre megváltoztatja az életét az, hogy olimpiai bajnok lett, de azt hiszem ez valamilyen szinten minden olimpiai érmesre is igaz. Volt egy ilyen érzés benned, hogy na mostantól már semmi se lesz úgy, mint eddig, amikor nyakadba akasztották a bronzérmet?
0: Hát nyilván sokkal, de én ugye azért előtte voltam már fedett pályás Európa-bajnok, világbajnoki helyezett, tehát nyilván főleg atlétika berkekben sokan ismerték a nevemet, sokan megismertek. De olimpia után azért ez egy picit fokozódott. Én mindig próbáltam úgymond a földön maradni két lábbal, hiszen egy, mondhatni, egy ilyen falusi környezetből érkező kislány voltam mindig is, és én úgy érzem, hogy azért ezt szerintem elég jól sikerült megtartani. Persze sokkal többen megismertek, volt olyan például, hogy az ország másik felén beugrottam egy bevásárlóközpontba, és leszólítottak, hogy én vagyok-e Márton Anita, és hogy csinálhatnánk egy közös fotót. Úgyhogy nyilván voltak ilyenek, rengeteg felkérést, meghívást kaptam én is az olimpia után, aminek bizonyos keretek között azért ugye próbáltam én is eleget tenni, de viszont azért arra is gondolni kellett természetesen, hogy jön a következő szezon, el kell kezdeni a felkészülést, azt végig kell csinálni, hiszen az élet nem állt meg az olimpia után sem.
1: Azért is kérdeztem az előbb, mert mondjuk csak ilyen egészen közeli például az én anyukám mondjuk egy fedettpályás atlétikai EB-t nem néz meg, de mondjuk az olimpiát meg igen, tehát hogy ő biztos nem tudta Rióig, hogy ki Márton Anita, de utána biztos, hogy tudta. És szerintem ilyenből nagyon sok volt.
0: Igen, igen, nyilván azért rengetegen írtak például az olimpia után, szó szerint lefagyott a telefonom, tehát egy ideig megpróbált szegényke vergődni a sok SMS, messenger üzenet, mindenféle üzenet között, de utána megadta magát, és meg kellett várni, hogy megérkezzen minden, ami meg akar érkezni. Úgyhogy nyilván nagyon sokan gratuláltak telefonon, szóban, írásban, mindenféleképpen, úgyhogy nyilván ez nagyon nagyon jól esett, mert azért ez mindig egy sportoló munkájának az elismerése.
1: Hát az előbb mondtad, hogy a falusi kislány, vagy falusi környezetből érkező kislánynak ez egy mekkora dolog volt. Most tehát a falusi környezetből érkező kislány lehet, hogy az Atlétikai Szövetség elnöke lesz, most nem erről akarok beszélgetni, mert jó az apropó, de milyen érzésekkel vágsz neki a küzdelemnek?
0: Én nem látom ezt küzdelemnek, tehát mindenféleképpen a magyar atlétikának egy megújulásra van szüksége. Ugye ketten, legalábbis eddigi tudomásunk szerint ketten jelentkeztünk erre az elnöki pozícióra. Én úgy érzem, hogy egy rettentő jó csapat áll mögöttem, mi is jelentkeztünk be úgymond, hogy mi csapatként szeretnénk dolgozni, attól függetlenül, hogy nyilván az atlétika részben egy egyéni sportág, de nem gondolnám, hogy egy elnöknek is mindent egyedül kellene csinálnia. Úgyhogy én nagyon várom, ugye szeptember 2-án lesz a tisztúító küldöttgyűlés, nagyon várom, hogy alakul, mert őszintén szívesen vetem magam bele ebbe a munkába. Én mindig mondtam, hogy nagyon sokat kaptam az atlétikától. Én 23 évig ugye benne voltam az atlétikában, ebből több mint 15 évig ugye az élsportban, és szeretnék visszafele is adni ugyanúgy.
1: Na hát sok sikert kívánunk. Igen?
0: Nem én voltam, bocsánat, most a kislányom itt van közben
1: vele is beszélgethetünk egy picit. Nem is tudja, hogy olimpiai bronzérmes a mama?
0: Hát még nem.
1: De majd megtudja. De lehet, hogy amire megtudja, addigra már szövetségi elnök is lesz belőle. Anita, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál velünk. Jó volt egy kicsit emlékezni nekünk is.
2: Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Az elhangzott műsor újra hallgatható a mediaclick.hu oldalon.

0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
1: Hajrá!

0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: Sose hittem volna, hogy 13 fürdőgatyás férfitől még elsírom magam. És megvan az újabb olimpiai bajnoki cím! És nyer! Olimpiai bajnok!
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
1: Hajrá!

0: Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: De jó ég, az a hajrá, az nagyon bejön. Magyarország megvédi olimpiai bajnoki címét. Vége van! Magyarország ott van a legjobb ég között.
2: De Magyarország nyeri az olimpiát!
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik.
2: A mikrofonnal Elpap István, egy szeretettel köszöntöm a hallgatókat, és legalább ekkora szeretettel Márton Richárdot, friss, úszó EB ezüstérmesünket, már úgy friss, hogy voltál te már EB ezüstérmes, de ez most egy, nem tudom neked mennyire meglepő, de egy rendkívül jó érzésekkel tud visszagondolni az ember, mert az elmúlt egy-két évben azért nem rólad szóltak a hírek, most viszont 200 pillangón Leo Marchan mögött, de mindenki más előtt egy parádés ezüstéremmel zártad ezt a Saint-Denis-ben Párizs melletti Európa-bajnokságot. Hát szervusz, mennyire ünnepedett le benned ez a egészen kiváló, és nem tudom téged mennyire meglepő végkifejlet.
3: Szia, szia, és köszönöm a meghívást, illetve köszöntök mindenkit. Először is ugye úgy mentem már ki ugye az Európa-bajnokságra, hogy mindenképpen szeretnék egy egyéni csúcsot, és bennem volt nyilván egy ilyen kicsikét, hogy lehetne egy éremet is esetleg hazahozni, és igazából az utolsó percekig próbáltuk a felkészítést arra összpontosítani, hogy meglegyenek ezek a célok. Úgyhogy Vér Balázssal, ahogy tudtuk, összeraktuk ezt a szezont, meg ezeket a versenyeket, hogy mikre kell fókuszálni, mi az, ami jelentős, vagy kulcsfontosságú abban, hogy ideig eljussunk, meg a felkészítésünket, illetve ez egy ilyen tesztelés volt az elkövetkezendő két évre is, hogy miben tudnánk előrelépni. Na most ugye az ellenfelekre is úgy készültünk fel, hogy tudtuk, mennyire erősek lesznek. Én egyébként személy szerint 1.54.9-et satszoltam mondjuk a középdöntőből való a döntőbe jutáshoz. Úgyhogy nem mondom, hogy ez sikerült, az azt hiszem 1.56.0 volt, egy kicsit elsatszoltuk, de amit akartam időeredményt, az tökéletes volt már a középdöntőben.
2: Helyre jó volt.
3: Helyre jó volt, igen, tehát a középdöntőbe való jutásnál én már nem szerettem volna egyébként Leon Marchand mellé jutni, mert tudtam, hogy milyen lesz a közönség, az olimpián ezt megtapasztaltam, úsztam vele egy futamba, és brutális volt a hangulata. Úgyhogy még nem volt...
2: De az demoralizál ilyenkor? Tehát az azért brutális? Azért nem szereted?
3: Inkább azt mondanám, hogy még szerettem volna nyugodt környezetben húzni.
2: Tudtad, hogy majd a döntő az úgyis ilyen lesz.
3: Igen, igen, de hogyha már oda jutottunk, akkor úgy voltam vele, hogy jó, akkor ezt próbáljuk valahogy átformálni, hogy minthogyha egy kicsit inkább ugye a közönség ellen is húznék egy picit, hogy jó, akkor megpróbál megverni a versenyzőtöket.
2: Hát ez mondjuk speciál pont őt nem sikerült.
3: Speciál pont őt nem sikerült.
2: De hozzáteszem, ami elsőre én se hittem el, hogy Leo Marchand még nem volt Európa bajnok, mert az EB-ket valahogy valami miatt mindig kihagytam, miközben olimpiákon, VB-ken betegre nyerte magát, és ezen az EB-n is ő nagyon visszafogott programot úszott, ugye, tehát a saját nagy számai közül például 200 pillangot pont úszta. Azt láttuk, de hát nem csak Leo Marchand volt itt. Mindjárt beszélünk erről, de menjünk vissza oda, hogy a válogatás. Ugye ez nem volt mindennapos, Sós Csaba a következőt húzta, viszont exakt módon, még akkor is egy-két engedményt azért a finish betett, de jellemzően az előző világbajnokság 8. legjobb európai ideje, az volt a szint. Az egy nagyon magas szint, az VB középdöntős szint, és ez volt a belépő erre az ennek az Európa-bajnokságnak az előfutamaiba. És Márton Richárdnak nagyon sokáig nem volt meg ez a szintje, annyira nagyon sokáig, hogy egészen a finishben Rómába sikerült aztán megúsznod. Voltak benned kétségek? Egyfelől, hogy meg tudod-e úszni, másfelől, hogy mi van, ha nem úszod meg, hogy esetleg akkor is ott tudsz lenni az EB-n, vagy azt mondtad, hogy megúszom és kész.
3: Igen, szóval előjáróba ugye már megkaptuk szeptemberben ezeket a szinteket, 2025. szeptemberében, nagyjából ugye Szingapúrtól pár hetet követően ugye volt egy...
2: Mit szóltál hozzá, hogy ez lesz a belépő az EB-re?
3: Valahogy sejtettem egyébként, mert bennünk is volt egy elégedetlenség ezzel szemben, hogy milyen eredményeket produkáltunk, de szerintem sok úszóban ott volt, hogy bárcsak lehetett volna jobb, hanem valahogy nem jöttek ki azok az időeredmények, és azon gondolkodtunk, meg szerintem a szövetségnél is, hogy mivel lehetne egyébként ezt így, hogy mondjam, a felkészítést kicsit megspékelni. Hogy legyen akkor egy követelménye az Európa-bajnokságnak, hogy már így lássák azt, hogy abban az évben, abban az adott évben az úszó hol tart. Na most ugye volt, aki már országos bajnokságon megúszta, volt, aki már a Mare Nostrum májusi versenysorozat alatt, én voltam szinte az egyetlen, aki Rómában tudott július, talán. Június vége, június 28-a valahogy úgy volt.
2: Lassan gyűltek a szintes úszók.
3: Lassan gyűltek, igen. De ugye mellé még hozzátettek egy plusz új programot, az országos bajnokságnak egy teljesen más felépítését. És ugye bevezették a középdöntőket. Na most azon az országos bajnokságon, tehát az éven felépítését inkább úgy próbáltuk egyébként megtervezni, hogy az országos bajnokságom az még inkább ilyen erőálló képesség kihívás legyen. Tehát minél több szám, sűrítetve, még a saját számomat is.
2: Ott miket vállaltál, mert azt nem néztem meg.
3: 100 gyors, 200 gyors, 50 pilde, 100-200 pilde váltok. Náluk
2: is eljöttél a vízbe.
3: Hát konkrétan volt olyan, hogy végeztem a 100 gyorssal, és rá 8 percen belül már volt a 200 pillangó középdöntőm, ahol már 1.56 felett mentem, és meg is lepődtem, és mondtam, Balázsnak, hogy figyelj, ez nagyon jó volt. És másnap reggelre még mondta, hogy a váltót húzzuk ki, a 200 gyorsas váltót, mert ugye a honvéd csapatomnak nem volt elég ember ahhoz, hogy reggelre más tegyenek be, de én mondtam ott is neki, hogy azt is csináljuk meg, mert szeretném, meg úgy szükség van rá, hogy kicsit így visszaépítsünk. Mert ugye azért mégis ez egy felkészítő verseny majd az Európa bajnokságra. Ugye azt is elvállaltam utána még délután a 200 pildét, és mellette még a váltónak a döntőjét is, igaz, 200 pillangon kikaptam pár századra, de nem volt bennem csalódottság, mert tudtam, hogy ez kelleni fog a későbbiekben, majd a jövőre. És akkor onnantól kezdve egyébként, a májustól kezdve folyamatosan építettük a programunkat, hogy hogyan nézzen ki az úszás is, milyen legyen a felépítése, és igazából már az első állomástól kezdve már tudatosan tudtuk, hogy hogyan kell leúszni, és ez egyébként sikerült is, nyilván időeredményben még nem nyilvánul meg egy ilyen, azért nagyon ritka az olyan úszó, aki egy egész éves alatt tudja azt az időeredményt hozni, szerintem nem sokan vannak így.
2: A Katinka de... egy évig vagy igen. Két évig körülbelül ő csinálta, hát, nem?
3: Ez brutális volt. Igen, számára ez összejött. Azonban ugye mi próbáltunk reálisnak tűnni az minden ilyen helyzetben, hogy milyen idők jönnek ki, és meg voltunk elégedve, nem döltünk hátra. Nyilván akkor még jobban beleálltunk ezekbe az edzésekbe, versenyekbe, folytattuk tovább a munkát, és igazából tervezetten tudtam, hogy Rómába meg kell úsznom a szintet, de nem volt bennem kételj ezzel kapcsolatban, hogy nem lesz meg, inkább így nyugtattam magam, sőt, még emlékszem, amikor mentünk oda a Kórumba, ugye, ahol összerakják a futamokat, még a döntőre, és sétáltunk oda Balázsra, hogy figyelj, fordulom, rendben vannak víz alatti delfin, megvan szerintem, az sikerülni fog, állóképességem van, hajrázni is már úgymond tudok, így az elmúlt versenyek tapasztalatai alapján baromjú edzéseket csináltunk, szerintem ez össze fog jönni.
2: Mi baj lehet,
3: igen, rajtot, hogyha elrontom, akkor egy óriási béna ember vagyok.
2: De azt még visszahozod.
3: Igen, hát igen, vissza lehet hozni talán. De hát ott is egyébként egy pár tizedre úsztam meg. Tehát, hogy megvolt utána a boldogság, és akkor volt egy két nap pihenő, utána rögtön beleálltunk az edzésekbe, és azt kell mondanom, hogy onnantól az egy újabb lendület volt számomra, tehát, hogy nem volt ártalmas. Ott egyébként már, amikor lementem az első edzésre, már éreztem, hogy innentől kezdve az Európa bajnokságra úgy kell fókuszálnom, hogy pénteki nap 200 pille, csak az. Tehát, hogy volt előtte még egy 100 pillangó számom, ott is szerettem volna egy egyéni csúcsot úszni, az nem sikerült, de tudtam, hogy arra a pénteki napra, augusztus 17-ére nekem föl kell készülnöm. És azt kell mondanom, hogyha nem is sikerült volna érem, és csak az egyéni csúcs, már annak örültem volna, tehát, hogy ez így abszolút összejött nekünk.
2: Ugye voltam hát EB-n második 200 pillangón, de az egy merőben más helyzet volt. Tehát egyrészt 2022, igen. Ugye, tehát már 4 éve, másrészt Milák mögött. Mert igen. Akkor még ő is volt. És tehát ez teljesen más nyilván, hogyha, mert most is volt két magyar, csak most és a másik most sem volt kisebb klasszis, mert Kós Hubert volt, de óriási különbség, most Kós mögötted volt, mert ő más távokon ette meg Európát ezen az Európa-bajnokságon, viszont volt egy Leo Marchand, óriási mezőny volt a 200 pillangó döntőjébe. Menjünk végig ezen a döntőn, jó? Bent jó. Vagy a döntőbe, jó pályán vagy bent a döntőbe, bárhova nézel, körülötted korszakos klasszisai a jelen világúszó sportjának, de úgy mész oda, hogy én most itt egy dobogót szeretnék. Hogy építetted magad? Mert ez egyfelől a vízben is építeni kellett magad, meg a Marshall néző szurkolói, meg a Coach Hubert, meg a mindenki, aki ott van körülötted, hozzájuk is építened kellett magad.
3: Igen, tehát maga a VB döntőnek a felépítése, a világbajnokságnak a döntőjébe is, ugye tavaly rengetegen szereztek érmet ebből a futamból. Tehát azért úgy voltam vele, hogy hú, ezen a pályán is van egy világbajnoki érmes, ezen egy olimpiai érmes van, aranyérmes is van, tehát eleve egyébként maga nem kis emberek voltak, tehát ezzel valahogy nyugtatnom kellett magamat, és igazából amíg be nem értem ugye a kórumba, a döntőnek a kórumjába, addig nem éreztem azt, hogy valahogy meg tudnék nyugodni, azonban amikor láttam egy kicsit feszülve őket, akkor megnyugtottam magamat, hogy ők is valamennyire tartanak tőlem, tehát hogy ez amúgy ilyen presztízs probléma, hogyha én...
2: Azt mondtad, hogy már pedig ezek miattam feszültek.
3: Igen, valamilyen szinten
2: ez
3: igen.
2: Ez jó, és hogy akkor, pozitív hozzáállás.
3: És akkor ott egy picit így megnyugodtam, ugye odaértem már a rajtkőhöz, meghallottam a közönséget, amikor kihívták marsadatói, újra eljött az a pillanat számomra, hogy jó, akkor megint szintén akkor ellenetek megyek, és szeretnék az úszótok ellen versenyezni. Úgyhogy a vízben egyébként nyilván csak azt láttam, hogy Hubi hol tart, és illetve a Marsant hol tart. Most ugye az első 50 méteren már szinte látható volt, hogy Marsan teljesen más beosztásra.
2: Itt az ezüstér megyünk.
3: Igen, tehát hogy akkor ott láttam, hogy jó.
2: Már hogy mi heten.
3: Igen, mi heten, akkor az ezüstér megy a csata. És nyilván a Hubinál megláttam azt, hogy ugyanaz a taktika, ugyanaz van nála, ami előző nap is, ugye a középdöntőnél. Úgyhogy ez szerint próbáltam már ott abban a helyzetben is felépíteni a technikámat.
2: Tehát ugyanaz csak a hallgató kedvéért, hát hogy bekezd. Iszonyatos. De ez neked nem volt rossz szerintem, nem?
3: Nem volt rossz.
2: Miután tudtad, hogy mi fog történni, tehát nem ért meglepetésként.
3: Igen, igen. Tehát van egy ilyen felállás, amit a Balázsról szoktunk megbeszélni, hogy üldöző vagy üldözött taktika. Tehát, hogy mi inkább most ő nagyon arra hajaz mindig, hogy üldöző taktika. Tehát akkor jön egy kis adrenalin az emberre, hogy akkor valamennyire elkapja az előtte lévőt. És nyilván azért a Coach Hubertnél az első száznál ugye láttam, hogy ez vissza fog esni. Már a végénél egyébként, de aztán még tartalékoltam egy nagyon picit. Ugye a felépítés az volt, hogy az utolsó 80 méterem legyen a nagyon erős, vagy amikor elkezdek hajrázni. És odaérkeztünk az utolsó falra, és láttam, hogy egy testhossznyi előnye van. De amikor feljövök a víz alatti delfinezésből, akkor egy ilyen pár csapásnyi. Tehát egy, másfél. Nagyjából amennyi előnye van. Úgyhogy...
2: Most a Kósról beszélünk.
3: Igen,
2: csak
3: a Kósról beszélünk.
2: Azért voltak hát még a ott a vízben.
3: Igen, csak az
2: a Marsan, ő elő volt nagyon.
3: Igen, csak az a baj, hogy nem lehet túltekinteni. Yeah. Víz alatti delfin az, aminél ugye forduló után látja az ember, hogy jó, akkor a túlsó pályákon mennyire lehetnek előttem. De annyira nehéz egyébként pillangónál más pályákra tekinteni, de még maga az úszástörésnél is, hogyha felfordítja az ember a fejét, azzal már kiesik egy kisebb ritmusból. Úgyhogy ezt minél inkább minimalizálni akartam, mert azért én is voltam egy ilyen kicsit fejforgatós. Úgyhogy amikor esett vissza a Hubi ugye az utolsó 50 méter alatt, akkor elkapott az adrenalin fröccs, hogy na jó, akkor most kell meg jobban megindulni. És az utolsó 3 kartempó volt az, amit hibásnak éreztem már ott a vízben, hogy jó, most megálltunk az emelkedőnek annál a részén, amikor már kezd egy kicsit visszaesni az ember, már nem bírja tovább tekerni a biciklit. Úgyhogy innen már csak igazából konkrétan könyörögtem, bírt ki. Aztán sikerült, hogy beértem, kinéztem oldalra, hogy látom el a kislámpákat, amik ott vannak a rajtkövön, hogy jelzik, hanyadik helyen vagyok. Nem láttam semmit se belőle, jó mondom, gyorsan fejfordítás. Láttam, hogy 1.54.06 volt, vagy 1.54.08, most ez nekem annyira új idő, hogy még nem tudom be. 06. Igen, tehát hogy ez annyira új idő nekem, hogy még nem tudom felfogni, hogy egyébként majdnem egy 53.99. Úgyhogy...
2: 700-addal voltál a görög siszkosz előtt.
3: Igen, igen, igen. Na neki volt egyébként meg nagyon durva hajrája, és láttam, hogy második helyzet. Hú, mondom, ez baromi jó. Hát nyilván amúgy egy kicsi idő kellett, hogy felfogjam, és aztán még a Hubi is ott tordított nekem, hogy mit csináltál te ember, meg azt a mindenit, mekkora király vagy, és akkor igazából még őt kerestem, hogy hanyadik, aztán levették a táblát, de óriási boldogság volt, amikor beértem.
2: Hát kibekkelted, mert nem lehet azt mondani, hogy nem, mert amilyen szépen egyenletesen indult a felnőtt pályafutásod, az elmúlt egy-két évben valóban nem úgy sikerültek a dolgok, ahogy te eltervezted, ugye ebbe olimpia is beleesett, VB is, VB-k is beleestek. Mi volt ott a baj?
3: Szerintem maga a sűrűség, mert nem találkoztunk még ilyen helyzettel, meg szerintem az úszósport se itt Magyarországon nem volt felkészülve arra, hogy az olimpiai évében világbajnokságot, Európa-bajnokságot rendeznek. Tehát 2024 az nekünk egy oltári sűrű év volt, úgyhogy...
2: Mert a Covidot addigra hozták be teljesen, igen. Ugye? Mert ott elcsúszott minden.
3: Igen, igen, de azt egyébként nem is értettük, és volt is egy fejvakarás, hogy akkor ez hogyan legyen összerakva. De úgy, hogy még az előtte levő évben is 23 decemberében még elmentünk egy Európa-bajnokságra, egy rövidpályás Európa-bajnokságra. Tehát onnan 3 hónap múlva egy világbajnokság, rá egy másfél hónap múlva országos bajnokság, rá 2 hónap múlva Európa-bajnokság, és rá másfél hónapra pedig egy világbajnokság. Tehát ez annyira sűrű fél év volt számunkra, vagy inkább egy ilyen 8 hónap, 9 hónap, hogy kicsit nehéz volt ebből úgymond felállni, hogy hogyan is tekintsünk minden egyes versenyt, mert azért a világbajnokság alatt is februárban láttuk azt, hogy nem lesz túl nagy mezőny, tehát valamennyire lehet érmet szerezni. De nehéz volt felállni abból, hogy még egy decemberi rövidpályás Európa-bajnokságon is egy maximális teljesítményt nyújtottunk. Úgyhogy
2: hát meg ilyen közel egymáshoz a 25 meg az 50 méteres medence, nem vagyok úszó, de úgy el tudom képzelni, nyilván máshogy készülsz rövidpályára meg nagy medencére. Szóval nagyon közel is volt egymás az a kettő, nem? Igen. Tehát az edzéseket is átállítani, meg nyilván pihenés is kell egy világverseny után, meg amúgy is karácsony, meg szilveszter van, szóval ennél bohócabb időpontban nehéz VB-t rendezni, mint
3: az. Igen,
2: a, mint
3: igen, tehát az számunkra ilyen érthetetlen volt, de próbáltuk a legtöbbet kihozni mindenből, mert én nem szeretek visszalépni úgy versenyekről, hogy nincsen egy olyan komoly oka, ami akár sérülés, vagy mondjuk befolyás egy ilyen következő évre, ráadásul úgy, hogy a magyar csapatot nem úgy képviselni, hogy egy jó helyezést tudnék elérni. Tehát maga ezekről nem tudtam azt mondani, hogy nem indulok el. Úgyhogy azt a fél évet egy kicsit bánom, hogy nem hallgattam egy kicsit az eszemre, és inkább a szívem vitt el. Úgyhogy ez volt a legfőbb oka a 2024-es időszaknak. 25-ös évet pedig annak tudom be, hogy egyszerűen igazából túl későn jött ki az a formám, ami most meg egyébként pont jó időpontban. És egyébként nagyjából az időkön is látható meg maga a felosztásába is az ötveneimnek, hogy mi hogyan sikerült. Azonban a 25-ös évre annyit tudnék így még pluszba hozzátenni, hogy nagyon jó volt az, amikor elmentünk esetleg ilyen világkupa versenyekre. Mivel rengeteg tapasztalatot szereztünk ott, ugye a két versenyidő közt volt nagyjából ilyen 5 napunk. Amikor ugye edzettünk úgy egy úszodában mindenkivel, tehát az, amikor az edzés napokat látjuk, hogy ki hogyan készül föl, akár egy Gretchen Walsh, akár egy Carson Foster, vagy akár a Hubieknál, mert egyébként volt olyan időszak, amikor a Hubieval is edzettem egy kicsit, tehát ezt is köszönöm neki, hogy amúgy edzhettem vele, még abban az időszakban. Ezektől így ellestünk ilyen pár stratégiai elemet, amit az edzésekbe be tudunk majd építeni, és be is építettünk. És innen tudom azt is, hogy a rövidpályás Európa-bajnokság már úgy sikerült jól, hogy tudtam ott is minden számban egyéni csúcsot úszni, illetve azért jó, hogy Európa-bajnokságon 5. hely rövidpályán, nem mondom azt, hogy nem számít sokat, de azért keveset se, és akkor ott voltunk úgy, hogy jó, akkor ezt a következő évre az 50-es medencére valahogy beépíteni. És ez egyébként valamennyire szerintem teljes mértékben sikerült. Annyi, hogy az évelejét ugye nem tudtam teljesen véghez vinni, azonban szerintem ahogy kellett, megcsináltuk.
2: Ugye Balázs, Virt Balázs, már többször igen. Előkerült a neve. Ezt hogy kell elképzelni, amikor így a nagy menők is ott edzenek, megmondtad, hogy a Hubinak is köszönött, hogy ott maga mellé, vagy maguk mellé vett, ilyenkor utána a Virt Balázsral összedugjátok a fejeteket, hogy ki mit látott, ki mit tapasztalt, és hogy ebből a saját felkészülési programodban mit tudtok beültetni?
3: Igen, a Balázs ugye, hát, ahogy le kell írnom az edzéshez való hozzáállás, hát ő inkább olyan, mint a Rocky filmekben az edző, tehát, hogy
2: na, szereti úgy... Kíváncsi vagyok, mit értesz ez alatt.
3: Tehát a nagyon nagy nagy szíve van, azt kell tudni. És szereti az emberből kihozni a maximumot, de úgy, hogy az a fajta mentalitása, hogy a maximumot úgy hozzad ki magadból, hogy a saját határaidat úgy küzdöd le, hogy még te is büszke legyél magadra, vagy az ember büszke legyen magára, illetve hogyha nem is sikerül úgy az edzés, vagy az időeredményeket tekintve nem sikerül minden rendben, akkor igazából, hogyha látja rajtad, hogy mindent megtettél érte, akkor onnantól te nem léptél hátrébb, vagy nem csalódás az, hogyha mindent megtettél érte. Úgyhogy nagyjából így tudnám leírni a Virt Balázst edzői munkája szempontjából. Az, hogy hogyan beszéljük meg ezeket, hogy ki mit látott, miket tapasztalt. Nyilván én vagyok a versenyző, aki átéli ezeket az edzéseket. Nyilván, hogyha minél inkább beledöglök, és minél jobb időeredményeket tudok kihozni már ott edzésen, vagy hogyha van egy ilyen kis pihenős fajta rendszer, ami éppen hiányzik nekünk az edzés módszerből, akkor azt így bele tudja illeszteni. Mert azt látja, hogy az hasznos, és lehet belőle építkezni.
2: Láttad, a saját szemeddel is láttad Kapás Boglárka üzenetét, amit a Szentvirt Balázsnak írt, hogy jó taktika, ismerős, mert csak rendkedvér Kapás Boglárka, hogy nem 200 pillangón volt világbajnok. Tehát pontosan ugyanezen a távon, egyébként egy fantasztikus finish után, annó Kwangjuba, ha minden igaz.
3: Igen.
2: Ez mit szóltál, amikor...
3: Hát igazából van egy ilyen közös csoportunk, ahol velük is így szoktunk beszélgetni, és láttam már a szám után is, ugye miután megvolt az eredményhirdetés, minden felvettem telefonomat, és akkor hosszas beszélgetések, ilyen telefonhívások után ugye láttam az üzeneteket, hogy miket beszéltek csoportokba, és láttam a Bogi üzenetet, és mondtam neki, hogy köszönöm, de ugye értettem a célzást, tehát nyilván egyébként ugye Balázs erre hajaz, hogy
2: üldöző volt, hogyne. Hát aztán valakinél nem feltétlenül üldöző az ember, gondolok itt például Milák Kristófra, nyilván róla is majd váltunk pár szót, de csak a hírek után, mert mindjárt jönnek a hírek. Na, ezt még megkérdezem, hogy ugye hát fél távnál vagyunk Párizs és Los Angeles között, azért ez az olimpiai ciklus már egy normális olimpiai ciklus, tehát itt már nincsen VB, EB, rövidpályás, ez az amaz egy kupacba, de normálisan lehet készülni. Ugye ez csak egy EB, ezt mindig rögzítsük, hogy azért a világbajnokság az több, az olimpia meg nyilván a legtöbb. Ez a lépcsőzetesség, ez most hogy néz ki neked a következő két évre? Ez egy jó ugródeszka minden esetre, ez az EB, szerintem így neki lehet futni azért az olimpiai felkészülésnek.
3: Ami is ilyen plusz öröm volt ebben az egészben, hogy azt látjuk, hogy nem haladunk rossz úton. Tehát, hogy ezt a felkészülést már úgy betudhatjuk, hogy egyéni csúcs, jól telt az időszak, ebből tudunk építkezni a következő két évre, és ez az, ami önbizalmat adott nekem is, meg boldogságot, hogy van miért küzdeni. Tehát újra látom magam előtt, vagy a szemem előtt, hogy Los Angelesbe, ugye nekem az nagy álmom volt a Párizsinál, hogy bejussak egy döntőbe, és ott legyek a legjobbak között. Helyezést nem számítva, mert arról nem szeretek beszélni, de azonban a legjobb nyolcba bekerülni szerintem minden egyes olyan döntőt sokszor visszajátszanak, és hát hogyha ott van a nevem, meg tudom, hogy én ott úszok, az számomra egy nagy élmény lenne.
2: Meg ahhoz már úgyis egyéni csúcs közeli idő kell.
3: Igen.
2: Egy olimpiai döntőt azt mondjuk azért nem dobják,
3: az
2: ember után. Jó van. Na, hát nincsen kétségeim, Los Angeles-ig sok mindent kell tenned, hogy ott legyél abban a nyolcba, de ott leszel, ha így folytatódik, mert ez most egy edzőnek, versenyzőnek ez egy elég jó visszaigazás szerintem. Egy egyéni csúccsal szerzett Európa-bajnoki ezüstérem. Márton Riáddal beszélgetek, a Szándeni úszó vizes Európa-bajnokság egyik magyar hősével. Menjünk egy picit vissza az időben, nem is a nagyon picit, ugye 27. évedbe vagy, ősszel töltött be 27-et, 9 évvel ezelőtt, hogy ismerte meg a te nevedet mondjuk az ország, azon az ominózus Indianapolis-i junior világbajnokságon, ahol mire nem feltétlenül figyeltek volna annyian, csak miután a budapesti vizes VB után Milák Kristóf feltűnt, Németh Nándor a váltó bronzérmével berobbant, és ők mind ott voltak, mert nagyjából a te korosztályod, és hát ott szépen oda is csaptatok a világnak többek között mondjuk váltó aranyag formájában. Milyen emlékeid vannak hát ugye akkor voltál 18 éves, és mondjuk Milák Németh Nándi is köbben hasonló. Milyen volt a 18 éves Milák Kristóf, milyen volt a 18 éves Németh Nándor, és főleg milyen volt a 18 éves Márton Rihárd?
3: Hát először is nagyon fiatalok. Nem mondom azt, hogy túl sok tapasztalatunk volt ugye világversenyekről, ilyen BB-ről, főleg nekem. Azért a srácoknak megvolt már a kezdőlöket egy budapesti világbajnoksággal, ugye a Németh Nándornak és Milák Kristófnak.
2: Ugye Milákot 100-on lett ezüstérmes, senki nem tudta, ki ez az ember, és hirtelen 17 évesen második lett, Németh Nándi pedig a 400-as gyorsváltóval lett bronzérmes, ami szintén egy fantasztikus eredmény volt.
3: Igen, igen, az fantasztikus eredmény volt, és gyönyörű időket is úsztak már akkor. Ugye azért egy ilyen világbajnokságra ugye kiutazik egy ilyen csapat, hogy már van két darab világbajnoki érmes.
2: Felnőtt
3: még hozzá. Szerintem meglepődött egy kicsit ugye ott a mezőny, hogy már egy ilyen ifjúsági csapatunk van, és maga ugye megelőzte már egy netanyai Európa-bajnokság. Igen, igen, ifjúsági Európa-bajnokság, és már ott is egyébként elég jó időket úsztunk. Úgyhogy megvolt a kezdőlöket, és ugye ez a váltó érem, ami nekem sikerült, ugye 400-as gyorsváltóba, 400-200-as gyorsváltóba. Hát először is ugye a 400-as az egy óriási meglepetés volt számunkra, hiszen egyes pályára kerültünk be, ha jól emlékszem. Tehát, hogy annyira a szélén voltunk reggelről, hogy az is csoda volt, hogy bejutottunk a döntőbe, és akkor így úgy voltunk vele, hogy jó, egy ilyen negyedik hely lesz, mert azért eléggé nagy országok vannak, ugye. Oroszország, Egyesült Államok, azért a britek, olaszok, mindegyiknek remek úszójuk volt 100-on, azonban mi nekünk nem volt speciálisan 100 gyorsos úszónk. Ugye akkor derült ki, egy nagyjából a váltó formájába, ugye csak a Németh Nándor volt, akit tudtunk, hogy egyébként egy brutálisan jó úszó. Úgyhogy az országos csúcstartot Németh Nándor beraktuk, az akkori országos csúcstartot Németh Nándor.
2: Igen, az azóta változott néhányszor.
3: Néhányszor, igen. Ugye beraktuk utolsó embernek, a Milák Kristóf ugye akkor volt még, nem tudom pontosan milyen idővel, de ott is egy elég combos idővel váltott valakit, szerintem engem igen, én voltam a második ember, és mellette még ugye a Barta Márton volt, aki már sajnos abba hagyta az úszást, és eléggé más tevékenységeket folytat. Úgyhogy az egy óriási meglepetés volt számunkra, hogy aranyérmesek voltunk. Nyilván azért ez nagy lendület volt az első naptól kezdve, hogy már ifjúsági világbajnokként mehetek oda számokra, és az akkori edzőm is mondogatta folyamatosan, hogy innen már nincsen veszíteni valód, mert már nyakadban egy érem. Tehát innentől lentebb nem mehetsz, csak föntebb. Ugye már nyilván egy ilyen szintről. Úgyhogy így álltam hozzá a számokhoz is, a 200-as... Igen, sima 200 gyorsan, az még nem csak a váltó volt. Sima 200 gyorsan álltam oda egy döntőre, sikerült eljutnom döntőig, ott hatodik lettem, és a 4x200-as gyors váltó az azt hiszem utolsó nap, utolsó előtti nap volt.
2: Az meg még egy arany volt,
3: és ott pedig a Holló Balázzsal egészült ki a csapat, ugye akkor még a Milák Kristóf, Németh Nándor volt a másik tag.
2: Hát így kell felnőttbe megérkezni. Na de ami miatt aztán végképp megismerte a nevelet az ország, az volt, hogy csatlakoztál Milák stábjához. Nem, nincs rá jobb szó. Edzőpartnere lettél, de hát persze úgy lettél edzőpartner, nem csak azért dolgoztál, hogy Milák jobb legyen, meg komfortosan érezze magát az edzéseken, bár az ő esetében azt hiszem ez is fontos volt, hanem hogy te is profitáljál ebből. Hogy emlékszel vissza erre az időszakra? Ugye ez Párizs előtti
3: igen,
2: időszak.
3: Igen.
2: Jó, még jóval. Egyel Párizs előtti.
3: Igen, tehát igen, igen.
2: Körülbelül
3: ez
2: négy
3: meg a Tokió.
2: Tokió előtti. Igen.
3: Ugye ez 2019-ben történt, ahol egy időre két hónapra, három hónapra abba hagytam az úszást. Ott több magánéleti gond is volt. Úgyhogy én úgy kaptam meg ezt az üzenetet, hogy már hazaértek Selmeci Attila bájék, nem Szingapúrról, Dél-Koreába volt, Guangzhou-i világbajnokságról érkeztek haza, és akkor...
2: Hát ott döntötte meg Phelps.
3: Igen, ott döntötte
2: meg. Űrvilágcsúcsát.
3: Igen, és akkor ott döntötte meg a világcsúcsát, aranyérmes lett, hazaérkeztek, és akkor rá pár napra felhívott engem Selmeci Attilabá, hogy mit szólnék hozzá, hogyha Milák Kristóffal edzenék, így egészen az olimpiáig, ugye akkor
2: még 2020. Akkor még úgy volt, hogy 20-ban lesz. Ja.
3: Igen, 2020-ban fogunk majd akkor versenyezni. És akkor úgy voltam vele, hogy jó, persze, mert akkor legalább van egy új célja az úszásomnak, vagy a karrieremnek, hogy valamivel kiegészítsem. Mert ugye abban az időszakban nagyon nehéz volt bekerülnem a felnőtt úszó válogatottba.
2: Ami kenderes is volt.
3: Kenderesi is volt, ha csak a 200 pillangot tekintjünk. Ugye Csalaci is még úszott, akkor még a Bicó Bence is, ő volt a következő ilyen úgymond szájnsegéd, aki becsatlakozott a csapatunkba később.
2: És ugye, a 200 pillangó utcaszó Magyarország volt. Lenne 4x200 pillangó, ott senki másnak ne osztottak volna lapot.
3: Hát ott aranyérem minden egyes szám volt. Tehát hogy az annyira erős volt Magyarországon, hogy az világszintű volt.
2: Csak nincs ilyen szám.
3: Csak nincs ilyen szám, igen. Ugye a 200-400 gyors is teljesen foglalt volt, a váltók is, tehát sehol nem tudtam bekerülni, csak úgymond töltelék voltam országos bajnokságokon, és én meg tudtam, hogy kicsit többre lennék itt hivatott, de nem jön ki belőlem az az eredmény, és nincsenek olyan körülmények, nem vagyok olyan körülmények között, ami adott lenne ebben a fejlődésben. Úgyhogy emiatt volt az, hogy egy időre abba hagytam az úszást, jött ez a megkeresés, és nyilván az volt a főbb szempontom, ugye, hogy segítsem a Kristófot, ugye az minden egyéb felkészülésébe, a szárazföldi, a vizes edzéseken, és eleve egyébként nagyon jó barátok voltunk abban az időszakban, úgyhogy ezekkel szép emlékekkel gondolok vissza minden egyes alkalommal, de nem volt számomra az így tekintélybe, hogy jó, akkor én most ebből mit tudnék profitálni, hanem inkább csak az ő segítsége.
2: Hát azt tudjuk, hogy végül is olimpiai bajnok lett, és majdnem 100 pillangón is.
3: Igen.
2: És most közelítette meg legközelebb azt az idejét 100 pillangón, amit Tokióba úszott, de hát ott még volt ugye Dresszel. Milyen figura Milák Kristóf? Szerintem a legtöbb, ugye azt mindenki tudja róla, hogy nem szeret a nyilvánosság előtt létezni, és mindenki a csodájára járt, hogy most itt Szent-Denisben biztos nagy megkönnyebbülés volt persze neki, hogy nem csak nyert, hanem jó időkkel nyert, meg a váltóba fantasztikusan úszott, tehát ez nyilván egy oda-vissza folyamat, és most nyilatkozott

0: Egyébként akkor volna. Nehéz megfogalmazni, mert a Kristófnak egy olyan egyénisége van, amit én ismertem, nyilván az, hogy felém egyébként folyamatosan nyitott volt, meg folyamatosan egy hullámon pendültünk. Ezt egyébként sajnálom, hogy már nincsen meg. Nyilván ezt az új formáját tiszteletben tartom, hogy milyen jelenleg. Nem is szoktam egyébként zavarni, akár versenyen, akár edzések alatt is. Hogyha egyébként olyan van, akkor szívesen beszélgetek vele bármiről, amilyen adott téma lenne, vagy amivel megkeresne. De a jelenlegi...
1: De most tőle függ az, hogy milyen a Nexus.
0: Persze, az tőle függ, de egyébként úgy vagyok vele, hogy már ami 2023, 22-ben, 21-ben volt köztünk kapcsolat, azon úgymond én már túl vagyok, mert nem azt mondom, hogy szükségem van rá, mert egyébként nagyon jó volt az, amikor mi együtt edzettünk, nagyon jó volt versenyeken is, hogy ott volt mellettem, mert az egy kisebb ilyen magabiztosságot adott, hogy ő lesz az, aki aranyérmes lesz, és akkor én vagyok mellette, aki próbálkozik ugye folyamatosan odaérni mellé a dobogóra, illetve azért mégis csodálatos volt akár célba érkezésnél megcsodálni azt az időt, amit úszott. Úgyhogy igen, ezt így leírni, hogy milyen volt vagy milyen az ő személyisége, milyen maga Milák Kristóf, ezt nem tudnám így leírni pontosan, hogy milyen lenne.
1: Hát öntörvényű, azt tudjuk. Öntörvényű, tehát azon különösebben is titok. Ugye Milák Selmeci Attilával készült még hát Guangzhou idején, meg utána is, aztán pont Wirth Balázzsal, és aztán utána Párizs előtt, akkor már senkivel jobbára, illetve Szabó Álmosal adott esetben, aki most is az edzője. Ezt te hogy élted meg, hogy például Wirth Balázs, aki aztán azért nyilván kötődsz, hiszen most is ő a mestered, és hogy köztük ez a törés így végbe ment a párizsi olimpia előtt.
0: Hú.
1: Meg Wirth Balázs, hogy élte meg? Nyilván ezt tőle kell megkérdezni.
0: Igen, tudom. Igen. Hát a Balázsnak ugye, hogy is mondjam, én nem tudom, hogy mi volt köztük az a pont, aminél ez így megtört. Tehát, hogy ez ilyen örökrejtély marad, hogy mi az, amit az egyik fél sértésnek élt meg ebből a szempontból. Nyilván egyébként a híreket egyébként félre lehetett néha érteni, hogy mire gondol az ember, csak ugye, ami megjelenik a címlapon, hogy egyébként ki hogy gondolkodik, akkor nyilván a kommentelő nem olvassa át, vagy nem lát a másik fejébe, hogy mi történik. És így eléggé sok negativitás keletkezik ezekből. Tehát az ő körülötte lévő híreknél például olyan is volt, hogy amikor mi lementünk még olimpia előtt edzésre, akkor mi hírekből tudtuk meg azt, hogy hol edz. Mert ugye úgy volt, hogy akkor nem megy edzésre, de egyébként tudtuk, hogy valahol úszik, csak nem tudtuk, hogy hol. Most nyilván a
1: Wirth Balázs...
0: Igen, meg hogy mit. Tehát a Wirth Balázs esetében úgy, hogy 5 sportolója van, abból 4-el kell foglalkozni, akkor most 4-et eldob, vagy 1-el fog foglalkozni. Tehát hogy azért ezt a dilemmát szerintem mindenki tudja, hogy ilyenkor mi a helyes. Akkor a 4-el foglalkozni azt a másikat, meg hát, hogyha nem akar edzeni vele, hát akkor nem edz vele. Tehát akkor nem áldoz fel mindent egy emberre. Meg nyilván itt az ilyen bizalom kérdése is, hogy kivel milyen a kapcsolata. Most a Balázs sok mindent áldozott föl rá, szerintem. És ránk is. Minden egyes versenyzővel úgy foglalkozik, mint hogyha egy saját gyereke lenne. Ez szerintem nem lehet a versenyző hálátlan ilyen szemben. Tehát, hogy nekünk ugye az a dolgunk, hogy megjelenjünk edzésen, elvégezzük azt a munkát, és hát igen, ebből a szempontból nyilván ő egy olyan személyiség, amit öntörvényűnek nevezünk. Ahogyan mondtad is az előbb, úgyhogy így tudnám megfogalmazni ezt a helyzetet.
1: Szerinted ez a mostani Európa-bajnokság, mert azért itt egy kicsit ilyen új Milák Kristófot láttunk, vagy ismertünk meg. Szóval szerintem itt nála is átszakadt valami, hogy de jó, most mondta is, hogy most már megint van kedvem úszni, mert azért ez mindig nagyon fontos, ugye nála. Ez mennyire tereli őt vissza, biztos nem lehet már visszaterelődni a Tokió előtti évekre, de mondjuk, hogy Los Angelesnek ne úgy fusson neki, mint Párizsnak, és akkor teszek egy záróját, mert ugye tudjuk, hogy Párizsban persze olimpiai bajnok és olimpiai ezüstérmes volt, de én emlékszem arra, hogy Tokió után nyilatkozta azt Sós Csaba, hogy még ő beszélte le Milákot, hogy te csak úszd a 100 meg a 200 pillangot Tokióba, még nem voltál olimpiai bajnok, majd most leszel, és majd Párizsba ott végúz.

0: Megnyitottatod a teljes étlapot, és akkor mondta a sós, hogy hát ebbe 4-5 érem benne van. De nem lett 4-5 érem, mert ott más volt már a felkészülés. De most Los Angeles előtt, ha nem is lehet reprodukálni azt, ami Tokió előtt volt, de így ezzel az újra kicsit éhesnek tűnő és lelkesnek tűnő Milák Kristófnak, vagy tőle te személy szerint mire számítasz Los Angelesben, ha ezt így sikerül prolongálni Los Angelesig, ezt, ami most van, és nem lesz benne újabb törés?
1: Hát nézzük ugye számról számra, ugye egy 100 pillangó esetében, hát most a világ egyik legjobb ideje van, tehát ezt tudjuk, hogy ez egy arany éremre képes, 200 pillangón nem tudom, mert ugye utoljára...
0: Most nem is úszott 200-at egyáltalán.
1: Igen, tehát ugye az most jelenleg nem tudom, hogy milyen fázisban áll neki, hogy most azt szeretné újra, vagy megunta, hogy a felkészülés az nem passzol-e neki. 50 pillangó az erős, tehát az olyan sprint szám, amihez 2 méter magas, 120 kilónak kell lenni, ezt most mondtam valami, és abból 118 csak izon. Tehát, hogy általában ilyen emberek állnak oda. Na most ő ezt
0: És még Lutri is.
1: Igen.
0: Emellett.
1: Igen, tehát maga úgy ezt a szabályt egy kicsit így körbejárta, így is azt hiszem 5. vagy 4. lett, tehát ez gyönyörű eredmény. 4. is lett 50 gyorson. Ahhoz is egy ugyanilyen alkatnak kell lenni az embernek. Ott van a 100 gyors, amivel most jelenleg 4.-5. idő. Ugye maga ugye a világon, és mellett ott van a 200 gyors, amivel még szintén nem indult el, ami lehetne főszáma, úgyhogy csak az is állóképességi munkát követel. Tehát, hogy ebből így összevetítve az egészet, most annyit látok, hogy maga a 100 pillangó az, ami biztos arany. Uh-huh. Illetve, hogyha egy 400-as gyorsváltóba beleáll ugyanúgy, úgyhogy...
0: Mondjuk a 400-as gyorsváltónál a biztos aranyat kijelenteni.
1: Jó, aztán, nem, bocsánat.
0: Az egy kicsit
1: ami erős,
0: konkrét éremesé.
1: Konkrét éremesé, igen. Tehát ez nem mondom, azt nem lehet biztos arany.
0: Gondoltam, hogy nem arra gondolsz, csak azért gondolom, pontosítsuk.
1: Igen, meg hát ott azért a másik három embertől is függ, illetve akik úsznak majd délelőtt. De igen, tehát így felépítve ezt az egészet, egy úgymond, nem mondom, biztos aranyra, akkor meg... De éremeséhez közel lenne egyébként ott 100 pillangon. Ez a felkészülés pedig ugye mind a Szabó Álmoson múlik, részben nála is, tehát ő az, aki tudja befolyásolni az edzéseket, meg ő hogyan áll hozzá Kristófhoz ebből a szempontból. Úgyhogy az ő munkájukon múlik az egész.
0: Váltók. Hát itt már sokszor jöttek elő a váltók itt ott, amott, mert Indianapolisról is beszéltünk, meg hát felnőttként is váltóban vannak Európa-bajnoki aranyaid, meg ez a mostani 400-as gyorsváltó, ami egy fantasztikus történet volt ezen az Európa-bajnokságon, de azért ennek van egy ilyen múltja is, hogy Németh Nándor is, Kós Hubert is többször itt-ott, amott finoman jelezték, hogy hú de jó lenne, ha Milákot sikerülne rávenni, hogy váltót ússzon, mert van egy döntőre, esetleg éremre esélyes váltónk, úgy pedig lenne egy aranyéremre esélyes váltónk, mondjuk egy Európa-bajnokságon, és lőn. Mert ez történt úgy, hogy ugye aznap derült ki, hogy Milák Kristóf egyáltalán ott lesz a váltóba, úgy megnéztem volna az emberek arcát, amikor ez kiderült. Te ezt mennyire követted nyomon? Tudom, hogy neked ott volt a 200 pillangó a gondolataidban, de nyilván azért te is láttad ott csapaton belül, hogy mi a helyzet.
1: Igen, azért ez nagy feszültséget okozott. Úgy mondom, megint, hogy egy Kristófról úgy terjednek, egy Milák Kristófról úgy terjednek a hírek, ahogy. Ugye abból volt a probléma eddig, hogy nem indult a világversenyen, most meg ugye az volt, hogy akkor váltóban nem indul, és inkább amúgy azt nem értettem úgy maga az úszócsapatban, nyilván a váltó, hogyha az lenne az én egyik főszámom, akkor csak azzal foglalkoznék, hogy akkor a legerősebb csapatot összeállítani. Mondjuk valamilyen szinten egyébként a Hubinak a nyüstölés az bejött. Remélem, hogy nem kell még egyszer
0: hát egy jobban örült, mint az egyéni aranyainak. Igen. A váltó aranynak teljesen oda volt. Nagyon jó volt nézni.
1: Igen, annak nagyon örült. Úgyhogy én ezt mondtam a többieknek is, hogy figyeljetek, eddig az volt a probléma, hogy nem úszott, most meg az, hogy váltóban nem úszik, most akkor következőre a budapesti VB-n mi lesz a probléma, hogy nem megy kinyilatkozni?
0: De még ki is ment.
1: Még ki is ment nyilatkozni. Jó, most mondjuk egy probléma. Ilyen sajtótájékoztatóra, vagy bármi ilyesmi, nem éppen pont egy kamera elé. Úgyhogy én ezt így mondtam a többieknek, hogy maradjunk annyiba, hogy örüljünk, hogy vízben van, és akkor majd talán az Európa-bajnoksága, hogy sikerül neki, akkor majd látjuk azt, hogy lehetne megközelíteni, vagy próbáljátok meg ezt a tervet egyébként felépíteni. Most nem is tervet, csak majd, ahogy szeretnétek egyébként, közöljétek vele. Nem tudom, hogy milyen formában ment végig ez a beszélgetés, én erről semmi hírt nem tudtam, sőt, én kim voltam a döntőn, én ott tudtam meg, hogy a Kristófa úszik ott. Úgyhogy számomra nagy meglepetés volt, és hát igen, tehát van, aki azt mondta, hogy délután 2-kor tudta meg, mielőtt még lefeküdt aludni például Németh Nándor, a Kós Hubert pedig délután 4-kor tudta meg az
0: amikor
1: egyik.
0: Amikor fölébredt.
1: Tehát voltak ilyen vegyes gondolatok, illetve Jászó Ádám is azt hiszem pont evéd.
0: Neki meg ezzel múlt, hogy nem úszott döntőt, ugye? Igen. Mert ő lett volna.
1: Igen, mert valójában ő lett volna.
0: Viszont így Európa bajnok, mert annak minősül a délelőtti úszásával, igen. Akár csak Kósolig.
1: Hát én úgy tudtam meg, hogy egyébként ő a leláton ült előttem, és akkor, hogy ő fog, nem kéne menni
0: lassan.
1: Igen, és ott tudtam meg, hogy akkor úszni fog. Már egyébként a Facebookon meg mindenhol megjelent ez a hír.
0: Nagyon jó. Na, Los Angelesre már esett szó, de ott is megrendeznek Budapesten, megint rendeznek Budapesten egy vizes világbajnokság, de ez már kvalifikációs világbajnokság, tehát azért ez egy nagyon komoly verseny, ráadásul nem a Duna Arénában, hanem az MVM Domban, ami már...
1: Meg ez tervezett világbajnokság,
0: nem beugrott. Az egy utolsó szempont így van, és már méreteibe is az MVM Dom azért az egy grandiózus darab, és persze még mindig nem akkora, mint a Los Angeles-i lesz, mert az embertelen, de már egy kicsit modellezi, gondolsz-e már erre a budapesti VB-re?
1: Hát persze, hogy gondolok. Ugye voltam már
0: itt van.
1: Igen, mindjárt itt van egyrészt. Ugye hát az lesz a legnagyobb célunk, hogy ott a döntőbe ott legyünk, és akkor ott, ha már a döntőbe is vagyunk, előtte vagy az alatt megúszom ugye majd az olimpiai kvalifikációs időt, nagyjából erre az időszakra.
0: De azt nem Sós Csaba jelöli ki, hanem azt a World Aquatics.
1: Igen, mármint az olimpiára, olimpiai szintet. Igen,
0: hát úgy értem, de, ja, azt, igen. De azt nem Sós Csaba mondja meg, hogy
1: hát
0: mennyi.
1: Hát az olimpiai, nemzetközi olimpiai bizottság, igen. De hát most ugye azok is meg lettek erősítve, úgyhogy szerintem sok embernek lesz itt cél, hogy ezt teljesítse, és ez még erősebb lesz, mint az eddigi világbajnokságok. Ahogyan eddig láttuk, ugye azért most is a Pan American, a Commonwealth Games az most ugye lement.
0: Igen.
1: Ugye ebben az elmúlt egy hónapban az Európa bajnokság is esett, azért rengeteg úszó úszott olyan időket, amikkel azért fel kell vennünk a kesztyűt. Szerintem itt minden számból.
0: És még esetleg lesz egy 4x200-os gyorsváltónk is, abba pedig egy Márton Rihárdnak is adott esetben lehet helye, mert azért azt se felejtsük el, hogy itt a váltók meg helyezéssel kvalifikálnak ugye az olimpiára, tehát azért, és egy hazai VB-n vélhetően azért minden váltóba is lesz majd magyar csapat, majd meglátjuk. Hát Márton Rihárd, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál velünk, utólag még egyszer szívből gratulálok, mert ez az egyik korona ékszere volt ennek az Európa-bajnokságnak, ez a 200 pillangós döntő, és aztán akkor így tovább vitt Balázsa ugyanilyen érzésekkel, remélhetőleg majd Kapás Bogi ugyanilyen jellegű SMS-t fog írni, illetve nem is kell írnia neki, mert biztos ott lesz az MVM Dom, majd elmondja személyesen, de majd Los Angelesben meg írhat. Nagyon szépen köszönöm, Márton Rihárd úszó ezüstérmesünk volt a vendégünk.
2: Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Az elhangzott műsor újrahallgatható a mediaclick.hu oldalon.

0: Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: És elkezdett hajrázni ez a kicsi lány. Majdnem egy teszthozhoz előnye, bírja el majd végig. Gyere Egérke, gyere kicsi lány. Egérszegi Krisztina, olimpiai bajnok, 200 méteres hátúszásban.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: Hát ilyen nincsen! Óriási! Ő már tudja, hogy ő az olimpiai bajnok!
2: Rekord 15-13!
1: Gól! Rekord! Megvan!
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
1: Hajrá!

0: az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik.
2: A mikrofonnál Szegő Tibor. Augusztus közepén lejárt az a határidő, melyen belül bárki jelentkezhetett a Magyar Atlétikai Szövetség elnöki pozíciójára. Mostani tudásunk szerint ketten kandidálnak. A nyolcszoros magyar bajnok, korábbi atléta Kovács Zoltán és az olimpiai bronzérmes világbajnoki ezüstérmes, pedettpályás világbajnok, korábbi súlylökő Márton Anita. A következő két órában velük beszélgetek ebben a sorrendben, a stúdióban Kovács Zoltán. És a kérdés elsősorban az, hogy lehet-e azt, hogy először megismertettünk téged a hallgatókkal, mert hogy tudom, hogy az elmúlt hetekben leginkább elnökjelöltként hallhattak rólad, de azért több évtizednyi sportolói, sportvezetői, edzői múlt van mögötted. Úgyhogy kérlek, hogy mutasd be magad.
3: Szeretettel üdvözlöm én is a rádióhallgatókat, és egy kérdéssel mennék, hogy mennyire legyen mély ez az elemzés múlt tekintetében?
2: Hát amennyire gondolod magad kiadni.
3: Jó, rendben, rendben. Klasszik magyar fiúként én labdarúgással kezdtem. Most ott voltam először válogatott, utána kosárlabdáztam, abban nyertem először országos bajnoki címet, és nekem az atlétika az életemben Mohácson érkezett bele, Filákovics Istvánnak köszönhetően 2006 magasságában akkor ragadtam lent az atlétika pályán.
2: 20 éve,
3: igen. És akkor mohácsi idők tartottak 2010-11-ig, az utánpótlás korosztályokban szerintem kimagasló eredményeket értem el, az U20-as Európa bajnokságon voltam negyedik helyezett 400 méterre, meg a 4x400-as váltóval, és 2011 magasságában az egyetemváltás során kerültem föl Gödöllőre. Onnan Benkő Ákos vette át a munkát, következtek a felnőtt Európa bajnokságok, kisebb egyéni sikerrel, de a váltóval ott voltunk a legjobbak között, vagy a legjobb 16-ban, és utána Karlik Pállal dolgoztam tovább Ákosban halála után 2013-tól 2017-ig. De 2013-tól párhuzamosan már elkezdtem edzősködni is Gödöllőn, a legkisebb korosztályal a 2003-2004-ben született gyerekekkel kezdtem. Az ides tova 13 éve volt. És 2018-ban volt egy átalakulás a Gödöllői Egyetemi Atlétikai Klubban, átalakult az Egyesület elnöksége, és onnan kaptam olyan sportszakmai vezető szerepet az atlétikában a GEAC-on belül, ahol egy műhely konstrukcióba kezdtünk el gondolkozni a kollégákkal, aminek igen kimagasló példája volt például a múlt heti Európa-bajnokságon Krisz Sarolta is, vagy Enyégi Patrik döntős helyezése, de azért mondom Sacit, mert ő ott született Gödöllőn, és ott is kezdett el atletizálni.
2: Most nem, pontosan nem tudom, de talán holnap vagy holnap után lesz a vendégünk itt a Nemzeti Sportrádióban.
3: Nem írta meg Saci, mert kérdezem tőle, hogy mikor érkezik be. Emellett 2018-ban akkor még jogelőd intézményként a Szent István Egyetemen kezdtem el dolgozni, mint sportfelelős az akkori kisebb támogatottság, már a sportirányában a kisebb támogatottságú egyetemen. És 2020-ban az egyetemek átalakulásával a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetemen belül kaptam nagyobb sportvezetői szerepet, itt leginkább a szabadidősport és a versenysport egységesítése volt a feladat. És 2023-tól dolgozom intézetigazgatóként az egyetemen, a testnevelési és sportintézet vezetőjeként. Emellett párhuzamosan vittem az atlétika edzői szakmát, illetve 2019-től 2022 tavaszáig a Magyar Atlétikai Szövetség utánpótlás referense is voltam, és mellette épült az edzői szakma is. Szerintem kitérünk majd a kérdésekkel rá, vagy legalábbis remélem, azért az edzői szakmában is vannak olyan pontok, amire büszke vagyok kifejezetten.
2: Ebben a beszélgetésben megpróbálunk mind a két félnek hasonló kérdéseket feltenni, és miután a Magyar Atlétikai Szövetség elnöki pozíciójáért indulsz, muszáj vagyok egy kicsit rákérdezni arra az elmúlt időszakra, ami kiváltotta tulajdonképpen ezt a helyzetet. Uh-huh. Ugye Gyulay Miklós lemondott, aztán egy kicsit korábbra hozta a lemondását. Szerinted mi okozta, hogy a Magyar Atlétikai Szövetség ilyen helyzetbe került?
3: próbálom röviden megfogalmazni a dolgot, szerintem az elnökségen belüli kommunikációs ütközések és az ott meg nem történt döntéshozatalok kommunikálásának a hiánya a tagszervezetek irányába. Az elnökségi tagok 2024. szeptember 20-án lettek emlékeim szerint megválasztva, és tovább lassan 2 éve. És egy olyan átfedés alakult ki a magyar atlétikában, hogy a 7 elnökségi tagból 5-en közvetlen érintettséggel rendelkeztek valamelyik egyesületben. Ez nem szándékosan, de a döntéshozatali jogköröket, vagy a döntéshozatali lehetőségét megbénította, és ez nem megfelelően volt kommunikálva meglátásom szerint a tagszervezetek felé.
2: Az, hogy elindulsz az elnöki pozícióért, az mikor vált számodra világossá?
3: Mielőtt a hivatalos sajtóbeszélgetés megtörtént, én hónapokkal előtte sok mindenkivel beszéltem, közvetlenül atlétikában érintett emberekkel, sportvezetőkkel, amúgy nagyobb szervezet vezetőivel, hogy az én szakmai múltamat tekintve azt a típusú kommunikációs stílust, ahogy próbálok az emberekkel dolgozni, és amit az atlétikában eddig elértem sportvezetőként, illetve edzőként, abban benne van az a potenciál, hogy tényleg lehessen egy szakszövetséget vezetni, nem csak határokon belül, hanem nemzetközi porondon is ott tartani a magyar atlétikát. És ez egy hosszabb 2-2,5-3 hónapos gondolkozásmenet volt, és a korosztályom és a külső támogatottság, és leginkább a család támogatottsága is abba az irányba vitt, hogy meg kell mérettetnünk magunkat, hiszen a versenyzői múltam is erről szólt, illetve meg kell próbálni egy olyan gondolkozásmódot és kommunikációs stílus behozni, ami az elmúlt 2-2,5 évben egyáltalán nem volt jellemző a magyar atlétikára.
2: Tudjuk-e definiálni, hogy a hallgatóink is pontosan értsék, hogy mi a dolga egy sportági szakszövetségnek, és azon belül mi a dolga az elnöknek?
3: Az én meglátásom szerint ez elnökségre és szakszövetségre bontanám, mert én mindig csapatban gondolkozom. Az elnökségnek az én meglátásom szerint stratégiai elnökségi gondolkozásmóddal kell létezni egy szakszövetség élén. Ami azt jelenti, hogy egyszer és mindenkor meghatározza az irányvonalat, amit gondol az adott sportágnak, másodrészben kiválasztja azokat az embereket különböző pályázati úton, akik ezt meg tudják valósítani, és harmadrészben partnerként tekint a sportolókra, edzőkre, egyesületekre, klubokba ezeknek az irányvonalaknak a meghatározásában. És az elnök feladata az, hogy ezt az elnökségen keresztül érvényesíteni tudja a magyar atlétika érdekében.
2: Mi volt a motivációd, amikor beadtad a pályázatodat?
3: Az a közösségi társadalom, közösségi támogatottság, amit kaptam a feltételes kérdés után, hogy mi lenne, ha beadnám a pályázatomat.
2: Ugye a Mate Geacnál közel 10 évig építettetek egy atlétikai műhelyt. Ezen tapasztalatok alapján alkalmasnak érzed magad arra, hogy egy sokkal nagyobb szervezetnek legyél a vezetője?
3: Konkrétan a válaszom igen, de kifejteném, hogy miért. Én nem csak az atlétika szakosztályt emelném ki az elmúlt 10 év folyamán, ott olyan edzőkkel dolgozhattam együtt, akik felnyitották a szememet azzal kapcsolatosan, hogy már az atlétika egyéni sportág, de mégis csapatban kell együtt dolgoznunk. Ki tudtunk alakítani egy olyan struktúrát, ahol meg tudjuk teremteni az utánpótlás korú versenyzőinknek azt a választási lehetőséget, hogy a számunkra legalkalmasabb szakágat válasszák. És ezt közösen alakítottuk ki azzal a 8-12 edzővel, ez mindig kérdés, hogy éppen mennyien vannak egy szakosztályban, akik aktuálisan ott vannak. És ehhez kompromisszumképességre van szükség, érdekérvényesítésre, egymás véleményének az elfogadására, vagy éppen egy olyan véleménnyel való munkára, amivel lehet, hogy szakmailag nem értek egyet, de elhiszem azt a kollégának, amit mond, mert ő tapasztaltabb abban, és nagyobb tudással rendelkezik, mint én. Mellette a versenysport mellett, és erről kevés szó esett eddig, 2023 márciusától én kialakítottam egy szabadidősport szakosztályt a Gödöllői Egyetemi Atlétikai Klubban, ami az egyetemi polgároknak szólt. Most ott tartunk, hogy akkorára nőtt a szakosztály 2026 márciusára, hogy már át kellett adni egy olyan szakembernek, akinek kifejezetten ez az iránya. Ez számokban azt jelenti, hogy nagyjából 1110-valahány egyetemi polgár lépett be az elmúlt 2 évben. Ez egy olyan szolgáltatás csomag, ami az egyetemi platformon maga nemében egyedi volt, vagy unikális 2023-ban. És ez 2 év alatt kinőtt egy olyan létszámúvá, hogy 12 edzővel, heti 30 különböző edzésformával dolgoznak és létezhetnek az emberek. Ezt azért hoztam be, mert ez egy teljesen másik szegmens a versenysporton kívül. Próbálunk itt a piacról megélni, de mégis az egyetemi polgárságnak szolgáltatni. És a szakszövetségi munka is egy ilyen irányba kell, hogy meg elmenjen. Piacról kell megélni, de nem szabad elfelejtenünk azt, hogy kiért vagy kikért vállaltuk a szolgálatot az elnökségben.
2: Mi a véleményed az atlétikai versenyrendszerben szereplő sportolók számáról? Sok, kevés, pont jó.
3: Mindig lehetne több. Én inkább arról az oldalról tekintem ezt a dolgot, mint ahogy utánpótlás referensként is tekintettem, hogy azok a versenyek, amik jelenleg elérhetőek korosztálytól függetlenül, azok hogy tudják leginkább szolgálni annak a korosztálynak a fejlődését. 2020-ba alakítottuk ki a kollégákkal a szövetségben azt a területi liga versenysorozatot, ami azóta is tart az U13-as, U14-es, U15-ös, illetve az U16-os korosztálynak. Azóta ez jóval lazább rendszer lett, ami az én meglátásaim szerint nem feltétlenül a fiatalok fejlődését segíti, de a területi liga rendszer az megmaradt. Sajnos közben egy másik liga rendszer eltűnt, és az ifi junior versenyzőknek például most jóval kevesebb a versenyzési lehetősége. És ha megyünk följebb a korosztályokban, az élsportolóinknak nemzetközi porondon kell helytállniuk, a pár éve megváltozott kvalifikációs rendszer okán, az megint egy külön megközelítést igényel, de közben a leginkább határon belül versenyzőknek, akik a fő hátországot adják edzéstársként, támogatóként a legjobbjainknak, nekik meg csökkent a versenyzési lehetőség, és ezt nem a versenyek számában mérem, hanem annak a struktúrájában is a rendszerében. És ezt felül kell vizsgálni, az egyértelmű.
2: Kovács Zoltánnal beszélgetünk, aki indul a Magyar Atlétikai Szövetség elnöki pozíciójáért. A kérdés az, hogy miért most? Hiszen korábban is voltak elnökválasztások, Gyulai Miklós elég hosszú ideig töltötte be ezt a pozíciót. Vagy miért nem vártad meg, hogy az ő elnöki periódusa lejár? Mondjuk nem volt mit várni, mert lemondott.
3: Most ért meg bennem az a gondolat, hogy az elmúlt 10 év során tapasztalt edzői, sportvezetői, intézményvezetői, szakásztályvezetői és intézetigazgatói tudást, szakmai tapasztalatot a Magyar Atlétika szolgálatára szeretném nyújtani. Nagyon sokat adott nekem az atlétika és életem legnehezebb pillanataiban is, megadta azt az erkölcsi középvonalat, amihez azóta is tartom magam. Ez az egyik, a másik pedig, hogy változtak úgy a mandátum lehetőségek az elmúlt időszakban, hogy nem 2028 után van tisztújítás a Magyar Atlétikában, hanem részleges tisztújítás 2026 őszén van.
2: Létrehoztál a kampányban egy weboldalt, a címe egypályán.hu, és a jelmondat az egy sportág, egy közösség, egy közös jövő. Ez mit jelent neked?
3: Egyszerű, de mégis nagyon szerteágazó a dolog. Sportolóként és utána edzőként is megtapasztalhattam azt, hogy milyen kis egyesületben eljutni nemzetközi szintre, és megkapni hozzá a segítséget, és edzőként is megtapasztalhattam azt, hogy milyen a legkisebb korosztálytól eljutni világbajnoki harmadik helyezett sportoló edzéséig az elmúlt 13 évben. Az atlétika nem csak a csúcsról szól, hanem a kezdeti lépésekről is. És ebben minden klubnak, minden jelenleg nyugvó klubnak fontos szerepet szánok, és ezért egy közösség, egy sportág és egy jövő, mert mindenki ugyanolyan fontos a részlete ennek az nagy egésznek, mint a legtetején a sikert elérő sportolóink és edzőink.
2: Figyelemmel a nemrégen véget ért atlétikai Európa-bajnokságra, nyilván ez hosszabb, kifejtős kérdés lesz, de mit szeretnél elérni elnökként, hogyha téged választanak?
3: Azt, hogy az a bizalom, az ne csak egy kimondott szó legyen, és egy ebben az időszakban egy versenyhelyzetnek egy fő mondateleme, hanem tényleg a szakmaiságon, illetve az átláthatóságon, és a közös munkának az alapjára tudjuk építeni az atlétikát, és a bizalom akkor utána magától fog megerősödni és épülni. Ha ezt már sikerülne elérni, az nagy előrelépés lenne. Ha szakmai oldalról nézem a dolgot, akkor a múlt hét sikereinek meg kell keresni az okát, nagyon, nagyon kritikusan, és vissza kell fejtenünk az elmúlt 8-10 év szakmaiságát, munkáját, és, és sokkal őszintébben kell erről az eredményességről kommunikálnunk, akár pozitív, akár negatív, és meg kell találni azt az útvonalat, hogy a múlt heti eredményességet, hogy tudjuk világszinten is ilyen eredményességre emelni a magyar atlétika számára.
2: Ugye, hogyha csak az érmek számát nézzük, akkor kettő, Birmingham mérlege, de én nagy híve vagyok annak, hogy egyrésztről, ha valaki világversenyre kijut és élete legjobbját megjavítja a világversenyen, azt értékelni kell. A másik, hogy ha országos csúcs születik, akkor én tőlem ötödik is lehet a sportoló. De neked mi a véleményed erről? És még kiegészíteném ezt a kérdést azzal, hogy az utóbbi időben azért elég sokat foglalkoztam ezzel a témával, miután tudtam, hogy jössz. Több helyen olvastam, hogy a dobóatléták viszik a hátukon a magyar atlétikát.
3: A kérdésed első fele az, hogyha valaki az adott év vagy felkészülési időszak, nézzük, olimpiai ciklus egyik legfontosabb versenyén vagy időközben a felén egyéni csúcsot és országos bajnoki rekordot ér el, akkor ez egy nagyon jó visszajelzés, hogy megfelelő úton haladunk, de erről az útról nem szabad letérni. Tehát ugyanúgy azon a meghatározott ösvényen kell menni tovább. Ha esetleg ennek az okát valaki nem tudja, hogy miért ért el olyan jó eredményt, vagy miért ért el olyan rossz eredményt, akkor ott segíteni kell ennek a kérdéskörnek a megfejtésében. Abban a szerencsés helyzetben van most a magyar atlétika, hogy újra van egy kifejezetten nemzetközi csillagunk Halász Bence személyében. Fogalmazhatok úgy, hogy az a dobás kiszállt a stadionból szerintem ott Birmingham, és mindenkit pozitívan érintett, és nagyon örültem én is otthon.
2: Azt nem tudjuk, hogy amelyik hozzáért a hálóhoz, az mennyi lett volna.
3: Nem most. Lesz olyan versenye szerintem Bencének, ahol arra dobásra még szükség lesz, és azt ott érjék el edzőivel közösen. Viszont elmondhatjuk azt, hogy a sprint szakákban, akár a hosszú sprintben, akár a rövid sprintben megerősödtünk európai szinten mindenféleképpen, és Kozák Lucával és Molnár Attilával van már olyan sprint versenyzőnk, akik a világbajnokságon is döntő közelben futhatnak, és olimpián is.
2: Takács Boglárka
3: is, igen. Illetve a közép-hosszú futásban a maratoni hölgyek csodát vittek véghez szerintem.
2: Második, negyedik
3: hely. Szabó Nórával van egy személyes kapcsolatom, volt egy idő, ahol egy bizonyos háromcsíkos ruhamárkának egy futóklubjában edzősködtem, és a Nóri ott kezdett el, vagy ott is kocogott a 2016-17-18 környékén.
2: Nagyon el volt keseredve, hogy negyedik lett, és nem tudott dobogóra állni.
3: Ez a Nóri hozzáállása, és ez viszi előre, ugyanúgy, ahogy a Molnár Attila nyilatkozata is előre viszi. Szerintem egy megfelelő gondolkozásmód. Elengedhetetlen, akkor így fogalmazok ez a gondolkozásmód. A Windistól Lilianna pedig hullámzó volt az ő teljesítménye, mindig rejtett tartalékokkal és nagy reményekkel álltunk az ő utánpótlás versenyéhez, ahol volt, ahol egy akadályba elesett ranglista vezetőként, és pont ezért nem lett Európa-bajnok úgy a következő korosztályokban, de úgy néz ki, hogy megtalálta azt a családi békét, azt az edzőt és azt a versenyszámot, ami igazán rá lett kitalálva az atlétikában.
2: Itt voltak Vindics Balázsdal nálam a stúdióban, és ugye tudjuk, hogy elköltöztek Budapestről.
3: Igen.
2: És Balázs távmunkában próbál pénzt keresni. Igen. És tulajdonképpen nem olyan nagyon régen kezdett ő a maratoni futással megismerkedni, és ahhoz képest meg még különösebben értékesnek gondolom ezt az ezüstérmet.
3: És egy fél mondat ehhez kapcsolatosan, azok az alapok, amit Gazsi bácsitól kapott Dombóváron, Anna, vagy Lili, az elengedhetetlen volt ez a sikerhez. Mind emberi, mind élettani oldalról.
2: Beszéltél már az elnökségről, és úgy érzem, hogy fontosnak tartod azt a csapatot, akivel együtt dolgozol, vagy amellyel együtt dolgozol. Kik lennének ennek a csapatnak a tagjai?
3: Én nem szeretem ezt a csapat szót. Nekem javaslataim vannak, akik szerintem a magyar atlétikának pozitív irányt tudnának vinni, és előre mozdulást. Kis Dániel például. Ő azért az Audi Arena építésénél Győrben ott volt a Dani, az EIOF szervezésének egyik főmotorja volt, és az U18-as Euróatlétikai Európa Bajnokságnak is egyik főmotorja volt, ráadásul a Győri Olimpiai Park üzemeltetésért ő nagyon-nagyon sokáig felelt, és most is sportlétesítmények üzemeltetésért felel, amellett, hogy az atlétikát végtelenül szereti. Ilyen például a Herman Sándor, aki a 2023-as atlétikai világbajnokságon versenyirányító helyettes volt, és a 2026-os Ultimate Championship-en is ez lesz a feladatköre. Emellett a Gyula István memoriálokon folyamatosan ezt a fő feladatkört látja el. A fórumokon én úgy fogalmaztam, hogy annyira mondhatom azt, hogy ő tényleg fizikálisan fölülről nézi az atlétika pályát, hogy mire lehet szüksége az atlétikának, eladhatóságban, kinézetben és képértékben, ha fogalmazhatok így. Szeles Bálintot bízom benne, hogy az atlétikát szerető embereknek nem kell bemutatni. Bálint emberi mi volt a kitartása és strapabírósága egy olyan stabil égköve lehet a magyar atlétikának, ami miatt ő fontos lehet mindenféleképpen. Az én elgondolásaim szerint, és Stojlovszky Gabriella pedig azt a paraatlétikát tudnák képviselni az elnökségben, ahol nagyon nagyot léptünk előre az elmúlt két olimpiának köszönhetően, és Ekler Lucának és Szalma Lászlónak köszönhetően, és a nemzetközi porondon is egyre meghatározóbb a paraatlétika jelenléte az atlétikán belül.
2: Kovács Zoltánnal beszélgetünk, aki indul az Atlétikai Szövetség elnöki pozíciójára, és közben tettél személyes vállalást is, ugye elengeded a szakosztályvezetői, és később talán az edzői szerepkört is. Miért?
3: Szerintem egy országos szakszövetség vezetőjének nem lehet közvetlen érdekeltsége egyetlen egy egyesületben sem.
2: Akkor ez vonatkozhat az elnökségi tagokra is?
3: Az én elgondolásom szerint hosszú távon igen. Az általam javasolt személyek ezt a típusú munkát és átgondolását, hogy a közvetlen érdekeltségeiket, hogyha úgy alakul szeptemberben másodika után, hogy a mi gondolatmeneteink szerint halad tovább az atlétika, ők ezt vállalták. Enélkül nem javasolnám őket. És ezt nem azért mondom, mert bárki rosszat akarna a magyar atlétikának, hanem meglátásom szerint egy közvetlen érdekeltségnél két dolog történhet. Vagy túl szigorú vagyok azzal a közeggel, ahol közvetlen érdekeltségeim vannak, vagy egy bizonyos szint után túl megengedő. És ez nem szándékos, ilyen szerintem az emberi természet. Úgyhogy ennek okán, ahogy említettem, én a szabadidősport szakosztályi munkát már leadtam, ahogy nyilvánossá vált az elnöki tisztségért való indulásom, a GEAC atlétika szakosztály vezetői munkájáról is lemondtam, és a tavalyi évben már elkezdtem háttérbe szorítani az edzői tevékenységemet, és a 2026-os versenyszezon után azt végleg leteszem.
2: Az egypályán.hu weboldalon elolvasható a programod, letölthető PDF-ben, de hogyha egy picit beszéljünk erről, hogyha szeptember 2-án megválasztanak, akkor egyszer csak annak a napnak vége lesz, lemegy, és másnap föl kell. 3-án mi lesz az első ügy, ha téged választanak meg, amihez hozzányúlsz?
3: Egy állománygyűlés, hogy mindenki a szakmai munkája alapján kerül megítélésre. Lényegtelen, hogy mi volt előtte a véleménye. Ha azt látom, hogy a magyar atlétikáért és az elnökségi tagokkal azt látjuk, hogy a magyar atlétikáért hajlandó mindent megtenni, akkor annak az embernek a magyar atlétikáért kell dolgoznia. Emellett fontos elkezdenünk a tagszervezetekkel a még közvetlenebb kapcsolatfelvételt, hogy mik azok a hiánypontok, amin ők változtatnának, illetve a vállalásainkban van felsorolva több pont, de el kell kezdenünk az alapszabály átvizsgálását, felülvizsgálatát, az SMS felülvizsgálatát, illetve el kell kezdenünk dolgozni azon, hogy tudunk transzparensebb, pénzügyi beszámolók szempontjából transzparensebbek lenni.
2: Tehát rendszer szintű változásokról Igen. beszélsz, és nem személycserékről.
3: Egyáltalán nem.
2: Beszéljünk egy picit a versenyrendszerről. Még ugye tart a szezon, Igen. tehát még például a csapatbajnokság ugye hátra van. Mit gondolsz arról, hogy jól működik-e most a Magyar Atlétikai Szövetség versenyrendszere? A fedett pályás szezon nyújt-e kellő támogatást a szabadtéri versenyekhez? Időben rendben vagyunk-e? Jókor kezdődik, időben fejeződik be? Van-e a sportolóknak kellő idejük a regenerációra, pihenésre, később aztán edzőtáborra, külföldre, magaslatra?
3: Három szempontból közelíteném meg a dolgot. A legfiatalabb, vagy három korosztályt tekintve közelíteném meg a dolgot. A legfiatalabbak szempontjából kölyökből atlétikai program, vagy U12-es, U10-es korosztály programja, nagyobb részt kell vállalni a szövetségnek annak érdekében, hogy még több helyi verseny legyen a gyerekeknek. Ez leginkább azért szükséges, hogy azokat a kisrejtett tehetségeket fel lehessen fedezni, akiket hosszú távon lehet majd menedzselni a magyar atlétikában. ha azt nézem, hogy a területi liga versenyekről beszéltünk, szerintem az szükséges megtartani, sőt, még akár egy szigorúbb keretrendszerbe visszahelyezni. Az U18-as, U20-as korosztálynak szükségét látom egy újabb versenyrendszer kialakítására. Nekik volt egy versenyrendszer emlékeim szerint 2018-19-ig, ami utána kifutott. Ez volt az IFI és a Junior Liga. Ezt át kell gondolni, hogy hogy lehetne visszahozni, és nem feltétlenül a legjobb juniorkorú meg IFI-korú versenyzőink miatt, hanem pont azok az edzéstársak, vagy nem annyira jó ez a szó, de a másodvonal megtartása miatt, akik a magyar atlétikának nagyon sokat tudnak adni idővel más szegmenseken belül. A felnőttek versenyrendszerében én úgy látom, hogy a nemzetközi versenyek számát szükséges növelnünk. Annak érdekében, hogy ezt a nehezebbé vált kijutási rendszert, ami meglátásom szerint eljött az elmúlt pár évben a ranglistás kijutási lehetőségek az atlétika világversenyekre, jobban tudjuk támogatni a saját sportolóinkat.
2: Van Magyarországnak egy olyan aranykategóriás versenye, amely pont emiatt a ranglista pontrendszer miatt nagyon fontos, és most már jóval több, mint 15 éve rendezik meg, egészen pontosan 16 volt már belőle. Ez az egyik olyan, vagy talán egyetlen olyan a Formula 1-en kívül, amit minden évben megrendeznek. Mi a véleményed erről?
3: Mindig csodálattal néztem ezt a versenyt, és sajnos én nem jó tapasztalom, a Rudisának nyulasztam volna Székesfehérváron, de bemelegítés közben megsérültem, úgyhogy sajnos azon a Gyulai Memoriálon nem futottam, és ha emlékeim nem csalnak, egyszer vagy kétszer volt a Rudis a Gyulai Memoriálon, úgyhogy ez nagy élmény lett volna.
2: Egyszer, ha jól emlékszem, a Spirjev Bozsidár díjat is megkaptam.
3: Igen. Ez elengedhetetlen égköve lenne a magyar atlétikának, hogy a Gyulai Memoriát megtartsuk. De emellé szükséges olyan alacsonyabb kategóriai nemzetközi versenyek kialakítása, ahol tényleg tudnak nemzetközi tapasztalatot és megfelelő pontokat szerezni a sportolói.
2: Itt ezüst és bronz kategóriás versenyekre gondolsz?
3: Igen, vagy B és C kategóriás versenyekre. Igen.
2: A mikrofonnál Szegő Tibor, a stúdióban pedig Kovács Zoltán, ő az egyik jelölt a Magyar Atlétikai Szövetség elnöki posztjára. A másik jelölt Márton Anita, szerettük volna, hogyha Anita is itt ül ebben a stúdióban. Ő viszont külföldön van, így nem tudott eljönni, azért vele a beszélgetést néhány nappal ezelőtt rögzítettük, és amikor mondtam neked nagyjából 8-10 nappal ezelőtt, amikor ezt fixáltuk, ezt a mai interjút, hogy lehet, hogy dupla beszélgetés lesz, kettős interjú, akkor azt mondtad, hogy ennek örülnél.
3: Igen. Szerintem szükséges a most már biztosan vált két eltnök jelöltnek a vezetői gondolkozásmódját megismerni a magyar atlétikai társadalomnak, és úgy gondolom, hogy egy közös interjú, egy közös fórum erre megfelelő platformot adhatna.
2: Amikor hívtalak, akkor éppen Nyíregyházára mentél egy egyesülettel találkozni, ami azt jelenti, hogy gyakorlatilag járod az országot, és több különböző méretű taglétszámú egyesülettel találkozol. Mit szeretnél elmondani nekik?
3: Szeretném bemutatni azt a program elemrendszert, amit mi gondoltunk közösen a magyar atlétika további fejlődése érdekében, de itt mindenféleképpen kihangsúlyozom azt nekik, és itt is el kell mondanom, hogy ez nem egy lezárt dokumentum. Én pont azért járom az országot, tartok nyílt fórumokat, fogok is nyílt fórumokat tartani, megyek személyesen edzőkhöz, klubvezetőkhöz, hogy minél inkább megismerjem azt, hogy mik lennének azok az elemek, amik a saját napi működéseikben segíthetnek ahhoz, hogy abban a bizonyos létrefokokon előrébb tudjunk jutni, és egyre több olyan pozitív vélemény jön a programmal kapcsolatos, és annak a kiegészítésével kapcsolatos, hogy mik lennének azok a programelemek, vagy javaslatcsomagok, amiket érdemes lenne beemelni a következő időszakban.
2: Mennyit tudsz a Magyar Atlétikai Szövetség anyagi helyzetéről, illetve a jövőről, hiszen ugye a sport szakállamtitkárság jelezte, hogy a jövőben érdemben nem változik majd a sport támogatása, de például a sportrendezvények kapcsán majd előnyt élveznek azok a versenyek, amelyek bevételt is tudnak hozni. Magyarán honnan lesz pénz, és lesz-e elég pénz, lehet-e például a piac felé nyitni?
3: A Magyar Atlétikai Szövetség előző évi, idei évi vagy a régebbi költségvetéséről pont annyit tudok, mint bármelyik küldött, aki szavazhat szeptember 2-án. Negyik éves rendes küldött gyűlés előtt a szövetség kiküldi megfelelően a főkönyvi kivonatot. Abban a 2025. évi főkönyvi kivonatban is jól kirajzolódott, hogy megfelelő minőségű tartalékkal rendelkezik a Magyar Atlétikai Szövetség. Az én meglátásom szerint. De ezt úgy mondom, mint egy olyan intézetnek a vezetője az egyetemen, ahol 40 létesítménnyel és közel 50 alkalmazottal dolgozunk, úgyhogy körülbelül rálátok arra, hogy mi az a hosszú távú gondolkozás, amit egy állami forrásból szükséges tartalékként képezni ahhoz, hogy működni tudjon az adott szervezet picit ínségesebb időkben is. Az állami sportirányítás iránymutatás az én meglátásom szerint egyértelmű. Támogatjuk a nemzetközi versenyek rendezését abban az esetben, ha tényleg dolgoznak azon a szövetségek, hogy ezeknek a versenyeknek ne csak élvezeti értéke legyen, ne csak a hovatartozást erősítse, hanem kereskedelmi bevételt is tudjon generálni. Gyakorlati példát tudok mondani ezzel kapcsolatosan. Mi a tavaly évben Gödöllőn elkezdtünk egy félmaratont, amire az idei évben, ez már a második félmaraton lesz, nagyjából olyan 4000-5000 ember fog részt venni, legfiatalabbtól a legidősebbekig különböző távokon, és most már 13 vagy 14 támogatója van egy év után ennek a maratoni versenynek. Ezek helyi támogatók, de szerintem a szövetségnek el kell tudnia készíteni azt a minőségű kiajánlót, amivel a megfelelő szakember, amit az elnökség kiválasztott, igenis tudja ezeket a gazdasági érdekeket képviselni a kereskedelem vagy a piac számára, és partnerként tud tekinteni azokra a támogatókra, akik várhatóak a Magyar Atlétika számára. Ennek fő irányvonalnak kell lenni, az egyértelmű.
2: Említetted, hogy jó lenne több olyan

0: magyar atlétika szempontjából. És ennek a kihasználtsága mindenféleképpen szükséges javasolni, vagy szükséges fejleszteni. Kettő külön helyszín van ott a gondolatomban annaknál. Van a csodálatos stadionunk, csodálatos kilátással, világra szóló események helyszínén szolgálhat. 23-ban ilyen volt a VB, a Gyula István Memorial, ilyen volt már kétszer. Az elmúlt időszakban is ilyen lesz az Ultimate Championship. Miért ne lehetne idővel egy Európa-bajnokság, vagy bármilyen kimagasló atlétika esemény? És van egy edzőpálya, amit meglátásom szerint sokkal jobban kellene használnia a Magyar Szövetségnek, közvetlenül és így közvetve a kluboknak és az arra érdemes versenyzőknek, sportolóknak.
1: Ha már említetted az Ultimate Championship-et, az atlétikai világdöntőt, ez használ a magyar atlétikának, jó reklám az országnak, jó reklám a sportágnak, melyik kategóriába helyezett, ugye szeptemberben rendezik, nem sokkal az elnökválasztás után?
0: Több egyesülettel, edzőkollégával, szakosztályvezetővel beszéltem a 2023-as atlétikai világbajnokság után, hogy ők hogy állnak most a gyerek létszámmal és az érdeklődőkkel. Nagyon pozitív irányba ment el az atlétika megítélése az itthoni társadalomban, és úgy gondolom a 2026-os Ultimate Championship ennek egy következő lépcsőfoka lehet. Innentől a klubok, és így a szövetség feladat, hogy ezeket a fiatalokat megtartsuk, és olyan pályát mutassunk nekik, a szüleiknek és az edzőiknek, ami miatt érdemes nekik hosszú távon az atlétikában gondolkozni.
1: Ha már ezt említetted, ugye a világbajnokság egyik szlogenje az volt, hogy a VB nem cél, hanem eszköz, és az volna a kérdés, hogy ugye most már 3 éve volt az atlétikai világbajnokság, a sportág megfelelően élt azokkal a lehetőségekkel, amelyeket egy ilyen sikeres világbajnokság kínált neki?
0: Rövid távon én úgy látom, hogy igen, a hosszú távra még várnunk kell. De szerintem tudunk olyan sportolót mondani a múlt heti Európa-bajnokságon, aki a 23-as világbajnokság után döntött el, hogy ő tényleg folytatja ezt tovább. Például Brucker Lili. Tehát ő volt a befutó ember, váltótag a 4x100-nál. Egy nagyon fiatal lányról beszélünk, aki megfelelő munkában részesül szerencsére egy edzés feltételekben az Újpestnél és Nyilasi Péternél. De biztos vagyok benne, hogy az ő gondolataiban a 23-as világbajnokság megerősítés volt, mert Lili emlékeim szerint akkor lehetett 16 vagy 17 éves.
1: Olvasva az egypályán.hu-n a programodat, sokat írsz az átláthatóságról, a szervezeti működésről, de adódik a kérdés, hogy akkor hol marad maga az atlétika?
0: Ez elengedhetetlen ahhoz, hogy az atlétika az origó maradhasson. Meglátásom szerint egy kiszámítható versenynaptár, egy kiszámítható versenykiírási megjelenési rend például, hogy mikor milyen verseny van, és kifelel azért. A legnagyobb versenyeinknek, a gazdasági beszámolóinak a nyilvános elérhetőségei, és egy olyan bizalmat épít, ami az atlétikában most egy picit homályosabb, és ez szükséges megerősíteni. Az atlétika az origója minden ilyen változásnak és változtatás igénynek, akár szervezeti változtatás, akár személyi változtatás lenne a jövőben.
1: Ha már említetted Lilit, aki ugye az atlétikai világbajnokság hatására hozott döntést, hogy tervezed a sportolókkal való párbeszédet? Beszéltünk már ugye itt arról, hogy ki mindenkit gondolsz a szövetségen belüli munkatársnak, de hogyan tudsz hangot találni majd azokkal, akik tulajdonképpen az eredményeket hozzák ennek a sportágnak?
0: Kettős és hármas életpálya modellben gondolkozom, és ezt megint külön emelném utánpótlás korosztályra és felnőtt korosztályra. Fontos azt mindenkinek megértenie, hogy a szövetség célja az, hogy az élsportolók mellett kiváló embereket is neveljünk. Ehhez viszont egy olyan hosszú távú programban kell gondolkozni, ahol szorosabb együttműködést kell kidolgozni az egyetemekkel. És ezt azért tartom fontosnak, mert nem csak a magyar atlétikában, hanem a magyar sport egyik legnagyobb nehézsége az, hogy a 19 és 23-24 éves korosztályban hogy tartsa meg a kiváló sportolóit. Az Atlétika Szövetségnek meg kell teremteni annak a lehetőségét, hogy a sportolónak ne kelljen dönteni az egyetemi tanulmányok, vagy felsőfokú tanulmányok és az élsport között. Ezért szükséges meglátásunk szerint egy tehetséggondozó bizottság kialakítása, ami nem csak felfedezi azt az adott szemét, hanem hosszú távon tovább tanulási és sportban továbbfejlődési lehetőséget.

0: lehetőséget mutat a szülőnek, a sportolónak és a nevelőedzőnek és a nevelőegyesületnek is. Ehhez kapcsolódna amúgy egy átigazolási szabályzat felülvizsgálat, annak a módja és szükség szerint az ilyen típusú költségtérítés emelése is a terveink között van.
1: Vannak olyan sportolóink, gondolok itt Molnár Attilára, aki Femke Boll csapatával készül, de említhetném akár Kleckner Hangát is, hogyha téged választanának meg, és hasonló típusú kérésekkel keresnének meg sportolók, akkor hogyan kezelnéd ezeket?
0: Személyes tapasztalatot tudok elmondani. A tavalyi évben Mátó Sárával leültünk személyesen beszélni. Tanítványom Sári, de félig volt tanítványom, hogy mi lehet az az út, hogy ő ne csak világversenyen résztvevő, hanem később európai bajnoki döntős, világbajnoki döntős, és esetleg olimpiai döntős lehessen. És az a típusú megközelítés, amivel mind a ketten gondolkoztunk, azt mutatta, hogy a sikeres 3 évnyi munkának ellenére, hogy világjátékokon 3. volt, és világbajnokságra is kijutott, és EB döntős, valamin változtatni kell. Ezért az Emma Zaplatelovával felvettük a kapcsolatot, és úgy az ő edzőjével, a Brent Peterssel, a Femke Bollnak volt a nevelőedzője, mielőtt a belga szövetséghez került a Brent, és leültünk beszélni 3-asban, hogy mi lehet az irányvonal. És a 2025-26 a szezonnak a fő irányvonalát azt a Brent szabta meg a Sárinak, és én pedig visszaavanzsálódtam pályaedzővé, aki ott van és kontrollálja azt a munkát, ami ott történik, és ha valami ott vesz észre, akkor javaslatot tesz. Sári idén futott egy 3/10-es egyéni csúcsot 3/4 év közös munkából. Az Európa-bajnokság nem sikerült jól. Ilyen van, ennek meg kell találni az okát. De úgy gondolom, hogy ez a 3/10-es fejlődés egy 25 éves atlétánál mutatja azt, hogyha mind a sportolóban, mind az edzőben vagy a klubvezetésben megvan az az igény, hogy jobbá váljunk, akkor miért ne lehetne nyitni nemzetközi tudás irányába, és ugyanilyen munkaháromszög alakult ki, például Kovács Árpi, a Harvardi tanulmánya és a Harvardi edzője és az itthoni munkánk között.
1: Én elolvastam a programodat, és találtam benne egy érdekes dolgot. Szerepel benne az AI, a mesterséges intelligencia használata, ami hát egy ilyen alapsportág, egy ilyen tradicionális sportág esetében talán szokatlanul hangzik.
0: Fiatal sportolóként mindig azt hallottam, hogy 15-20 évvel le vagyunk maradva a nyugati gondolatokhoz, módszertanhoz, fitness eszközökhöz, mindenhez képest. De csak egy egyszerű példa, 1980-ban a Swiss Bolt, vagy magyar nevén Fitbolt már használták az Egyesült Államokban, nálunk pedig ezen 2000-es évek vége felé, a 2010-es évek elején érkezett be. Úgy gondolom, hogy ebben az informatikai fejlődésben, amit a mesterséges intelligencia adhat, nem szabad lemaradnunk. És inkább az élén kell lenni ennek a használatában, mintsem valakitől majd átvenni ezt a dolgot. De szeretném hangsúlyozni, hogy ez csak a döntéshozatalt segíteni meg azoknak a személyeknek számára, az edzőknek és a sportvezetők számára, akik ezekre a döntésre fel vannak jogosítva. Ez egy döntéshozatali folyamat meggyorsítás lenne az én elgondolásaim szerint, és leginkább az elmúlt 4-5 év eredményeinek a feldolgozása, az elérhető adatok összesítése lenne.
1: Már érintettük, de ugye az utánpótlás talán minden sportági programban szerepel. Ez egyrészt nálad konkrétan mit jelent, másrészt ugye említettük, hogy van olyan, aki a világbajnokság hatására döntött úgy, hogy részben marad az atlétikában, folytatja, részben pedig reményeink szerint sokan vannak, akik akkor döntötték el, hogy atletizálni kezdenek. Tehát egy nagyon érzékeny területről van szó. Hogy fogod kezelni, ha téged választanak?
0: Mindenféleképpen meg kell vizsgálni a kölyökből atlétika programnak az elmúlt időszakban végzett pozitív hatását. Látásom szerint negatív hatása nem volt, de hogy arra, hogy tudunk tovább építkezni. Ez elengedhetetlen lenne. Szorosabbá kell tenni a kapcsolatot a közintézményekkel, szövetségi oldalról, iskolákkal.
1: Itt nagyon komoly versenyhelyzet van egyébként, mert elég sok sportág járja az iskolákat már, akik be tudnak menni, és akik tudnak olyan programot nyújtani, de azért elég komoly a konkurencia.
0: Én nagyon hiányolok egy városi atlétika versenyrendszert, ami az én időmben még volt, és onnan lehetett tovább jutni a megyei atlétika versenyre, és onnan lehetett a Diák Olimpia országos döntőjébe bejutni. Nyilvánvalóan ez partnerséget igényel a MASZ és az MDS között is, hogy ennek a versenyrendszernek a kiszélesítésében, mélyítésében hogy lehetne közösen együttműködni.
1: Zárójel MDS Magyar Diák Sportszövetség.
0: Magyar Diák Sportszövetség, igen, igen, igen. Ott is van egy atlétika bizottság, ahol olyan személyek ülnek, akiknek az atlétika fontos, de közben mégis egy szélesebb perspektívából látják a magyar sportot, hogy abban hol lehet az atlétika helye. Fontos, ahogy említettem, megvizsgálnunk az átigazolási szabályzatot, ez inkább az egyesületeknek segíthet támpontot, és a kettős-hármas életpályamodell közvetlen elérhetőségét kell biztosítanunk a szülők és a gyerekek számára, amit említettem, hogy miért érdemes az atlétikában maradni, miért érdemes időt, energiát rászánni arra, hogy én igenis itt maradjak, és ne csak egy dologban legyek kimagasló az életben, a tanulmányokban, hanem mellette sportban is alkalmas vagyok erre.
1: Gyulai Miklós járt itt nálam, és egy érdekes dolgot mondott, azt mondta, hogy vannak olyan klubok, amik tulajdonképpen nincsenek, de benne vannak a rendszerben. Ezekkel mit kezdenél?
0: Az a cél, hogy legyenek, ne csak benne legyenek a rendszerben. Talán második, harmadik kérdés után mondtam azt, hogy az inaktív klubok aktivizálása egy nagyon fontos irányvonal lesz, mert minden egyes befutó hajszálér elengedhetetlen lesz ahhoz a főütőérhez, amit a magyar atlétika csúcsa jelenthet.
1: Vissza még a programhoz, mert hogy szerepel benne egy social media mentor rész is. Mi lehet a dolga az Atlétikai Szövetségnek a social media mentor programmal?
0: 2026-ot érünk, és ha meglátásom szerint belegebedünk, akkor se tudjuk kivenni az utánpótlás sportolók kezéből a telefont, a mobil internetet, és így a közösségi médián való létet. Szerintem egy szövetségnek meg kell teremteni azt a tájékoztatási platformot, akár fogalmazhatjuk workshopnak is, hogy a legjobbjainknak, 20-as korosztályt gondolok erre, hogy a legjobbjainknak egy olyan tudástárat adjunk a kezükbe, hogy ők eldönthetik, hogy és tisztában látják, hogy lehet használni a közösségi médiát, mire lehet használni, milyen előnye és hátrányai lehetnek számukra, és meglátásom szerint ez közvetve, ha valaki ezzel szeretne élni, még profitbevétel segítséget is jelenthet az adott személynek.
1: Szintén érintettük már, de a programban több olyan is elemet is találtam, ami túlmutat a klasszikus atlétikai versenysporton. Ez például a paraatlétika, vagy említhetném a nők az atlétikáért programot. Mi ennek a gondolata?
0: Az atlétika az nem csak az olimpia, és nem csak az Apex sportja. Az a típusú nemzetközi fokozatosan növekedő elismerés, amit a parasportolók kapnak teljesen megérdemelten a személyiségükkel, a hozzáállásukkal, a céltudatukkal és a struktúráltságukkal, annak fontos része kell legyen. Ez fontos részé kell tenni az atlétikában. És vannak már most is a magyar atlétikában, vagy régebben is voltak, akár csak a biacsíkrekről beszélünk, akik meghatározóak voltak paraatlétaként. Ennek a sportág fejlesztésben a kidolgozások után egy meghatározott koncepciónak kell lenni, hogy paraatlétika szempontjából is tudjunk utánpótlás nevelésről beszélni. Mert jelenleg nem beszélhetünk erről a dologról. Ebben bízom benne, hogy azok a kimagasló paraatlétáink és a velük dolgozó szakemberek partnereink lesznek egy olyan projektben, ami ezt kidolgozna. A Nők az Atlétikáért programban pedig a gondolat maga túlmutat az atlétikán, de szerintem elengedhetetlen, hogy azoknak a nőknek, akik edzőként, sportvezetőként, szakemberként szeretnének meghatározó tényezői lenni a magyar atlétikának, lehetőséget és teret biztosítsunk ennek a tudásnak a megszerzésére.
1: Van ugye egy másik jelölt is a Magyar Atlétikai Szövetség elnöki pozíciójára, Márton Anita, és hát mi szerettünk volna lenni ennek egy fóruma, hogy itt egy eszmecsere létrejöjjön, de Anita külföldi tartózkodása miatt ez nem jött össze. Te viszont mégis egy nyilvános ilyen típusú eszmecserére hívtad őt. Miért tartod ezt fontosnak?
0: Én továbbra is szükségesnek gondolom, hogy azokat a programelemeket, amik akár az Anita programjaiban, vagy az én programjaimban is, én programelememben is megtalálhatóak, az atlétika társadalom a mi szánkból hallja, hogy az mit akar, és milyen irányba szeretnénk ezzel tovább vinni a magyar atlétikát, mint vezető, mint az atlétikában dolgozó szakember. Ehhez úgy gondolom, hogy egy közös fórum, egy elnökjelölti eszmecsere lehetne a legalkalmasabb.
1: És ha nem jön össze?
0: Én ezt elfogadom, tiszteletben tartom, és szeptember 2-án ez alapján tudnak dönteni a küldöttek.
1: Nagyjából fél időben vagyunk az olimpiai ciklus tekintetében. Létezik ugye egy LE10 program, ennek nagyon komoly céljai vannak. Az a kérdésem, hogy a kvótaszám eredmények tekintetében most hová pozícionálod a magyar atlétikát?
0: Én úgy látom, hogy most jobban állunk, mint 2024-ben voltunk, de a fő célnak annak kell lenni a következő két évben, hogy amit a múlt heti Európa-bajnokságon tapasztaltunk, azt szinte 100%-osan át tudjuk emelni a következő évi világbajnokságra. Ha létszámban nem is, de az eredményesség az nagyon fontos, illetve megpróbálni ezt továbbvinni az olimpiára 2028-ra.
1: Ugye beszéltünk arról, hogy jó lenne, ha olyan típusú versenyek lennének, amelyen a magyar sportolók világranglista pontokat tudnának szerezni. Ebben az irányban hogyan lehet elindulni? Tehát vannak ugye olyan világversenyek, amelyekre pályázni lehet, van olyan világverseny, ami kijelölés alapján zajlik, hogy mi az útja, módja annak, hogy egy a rendszerbe frissen bekerülő elnök legyél az te, vagy legyen az Anita, most elkezd mondjuk a World Athletics felé kommunikálni a tekintetben, hogy létesítményünk van, sportolóink vannak, ha bevételt tudunk generálni, akkor állami támogatásunk is van, szeretnénk versenyeket rendezni. Mi ennek az útja, módja?
0: Ha vannak jó minták, akkor azokat szükséges átvenni, és ennek érdekében a kollégáimmal elkezdtük több körülöttünk lévő országnak akár a programjait vizsgálni, akár a társadalmi elismerését vizsgálni az atlétiken belül, és a versenyrendezési struktúrájukat is nemzetközi versenyek tekintetében. És Belgiumban van egy nagyon érdekes verseny, ami bronzkategóriás verseny, aminek a fő irányvonala az, hogy azok a versenyzők, fordítva mondom, menedzserek nem adnak le nevezést, hanem a versenyzők adhatják le saját maguknak a nevezést arra a versenyre. Mindenki befizeti a nevezési díját, a legjobbaknak van utazási támogatás és szállás, de a másodvonalnak, vagy akik nem annyira kimagaslók, nincs. De itt számok tekintetében Mátósára volt kint idén ott versenyezni, női 400 gáton, C-kategóriás versenyen 38 fő indult el. Sár jó helyen végzett, mert minőségben egy olyan verseny volt, jó pontokat adott, de maga a szervezési költségek, ennek a hírértéke, és hogy ennek hogy lehet piacértéke, megmutatja, hogy egy ilyen versenyen például 1544 induló volt a férfiak között. Nagyjából 13 nemzetből voltak indulók. Ezenek szerintem lehet képértéke, és ezeket a jó tudásokat, know-how-kat szeretnénk behozni, és természetesen a saját rendszerünkbe integrálni, amennyire lehet, és ez lehet egy piaci támogatón keresztül is akár.
1: Gondolkodtál-e azon, hogy a régiónk országaival, akár a szomszédos országokkal is lehetne közösen együtt dolgozni? Most hadd ne soroljam fel, hogy hány szerb, horvát és ukrán sportoló szerepelt akár a mostani Európa-bajnokságon, csak Mahucsikot, ha említem, hogy van-e a fejedben olyan, hogy fölveszed velük a kapcsolatot, amennyiben téged választanak meg, és valami jót csinálni közösen?
0: Igen, szerintem a közös munkánk az Emma Zaplatelovával, a Bram Peterssel és a Sárival, ez már egy első jellépés volt. A kollégáimmal arról beszéltünk, hogy ha lehet Balkán bajnokság ebben a versenyrendszerben, amit a Nemzetközi Atlétikai Szövetség elfogad kvalifikációs versenyként, akkor miért ne lehetne egy közép-európai bajnokságot is csinálni?
1: Ha ezt a beszélgetésünket hallgatja egy olyan küldött, aki még bizonytalan, aki nem döntött el, hogy majd szeptember 2-án kire szavaz, akkor neki mit üzennél?
0: Ha kérdése van, szeptember 2 előtt hívjon fel, írja meg nekem, tegye föl, és ha tud, akkor jöjjön el a következő nyílt fórumra, mi majd Győrben lesz. Illetve azt a típusú kiszámíthatóságot, tudatosságot és szakmaiságot arról tudom biztosítani, hogy amit a Matege Arcban is hoztam, és a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem intézetigazgatójaként is hozom, azt tenném a magyar atlétikáért is elnökként.
2: Ez korábbi műsorunk ismétlése.
1: Augusztus 12-én veszük fel ezt a beszélgetést Márton Anita otthonában, és nem így terveztük, de napra pontosan 10 évvel ezelőtt a Riói olimpián megnyerted a bronzérmet, ami hát fantasztikus teljesítmény. Hogy emlékszel erre a napra?
3: Hát a mai napig nagyon szép emlék természetesen számomra, hiszen ez karrieremnek az egyik csúcspontja volt. Soha nem gondoltam volna kislányként, hogy ilyen magasságokba felérhetek. Persze mindig cél volt az, hogy majd esetleg egy olimpiai érem, vagy akár egy EB-n, VB-n egy éremszerzés, de azért ez tényleg ilyen álomszerű volt.
1: 19 méter 87 cm-rel akkor éppen egy országos csúcsot is felállítottál. Nem ez volt az egyetlen, és nem csak ebben a sportágban, majd erről még beszélünk. A másik, ami aktualitást ad ennek a beszélgetésnek, hogy Birminghamben zajlik az Atlétika Európa-bajnokság, és Birminghamhez pedig egy másik élményköt.
3: Igen, ugye ott voltam fedett pályás világbajnok Birminghamben. Hát már tényleg olyan réginek tűnik, ugye 2018-ban. Egyébként a birminghami pályán többször versenyeztem én is szabadtéren is. Nekem kellemes élmények kötődnek Birminghamhez.
1: És ott is egy országos csúcs, ugye 1962, akkor ugye a fedett pálya, illetve a szabadtér az még külön mérődött. Érdekes sztorit hallottam, hogy amikor te elkezdtél atletizálni, akkor tulajdonképpen az az edzés, ami az elsőnek volt tekinthető, akkor minthogyha nem jó helyre mentél volna be, minthogyha nem az edző fogadott volna, aki előre volt tervezve.
3: Így van, ez azóta is egy ilyen vicces történet Eperjesi Laci bácsi és köztem, ugyanis akkor is több szegedi atlétika szakosztály volt párhuzamosan egymással, és ugye Laci bácsival találkoztam a Diákolimpián, lehívott az edzésekre, és akkor, amikor anyukámmal leérkeztem, hát megmondom őszintén, hogy én nem ismertem meg Laci bácsi, tehát nyilván 11 éves kislány voltam, és ahogy ott mentünk be a pályára, ugye kerestük, hogy hol van az atlétika edzés, és akkor a portás oda irányított egy másik edzőhöz, Trénye Imre bácsihoz, és hát ő kezdett el velem foglalkozni, hát megmondom őszintén, nem annyira szakszerűen, mert ugye most ugye a 11 éves lányok 2 kilós golyóval löknek, én akkor 6 kilós golyót kaptam a kezembe, és akkor úgy el is tűntem utána, tehát nyilván nem fogott meg az edzés, és aztán a testnevelő tanáromon keresztül Laci bácsi ugye megkeresett, hogy mi van velem, hol vagyok eltűnve, és akkor derült ki, hogy hát tökre nem jó helyen jártam.
1: Akkoriban hogy nézett ki, ugye Szegedről beszélünk, aztán majd a pályafutásod Békés Csabához is köthető, egy ilyen edzés helyszín, tehát a mostani körülményeket hogy tudod összehasonlítani az akkoriakkal?
3: Fú, nagyon sokat változtak az edzés körülmények, akkor egy salakos pályán tudtunk edzeni, illetve egy ilyen különálló, egy sima füves terület volt, ahol maga a dobópálya volt, és súlydökőkörrel, diszkoszkörrel és kalapácsvetőkörrel. Akkor egy picit így a szegedi atlétika a régi, ott a 80-as évek után egy ilyen lezuhanó ágban volt, és amikor edzőm ott a 2000-es évek elején Kis Gáborral együtt elkezdtek foglalkozni az atlétikával, akkor kezdték el ezt újraépíteni itt Szegeden. Például erősítő edzésekhez a súlyemelőkhöz jártunk be, a Szegedi Lelkesedés SK-hoz. Úgyhogy így ott edzettünk, ahol tudtunk, télen is iskolai tornatermekbe mentünk, ahol úgy szívesen láttak minket, és innen nőttünk ki oda, hogy ugye most már 8 sávos rekordtámpálya van Szegeden, sajnos a mai napig fedett pályás edzési lehetőség nincsen, rekordtán edzési lehetőségünk, hanem egy tornateremben, egy nagy méretű tornateremben tudnak felkészülni a fiatalok, de hát reméljük azért, ez hát, ha változik a közeli jövőben esetleg, úgyhogy most legközelebb ugye Kecskemét, a 100 kilométer, illetve Békés Csaba 90 kilométer, ahol jó fedett pályás körülmények között lehet készülni. készülni. Saját súlyemelő termünk van, szépen berendezve, meg tudjuk adni a sportolóinak, amire szükségük van. Ugye amikor én kezdtem, akkor még a szülők fizettek mindent, az utazásokat, a szállást, ha szükség volt rá. Tehát, hogy egy jól működő közösségi klubbá nőtt ki azóta a Szegedi Atlétika.
1: Mi fogott meg a nehéz atlétikában annak idején?
3: Elég hamar jöttek a sikerek egyébként. Már ugye diákolimpiákat megnyertem, a korosztályos országos bajnokságokat megnyertem, viszont megmondom őszintén, hogy először a társaság fogott meg. Én mindig egy ilyen korán érő kislány voltam, és tetszett az, hogy ugye nagyobbak közé kerültem be, ott tényleg ilyen életre szóló barátságok kötődtek, tehát tetszett az az egész millió, ahol vagyok.
1: Annak idején, amikor beszéltél a súlyemelésről, ugye későbbiekben súlyemelő magyar bajnok is lettél, mint kiegészítő sportág. Egyszer mentem valamilyen súlyemelő versenyre, és te voltál az első, akivel találkoztam, hogy kérdeztem, hogy látogatom, mert mondtad, nem, indulok.
3: Igen, így van, hát ugye, ahogy mondtam is, hogy nagyon sokáig a Szegedi Súlyemelő Klubnak a kötelékében edzettünk, és egy ilyen nagyon jó oda-vissza kapcsolat épült ki. Én például a Nagy Péterrel a mai napig nagyon jó kapcsolatot ápolok, rendszeresen beszél telefonon is, úgyhogy így alakult az, hogy azért cserébe, hogy mi ott lehettünk és edzhettünk a súlyemelőterembe, jártunk országos versenyekre nekik.
1: Hogyan változott a mentalitás, hogy ugye 17-szeres magyar bajnok vagy, olimpiai bronzérmes vagy, világbajnoki arany és ezüstérmed is van, az embert hogy változtatják meg a sikerek?
3: Én szerintem nyugodt szívvel mondhatom, hogy nem változtattak meg a sikerek, legalábbis én próbálok arra törekedni, hogy úgy éljek, mint valamikor, tehát egy ilyen csöndes kisvárosi környezetben vagyok. Ilyen, tehát mi próbáltuk azért ezt a szerényebb vonalat továbbvinni, és úgymond a földön maradni.
1: A sporták halmozással kapcsolatban még egy dolog, hogy nézegettem annak idején az utánpótlás Európa bajnoki eredményeket, és egyszer találtam egy osztravai junior Európa bajnokságot, ahol diszkoszvetésben lettél bronzérmes. Kérdezném, hogy ezt most itt akkor hogy, de hát aztán magyar bajnoki címet is szereztél, nem is keveset diszkoszvetésben.
3: Igen, így van, ugye nálunk atlétikában, főleg ugye dobásokban, és ezért a teljes körű képességfejlesztés ugye a cél, és pont ezért, amikor valaki letéved az atlétika pálya kötelékébe, így lehetősége van több versenyszámot is kipróbálni. Nekem gerelyhajításban nem volt hozzá tehetségem, a kalapácsvetést én magam nem kedveltem, és akkor így maradt a súly és diszkosz, amit elég sokáig 23 éves koromig párhuzamosan csináltam végig, és utána, amikor ugye beléptem a felnőtt korba, akkor hoztuk meg azt a döntést edzőmmel, hogy akkor most súlylökés vagy diszkoszvetés irányba menjünk el. Érdekességként egyébként nagyon sok olyan Európa-bajnokságon, világbajnokságon volt, ahol helyezésben sokkal jobb eredményt értem el diszkoszvetésbe, mint súlylökésbe. Mégis úgy gondoltuk, hogy sokkal sikeresebb lehetek hosszú távon a súlylökésben.
1: Ha visszatekintesz a pályafutásodra, mire vagy a legbüszkébb? Ugye azt hiszem 6 alkalommal választottak meg az év sportolójának. Felsoroltuk már Márton Anita címeit, olimpiai bronz, világbajnoki arany, ezüst. Mi az, amire legszívesebben tekintesz vissza?
3: Hát ugye talán a két legfőbb eredményemre, ugye a fedett pályás világbajnoki címemre, amivel ugye a mai napig Magyarország egyetlen világbajnoka vagyok, illetve ugye az olimpiai bronzérmemre. Hát azért úgy gondolom, hogy sikerült olyan országos csúcsokat felállítani, amit lehet, hogy egy darabig még nem tudnak átadni a...
1: 15-ször?
3: Hát, vagy többször, már jó magam sem tudom, hogy összesen hányszor javítottam országos csúcsot, illetve ugye korosztályos országos csúcsokat is tartok, de azért nagyon remélem, hogy hamarosan jön egy újabb fiatal tehetségben, és egyébként kibontakozóban, Martin Zsófi személyébe, és remélem, hogy lesz, aki tovább vigye ezeket a hagyományokat, úgymond.
1: A nehézatléták nagyon összetartó társaság, akármelyik versenyen jártam, ott mindig mindenki szurkolt a másiknak is.
4: még akkor is, hogyha félő volt, hogy esetleg téged túldob.
3: Igen, így van. Tehát én is teljes mértékben ezt tapasztaltam az évek alatt, hogy nincs meg a dobók között az a fajta rivalizálás, ami mondjuk a sprintereknél megvan. Én a mai napig nagyon jó kapcsolatot ápolok a magyarországi dobókkal is, illetve például egy imántig alkalmával, és ez teljesen normális volt számunkra, hogy mi dobók így egy csoportba verődve együtt ebédeltünk, mondjuk együtt mentünk ki a pályára, sőt, még mi ugye női súlylökők is, volt olyan alkalom, hogy egymást segítettük verseny közben, mert nem ellenségként tekintettünk egymásra, hanem mint atléták, mint hát nem, a rivális tényleg nem jó szóra, tehát, hogy mint ellenfél.
4: Hogyha 11 éves Márton Anitának azt mondják, hogy 2023-ban egy budapesti világbajnokság után fog visszavonulni, mit mondtál volna az embernek?
3: Hát nyilván nem hittem volna neki. Soha nem gondoltam volna, hogy ilyen magasságokba érhetek, és hogy olyan lehetőségeim lesznek akár a versenyzésre, utazásra, barátok szerzésére, és hogy egy ilyen hosszú karriert tudhatok majd a hátam mögött. Úgyhogy igazából meg szokták kérdezni, hogyha újra kezdhetném, és visszamehetnék, akkor újra kezdhetném, és azt szoktam mondani, hogy igen, újra neki vágnék.
4: Nagyon hosszú pályafutásod volt, nagyon sikeres is volt. Hogy látod, hogy ez alatt az idő alatt mennyit változott a magyar atlétika?
3: Sokat, sokat. Tehát volt, amikor én belekerültem fiatalként, utánpótláskorúként, akkor nehéz volt. Nem voltak olyan jellegű támogatások, mint mondjuk az elmúlt időszakban. Nem volt annyi lehetőség egy fiatal és tehetséges atlétának. Nem csak a szövetség irányából, hanem talán az egyesületek irányából sem volt olyan támogatottsága az atlétikának. Ez ugye az utóbbi időszakban nem csak magyar szinten, hanem szerintem egyébként így világszinten azért kinőtte magát, és újra egyre nagyobb figyelmet kapott maga az atlétika is. Nyilván volt egy virágkora ennek, és akkor most talán egy icipicit így visszafele hanyatlik megint. Mondom példaként például, hogy nálunk is megjelent már, angoloknál is, spanyoloknál is, hogy egy atléta hiába teljesíti mondjuk a kijutási szintet egy Európa-bajnokságra, világbajnokságra, külön szabályokat, szinteket hoznak a nemzetközi szövetségek, hogy milyen feltételekkel viszik ki az atlétákat. Ami nyilván az anyagi vonzatát megérti az ember, viszont van olyan súlylökőnő ismerősöm, aki például azért hagyta abba, mert háromszor is elvették tőle a lehetőséget, hogy az országát, a hazáját képviselje egy nagyobb versenyen, holott a Nemzetközi Szövetség által felállított szinteket, vagy kvalifikációs rendszerben viszont kvalifikálta magát. És ez szerintem egyébként szomorú, mert nyilván éveket dolgozott azért, hogy büszke legyen magára, az országát képviselje. Szóval egy picit ez nekem ilyen nemzeti érzést hoz, ugye természetesen magával, mert tudom én is azt, hogy milyen büszkeség volt mondjuk fönt állni a dobogón a magyar mezben.
4: A pályafutásod alatt ugye két városhoz vagy köthető, Szegedhez és Békéscsabához. Éreztél valaha egy ilyen főváros-vidék ellentétet, vagy olyan fajta rivalizálást, amelyben esetleg a budapestiek előnyben voltak?
3: Inkább azt mondanám, hogy nyilván ugye nagyon sok verseny Pesten, vagy Pest vonzás körzetében kerül megrendezésre, és nyilván ilyen szempontból vidékről eleve, hogy föl kell utazni, ott kell aludni, tehát hogy sokkal nehezebb, és ugyanígy ugye Békés Csaba is, illetve Szeged is jó, tehát hogy azt nézzük, ugye az autópályán manapság már azért nem távolság Budapest, de mondjuk ezelőtt 25 évvel, vagy 20 évvel még ugye azért az volt. Igen, érezhető egyértelműen, én úgy gondolom, tehát most én ugye már egyesületi vezetőként is, meg szakosztályvezetőként is elég régóta dolgozok, és nagyon nehéz ezt anyagilag megoldani egy egyesületnek. Rengeteget kell utaztatni az atlétákat, nyilván nem szeretnénk ezt a terhet a szülőkre róni, úgy gondolom, hogy van nekik is bőven problémájuk, és egy egyesületnek ugye az az egyik feladata nyilván, hogy biztosítsa a gyerekeknek a megfelelő edzés és verseny lehetőségeket. Ugye van egy picit ez az iskolai SEO erő, hogy ugye az egyetemek miatt is nagyon sokan nem maradnak a vidéki kisebb városokba, ha bár Szeged itt ugye azért szerencsés, hiszen ugye itt a Szegedi Tudományegyetem azért egy elég híres és jó presztízsel rendelkező egyetem, úgyhogy így az évek alatt nálunk is többen megfordultak, hogy ide jöttek Szegedre egyetemre, és akkor a kötelékünkben vagy ideigazoltak esetleg, vagy csak velünk edzettek.
4: Három fő irányvonalat ragadnék meg az életedben, a sportolói létet, a vezetői létet, illetve a családanyai létet. A kérdés az, hogy a személyiségedhez, a világlátásodhoz melyik mennyit adott hozzá?
3: Biztos vagyok benne, hogy mindegyik nagyon sokat adott hozzá. Én mai napig rettentő módon hálás vagyok azért, hogy edzőm Eperesi Laci bácsi, hogy mondjam, az életre is nevelt minket. Tehát, hogy nem csak a sportolót látta bennünk, hanem az életre nevelt minket, pontosságra, tiszteletre, kitartásra, és ebből is nagyon sokat viszek magammal. Ugye maga a sportolói lét még, amit adott, nyilván ugye sokat utaztam, tehát föl kellett találnom magam, egy stabil, biztos nyelvismeretet kellett szereznem, amit ugye szintén használok a munkámban. Ugye utána jött ugye gyakorlatilag a családi anyai szerep, ami ugye szintén egy teljesen más oldal, megtalálni azt az egyensúlyt, hogy nyilván onnantól kezdve, hogy befejeztem a sportolói pályafutásomat, azért a család az első. Tehát anyaként ugye két kislányom van, nyilván nekem az a legfőbb feladatom, hogy őket a lehető legnagyobb biztonságban, szeretetben és mindenben neveljük ugye a férjemmel, illetve hát nyilván ugye a nagyszülőkkel egyetembe, és hogy nekik biztosítsuk azt, amire nyilván szükségük van, mind emocionálisan, mind akár anyagilag. És akkor ugye utána jön a maga ugye ez a vezetői szerep, ami viszont ilyen viccesen mindig azt mondták egyébként, amikor csak sportoló is voltam, hogy ilyen tyukanyó típus vagyok, tehát hogy ott is azért a kicsiket, vagy akik frissen így akár fiatalabban becsatlakoztak a csoportba, azért így mindig is így pátyolgattam őket, és nyilván egy vezetőnek is meg kell lennie ennek a részének, hogy tudja kicsit pátyolgatni, bátorítani az alatta dolgozókat, tehát hogy egyáltalán nem egy ilyen aláfölé rendelt stílusban. Nyilván sajnos megvan az a rész is, amikor ezt is megköveteli az embernek a munkája, de hogy alapvetően egy ilyen partner viszonyban tudjuk ezt kezelni, és tehát ugye 2020 őszén vettem át a Szegedi Vasutas Egyesület Atlétika szakosztályának a vezetését, és 2025 decemberében pedig a teljes nagy egyesületnek a vezetését, ami ugye viszont már több szakosztályos egyesületként működik, és nyilván itt lavírozni kell a most ugye jelenleg a család és az egyesületi teendők között, de én úgy érzem eddig, hogy ezt elég jól sikerült megoldani.
4: Ha már a gyerekekről beszéltünk, hogyha ők sportolnának, akkor mennyire támogatnád azt, hogy mondjuk az egyik súlylökő, a másik meg diszkoszvető szeretne lenni?
3: Én mindig is mondtam, hogy majd eldöntik. Egyébként a nagyobbik lányom, ő ugye 5,5 éves most, volt már atlétika edzéseken, mert nálunk itt Szegeden már 4 éves kortól várjuk a fiatal atlétapalántákat, viszont aztán úgy alakult, hogy megtetszett neki a görkorcsolya, úgyhogy ha kicsit fájó szívvel is, de átpártoltunk a görkorcsolyára, ami egyébként szintén úgy gondolom, hogy nagyon jó alapokat tud adni a gyerekeknek, és hát majd látjuk, hogy a későbbiekben hogy gondolja. Ugye például a férjem ő soha nem sportolt versenyszerűen, viszont rendszeresen eljár futni, és akkor mindig csalja a nagyobbik lányomat, hogy így viccesen, hogy jöjjön bele, és ő mindig mondta, hogy nem megy, mert ő neki fáj a hasa a futástól. Tehát gondolom, hogy mennyire fájhat egy kisgyereknek, de igen, tehát, hogy nem, futó biztos, hogy nem lesz belőle, de úgy gondolom, hogy amerre viszi az élet, próbáljon ki több mindent. Én is fiatalkoromban több sportágat kipróbáltam, majd ha bekerül az iskolai közegbe, ott szintén egy picit megnyílik a világ. Itt még ugye az is sokat számít nyilván, hogy a barátok milyen irányba mennek el, mit csinálnak, mit sportolnak, meg azért a technika. Tehát a tévé, az internet, telefon, tehát, hogy még nincs nálunk is 6 éves a nagylány, és na, tehát azért próbálkozik, igen.
4: A munkát hazahozod valamilyen szinten? Tehát ugye klubvezetőként, ugye társadalmi elnök, vagy szakosztályvezetőként nyilván számtalan impulzus ér, és mondtad, hogy a férjed versenyszerűen nem sportolt, de amikor megjössz, akkor megosztod vele, hogy mi történt, hogy esetleg el kell küldeni egy alkalmazottat, hogy fájó, de nem indulhat az egyik versenyzőn valamelyik versenyen, hogy nagyon messze kell nagyon sok embernek utazni, hogyan szerzünk majd pénzt a buszra, és így tovább, és így tovább. Szóval, hogy mennyire segítő neked ebben?
3: Teljes mértékben megértő természetesen, ugye mi így is ismerkedtünk meg, hogy ugye én akkor már benne voltam azért a sportba, és hát tudja, hogy ilyen típus vagyok, tehát most mondhatom, hogy nincs választása, mert én nem vagyok ez az otthon a fenekemen ülő típus. Haza szoktam hozni a munkát, főleg azért, mert én ugye a kisebbik lányunkkal még itthon vagyok hivatalosan, és nyilván ugye az az első, hogy vele minden rendben legyen, de szerencsére édesanyámék nagyon közel laknak, szeretnek is ott lenni a lányok, úgyhogy most jelenleg hát így szeptember közepéig, amikor a kicsi kezdi a bölcsit, addig úgy oldom meg, hogy vagy elviszem magammal, aki éppen itthon van, vagy ugye a édesanyámékhoz beadom, és akkor bemegyek, elintézem, amit kell. Én ilyen éjszakai bagoly típus vagyok például, tehát nagyon sokszor van az, hogy este, amikor a gyerekek lefekszenek, akkor én utána fölnyitom a laptopot, és nekiállok dolgozni. És olyankor is vagyok egyébként nagyon ilyen tevékeny, ilyen jó pörög az agyam még.
4: A mikrofonnál Szegő Tibor, én pedig Szegeden vagyok, Márton Anita házának kertjében, talán a szél bele is hallatszik, és a hírek előtt ott hagytuk el, hogy indulsz a Magyar Atlétikai Szövetség elnöki pozíciójáért. Mikor és hogyan döntötted el, hogy belevágsz ebbe a nagy utazásba?
3: Hát megmondom őszintén, ha 2 hónappal ezelőtt valaki ezt megkérdezi tőlem, akkor lehet, hogy kacagok egy jót, habár az elmúlt hónapokban többen megkerestek már így az atlétikai berkeken belül, hogyha esetleg egyszer úgy alakulna, akkor vállalnám ezt a pozíciót, hogy gyakorlatilag a magyar atlétika arca legyek. Nyilván ugye a családra meg a szegedi munkára hivatkozva, akkor úgy gondoltam, hogy nem biztos, hogy én lennék erre a legalkalmasabb személy, viszont közben úgy alakultak az atlétikán belül is a dolgok, hogy jó, magam is úgy éreztem, hogy ki kell állnom a magyar atlétákért, és amikor ugye nem olyan régen volt egy rendkívüli küldött gyűlés, ahol ugye a 3 elnökségi tagot a küldött gyűlés ugye megerősítette a pozíciójába, ugye Németh Zsolt alelnököt, Zsivocki Farkas Györgyi alelnököt és Tölgyesi Előde elnököt, akkor ők is utána megkerestek többek között ezzel, hogy vállalnám ezt a megtiszteltetést, és én akkor kértem tőlük egy kis gondolkozási időt, nyilván ugye nekem ezt a családdal meg kell beszélnem, hogy fogjuk tudni ezt kivitelezni, ilyesmi, és aztán úgy döntöttem, hogy igent mondok. Megmondom őszintén, a a legnagyobb löketet az adta, hogy én ugye nagyon jól ismerem mind a három elnökségi tagot, ugye a sportpályafutásom alatt is sokszor találkoztunk, beszélgettünk, én ugye Györgyivel egy időben is voltam, úgyhogy és az a szemlélet, hogy ők mennyire csapatban dolgoznak, és ezt követve, hogy egyáltalán nem az elnöknek kell úgymond mindent elvinni a hátán, hanem egy alulról építkezve, egy jó csapattal, nyilván ennek sokkal egyszerűbb, vagy sokkal könnyebb is lehet ez az egész, és én nagyon bízok benne, hogy most én azt látom, hogy mind a két oldalon, hiszen ugye van egy másik elnökjelölt is, ugye Kovács Zoltán személyében, egyébként Zolit is nagyon jól ismerem, azóta is többször beszéltünk telefonon, hogy ugye ő is jelentette az indulási szándékát. Tehát, hogy nyilván mind a két oldal teljes szívvel fogja tudni ezt csinálni.
4: Mi ugye azt szerettük volna itt a Nemzeti Sportrádióban, hogy egy időben legyetek a stúdióban, de amikor ez adásban megy, akkor te nem vagy Magyarországon. Ha már a csapatról beszéltünk, akkor azt olvastam nálad, hogy a három már említett, újra választott, megerősített elnökségi tag mellett behoznád dr. Langár Bencét, aki befektető egyetemi oktató közgazdász, Molnár Balázs közgazdát, illetve Rutkowski Edét, aki a régebben dolgozott ugye a szövetségben is, de amúgy az Európai Atlétikai Szövetség projekt koordinátora. Így lenne teljes a csapat, illetve miért pont őket?
3: Most nyilván jelenleg úgy gondoljuk, hogy így lenne teljes a csapat. Szerettünk volna nyitni és olyan embereket is behozni az elnökségbe, akik egy kicsit külső szemszögből is tudják nézni. Nyilván nagyon fontos az, hogy magát az atlétikát is ki kell vinni a piacra. Tehát azért az elmúlt időszakban is, amióta ugye a kormányváltás is volt, ez ugye a kormány részéről is többször elhangzott, hogy az az egyik elvárás ugye az egyesületek és a szakszövetségek felé, hogy sokkal több lábon álljanak. Ugye szerencsére az atlétika ugye az egyik alapsportág, tehát hogy azért úgy gondolom, hogy ennek van realitása, hogy egy picit jobban a piacot kiszolgálva lehessen tovább menni. Ugye a Rutkowski Edének ugye széleskörű tapasztalata van, nemzetközi kapcsolatok, versenyszervezés, ugye korábban dolgozott az atlétikai szövetségnél is, úgyhogy így nagyon széles körű tapasztalattal rendelkezik, jól átlátja a dolgokat. A Molnár Balázs, ő ugye szintén atléta volt, az atlétika világából indult útnak, ő pedig ugye olyan cégei vannak, akik, vagy amelyekkel atlétákat, sportolókat visznek ki Amerikába, Amerikából most már vissza Magyarországra, illetve más országok fele is nyitottak most már ők is a piacon. Nyilván ő is egy elég széles körű látásmóddal rendelkezik, ami gazdasági oldalról ugye meg tud közelíteni. Itt beszélhetünk akár, tehát nem csak maga a sportolóknak, hanem az edzői tudásnak is ugye a behozatalát, kihozatalát egy picit megközelítve. És hát ugye dr. Langár Bence pedig egy nagyon sikeres befektetői vállalkozás cégeket tudhat maga mögött, tehát én úgy gondolom, hogy ő azért mindent is tud, amit ebben a szegmensben tudni lehet. Viszont úgy gondoljuk, hogy a későbbiekben érdemes lesz még bővíteni a csapatot elnökségi szinten is, hiszen ha Magyarországon is több szövetséget megnézzük, illetve ugye a világtrendet is követve, tehát nem hétfős elnökségek vannak azért a szakszövetségekben, hanem 11-13, akár 15 fő. Nyilván ilyen esetben a munka is meg tud oszlani, illetve nyilván egy sokkal szélesebb látásmódot biztosít egy szövetségnek a működésre, hiszen ugye több szem többet lát. Úgyhogy vannak ilyen irányú elképzelések is a jövőben. Egyelőre nyilván az a kérdés, hogy szeptember 2-án a tisztújító küldött gyűlésen, hogy döntenek az egyesületi vezetők, képviselők, és hogy utána, ha olyan döntés születik, hogy elnöknek választanak, és ez a csapat esetlegesen össze tud állni, akikkel mi eddig együtt beszélgettünk, akkor nyilván látnunk kell azt, hogy mit találunk az atlétikai szövetségben, és hogy tudunk megindulni. Egyébként nagyon jól előkészített anyagok vannak már most is a háttérben. A megerősített három elnökségi tag az elmúlt hónapokban is nagyon sokat dolgozott azon, hogy az egyesületek képviselőit megkeresték, beszélgettek velük, mire van szükség, mit látnak másképp, javaslatokat gyűjtöttek. Ezek ugye össze vannak szedve egy csokorba, úgymond rangsorolva vannak nyilván, hogy mi az, ami prioritást érez, és úgymond azonnali cselekvést kell ezzel kapcsolatban véghez vinni, és hát nyilván ez azért idő, hogy átlássuk a teljes hátteret, és hogy milyen irányban, meg milyen mozgástérben lehet elmenni.
4: Hogy a hallgatóink is értsék, mi a dolga egy szövetségnek, és akkor itt most egy sportági szakszövetségnek, és most akkor itt bontsuk egy kicsit szét az élsportot, illetve a szabadidősportot két részre.
3: Hát élsport részéről ugye maguk a versenyeknek a megszervezése, ugye részben, vagy ugye fölkérni arra egyesületeket, hogy egy országos bajnokságot rendezzenek meg. Nyilván a válogatott sportolóknak a segítése, legyen az szó egészségügyi vonalról, vagy a felkészülésük támogatásáról esetlegesen. Ugye a különböző korosztályos és felnőtt Európa-bajnokságok, világbajnokságokra való felkészítés, utaztatás, egy nagyon komoly irodai háttérre van szükség nyilván, akik így a mindennapokat is leszervezik. Nyilván nagyon sokrétű, ugye kapcsolattartás más szövetségekkel, akár itthoni szinten, akár ugye nemzetközi szinten a World Athletics-el, az Európai Atlétikai Szövetséggel. Nyilván folyamatos információáramlás van napi szinten ugye az Európai Szövetség, Világszövetség között, illetve az Atlétikai Szövetség között. Fú, hát nagyon sok mindent lehetne egyébként felsorolni, és akkor ugye nyilván van egy másik része, ami ugye nem az élsporthoz kapcsolódik, hanem a tömegsporthoz. Ugye meg kell teremteni az utánpótlás bázist, ugye minél több fiatallal megismertetni az atlétikát. Ugye az elmúlt időben ez is egy ilyen hiányként merül föl, hogy jelenleg az Atlétikai Szövetség vezetése nem kellőképpen nyitott mondjuk az utcai versenyszámokat, számok iránt, a hegyi futó, ultrafutó versenyszámok iránt, holott sokkal szélesebb a paletta attól, hogy csak a pályaatlétikáról beszéljünk, és nyilván erre igény van, hiszen szerencsére így Magyarországon is azt lehet látni, hogy egyre többen veszik rá magukat, és akkor elindulnak egy városi maratonon, vagy egy kisebb futóversenyen, és én úgy gondolom, hogy itt is a szövetségnek feladata, hogy népszerűsítse a saját sportágát, jelen legyen, és ebből lehet utána építkezni, de tényleg de nagyon sok mindenről lehetne még beszélni.
4: Az utóbbi időben többször hallottam olyat, hogy Halász Bence a hátán viszi a magyar atlétikát. Mi a véleményed erről? Egyetértesz-e ezzel, vagy azzal, hogy Molnár Attila, Takács Boglárka, Kozák Luca, vagy az utánpótlásból jövő, de már a felnőtt versenyek is induló Báthori Liliana is hozzátesz a magyar atlétikához?
3: Alapvetően, ha megnézzük, akkor az elmúlt, hát nem is tudom, 20-25 évben általában egy ilyen kiemelkedő személye volt a magyar atlétikának. Itt ugye mondjuk először Pass Krisztiánt, de még hogyha előttük is visszamegyünk, azért Annus Adriánék, vagy akár Kővágó Zoli, de aki igazán kiemelkedő volt, tehát ugye Pass Krisztián olimpiai bajnok kalapácsvetőnk, ugye utána, amikor ő befejezte a pályafutását, ugye akkor jöttem én, illetve illetve ugye dr. Bai Balázs 110 gátas futónk, és most ugye úgy gondolom, hogy a Bence az egyik ilyen sportcsillagunk, hiszen ugye nemrég meg is nyerte az Európa-bajnokságot kalapácsvetésben, és nyilván igen, tehát nagyon sok tehetséges fiatal atléta van a háttérben is, akik ugye várják azt a lehetőséget, hogy igazán kiugorhassanak a saját versenyszámukba. Mindig volt azért, tehát voltak más atléták is, akik megközelítették ugye a dobogós helyezéseket. És sajnos nálunk ilyen magyar rossz szokás, hogy ugye csak azt nézzük, hogy érem van-e, és hogy csillog az az érem, amikor az is fontos, hogy nyilván akár egy 1-8 helyezet, egy 12 helyezet, vagy egyáltalán az, hogy már van, aki képviselje hazánkat egy-egy ilyen versenyen, hiszen tényleg ugye az atlétika a sportok királynője, világszinten rengeteg embert mozgat meg, és talán a legnehezebb is ugye a top vonalba beérni, tehát nyilván nem mindegy, hogy egy sportágat, nem tudom, most csak mondok valamit, 3 millióan űznek a világon, vagy mondjuk 500 000-en, és így ugye sokkal nehezebb tényleg ugye sprintben és hosszú távfutásban ugye az afrikaiakkal felvenni a versenyt, akik ugye genetikailag is már arra vannak ráállva. Egyébként egyszer ilyen érdekességképpen mondta valaki, hogy hát, hogy mi magyarok, mi a dobószámokra vagyunk ráállva. Hát mondom, azért ez egy kicsit erős, de nyilván azért alapvetően a magyar emberek többsége is egy ilyen zömökebb, erősebb testalkat, de azért, ha megnézzük ugye a jelenlegi magyar atlétikát is, futó és ugró atlétákból is bővelkedünk, és sikeresek vagyunk.
4: Én nagy híve vagyok annak, hogy azt az atlétát is ismerjük el, aki egyáltalán döntőbe jut világversenyen. Márton Anitával beszélgetünk, aki indul a Magyar Atlétikai Szövetség elnöki pozíciójáért, és beszéltünk korábban a létesítményhelyzetről, és ha már most, mint elnök jelölt kérdezlek, van egy nemzeti atlétikai központunk Zsigocki Gyuláról elnevezve, aminek az edzőpályát elvileg ingyen használhatják a válogatott sportolók, de az egész létesítmény kihasználtságával kapcsolatban te hogy vélekedsz?
3: Én úgy gondolom, hogy sokkal jobban ki lehetne használni. Egyébként én úgy tudom, hogy nem ingyenesen használható a maga a bemelegítő pálya részem, hanem ugye fönt az a futókaré a stadionon belül, és pont ez a probléma, hogy én ebbe egy kicsit úgy gondolom, hogy erősebb kommunikációra kellett volna törekedni a szövetségnek az államtitkársággal. Én egyébként így, mint egyesületi vezető, ugye mi vagyonkezelők vagyunk itt Szegeden, tehát nyilván azért van egy rendszeres kapcsolattartása az állami szférával, és beszéltünk erről, hogy nyilván ez egy tárgyalás kérdése. Na most, ha az egyik fél nem ül oda tárgyalni, és nem indul meg egy kommunikáció, akkor nyilván ez a létesítmény nincs kellőképpen kihasználva, de ugye állami részről is természetesen feltétel az, hogy azért fönn kell tudnia tartania magát a létesítménynek, és én egyébként örülök neki nagyon, mert azóta többször jártam már ott a stadion közelébe, és rendszeresen járnak ki testnevelés órán is gyerekek, a játszótéren is, ami ugye mellé lett építve, ott is többször láttam már csoportokat, tehát hogy azért ki van használva maga a létesítménynek az a része, ami a lakosságnak lett ugye átadva, viszont egy picit talán jobban ki lehetne használni az edzőpálya részét is. Itt ugye egy picit talán az is probléma, hogy a szálláshelyek a közelben nem igazán vannak, és nyilván, hogyha edzőtáborozni érkezik oda egy csapat, akár Magyarországról, akár külföldről, nyilván az lenne a legideálisabb, hogyha a lehető legközelebb lenne a pályához, akár egy ilyen pályaszállás is. Azt kifejezetten nagyon szeretik az atléták, hogy tényleg semmi mást úgymond nem kell csinálni, csak fölkelni és lemenni a pályára, amikor például Nyíregyháza ilyen.
4: Tatabánya is ilyesmi.
3: Igen, de ugye Nyíregyházán kifejezetten ugye nagyon jó az, hogy ott ugye gyakorlatilag a fedett pályát a hotel résztől egy üvegablak választja el, és akik mondjuk a téli időszakban, mondjuk akár egy országos bajnokság ideje alatt ott laknak, ők csak kimennek a folyosóra, leülnek a kanapére, és nézik az atlétika versenyt, vagy akár az edzéseket, és a rögtön ugye a fedett pálya mellett mellett van a szabadtéri pálya, tehát hogy tényleg teljesen nyugodtan csak az edzésre koncentrálva ott tud lenni a sportoló a létesítményben, mert ott van minden egy helyen. Ott tud regenerálódni, ott tud kikapcsolódni, az étkezés ott van, az edzés lehetőség ott van, tehát hogy nyilván ilyenekre lenne szükség minél többre.
4: Van Magyarországnak egy Continental Tour Gold versenye 16 éve, ez a Gyula István Memorial Atlétika, vagy a nagy díj, neked ugye nem kell bemutatnom. Ez a Formula 1 után a második olyan verseny, amit minden évben megrendeznek legrégebben. Mi a vélekedésed erről elnökjelöltként?
3: Én nagyon örülök neki, és úgy gondolom, hogy ez egy olyan hagyomány, amit kutya kötelessége továbbvinni a magyar atlétikának. Viszont talán egy picit ugye azért arra is gondolni kell, hogy itt annyira kevés a lehetőség a magyar élmezőnynek, hogy színre lépjen. Ugye azt tudni kell, hogy egy ilyen kvalifikációnál, mondjuk egy Európa-bajnokság, világbajnokság vagy olimpia kvalifikációnál ugye kétféleképpen lehet kvalifikálni. Az egyik, hogyha valaki a World Athletics által megszabott szintet teljesíti, ezt körülbelül egy olyan 8-10 ember tudja a világon teljesíteni, és utána pedig a világranglista alapján föltöltik ugye a mezőnyöket, és itt viszont számít az, hogy milyen kategóriájú versenyen versenyzett az adott atléta, ott milyen helyezést ért el, és milyen eredménnyel érte el. És pont ezért történhet az meg, hogy a mi atlétáink elé rendszeresen bekerülnek olyan külföldi atléták, akik jóval kisebb eredménnyel, vagy gyengébb eredménnyel rendelkeznek, viszont a saját országok fektet abba, hogy olyan kategóriájú versenyeket rendezzen, ami segíti a saját atlétájuknak a kvalifikációját. És nálunk viszont ugye az elmúlt években nem volt ilyen, én szerintem talán

0: mentünk hazafele, akkor mondtam is a férjemnek, hogy megmondom őszintén, egy picit irigykedem. Mert én is ugye több gyulai memoriálon indultam, akkor azokat ugye Székesfehérváron rendezték meg, illetve egyet még a régi Népstadionba. Viszont nyilván ez a millió, ami itt a Nemzeti Atlétikai Stadionban van egy ilyen verseny alkalmával, hogy hazai közönség, tehát hogy ugye a 23-as budapesti világbajnokságon volt lehetőségem ezt megélni, de egy picit azért így irigykedve gondoltam az akkori, vagy a jelenlegi atlétáknak, hogy nekik ez most már úgymond évek óta rendszeresen megadatik.
1: Márton Anitával beszélgetünk, aki elnök jelölt a szövetség élére, és nagyon kíváncsi lennék arra, hogy tudod-e, hogy miért alakult ki részben az elnökségen belül, részben pedig a szakosztályok, klubokon belül ez a fajta ellentét, amit most látunk a social médiában. Mi lehet ennek az oka, hiszen atléták vagytok, ugyanazt szeretnétek?
0: Én annyira egyébként nem érzem erősnek mondjuk a klubok közti ellentétet. Nyilván van pár klub, akik nagyon erősen képviselik az egyik, vagy a másik, vagy akár ugye jelenleg a harmadik oldalt, hiszen ugye, hogy mondtam, ugye van most jelenleg az Atlétikai Szövetségnek ugye a régi, vagy akár jelenlegi vezetése, de ott ugye Gyulai Miklós lemondott. Van ugye a három pozíciójában megerősített elnökségi tag, illetve van ugye a Kovács Zolit képviselő csoport is. Egyébként szerintem azért a Kovács Zoli is a köztem én egyáltalán nem érzem ezt az ellenségeskedést. Szerintem egyébként a klubokból, vagy a kluboknak abból lett elege, hogy egyszerűen semmiben nézik őket. Tehát ezt nyilván nem lehet tovább csinálni. Nagyon sok olyan dolog történt az elmúlt időszakban, ami azért kérdéseket vett föl, akár sport szakmai szemszögből, akár azért lehetett ugye elég sok mindent olvasni az interneten és a különböző vezetői pozíciókban lévő emberekről. Nekem nem tisztem ezzel kapcsolatban úgy gondolom véleményt nyilvánítani, viszont én úgy érzem, hogy ez nem tett jót a magyar atlétikának, és nem az nem tesz jót a magyar atlétikának, hogy most van egy ellentét úgymond. Nyilván egyébként, ha a Zolit nézzük, vagy akár engem nézzünk, nagyon hasonlóak az elképzelések. És úgy gondolom, hogy azért a magyar atlétikában élők nagy része pontosan érzi, érti, hogy mire van most szüksége a magyar atlétikának, és nyilván mind a ketten ezt képviseljük kisebb árnyalatokban. Ki az egyik részét látja fontosabbnak, ki a másik részén. Én itt újra visszatérnék arra, hogy én nálunk azt látom erősebbnek, hogy mi tudunk csapatban gondolkodni, és szerintem erre van most szüksége a magyar atlétikának, hogy közösen tudjunk előre menni, és ne legyen egy belső széthúzás. De ez nem azt jelenti, hogy valakinek nem lehet véleménykülönbsége. Nyilván, ha azt meg tudja magyarázni, és alá tudja támasztani, akkor annak helye van, és annak viszont nincs helye, hogy már valakinek más véleménye van, és be kell fogni a száját.
1: Beszéltünk az atlétikai világbajnokságról, ugye 2023-ban a World Athletics elnöke azt mondta, hogy a világ eddigi legjobb ilyen típusú rendezvénye volt. Szerinted a magyar atlétika jól élt azzal a lehetőséggel, amit ez a világbajnokság nyújtott?
0: Szerintem jól élt, de élhetett volna sokkal jobban is. Talán én szakosztályvezetőként éltem akkor azt meg, hogy azért a budapesti világbajnokság előtt, után megnőtt az atlétika iránt érdeklődők száma, nagyon sokan csatlakoztak akkor az egyesülethez, egy nagy számú létszámnövekedést tudtunk tapasztalni, viszont úgy érzem, hogy marketing vonalon mondjuk azt látva, hogy mondjuk egy britek ezt hogy tudták fölgöngyölíteni, akár a Rio-i olimpiára, ha gondolok, hogy ezt hogy oldották meg, vagy akár egy pekingi gyémántligára, tehát sokkal nagyobb energiát tudtak abba fektetni, hogy ezt népszerűsítsék, hogy ez egy nemzeti érdek legyen, hogy miért szervezünk. És akkor most egy picit így így ide csatolom azt is, hogy ugye

0: Volt már erre a korábbiakban próbálkozás, hogy ugye budapesti olimpia. Ez a, ugye az olimpiai mozgalom, olimpiai szemlélet, és hogy például ugye 24-ben, illetve 24 előtt, hogy Párizsban sikerült azt elérni az évek alatt, hogy Párizs ezt akarja, hogy ők attól függetlenül, hogy nyilván ott is voltak ellentétek akár politikai vonalon, de összetudtak fogni, és tudták azt mondani, hogy igen, Franciaországnak, Párizsnak, a francia népnek erre szüksége van. És én nagyon szeretném, hogyha ez egyszer itt nálunk is véghez menne, és egy picit ez a nemzeti érzés, egy picit látni azt, hogy ez nem csak arról szól, hogy majd itt stadionokat építünk, hanem annyi minden van a háttérben, amit az átlag emberek is igenis hasznosnak találhatnának, és a saját hasznukra fordítva élvezhetnék ennek a gyümölcsét.
1: Hát az olimpiáról még nem is született döntés, de az atlétikai világdöntőt az Budapesten rendezik, ugye egy háromnapos esemény, ahol a világranglista első 10 helyezettjét hívják meg. Erről mi a véleményed?
0: Szerintem alapvetően egy jó kezdeményezés. Én amit mondjuk nagyon sajnálok, hogy sajnos a technikai számok egy picit kiszorultak. Nyilván ez nem a magyar atlétika döntése, hanem ez ugye egy nemzetközi döntés. Én értem azt is, hogy esetleg ugye marketing szempontból ugye azért a sprinterek, a rövid távfutás sokkal nagyobb előnyt élveznek a technikai számoknál, meg ugye nyilván hosszabb idő egy technikai számot lebonyolítani, de azt én nem feltétlenül tartom fairnek, hogy amíg a futások gyakorlatilag a teljes palettát képviselik, addig például dobásban ugye pencének szurkolhatunk, majd ugye férfi kalapácsvetésben, illetve azt hiszem női gerelyhajítás lesz, ha emlékeim nem csalnak, és ugyanígy az ugrások is egy picit a háttérben vannak szorítva, pedig nyilván nagyon látványos tud lenni, és kiélezettek ott is a versenyek, sokszor centig döntenek.
1: Az olimpiai ciklus felénél járunk. Hogy érzed, hogy azok, akik mondjuk az LA10 programban benne vannak az atlétikai képviseletében az atléták közül, illetve a kvóta számok tekintetében hogy áll pillanatnyilag a magyar atlétika?
0: Szerintem jól állunk. Nyilván itt ugye jövő évben lehet elkezdeni ugye a kvalifikációt gyűjteni atlétikába, és hát azért az utolsó pillanatok is mindig sorsdöntőek, úgyhogy most egy picit megint visszacsatolok oda, amit mondtam, hogy elengedhetetlen az, hogy olyan minőség versenyeket rendezzen a Magyar Atlétikai Szövetség, amivel tudjuk segíteni a fiatal atlétáinknak a kvalifikációját, hogy ne kelljen órákat utazni ahhoz, hogy egy jó versenyen tudjanak szerepelni, hanem ez nekik is itthon megadasson, úgymond.
1: Igen, de ez pénz kell, és akkor itt csatolunk vissza arra, amit mondtál az elnökségi bővítéssel kapcsolatban, hogy olyan emberekre van szükség, akik adott esetben pénzt tudnak hozni a szövetségnek, amiből aztán ilyen típusú kvalifikációs versenyeket lehessen rendezni.
0: Akár igen, nyilván, tehát ugye a szponzorok, támogatóknak a behozatala, illetve nyilván jelenleg nem látunk bele, hogy mi a pontos helyzet a magyar atlétikában. Ugye a három elnökségi tag ugye pont ez miatt emelte fel a szavát már a kezdetekben is, mert úgy érezték, hogy teljesen más irányba is lehetne csoportosítani a pénzeket. Most itt nem szeretnék abba belemenni, hogy honnan kéne elvenni. Nyilván megvannak azok a szegmensek, ahonnan lehet elvenni mindig pénzt, és ezt most egyáltalán nem a sportolóktól. De nyilván, tehát egy jól átgondolt költségvetéssel úgy gondolom, hogy ki lehet szorítani azt az összeget, mert itt azért nem 100 milliókról beszélünk.
1: Hogyha van még olyan küldött, aki nem döntötte el, hogy rád Márton Anitára vagy Kovács Zoltánra szavaz, bár úgy tudom, hogy magán a küldött gyűlésen is lehet jelentkezni valakinek elnöknek, de hogyha marad ez az állás, ugye lezárult a jelentkezési ciklus, szóval, hogy ha van olyan küldött, aki még nem döntött el, hogy kire szavaz, annak mit üzennél?
0: Én úgy gondolom, hogy, tehát ahogy mondtam is, hogy nem sokban tér el egyébként a Kovács Zolinak az álláspontja a mi elképzeléseinktől. Én hiszek abban, hogy a magyar atlétika össze tud fogni, és mi ezt csapatként tudjuk képviselni, ugye a korábban felsorolt elnökségi tag jelöltekkel, de nyilván ez nincs kövevésve, hogy mindenkit be fog szavazni a küldött gyűlés, akiket mondjuk mi gondoltunk, vagy akikkel elkezdtünk együtt dolgozni, de bármi történik, én például nyugodt szívvel mondom azt, hogyha a Zolit választják meg, és utána is bármiben tudom támogatni a magyar atlétikát, akkor ugyanúgy oda fogok állni, és segíteni fogok a Zolinak. És úgy gondolom, hogy ez fordítva is így lesz, és bármilyen összetételű lesz az elnökség, mindenkinek félre kell tenni az esetleges személyi ellentéteket, és azzal menni tovább, hogy itt a magyar atlétikáról van szó, mert ha most nem tudunk tovább menni, akkor egyszerűen meg fogunk rekedni, és olyan lehetőségektől esünk el, amiket utána már nem fogunk tudni kihasználni.
1: Márta Rainta, köszönöm szépen.
0: Nagyon szépen köszönöm.
2: Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Az elhangzott műsor újrahallgatható a mediaclick.hu oldalon.

0: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
1: Hajrá!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban. Minden reggel 6 órától.
1: És ma reggel majdnem szeptember 1-én, 2 perce, illetve 3 perce, 6 óra után köszöntünk mindenkit nagyon nagy szeretettel, nyitottsággal és a legnagyobb alázattal. Úgyhogy ma reggel Nemzeti Sportrádió és benne Sportreggel. Szalai Kristóf, szervusz
2: Krisi! Jó reggel, sziasztok!
1: És benne Feri, hello Feri, jó
3: reggel! És Harsányi Levi, jó reggel, sziasztok!
1: Igen, még nagyon jó napos idő lesz, ugye augusztus 20-án romlik el. Erre, hogyha valaki tud valamilyen, nekünk valamilyen valós magyarázatot adni, valami elfogadhatót, akkor várjuk szeretettel őt is. 06 30 55 55 605, és az elérésünk. Jó, itt tudtok hozzánk szólni. Már is majd lehet, és szerintem fél hét is majd teszünk fel nektek kérdéseket. Hát hogy vagytok, drága kollégák, barátok, és drága hallgatók, szülőkhöz is szólnánk, gyerekekhez is, akik szerintem az utolsó napot töltik a szabadság oltárán, ugye már mint a Titanic orrán, ott ülnek és állnak, és egymás, mint barátok, haverok át éljük ezt az utolsó nyarat, és mindig ilyen, ilyenkor ilyen nyári értékelő volt. Tulajdonképpen erre kérlek titeket is.
2: Nagyon hosszú nyár volt, tehát nekem ez most nem az volt, hogy
1: hosszú forró nyár, ugye?
2: Igen.
1: Ki is volt az előadó?
2: Hoppá-hoppá.
1: Hát, ez egy korai kérdése, gondolkodjátok. Menjünk tovább.
3: Zala.
1: Így.
3: Nagyon
1: kíváncsi.
3: Múlt idő mennyire aktuális, amikor 34 fok lesz délután? Tehát itt a nyár...
2: Ja, még az marad.
3: Na mindegy, csak
2: meleg az marad.
1: A tudatomban alakul ez. Tehát, hogy az van, hogy szeptember 1, ami holnap eljön, még mindig átfog a rettegés. Igen. Hogy be kell menni az iskolába. Pedig.
3: De már nem. Most már ez átfordult egy ilyen megkönnyebbülésé, nem? Hogy most már nem. Kis nyugalom otthon.
2: Szóval nekem nem röppent el olyan hamar, mint ahogy el szoktak röppenni a nyarak. Ez lehet, hogy azért, mert sok program volt, és az jó dolog egyébként, hogyha sok a program, és menni kell, és akkor lassabban telik.
1: Hát jók voltak a programok.
2: Csak hát... sokan voltak.
1: Tehát jók voltak.
2: Igen, tehát volt benne sok külföldi nyaralás, két külföldi nyaralás volt, wellness hétvége, kétszer sióka. Voltak nekem először ilyen magánrendezvények ezen a nyáron, úgyhogy ebből a szempontból.
1: Magánrepülő.
2: Úgyhogy ebben a szempontból.
3: Már a nyaralás több beszáma is egy kicsit erős volt.
2: Debütáltunk és...
1: Szóval jó volt, tartalmas. Na. Úgy fogsz is emlékezni, hogy na ez egy olyan nyár volt, hogy wow, hogy valami.
2: Ez olyan. Én foci VB volt, tehát én a BL döntőn is ott voltam, az már az is, mint én beleteszem a nyárban, az május végén volt. Úgyhogy nagyon-nagyon sok minden volt ez, nekem tetszett.
3: Két nagyon komoly közös pontunk van a nyárban, ugye a világbajnokság a közös kommentálása itt a Nemzeti Sportrádió keretein belül, és akadt ugye egy mérkőzés, hogy valami 9 órakor ott az egyik, és ilyen hajnali 4-kor a másik. És akkor hát mégis mit csináljon az ember ilyenkor, hát 11 óra és 4 óra között, és mondom, hát hazamenni már nem megyek, családot nem riasztom föl, most sétálgassak egyedül az utcán, hát hasonló elmebeteg kollégák. Itt van Szalai Kristóf, felhívtam, hogy hát biztos nagy nyüzsi van a városban, hát egy kicsit nézzünk körbe, na, elmentünk, sétáltunk 2 órát, a lélek nem volt,
2: igen,
3: az utcán.
2: Igen, ez egy hétfő este volt, igen, volt egy hétfő estére jött ki. Ferivel sétálgattunk ott, a rakpart, tehát a belváros belvárosában.
3: És te úgy kezdted, hogy gyere utána, én ismerem, itt meg a nyüzsgés, erre gyere.
2: Sehol.
3: A kutya nem jött szembe. Sehol. Tehát olyan szinten, hogy üres volt a város.
1: Nem ez maradt meg a nyár volt.
3: Hatalmas élmény volt. Senki az
1: utcán. Kedves ismerősöm, hívjuk Andrásnak, mondta nekem a nyár valamelyik napján, hogy figyelj már csak, nem tudom, egy hét van, két hét, nyilván nem egy hét, de vagy, nem tudom, három hét, egy hónap van a nyárban, és azt mondja, hogy szerintem, mondta ő, és azt gondolom, hogy érdemes elgondolkodni, hogy az életet nyarakban mérjük. Tehát hány nyarad van még hátra, vagy valami ilyesmi. Jön, de nem igaz, és közben leültem a nem igazra válaszolva, hogy de lehet, hogy aztán igaz is. Mert hogy jön egy nyár, és akkor tulajdonképpen nyilván most nem kell azon gondolkodni, mit teszünk karácsonyra ajándék gyanánt, de viccesen mondom, hogy holnaptól, mikor szeptember van, egy-egy csendtintés, és október, és onnantól már egyszerűen kinyitják az utcákat, hogy amelyik a karácsony felé visznek.
2: Sőt, olyannyira, hogy ilyenkor már gyakorlatilag holnaptól elkezdik árulni a boltokban a karácsonyi díszektől kezdve a karácsony.
3: Jó, de az az oktogon nem lesz még földíszítve, remélem, hogy az Andrássy út. Tehát nagyon kérlek.
2: Ma azt is lehet, elkezdik.
1: Tudjátok, mi hiányzik nekem, vagy mi hiányzott nekem ebből a nyárból? Mind a mellett, hogy végre először azt meg tudtam tenni, hogy fogtam magam, és akkor lementem ilyen 3-4-5 napokra, nem nagy szám, de ugye itt hétfőtől szerdáig vagyok, és amikor nem volt hétvégén televíziós műsor, akkor fogtam magam, és csütörtökön elindultam, és vasárnapig, vagy a gyermekeimhez Balatonra, vagy a másik ismerősömhez, de Balatonra, tehát nekem is nem volt idén külföldi út, de hogy oda le tudtam menni, és 4 napot kiszakítva magam abból a folyamatos munkamenetből, tempóban volt, ezt most így megéltem. Nekem ilyen 3-4 napos nyaralásokból volt sok, de élmény, emlék is, talán sok koncertre el tudtam menni, nekem ez volt, ráadásul hódoltam a régi gyermekkori őrületes nagy rajongással teli horgász szenvedélyemnek, úgyhogy tudtam horgászni, 0 halat fogtam, tehát az
3: nem baj, természetvédő horgászat.
1: Nem baj, nem baj. Fogj egy másik halat.
2: Hát ez mozog.
1: Fogj egy másik.
3: Nálunk izé volt kezdett, csúszdapark őrület van nálunk. Ami csak létezik gyerekekkel, így belföldön csúszdapark, és itt csúsz le apa, ott csúsz le apa, a családi.
2: De te csúszszál le?
3: Én is megyek, hát muszáj gyerekek, muszáj. Hát figyelj, 13-15 a két fiam, muszáj velük menni.
1: És nem tudsz, hogy egyrészt apa, hogy nem lett fáradt, nincs olyan, amit apa ne oldjon meg, amit ne csinálj meg, nem utass meg, apa, ne, gyere velem.
3: Nem, de hát volt olyan, hogy ilyen reggeli műsor után, amikor az ember ilyen átlagosan 4 órakor kell, tehát nem semmi probléma. Én, aki 9 előtt már nem tudott telefon csak kapcsolom, hát jónak mondom. És akkor utána elmentünk csúszdapark, ilyen 40 fok, tudod, ebéd, ez a klasszik, és egy 30 perccel mertem csukni a szemem. Mert, tehát ez 3 hónapja ezt hallgatom. Na jó, 2, mert ugye ez nyár elején.
2: Apa öreg boomer. Lefeküdt a csúszdaparkba, aludni.
3: Nem fogsz meg még aludni. Mondom, 20 percet csuktam.
1: És a boomer,
3: de ott menni kell.
1: Tehát mindig ott kell, jelen kell lenni, tudni kell minden.
3: Azt a trizé kamikaze csúszda is, meg minden. Szóval gyerekek. De ugyanaz az én 90 kilómmal, ők a 60-nal.
1: Nem itthon.
3: Nem értik.
1: Olaszország, itthon?
3: Nem, ez itthon.
1: Ja, itthon, itt tényleg? Persze. Mi Olaszországban voltunk még egy pár éve, és a nagyon kedves barátom, gyerekkori barátom, őt ismeri a család, gyerekek, mindenkit, tehát imádjuk, tehát tulajdonképpen nagyon jó vagyunk, és ő egy ilyen kamikázén úgy gondolta, hogy akkor ezen igazából leugrik, mert hogy jó, oké, veszélyes, nem tudom, akkor 50 éves volt, vagy 55, akkor leugrik. Na jó, oké. És tudod, ami lentről is félelmetes, és felmegy. Súlyos percek, míg felérsz, egy 5 perc. És tulajdonképpen egy szabad esésben, egy zuhanásban jön a cucc, és fölment, és akkor kiválasztották, mert 4 voltak egy csónakban, ki legyen, és mondták, hogy legyen a legidősebb és a legkövérebb üljön előre a súlyelosztás miatt, és rámutattak a haveromra, és ő ült előre. Az még félelmetesebb, hát mikor mész, tudod, a
2: hullámosztat,
1: csak a nagyon kemények ülnek, és beült, aztán nem érdekes, ha megbeszéltük, és néztük, hogy elindult a csónak, és elemelkedett a csúszda be aljától, és tulajdonképpen szabad esés volt egy picit. Most felmenten 55 évesnek nézett ki, és amikor lejött az utazás után, egy 80 éves német nyugdíjas nő. Hát lehet szemben. Mondom, Atti, mi történt? Hát ez nem volt egy egyszerű mutatás. Szóval be kell vállalni bizonyos dolgokat, mert hogy nem szabad kimaradni. És azt mondtam, hogy ezt világéletében ki szerette volna kipróbálni, nyilván félt, de hogy most megtette.
2: Meg a Majorkáról van egy teljesen hasonló emlékem. Ott is van egy ilyen parkban, egy ilyen, nem tudom, gyerekpark, csúszda parkban van, hogy egy kamikáze nevű 100 méteres szabadeső csúszda. Gyerek, és akkor, amikor voltunk apáikkal, amikor mondták, hogy lecsúszok el, mondom, én ott. Tehát alig lehetett látni, mint hogyha a hegy tetejére néznél föl. És akkor onnan valaki csúsztak le.
3: És ahogy
2: így, nem is lehetett látni a tetejét. És ahogy mondja, levi szabad esésben jönnek le. És utána, nem tényleg, mintha amikor Mozart megőrült, úgy néztek ki utána.
1: Na kíváncsi vagyok a hallgatóknak, hogy mi volt ebben a nyárban, ami emlékezetes, és olyan, amit nem tudnak elfelejteni. Ugye igen, ami nekem nagyon hiányzott, bocsánat, az, hogy ugye régen még voltak ilyen nyári slágerek, emlékeztek, hogy egy-egy dal?
2: Mindig, sőt, nem is régen, mindig volt.
1: Egy nyárhoz tudtál társítani, nem tudom, idén mi volt az idei 26-os nyári slágerek.
2: Szerintem a Shakirának a dal, a VB dala, nem? Talán azt mondhatni, hogy...
1: Nekem annyira az nem jött be, nem jött át. De,
2: talán, mint hogyha arra
1: lehet, de simán lehet, hogy az...
2: Mert most valóban, tehát mindig van egy olyan, vagy egy Despacito, vagy egy nem tudom mi volt az elmúlt ketchup években, zombie, Gangnam Style, ketchup song. Igen.
3: Utoljára Final Countdown volt nekem a nyári.
1: Bumi! Bumi!
2: De hogy most úgy való. Szerintem Shakira, most azt gondoltak, hogy VB
1: van. Mindeközben szombaton volt Michael Jackson születésnapja, tehát ugye másáros nyilván ezt nem tudja megülni, de hogy az ő kapcsán is, tehát milyen slágerek jöttek. Nekem azt azon gondolkodtam, ha már itt beszélünk el, hogy meg kell élni az életet, hogy az, hogy én őt láthattam élőben, koncerten, mondjuk Németországban, aztán Magyarországon is, az nekem egy olyan beteljesülés, hogy azt elmondani nem tudom. Tehát, ha belegondolsz, mennyire szerencsések vagyunk, hogy ilyen előadókat, művészeket, sportolókat láthatunk, vagy láthattunk élőben még, ugye, hogy Michael Jackson, Federer, Messi, és sorolhatnám, tehát, hogy Ronaldótól kezdve, szóval, hogy hihetetlen nagy sztárokat láthattunk, tehát szerintem egy szerencsés időszak, a generáció része vagyunk.
2: Sport tekintetében mindenképpen. Én nem voltam Jacksonos.
1: Művészetben, tehát a Whitney Houston látni, jó, nyilván nem, de őt is látom, hogy élőben Bécsben egy koncerten, de ha nem látom élőben Bécsben, akkor is, tehát akkor élni, amikor ő él, alkot, és a világnak átadja a tudását, az szerintem nagyon nagy szerencse, legalábbis. Én úgy hiszem.
2: Én ilyen Jacksonos nem voltam, tehát amikor már amikor meghalt, még akkor is emlékszem, hogy általános iskola, nem tudom, épp akkor kezdtem a fölsőt, tehát ugye komolyabb emlékeim nincsenek róla, de én Messi ugyanez, tehát én annyira szerencsésnek gondolom magam, hogy pont abban a korszakban, hogy még épp tehát emlékszik rá, nem annyira fiatal az ember, hogy látja, de nem emlékszik rá mondjuk később, hanem teljesen megvan, hogy miket csinál, miket.
1: Igen, meg kell, hogy legyen szerintem személyes élményed, mikor édesapám beszélt mindig az aranycsapatról, meg a Benneféle kíván válogatottról, akkor ugye mondtam, jó, persze, de mivel nem láttam őket, ezért nem tudtam olyan érzést, élményt társítani az egészhez. Míg nekem nyilván Détári Lajoségtól, gyerekkoromtól jöttek ők voltak azok, akik úgy, viszont persze nyilván el kell ismerni az aranycsapatot, meg a Puskásigat, csak ha nem látod, akkor az ugyanira
3: annyira. Meg ugye a különböző médiumok most már olyan testközelivé hozzák ezt az egészet. Ja, tehát az edzésüket is látjuk régen, meg ugye alig volt havonta egy-egy tévéközvetítés a mérkőzésekről.
1: Most nézd egy biciklis közvetítést, de kerékpárbesen, mert szinte ott tekerek én is a nappaliban. Hát ez olyan élményhatás, tehát annyira életszerű, hogy ez valami őrület. Na, mindaközben pedig azért hétvégén nagyon sok minden volt, majd fogunk erről beszélni, persze kiemelten a magyar labdarúgás NB1 és más, ugye elkezdődtek a nagy bajnokságok is. A Liverpool sajnos nem úgy kezdte, hogy azt mi gondoltuk volna, még nyerni nem tudott, de majd erről beszélünk. Aztán US Open is elindult. Azt látom. Hát gyerekek, tényleg.
2: Beindult minden.
1: Roham léptek. Egy ilyen startgomba elindítottak volna minden. Ami viszont nem annyira jó hír, hogy ha már US Open, akkor a világranglistán 122. helyen álló Fucsovics Marci 3 játszmában kikapott a 39. helyen álló 21 éves spanyol Daniel Miri. De hát ez van, hogy már jönnek a fiatalok, tehát hogy egyszerűen, pedig a Marci se öreg, tegyük hozzá.
3: Igen, csak azt olvastátok, hogy annyira elkeseredett a mérkőzés után, hogy mint a 11-2-ös hibát ütött, nem meg nem vissza. Teljesen egészséges. Azt írja, azt nyilatkozta, hogy akár egy évre is abba hagyhatom a teniszt.
1: Hát az neki már szerintem a végét jelenteni.
3: Igen, de ez remélem, hogy csak a hirtelen elkeseredés a mérkőzés után, mert hogy azt mondja, hogy amikor legalább fél évet végtok játszani sérülés nélkül, majd akkor térek vissza, meg ilyenek. Szóval ez nekem nagyon
1: sérült volt ő, vagy sérülésből jött vissza?
3: Hát azért sokat volt sérült mostában, nem tudott formába lendülni, és ez a fajta elkeseredés lett rajta úrrá.
1: Ugyanakkor, ha meg csak a számokat nézzük, azért a 39-től kikap a 122-dik, ha nem Marciról lenne szó, akkor igazából meg sem említjük, nem? Tehát nem említjük meg, tehát hogy ez egy valavárható helyzet. Annyi, hogy jön a rengeteg ilyen 18-19-20 éves.
2: És leütik a pályára a régieket. Tehát erőből, tehát nem is technikából, igen, erőből. Igen. És kész. Tehát nem tudsz
3: fizikálisabb lett a tenisz, mint 20 évvel
2: ezelőtt? Sokkal. Tehát gyakorlatilag csak az erő dominál. Hát nincs, pont ez semmi.
1: Már nincsen stílus.
2: Nincs technika, nincs stílus.
1: Épp néztem egy ilyen bemutatót. Martina Navratilova és Federer volt az egyik oldalon. És nem tudom, Agassi és...
2: McEnroe.
1: És vagy Dán, hogy hívják a feleség? Steffi Graf volt a másik. Szóval... vagy lehet épp McEnroe-val is volt ilyen.
3: McEnroe férfi, tehát... tudod,
2: azért mondtam, igen, ez volt a vicc, igen.
1: Most úgy oldottak meg, de hogy ott még voltak tehát olyan stílusi jegyek, amiket...
3: Az a baj, hogy ugye a 80-as, 90-es évekből 100 teniszezőt fel tudok sorolni.
2: Most meg?
3: Most
2: három,
3: nagyon erősen.
1: Már melyik hármat?
2: A Gyoko Federer Nadal.
1: Na jó, de ott már ugye ketten.
3: Jó, de akik aktívak most.
2: Ja, hogy még mindig aktívak.
1: Hát
2: akkor szintén három.
3: Viszont Sinner óriásit nőtt a szemembe. megjelent a Juventus edzésén, gyerekek, és ezek szerint Juventus drukker. Tehát hát
1: én azt
3: volt,
1: mondom,
3: biztatja a csapatot.
1: Feri, mondom, hogy valakinek kell szurkolni a Juventusnak, de
3: azóta,
1: nem lehet, hogy csak
3: figyelj,
1: te.
3: Kapott gól nélkül 100%-os a Juventus, Real Madrid vezető bajnokságot, Újpest nyert. Hát most szóljál hozzám, légy szíves.
1: Ráadásul ugye...
2: 26 év után most összeállt egy ilyen hétvége, amikor ez a három így
3: pont. De nézzük utána, mikor volt ilyen
1: legutóbb. De épp a fejben panaszkodtam, csak a hallgatóknak is mondom, hogy nem hiszem, hogy nem tud a Juventus egy gólnál többet lőni.
3: Mindig egy nulla nyert.
1: Kivel játszott az Ascoli, Verona,
2: Frosinone.
1: Na, hát az egy fagylalta.
3: Nem is ered az olasz futball lélektanát.
1: De nem is szeret, és mondtam neki, hogy teljesen kész voltam. És nem azért, mert nem,
3: Olaszországban gól arány van, és nem gól különbség. Ezt jegyez meg. Tehát értékesebb az 1-0, mint a 3-0.
2: Korábbi edzőm egyik nagy pillanata volt, amikor azt mondta, hogy egy jó csapat mindig 1-0-ra nyer. Mert 1-0-ra a legnehezebb nyerni.
1: Igen, köszönöm. Üdvözlők. Ugyanakkor most nem láttam az Inter meccsét is. Ugyanakkor most jelenteném.
3: Mennyi lett?
1: Hogy?
3: Mennyi lett?
1: Attól nem is menjünk bele. Igen, hogy hát nem volt gólzápor. 1-0-ig láttam, valószínűleg annyi is maradt.
3: Van.
1: Azért mondom, de hogy az idei olasz bajnokságot labdarúgásban a Róma csapata fogja nyerni.
3: Egyébként nem mondd az butaságot, mert nagyon-nagyon jól néznek ki.
1: Játszott most a hétvégén?
3: Azért
1: nem
3: az
1: 1-0?
3: Igen. Azért az a három támadó ellen nem rossz. Így van.
2: De tegnap is olasz bajnokságban 1-0 Inter, 1-0 Láció, és egyen nyert a Como a Napoli ellen.
3: Hát ez így működik.
1: És a Como 2-1-re szétvert a Nápolyt.
2: Olvastátok a nem anyja Matic, aki most a Sassuolóban játszik nyilatkozatát, azt mondta, hogy az olasz foci már rég nem tartozik a top bajnokságok közé. De miért nem? 1990-ben lemaradtak. És az amúgy igaz is,
1: nem? Teljesen igaz. Hát itt a 10 meccsekben van, 10-11 gól. És ennek ellenére ezért szeretem az olaszokat, és teltház előtt nézik.
3: Így
1: a
3: van, a szurkolók, a futballkultúra ott viszont hatalmas. Hát ott megmaradt a régi, tradicionális, klasszikus
1: jöjjenek
3: értéke.
1: Ide, jöjjenek ide, és nézzék meg például a Fradit. És egyébként, bocsánat, és nagyon megemelem a kalapom a Fradi előtt, aki a Twentétől kezdve a Trabzonsport, tehát súlyos gólokkal veri oda-vissza ezeket a csapatokat. Nincs kérdés. És végre láthatunk egy Fradi Juventust is, majd ugye megvannak a sorsolások, az arról egy fél mondatot, sőt a Milánt is láthatjuk majd az Üllői úton.
3: Szóval jó, Milán, lesz. Azt nem, Milán, azt a San Siro.
2: Igen, Juventust.
3: Juventus jön. Apróbb szépség, hogy január 20-a körül.
2: Igen.
3: De legalább jön.
1: Hát nem baj az, hát nem is
2: kérdés. Cidrid lesz, de...
1: Nem baj.
2: De hideg lesz, nem baj.
1: Őszintén.
2: Tehát nem tudom, aki szeretett volna venni pont Milánóba jegyet a Milán-Fradi meccsre november 5-ére. Nem, van, azért van, mert ugye Milánóban az egyik legolcsóbb a repülőjárat Magyarországról. Tehát ilyen tizenpár ezer forint. És amint kijött hivatalosan, hogy mikor játszik a Fradi, képzeljétek el, hogy a légitársaság duplájára megemelte, semmi probléma, még akkor is egyébként belefér. Képzeljétek el, hogy azóta százszorosára emelték föl, tehát egy, bocsánat, nem, tízszeresére, százszoros az erős lenne, tízszeresére emelték fel a repülőjegyárat, ahhoz képest, amennyi egy átlagos nap, amikor a Fradi megy Milánóba játszani.
1: Én annyira kivagyok, és nem akartam erről beszélni, inkább pozitív dolgokról, hogy amikor például csak átiratsz egy jegyet, ami annyi, hogy bent ül valaki, és lenyitja a számítógépet, és átírja a dátumot, azért kérnek én, nem tudom, hogy 40 ezer forintokat bizonyos légitársaságok, hogy tehát szerintem erre, tehát borzasztóan rossz, nem tudom, üzletpolitika, ha úgy veszük, ennek ennél, ugye, mivel nincs más, ez az ember bemegy, megveszi, és utazik. Én voltam egy rendes kézi podgyásszal, és volt egy ilyen kekec, jó az a szó, egy ilyen kekec valamilyen, nem tudom, ki, hogy hívják azt, hogy jegyedet ellenőrzi.
2: Kalausz.
1: Egyébként igen.
3: Amennyiben fogos kerekűvel ment Milánóba.
1: Pont, és leméregette, és pont belefért mindenbe, tudod, ott van egy külön egy ilyen állványra belekezd, és nem, hogy egy-két centivel ez, ne, és már 100 euró. Tehát, hogy olyan balli, vagy botrány csináltunk, és nem azért, hogy tényleg ez a leg nagyobb gondja egy embernek, hogy egy 2-3 centivel nagyobb táskájú valakit, egyébként pont jó volt a méretet, tehát nem egy bőröndöt akartam átvinni, átcsempészni, hanem, na mindegy, szóval akkor így állnak a Fradi utazáshoz. Hát egy biztos, hogy a Fradi szurkolók mennek. Tehát
2: igen, csak hát így hogy? Autóval, busszal, vonattal oldod, meg repülővel, hát ott a zsebeken olyan 10-szeresre emelték egy jó fél óra alatt.
3: Nagyon durva.
2: A jegyárakat.
3: Tehát ahogy kiúzták a golyót itt.
2: Így, de ezt így képzeld el. Mi szerettünk volna menni, abszolút saját tapasztalatból mondom ezt a sztorit, ez így történt.
1: De
2: hiszem
1: 16 ezer föl nemrég voltam Milánóban.
2: Így, persze, 10-pár ezer forint.
1: 160.
2: Így, tehát 10-szeresére fölemelték, vegyél egy, nem kettő, egy darab egy kerül annyiba, amit mondott a levél. Tehát ilyen 150-160 ezer forint. Köszönjük szépen. Hétfő reggel, fél hét előtt, 8 perccel. Úgyhogy így vagyunk.
1: Valaki írja el, hogy sziasztok, jó reggelt, el az erőtenisz miatt, amiről beszéltek, már egyre kevesebbet nézem a mérkőzéseket, a teniszmeccseket, mert nem olyan érdekesek, üdv Marcsi.
3: Így van, nagyon jó. Teniszt játszani kell, nem nézni. Szerintem. Így van, Marcsi. Irány a pálya.
1: Igen, szóval, és ma nem is tudom, hogy mit felszoktam néha tenni, amikor ilyen Federer és Wawrinka játszik egymás ellen, gyerek. Meg általában, hogy Federer, szóval. Az az elegancia, az a stílus egyszerűen nem, nem tud megszűnni. Értem én, hogy Sinner, meg most Alcaraz és mindenkit leütnek a pályáról, de hogy nem.
3: Becker, Becker óta meghalt a tenisz, megmondtam neked.
1: A tenisz szépségét én nem Beckerben nézném, ha lenne mutatója. A tenisz szépségének akkor az nálam Björn Borg és Roger Federer nálam. És egyébként most én mindent összevetek.
3: Fú, Björn Borg nagyon komoly.
1: A megjelenést, a igen. Pályán való viselkedést, és az ütés stílust.
3: Egyszer láttam egy ilyen report műsort, vagy filmet, de tényleg ilyen másfél perc, vagy két percén bejátszó, és az volt, hogy Björn Borg teniszezik. És lerakott a földre 10 darab ütőt, igen? És az összesnek ráállt a közepére. Nem, ráállt a húrra. És amelyik elbírta, az nagyon jó, az a következő pályán nagyon jó. És amelyik megfelelően bírta az ő testsúlyát, azt választottam. Mert valami 50-esre húrozta a ütőit annak idején, és faütőket, nem felejtjük el.
1: Bocsánat.
3: Ő még faütő, és 50-esre húrozva. Aztán ez lehet csak legenda, mert én igazából keveset láttam belőle, inkább csak filmeken, de...
1: És
3: azért
1: mennyire nagyok
3: igazi legenda.
1: A magyar focisták az éppen Fischer Pali, akiről ugye teniszütőt is elneveztek, szóval gyerekek. Azért figyelj. Na, úgyhogy mindjárt belemegyünk, majd beszélgetünk ugye az NB1 hétvégi fordulójáról, és most tényleg nagyon örül, ugye Bene Feri, sok szempontból a Juventus gólzáporú győzelme kapcsán szerintem az Újpestnél is egy kicsit majd megállunk, és részletesen elmezünk, de végre ott legalább sok gól született. Aztán beszélünk most Somogyi Zsolt a Nemzeti Sport főszerkesztője, majd lesz régi csibészek, Bánki Donival, Bánki Józsefel, és Elpap Istvánt, Leót is felhívjuk majd, hiszen az ökölhívással kapcsolatos könyv megjelenése miatt fogunk vele beszélgetni. 5 perc van, ez fél hét, mindenkinek csodás jó reggelt kívánunk, hamarosan folytatjuk.
0: Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
1: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
0: Kezdje a napot a Nemzeti Sportrádió sportos reggeli műsorával, a Sportreggellel. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Az idei évtől a Formula 1-ben minden megváltozik. Új autók, új motor, új csapatok. Új helyszín, új generáció. Ez nem újratervezés, ez az új kezdet. Ebben a sportban bármi megtörténhet. Idén nincs esélyes, nincs biztos siker, nincs határ. Kövesse velünk a 2026-os Formula 1-es idényt a Nemzeti Sportrádióban. Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
2: Már lehet pályázni szélerőművi kapacitások létesítésére. Lemondott a Magyar Corvinlenz testületben betöltött tagságáról Krausz Ferenc. Változékonyra fordul az idő. Jó reggelt kívánok, Mónus Dóra vagyok.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
2: Az állami vagyon visszaszerzésével kapcsolatos vizsgálatok és büntetőeljárások rövidítése érdekében jogszabálymódosítást helyezett kilátásba a miniszterelnök. Magyar Péter a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal vezetői megbízatása kapcsán hangsúlyozta, céljuk a létező legerősebb hivatal felállítása szakmailag elkötelezett és megalkuvást soha nem tűrő vezetőkkel. Akár 2 milliárd eurónyi forrás is rendelkezésre állhat a Vekerle lakásépítési programra, írt a közösségi oldalán a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid közölte, a program kidolgozásával az állam aktív, ösztönző, támogató és fejlesztő szereplőként jelenik meg a lakáspolitikában, és érvényesíti a minőségi városfejlesztési szempontokat. A szélerőművi kapacitások létesítésére és bővítésére írt ki pályázatot a Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal. 6 járásban összesen 9 hálózati csomópont létesítésére lehet pályázni. A leendő szélerőművek 2030 és 2032 között állnak majd szolgálatba. Lemondott a Magyar Corvinlenz testületben betöltött tagságáról és a Corvinlenzről Krausz Ferenc. A Nobel-díjas fizikus a Telexnek azzal indokolta döntését, hogy a testület működése és az a szerep, amelyet szerinte egy ilyen közösségnek közéleti, tudományos és erkölcsi kérdésekben be kellene töltenie, jelentősen eltér egymástól. A napokban tetőzik a parlagfű pollen szórása, így az allergiásokra az év egyik legnehezebb időszaka várhat. A rendkívül magas pollen koncentráció erős tünetekkel jár. A szakemberek szerint különösen fontos a tünetek megelőzése, ezért azt javasolják, hogy az allergiások mielőbb kezdjék meg az előírt gyógyszeres kezelést.
0: Közlekedés.
2: 2 furgon és 1 kamion ütközött össze az M1-esen Hegyeshalom irányába Biatorbágynál. Az érintett járművek a 20-as kilométernél a külső sávot foglalják el, 3 kilométeres a torlódás. Ugyancsak a Hegyeshalom felé vezető oldalon a 85-ös jelű Komárom kisbércsomópont után korábban 2 kamion ütközött össze. A 89-es kilométernél már megszűnt a sávzárás, de a 10 kilométeres torlódás lassan oszlik fel. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630-55-55-605-ös számra.
0: Időjárás.
2: Gomoly felhős napos idő várható. A késő délutáni óráktól északnyugat felől megnövekszik a felhőzet. Déltől a Dunántúlon, majd később már egyre több felé előfordulhat zápor, zivatar. Estétől viharossá fokozódhat a szél. Reggel 12-17 fok lesz, napközben 30-35 fok várható.
0: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Nemzeti Sportkrónika.
3: Az Eto döntetlent játszott, a Ferencváros győzött a labdarúgó NB1-ben. Világbajnok lett az öttusázó Guzi Blanka. Magyar arany, ezüst és bronzérmek a kajakkenu világbajnokság záró napján. Köszöntöm hallgatóinkat, a mikrofonnál Fehér Balázs.
0: Ez a Nemzeti Sportkrónika.
3: A labdarúgó NB egy hatodik fordulójában a címvédő Eto'o FC 1-1-es döntetlent ért el Kisvárdán. A győriek itt továbbra is veretlenek a bajnokságban. A tegnapi másik találkozón a 11-est is hibázó Ferencváros 2-1-re győzött idegenben a Puskás Akadémia ellen. A felcsúti csapat változatlanul vezeti a tabellát, az eddig 4 mérkőzést játszó FTC pedig feljött a 7. helyre. Elsőként hallgassák az Eto'o 19 éves, csereként pályára lépő játékosát, Szép Márton.
4: Nem volt egyszerű Kisvárdán, sosem egyszerű játszani, tudjuk, fizikális csapat, hosszú labdák, de mindent megtettünk. Mi jobb pozícióban vagyunk, mint ők, győzni akarunk, mint minden meccsen. Sajnos ez kevés volt, de megyünk tovább. Nekik végefele jobban jött ki a mérkőzés, próbáltunk mi is focizni, végefele nagyon nyomtak, dolgozunk tovább, próbáljuk ezeket kikerülni a következő meccsre. Egyértelmű, hogy felállítottunk egy szintet, ezért mindenki minket akar legyőzni, de mi ezt bírjuk, és próbálunk mi is a legjobbunkat nyújtani, és legyőzni mindenkit, folytatjuk.
3: A győri Szép Márton után következzen a Kisvárda egyenlítő góljának szerzője, a szintén csereként beálló Lippai Tibor, aki Korsós Kristófnak nyilatkozott.
5: Ezen a mérkőzésen ismét egy pontot szerzett a csapat, de mégis talán mondhatjuk, hogy a Kisvárdának voltak meccslabdái. Mennyit sikerült kihozni a napból szerinted?
6: Jó csapattal találkoztunk, de megnyerettük volna a mérkőzést, hogyha a helyzetenket be tudjuk rúgni.
5: Ez mi az, ami hiányzott? Mert talán a helyzet kihasználás azért jobb volt, mint mondjuk egy héttel ezelőtt.
6: Igen, attól jobb. Hát egy kis szerencse, jobb koncentráció, aztán ezeket a helyzeteket, hogyha be tudjuk rúgni, akkor meg tudjuk nyerni a mérkőzéseket.
5: Milyen volt egyébként a Győr ellen játszani? Ők a címvédők, de közben meg nagyon felforgatott csapatuk van most.
6: Jó mérkőzés volt, a vettük velük a versenyt, és talán közelebb álltunk a győzelemhez.
5: Ez ilyenkor milyen, amikor hirtelen az első félidő, nem tudom, közepén első felében kell beállni, ez mennyire ért váratlanul téged?
6: Váratlanul ért, bár szerencsére mindig úgy készülünk, hogy az első perctől melegítünk, hogyha ilyen eset történne, akkor ne hidegen kelljen beállni. Nehéz, de hát nem sikerült jól felvenni a mérkőzés ritmusát.
5: Jól eltiltott, Radmanovic most megsérült, tehát hirtelen nagyot ugrottál előre a rangsorban, és ez góllal is ki is használtad, bár ha minden igazott nélküled is bevent volna, de azért jobb volt beleérni.
6: Én azt érzékeltem, hogy nem ment volna be, de örülök, hogy így sikerült beállnom. Remélem, hogy tudtam élni a lehetőséget.
3: A labdarúgó NB egy hatodik fordulójának tegnapi másik összecsapásán a Ferencváros 2-1-re nyert felcsúton a Puskás Akadémia ellen. A 90. percben a hazaiak egyenlítettek, ám a VAR döntése után érvénytelenítették Lamin Kóli gólját. Az FTC győztes találata Lisztes Krisztián nevéhez fűződik, a támadót Demjén Balázs kérdezte.
7: Talán nem számítottál te sem arra, hogy ilyen korán a pályára kell lépni Joseph sérülése miatt. Pontosan milyen utasításokkal küldött a pályára téged a szakmai stáb?
8: Hogy meg kell nyerni a meccset, nincs mese. Nem titkolt szándékunk, hogy meg szeretnénk nyerni a bajnokságot, úgyhogy ez minden meccsre úgy kell felmennünk, hogy meg szeretnénk nyerni, és ez valóban senki se kivétel. Szerintem minden támadó játékost ugyanúgy küldenek fel nagyjából.
7: Egy másik cserejátékossal, Jusuffal ketten hoztátok össze ezt a gólt, de pontosan hogyan is született ez a találat?
8: Ositól kapott egy nagyon jó labdát a szélen, nekem meg már csak arra kellett koncentrálnom, hogy be tudjam fejezni, mert egy szenzációs labdát adott Jusuf, úgyhogy innen is köszönöm neki.
7: Egy nagyon hullámvasútszerű meccs volt, ebben talán mindkét csapat egyet érthet. Mit gondolsz, mi volt az, amivel igazán jobbak voltatok az ellenfélnél?
8: Hogy több gólt rúgtunk talán. Nem tudom, szerintem jobban akartunk. Itt a végén volt egy kis szerencsénk is, de ilyen a futball, úgyhogy nagyon örülünk neki, hogy nem lett megadva a gól.
7: Nem csak ti rúgtatok több gólt, mint az ellenfél, hanem te is több gólt rúgtál, mint az utóbbi időszakban. Egy nagy fontos találatot szintén csütörtökön a Trabzonspor ellen, most pedig egy győztes gólt. Talán nem állunk messze az igazságtól, ha azt mondjuk, hogy most vagy a legközelebb ahhoz a 2023-as tavaszi formához, amelyel berobbantál a felnőtt futballba. Mit gondolsz, hol tartasz ezen az úton, mi kell ahhoz, hogy újra ebben a formában szerepelhess?
8: Az, hogy elkerüljenek a sérülések. Most érzem magam olyan állapotban talán, hogy már annyira nem féltem a lábamat. Szerintem ez nagyra közbejátszik benne, hogy jobban is megy a játék.
3: Lisztes Krisztián után hallgassák a Puskás Akadémia kapusát, a 11-est is hárító Lehocki Bendegúzt, akit szintén Demjén Balázs szólaltatott meg.
7: Egy igazán jó szereplő, mégis kicsit csalódottnak tűnő Lehocki Bendegúz áll itt velem szemben. Büntetőt védtél, és a végén úgy tűnt, hogy már-már pontot is érhet ez a hárítás. Mennyire volt hullámvasútszerű ez a meccs most számodra?
9: Nagyon sokat dolgozott a csapat, hogy ezen a meccsen helyt tudjunk állni. Abszolút csalódott vagyok nyilván, mert pontot akartunk szerezni itthon, ez sajnos nem jött össze. A csapat nagyon sokat tett, hogy pontot szerezzünk, sajnos nem jött össze.
7: Nem igazán tehettél a gólokról, úgy tűnt, hogy gyors tempóváltásokkal zavart meg inkább titeket a Fradi, mint sem azzal, hogy folyamatos nyomást gyakorolt volna kapus szemmel, mennyivel nehezebbek ezek a szituációk.
9: Nem volt sok védésem a meccs folyamán, viszont a Fradi helytállt, nagyon jó játékkal nyerni tudott. Felkészültünk belőlük, próbáltuk minél jobban kezelni ezeket a szituációkat, de nem jött össze sajnos.
7: Mi a tanulsága ennek a meccsnek, illetve mely pozitívumokat viszitek magatokkal a többi ellenfél ellen ebből a találkozóból?
9: Minden meccsből tudunk pozitívumokat kivenni, azon vagyunk, hogy ezeket erősítsük, és minél több jó megoldást tudjunk hozni a pályán. Voltak rossz szituációk is, amiket ki fogunk elemezni, aztán hát készülünk a következő hétre, a következő meccsre.
3: A labdarúgó NB2-ben, szintén a hatodik fordulóban az éllovas Soroksár kiütötte 6-0-ra a vendég Csákvárt, az Ajka 1-0-ra nyert a Szent Lőrinc otthonában, a Karcag pedig hazai pályán 2-1-re győzött a Videóton ellen. A Varga Barnabás góljával vezetett az Ajka Athén a Kifiszi a vendégeként a görög labdarúgó bajnokság második fordulójában, ám a hazaiak a 97. percben egyenlítettek, így 1-1 lett a végeredmény. Vargát a 82. az aténiak már másik magyar játékosát, Vitális Milánt a 69. percben lecserélték.
0: Nemzeti Sportkrónika.
3: Guzi Blanka a kombinált számban 34 másodperces hátrányát ledolgozva a címvédő egyiptomi Farida Halillal szemben nagyszerű teljesítménnyel aranyérmet nyert az üttusázók Kínában rendezett világbajnokságán. A DVTK 27 éves versenyzője Vörös Zsuzsanna, Simóka Bea és Kovács Sarolta után a sportág negyedik magyar egyéni női világbajnoka lett. A férfiaknál Koleszár Mihály a 8., Szép Balázs a 12. helyen zárt. A poznányi gyorsasági és para kajakkenu világbajnokság zárónapján a kenu egyesek 5000 méteres versenyében Adolf Balázs aranyérmet nyert, míg a női kenusoknál ugyanezen a távon Csorba Zsófia ezüstérmet szerzett. A kajakosok 5000 méteres távján Kőhalmi Emese lett második, míg Varga Ádám kormánylapátjának törése miatt feladta a küzdelmet ugyanezen a távon, de Varga kajak egyes 500 méteren azért begyűjtött egy ezüstérmet. Szintén másodikként végzett Lutz Anna kajak egyes 200 méteren, és a Kis Ágnes, Nagy Bianca, Opavszki Réka, Csorba Zsófia összeállítású kenu 4-es 500 méteren. A Kollár Kristóf, Juhász István kenu 2-es 500 méteren a harmadik helyen ért célba. Válogatottunk 4 arany, 7 ezüst és 1 bronzéremmel, a németek mögött a második helyen zárt az éremtáblázaton. Az olimpiai számokat tekintve 1-1 arany, ezüst és bronza termés. A kenu egyesek 5000 méteres versenyében győztes Adolf Balást Tóth Béla kérte interjúra.
10: Egy utólag nem sok mindenen változtatnék, nagyon sokat tudtam vizenülni, láttam előre a kétes szituációkat, amiből jobb kimaradni, akár a fordulóknál, akár a futószakasznál, inkább mindig lemaradtam, hagytam egy kis teret többieknek. Biztonsági játék volt végig, mikor elmentem a moldáv sráctól, onnantól is annyi energiát raktam bele, amennyi muszáj volt, hogy tartsam az előnyömet. Nem akartam megkockáztatni se azt, hogy kifáradjak, se azt, hogy a nagy iramba mondjuk hullám úgy meglökjön, hogy akár baj legyen. Ezt szerintem jól lehoztam.
11: Jól emlékszem, a negyedik futószakasz előtt hagytad ott a vízen, tehát nem futás közben előzted le. Kivártad a megfelelő pillanatot?
10: Futásra alapoztam, de közben úgy voltam vele, hogy úgy menjünk neki a futásnak, hogy már volt előtte egy sprint, hogy magas pulzussal gyakorlatilag, mert tudtam, hogy úgy biztosan jobban bírom a futást, de elég hamar, meg könnyedén megadta magát ebből a szempontból. Szóval éreztem a futószakasznál, hogy már egyedül vagyok, ahogy akartam, úgy lett ez az egész verseny.
11: Duisburgban, valamint Kopenhágában lettél még világbajnok 5000 méteren. Mi az, ami ilyen jól fekszik neked ezen a távon?
10: Szerintem az állóképesség. Amúgy nyilván ügyes is vagyok az én fordulókban, futószakaszoknál is. De mondjuk az első VB-met azt még futószakasz nélkül sikerült megnyernem. Jól megy ez a helyezkedés téma szerintem, ebben van úgy igazán nagy tehetségem, és ezt tudom kamatoztatni.
3: A kenu egyesek 5000 méteres versenyében világbajnok Adolf Balást hallották. Aranyérmes lett a vitorlázó Vadnai Jonatán az Ilka 7-es hajóosztály dublini világbajnokságán. Az olimpiai negyedik magyar sportoló a zárónapi futam győzelmével szerezte meg a világbajnoki címet. A magyar férfi kosárlabda válogatott 92-77-re kikapott Szlovéniától Ljubljanában a világbajnoki selejtező második csoportkörének második fordulójában. Együttesünk jelenleg negyedik a 6 csapatos csoportban, a VB-re az első 3 juthat ki. Válogatottunk november végén Svédországban folytatja a selejtezőt. A nőknél a Győri Eto, a férfiaknál a Veszprém hódította el a kézilabda szuperkupát. A székesfehérvári Met Arénában rendezett találkozókon az Porto 30-24-re bizonyult jobbnak a Ferencvárosnál, míg a Veszprém 37-35-re győzött a Szeged ellen. A győriek balszélsőjét, Fodor Csengét Szabó Szilvia szólaltatta meg.
12: Ez az időzítés, ez nagyon furcsa volt, tehát hogy egy ilyen szintű mérkőzést, egy ilyen időpontra rakni, úgy gondolom, hogy egy nagyon jó erőpróba volt így nekünk, szerintem a Fradinak is így a szezon kezdése előtt, hiszen már jövő héten, ha beleválunk a Bajnokok Ligájába, a bajnokságba, inkább azt mondanám, hogy ez egy nem megszokott időpont volt egy ilyen nagy csapatoknak a csatájára, de én nagyon kíváncsian vártam, és szerintem a csapatársaim nevében is beszéltek, hiszen nem találkoztunk ilyen szintű ellenféllel, csak talán a Bresttel a felkészülésünk során. És hát trófea természetesen mindenki egy

0: személyiség ő, szerinted mennyire sikerült a beilleszkedése, és milyen pluszt hozott ő a csapatban?
1: Nagyon örülünk, hogy Szara csatlakozott a csapathoz. Kivételes tehetségű játékos, aki még csak 24 éves, és hát már bebizonyította, úgy gondolom, hogy mit is tud. Hihetetlen gyorsan felvette ezt a ritmust, amit van Győrben. Nagyon jó labda érzéke van, tehát fociba is mindenben. Nagyon jó érzés vele együtt játszani, még Szérrel is akár bejátszani. Neki van egyszerűen mindig ott van, és mindig készen áll és várja a labdát. Úgyhogy ezt szerintem nagyon nagyot fog lendíteni mindenképp a támadásunkon. Kárival úgy gondolom, hogy ők egy nagyon bomba páros lesznek erre a szezonra. Sikerült a beilleszkedése, még egy kicsit félénk, de mind a két új lányról azt tudom mondani, hogy nagyon elhivatott, nagyon alázatos, és erősíti azt a környezetet, azt a mentalitást, amit mi is próbálunk vinni az egész csapattal.
2: Az etójátékos a Fodor Csenge után a Ferencvárosból Emily Fogelt is megkérdezte Szabó Szilvia.
0: Azt látjuk, hogy Németországban nagy hagyománya van az ilyen szuperkupa mérkőzéseknek, óriási teltház van. Te jó ötletnek tartod, hogy itt Magyarországon is bevezették ezt, és most újra összecsaphat a két legjobb magyar csapat?
3: Nekem nagyon tetszik, igen. Ez kicsi nehéz olyan meccsel kezdeni a szezon, de szerintem ez jó a szurkolóknak, ez nekünk is jó, mert ez a legjobb csapat, és ez egy meccs, és egy cím lehetőség. Szóval nekem nagyon tetszik, szerintem ez volt és egy jó meccs, a vége eredmény. Szerintem ez nem volt mind a meccs, de remélem, hogy a szurkolók elveszték.
0: Hogyha a tavalyi játékotokat összehasonlítjátok azzal, amit idén fogtok játszani, mik a legnagyobb különbségek, tudsz-e ilyet mondani? Vagy ugyanazt a stílus fogjátok képviselni, amit tavaly?
3: Remélem, hogy jobban fogunk játszani, mert sajnos nem nyertünk semmit tavaly, szóval ez lesz most a cél, hogy nyerünk valamit. Végre. Szerintem az új játékos sok jobban lesz, több lehetőséget, többet tudunk játszani, és aki volt itt Fradiban, szerintem még jobban ismerünk egymást, beszélünk sokat, és remélem jobban lesz minden hét.
2: A férfiaknál tehát a Veszprém nyerte a kézilabda szuperkupát, a Szeged elleni 37-35-ös sikerével a német Kieltől a Bakonyiakhoz igazolt Imre Bence Szabó Szilviának összegzett.
0: Hogy érzed magad, mennyire sikerült már beleilleszkedned a veszprémi rendszerbe, és mennyi munka vár még rád, hogy érzed?
4: Még van azért munka, azon az látszódott is, de mindenképpen jó lezárása volt a felkészülésnek, illetve egy jó szezon start. Van még rengeteg dolog, amikor fejlődni kell, aztán ezzel mind a két csapat így van. Voltak a Szegednek rosszabb periódusai, voltak nekünk, illetve a másik csapatoknak jobb. Jó mérkőzés volt, szolgálta mindkét csapatnak a szezon kezdetét, szerintem jó mérkőzés lehettek a nézők. Természetesen fontos volt az eredmény. Szóval az az első, hogy az van, hogy Veszprém-Szeged mind a két csapatnak, tehát mindegy, ha a felkészülésem is lenne, akkor is sokan kilátogatnának, vagy tehát az lenne, és mindenki két csapat nyerni akarna. Ez most is így volt, persze nyilván vannak olyan dolgok, amik még újak, talán egy kicsit ez rájuk jobban igaz, hisz azért több új játékosok van, főleg belső poszton, de még azért nekünk is van hova javulnunk. Örülünk, hogy meg tudjuk nyerni a meccset, az volt a legfontosabb.
0: Mentálisan megerősödve tértél haza, tehát azt érzed, hogy most már ott kint megedződtél Kielben, és tudod, hogy mi vár rád, és mi kell ahhoz, hogy itt is bejátsz magad a csapatba?
4: Igen, azért van egy tapasztalatom, még annak ellenére, hogy mindig azért fiatalnak gondolom magam, azért most már pár éve úgy tényleg úgy megedződtem ebbe a mezőnyben, de nyilván mindig túl új dolog lenni. Én sose játszottam magyar bajnoki rangadót, ezek mind új dolgok. Nem játszottam ennyi néző előtt, úgy nyilván játszottam válogatottam Magyarországon, de egy klubmeccset úgy nem. Ezek mind új dolgok, szokatlanok, kell egy kis idő. Türelmes vagyok magammal, ez képen is így volt, és tudom, hogy egyszer, amikor eljön az a pillanat, hogy megkapom a lehetőséget, most is megkaptam a lehetőséget, akkor kell majd élnem vele. Ez kint is így volt, e tekintetben van egy kis előnyöm, igen, talán velem egy korokkal.
2: A Veszprémiek játékosa Imre Bence után pedig hallgassák a Szeged férfi kézilabda csapatát erősítő Lukács Pétert, aki szintén Szabó Szilviának értékelt.
5: Viszonylag hosszú felkészülésen vagyunk túl. Ezelőtt a meccs előtt három edzőmérkőzésünk volt. Azon a három meccsen kellett megismernünk egymást, begyakorolnunk azokat a figurákat, játékrendszert, amit szeretne látni az edző. Úgy gondolom többé-kevésbé sikerült, de nyilván ehhez idő kell ezen a szinten, hogy megszokjuk egymást maximálisan. Ez a meccs tényleg a szezon elején jött, de sokat tudunk ebből tanulni. De a küzdést azt mindenféleképpen kiemelném. Többször is azért több góllal vezetett a Veszprém, de mindig visszajöttünk, és a végén még ha egy kicsivel talán szerencsésebbek is vagyunk, jobban fókuszálunk. fókuszálunk, akkor meg is fordítottuk volna a meccset.
0: 7 góllal is vezetett már a Veszprém, akkor már lehet, hogy sokan elkönyvelték, hogy jó, hát ez egy lefutott találkozó, és volt tartása a csapatnak, és szépen visszajöttetek. Egymást spanoltátok, kellette, vagy ez így meg volt beszélve, vagy éreztétek, hogy ebben még van?
5: Éreztük is, hogy tudunk ennél jobb.

0: Játszani. Összeraktuk a védekezésünket, egyre több védésünk is lett. A technikai hibákra kell jobban odafigyelni, nagyon sok volt. Az is talán abból adódik, hogy még nem annyira ismerjük a másikat, de egyre jobb és jobb lesz, ahogy egyre több meccset játszunk.
1: Az Európa-bajnok Halász Bence 80 méter 67 centiméterrel győzött, míg Szabados Ármin negyedikként végzett kalapácsvetésben a bressai ezüst kategóriás nemzetközi atlétikai versenyen, amelyen a 100 méteres gátfutásban Kozák Luca hatodik lett. A válsérüléssel bajlódó Fucsovics Mártonnak az első forduló jelentette a végállomást az amerikai nyílt teniszbajnokságon, miután három játszmában alulmaradt a spanyol Daniel Meridával szemben. A budaörsnői asztali tenisz csapata két vereség után a spanyol Son Cladera együttese elleni 8-4-es sikerrel búcsúzott a Bajnokok Ligája első csoportkörétől. A spanyol Enric Mas nyerte a Vuelta a España országúti kerékpáros körverseny 9. csaknem 187,5 kilométeres szakaszát, és az összetettben is ő vezet, miután a szombati bukásban súlyosan megsérült szlovén Tadej Pogacsártól megörökölte a piros trikót. Walter Attila 83. helyen ért célba, összetettben pedig a 41. pozícióból várja a folytatást. Műsorunk végén köszöni figyelmüket a szerkesztő Fejér Balázs, adásunkat visszahallgathatja a mediaclick.hu weboldalon. A zene után folytatódik a Sportreggel, itt a Nemzeti Sportrádióban.
2: Ez volt a Nemzeti Sportkrónika. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sportrádió.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
2: Hajrá, magyarok!
3: Hajrá!

0: Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: Tudja fokozni!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
1: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
0: Kezdje a napot a Nemzeti Sportrádió sportos reggeli műsorával, a Sportreggellel. Délelőtt a visszajátszásban emlékezetes közvetítéseket idézünk fel, majd példaértékű sportolók mesélnek életükről a bajnokokban. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
2: Tudja fokozni!

0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
2: Hajrá, magyarok!
3: Műsorajánlót hallottak.
0: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sportrádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
2: Hajrá!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban. Minden reggel 6 órától.
1: Jó reggelt mindenkinek, 3 perce, 7 óra után járunk, augusztus 31-e és hétfő, ma reggel is a Nemzeti Sportrádió Sportreggel adásában találjuk magunkat, és szerintem a hallgatók is nagyon szépen köszönjük szépen, nagyon sokan vagytok, és köszönjük az üzeneteket, hamarosan ezekből is majd olvasunk. Itt van Szalai Kristóf, hello Krisi,
2: Benefer, jó reggelt, sziasztok, és Harsányi Levi.
1: Így van, de azt ígértük, akkor tartsuk is magunkat, ez bocsánat, csak egy nagyot nyeltem, miközben ugye ti kaptatok egy ajándékot.
2: Én nem is egyet. Hát igen.
1: Hozzam a fiúknak, ugye már saját kezileg sütött túrós palacsintát, vastag tészta, sok-sok töltelék. Csak azért mondom el, hogy azon túl, hogy kollégák vagyunk, szerintem az emberi oldalt is ki kell emelni.
3: Néma állított percét élem.
1: Az én mondhatom, hiszen 30 évet csinálom ezt a műfajt.
3: A palacsintát?
1: Azt is. Ja. De azt nem, azt még régebb óta.
3: Azt még régebb?
1: Még az középiskolás korom óta, ugye az egyik végzettségem. De hogy a reggeli rádiózás tekintetében csak egy fél mondat, hogy felmérések, kutatások eredményeit tárom elétek, hogy az ember a reggeli rádiós, akkor többet van bent a kollégáival, az életében több időt tölt, mint a saját feleségével. Mm-hmm. Tehát így kell ezt felfogni, hogy ez egyfajta család.
2: Nagyon jó bók, nagyon jó bók, de Feri, nem tudnálak lecserélni.
1: Úgyhogy fogyasszátok egészséget.
2: Köszönjük szépen.
1: Maga főd is.
3: De akkor van papírod is róla, hogy ilyet csinálhatsz.
1: Nekem igen.
3: Jó, akkor így már megnyugodtam.
1: Most már nem belementem, nem jelenik, hallottam, hogy valaki éttermet nyitott, és egy kedves barátom mondta, aki otthon ül, és kiváló gasztroszakember, ezt nem is értem. Tehát én is szeretek motorozni, de nem jutok motor nagy kereskedést, mert mondta az illető, hogy szeret enni. Na, szóval akkor beszéljünk arról, ami a hétvégén történt, leginkább magyar vonatkozásban, tehát a magyar labdarúgó NB1 összefoglalója következik, egy kicsit a mi szemüvegünkön, illetve alapvetően Feri szemüvegén keresztül, de majd mi is belekontárkodunk egy cseppet. Kezdjük egyből a péntekkel. Robinson is ezt mondta egyébként. Szóval, hogy volt egy Debrecen és egy MTK mérkőzés, nagyon azt éreztem, hogy az MTK halad, robog tovább, és egyszerűen ez a debreceni gyors vonaton át fog száguldani. Nem feltétlenül így történt, viszont sok gól esett a mérkőzésem, hogy az MTK Debrecenbe utazott.
2: Igen.
3: Igen, pontosan így van, és hát ahogy felvezetted, el is várom, hogy a véleményeiteket elmondjátok.
1: Mondjuk
3: a mérkőzésekkel
1: is.
3: Kapcsolatban, köszönöm. Hát először is itt azzal kezdeném, hogy az MTK robog, de egy hát nem is tudom milyen hasüregi fertőzés vagy gyomorfertőzés,
2: az nem robog,
3: megállította szegényeket. Pénezis Máté tényleg panaszkodva nyilatkozta, hogy és hát abszolút megértem, hiszen gyakorlatilag nem csak az előző este dőltek ki játékosok, hanem még aznap is nagyon komoly, súlyos tünetekkel, úgyhogy amikor az orvos volt. Igen, amikor az orvos írja meg a kezdőcsapatot gyakorlatilag, akkor az egy nem egy szerencsés dolog, egész héten készül egy edző egy adott esetben egy kezdőcsapattal, és azt teljes mértékben át kell írnia, szóval ilyen szemüvegen keresztül is kell nézni a mérkőzést. Ugyanakkor egyértelmű, hogy az első félidőben az MTK játszott fölényben, ennek ellenére, hogy több hiányzójuk is volt, jól működött a csapatjátékuk. Én úgy gondolom, hogy megfelelően motiváltak is voltak a játékosok, egyfajta ilyen csak azért is hangulat uralkodott, és hát szünetbe vezettek 2-1-re idegenbe, és nem is érdemtelenül. A második félidő viszont egyértelműen a lokié volt, tehát hazai pályán benyomták az ellenfelüket, és egyértelműen látszottak a fáradtság tünetei az MTK játékosokon. Szerintem a betegség az bizonyos játékosokban, akik el is vállalták a mérkőzést, azért már ott lappangott. Látványosan összeomlott az MTK-nak a játéka és a fizikális állapota is. Én abszolút mértékben el tudom hinni, hogy ez a vírusos megbetegedésnek köszönhető. Hát bizony a Debrecen a második félidő alapján győzelmet szalasztott el, nagyon sok helyzetük volt, és maguk javára fordíthatták volna a találkozót. A mérkőzéssel kapcsolatban talán annyit, hogy Zsuzsák Balázs a 47. percben egyenlített, utána már nem esett több gól, 2-2 lett a végeredmény, de tényleg szépségdíjas találat volt. Úgyhogy Balázs igazi vezér továbbra is. Az más kérdés, hogy nyilván sokszor egy picit többet enged meg magának a játékvezetőkkel szemben, ezért most is sárgalapot kapott, de mindvégig látszik a mentalitásán, hogy abszolút példakép és a vállán hordozó.
1: Igen, akar játszani, tud is játszani, persze, ugye ilyen játékosnál, igen, ez a legfontosabb, hogy az mindig felmerül, hogy azért ne csak a múltja vigye el, hanem azért tegye hozzá a játékhoz, meg az eredményekhez, most ilyen gólokkal, meg múltkor is azért megszerezte élet első fejes gólját, szóval azért vannak még történelmi pillanatai, és szerintem ilyen szempontból egy ilyen ikon hát nem szerepeltetése sokkal nagyobb problémát jelentett. Ahogy ezt mondták, annos, bocsánat, hogy mondom ezt, Gyugyi, hogy messzivel hasonlítalak össze, de azt mondták, hogy ha csak a padon is ül, már sokkal többet tesz hozzá, mint hogyha nincs, szóval lássuk, és szerintem kicsit ő a Debrecen messzie, ha mondhatom ezt, de ha nem is tud már úgy szétszakadni, hiszen nyilván nem fizikálisan, mint hogy ezt tette 10-20 évvel ezelőtt, de jelen van, aktívan van jelen, nem csak ott sertepertem, tényleg hozzá is tesz, és az, amíg ő ott van a Loki összeállításában, akár kezdőként, vagy lehet, hogy már azért le lehet cserégetik szerintem, azért sokkal többet tesz hozzá, tehát fontos szerepe van.
3: Érdekes, hogy ezen a mérkőzésen is kezdetben szinte égpozícióba föllépett Szendrén mellé, és nem igazán működött a játék, gyakorlatilag arra korlátozott a Debrecen támadásai, hogy folyamatos beadásokkal veszélyeztettek, de hát azért valljuk meg őszintén, első fejes gól ide vagy oda, azért nem abból a veszélyes, leginkább Zsuzsák Balázs, hogy a beadásokra érkezik, és a másik félidőben nagyon helyesen rendben vezető edző mélyebbre rendelte, és már elkezdett egy kicsit középpályán szervezni, és egyből volt egy kicsit fazonja Lokinak, szóval az egy jó húzás volt, vagy egy rossz húzás volt, hogy az első félidőben rossz felfogásba játszott. De a Loki, az meggyőződésem, hogy győzelmet szalasztotta.
1: Igen, és valószínűleg a Paksról is ezt mondhatjuk el, Kristóf, teljesen jogos, amit gondolsz, ugye Nyíregyházára látogatott, felvillanyozva a Paks, hogy hát, ha folytatja a jó szereplését, de Nyíregyháza, gyerekek, ő a Tom és Jerryben a Jerry. Tehát ezt nem enged el semmi. Ha otthon tud tartani egy pontot, azért mindent megtesz. De nyilván úgy indul, hogy 3 pont legyen, de egy pont szerintem a Paks ellen, ha összejött volna, az még akár a Nyíregyházának egy jó eredmény.
3: Hát igen, azért Bódog Tamás eltiltása miatt azért érezni, hogy nincs igazából vezér ennek a csapatnak. Természetesen Bódog Tamásnak a kispadon való jelenléte a légkört befolyásolja. Igazából Haraszti Zsoltnak a szenzáció szabadrugás gólját érdemes megemlíteni, mivel vezetett a Paks, utána igazából az utolsó előtti 88. percben egyenlített Batum. Hát lezárhatta volna a Paks a találkozót, de mivel nem tette meg, én úgy gondolom, hogy igazságos a döntetlen. Továbbra is a Nyíregyháza egy nagyon markáns stílust játszik, az NBA egy legnagyobb átlag magasságával rendelkező csapat, ezt ennek megfelelően
1: ki is használja.
3: Abszolút kihasználja, tehát nagyon veszélyesek szögletek, oldalszabadrugások, beadások által. Most ugye nem a magasságának, hanem a paksi védők helyezkedési hibának köszönhetően egyenlített Batum, de hát úgy gondolom, hogy inkább én a Paksról mondanám, hogy úgy valahogy nem tud átlépni a saját árnyékán. Most, ami tavaly ezeket a mérkőzéseket meg tudta nyerni, akár több góllal, most sokat X-re hoz. Hát nem tudom, most hétvégén Debrecennel játszanak hazai pályán, az is egy nagyon érdekes
1: talán. Hát aztán nyeri, akkor már második.
3: Tehát, hogy azért így van, nem szerepelnek rosszul.
1: Elég nagyon tömör a mezőn, tehát eléggé zsúft. Nem sokan várnak arra a buszra. Tehát tele van. Most 6. a Paks, egyébként 8 ponttal, de mondom, még egyet nyer, akkor más az Újpest elé lép be. Ha be lehet lépni az Újpest elé, ez a nagy kérdés, Kristóf, hiszen ugyebár...
2: Hiszen az NBA-gy az pont az a bajnokság. Ha nyersz 3 meccset, akkor dobogós vagy, ha kikapsz 3 meccset, be a kiesés ellen harcolsz.
1: Tehát egyikben sem kell aggódni, tehát akárhol vagy. Ennek ellenére jött egy, bocsánat, azt mondom, hogy derbi, és ez engem is meglepett, ugyebár, de a Kispest fogadta a Zalaegerszeg csapatát a Bozsik stadionba.
3: Igen, hát ez ugye kiesés elleni derbi sajnos.
1: Na, ezt nem is kell tudni, hogy mondjad, ugye? Hát csak folytasd, hogy igen, ez egy derbi.
3: Egyébként a Honvéd már többször közel állt ahhoz, hogy megszerez az első
1: győzelmét.
3: Nem. Ugye az első győzelmét. Most azért megszerezték végül, hát nem volt könnyű mérkőzés számukra. Egy örömteli számomra mindenképp, hogy Szamosi Ádám szerezte a Honvéd gólját, a 2006-os születésű, nagyon tehetséges labdarúgó, és a Honvédnál továbbra is fiatalok viszik a prímet a középpályán. Ez mindenképpen örömteli. Hát igazából a Zalaegerszeggel én nem igazán tudok mit kezdeni, megmondom őszinte, hogy miért. Folyamatosan a vezetők nyilatkozzák, hogy egy hosszú távú koncepcióban gondolkodnak, ugyanakkor a tavalyi sikeres kupadöntős és majdnem nemzetközi kupáig jutó csapatot, amelyet mindenki megcsodált, mind csapatjátékot, mind a játékosok teljesítményét illetően, azt most teljesen szélnek keresztették. Tehát gyakorlatilag elengedték a két belső védőt, elengedték a középpálya motorját, elengedték a támadó pozícióba lévő legveszélyesebb játékosokat, és egy ilyen teljesen szedetvedett új játékos, és nem a játékosok minőségét kritizálom, hanem egész egyszerűen nem lehet egyik pillanatra másikra belső játékosokból rögtön ütőképes csapatot összerakni. Szerintem nagyon nagy gondjai lesznek idén az Alegerszegnek, pont ezért, mert a koncepciót ugyan látom, de nem lehet az a koncepció, hogy minden áron behozok mondjuk játékost, és azt bármilyen módon eladom. Tehát egy bizonyos fokig már határt kell szabni.
1: Hát lehet ez így van, de Kristófot kérdezném, ugye ő nemzetközi edző, tulajdonképpen szakértésével tudnak válaszolni, hogy nem fura ez egy ilyen derbin, egy Honvéd Zalaegerszeg meccsen, hiszen kint volt a helyszínen, azért kér most szót, és erről fog nekünk beszélni a hangulatról is, hogy az egyik csapat kispadjára lenézett, ugye ez egyik szemed ugye olasz volt, a másik pedig portugál. Tehát egy ilyen magyar derbin...
3: Egy kicsit török. Nincs.
1: Hát az a lelkét illetően, igen. De hogy, és hogy ilyen edzőket látsz a padon, egy magyar meccsen.
2: Igen, és az még elszomorítóbb volt, amikor az Alegerszeg kispadjára ránéztünk, akkor egy darab magyar játékos volt az egész kispadon. Tehát a mindenki szaladgáltott sötétkék színű mezben gyakorlatilag ugyanolyan bőrszínnel, de magyar játékos gyakorlatilag nem lehetett észrevenni. És a legjobb, amit Gundel Takács Bence nyilatkozott egy podcastben, ha jól hallottam, hogy nem tudom, ezt mondtam-e nektek, hogy nem tudnak angolul. Tehát neki, mint kapus, meg kellett tanulni a spanyol vezényszavakat, hogy a belső védői értsék, hogyha ő jön, hogy jobbra mozogjanak, hogy balra mozogjanak, hogy mögötte.
1: De milyen fontos, erről sokat beszél.
3: Ez nagyon érdekes, mert akkor ezek szerint egy argentin és egy kosztarikai belső védőnek egy zalaegerszegi pályán spanyolul kell a magyar kapusnak.
2: Egy zalaegerszegi magyar spanyolul beszél. Ezt így kezeljétek ezt, ő magával.
3: Most ezek után beszéljünk csapategységről, beszéljünk egységes alapelvekről, és beszéljünk egységes gondolkodásmódról.
2: De ettől függetlenül annyira technikás, piszokgyors játékosok ezek a...
1: Szoboszlai Dominik mondta, bocs, hogy rákötve, hogy amikor most mindenki irigykedik, meg nem tudom, bár szerintem pont az ő esetében nem, de hogy azért van egy-két, nem, mi magyarok azért erről híresek vagyunk, egy-két rossz kommentel, üzenettel tarkítjuk az életét, miközben zseniális játékosról van szó, hogy azt mondja, amikor 14 évesen, nem tudom hány évesen kimentem Ausztriába, hogy de vicces, az, hogy magyarul is alig tudtam, ja. És ott meg kellett, senki nem volt ott, aki nyilván apuka, meg azért az tudta, hogy mire cserél, tehát beáldozta erre a fiatalságát. Akkor németül hozzávenni az angolt, mert nem tudom, mi az öltözői nyelv?
3: Egyértelműen angol. Én azért játszottam külföldön, meg a világ összes kontinenséről volt már játékosom. Tehát az nem létezik, hogy egy idegen légiós jön bármilyen országba, és itt most nem azt mondom, hogy hú, most akkor Perazam én nem tud még magyarul, mert egyébként én is megtanultam finnül a vezényszavokat, tehát jobbra, balra, vigyáz,
1: de kapufa. De Barcelona öltözőben, vagy egy Reál öltözőben mi van?
3: Ott is simán el tudom képzelni, hogy angolul beszélnek az új játékosokkal, aki már régebb volt ott van, azt tanulja meg spanyolul.
2: Meg az edző, Flick ez esetben nem tud még spanyolul, biztos, hogy angolul kommunikál a játékosaival.
3: De az minimális elvárás, hogy az angol nyelvet tudjad. Igen. Tehát olyan nincsen, hogy ide jön 6 dél-amerikai, és akkor onnantól kezdve spanyol az öltöző nyelve. Tehát ilyen nincsen, mert minimum
1: tehát
3: a taktikai
1: értekezletet... Az ország, ahol játszanak, az nincs, nem élvez
3: előnyt? De élvez előnyt, de mondjuk a pályán belüli, mondjuk annyit tanuljon meg, hogy jobbra-balra, sorfal, vigyázz, előre, passzolj, hát, előre. Hát, igen, ilyeneket tanuljon meg nyilván a futball vezényszavakat, azokat a mai napig én is tudom finnül. De az, amikor a taktikai értekezlet van, vagy az edzővel beszélsz, vagy a társakkal beszélsz, vagy a sajtóval beszélsz, akkor
1: magyar
3: kell tudnod angolul.
1: Magyar vágodat öltözőjében angol? Nem, csak kérdezem.
2: Egyébként nem rossz.
3: Nem, a magyar vágodat öltözőjében magyarul beszélnek, de egyébként a Marco Rossival, meg a stábjával
1: már úgy értem, hogy vele, tehát jó, az edző.
3: Semmi gond, ez a nemzetközi futballvilágban ezt el kell fogadni, de az, hogy angolul se beszéljen valaki, aki idegen légiósként megy, azt szerintem már probléma.
1: Az ne. Szóval akkor fura látvány volt, de a hangulat és...
2: Hangulat abszolút, tehát a honvéd szurkolók mindig kitesznek magukért, tehát
1: négy
2: a tábor meg...
1: köszöntjük őket?
3: Egyébként a honvéd tábor nem néz ki rosszul.
2: Honvéd tábor egyben van, és biztatják őket még, de ami egyébként üdeszínfolt volt, hogy az alegerszegiek, tehát hiába a hosszú út, azt figyelmen kívül hagyva eljöttek, 30-40 eljöttek, és végig, tehát ők is...
3: De ők magyarul szurkolók, nem? Az ők magyarul, vámozete. Nem, ilyen,
2: nem a vámozete, igen. És ha már vámozete, a végén kiment a játék, az összes játékos kiment a... Az összes játékos kiment a szurkolók elé, az zalaegerszegi szurkolók elé, na és ekkor jön a vámozete, elkezdte mind a 30-40 ultra kiabálni, hogy veletek vagyunk, nyerni akarunk, Rigmus nyomták, és akkor így álltak csikámbóik, így nézték, hogy mi van?
3: Ez most jó vagy rossz?
2: Kikaptunk, de ezek itt örülnek, mi van?
1: Ez egy lelkes feladat. Na, mindenesetre 1-0 lett a rangadó derbi vége, azért mondtam csak nyilván derbit és rangadott, mert én kispesti érzem vagyok, szóval érzetű vagyok, szóval 1-0-ra nyert a Kispest, és azonnal menjünk hát egy másik, a régen ez simán egy kettős rangadó része lehetett volna, ugye egy Újpest Vasas mérkőzés, amíg talán Zámbó is játszott volna, Noskó és a társai, velük szemben pedig Váradi Béláék, csak hogy a régmúltból idézek egy-két nevet, szóval Újpest Vasas mérkőzés volt, ráadásul a negyedik kerületben.
3: Így van, egyrésztről több mint 6000 néző volt a találkozón, tehát tényleg nagyon jó hangulat volt végig, és ami érdekes, hogy azért a két szurkoltábor legendásan jobban van egymással, és azt én nekem felemelő érzés, nyilván szívemhez két közel álló csapatról beszélünk, de az, hogy a Vasas szurkolók Újpest kiáltásokkal köszöntötték az ülefejéreket, az Újpest tábor meg Vasas hajrá, ne, Vasas de... szurkolás volt. Én szerintem ez a mai világban ez megbecsülendő és nagyon szép. A mérkőzés már nem volt ennyire baráti, ráadásul az angyalföldiek teljesen megérdemelten vezetési szereztek, és látványosan nem működött az Újpest játéka. Tehát gyakorlatilag helyzet nélkül jött le az első félidő, a második félidő elején vezetés szerzett a Vasas, utána újabb helyzetei voltak, Szaponosnak volt védése, volt kapufája a Vasasnak, és nagyon-nagyon érdekes, és az a ugye ilyenkor egyrésztről az edző és a szakmai stábnak a szerepe, hogy volt az Újpest részéről egy hármas csere, és teljes mértékben megváltozott a játékképe. Tehát igenis bele kell és bele lehet nyúlni egy mérkőzésbe, és egy teljesen új rendszert hozott létre a Szélesi Zoltán vezette szakmai stáb. Arról nem is beszélve, hogy egy olyan 10 perces periódus produkált az Újpest, amikor dinamikában is, magas letámadásban is, döntéshozatalban, helyzetmegoldásban, helyzetkihasználásban egyértelműen az angyalföldiek fölé nőttek, és nagyon helyesen fogalmazott Erős Gábor, egy Vasas fiesztából csináltak Újpest fiesztát, és ebben a Vasas is beletartozik, mint hibás, hiszen lezárhatta volna a találkozót, de az Újpest szurkolók szempontjából az adhat okot az önbizalomra, meg az optimizmusra, hogy olyan 10 percet produkált a csapat, ami tényleg mind intenzitásban, mind dinamikában, hát az egyértelműen ott dölt el a találkozó. Gyakorlatilag a 71. és a 82. perc között 3 gólt szerzett az Újpest, és teljesen megérdemelt gólokat. Ráadásul a harmadik jó, hogy ketten vitték a kapusra a labdát, tehát azért az egy óriási gólhelyzet, és Engedi szegény mindent megtett, hogy kivédje, de hát az üres kapuig kijátszották nagyon-nagyon szépen és nagyon tudatosan. Ugyanakkor Matko 2 gólpaszt is adott, szóval tényleg nagyon jó teljesítmények adottak, tehát amelyik Újpest tud, még mindig azt érzem, hogy nem stabil az Újpestnek a csapatjátéka, van borzasztó rossz 50-60 perc, ami kilátástalan, és utána egy olyan 10-15 perc, vagy akár utolsó 20 perc, ami viszont szemkápráztató volt és gyönyörködtető, tehát nyomokban már futball tartalmaz az Újpest.
2: Emlékszem, a második fél időben már azt hittem eldőlt a meccs, és bebe szunyókáltam ott a második fél idő derekán, és mindig így feljöttem hirtelen, és akkor már egyenlített az Újpest. Ó, nem baj. Megint visszaszenderedtem. Megint feljöttem, bevezett az Újpest. Ezt mondom, jó, akkor most már hagyjuk. Akkor visszaaludtam, felnézek, 3-1 van, hagyjatok már most.
1: Most már nem fekszem vissza, megnézem a következő gólt.
2: Igen, és nyilván több gól már nem esett. Én
1: szoktam anyám, mennyi gól, jelenetek, film, vagy bármi. No, most már akkor nézem, és onnantól semmi nem történik.
2: Úgyhogy nem tudom, benne volt hogy Szélesi kapott ultimátumot, jól olvastam egyes források szerint, hogyha nem hogy nyert volna, vagy hozott volna két meccs alatt 4 pontot, akkor megköszönték volna a baráti készfogásra.
3: Nekem ezzel kapcsolatban nincsenek információim, pletykákat hallok, hivatalos információm nincs.
1: És viszont, mi a pletyka a bosnyáktéri piacról?
3: Mondanak ilyeneket, hogy bizonyos pontszámba határozzák meg az edzőnek a maradását, nem? De én úgy gondolom, hogy most egyrészt mutatott az Újpest olyan játékot az utolsó 30 percben, ráadásul az utolsó 30 percben, ami azért külön örömteli, ami alapján azt lehet mondani, hogy mondom továbbra is, hogy nyomokban már kezdő szállni ez a csapat. Másrésztről pedig azért nem jó ezekben, mert mindig minden egyes pletyka, minden egyes ultimátum gyengíti az edzőnek az erejét, a szerepét, a tekintélyét, és hát már ennek a jeleit lehetett látni Horváth Krisztóf lecserélésén.
2: És akkor még vezetett a Vasas.
1: Igen,
3: én nekem van olyan edző kollégám, aki tudatosan nem fog kezet a játékosokkal, pontosan ez ilyen szituációkat elkerülendő, mert a játékosnak van egy olyan eszköze ilyenkor, hogyha nem nyújt kezet, vagy látványosan duzzog, vagy a kézfogásból kihátrál, kilép, az önkéntelen egy olyan eszköz, amivel oda tud szúrni az edzőnek. Pedig az edző semmi más nem akar, csak gesztus generál, gesztust alkot, hogy gratulálna a játékosának, ha jól játszott, ha rosszul játszott. Na most nyilván egy optimálisan működő csapategységnél ilyenkor akár pacsi van, vagy ölelkezés, és mindenki megy a dolgára, de amikor a játékosban valami frusztráció van, és így akar bosszút állni az edzőn, egyrészt nem néz ki jól. Tehát most mindenki elkezd nyilván a háttérben spekulálni, és sokkal nagyobb dolgot gondol mögé, mint ami van mögötte. Szélesi Zoltán nagyszerűen lereagálta, hogy ez a kettőjük dolga, nagyszerű kapcsolatban vannak, ez egy pillanatnyi idegállapotnak köszönhető momentum volt, de nem szerencsés, és nem néz ki jól semmiképpen. Egyrészt a játékosnak is át kell gondolni ezt a dolgot, másrészt nyilván Újpestnek házon belül ezt rendeznie kell, mert vagy egy irányba húz egy ilyen csapat, bármilyen sportágról beszélünk, amely csapatsport, vagy nem fog működni hosszú távon.
1: Akkor ez egy jó bemelegítés volt a vasárnapi Fradi elleni Balkán El Clásicóra, nem? Az lesz vasárnap.
3: Hát nézd, ez kétségtelenül így van, azért nem mindegy, Balkánnak nem nevezném, de...
1: Most nem úgy mondom, tehát akkor a régió, tehát bocsánat, akkor magyar El Clásicó.
3: Igen.
1: Tehát, hogy érted, tehát azért így belemenni, Vasasenni 3-1-el.
3: Ja, hát egyrésztől igen.
1: Most van esély az Újpestnek megverni a Fradit, elfáradt Európa Liga.
3: Igen, ezt az elmúlt 20 évben elég sokszor...
2: Igen, na most...
1: Hát valamit kapaszkodni kell, Feri, azt nem mondhatom, hogy a Újpest nagyon jól játszik, hogy megverni.
3: Igen, én is mondtam már sokszor, hogy na most, ha valamikor, akkor most. Hát most is azt mondom,
2: eddig is azt mondtam, de most viszont tényleg azt kell menni, mert most úgy tényleg úgy
3: van. Nézd, ez az érdekes az Újpestből, szerintem most olyan állapotban van csapatépítés szempontjából, hogy teljesen kiszámíthatatlan. Tehát most már van dinamika a játékosokban, most már van erőnlét.
2: De csak 10 percre.
3: De az utolsó 20 percre vagy 10-re, azért az nem mindegy, jó, hogy az első negyed órában...
2: Mondjuk, ha addig 3-0, akkor már mindegy.
3: Igen, de azért azt ne felejtsük el, hogy szerintem kondicionális állapotát tekintve most sokkal jobb állapotban az Újpest, mint egy évvel ezelőtt, és dinamika is van a játékosokban, tudatos elképzelés van, de nem mindig látszik a pályán, tehát ezt el kell ismerni, viszont ha az Újpest jó napot fog ki, akkor megszoríthatja a Ferencvárost, ennyit tudok mondani, és azért a Fradinak nagyon-nagyon komoly sorozata van, és azért...
2: Tehát most lesz egy szünet, ugye, tehát addig nem lesz meccs csütörtökön, a Újpest lesz a következő ellenfele a Fradinak.
1: Igen, a vasárnap.
3: Ez kétségtelen, igen. De várjunk, csütörtökön bepótolják a Győr Ferencvárost.
2: Csütörtökön bepótolják.
3: Így van, tehát
2: csütörtökön... Na, ez fontos információ viszont
3: Győr,
2: akkor.
3: Hát egyrészt nagyon kérlek, hát csütörtökön Győr Ferencváros 19:30 nemzeti sportedő, és én leszek a szakkomban.
1: Tehát, ezért tehát, na, akkor ezért viszont.
3: Nagyon kérlek, hogy ezt ne felejtsük el, ezt a tényt.
1: Viszont ez nagyon jó.
3: Ferencváros Újpest, úgyhogy ebbe is oda kell figyelni. Ráadásul aztán jön magyar kupa találkozó, és hát az még egy kicsit odébb van, de hát Celtic Ferencváros.
2: Igen. Tehát Újpest, Kispest.
3: Hát
1: Győr, Celtic.
3: Igen, tehát azért hát Győr, Újpest, Kispest.
1: Van itt program, van itt program bőven. Na úgyhogy van még nekünk két meccs, amit majd egy picit elemzünk, és megnézzük a nemzetközi porondon is például, hogy mi lehet a Paris Saint-Germain jelenlegi viszonylag rossz, mert rossz szériájának a kulcsa, és bármennyire furcsa az Luzernikét, szerintem nem fogják elküldeni a következő két meccsen. Nem szerez még 4 pontot a Párizs, de hogy nagyon gatya formában van, az biztos. Beszélünk persze nyilván a fölényes Real győzelemről, arról is beszélünk ugye, hogy a Barcelona még nem kapott gólt a mostani bajnokságban, szóval lesz miről, meg hát nyilván a gólszegény olasz bajnokságról is egy-egy gondolatot és szót is ejteni fogunk majd, úgyhogy mindjárt folytatjuk, jön majd a Kisvárda Eto és a Puskás Fradi meccs elemzése.
0: Ez a Sportreggel a Nemzeti Sport Rádióban.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
1: Hétről hétre különleges vendégek.
2: És persze rengeteg nevet is vár mindenkit, de a tét viszont változatlan.
3: Magyarország szeretlek. Minden vasárnap 19 óra 45 perckor a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
4: Világbajnok lett az öttusázó Gózi Blanka. Értékelte a kormányfő a Tisza kormány elmúlt 110 napját. Gomoly felhős napos idő várható. Jó reggelt kívánok. Mónus Dóra vagyok.
0: Sporthírek.
4: A labdarúgó NB1 hatodik fordulójában a címvédő Eto FC 1-1-es döntetlent ért el a Kisvárdán. A tegnapi másik találkozón a 11-est is hibázó Ferencváros 2-1-re győzött idegenben a Puskás Akadémia ellen. A labdarúgó NB2-ben szintén a hatodik fordulóban az Éllovas Soroksár 6-0-ra kiütötte a vendég Csákvárt, az Ajka 1-0-ra nyert a Szent Lőrinc otthonában. A Karcag hazai pályán 2-1-re győzött a Videoton ellen. Gózi Blanka a kombinált számban 34 másodperces hátrányát ledolgozva a címvédő egyiptomi Farida Halillal szemben nagyszerű teljesítménnyel aranyérmet nyert az öttusázók Kínában rendezett világbajnokságán. A férfiaknál Kolesztár Mihály a 8., Szép Balázs a 12. helyen zárt. A poznanyi gyorsasági és parakajak kenu világbajnokság zárónapján a kenu egyesek 5000 méteres versenyében Adolf Balázs aranyérmet nyert, még a női kenusoknál ugyanezen a távon Csorba Zsófia ezüstérmet szerzett. A kajakosok 5000 méteres távján Kőhalmi Emese lett második, ahogy Varga Ádám kajak egyes 500 méteren. Szintén másodikként végzett Lutz Anna kajak egyes 200 méteren és a női kenu négyes 500 méteren. A Kollár Kristóf, Juhász István kenu kettes 500 méteren a harmadik helyen ért célba. Aranyérmes lett a vitorlázó Vadnai Jonatán az Ilka 7-es hajóosztály dublini világbajnokságán. Az olimpiai negyedik magyar sportoló zárónapi futamgyőzelmével szerezte meg a világbajnoki címet. A magyar férfi kosárlabda válogatott 92-77-re kikapott Szlovéniától Ljubljanában a világbajnoki selejtező második csoportkörének második fordulójában. Együttesünk jelenleg negyedik a 6 csapatos csoportban. A VB-re az első 3 juthat ki. Válogatottunk november végén Svédországban folytatja a selejtezőt.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
4: Lezártnak tekinti a miniszterelnök a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal megválasztott elnökéről szóló ügyet. Magyar Péter közösségi oldalán azt írta, nem a közvélemény és az állampolgárok felelőssége, hogy ki az adott pozícióra a legmegfelelőbb jelölt. Ha mindig a közvélemény döntene, például kinevezésekről, jogszabályokról, az ország kormányozhatatlanná válna. A kormányfő a Tisza kormány elmúlt 110 napját is értékelte. Az elvégzett feladatok között említette az uniós források felszabadítását, a költségvetés helyzetének javítását, az öregségi nyugdíj emelését, valamint azt, hogy soha nem látott összefogással 3 hőhullámot és 2 energiaválságot is sikerült kezelnie az országnak. Negyed évszázadra szól az Egyesült Államok és Venezuela között megkötött olajkitermelési megállapodás. Az egyesség 17 olajmezőn összesen 65 milliárd hordónyi olaj, Venezuela ismert kőolajtartalékainak több mint 1/5 felett biztosít ellenőrzést amerikai cégek számára, de zöldmezős beruházással újabb mezőket nyithatnak. Villámáradásban 15-en eltűntek az amerikai Grand Canyonban. A Nemzeti Park Bright Angel Canyon részén a hirtelen megáradt víz az összes gyaloghidat megsemmisítette. Az eltűntek után az amerikai Nemzeti Parkok Szolgálata és Arizona állam hatóságai közösen kutatnak. A térségben további heves esőzések várhatók, amelyek újabb villámáradásokat és sziklaomlásokat okozhatnak.
0: Közlekedés.
4: Korábban 2 furgon és 1 kamion ütközött össze az M1-esen Hegyeshalom irányába Biatorbágynál. Az érintett járművek a 20-as kilométernél a külső sávot foglalják el, 3 kilométeres a torlódás. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 06:30 55 55 605-ös számra.
0: Időjárás.
4: Gomoly felhős, napos idő várható. Késő délutántól észak-nyugat felől megnövekszik a felhőzet. Déltől a Dunántúlon majd később már egyre több felé előfordulhat zápor, zivatar. Estétől viharossá fokozódhat a szél. Napközben 30-35, késő este 17-27 fok várható.
0: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
5: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban. Minden reggel 6 órától.
1: És jó reggelt, 7 óra 40-kor folytatjuk a meglepő, de mégis kicsit mulatságos reggelünket itt a Nemzeti Sportrádió Sportreggel adásában. Ugye a hétvégén egyes meccseket nézzük, elemezzük saját szemüvegen keresztül, és persze mi Kristóffal hozzászólunk. Kristóf is azért szakmailag, de én csak emberileg tudok jelen lenni itt most, viszont szakmailag azért nagy mértékben támaszkodunk, ugyebár Bene Ferire. Ott hagytuk abba, hogy Kisvárda és Eto, nálam ez egyértelmű Eto győzelmet
2: ígért. Igen, pont téged akarlak kérdezni, hogy a Kisvárda-Eto mérkőzést beszeretnéd harangozni, hogy mi várhatok, akkor mit mondanak?
1: Hát egyrészt a stadionon kívül ugye Vursli, ingyen, Virsli, és egy igazi családokat is invitáló programba várunk mindenkit. Ha akinek van kedve, nézzen be a meccsre. És nem megbánta senkit. Valahogy...
2: De hogy azért egy sokat nagy labdabirtoklással, sokat passzoló Győri Etót, egy védekezős és kontratámadásokkal appen álló Kisvárdára vársz,
1: igaz? Nagy bajban lennék, ha illettem volna ott, aki kiállt, hogy jöjjenek, közszírét étetik, egy gólgazdag, egy látványos, nem biztos, egy védekezésben erős, nem tudom, a letámadások, cunamiak, nem tudom. Tehát, hogy nem tudtam volna olyan kapaszkodót adni a nézőknek, és nem megbánta egyik csapatot, se nagy valaki ezt félértse, hogy miért gyere be. Tudjátok, nekem van egy olyan gondolatom, hogyha be tudom fejezni a mondatot, akkor jó az, ahol vagy, amit láttál, amit tettél teljesen, de jó, ebbe az étterembe eljönni ma, mert, és ha be tudod fejezni, akkor oké. Okay. Jó volt megnézni a Kisvárda-Eto meccset, mert, Feri?
2: Hát, mert látványos győri akciókat láthatunk, egy végig domináns játékkal. Ja, nem. Jó, tehát az igazság, hogy én is azt vártam, hogy a bajnok csapathoz méltóan formába lendülő Győr ledominálja gyakorlatilag a Kisvárdát. Hát pont az ellenkezője történt. Majdnem a mérkőzés teljes ideje alatt a Kisvárdánál volt a labda. Folyamatosan, állandóan szinte nyomás alá tartották a győrieket. Egy szenzációs szögletvariációból vezetés szerzett az Eto, amit természetesen szintén szögletből a Kisvárda egyenlített. Nyilván itt Stefu hibáztatható, hiszen azért Lipai Tibor gyakorlatilag 2 méterről a gólvonalról rúgta be a szögletet combbal, ami azért felvett kérdéseket a kapust illetően.
1: Alberto combbal.
2: Igen. Tehát Stefu tényleg kitűnő kapus, de most ezt a beadást nagyon elnézte. Viszont
3: Stefu kapus.
2: Bocsánat. Nem, most lefújt akartam. De jó, hogy közben szólt.
1: Pillanatra én is.
2: Igen.
3: Hogy mondja?
2: Az igazság, hogy így, amikor látom, hogy körülöttem az embereknek így a szemredője kezd lefelé menni, akkor belerakok ilyen hibákat a mondataimba, hogy hátha felébredsz. Úgyhogy köszönöm szépen. Szegény igen, Zsó. Petrásról van szó. És lefújt akartam említeni abban a szempontból, hogy csodájára járok hétről hétre, hogy mennyire jól működik az ő bal oldali védőjátéka, főleg a támadást illetően. Hát ez annak mérkőzésen nem volt így. Igaz, Bumbát, a legjobb játékkapcsolat társát le kellett cserélni sérülés miatt, de a Győri Eto nem úgy működött, mint az elmúlt hetekben, nem voltak veszélyesek a kapura. Azt kell, hogy mondjam, hogy a Kisvárda elvesztett 2 pontot, tehát hazai pályán a helyzetek és a mindenféle statisztikák, XG lehetőségek alapján meg kellett volna nyernie, meggyőződésem a Kisvárdának ezt a mérkőzést. Nem sikerült, és ez mindössze annak köszönhető, hogy nem volt olyan kvalitással rendelkező támadójuk, aki az íre feltette volna a pontot. Egész egyszerűen a létező összes helyzetet kihagyták, vagy az utolsó passzokba belehibáztak. Szerintem egy hazai győzelem lett volna a mérkőzés kép alapján a realitás, de hát ezért is nevezhetjük a Győri Etót egy élcsapatnak, mert az ilyen mérkőzéseket is minimum X-re lehozza, amelyiken nem játszik jól. Ne felejtsük el, továbbra is veretlen a Győri Eto.
1: Igen, ilyenkor szoktam mondani, hogy semmi ok a nyugalomra, mindenki őrizze a pánikot, mert hogy egyébként a Kisvárda a 10. tehát mindjárt kieső, az Eto pedig a 3., és köztük 3 pont van. Tehát amit az előbb mondtunk, tehát ha nyer egyet a Kisvárda a következő mérkőzésre, nem tudom, kivel fogja játszani, de azt behozza, akkor a dobogó környékén van.
2: MTK Kisvárda a következő mérkőzésre.
1: Nem, ez egy könnyű falat. Na aztán még az, végül is az NBA utolsó mérkőzését vasárnap este játszották, a Puskás arénába érkezett a Ferencváros. Én azt gondoltam, hogy 2-2 lesz.
3: És majdnem.
1: Pancho arénában.
3: Puskás arénájában.
1: Sancho Pancho arénában. Igen, Puskás arénában. Na, szóval a Fradinak kellett hozni, ugye, de erről sokat beszéltünk, hogyha valaki nemzetközi szinten és szintéren ennyire jó, és nem, egyszerűen nem tudom én ezt valahogy összehoz, és ebben segítsetek, hogy hogy lehet a Twentét, egy Trabzonsport és a többi, és a Reála a kettő egyeket játszani. Tehát hogy a, szerintem a Fradit nemzetközi szinten ismerik és elismerik most már. Tehát ez az elmúlt, nem tudom, 8 éve van, ugye? Igen. Nemzetközi kupákban vagy majdnem BL, és Európa Liga nagyon-nagyon sokáig, Európa Ligában nagyon-nagyon sokáig menetel. Tehát nemzetközi szinten egy tényleg nagyon elismert csapat, eddig is az volt, de most aztán pláne. És itthon meg harcolni kell, hogy a 94. percben belógjon egy Puskás támadó válla, és így ne legyen 2-2. Feri.
2: Igen, hát ezt már nagyon sokszor beszéltünk erről, hogy biztos vagyok benne, hogy egy, főleg mivel a Ferencváros tele van idegen légiós játékosokkal, egy légiós labdarúgót egyértelműen a nemzetközi porond

0: ami említésre méltó, és Lisztes Krisztián állt be a helyére, aki nem mozgott rosszul center pozícióban, viszont a második fél időben gyors gólváltás, aztán végül is Lisztes találatával 2-1-re vezet a Ferencváros, és ami a mérkős érdekességét tekinti, az innentől kezdődött. Jusuf nagyon szépen megcsált egy cselt a 16-oson belül, a 16-os jobboldali sarkától befelé, Nagy Zsolt szabálytalankodott vele szemben, 11-es. Ekkor én ott a családomban mondtam a gyermekeimnek, hogy hát nem túl haladni. Szerencsés ja. belső védővel rugatni a 11-est. Ez nekem egy továbbra is azt mondom, hogy egy tapasztalat, amellett, hogy van ellenpélda erre Jócskán, hiszen mondjuk Sebők Vili, nem is tudom, 10-akárhány gólos a magyar válogatottba 11-esekből, meg fejesekből. Hát azért volt egy-két fejese is, mert kitűnően fejelt, de nagyon-nagyon magabiztosan rúgta a 11-es belső védőként. De Rámakersz odaállt, és még azt is mondtam, hogy ha Rámakersz most kihagyja a 11-es, már pedig úgy érzem kihagyja, akkor a végén Kolli fog egyenlíteni, és emiatt nem nyer a Fradi. Hát ez meghiúsult ugye az általad is említett les helyzet miatt, de Rámakersz kihagyta a 11-est, onnantól azért lélektanilag visszajött a mérkőzésbe a Puskás, a Ferencváros nem tudta lezárni a találkozót, és bizony ugye a szokásos Babó Levente csere Kolli beállításával ütőképesebbé vált a Puskásnak a támadósora, és hát egy nagyon érdekes lesz szituáció volt, hiszen ugye maga az indítás az valójában Nabi Keita lábán irányt változtatott, és ezáltal sokan azt mondják, hogy az ellenféltől kapott labda, de mindössze abban az esetben válne az ellenféltől kapott labdával, hogyha tudatos mozdulattal érintés. Passzolja hátra.
1: Most ezt megint ezt magyarázd meg, hogy...
0: Én úgy gondolom, hogy jó ítélet született. Tehát Nabi Keita a paszt sávot próbálta zárni, ezért véletlenül beleért a labdába, és a lesen tartózkodó szójszáló kapta a labdát.
1: Bele akart érni a labdába? Mert szerintem bele akart, tehát menteni
0: bele akart élni, de az úgy szól a szabály, hogy amennyiben nem tudatos mozdulattal, tehát...
1: És ez kidönti?
0: Hát ez azt jelenti, hogy passzoló mozdulat, tehát ha én hátra passzolom a labdát, akkor ellenféltől kapott labda, de ha csak beleérek mondjuk sipcsonttal, mert meg akarom akadályozni a paszt, abban az esetben nem. Tehát a jelenlegi szabályok alapján a játékvezetők és a VAR helyesen alkalmazta a fennálló szabályokat. Innentől kezdve lehet vitatkozni, hogy jogos vagy jogtalan,
1: nem tűk, hogy
0: mert elvettek egy gólt, amihez semmi köze nem volt a lesnek. Tehát az égvilágon semmi, mert visszafele mozgott szójszáló. Tehát elvileg a játék erkölcsi oldalát tekintve elvettek egy gólt a Puskástól, de ha szabályokat nézzük, akkor teljesen joggal anulálták.
1: Itt azért lenne annyit áll a játék mostanában, hogyha amikor így ezt nagyon varrózzák, és hogy ez most nem szándékos
0: pass,
1: hogy
0: megtörtént, Levi.
1: Ugyanígy kivinném a játékost, ott van hazugságvizsgáló, gyorsan ráteszik,
2: ugyanezt akartam mondani most.
1: Szándékos, ott nem. Ding, és gól.
2: Ugyanezt akartam mondani.
1: A gépet nem lehet átverni. Engem át lehet a Kristófot, mert rendes emberek vagyunk. A gépet nem tudja átverni senki.
2: De így, Návid, de most őszintén.
1: Igen, még
2: tudatosan,
1: egyszer
2: még egyszer, de, ősz, de ha nem mondod őszintén, tudatosan beleértél. Nem, jó, de akkor nem gól.
1: Jó,
0: de akkor igen, és akkor a VAR szobába igazné doktor Kerekes
2: közjegyző jelenlétében feljegyzik
0: Nabi Keita jogász, és ő kezeli a banki hazugságvizsgálót.
1: Tehát olyannyira VAR ellenes, de meg is tudná indokolni. Mindegy, így döntöttek, az eredményt már megmásítani nem lehet. Így 2-re nyert a Fradi, és ez annyira kellett neki, ugye, mint ahogy szokták mondani, mint anyára a villany, tehát ez most ilyen szempontból neki nagyon jót tett. Ugye így alakult az NBA egy hétvégi forduló, de aztán nézzünk egy kicsit, ugye túl a határon túli hát mérkőzésekre, derbikre, bajnokságokra, nem tudom kit lep meg, hogy a Hull vagy Hull City második a Premier League-ben, úgyhogy még gólt sem kapott.
0: 100%-osan gólt sem kapott.
1: Ez ki, hogy a Coventryt verte agyon 1-0-ra, ennek ennére senkit nem érdekel.
2: De, mert előtte meg a United-et verték meg, őket viszont tényleg Maguire lefogta a saját emberét, és úgy rúgta a gólt a Hull City.
1: Szóval azt jó mondja, alkalmazzák, és alkalmazzák.
2: És rendesen, tehát Ronaldo-nak volt csapatkapitánya ő. Tehát amikor a United-re viszont...
1: Ugyanakkor tegyük hozzá, hogy a Chelsea bravúros 4-3-mal, és a United az Ipswich-et verte, tehát 5-2, vagy valami hihetetlen jó meccsek voltak, és az Arsenal majd ma fog játszani, tehát hogy még oda beleszólhat.
0: Nem értem, mi az a sok gól, hát én olasz meccseket nézek.
1: Hát azért most mondanám, hogy beszélünk az olasz bajnokságról, de talán a Rómát kell kiemelni, ahol ráadásul és mester hármassal gyerekek, szóval a Róma nagyon játszik, nyert 1-0 az Inter, nyert 1-0
2: a Láció,

0: Egy góllal nyert a Napoli.
1: Őrület.
0: A gólgazdag meccsek. Még visszatérve világ leggyengébb futballistájára Maguire-ra, hogy volt egyszer, hogy lőtt egy öngolt, és kiment el, kezdett örülni a nézőköz kiszaladt, mint az.
1: Nem bele van a baj, mert hogy Hoffi Géza mondta, ő tud szúzni, nem is, ha megfizetem. Tehát, hogy ő ennyit tud. De valaki beteszi.
0: Igen.
1: Tehát,
0: hogy évek óta.
1: Igen. Évek óta rossz.
0: Igen.
1: És stabilan rossz. És válogatott is. Tehát,
0: hogy... Ajaj, igen. Tehát VB-n járt, EB-n járt, mindent. Tehát évek óta stabilan hozza a rossz szintet. Viszont, ha már beszéltünk itt a sokgólos olasz meccsekre, egy picit beszél, rosztoljuk már ezt a tátanemet, mert ne vicceltek, ez a Spurs, ez megint ki fog esni. Múlt héten emlékszem, Feri, mondtam, hogy 200 millióért vettek két középpályás. Azóta meg tudták fejelni, még megvették 100-ért Savinho-t a Manchester City-ből, aki csere volt és nem játszott ott soha, és megvették még vagy 70-ért, már most szintén a City-ből, tehát ezek nem játszottak, igen, 70-ért, ezek nem játszottak, ők voltak a cserék, megvették, tehát elköltött egy jó 400 millió eurót erre a négy darab játékosra.
1: Volt gólyanyag száma, hétvégén közel
2: fél milliárd nulla, eurót elköltött,
0: igen, nulla,
2: nincs benne egy nagy.
0: És azt néztem, most éppen 2-0-ra kapta ki otthon a Newcastle-től, de hogy tudnak még nézők kijárni, megnézni a meccseiket, ott jár, ez a, belenéztem 75. percben, már akkor is vesztésre álltak, de akkor még csak 1-0 volt szerintem, mert a 70. perc körül. Szabadrugás egy nagyon jó pozícióból, tudod, bal összekötő pozíció, meg lehet lőni szépen jobb lábbal. Odaáll Matthijs de Ligt nevezetű játékos, nem tudom előtte, hol, Telló.
1: Még nincs.
0: Nekem se volt. Telló odaállt elvégezni a szabadrugást, és képzeljétek el, nagyon jó helyről, 20 méterről, és kirúgta a 72. sor, a 72. sor K-szektorában esett le a labda, és közben elcsúszott. és a játékos társik, az volt a legjobb, legyintettek egyet így, ezt nem hiszik el, hogy elesik a csávó. Ilyenek történtek most a Tatanem meccsein. Úgyhogy
1: ne is menjünk rá a heti fizetésekre.
0: Ne, hagyjuk, rosszoltuk egy picit az edző, aztán a sajtótájékoztatón azt mondta, hogy nagyon jó, hogy lehet venni az átigazolási piacon játékost, csak jó mentalitást még nem tudtak venni.
1: De már szón sincs ott.
0: Nem. Még
1: talán bele lehetett volna kapaszkodni.
2: És az olasz Dezerbi az edző, Dezerbi, aki egy nagyon komoly edző.
0: Brightonban egy jó edző volt, tehát a Brightonnal ő komoly eredményeket ért el még 2-3 éve.
1: Szóval meg ezek nélkül, most itt mit tudsz csinálni, igen, most viccen kívül. De hát azért két meccsen 0-5-ös gólarányal, 0 ponttal sereghajtó egy Tatanem. Hát
0: figyeljétek meg, tavaly azt hiszem 2-3-4 pont híja volt, hogy kiessenek. Tehát a legutolsó fordulóban harcolták ki valahogy a bennmaradást, és így, hogy a Hull City ennyire megy a Coventry-re, meg a...
1: Tavaly másodosztától kap ki 3-0-ra.
0: Plusz kihagy a 11-es. Tehát lehetett volna 4. Ennek a Spursnek nagyon... Tehát nem véletlenül vannak a tabella utolsó helyén, 0-ra rugott gól, legtöbb kapott, kiesési gondok lesznek.
1: Majd ott biztos valakul ez. De igen. Paris Saint-Germainben sem túl rózsás a helyzet, mert ugye kettő darab, azt hiszem 2-2 után két ponttal állnak, nem tudom, a francia bajnokság közepén, szerintem 8-9.
2: Igen, és a szuperkupát is elvesztették.
1: Igen, és mondta Luis Enrique...
2: Már a francia szuperkupát, mert igen, a európai
0: azt megnyerték valahogy.
1: Szóval Luis Enrique, hogy egy kicsit fradi szerű a sztori, hogy annyira nem megy a bajnokságban, viszont hát most a B-et nyer a csapatod, most
0: igazából duplán.
1: Most a Lens, vagy Lille, ki nem tudom kivel, Le Croix, valakivel játszott egy 2-2-t, és a gyerekek a 91. percig 2-0-ra vezetett a Lille, ha a Lille játszott. 91-92. Percben egy gól, ez a Suvitinha, és 96-ban egy 2-2.
2: Igen.
0: Ez pontosan
2: így van.
0: A PSG most felvette azt a szokást, hogy aki jön, attól kikap, vagy megpróbál kikapni. És simán neki...
1: Mi kapjunk ki? Oké, főnök!
0: Annyit nyertek most, nem? Vagy, tipikus fradi, csak nyilván még magasabb szinten, ami a hazai bajnokságokat illeti. Tehát a PSG bele tud, mert ő van olyan szinten megengedheti azt a megengedhetetlent, hogyha a 90. percben 2-0, tapsolnak egyet, kezdjünk el focizni, és 5 perc alatt kihozzák X-re.
1: Kérdések, hogy nem előttek is fordítanak a lovat. És mi van Liverpoolban, gyerekek? Tehát azért,
0: nagy a baj ott is.
2: Igen, és ugye a Newcastle-en az látszott, hogy dominálnak, és még nem gördülékeny, de látszik, hogy lesz valami, viszont a kontrát nem tudják levédekezni. Na most, hát gyakorlatilag a Nottingham szinte lefutballozta Liverpoolt, tehát a második félidei fordulatig gólokkal kellett volna vezetnie a Forestnek.
0: Nem jó ez a Liverpool sem.
2: Most
0: és
2: nem néz
0: tavaly,
2: ki jól.
0: Tavaly ugyanilyen gyenguszkák voltak önmagukhoz képest, és nem tudom, hogy kellette még ez a szerződés hosszabbítás, hogy ez az évek szoboszlainak ott Liverpoolban. Nem tudom, hogy ő tud-e még ott fejlődni, mert oly tényleg olyan, de már tavaly is az volt az érzésem nekem, hogy a többiek már őt visszafogják, lehúzzák, és megint jobb hátvédként fejezi be a meccset.
2: Igen,
0: óriási luxus, hogy az a Wirtz, aki két éve, de nem túlzok, nem volt jó, nem passzál, nem azt kérem, hogy passzol, labda
1: perce.
0: Átvétele. Tehát igen. Amikor labdába lehet tudni, hogy Wirtz, jön a kontra, eladja. Már mindenki szalad igen. Hátra, mert fogja, eladja a labdát. Igen. És ő játszik két éve támadó középpályás, nulla gól, hát nulla gól passz. És akkor
2: most
0: Szoboszlai meg...
2: Most elvették szegénynek.
0: Hát ne, igen. Szoboszlai meg úgy megy bele a hajrába, hogy jobb hátvédként játszik meg.
1: Hiszen az lehet ott nála, talán szerencse, hogy a sok, már bocsánat, béna közül ő nagyon, tehát most kimagas, egyébként is nagyon jó, de kimagas van a legjobb Liverpool. Van, és hogyha van egy komoly átigazolási szándék, akkor akár, bár most nagyon magas a kivásárlási értéke.
2: Jó, azért most Barkola érkezésről a széle kicsit föl fog gyorsulni. Tehát
0: oda is.
2: Én úgy tudom, mely jön.
1: Nincs csak idő, mert éjfélig. Meddig van itt az ablak a kormányablak?
0: Addig. Este 6-kor zár. De 5 óra, akkor már nem szabad bemenni, mert az utolsó egy óránál már nem fogadnak.
1: Igen, és egy rövid idő maradt arra, hogy akkor Spanyolországban.
2: Vagy Olaszország. Hát
1: az olaszról mit mondasz?
2: Ja, hát ennyi. Hát
0: köszönjük szépen, jött a spanyol. Kapott gól
2: nélkül 100%-os a Juventus. Nekem ennyi elég.
1: Hány gólt lőtt a 3 meccsen? 2?
2: Figyelj, 2 meccsen 3-at lőtt, ezt túl teljesítették. Meg 2 meccsen 2 góllal szoktunk, 2-0-ás gól különbséggel.
1: Gratulánk a Juventusnak akkor.
2: Most végre van.
1: Vezetik a tabellát?
2: Van csapatjáték. Hát nem, mert vannak itt azért még kevésbé említhető milánói csapatok vannak előttünk, de nem sokáig.
1: Az nem fogadok. És akkor tényleg van Spanyolország is, ahol a Real nagyon zakató a gyerekek, nagyon megy, most éppen 4-0.
2: De szép gólokat lőtt a Real.
1: Malaga.
2: Jól néz ki a Real.
1: Igen, nyert a Barcelona is.
0: Atleti is nyert.
2: Várjunk a Barcelonával, mert ők azért, hát mert ma játszanak. Hoppá.
0: De nyert, előtte nyert már.
2: Nem, múlt héten nyertek.
0: Hát ezt mondja a Levi, hogy
1: nyert. Játszunk ma a Deportivo gyakorló.
2: Rayo Vallecano. Rayo Vallecano, kedvenc csapatom.
1: Az semmi, az nem foglalkozzál. Ráadásul szerintem mi fogadjuk őket itt nagy baj.
2: 21-30 naukám.
0: De hát a Levi arra gondolt, hogy a Bilbaót néhány nappal ezelőtt verte a Barca, tehát ez egy hétközi mérkőzésen, úgyhogy 2-0, még kapott gól nélkül, piszok erős a Barca, és rettentő erős a Real. Nem tud, tehát el tudom képzelni azt, hogy 99 ponttal végez a Real, és 101-jel a Barca, és akkor így fognak.
2: Csak nézd meg mindkét csapatnak a kispadját.
0: Fú,
2: tehát ez valami csak a kispadokat olvasd fel, és döbben.
0: Most annyira erős megint a Barca, meg a Real, mint annól a Guardiola is Mourinho érában, hogy olyan erős klasszikuk lesznek, hogy nagyon várom.
1: 28 az egy klasszikó, ráadásul ugye Barcelonában is az, hogy mondjam, az egy tulajdonképpen egy rossz ómen a Reálnak, mert ha ősszel Barcelonában csapat össze a két csapat, akkor általában a Barca nyert, de én azt várom, hogy nagyon, most egy jó küzdelmes, jó, mert most Bellingham is végre jó, nem tudom, 3-4 év után, de tényleg már Mbappé szintén, Vinicius viszont szerintem kicsit a háttérben van, most kiszolgáló személyzet lett, legalábbis én azt látom.
2: De ez üres kapus gólpasszt adott.
1: Igen, szóval jó, most jó, és ugyanakkor jó a Barca, és én ezt láttam mindig. Akkor volt szerintem jó a két csapat derbie, hogyha ha mind a két csapat tényleg menetelt. Ha nagyon eldőlt az egyik vagy a másik csapat irányába, akkor nem.
2: Én azt arra, mit talál ki Mourinho a Barca Real előtt? Valamit ki fog találni.
1: Valami baj lesz. Belenyúl, vagy, tehát valami...
2: Ne, azt már játszotta.
1: Most
2: a szájában nyúl bele.
1: Ilyen szempontból. Nem. Na, úgyhogy így alakultak a hétvégi labdarúgással kapcsolatos hírek. Mi pedig úgy alakulunk, hogy hamarosan folytatjuk, hiszen pontosan 8 óra van.
3: Ez a Sport reggel. Minden reggel 6 órától a Nemzeti Sport Rádióban.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sportrádió a Spotify-on és a Facebookon is elérhető. Ha érdeklik a háttérbeszélgetések, kíváncsi a sportszakemberek véleményére, kövesse a Nemzeti Sportrádió Spotify csatornáját és Facebook oldalát. Rendszeresen frissülő tartalom, érdekes beszélgetések, szakértői vélemények minden nap. Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok! Körkapcsolás minden nap 18 órától.
1: Magyar filmklasszikusok, ismeretterjesztő műsorok és a legkedveltebb régi magyar rajzfilm sorozatok az M1 műsorán.
0: Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sport Rádióban. Minden reggel 6 órától.
3: 5 perccel 8 óra után járunk. Jó reggelt kívánunk mindenkinek. Augusztus 31-e, hétfő ma reggel. A Nemzeti Sport Rádió Sportreggel adásában Benem Feri. Hello Feri, jó reggel.
4: És Harsányi Levi, jó reggelt mindenkinek.
3: És itt van Szalai Kristóf.
5: Jó reggel, sziasztok, drága hallgatók.
3: Kicsit kajak, kenu, vitorlázás? Mi vagy te? Vagy tusa?
5: Mélytengeri búvárkodás vagyok.
3: Erről
5: nem fogunk specializációja.
3: Erről nem, biztos nem fogunk tudni beszélni, de minden másra igen, és itt van velünk Somogyi Zsolt, a Nemzeti Sport főszerkesztője. Jó reggelt kívánunk, szia Soma.
6: Sziasztok, jó reggel!
4: Jó reggel!
3: Az nem véletlenül kérdeztem Kristófot, hogy tulajdonképpen öttusa, vitorlázás vagy kajakkenő, mert nem tudom mikor volt utoljára a Nemzeti Sport címlapján Mester 3-as címmel, ugyebár hát világbajnokokról beszélünk, ugye van a Jonathan Guzzi, Blanka és Adolf Balázs, szóval valami csodálatos arany és éremes volt a hétvégén. Úgyhogy volt miből válogatnotok, ezt olvashatják ma a Nemzeti Sport címlapján.
6: Igen, ez egy nagyon sikeres hétvége volt a magyar sport szempontjából, úgyhogy igen, csak a felső fokokban tudunk lelkesedni, a magyar sport milyen jól teljesített a fiatal sportolóink, úgyhogy büszkék vagyunk rá, és hát a búvárúszás is az mindenképpen, és egy nagyon kedves kollégám, ugye a kreativitást várom és a jó ötleteket, és vitorlázásra javasolt egy címet, hogy Vadna Jonathan legyen Ringo Starr.
3: Jó, igen, hát igen, hogy a vitorlázás van, nyert egyébként, abszolút, nem tudom mennyi,
6: hogy... A Vizen Ringo, magyar tár, igen.
3: Igen, tegyük hozzá, ha valakinek ez nem lett volna meg, de szerintem igen. Szóval azért, szerintem egy nagyon hálás feladat ilyenkor, ugyanakkor meg, hát elkezdődött ugye bár a US Open, ami tenisz szintén nagy érdeklődésre számot tartó esemény, aztán ugye beindultak már a bajnokságok, itt volt egy nagy meccs, ugye bár a Magyar NB1 kapcsán, a Puskás Ferencváros. Mit néztél előszeretettel, vagy mi az, ami neked megmaradt élményként ebből a hétvégéből most?
6: Hű, nagyon sok mindent, és ugye összecsúsztak az események, úgyhogy hát tegnap este volt a legintenzívebb, ott a Real Madridot is próbáltam követni, Ferencváros mérkőzést is, a...
3: Internacionálé.
6: Elkezdte az Internacionál és a mérkőzését Cagliariban, és nagyon-nagyon, azt azért figyeltem, hát a mérkőzés folyamán azt tudom mondani, hogy egy kis kedvesem mellettem ült, aztán egy szobával arrébb, aztán kiment a konyhába, és aztán az erkélyen a mérkőzés végén, hogy artikulátlan üvöltözést ne hallgassa annyira, és tényleg az első fél időben nem akarom ezt bőlére ereszteni, és nem csak azért, mert Böle Tamás kollégánkat is üdvözöljük, tehát hogy nem akarom bőlére ereszteni, hogy első fél időben nagyszerűen kimondottan jól játszott az Inter, nekem nagyon tetszett, a másik fél időben a karcagi U17 is megverte volna, szóval az elképesztő, borzasztó volt, amit ott művelt a gárda, de
3: De ő talán pont.
4: Igen, viszont a szenzációs menetel a Juventus ellen ez kevés lesz, az ezt felejtsétek el.
6: Juventus nagyon jó menetel, nagyon jó lesz az idén. Egyetlen egy dolog, egy nem fér a fejembe. És végre vártam, hogy szakemberekkel beszéljek. Hogy van az, hogy a Juventus és a Milán is annyira szerencsés, hogy meg tudta kapni a Ferencvárost a Nemzetközi Kupába, az Inter meg nem.
4: Igen? Értem a célzást, nem válaszolok.
6: Vártam a sorsolást.
5: És nem volt ott a jelöltek között.
6: Az Inter a Real Madridot kapja, a Juventus meg a Ferencvárost, hogy ez miért van Ferenc, várom a választ.
4: Hát egy átmeneti időszak hajnalán vagyunk.
5: A Fradinál, igen. Tehát lesz majd BL ebből, igen. Soma, amikor mondta levél Mester 3-os és címlap és világbajnok, akkor hirtelen nekem Messi ugrott be, mert ugye szintén ő is lúgott 3 gólt, majd 4-et, és mint világbajnok, stb. De nem is a lényeg, Argentin, nekem mindig van egy ilyen kis beütésem, és keresem mindenhol az argentin vonalat, és eszembe jutott Julián Álvarez, hogy nem engedik el az átigazolási piac utolsó napján se, viszont ugye ma zárul a piac nemzetközi szinten, hogy nem tudom, várható-e még olyan igazolás, vagy a Juventusnál, vagy az Internél, amelyek beindítják a gólcsapot, vagy most már igazából megvan mindenki.
3: De átigazolási mizéria engem nagyon érdekel, de nem, kíváncsiak arra, mit mondassam, mert egyrészt ért hozzá, de hogy ilyenkor nincs egy mindenkit megmutató konszenzus, nem akarják játszatni, a szurkolók kifütyülik, nem is jár edzésre, és ugyanakkor meg nem engedik el, egyszer ragaszkodnak hozzá úgy, hogy nem játszhatják.
6: Hát ezek nagyon komplikált esetek, ugye egyre több ilyen van, nyilván mindegyik más, de vannak fő kérdésekben hasonló pontok, de nyilván mindegyik más. Nyilván a fontos kérdés, hogy kivásárlás jár szerepel-e a szerződésben. És hogyha azt valamelyik kérő kifizeti, akkor ugye el kell engedni a játékost. Hogyha nem, akkor a játékjoggal rendelkező klub tulajdonképpen annyi pénzt kér, amennyit csak akar. De hosszú távon a legtöbb ilyen jellegű tapasztalat az azt mutatja, hogy ha az a játékos, amelyik el akar menni,
3: azt el kell engedni. Na itt a lényeg, igen.
6: És nem engeded el, akkor az nem szűr jóvért. Egyrészt a szurkolók ugye megtudják, addig szerették, elfordulnak tőle. Nagyon nagy kérdés, hogy milyen hatással van ez az öltözőre. Ott is azért a játékosok úgy vannak vele, hogy hát itt ül, de már rég nem akar itt lenni, fejben nincs is itt. Nagyon nagy kérdés, és a szakmai stáb szempontjából is, hogy tudod, hogy milyen játékos, amikor jó formában van, és amikor motivált. De egy nagyon-nagyon jó játékos, amikor nem motivált, és nincs ott fejben is rendezetlen, az nagyon nagy károkat tud okozni, és a magyar bajnokságban is láttunk ilyet, a név nélkül természetesen a zöld-fehér sokszor egymás után bajnoki címet nyert 9. kerületi csapatban egy külföldi játékost Kínába óriási pénzért, hihetetlen fizetést kínáltak neki, 100 000 eurót, ahogy hallottam, és ezt nem is tudom én átszámolni a árfolyamon, de a klubot viszont a jogszabályokat kicsit megkerülve fizették volna ki. És a 9. kerületi csapat mondta, hogy így nem tudnak belemenni az üzletbe, mert ez így nem tiszta, és nem jogszerű, és kiderül, és abból probléma van.
3: Csak baj lehet, így van.
6: És csak baj lehet belőle. És nem azért, hogy ne. A játékos meg azt mondta, hogy én olyan fizetést kaphattam volna, hogy nem igaz, és életem formájában vagyok, és megkaptam életem szerződését, és ti meg nem engedtek el, és hiába magyarázták neki, de elengedünk, csak tisztán fizessen ki minket is a kérőd, és fizettek volna valami, de ott nem volt valami, susmus volt, ez a lényeg. De onnantól kezdve egy éven keresztül teljesen értékeltetlen volt az ember.
3: Igen,
6: teljesen használhatatlan volt. Hóvágott a pályán. Julián volt a legjobb játékos, tényleg, és közben csak a szurkolók ugye a tök magot közben ropogtatták a nézőtéren.
4: Egyébként Julian Alvarez...
6: Ez volt ez a klasszikus eset, hogy, hogy tudod, hogy nagyon jó játékos, de ha fejben, lelkileg nincs rendben, akkor nem tud használni, és ez volt az a helyzet, talán mindenki rosszul járt. De nem tud rá a megoldást.
4: De Julian
6: Alvarez egy speciális eset, világ egyik legjobb támadója, azonnal cserélném Lautaróra,
3: majdnem jött a Barcelonába Lautaró.
4: Igen, de tudtam. Ugye ez gyengíti az esélyét az üzlet létrejöttének, hogy közben azért leigazott a Barcelona Gabriel Jesus-t.
5: Most már nem fog jönni, tehát nem adták el, azért kellett valami opció oda 9-esnek, mert a Barcának nem volt csatáropciója.
4: Így van, pontosan.
5: Ezért jött Gabriel.
6: Jézus. Ez egy jó megoldás?
4: Na, ez egy nagyon jó kérdés. Ezt én is feltettem volna, hogy mi stílusban, mint az elmúlt időszak teljesítményét tekintve.
6: Az elmúlt időszak. Engem az elmúlt időszak érdekel. Én nagyon szerettem, hogy kiváló játékos, nagyszerűen robbant be az Arzenálban, nekem nagyon tetszett, de
5: hát ő még a City-ben volt jó talán, az Arzenálban már nem annyira, és akkor most...
6: még az elején, hát a sérüléséig. Uh-huh.
3: Ott a Rashford sem volt jó, hogy honnan hozták be, és milyen jó lett a Barszában. Szerintem, ha jó közegbe kerülsz, és pont ezt erősítem, mondatosom, ha rossz közegben vagy öltözés társai, és nem tudom, ráadásul szerintem ott az is nehezíti Julian Alvarez esetét, hogy ráadásul egy honfitársa az edző, tehát argentin.
5: És sok argentin van az Atletiben.
3: Igen, és Julian Alvarez azért csak világbajnok, és csak oda, szóval... Nem méltó, én azt gondolom az egész sem hozzá, sem a klubhoz.
6: Jó, de most érted, hogyha Barcelonában akarsz játszani, én azt elfogadom. Persze. És hív a Barcelona, és tudnál ott játszani. Én azt elfogadom, hogy egy játékos azt mondja, hogy én szeretnék elmenni, és szeretném kipróbálni magam. Griezmann is elment, és kipróbálta, és neki nem jött be, és visszament.
3: Hát nem volt semmi gond.
4: De ennél Ferran Torres is jobb megoldás volt. Őt miért engedték akkor el?
6: Azt nem értem.
4: A kérdést.
6: Nem, egyszerűen nem bíztak benne, hogy fontos meccsen fontos gólt tud rúgni. Nem látott a Barca ilyen bizonyítékot.
3: És ebben volt döntő. Is valami igazuk.
5: Abszolút igaz, a VB döntőt leszámítva.
4: Azóta meg különösen nem. Ja, meccse volt, mindegy. Jó.
5: Igen. Soma, én nem tudom, ha már Fradi beszéltél itt már név nélkül, de megtudtuk mindent a játékosról, hogy ki volt az, meg mikor történt, hogy a Fradi elsorsolásról beszéltünk, visszatérve a csapatokra, te is biztos számolgattál, hogy hány pontot szerezhet a Fradi, az én 13-at te nem tudom, meg tudnád fejelni esetleg, leredukálnád, te hogy számoltál?
6: Persze, hogy meg tudom fejelni, a 14, nem gond, de hogy nem számolgattam, az biztos, nem szoktam számolgatni. Ez egy 13 pont, azt számoltad?
4: Bátor.
6: Igen, én tudom, azt szoktam mondani, ezt már nálatok is mondtam, hogy az első két meccsen 5 pont.
4: Én jó rendben, köszönjük.
5: Ez jó.
6: Idáig szoktam jutni a számolásba.
3: Akkor ez itt tök jó.
4: Aláírjuk.
6: Meg tudom fejelni 14, tessék. Vagy 13,2.
3: Én nem lennék meglepve, hogyha innen a Fradi tovább siklana. Itt a sikláson van a lényeg.
6: Én minden évben úgy tekintem, hogy ez egy ajándék, ami egy ünnep a klubnak, ünnep a játékosoknak, látszik, hogy rendkívül motiváltak és nagyon oda teszik magukat, ez a selejtezőkön is így volt. Tehát azt, hogy ezt a Trabzont, ahol azért a Atletico Madrid korábbi játékosa, vagy hát Salah-t nem is mondom.
5: United korábbi kapusa,
4: és a Tente is ott van, így van.
6: Természetesen csak én tudom, hogy milyen sokat ért ez a piros lap a visszavágon, mert 2021-ben ez a Malinovszky nevű ember, ez a San Siro, ez akkora gólt rúgott az Internek, hogy kidőlt a kapu, és azóta figyelembe követem, és nagyon jó játékos. Úgyhogy az nagyon nagy szerencse volt, hogy jól jött a Fradinak, ez benne van a futballba, hogy ott egy labda nagyon szép szóló végén, egyébként egy kicsit hosszan megtolta, és nem mérte fel a helyzetet, és utána csúszott, vagy utána lépett, és pont eltalálta talán Gomez-t, hogyha jól mondom, és nem az én világ. Gomez, mondta a játékvezető, és lefele filozof, az azért nagyon kellett a Fradinak, de ráadásul nem csak az, hogy ember előnybe került, hanem az, hogy mondom én azóta az iszonyatos gól, az 2-2-es mérkőzés, érdemes rákeresni, hogy egy ragyogó játékost veszített el akkor a Trabzon, és ez azért a Fradinak nyilván növelt az esélyeit, de összességében azt mondom, hogy ahol ilyen játékosok vannak, az Atlético Madridból, meg az Atalantából, meg a nem tudom, a Liverpoolból érkeznek az új igazolások, 5-0-val lesimázni, az azért nagyon komoly nemzetközi eredmény. Még akkor is, hogyha a Galata Fener Besiktás 3-ason kívüli török csapatról beszélünk, de azért ez egy más szint, és ekkora különbségre szerintem senki nem számított, úgyhogy ezt a fajta ünnepet, ahogy a Fradi hozzááll ezekhez a mérkőzésekhez, és hozzá is kell, nyilván szenzációs élmény lesz, amikor a Juventus megérkezik Budapestre. Én akkor azt hiszem, hogy egy 200 kilométerre próbálnék eltávolodni.
4: ha már itt közbehoztad itt a Trabzonsport, meg a híres játékosait, tehát Onanának az a magánszáma, amit művelt, az mennyire van kapcsolatban azzal, hogy egy évet töltött az Internél?
6: Nagyon érdekes, mert abban az esztendőben ugye a Bajnokok Ligája döntőjében jutott az Inter, és abban Andrénak óriási szerepe volt. Szenzációsan védett, sőt a taktikának a része volt, hogy annyira hátul adogatták az Inter védői, és amikor letámadott az ellenfél, akkor 60-70 méterre hajszál pontosan olyanokat indított, hogy én sikoltoztam a gyönyörűségtől, és aztán szerencsére egy gigantikus mennyiségű pénzt adott a Manchester United, aztán valami 55 millió eurót, és cserébe 5 millióért megszereztük Sommert, úgyhogy az egy jó üzlet volt az Inter szempontjából. Majd szegényként láttam Manchester Unitedben, mint akit kicseréltek, és úgy védett, mint édesanyám.
3: Aki jó véd.
6: Tényleg nem lehetett ráismerni, de hát amit most művelt a Grupamában, az lenyűgöző volt. Két gólos hátrányban is olyan lassan végezte a kirúgást, hogy és akkor még kiment inni nagyon lassan, hogy egyszerűen annyira látványosan meg volt sértődve a világra, és egyébként azt kell mondanom, hogy az a 11-es az olyan lehet, hogy azt azért ő jól látta, de mindegy, örülünk, hogy megkapta a Ferencváros, illetve is én tévedek, tehát az a jogos 11-es volt, de én értettem, hogy ő azt miért látja nem jogos 11-esnek, de amit művelt, az parádé, és azért azt az egy évet nem felejtjük el neki, mi interesek, és tényleg szuper. Látszik, hogy normális közegben tudsz jól védeni, hát egyértelmű.
3: Hát ez az, gyerekek. Hétvégén pedig majd ugye vasárnap Ferencváros Újpest, vagy Újpest,
7: Fradi Újpest.
3: Igen. Hát nagy erővel, mind a két csapat győzelemmel így záró akkor is gondolatként, azért arra gondolom készülnek a csapatok, jó magatok is, ti is, azért az mindig egy jó derbinek ígérkezik, így azért most is. Ezt érezzük.
6: Hát na, figyelj, a bajnokságban viszont mind a két csapat igen, győzelemmel hangolt, de azért voltak problémák a bajnoki meccsen. Én amit láttam az Újpestből, én azt láttam, hogy ott a Vasas a vezető gól után azt a meccset meg kellett volna nyerje, és nem tudom, hogy csúszott ki a kezéből, illetve de tudom, és hát nem dugták be a helyzeteket. Úgyhogy az egy önbizalomnövelő az Újpest számára. Ugye ez már egy évek óta kérdés, hogy a Fradi NB1-es meccsként tekint erre a rangadóra, vagy nemzetközi mérkőzésként, mert ha NB1-es meccsként, ami az, ugye, akkor azért lehet nehézsége, de ha nemzetközi kupa mérkőzésként fogja föl, akkor szerintem meg tudja nyerni ezt a mérkőzést, mert szerintem azért a Fradi még mindig előrébb tart. De én nagyon szurkolok, őszintén mondom az Újpestnek, hogy legyen méltó ellenfél, és legyen egy jó rangadó, legyen egy magas színvonalú rangadó. Tehát én azt kívánom szívből az Újpestnek, hogy teljesítsen úgy, mint mondjuk a Ferencváros a Trabzon ellen, és akkor mind a két csapat játszon úgy, és emiatt legyen egy magas színvonalú, emlékezetes, szoros, változatos mérkőzés, és ne legyen az, mint az utóbbi években, hogy Fradi mit vezet 3-4 góllal a szünetbe, és akkor nem annyira érdekes a meccs.
3: Feri, jóvá hagyod?
4: Abszolút egyetértek, igen.
3: Oké. Okay. Soma, nagyon szépen köszönjük a beszélgetést, utadra engedünk, olyankor ugye mindig hétfőn, a hétvége eseményéről beszélgetünk veled, és jövő héten folytatjuk majd. Köszönjük szépen még egyszer, hogy itt voltál. Szevasz,
5: ja, Soma,
3: szép napot. Szia, köszönjük szépen. Somi Zsoltán, Somával beszélünk, a Nemzeti Sport főszerkesztőjével. 8 perc, ez fél 9, hamarosan folytatjuk.
0: Ez a Sport reggel a Nemzeti Sport Rádióban.

0: Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Különleges pillanatok,
0: közös élmények, a magyar sport legjobb.
2: Erős Luca megint és beadja, jól van, 15-10, gyönyörű egylámpás találat, Szűcs Luca 15-10-re legyőzi a bolgár Joana Ilievát.
3: És megvan olimpiai döntős a magyar férfi kardválogatott.
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
4: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
1: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
0: Kezdje a napot a Nemzeti Sportrádió sportos reggeli műsorával, a Sportreggellel. Délelőtt a visszajátszásban emlékezetes közvetítéseket idézünk fel, majd példaértékű sportolók mesélnek életükről a bajnokokban. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Labdarúgás. A magyar labdarúgó válogatott számára a 2026-os ősz a bizonyításról és a visszatérésről szól. Marco Rossi együttese a Nemzetek Ligája B divíziójában vág neki a küzdelmeknek. A cél egyértelmű, megnyerni a csoportot és visszaverekedni magunkat Európa legszűkebb elitjébe, az A-ligába. Ukrajna, Georgia és Észak-Írország az ellenfél. Élő közvetítés a magyar válogatott minden Nemzetek Ligája mérkőzéséről a Nemzeti Sportrádióban. Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
2: Az Eto döntetlent játszott, a Ferencváros győzött a labdarúgó NB1-ben. Már lehet pályázni szélerőművi kapacitások létesítésére. Gomoly felhős, napos idő van. Jó reggelt kívánok, Mónus Dóra vagyok.
0: Sporthírek.
2: A labdarúgó NB1 hatodik fordulójában a címvédő Eto FC 1-1-es döntetlent ért el Kisvárdán. A tegnapi másik találkozón a 11-est is hibázó Ferencváros 2-1-re győzött idegenben a Puskás Akadémia ellen. A labdarúgó MB2-ben, szintén a hatodik fordulóban, az Illovas Soroksár 6 Nóra kiütötte a vendég Csákvárt. Az Ajka 1 Nóra nyert a Szent Lőrinc otthonában. A Karcak hazai pályán 2-1-re győzött a Videoton ellen. Guzi Blanka a kombinált számban 34 másodperces hátrányt ledolgozva a címvédő egyiptomi Farida Halillal szemben nagyszerű teljesítménnyel aranyérmet nyerte az öttusázók Kínában rendezett világbajnokságán. A férfiaknál Koleszár Mihály a 8., Szép Balázs a 12. helyen zárt. A poznanyi gyorsasági és parakajak kenu világbajnokság zárónapján a kenu egyesek 5000 méteres versenyében Adolf Balázs aranyérmet nyert, míg a női kenusoknál ugyanezen a távon Csorba Zsófia ezüstérmet szerzett. A kajakosok 5000 méteres távján Kőhalmi Emese lett második, ahogy Varga Ádám kajak egyes 500 méteren. Szintén másodikként végzett Lutz Anna kajak egyes 200 méteren és a női kenu 4-es 500 méteren. A Kollár Kristóf, Juhász István kenu 2-es 500 méteren a harmadik helyen ért célba. Aranyérmes lett a vitorlázó Vadnai Jonatán az Ilka 7-es hajóosztály dublini világbajnokságán. Az olimpiai 4. magyar sportoló zárónapi futamgyőzelmével szerezte meg a világbajnoki címet. A magyar férfi kosárlabda válogatott 92-77-re kikapott Szlovéniától Ljubljanában a világbajnoki selejtező második csoportkörének második fordulójában. Együttesünk jelenleg 4. a 6 csapatos csoportban. A VB-re az első 3 juthat ki. Válogatottunk november végén Svédországban folytatja a selejtezőt.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
2: A gazdasági és társadalmi igazságtételt nevezte a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal legfontosabb feladatának Unger Anna. A szervezet elnöke a Kossuth Rádióban azt mondta, a hivatalnak vissza kell szereznie az eltulajdonított közvagyont, a felelősöket pedig bíróság elé kell állítani. Hangsúlyozta, egyelőre nem lehet pontosan tudni, mekkora vagyonról van szó. A becslések 20 és 60 ezer milliárd forint között mozognak. Holnaptól a papíron és számítógéppel kiállított nyugtákról is kötelező adatot szolgáltatni az adóhivatalnak. A legegyszerűbb megoldás a NAV ingyenes e-pénztárgép alkalmazása, amely automatikusan továbbítja és megőrzi a nyugta adatokat. Aki ragaszkodik a papírnyugtához, a pénztárgép portálon kézzel is rögzítheti az adatokat. Az új kötelezettség elmulasztása miatt az év végéig még nem bírságol a NAV. A szélerőművi kapacitások létesítésére és bővítésére írt ki pályázatot a Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal. Az elsődleges szempont az volt, hogy az eljárás minden szakasza átlátható és szakmailag megalapozott legyen. Ezért a meghirdetést iparági konzultáció előzte meg. 6 járásban összesen 9 hálózati csomópont létesítésére lehet pályázni. A szélerőművek 2030 és 2032 között állnak majd szolgálatba. A hőhullámok és a szárazság miatt éhezés várhat a hazai méhekre. Az Országos Magyar Méhészeti Egyesület szerint a pollenhiány az állomány 80%-át érintheti. A napraforgó elvirágzásával július végén megszűntek a természetes nektár és virágpor források az ország jelentős részén. A szakemberek szerint a jelenlegi helyzet miatt jövő tavasszal jelentős méhcsaládveszteség várható.
1: Közlekedés.
2: 4 személygépjármű ütközött össze az M0-áson az M1-es felé a 26-os kilométer közelében. A belső sávot lezárták, a torlódás közel 7 kilométeres. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös számra.
1: Időjárás.
2: Gomoly felhős napos idő várható, késő délutántól észak-nyugat felől megnövekszik a felhőzet. Déltől a Dunántúlon majd később már egyre több felé előfordulhat zápor, zivatar. Estétől viharossá fokozódhat a szél. Napközben 30-35, késő este 17-27 fok várható.
1: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
1: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sport Rádióban. Minden reggel 6 órától.
1: Jó reggelt mindenkinek, ez a Nemzeti Sportrádió, és benne a Sportreggel a stúdióban, Harsányi Levente, Bene Ferenc és Szalai Kristóf. Régi csibészek Bánki Dodival, a magyar futball nagyjairól, nagyjaitól érkeznek olyan sztorik, történetek, melyekről eddig csak nagyon keveset tudtak. A mai részben Dodi a Tatabány egyik igazi ikonjával, Vince Istvánnal, Vince Piluval beszélgetett.
2: Jó reggelt kívánok minden Nemzeti Sportrádió hallgatónak, Bánki József vagyok. Régi csibészek. A magyar futball nagyjai érkeznek a következő percekben, és olyan sztorik, történetek hangzanak el, amikről eddig csak nagyon kevesen tudtak. Mai vendégem Vince István, akit Pilu néven ismert meg a magyar futballtársadalom, Tatabányán nevelkedett, utána játszott Olaszországban, Belgiumban és Portugáliában is, a magyar válogatott népszerű csatára. Szia Pilu, Isten hozott!
3: Szia Dodika! Üdvözlöm a rádió hallgatókat!
2: Örülök, hogy hallom a hangodat, és hát a játékod mellett az emberi jellemed is nagyon sokat jelent számomra. Nagyon szeretek veled beszélgetni, és
3: igen.
2: Pontosan tudom a családodon belül is, hogy mennyire szerteágazó a klubszimpátia is. Én róla tudom, hogy gyerekkorodban a bányász mellett picit a vasas mellett szimpatizáltál Csapokarcsival együtt abból a Tatabányából, de ha jól tudom, van a családban Újpest és Fradi szurkoló is. Beszélnél erről egy picit?
3: Igaz.
2: Na, akkor
3: igen, hallgatsz. Igen, ez így igaz, Dodika. A gyerekkoromban, és egyébként nem csak vasas, tehát Fradi drukker voltam, Tatabánya és Fradi, csak miután egy Tatabánya Fradin labdaszedő voltam, és elküldtek a labdát, kicsit késve dobtam vissza, és elküldtek a
2: melegebb éghajlatra.
3: Melegebb éghajlatra, bizony, és hát ott a sajnos az nem esett jól, és hát ott szakítottam a Fradival, viszont a Vasashoz pedig az, hogy Kislaci volt a példaképem, és hát ő volt az a játékos, akinek még a jelvényét is hordtam magamon, mert akkor ez nagy divat volt abban az időben, a mi időnkben, hogy különböző együtteseket jelvény formájába feltűztünk a kabátra, vagy bármire. És hát én kivágtam a Kislaci képet, és felragasztottam egy ilyen jelvényre, és én is büszkén mentem a suliba, mindenki érdeklődött, hogy nem tudták ki ez a szóló énekes, és akkor említettem nekik, hogy Kis László Vasas. Mindenkit alaposan megleptem vele úgy.
2: És ki a Fradi, meg ki az Újpest a családba?
3: Hát a kislányom, Bogi lányom, ő a Fradi, hihetetlen nagy Fradi drukker, és hát a fiam, a Viktor pedig ő Újpest.
2: Meg az unokád is.
3: Rendkívül jó derbik vannak, kimondottan élvezem, amikor van egy, már kezdődik a hét, vagy lesz egy Fradi-Újpest mérkőzés, az kimondottan jól néz ki a családban. Hát én meg egyébként is azért van a honvéd múltam, ami miatt tényleg itt szorítok azért a Kispestnek, és hát elég érdekes úgy a felhozatal a családon belül.
2: 1984-ben ifi EB-t nyertél, abban a csapatban játszottál, az mennyit segített neked a karrieredben indulásként?
3: Nagyon sokat. Dodi, nagyon sokat. Tehát az ember végigjárta a ranglétrát, igaz? Én is voltam serdülő válogatott, ifi válogatott, bekerültem Bercibához. Mi egy évvel fiatalabbak voltunk többet magammal, és a Berci szerintem nagyon nagyot húzott azzal, hogy azt a 65. augusztus 1 utáni válogatottat kiegészítette velünk, sőt, volt még nálunk egy évvel fiatalabb játékos, ez pedig az Oravez Gyuri, tehát összesen 3 korosztályból rakta össze azt a 84-es csapatot Bercibá, és hát rengeteget melóztunk, tehát Tiszafüred, olyan edzőtáborokban jártunk, én még ennyit nem edzettem, mint akkor Bercivel, és hát meglett az eredménye, azért mondhatjuk. Tehát rendkívül jó kis közeget hozott össze.
2: Pilu, Bicskei Bertalanról van szó, aki köztudottan kőkemény edzéseket vezetett. Mellette kik voltak úgy a kedvenc edzőid, meg akikkel nagyon szerettél dolgozni?
3: Hát a tatabányai múltamból meri.

0: De 81-ben. Úgyhogy...
1: És hűséges volt Ferling. Béla, igen, Béla tehát, hűséges igen, volt Ferling, a legnehezebb Béla, időszakban, és ott maradt a bányásznál.
0: Ő mindig, igen, igen. És hát édesapja is egy etalon Tatabányán, tehát ő egy nagyon jó kapus volt a Fertői Gyuszi bácsi. Tehát ő rendkívül olyan család, aki tényleg éltek haltak Tatabányáért. A Béla rendkívül jó edző volt, és hát azért abból a csapatból, tehát itt Szalma Józsi be tudott kerülni. Még azon kívül hát pár játékos azért eljutott NB1-ig is.
1: Pilu, te abból a csapatból. A edzőfejedelemmel Lakott Kacsi bácsival dolgoztál együtt Tatabányán?
0: 84-ben, amikor felkerültem, a 84-85-ös bajnokságban, amikor felkerültem, az volt az első, tehát akkor kerültem fel az első csapathoz. Az utolsó három bajnokira, mivel kieső helyen álltunk, ezért Bacsó Pista bácsitól megvált a klub, és arra az utolsó három bajnokira szerződtették Lakat Karcsi bácsit. Uh-huh. Tehát dolgoztam uh-huh. vele. Dolgoztam vele, igen.
1: Hát ugye legendárium már, meg szenzációs hármast alkotatok, a Kiprik Lothár Vince hármas, az bevonult a történelemkönyvbe Tatabányán. De ki volt az a játékos, aki a legtöbbet segített a rutinosak között, amikor bemutatkoztál a bányászba?
0: Hát én 84-be kerültem oda, igazából aki nagyon sokat a Pénagy Laci, Lakatos Karcsi, Kis Imre, a Kis Imre az, aki tényleg segített, nem csak Zikával is, tehát ő adott a eleget, meg kifejezte a lövéseimet, de rendkívül ő volt a kapusunk, de rendkívül sokat tett Csapó Karcsi, miután visszakerült Franciaországból. Én csak úgy hívtam a herceg, mert rendkívül jó volt az, ahogy az öltözőbe ő ezt az egészet úgy összefogta. Ő volt az edzőnek a meghosszabbított keze.
1: Melyik volt életed meccse, Pilu?
0: Életem meccse, mindig voltak kitűzött céljaim, tehát az volt első, hogy legyek NB1-es, igaz? A legnagyobb dolog, hogy én Tatabányán NB1-es játékos lettem, ez az első meccsem. És az nem volt más, mint a Tatabánya Rábaetó, ami 2-2 és bányásznapi derbi volt. Tehát ez ami megmaradt, tehát ezt nem lehet kitörölni. Ez a verebesféle Rába ellen. Tehát telt ház, tehát ez hatalmas hangulat. Ez felejthetetlen.
1: Hát de milyen ritka, Pilu? Hát mindig mi játszottunk a Fradival a bányásznapon, és most
0: igen,
1: az Eto'o.
0: De mi jobban örültünk, mikor jött a Győr, mert akkor azért, vagy más jött, mert akkor azért szereztünk pontokat is. De amikor ti jöttetek, akkor meg gáz volt, mert akkor bizony, és nem csak bányásznapon, máskor is, mikor odajöttetek, Zúrják Csöpistől, minden estől elvittétek mindig. Nekünk abban benne volt az, hogy mi nem tudtunk bajnokot lenni ott a 80-tól 88. Tehát abban, amikor ott nyertetek 2-0-ra lent Tatabányán meg. Tehát, sőt, az Üllői úton kikaptunk egy nagy Strauss góllal, ott rúgtál egy nagy kapufát 25-ről, Dodika. Tehát nagyon sok mindenben van itt. Na, vissza lehet nézni, ez itt van előttem a kép, úgyhogy nagyon-nagyon-nagyon...
1: Hát és az Eto'o meccs volt a legjobb életed, legjobb meccse, az a 2-2?
0: Hát én nem úgy, igazából, tehát rúgtam 3 gólt, egy MTK-t, Tatabánya 1-6, tehát volt tatabányai részről azért több meccsem, akkor amikor eljutottam profinak, igaz?
1: Hát az ott arra emlékszem, egy derbi, de ott
0: bemutatkoztam egy Nápoly ellen, katonaság után még majd, hogy nem vittem a Hódmezővásárhelyen voltam katona, tehát úgy, és utána mentem ki első meccsem egyből a Nápoly ellen, de hatalmas siker volt, hisz 55 percet játszottam, tehát nekem az is egy nagy dolog volt, hogy ezek a célok, vagy a válogatott, igaz? Az első válogatott, az hát nekem is vannak persze emlékezetes meccsek, de mindig szerintem az első meccs az, ami úgy megmarad.
1: Hát meg Lecsében derbit nyertetek a góloddal. Hát, ott.
0: Hát igen, az igen. Tehát én nekem az egy nagyon fontos volt, hogy egy Bari Lecsén az én gólommal tudtunk nyerni Bariban.
1: Bizony.
0: És úgy, hogy a játékostársaim mindig elmondták, hogy ez a legfontosabb meccs. Játszasz te egész évben rosszul, de ha azon a mérkőzésen te valami olyan plusz hozzáteszel, akkor nem fognak elfelejteni. És ez így is van. Tehát ez, hogy a gólommal tudtunk nyerni.
1: Hát meg te játszottál Diego Armando Maradona ellen. Élőben láttad. Milyen volt a Maradona közel?
0: Fantasztikus, fantasztikus. Sikerült úgy, hogy Nápolyba játszottunk. Ott 3-2-re kikaptunk. és a ott

0: 3 gólt azt adott csak, úgyhogy külön ember fogta. A Lecsébe pedig, hát ott 1-0-nál álltam be, és ott sikerült egy gólpaszt adnom, azzal lett Pascuri egyenlített, 1-1-et játszottunk velük. Hát elmondhatom, hogy azért ő is, mivel vezette a labdát, úgy véletlenül odaszóltam neki, hogy dai la palla, és bokából odatolta hozzám, de sajnos Pairetto a Spori hallotta, és lefújta. De jelezte Diego is, hogy kértem tőle a labdát. De hát ezeket én megcsináltam többször. Tehát van itt Honvéd-Szandória meccs is, amikor a Katanec meg a Cerézó is felnézés nélkül bokából passzolták ezzel a dájlapállát.
1: Viszont az is köztük.
0: De utána hiába mutogattak. Viszont volt egy olasz válogatott elleni népstadionbeli mérkőzés, ott a Torricelli ott mutatta, hogy a torok nem marad éppen, tehát az ilyen nemzetközi jelzéssel mutatta, hogy meg stáj zító, tehát hogy csendben maradt. Ne kérjem el a focit. Pilu. Mindenki ellen megpróbáltam.
1: Köztudott, hogy egy csapatban játszott Antonio Contéval, és a mai napig barátságban igen. vagytok, tartjátok a kapcsolatot. Most a Napoli edzője. Igen. Milyen időközönként hívott föl, és hát ugye ő kegyvesztetlen Lecsébe, mert elment a Bari edzőjének, de...
0: Igen, ezt sajnáltam is, igen, hogy ahogy viszonyulnak hozzá a Lecce szurkok.
1: Milyen fazon? Milyen...
0: Hát én nekem, amikor oda kerültem, én közel egyforma hát korúak voltunk. Tehát adódott, hogy én velük fogok barátkozni, meg itt volt még Kekko Moriero, aki az Interbe játszott. Tehát ő velük bandáztam. Tehát ők voltak azok, akik hozzám közel voltak korban is, tehát, és hát együtt voltunk. De nagyon segítőkészek voltak nekem ott kint. Meg hát most is tényleg. Hát volt egy Rapid Chelsea, amire meghívott a Conte családostól, mindenestől. Sajnos beszélni nem tudtunk úgy a meccs után, mert kikapott egy nagyon rövid időt, mert jött Abramovics, lezárták a szállodát, és ő is elnézést kért, hogy mennie kell, mert kikaptak a Rapidtól, úgyhogy raportol, de a mai napig igen, írogatok neki.
1: Felveszi a telefont.
0: Gratulálok. Igen.
1: Óriási,
0: igen,
1: nagyon igen. Nagy dolog. És mi a véleményed a mai magyar futballról, a Tatabányáról, a Kispestről, így a korábbi csapataidról?
0: Hát Kiprik Józsi szokta mondogatni, hogy ahol játszottam, az mind nehéz helyzetbe került.
1: De elindítottad a lejtőnöket.
0: Mindent felégetek magam mögött, de ez nem igaz. De ezeknek a csapatoknak szorítok, tehát úgy a Honvédnak a Tatabányát, nagyon sajnálom, hogy kiesett az MB2-ből. Két csapatot meg kellett volna előznünk az előző évben. A Honvédnak szorítok, hogy ez évben sikerüljön Feckó Tomival felkerülniük, tényleg ott a helyük az MB1-be.
1: Így van.
0: Úgyhogy a Lecsének ez évben nagyon nehéz lesz, ahogy látom. A nagyon nehéz.
1: Pédukám, mivel foglalkozom mostanság? Mivel telnek a napjaid? Hát, mit csinálsz? Komáromban vagy még mindig, ugye?
0: Vagyok. Igen, itt vagyok. 9. éve Komáromban. A szlovák oldalon, Komáromba, igen, itt vagyok sportigazgató, szakmai vezető, és hát olyan mondhatom, hogy egy csoda az, ami történik most itt a klubnál, hisz tavalyi évben sikerült feljutni, nem csak a férfi csapatnak, a nőknek is, NB1-be, ami hatalmas dolog, ilyen még nem volt, és hát a fiúk 8. helyen végeztünk, úgyhogy egy hatalmas bravúr volt, a hölgyeink pedig az NB1-be 5. helyen, úgyhogy egy csoda volt. Hát ez évben is mind a két csapat első osztályban szerepel.
1: Nagyon köszönöm a beszélgetést, egészséget, sok sikert kívánok neked, Pilu.
0: Viszont kívánom, ölelek mindenkit.
1: Szia!
2: Ez a Sport reggel. Minden reggel 6 órától a Nemzeti Sport Rádióban.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
1: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
0: Példaértékű sportolók mesélnek életükről a bajnokokban. Minden hétköznap 12 órától. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
2: De jó!

0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
2: Hajrá, hajrá!
3: Műsorajánlót hallottak.
0: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sportrádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
4: Dr. Béres!
5: My name is Victor, you can take a picture.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sport reggel a Nemzeti Sport Rádióban. Minden reggel 6 órától.
1: Jó reggelt mindenkinek, Nemzeti Sport Rádió, benne pedig a Sport reggel. Hello Krisi, itt van Szalai Kristó.
2: Jó reggelt, sziasztok.
1: Itt van Bene Feri, sziasztok.
3: És Arsányi Levi, jó reggelt, sziasztok.
1: És kiütéssel nyer és győz, biztos, hogy Elpap István az Leo kollégánk, aki itt van velünk. Szia, jó reggelt.
2: Sziasztok!
1: Szia, annyira örülünk, amikor beszélsz meg, amikor írsz meg, amikor a kettőt egybehozod, mert hogy ugye a magyar ökölvívás 100 éve valóságos regény, és most mintegy 300 oldalon minden, amit a magyar ökölvívás első évszázadáról tudni érdemes, ez ugye olimpiák, világ, Európa bajnokságok, korosztályos világversenyek, de majd egészíts ki minket. Szóval mindent, amit lehet, azt összeszedtél, szedtetek. A Magyar Box aranykönyve címmel jelenik meg egy kiváló alkotás. Emiatt hívtunk. Egyébként is hívtunk volna, de ez most nagyon apropó.
3: Na, de egyébként szépen. Később hívtatok volna.
1: Igen. Na, hogy állt össze? Mennyire könnyű feladat ezt összetenni, mert biztos, hogy nem.
3: Hát elmondanám, hogy probléma ott van, hogy az embernek, nekem mondjuk a magyar boxa azért van valamennyi a fejemben. Hát az ember így elkezdi magából kiírni. Az gyönyörűen megy. Tehát egy eleinte haladok, ahogy kell. Utána, amikor már források kellenek, akkor egy kicsit lassul a dolog, és aztán a végén, amikor már ott tartunk, hogy mondjuk, mert mondjuk az összes eddigi országos bajnokság, összes eddigi bajnoka is benne van természetesen 1926-tól, amikor ott tartunk, hogy mondjuk 1942-ben az akkori Nemzeti Sport nem írta oda a harmadsúlyú bajnok klubját, és azt mondjuk 3 napig keresem. Egy idő után belassul a folyamat, de örömmel jelentettem, hogy minden lyukat betömtünk, és minden sint leraktunk, úgyhogy végül összeáll, de persze mondjuk nem a 42-es harmadsúlyi bajnok klubja a lényeg ebben a könyvben, az se lényegtelen,
1: hanem
3: a nagy nevek, a nagy bajnokok, a nagy sztorik, a nagy legendák, mert a magyar box múltja az valami káprázatos, és nem csak Paplaciról vagy Kokóról van szó, szóval most mondom azt a kettőt, akit mindenki ismer, hanem mondjuk Kocsis Antal, érted, az első, a Fradi első olimpiai bajnoka, meg a magyar box első olimpiai bajnoka, aki csak ennyit írt Vadas Gyula, hanem akkori Nemzeti Sport főszerkesztő emlékkönyvébe a 28-as amszterdami olimpián, miután nagyon vert egy franciát a döntőbe, hogy megfizettem Trianonért. Ezek gyönyörűek. Vagy egy Harangi Imre, aki 36-ban úgy nyert, hogy az egyik szeme leszakadt az elődöntőbe, elég súnya sérülés volt, és egy észtel boxolta a döntőt, és ott egy Steve Klaus nevű amerikás figura, aki a magyar boxnak az egyik ilyen edzőfeje volt akkor, tájt a 30-as években, az mondta Aranginak, hogy akkor döntően mind a két szemedet leragasztjuk, és akkor 50%-kal nőnek az esélyeink, hogy az ész nem azt fogja ütni, és tényleg a dobogon úgy néz ki Arangi, mintha akkor hozták volna haza a donkanyarból mondjuk, de ő lett az olimpiai bajnok. De tehát Csík Tibor, aki Paplacival együtt lett olimpiai bajnok, de nagy szerencséje volt, mert ő annyira félt a repülésre, egyébként Paplaci is, hogy ő azon kevesek egyike volt, aki Londonban 48-ban vonattal meg hajón ment, tehát nem vállalta a repülést, így viszont felszállt egy rossz hajóra, és majdnem elment Dakarba, Szenegálba, de Kárpáti Rudolfa, Kardvivol, az utolsó pillanatban leszedte a hajóról, hát ez az olimpiai arany például nem született volna meg, hogyha.
1: Hát
3: ilyenek, hát Paplaciról meg nyilván van 1 millió történet, ezek egy része ismert, egy része kevésbé ismert, de hát ő meg akkora figurája, hát nyilván ő most nem tudom fejből mennyi, minimum egy 25 oldal az övé, vagy 30 a könyvből.
1: Én, mint zuglói lakos, azért meglepődtem, amikor nem olyan rég egy ilyen bogrács főző fesztiválon mellém állt egy viszonylag vékony dongájú, Arasnyi László, Vál Gibson kinézetű fiatalember még mindig, is ez a tisztelet hangján mondom, és elkezd hozzám beszélni, és egyből nem volt meg, hogy kivel beszélgetek, és az kiderült, hogy Gedő György, aki velem szemben, hát gondolom, róla is lesz benne történet. Ugye egy örök kérdés, igen?
3: Hát Gedő ugye úgy lett olimpiai bajnok Münchenben, hogy pont akkor volt előtte a terror támadása az olimpiai faluban, a Connolly Strasse-n, ahol a izraeli sportolók laktak, de egyébként a magyarok is ott laktak, és a Gedő még ott is járt előző este, vagy 2 nappal előtte náluk, és Adler Zsigmond társaságában, aki ugye Paplacinak volt a mestere, meg az olimpián ők voltak a magyar szorítósarok, mert ott Paplaci volt a szövetségi kapitány. És Adler azt mondta a Gedőnak, hogy siessél a döntőben, mert megálltok, bombát helyeztek el a ring alatt, és hogy ha felrobban, akkor nem mész itt nekünk semmire. Úgyhogy Gedo ilyettébe gyorsan megverte az észak-koreai. És aztán 24 évig nem volt utána olimpiai bajnokunk, pedig az a 70-es, 80-as évek magyar bunyója az valami frenetikus volt. Tehát ott Kajdi Jancsi volt, Badari, Füzesi, Alvics, Váradi Jani, ezek iszonyú a Lévai, aki majdnem megverte a nagy Teofilo Stevensont egy Honvéd kupán, csak a gong előtti pillanatban kiütötték, de nyert volna pedig. Meg hát aztán jött Kokó, ugye már a 90-es évek legeslegelején, onnantól megint volt egy kisebb aranykor Kovácssal Erdeivel, akik egyébként ma nem a hivatalos bemutatója a könyvnek, Kokó és Erdei dedikálnak 16 órától, majd az M3-as kivezetőn egy Shellkútnál, mert ez támogatói történet, úgyhogy ezért...
1: Ott lakom a közelben, hánykor lesz ez?
3: 16 óra.
1: Addig 16 óra. Akkor 15-re ott vagyok.
3: Gyere, nagy szeretettel.
1: Valaki...
3: Nagy szeretettel látunk. A könyv egyébként egy nagyon dekoratív, tehát nem egy ilyen minden tiszteletem mellett nem egy Daniel Steele regény kivitelű kiadvány, hanem egy A3-as méretbe, gyönyörű minőségben, szuper. Minden olimpia, VB, EB, mindenről minden, amit tudni kell, bírókról, profikról, úgyhogy nagyszerű.
2: Kinek ajánljuk ezt a könyvet, Leo, mert mi Ferivel picit a periféria szélére esik nekünk ez az ökölvívás.
1: Az a box, szerintem már le is este.
4: Igen, hát ha ökölvívás, akkor a Fradi Újpest rangadók jutnak eszembe, de előtte és utána.
2: Kinek ajánlod, Leo? Ki olvassa?
3: Hát mind a Fradinak, mind a Újpestnek egyébként iszonyú nagy bunyósai voltak, úgyhogy ilyen például Lévai éppen Dózsás volt, aki Stevenson ellen majdnem megcsinálta a lehetetlent. De mindenkinek, aki egyébként, hát aki a sportilánt érdeklődik, abszolút ott a helye, de a bunyó az amúgy is. Erre szoktam mondani, hogy nekem ez a könyv egyébként egy szerelem gyerek, ezt egy gyorsan rögzítsük, tehát ez még az én fejemből pattant ki, nem most, hanem jó pár évvel ezelőtt, hogy ezt meg kéne csinálni, és most volt rá történelmi lehetőség egyrészt a centenárium, másrészt a Kokó vezette szövetség részéről. De én azt mondom, hogy miután olyan ember nem nagyon van, aki legalább egyszer egy kocsmában ne kapott volna egy pofont, tehát azért ugye a boxot hogy jobban átérzik az emberek, tehát mondjuk cselgáncsozni még nem láttam embert kocsmába, vagy vívni, de bunyózni igen, tehát szerintem a boxsal ezért is olyan könnyebben azonosulnak. Mondok egy példát, amikor tavaly augusztusban volt a 100. születésnapja a Hősök terén, ahol 100 pár boxolt, iszonyú jó feeling volt, és ott mondta a Gergely Pista, aki ugye mégiscsak kétszeres olimpiai bajnok, vízilabdázó, meg a honvéd elnök, aki szintén ringbe lépett, már nem is tudom kivel valamelyik régi nagysággal boxolt, akkor mondta a Gergely Pista, hogy a szívből gratulálok, ez nincs sportág, amelyik ezt így ebbe a formába le tudta vonozni, és erre mondta a Kokó, hogy valóban nehéz elképzelni, hogy százan tornalovon köröznek a Hősök terén, és ezért 5000 ember kimegy és őrjön, nem lebecsülve más sportágokat, mert ezek mind fantasztikusan jók, csak a boxot, amikor valakit pofán vernek, azt úgy át tudja érezni az ember. Tehát amikor dobnak rajtad egy vazarit, azt nem annyira. Igen, vagy amikor a kajakos célba ér, azt nem annyira, mert olyat kevésbé csinálsz adott esetben.
1: Van szerinted olyan sport, amiből könnyen át lehet lépni, egy más sport, persze a boxban, mondtad Gergely Pistát, és egy csomó nekem eszembe jött a fiatal koromban azok a szilveszterbe karácsony adások, amikor kiváló sportolók jöttek, és mindenki egy másik sportágban próbált valamit.
3: Ez a szuperbajnok. Idősebb Knézi Jenő szuperbajnok.
4: Igen, az nagyon jó volt.
1: És így nem nagyon ment.
3: Igen. Ott mindig kézilabdázók nyertek. Azokról derült, hogy nem csak ügyesek, hanem erősek is, tehát valahogy a kézilabda. De egyébként mondjuk a bunyónak a társportágai, tehát mondjuk a kickbox, ami nem olimpiai sportág, és azért ott lábat is használnak, tehát ez nem teljesen ugyanaz, mint a bunyó, de éppen azért, mert nem olimpiai sportág, több olyan kickboxos. A Pruzsinszki Ivett, aki egy tündérnő, teljesen eltűnt így a közéletből, ő az első magyar női boxvilágbajnok 2001-ből, 18 évesen lett boxvilágbajnok az első női VB-n. De ő például kickbox világbajnok volt, és akkor gondolta megpróbálja a boxot, ami persze akkor még szintén nem volt olimpiai sportág, mármint a női válfaja. De Veres Roland, aki ötszörös kickbox világbajnok, egy nagyon jó figura, ő átnyergelt a boxra, mert olimpiára akar menni. EB bronzérmes már volt, most éppen profiként pont szeptember 12-én Veres Roland hol máshol, Veres Egyházon fog boxolni profiként, de ő amatőrként is becélozza Los Angeles-t, tehát mondjuk kickboxba úgy komplikáltabb, hogy fölmész a ringbe, és akkor ösztönösen fejbe rugnád a szemben álló ellenfeled. De hát mondjuk, ha ezt ökölvívóként csinálod, akkor a nagyon jó kimenete nincsen. De ugye egyébként egy bizonyos szint fölött persze már nincs átjárás. De a box az szuper, tehát ugye ő hobbi boxolóból rengeteg van, és ő csak edző például belőlük él természetesen, mert azért a box az mondjuk minden izmodja, hogy őre megmozgat, tehát ott aztán egyetlen a porcikás sincs, amelyik ne lenne szépen igénybe véve. Úgyhogy ilyen szempontból is a box egy szuper dolog. Nyilván mondjuk 60-70 évesen már nem annyira ajánlott, de mondjuk a Hősök terén tavaly boxoltak 70-75 éves emberek is, vérzett mind a kettőnek a feje, olyan jó néztek ki, egyszer ápolták a kettőt, két orvos is tábult fönn a ringben, egy összefejlés
1: után. Mindenhova. Nagyon,
3: így van, de nagyon vidámak voltak.
1: Azért egy vajból szintén, hogy nyilván ennek szerintem erős szakmai bázisa van ennek a könyvnek, ugye a te jelenléted is ezt erősíti, de azért jót tett a kereskedelmi televíziókban megjelenő egymást küfölő sztárok, mert akárhogy nézzük, azért a sportot, magát, a boxot újra központba, középpontba hozta. Hogy látod, hogy van egyfajta ilyen elmozdulás?
3: Hát úgy látom, hogy konkrétan a Starbucks, pont Kokóval beszéltünk erről, de nem kell mondjuk Nobel-díjasnak lenni, hogy nincs még egy sportág, amelyik kvázi ilyen ingyen reklámot kapna, mint a Starbucks lévén az ökölhívás, és vétek lenne ezt a hullámot nem kihasználni. Mint ahogy egyébként a 90-es évek vége, 2000-es évek elején, hát akkor borzalmas konjunktúrája volt a Bunyónak, hát a két nagy kereskedelmi tévéről le se jöttek Kovácsék, de még a rivális csatornán is Csontörök, meg Hóhér Jóskák, meg ők Viper Attilák. Óriási figurák voltak ezek, Viper Attilák boxoltak. Na jó, de mondjuk azért Kovács Erdei Balzsai az más szint volt, az a legmenőbb világszövetségeknél lettek világbajnokok, de az amatőr box is rengeteget profitált akkor, tehát ez mindig odahat, visszahat, szóval a kereskedelmi tévés jelenlét az nyilván nagyon fontos, sztár kajakkenú nem lesz soha vélhetően, bár mit tudom én, de ott is ez van, hogy a Bunyó, ha jó fejbe verik, mit tudom én, Rékasi Károlyt, csak mondtam valamit, vagy gangsta jó kiüt valakit, akkor az emberek arról beszélnek,
5: meg is történt.
3: Az embereket, így van, pont.
1: A mentális edzője volt, amikor engem megkérdeztek ott az RTL-t, és akkor hogy készült az Oli? Hát nem nagyon tudom elmondani. Miért? Mert hogy igazából sehol. Várható-e, ugye, ahogy mondtad ma...
3: Mentálisan.
1: Ugye az M3-ason, a Serbenzinkúton lesz ez a nem mindennapi könyvbemutató. Netán Bunyós Pityu dalra fakad-e?
3: Ott szerintem nem.
1: De ő is azért egy kiváló része volt a magyar ökölvívásnak.
5: Benne van a könyvben.
3: Hát Lennox Lewis-szal és Mike Tyson-nal is boxolt. Tehát ugye még Szikora Istvánként, ugye az a be olimpián volt.
1: De úgy nem ismeri.
3: Én úgy ismertem meg, hogy egy már visszavonult, éppen már visszavonult Bunyós volt, kopaszodott, pár foga hiányzott, aztán hirtelen menő zenész lett haja és a 40 foga, úgyhogy azok egy nagyon slágfert, egyébként egy szenzációs jó csámban. Ezt a Bunyósok 99%-ára el tudom mondani, úgyhogy a Bunyós Pityu egyébként régen voltak boxbálok, ezt lehet, hogy vissza kéne hozni egyébként, mert egyébként óriási figurák voltak, másrészt óriási esték voltak, hát nem kell mondani, hogy Bunyós Pityu azért mondjuk dalra fakadt, nem lehet azt mondani, hogy nem, de láttam én nyilván a szórakozó helyre is besétálni, és az első, ahol élő zene volt, és nem az asztalunkhoz ült le, mert egy asztalnál voltunk, hanem oda ment az énekeshez, kivette a kezéből a mikrofont, és mondta a zenekarnak, és most akkor azt játszatok, hogy van nekem egy csíkos gatyám. És akkor játszották. Próbálták oda nem játszani, tehát így működik ez.
1: De könyv kapcsán mindig fel kell tenni a kérdést, hogy belefért minden, amit szerettél volna, vagy szerettetek volna?
3: Nem. Nem, kellett volna még egy év, nem viccelek, tehát, de valahol, hát valahol meg kellett húzni a vonalat, tehát nagy portrék vannak a box legnagyobb figuráiról, de már tényleg ott tartottam a végén, hogy Európa bajnoki cím a belépő. Tehát VB-EB érem, az természetes, de ebből is annyi van, hogy az elmondhatatlan. Én csak remélni tudom, hogy a jövőben is így lesz, szeptemberben lesz Európa bajnokságban, nagyon kéne eredmény, persze van 3-4-5 olyan bunyósunk, amelyik odaérhet, meg főleg Erdén egy picivel könnyebb, mint egy VB-n, bár pont is jönnek vissza az oroszok, úgyhogy ez se annyira igaz. De kell az eredmény, mert ugye nem kell mondani, kellenek az arcok, Tehát azon azért változtatni kell, hogy mondjuk a magyar ökölvívás első számú arca pillanatnyilag azért Hámori Luca, mert egy férfi verte meg Párizsba az olimpián. Ennél, mert őt aztán tényleg ismerik éppen emiatt, hiszen az egésznek van egy erős bulvár beütése is, meg Luca egyébként egy nagyszerű figura, és tényleg egy jó bunyós, tehát simán benne van a pakliban, hogy mondjuk Európa bajnok lesz 3 vagy 4 hét múlva, de legyen is az, tehát hogy erről azonosítsák be, aztán onnantól már onnantól is dolgozni kell nyilván a sportolók felépítésén, de onnantól már azért önjáróbb a folyamat, hogyha mellé tudsz tenni egy aranyérmet.
1: Úgyhogy akkor igen, abszolút 300 oldal azért az eléggé impozánsnak tűnik. Képekkel és történetekkel tarkítva, ugye? Tehát mindent megkap az olvasó.
3: Így van, szuperül van tálalva, olyan képanyaga is van, hogy öröm nézni. Hát hogyha más nem, már pusztán amiatt, hogy sikerült rávenni, szünkbe jutott, hogy ifjabb Paplaci, nyissa már ki otthon a fiókot. És mondjuk olyan képanyagot húzott elő. Paplaciról azért elég sok ismert fotó van, csak itt most lett másik 80 fotó is. Egyébként ebből is jött az ötlet, hogy miután ugye Paplászló emlékév is van, mert idén márciusban lett volna 100 éves, vagy született 100 éve Laci bácsi, ezért októberben majd a halálának az évfordulóján megjelenik egy Paplászló, az kifejezetten csak fotók sztorik, tehát az kicsit kisebb lesz, 100 fotó, 100 sztori, de hát igyekszünk ott persze olyan sztorikat berakni, amelyek kevésbé ismertek, tehát nem csak ilyeneket, mint amikor Madridba boxolt, és mindenki zúgott egy spanyollal, és zúgott a Laci pap, és pap, és egyszer nem értette, hogy miért neki szunkol az egész lelátó, aztán kiderült, hogy Puskás és Kuba a spanyol munkanélkülieket lefizetett, hogy jöjjenek be, és szurkoljanak a spanyol ellen, hogy tudom én, 10 pezet tájért. Ilyenek benne lesznek, de ilyenből azért van sok, mert ugye most nem tudom, 61-et írtunk, vagy 62-t, vagy nem tudom, ez pontosan most így fejből, hogy melyik évben volt, de nagyjából akkor is, mondjuk Puskásnál és Kubalánál nem kellett nagyobb sztár, mondjuk Spanyolországban akkor, tehát úgyhogy ez volt. Meg és Paplaci, meg ugye főleg Puskásnak óriási nagy címbéje volt, tehát a két első számú sportolója volt Magyarországnak még 56 előtt.
1: Ők legendásan jóban is voltak, tehát ez nem csak egy...
3: Nagyon hatalmas haverok voltak. Még a feleségeik is. Tehát nagy családilag nagyon jóban voltak, persze.
1: De jó. Hát azt gondolom, az élet egyik a legnagyobb kudarc, hogy nem engedték ki profinak. Gondolom, erről is van szó.
3: Hát nem profinak, hanem a világbajnoki címre kiengedték profinak, csak a világbajnoki cím küszöbén. Tehát a következő meccse az lett volna. A világbajnoki cím küszöbén egyszer csak azt mondták, hogy ahogy mondták, mit szól a melós, hogy Paplaci ennyi pénzt keres. Hát a melós az halálboldog lett volna, hogyha a profi világbajnok a Paplaci, de ott konkrétan ott az MSZMP-n belül volt egy ilyen törésvonal, mert Marosán például, nem a mi Marosánunk a sportrádióban, hanem a másik Marosán, aki szintén György, ő például a Paplaci pártját fogta, de a Biszkú kutas vonalon viszont, tehát a kemény vonalasoknál ott elhasadt Laci bácsi pályafutása. Egyébként egész életében ezt nem bírta megbocsátani, tehát addig ő egy kifejten vidám ember volt, utána egy kifejten morcos figura lett, főleg öregkorára, mert ez egy akkora tüske volt neki, amit hát egyébként meg is értem. Tehát az örökké valósághoz az utolsó lépcsőfok előtt kirúgták a lábát, végül is ez történt.
1: Na, minden sztorit nem mondjunk el, vagy nem mondja el, lesz azért gondolom most a hivatalos könyvbemutatón is beszélgetés, sztorizgatás fel, hogy ott lesz ugye Erdei Zsoltmanár és Kokó is, meg jó magad is. Ha valaki szeretné ezt, nem a reklám helyett, de mégis nagy örömmel mondjuk el, hogy akkor 16 órakor, délután 4-kor van
3: 16 órakor, de ami ennél is fontosabb, hogy az Ökölvívó Szövetség a saját felületein árulja a könyvet. Jaj, tehát a boxing.hu-n annak a shop részén lehet megrendelni és megvenni majd mától. Úgyhogy 16 órakor szólal meg a gong, hogy úgy mondjam, az akkor kezdődik a sztori.
1: Legyen így, úgyhogy akkor találkozzunk, mert majd meglátogatok én is titeket, a 16 óra után picivel a saját benzinkút az M3-osnál. És egyébként nagyon gratulálunk a könyvhöz, mert azt, hogy mondtam, mennyi idő volt összerakni? Időben, mondtad,
3: több mint egy év.
5: Akkor folytatása nem lesz. Még egy évet.
3: A két századikra nem én írom, arra mérget lehetem.
1: Csak mondd már, hogy hol van, melyik fiókban lesz az anyag, hogy majd mi is tovább vagyunk valakinek, aki majd tovább vagy a gyerekének, és majd ő megjelenteti ezt a könyvet. Jó, hát sok sikert a magyar ökölvívásnak, neked pedig leugratánk a könyvhöz, és ma, ahogy mondtuk, 16 órától az M3-as egy sebenzinkutyánál. Keressétek.
3: Örülök, hogy hisztatok.
1: Köszönjük. Köszönjük.
6: Köszönjük.
1: Szia, köszönjük szépen. Pap Istvánnal beszéltünk ugye már a magyar ökölvívás aranykönyvéről, erről a bizonyos magyar box aranykönyvéről, amit ma hivatalosan nyilvánosan is bemutatnak, hogy említettük.
2: Annyira tetszett, hogy Feri megvan egy karácsonyra, mit kapsz tőlem. Annyira izgalomba hozott, lázba hozott téged. Láttam, azért hogy a borítója, amikor megnézted, mondom, meg vagyunk.
1: Azért érdemes ezt megnézni, megvenni, oda menni, meg okulni, mert olyan tényleg, olyan történtek vannak a bunyósoktól, olyan sztorik, ami egyébként én csodálom, hogy belefér egy könyvbe, mert ugye ezek java nem
5: 300 oldal. Hát,
1: nem, úgy, nem, hanem azok az igazi történetek, amit én abban a művészvilágból hallok, akiket konferálok, előadok, Kordától kezdve, Pályer, Komár, hát most hagyd ne menjek bele, hogy ott milyen sztorik voltak. Ugyanez a bunyósoknál, sportolóknál is megvált fel.
4: Hát én Gedő Gyuri bácsival találkoztam, hát javaslat. Hát arra lettem figyelmes, hogy valami van egy nagyon szépen kidolgozott igazi úriember, idősebb úriember, és körülötte 30-40 ember, és hallgatja a sztorikat, és folyamat másfél percenként hatalmas röhögés.
1: Ilyenek, igen.
4: És akkor ki ez? Gedő György. És jó volt látni.
1: Gyönyörű. Úgyhogy ajánljuk mindenki figyelmében, aki nem ismeri, szereti annyira a sportágat, azért, mert akár ezen keresztül meg is szeretheti, de hát, hogy egy ízig-vérig vicces és tartalmas történetek sokasságát olvashatja ebben a könyvben, az biztos, ha csak el Pap Istvánt ugye nem ismerjük, mert ő aztán, ahogy szoktuk mondani, megnyomszott egy gombot, mint Balai Attila kettőjüket beengednék terembe, az nem létezik.
4: Alig van adat a fejükbe.
1: Hoznak el, én komolyan ott akarok lenni, mikor meghalnak és kibontják a koponyánkat, és megnézik, hogy milyen aggyal rendelkezik ez a két ember, mert valami őrletes zsenialitással rendelkeznek, úgyhogy nem gyengén ajánljuk ezt a könyvet mindenki figyelmébe. Még egyszer ma 16 órakor egyfajta hivatalos könyvbemutató az M3-as Sebenzin kutyánál. Nyilván ez egy szponzorációs történet, úgyhogy de ezt elkerülendő. Menjenek oda, nézzék és vegyék, vigyék a könyvet, és vigyék, hagyják talán a magyar ökölvívás jó hírét. Mi pedig hamarosan jövünk vissza a búcsúzással. Jó reggelt mindenkinek, ez a Nemzeti Sportrádió, benne pedig a Sportreggel.
0: Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
1: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
0: Kezdje a napot a Nemzeti Sportrádió sportos reggeli műsorával, a Sportreggellel. Délelőtt a visszajátszásban emlékezetes közvetítéseket idézünk fel, majd példaértékű sportolók mesélnek életükről a bajnokokban. A hazafutásban hétköznap 15 órától különböző sportos helyszínekre kapcsolunk. Ezt követi a Nemzeti Sportkör, a Nemzeti Sportrádió vita műsora. A hétköznap 18 órától, hétvégén 15 órától kezdődő körkapcsolásban élő közvetítésekkel, interjúkkal és elemzésekkel jelentkezünk. Az éjszaka folyamán a sportos zenék között meghallgathatja a nap mérkőzését, és a napközben elhangzott műsorainkból is válogatunk. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
2: Magyar arany, ezüst és bronzérmek a kajakkenu világbajnokság zárónapján. Újabb áradástól tartanak a nepáli-kínai határtérségben. Számottevő csapadékra idehaza nem kell számítani. Jó napot kívánok, Mónus Dóra vagyok.
0: Sporthírek.
2: A labdarúgó NB1 hatodik fordulójában a címvédő Eto FC 1-1-es döntetlent ért el Kisvárdán. A tegnapi másik találkozón a 11-est is hibázó Ferencváros 2-1-re győzött idegenben a Puskás Akadémia ellen. A labdarúgó MB2-ben, szintén a hatodik fordulóban, az Éllovas Soroksár 6-0-ra kiütötte a vendég Csákvárt. Az Ajka 1-0-ra nyert a Szent Lőrinc otthonában. A Karcak hazai pályán 2-1-re győzött a Videoton ellen. Gozi Blanka a kombinált számban 34 másodperces hátrányt ledolgozva a címvédő egyiptomi Farida Halillal szemben nagyszerű teljesítménnyel aranyérmet nyert az öttusázók Kínában rendezett világbajnokságán. A DVTK 27 éves versenyzője Vörös Zsuzsanna, Simóka Bea és Kovács Sarolta után a sportág negyedik magyar egyéni női világbajnoka lett. A férfiaknál Koleszár Mihály a 8., Szép Balázs a 12. helyen zárt. A poznányi gyorsasági és parakajakkenu világbajnokság zárónapján a kenu egyesek 5000 méteres versenyében Adolf Balázs aranyérmet nyert, még a női kenusoknál ugyanezen a távon Csorba Zsófia ezüstérmet szerzett. A kajakosok 5000 méteres távján Kőhalmi Emese lett második, csak úgy, mint Varga Ádám kajak egyes 500 méteren. Szintén másodikként végzett Lutz Anna kajak egyes 200 méteren, és a női kenu 4-es 500 méteren. A Kollár Kristóf, Juhász István kenu 2-es 500 méteren a harmadik helyen ért célba. Már az első fordulóban búcsúzott Novák Djokovic az amerikai nyílt teniszbajnokságtól. A korábbi világelső 24-szeres Grand Slam győztes szerb klasszis az argentin Mariano Navonetől kapott ki 5 játszmában 4 óra 40 perces küzdelemben.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
2: A gazdasági és társadalmi igazságtételt nevezte a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal legfontosabb feladatának Unger Anna. A szervezet elnöke a Kossuth Rádióban azt mondta, a hivatalnak vissza kell szereznie az eltulajdonított közvagyont, a felelősöket pedig bíróság elé kell állítani. Unger Anna úgy fogalmazott, cél az is, hogy 1990 óta először tisztességes elszámolás és elszámoltatás történjen. Európa jövője a téma a ma kezdődő Bledi stratégiai fórumon. A szlovén városban tartott kétnapos esemény fókuszában a közép-európai térség helyzete áll. A panelbeszélgetéseken szó lesz egyebek között az unió nyugat-balkáni bővítéséről, szomszédságpolitikáról, valamint az aktuális geo- és biztonságpolitikai kihívásokról. A tanácskozáson részt vesz Magyar Péter kormányfő, Andrej Babis cseh, valamint Andrej Plenković horvát miniszterelnök is. Ukrajnában több lakóházat is orosz találat ért hajnalban. Csak nem 10 civil megsebesült. Több régióból jelentettek becsapódásokat. Szlovjanszkban egy többszintes társasház, Herszonban egy egészségügyi intézmény. Izjumban a családi házak mellett az elektromos hálózat is megrongálódott. Meghaladta a 900-at a nepáli-kínai határtérségre zúdult földcsuszamlás és áradás halálos áldozatainak száma. Több mint 4000 embert még mindig keresnek. Az eltűntek között csaknem 600 külföldi, köztük 3 magyar van. A nepáli és a kínai hatóságok közben további lehetséges áradás veszélyére figyelmeztettek.
0: Közlekedés.
2: Erős a forgalom az M5-ösön a főváros irányában az Ócsai és az M0-ás autóúti csomópont között. Lassulás, szakaszos torlódás alakult ki. Korábban 4 személygépjármű ütközött össze az M0-áson, az M1-es felé a 26-os kilométer közelében. A torlódás 7 kilométeres. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös számra.
0: Időjárás.
2: Gomoly felhős napos idő van. Késő délutántól északnyugat felől megnövekszik a felhőzet. Déltől a Dunántúlon, majd később már egyre több felé előfordulhat záporzivatar. Estétől viharossá fokozódhat a szél. Napközben 30-35, késő este 17-27 fok várható.
0: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban. Minden reggel 6 órától.
1: Jó reggelt mindenkinek, Nemzeti Sportrádió, Hello Sportreggel!
2: Sziasztok!
1: Hogy ízlett az ajándék palacsinta? Erről beszéltek, mert kaptatok ilyet is ma.
3: Nagyon finom volt, én turósra tettem, te miért tettél, Feri?
1: Nem csak turós volt.
4: Igen, én is egyébként a túróstot választom, de én ha megtisztelsz vele, és ez tényleg komolyan, akkor én ezt otthon szeretném megenni, és szépen kicsit csomagolom elvéd után.
3: Egy kis kezedbe hazaviszed, vagy hogy? Mert a levi nem adja oda a dobozát.
4: Doboz nem kell nekem. Én hoztam, kérlek, hoztam egy szendvicset, és újra hasznosítom az abban burkolt. Így van, így van. Szigorúan lilafehér szalvétát.
3: Jó, én akkor ugyanezt fogom csinálni én is. Én is akkor hazaviszem, és megeszem otthon. Vagy?
4: Azon gondolkodtam itt a ökölvívással kapcsolatban, hogy ma szokás így a sportokat kombinálni. Hát ma, amikor a sakkban több ló van, mint az öttusában, akkor ugye ugye már mindenféle agility pályákon bohockodnak az öttusázóink. A kajakkenúra meg múltkor, hát nem vagyok egy nagy kajakkenú szakértő, de átkapcsoltam, és a vállukon a hajóval szaladgálnak a kajakosok. Tehát most már futószám van a kajakba. Tehát az öttusázók azok agilitiba ugrabugrálnak, a kajakosok meg szaladnak a stégen, a nyakukba, a hajójukkal.
3: Az lesz a következő, a kajakosok átmennek rúdugrásba, hogy fogják a lapátot, és azon keresztül próbálnak átugrani valamit.
4: Teljesen jó. A kickbox meg nem tud olimpiai sportág lenni, nehogy legyen még öt aranyunk.
1: Tehát, ilyen irányban halad a világ, tehát az tegyük hozzá. Minden az eladhatóság, nem tudom, főterén kell, hogy legyen. Tehát most nem menjünk messze, ugye az idei VB, foci VB kapcsán. Minden az, hogy reklámszünet, ivószünet, fellépő minden gól után, nem tudom, Jennifer Lopez egy dal részlet.
4: 23 perces szünet a meccsen.
1: Én azon is csodálkoztam. Nem érnek. Igen, szóval, hogy és látod, őt úgy sem egyéb, és szerintem nem értékel azt a sikert, amit szerettek volna. Ugye akkor meg Uzi Blanka a világbajnok, tehát mondjuk erről nem tudom mennyit beszéltünk magratlanak a kiváló újdonsült világbajnokoknak a címekhez, ugye ott a Nemzeti Sport címnapján nem csak, hanem vitorlázásban is, szóval, hogy gyerekek, le a kalappal.
3: Világbajnoknak lenni bármilyen sportágban az fantasztikus teljesítmény.
1: Meg a második, harmadik is, bár tudom, hogy az nem ülnek de annyira az ezüst nekem, a bronzak, de mindig abban gondoltuk, hogy mindegy, hogy valamiben, de a világon te, vagy a második, a harmadik.
4: Mekkora dolog, így van. Mondjátok még hatodiknak is nem vagy.
1: Hát persze, 6 milliárd, nem tudom hányan vagyunk, vagy te még többen.
4: 8 milliárd
1: ember közül valamiben te vagy a negyedik. azért tedd már össze. Ne becsüljük ezt le. Úgyhogy nagyon ráadásul, hogy most a palacsinta hozatala kapcsán azért is hoztam ezt nektek, egyrészt meg gondoltam rátok, mert meg azért a gasztronómia is egyfajta sport, ha úgy vesszük, mert ugye most éppen itt van előttem az eredménylista, a 2024-es Stuttgarti Szakács Olimpián magyar versenyzők 7-es darab aranyérmet nyertek. Hét darab van.
3: Igen, mi azokban a sportágban jók vagyunk, amiket más országokban kevésbé profi szinten űznek. Ilyen nálunk ez a mini foci szokka, ami azokban a világbajnokságon mindig elődöntőig jutunk, mert és verjük a brazilokat ilyen 6-0-ra, mert ők, náluk az nem annyira, mint a nagypályás.
1: Így van, akkor nézzünk külön a mai sportajánlásból 1-2, 14 órától 16 óráig a US Open-nel szinte azonos szinten Harsa Levente, Révész Géza játszik a Tatai úton. Nézők száma 1, érdeklődők száma 0. Na, ugyanakkor meg tényleg egyébként a US Open van, elindult. Fucsos Marci már kiesett, ha jól látom, Novák Djokovic is.
3: Nem.
4: Ráadásul rosszul lett a meccsem.
1: Igen, ha jól láttam, akkor sajnos ő is búcsúzott. Azt hiszem Medve, nem néztem végtelen, a Medvegyev talán tovább jutott. Egy francia ellenféllel szemben, aztán labdarúgás. Aston Villa, Fakanál, Fatányér és az Arzenál játszik. Ráadásul Astonban lesz a meccs, mert hogy az Arzenál...
3: Astonban!
1: Az Arzenál vendégként érkezik. Azért Feriekor mindig hozzászoktat, hogy nem ott van, de ne. Elmondom, nem, nem.
4: Villában van.
1: Igen, villában. Nem tudom, hogy figyelj, villa annyira esélyes, tehát szerintem igazából...
4: Hát most Arzenálnak csipkednie kell magát, mert azért
1: Hát azért...
4: Jó, még elején vagyunk.
1: 4-0-ra kapott ki a Villa, ráadásul, ha jól tudom, a Brighton-tól.
3: Meg hát az nagyon szétszették azt az Aston Villát, úgyhogy nem biztos...
1: Nem csapatnak indult, nem, a West Ham, tehát én nagyon szeretek...
4: Fú, szegény West Ham. Jó, kiestek, és még ott is vereséggel kezdtek.
1: Tehát ilyen szerethető csapat, egyébként az olaszoknál, hogy Feri, nekem a Róma ilyen, hogy ilyen szimpatikus...
3: Vesztes.
1: Hát egyébként kb.
4: Hát most Dybala Malen...
1: Málen mester hármasával.
3: De az a Málen is, tehát sehol nem tudna futballozni, csak Olaszországban azokkal a
1: én ezért nem értem, ha már itt tartunk egy végszógyanát, ezért nem értem. Miért nincs tele a Széria A magyar labdarúgók? Tehát a Varga Barnit miért nem veszi meg egy ilyen, ne haragudj már Feri, egy Juventus.
4: Hát ez jó kérdés.
1: Egy említésen méltó játékos sincs nagyon. Hogy oda miért nem viszik egy Varga Barnit, aki, de, hogy tegnap néztem, bocsánat, az Inter meccset, hát szerintem a Kisvárda Eto egy sokkal látva.

0: ahogy énekelnek
1: nem is akarod,
0: a szurkolók, meg ahogy,
1: azt
0: ahogy
1: is akarod,
0: én azt ezer kilométereket utaznak a csapatukért.
2: Egy hát nulláért? Ez... Hát tudom, mikor mennék a második meccsre? Hát na, amikor anyámat hívják az Oscar gálára, érted a két elenget le. Tehát, hogy nincsen a pillanat. Na mindegy.
0: Jó, akkor Dybala Mare Mora ennek szurkoljál akkor. Egyébként ne felejtsük el, ha majd be Aston Villa, meg te is divatozol. Figyelj, Nemzeti Sportrádió este 7:30, Szeged Kazincz Barcika. Nagyon kérlek, jó? Arra koncentráljál, labdarúgás, és itt leszek szakértőként, és segítek a hallgatóknak megérteni, mit jelent a pályán.
1: Azt együtt leszünk, tényleg.
0: Kristóf kollégámban.
2: Szeged Barcika. Azt tudom csak fel. Ott nem lesz több, mint 2-3 Kettőn ura nyer a Szeged.
0: Kíváncsi leszek. Én Szeged győzelmet várok, de majd meglátjuk.
1: Aj, de gyönyörű az a stadion.
0: Nagyon szép, igen. Bár nekem az nem tetszik, amikor a sarkokban nincs lelátó.
1: De az annak a stadionnak jól áll.
2: Feri, bocsánat, ha már itt vagyunk, egy utolsó kérdés.
0: Kicsit aggódok. Olasz futball.
2: Itt a legnagyobb.
0: Miért egy null? Frozinónit. Egyszer mondd ki a Frozinónit. Pontosan, nagyon kérlek. Jó,
2: elfogadom. Bologna is játszik ma 20:45-kor. De hogy a lényeg az, gyerekek, azt árulja, és Kristóf, hozzád is mehet a kérdés, hogy miért nem teszik bele a labdát szögletnél abba a kis külön levágott cikkelybe, ahova kell. Ki találta ezt ki, hogy a vonal szélére tegyék, és onnan, most viccen kívül.
0: Nagyon jó, ilyet az az ember tesz fel, aki életében nem rúgott szögletet. Mint ahogy te sem.
2: Azért tettem fel.
0: Hát pontosan, nagyon jó.
2: A hallgatóink 95%-ig
0: nem rúgott szögletet. Nagyon mondani. Jó. Elmondom miért. Azért, mert egyrészt a vonal, tehát maga a vonal, ahova teszik, az még a szögletet elvégezendő terület része, úgy, ahogy a 16-os vonala és a 16-os része, tehát ha vonalon szabálytalankodsz, az 11-es. Itt ugyanaz, minél jobb szögbe, tehát minél kijebb teszed a labdát, ahogy a szabályok keretei megadják, mert ha nagyon közel raknád a szögletzászlóhoz, akkor a szögletzászlóba rúgnál bele, nem a labdába.
2: És ha akkor ilyen marha egyszerű. És a zászlót fejlik be, az nem, nem gól.
0: Egyébként egy... De képzeld, egy ilyen gerejhajító.
3: Repül a zászló, és valaki rámegy, és befejez, Maguire leszedi kézzel, és elmegy örülni neki, hogy befejelte a zászlót. Befejez
2: a zászlót, és gól. Na, de nem, jaj, nem a labda volt. Na,
3: nem mi, baj,
2: fejelte. Mert megy itt a vita mindig, oda megy az asszisztens, a partja, ez a motor, egyszer.
0: Figyelj, egyszer Diego Maradona, ő nem foglalkozott különösebben ezzel, megfogta, arrébb dobta a szögletzászlót, mert őt zavarta a beadása. És ez egy VB-n volt. Ez egy VB-n volt 86-ban. Nem dobhatja ki, rászólt az asszisztens, a partjező, hogy tegye vissza. Ekkor Diego megfogta a szögletzászlót, visszaszúrta a helyre, de a maga a zászló része, az már közben leesett, és egy ilyen rudat szúrt a helyre, és neki zott. Erre mondták, hogy nem jó, a zászlót is helyére kell tenni. Próbálta belehúzni a rudba, ez 3,5 percig tartott, nem sikerült neki, és utána ráraktam egy ilyen zsebkendőt.
3: Inkább kipasszolt a kirúgásra, hagyjuk az egészet. Kirúgásra, oda passzolt.
2: Na, ez a Diego. Ma is meg tudtunk némi kis kulisszatitkot a fociról. A gyerekek nem megértetlen ma reggel velünk, de hogy abszolút megérte, úgyhogy ezért köszönjük szépen mindenkinek. Amit állottunk, labdarúgó mérkőzéseket és más sporteseményeket bátran nyugodtan hallgassák, és este ugye vár a Szeged Barcika mérkőzést itt a Sportrádióban, Nemzeti Sportrádióban, úgyhogy mi búcsúzunk, búcsúzik a szerkesztő Bigfalvi Tamás, a társműsorvezető Bene Ferenc és Szalai Kristóf nevében a műsorvezető Harsányi Levente. Hamarosan érkezik a folytatásban a visszajátszás Edvi Lászlóval, adásunk pedig újra visszahallgatható a mediaclick.hu oldalon. Szép napot mindenkinek! Szép
1: sziasztok!
2: Napot.
0: Sziasztok!
4: Ez a Sport reggel. Minden reggel 6 órától a Nemzeti Sport Rádióban.

0: volt a Sportreggel a Nemzeti Sport Rádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette. Műsorajánló. Az idei évtől a Formula 1-ben minden megváltozik. Új autók, új motor, új csapatok. Új helyszín, új generáció. Ez nem újratervezés, ez az új kezdet. Ebben a sportban bármi megtörténhet. Idén nincs esélyes, nincs biztos siker, nincs határ. Kövesse velünk a 2026-os Formula 1-es idényt a Nemzeti Sport Rádióban.
1: Izgalmas tájak, érdekes történetek, különleges ízek.
2: Egy ilyen szép nap csak az asztalnál érhet véget.
1: Fedezzük fel együtt, hogyan mesélnek az ételek egy-egy nép múltjáról, szokásairól és mindennapjairól.
3: Remélem, a ma reggel szedett növények jól passzolnak egymáshoz.
1: A világ egy terített asztal. Új évad, új időpontban. Minden hétköznap 14 óra 35 perctől. A Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
4: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a visszajátszás a Nemzeti Sportrádióban. Kiemelkedő sportesemények, emlékezetes közvetítések. Visszajátszás. Minden hétköznap 10 órától a Nemzeti Sportrádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Én elmentem a vásárba fél pénzzel. Jobb hátvédet vettem a vásárban fél pénzen. Jobb hátvéd mondja, de én jobb szélső vagyok. Nem baj, fiam, megmaradt a fél pénzem. Nem egy kicsavart gyermek mondókával akarom bosszantani önöket így 10 órai tájban, és félig nem is lesz derűs a történet, ami ma délelőtt szóba kerül. De félig azért örömteli, sőt, nagyon örömteli. Ugyanis a 4 magyar labdarúgó csapat 2026 nyári szerepléséről lesz szó a 3 nemzetközi kupában a következő 2 órában. A visszajátszás társszerkesztői Laki Barbara és Cserjés Bendegúz, továbbá a technikai munkatársak nevében is tisztelettel és szeretettel köszönt mindenkit, a szerkesztő műsorvezető Edvi László. A 2025-2026-os magyar labdarúgó bajnokságot a Győr nyerte. Ezzel ő nevezhetett a Bajnokok Ligája selejtezőjébe. A magyar kupa győztese a Ferencváros az Európa Liga selejtezőjébe, és mivel a 9. kerületi csapat lett a bajnokság ezüstérmese, így a Konferencia Liga selejtezőjében a bajnokság bronzérmese a Paks, illetve negyedikje a Debrecen indulhatott. A BL és EL csapatunk már július elején bemutatkozott, akkor, amikor a foci világbajnokságon még véget sem értek a 8-döntők. A bajnok Győr Izlandon lépett pályára július 7-én kedden, azon a napon, amikor még 10 válogatott volt versenyben a világbajnokságon, ugyanis aznap rendezték az Argentina-Egyiptom és a Svájc-Kolumbia 8-döntőt. Mi azonban a Vikingu Reykjavik Győr BL selejtezővel foglalkozunk a következő percekben.
2: A 22-es számú Gunnarsson megint Ekrót, nagyon sok labda megy, és ő most beíveli a védelem mögé. Vladojunak ki kell kereszteznie a visszatett labdával. A 16-oson belül cselezget az izlandi játékos, a győriek azonban ezúttal szerelem megint eladják. Rengeteg a hiba, és ebből egy lövés kipattan ugyan Petrásról, de nem volt ott izlandi játékos, úgyhogy a szlovák kapus felszedi azt.
3: Jobboldali váldás után Petrás, jól van, összeszedi a labdát.
2: Jön középre a labda, kit meg tudják csúsztatni, de Hasteinssonhoz kerül a labda, és megint Petrás, ha jól láttam, lábban leért a középre tartó labdára. De hát azért megvannak az izlandi helyzetek, és nem volt megint ezúttal is kifejelték a győriek, de nagyon jól helyezkedett ott a 11-es Hasteinsson az ő lövésénél kellett. Megint nagyot vélenél Petrásnak. Gunnarsson. Hasteinsson íveli középre a labdát, baj van, Petrás, és ott a gól, ott az izlandi gól.
3: Az izlandi szurkolók egyelőre örülnek sippal, dobbal, nádi hegedűvel. Ezek szerint megszerzi a vezetést a Vikingur a 92. percben a mérkőzésen.
2: Hansen fejesével.
3: Így van, Hansen.
1: 2026. július 7-én kedden kiesett a világbajnokságról Egyiptom és Kolumbia, és a magyar bajnok megdöbbentő vereséget szenvedett Reykjavikban, de még maradt reménye, hiszen a BL selejtezőben volt visszavágó is. Július 8-án szünnap volt a világbajnokságon, és július 9-én Franciaország-Marokkó negyed döntőt rendeztek, és aznap a Ferencváros is megkezdte a szereplését az Európa Liga selejtezőben, az újvidéki Vojvodina otthonában.
4: Kadu végzi el a bedobást, most hajítja oda Lisztesnek, Lisztes lerázza magára az ellenfelét, aztán egy hatalmasat rúg a labdába, Zakariassennek ez pontos, és Zakariassen ballan, micsoda gól! A 8. percben megszerzi a vezetést a Ferencváros, Lisztes keresztlabdája után Zakariassen remekül veszi át a 16-os sarkán, befelé tol egyet a jobb oldalról, majd ballal kilövi a jobb felső sarkot. Lukasz Barrosnak, a balhátvédnek sem volt esélye ott mellette labdához jutni, na meg Rosicsnak, a kapusnak sem volt esélye kivédeni ezt a labdát. Zakariassen a kevésbé erős lábával óriási gólt ragaszt.
5: Egy Vojvodina akció a jobb oldalon, ott próbálkozik most a szerb csapat egy támadással, és próbálkozik egyenlíteni, és sikerül is az egyenlítés a Vojvodinának. A 45. percben egy lapos jobboldali beadást követően sajnos nem húzza ki az FTC ezzel az 1-0-al, mert hogy betalál a hazai együttes, és kiegyenlít.
4: Közben elkezdődik a játék, és Dibusznak rögtön védenie kell legyen, aztán egy sistergő kapufa Mula Huszajnovicstól. 40 másodperc alatt két nagy helyzet. Vannak érkező középen, Bárosz egyelőre nem adja be, a 16-os sarkánál tovább adja Kolarevicsnek, tőle jön be középre a labda, ott a helyzet, és megint a kapufát találják el, Vukanovics ezúttal. Jöhet így ismét a hazai csapat, de csak eddig, mert Kejte közbeavatkozik megint a felezőnél, és most felpasszolja a Jusufnak, ez akár helyzet is lehet, Jusuf a 16-oson egy csel, Jusuf helyzetben, gól! A 86. percben jön a Jusuf helyzet, és jön a Jusuf gól, és Kejtát kell dicsérni, akit az elmúlt másfél percben háromszor is labdát szerzett. A harmadik labdaszerzést követően pedig remekül ugratja ki Jusufot a bal összekötő helyén. Ő egy csellel elküldi a védőjét, és aztán 8-10 méterről jobban a kapu bal oldalába passzol. Rosics ezúttal is tehetetlen volt. Jusuf góljával tehát vezet a Ferencváros. És a játékvezető pedig lefújja a mérkőzést. A Ferencváros győzelemmel kezdi az új szezont. 2-1-re legyőzi a Vojvodinát Újvidéken az Európa Liga selejtezőiben.
1: Az FTC tehát győzelemmel, a Győr pedig vereséggel kezdte a nemzetközi szereplését 2026 nyarán. Ám a Győr hátránya behozható volt a Vikingur Reykjavik ellen. A magyarországi visszavágóra július 14-én került sor, aznap, amikor a világbajnokságon a Spanyolország, Franciaország elődöntőt rendezték.
2: Géfi szigorúan egyesével elmagyarázta mindenkinek, mielőtt kiment szögletet rúgni, hogy hova teszi majd a labdát szögletből. G is ott van, Hansen is ott van, ugye Hansen feljárta a mérkőzés végén, kint Reykjavikban a gólt. Aj, és vezetnek az izlandiak, a berúgott labda, én szerintem G-ről pattant a győri kapuba, de nagyon reklamálnak a győriek, kireklamálnak maguknak egy sárga lapot, ezúttal Vladoly volt az, aki ezt kireklamálja magának. Hát, a 34. percben járunk. Én azt gondolom, hogy nyilván a szöglet után már ez elképesztő győri védelmi hiba volt. És Hafsteinsonról pattant be végül a labda, nem pedig a rajta csimpaszkodó G-ről. A jobb oldalon, akár be is lehet adni, Tóth elindul az alapvonal felé. Tóth, most középre teszi a labdát, Gavrics, egy csere, átveszi a labdát, Gavrics középre, hely, ki tudják fejelni, de nem pontosan, és utána pedig 11-es! Belépett a labda, alig várta szerintem a horvát, hogy 11-es tudjon fújni, belépett ott a győri játékos, a labdát elrúgni készülő izlandi elé, megtolta azt, és aztán eltalálta. Nézzük Vitálist. Körülbelül egy olyan 3-4 lépésre a labdától Vitális Mirán. Neki fut. És berúgta, jól van! Elment jobb keze felé, jó irányba Kristinsson kapus, de Vitális 11-esével gyakorlatilag a középkezdés utáni ellentámadásból egyenlít az Eto. Megkapja a labdát Vitális, de még a kezdőkörben adogatnak csak a győriek. Bumba fordul meg a labdával. Kitenni és ki is teszi Sönnek a jobb oldalra. Ez egy nagyon jó labda. Sön akár befelé is húzhat a 16-oson belül. Vladojut választja sarokkal, középet ad a G. Hát ott meg kell, hát nem itt. Gól! G középre fejelje a labdát és öngól Torkelson lábáról. G nem fejelte volna be, de Torkelson megtette nekünk azt a szívességet. A 45+ első percben én azt gondolom, és hát elősítsem meg, vagy táfoljon meg Vukovics László, de teljesen jogosan vezet az Eto 2-1-re. A bal oldalon megint Boktorszonnak, Boktorszonnal szemben Vladija Győri 16-ossal egy magasságban, elindul az alapvonal felé az izlandi, meg is tudta verni ott Vladajut, ajajaj, Hafsteinsson lövése, 2-2! Sajnos ezt gyönyörűen kijátszották, és a 16-osról Hafsteinsson megszerzi az izlandi egyenlítőgolt. És itt a vége. Itt a vége. Győri Eto FC, Vikingur Reykjavik 2-2. Ez azt jelenti, hogy a Bajnokok Ligája selejtező második fordulójába az izlandi csapat jutott, az Eto pedig a konferencia selejtező második fordulójában folytatja.
1: Hát ez komoly pofon volt. Hasonló, mint amilyet a Fradi kapott 2023-ban a Klaksvikár Itrottár feláktól. Hát azt hittük, hogy mostanában már nem kell tartani izlandi és feröeri megalázástól, de hát tévedtünk. Szerencsére a világbajnoki döntő előtt 3 nappal az Európa Liga selejtezőjében nem kellett ilyet átélni az FTC meccsén.
6: Jobboldali szabadrugás Kardu középre, csúsztatott fejes mellé. Megvan az első helyzet, mert hogy Gomez az argentin középső védő előre jött, és mintegy 6-7 méterről csúsztatott a jobb pofa mellé. Ez a második perc végének, a harmadik perc elejének a krónikája. Most a bal oldalon már a Bolgőnél próbálkozik, balról beteszik középről, Tányalovics a túloldalon átveszi a 16-oson kívülre, középről egy lövés lehet, ballal Dibusznak ki kell ütnie, nagyon kellemetlenül pattant, és ha jól mondom, akkor tényleg ott Rangelovicsék hozták a frászt ránk. Petrovics lövése volt, mint egy 19 méterről középről, amit ki kellett tornáznia a Dibusz Dénesnek. Josefot labdát szerez a jobb oldalon, és szabálytalanság, egy sárga lap lesz, mint egy 23 méterre jobb oldalon. A Vojvodin a kapujától Szűcs Kornél felrúgja Josefet, aki kiugrott ott a labdavesztés követően, és egyből piros lap, ember előnybe kerül a Ferencváros. A belső védő a jobb oldalra teszi Osmátnak, remekül ugratja ki a 16-oson belül, Zakariasen lőjél, inkább középre, Josef, gól! Közelről beleteszi a lábát Zakariasen átadásába, passzába, és az bevánszorog, bekerül a kapu bal oldalába. Ezzel 1-0-ra vezet a Ferencváros, ember előnyben, és nagyon kellett ez a gól. Baloldali ferencvárosi támadás. Kadu ott a 16-oson belül már méghozzá Lazicsal, itt Nikolicsal szemben, jó cser, középre gól! Zakariasen, köszöni szépen! Kadu remek cser sorozatát, ahogy ott befűzte Nikolicsot, a jobb oldali védőt a 16-oson belül az alapvonalnál, és hát mennyi, 1 méter volt, csak bele kellett tenni Zakariasennek a lábát, hogy megszülessen a második ferencvárosi gól.
7: És akkor jöhet megint a ferencvárosi támadójáték talán. Kadu, jó labdaszerzés magasan a 16-os előterében az ellenfél tér felén. Gruber gól, és eldönti a mérkőzést. Nem csak a mérkőzést, a párharcot is. Gruber csereként beszállva. Jó volt a labdaszerzés Kadutól, nagyjából 25 méterre a Vojvodina kapujától. Aztán Kadu továbbította még egyik csapattársának, de végül Grubernál kötött ki a labda. Gruber pedig egy cselt követően a bal lábáról a jobb lábára vette át a labdát, de aztán nagyjából 11 méterről nagyon okosan jobb lábbal a baloldali kapufától a jobb oldali kapufa irányába juttatta a hosszú alsóba a labdát, a kapus tehetetlen volt, Rosicsnak esélyesen volt hárítani.
6: Időközben a játékvezető véget is vet a mérkőzésnek, azaz kijelenthető, hogy ahogy a Szenon Zvezdát és a Csukaricsit az elmúlt években, most a Vojvodinát is győzelemmel, illetve hát épp az, hogy az ő szempontjukból vereséggel küzdői hada a Ferencváros csapata.
7: Magabiztosan nyert a Ferencváros tehát, és ott van az Európa Liga második selejtező körében. FTC Vojvodina 3-0.
1: 2026. július közepére a Bajnokok Ligájában nem maradt csapatunk, az Európa Ligában viszont igen, ellenben a Konferencia Ligában 3 is versenyben volt. A 2 később kezdő, a Paks és a Debrecen, továbbá a Bajnokok Ligájából idepottyanó bajnokunk. Így aztán a foci VB utáni első héten 4 magyar gárdának is szurkolhattunk, vagyis az első osztályunk 1/3 pályára lépett. Hamarosan azzal a héttel folytatjuk a visszajátszást.
0: Kiemelkedő sportesemények, emlékezetes közvetítések. Ez a visszajátszás a Nemzeti Sportrádióban.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
1: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
0: Példaértékű sportolók mesélnek életükről a bajnokokban. Minden hétköznap 12 órától. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjobb.
2: Erős Luca megint, és beadja, jól van, 15-10, gyönyörű egylámpás találat, Szűcs Luca 15-10-re legyőzi a bolgár Joana Ilievát.
3: És megvalóan ez milyen döntés a magyar férfi kalandválogatott.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
4: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
5: Magyar arany, ezüst és bronzérmek a kajakkenu világbajnokság zárónapján. Megkezdődik holnap az új tanév. Délutántól megnövekszik a felhőzet. Jó napot kívánok, Mónus Dóra vagyok.
0: Sporthírek.
5: A labdarúgó NB1 hatodik fordulójában a címvédő Eto FC 1-1-es döntetlent ért el Kisvárdán. A tegnapi másik találkozón a 11-est is hibázó Ferencváros 2-1-re győzött idegenben a Puskás Akadémia ellen. A labdarúgó NB2-ben szintén a hatodik fordulóban az Éllovas Soroksár 6-0-ra kiütötte a vendég Csákvárt. Az Ajka 1-0-ra nyert a Szent Lőrinc otthonában. A Karcak hazai pályán 2-1-re győzött a Videóton ellen. Guzi Blanka a kombinált számban 34 másodperces hátrányt ledolgozva a címvédő egyiptomi Farida Halillal szemben nagyszerű teljesítménnyel aranyérmet nyert az öttusázók Kínában rendezett világbajnokságán. A DVTK 27 éves versenyzője Vörös Zsuzsanna, Simóka Bea és Kovács Sarolta után a sportág negyedik magyar egyéni női világbajnoka lett. A férfiaknál Koleszár Mihály a 8., Szép Balázs a 12. helyen zárt. A poznanyi gyorsasági és parakajak kenu világbajnokság zárónapján a kenu egyesek 5000 méteres versenyében Adolf Balázs aranyérmet nyert, még a női kenusoknál ugyanezen a távon Csorba Zsófia ezüstérmet szerzett. A kajakosok 5000 méteres távján Kőhalmi Emese lett második, csak úgy, mint Varga Ádám kajak egyes 500 méteren. Szintén másodikként végzett Lutz Anna kajak egyes 200 méteren, és a női kenu négyes 500 méteren. A Kollár Kristóf, Juhász István kenu 2-es 500 méteren a harmadik helyen ért célba. Már az első fordulóban búcsúzott Novák Djokovic az amerikai nyílt teniszbajnokságtól. A korábbi világ első 24-szeres Grand Slam győztes szerb klasszis az argentin Mariando Navonétől kapott ki öt játszmában 4 óra 40 perces küzdelemben.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
5: Holnap megkezdődik az új tanév. A köznevelési és szakképzési intézményekben csaknem 1200 000 diák ül be az iskolapadba. Közülük mintegy 100 000 elsős most kezdi meg tanulmányait. Az országos tanévnyitót délelőtt Nagykanizsán tartották. Az eseményen Magyar Péter miniszterelnök arról beszélt, az iskola legfontosabb feladata, hogy megtanítsa a diákokat a kritikus gondolkodásra. Veszélyesen magasnak tartja a magyar költségvetés 7,5%-os hiányát Zsidai Viktor gazdasági és pénzpiaci elemző. A szakember a Kossuth Rádió reggeli műsorában elmondta, 2020 óta nem sikerült érdemben csökkenteni a deficitet, miközben a legtöbb uniós ország a járvány után megkezdte a költségvetési hiány 3% alá szorítását. Az elemző beszélt arról is, hogy 2030-31-re reális lehet az euró hazai bevezetése. Holnaptól a papíron és számítógéppel kiállított nyugtákról is kötelező adatot szolgáltatni az adóhivatalnak. A legegyszerűbb megoldás a NAV ingyenes e-pénztárgép alkalmazása, amely automatikusan továbbítja és megőrzi a nyugta adatokat. Aki ragaszkodik a papírnyugtához, a pénztárgép portálon kézzel is rögzítheti az adatokat. Az új kötelezettség elmulasztása miatt az év végéig még nem bírságol a NAV. Két nagyjátékfilm és egy különleges digitális alkotás kapott közönségdíjat az idei Veszprém Balaton filmpikniken. Kolarik Tamás és Szabó Attila, Böllöni az erdélyi legenda című filmje, valamint Deák Kristóf Egy kutya című alkotása bizonyult a közönség kedvencének a nagy játékfilmek között. A digitális immerzív kategóriában Stojanovics Andrea és Zádor Tamás Csontvári a Fotonok nyelvén című munkája nyert. A háromnapos fesztivál 4500 nézőt vonzott.
0: Közlekedés.
5: Erős a forgalom az M5-ösön a főváros irányában az Ócsa és az M0-as autóúti csomópont között. Lassulás, szakaszos torlódás alakult ki. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös számra.
0: Időjárás.
5: Gomoly felhős napos idő van. Késő délutántól észak-nyugat felől megnövekszik a felhőzet, déltől a Dunántúlon majd később már egyre több felé előfordulhat zápor, zivatar. Estétől viharossá fokozódhat a szél. Napközben 30-35, késő este 17-27 fok várható.
0: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
4: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a visszajátszás a Nemzeti Sport Rádióban. Kiemelkedő sportesemények, emlékezetes közvetítések. Visszajátszás. Minden hétköznap 10 órától a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
6: 2025-2026-os Magyar Labdarúgó Bajnokság győztese a Győr, a Magyar Kupát elhódító Ferencváros, továbbá a bajnokság bronzérmese a Paks, és negyedikje a Debrecen próbálkozhatott 2026 nyarán adott kupában a főtáblára jutással. A 4-ből 3 új edzővel. Hiszen a bajnok Győrt a Ferencváros kedvéért ott hagyta korábbi trénere, a Debrecen spanyol mestere állítólag több pénzt kért, mint amennyit neki szántak a csapat új döntéshozói, a Ferencvárosnál meg mostanában megszokott a nyári vagy nyár elejé váltás. Csak a Paks edzője Bognár György maradt, Debrecenbe észt, Győrbe mexikói tréner érkezett. A bajnok már utóbbival pottyant át a Bajnokok Ligája selejtezőjéből a Konferencia Liga selejtezőjébe, még július első felében, itt aztán egy luxemburgi csapat ellen felettethette az izlandi elleni szégyent július 21-én, a világbajnoki döntő után 2 nappal.
7: Az Etónak győznie kell, az Etónak nincs más választása, nagyjából ebben a hangulatban ment el a csapat Luxemburgba. Hát annyi, hogy Csinger helyett Umatum kezd, aki saját nevelésben, ugye most Csákváról, illetve a Puskás Akadémiától érkezett vissza, mégis azt gondolom, hogy ez, hogy győznie kell a győrieknek, ez pontosan kifejezi azt, hogy milyen helyzetben van most az Eton. Tóth a félpályán elveszi át a labdát, most átforgatja a bal oldalra, ez is pontos labda, de vissza kell egy kicsit lépnie a labdáért Stefújnak, aztán Kripics, ő is már a luxemburgi térfélen, majdnem középen, és megint a jobb oldalon, ezúttal Vladó juthatja középre, jön is középre a labda, érkezik ott, ha jól láttam, akkor Bumba, és Bumba góljával a 12. percben megszerzi az Eto'o a vezetést, egy hasonló gól, mint amitből nem talált be Ferber, hiszen jött egy beívelt labda, és megelőzte a védőjét, és róla bepattant.
8: De visszatérve Tóth Rajmundra, profi ment.
7: Most pont ő adta el a labdát, és megint egy-egy. Tóth odaadta a labdát a 16-oson átsorgó Ferbernek, és belőtte. A 20. percben Tóth Rajmund hibája után Ferber egyenlít. Vitális beadása, és 2-1-re vezet az Eto, ugyanis mellé nyúlt a kapus. Azt mutatja, valamit mutattak a luxemburgiak, de szerintem ez érintés nélkül ment be a kapuba.
8: Itt úgy képzeljék el a kedves hallgatók, hogy 30 méter az alapvonaltól pont a touchvonalról volt a szabadrugás, és ahogy tanítják jobbal a hosszú kapufa felé, de úgy, hogy még kaput találjon Nyestebe Vitális a labdát, hogy a keresztbe futó játékosok közül valaki belecsúsztasson, de ha nem is ér hozzá senki, mint ahogy ez a gól született, a kapus későn reagált, még bele tudott ütni, de már csak beje tudta segíteni.
7: Kráme a bal oldalon, most már a 16-osnál ott van, Abi befelé cselezne, aztán ráemeli! Hú, ez épp, hogy fölé hullott. Abi bele is temeti a fejét a mezébe. Hát ez megint meleg szituáció volt, de technikailag nem volt ez rossz megoldás. Lát, egy kicsit kilépett a kapujából Petras. Nagyon szépen tette vissza egyébként G a labdát talpal Gavricsnak, aztán a jobb oldalon megint Vladujú beadását, G veszi át, ott a helyzet, be kell rúgni, berúgta 3-1. Ez megint egy jobb oldali beadás, és ezúttal lefordul Mannonéról G, így aztán a 44. percben már 2 góllal vezet az Eto. Ez már lassan-lassan azt mondhatom, hogy megnyugtató, G pedig a második gólját szerzi a nemzetközi kupa sorozatban 3 mérkőzésen. G indul meg a jobb oldalon a vonal mellett, mármint a 16-os vonala mellett, Mannone mellett leviszi az alapvonalig, aztán visszafordul, és megjátsza Sön már a 16-oson belülről, visszateszi a labdát, ott a lövés, és Gavrics lövésére, nem, Bumba lövésére, ezúttal leért most Dupir kapus, ez egy nagy védés volt, vagy legalábbis elcsípte a vonal előtt, de ez egy szép támadás volt benne, fantázia volt benne, kreativitás. Abinál a labda Győri térfél közepén, Kráme akár lőhet, és a 16-osnál, 16-oson belül egy csel, vagy egy lövés, ott egy blokk Kripicstől, és Kráme a nagy futásba pedig gyakorlatilag belesérült, és ott van a győri 16-oson belül, Kripics babusgatja egy kicsit, miközben az Eto már elindult a jobb oldalon, azonban Tóth labdája pontatlan volt, Edarás viszont oda passzolja G-nek a labdát, G pedig a rövid sarkot. A gól 4-1! A G lövése a rövid sarokra ment, leért rá Dupir, és nem tudom, valahogy bekillódta a 48. perc, inkább a 47. perc legvégén. 4-1-re vezet az Eto. Az, hogy egy kapus hiba volt, az egy dolog, de nekem ez egy picit, hát hogy mondjam, ez egy öngól jellegű. Most a jobb oldalon bontakozik ki a hazaiak támadása. Lucas Correa, óha, nagyon szépen vette át a labdát, és 4-2. Abi volt az, aki a rosszul helyezkedő győri védők között kilépett, és az ötös sarkáról megszerzi a második luxemburgi gólt. Hát lehet, hogy érett a győriek gólja, de sajnos megint egy figyelmetlenség, megint egy hiba, és őt egy helyet 4-2. Bármennyire nem érzem sőnön, hogy fáradt, de nyilván azért 82 perc játék után valamennyire ő is, és ráadásul most ő végzi el a szögletet, úgyhogy nézzük, hogy ez esetleg új variációkat nyit-e meg. Megy középre a labda, Mász felé azonban levesz is, szép, jött 2! Djukanovic levette jobbal és kirúgta hosszú ballal.
8: Hát ez a meccs gólja volt, ezt próbálom leírni, hogy mi történt. A szöglet átszállt a hosszú oldalra, a 16-os és a köríva, ahol találkozik, levette Djukanovic a labdát, utána a pattanás után adott egy esernyőcselt a rátámadó védő fölött, akinek a fején még tovább is csúszott a labda, és ahogy tovább csúszott a védő fején a labda, mielőtt földet ért volna, ballal 12 méterről a hosszú sarokba vágta. Hát a meccs gólja, gyönyörű, ez az esernyőcsel parádés és a ballábas lövés levegőből nagyon szép találat, így kell bemutatkozni az új csapatodba.
7: Szép majdnem labdát szerez, de végül ki tudják hozni. Sőn is majdnem labdát szerez, Stefúj meg labdát szerez. A 16-oson belül szép megy neki, a középvetett labdát pedig Bánáti rúgja be. 6-2. A balról középvetett labdára érkezik Bánáti Kevin, érkezett szép, és előtte még elment a labda. A 90 plusz első percben, tehát a 91. percben megvan a 6. győri gól Bánáti Kevin révén. Akkor ebben a pillanatban lefújta a találkozót. Így van, lefújta a találkozót Griffiths játékvezető, így aztán a mérkőzésen papírforma eredmény született, Bissan Eto FC 2-6.
6: Na, a második párharca tehát jól kezdődött a Győrnek, fantasztikus győzelem idegenben, de hát egy nem túlzottan jegyzett csapat otthonában, minden esetre ezzel a csapat véletlenül bekerült a következő körbe, de ennyire ne szaladjunk előre. Inkább foglalkozzunk július 23-ával, amikor 3 csapatunk is pályára lépett. Hát a Paksnak volt a legnehezebb dolga a konferencia liga selejtezőjében a második körben, hiszen a görög Panathinaikost fogadta.
9: Európai kupa csapataink között végül, de nem utolsó sorban a Paksi FC is bemutatkozik a nemzetközi porondon. Talán a legnagyobb falat a Paksnak jutott itt az első körben, hiszen a sokszoros görög bajnok Panathinaikos ellen kell megívni a első csatáját az idei szezonban, első tétmérkőzését az idei szezonban a paksiaknak. Csupa zöldben a Paks, amely már ott van a pályán, és csupa fehérben a Panathinaikos, szintén épp ők a csapatképre állnak össze a vendégek.
10: Zeke kapja meg, de Freynél is gyorsabb Zeke. Megpróbálja átfűzni, sikerül is Zekének. Jöhet a beadás a hosszú oldalon, teljesen üresen Lenzsér. Kapásból lövi el mellé! De nagy lehetőség volt most ez. Innen közelének tűnt, de aztán egy picit várva azért ez jócskán mellé szállhatott, hiszen Inyáki Penya nem is mozdult erre a próbálkozásra, de ez egy nagyon szép támadás volt.
9: A labda most már Jagusicsnál, ő hagyja inkább Caprasznak, a jobb oldalon pedig teljesen üresen kéri Zanuri, ő adja be jobb oldalról, teljesen gól! A 39. percben megszerzi vezetést a Panathinaikos, a jobb oldali beadás, amelyet középre adott Zanuri tettét kereste, most megelőzte ugyan a támadót, de rosszul ért bele, szerencsétlenül ért bele a labdába, amely így a bal alsó sarokba vágódott. Kovácsik még bele is tudott ütni, de védeni nem tudta.
10: Tette, le tud forogni, de aztán Szabó János beleér, és lesen kapta a labdát a Panathinaikos játékosa, hiába bombáz a jobb alsóba a játékvezető. Emeli az ásztáját a magasba, a partjelző emeli az ásztáját a magasba, a játékvezető pedig megadja a találatot. Jön Kovács a kapujából, de nagyon szépen emelik át, és mellé megy a labda. Hogy mekkora szerencse ez most, pedig már ajtó-ablak helyzet volt ez. Jön Balogh centerezése, jön a kapujából a kapus, és nem tudja megfogni. Böde íveli vissza kapufa! A felső lécen csattal Böde Dániel próbálkozása. Jaj, de közel volt a szépítő találat, és biztosan érvényes lett volna.
9: És Horváth Kevin indult, ott előre Bödét játsza meg, Böde át tudja venni Tuba mellett, Böde forgulódik egy picit, előri Böde,
11: gól! De milyen gól, Böde Dániel hozza is a labdát azonnal, mindenker ünnepel a Paksi stadion. A 71. percben Böde maga alól emelte át a hosszú fősébe a labdát, egy nagyszerű gól.
10: Most fut neki, jön a centerezés, eltűnik egy Paksi játékos, a 16-oson belül a játékvezető a sípjába fúj, de nem azért, mert 11-es tüttél, hanem mert végén a találkozó.
9: Egy gólos hátránnyal utazik a Paks Görögországba a Konferencia Liga második selejtező körének első mérkőzésén. Paks Panathinaikos 1-2.
6: Ez bizony papírforma vereség volt 2026. július 23-án, és ugyanezen a napon a Debrecentől papírforma győzelmet vártunk az örmény FC Pionik ellen. Hát aztán a debreceniek egy nagyon-nagyon forró napon megszenvedtek az örményekkel.
12: A fehérmezes vendégcsapata Pionik Jereván fogja indítani a mérkőzést. Dán a játékvezető Jakob Carlsen, az ő munkáját egyébként honfitársai segítik a vonalak mentén meg a kispadok között, és szokásos hazai felszerelésében teljesen pirosban a Debrecen ezen a mérkőzésen. Terca a jobb sarokban beadja visszafelé, ott egy fejes kapufa! A mérkőzés első igazán remek debreceni akciója, a jobb oldalról egy beadás Tercától, és én úgy láttam, hogy Kocsis tudott bólintani, és a kapufáról pattant ki. Szabadrúgás lesz majd kifelé, mert Kovalenko került a földre. Na talán most itt egy debreceni helyzet, Boskovics visszapattant hozzá még mindig a 16-os környékén Ciblához, sorokról beközépre Számper, ő nem lövi el, inkább ki a jobb oldalra, Kocsis, 58. perc, jó beadás, kifejelik ezt és odapattan, egy debreceni játékos elé, de mellé lövi a labdát Baldoni. Ez most óriási lehetőség volt a DVSC előtt és a francia csatár előtt. Megint egy örmény hiba, Cibla ellövi, Cibla, gól! Cibla Flórián! Egy óriási gólt ragaszt a bal felsőbe, jó 18 méterről! Vezet a Debrecen. Eltelik negyed óra a második félidőből. Volt már helyzeteső cicere a Pionik Jerevánnak ebben a játék részben. Baldoni kihagyta a kihagyhatatlant itt a második félidőben. A gólt viszont helyzetből sem Szibla Flórián lövi. Egy emberre rávezeti Tercára, James 16 méteren, bal lábán a labda begurítja Jánszanéhoz, jó a váltás, Harutyunyan ellövi, és kapufa! Kimarad a lehetőség, mert a kipattanót meg kivágja onnan Terca. Eltalálta a kapufát most már az örmény csapat is. Harutyunyán lőhetett 12 méterről, pattogós lövés volt, és a jobboldali kapufa tövén csattant. Maradt támadásban a Pjunyik, jobb oldalról a centerezés, ezt nem tudja átvenni Harutyunyán, Hofhanisján, ott van a 16-oson belül Iszlamovics, ez a lövés meg mellé surran. A tűzzel játszott ezekben a percekben a Debrecen, de megúszta. Zsuzsák visszaszerzi, sarokkal, talppal húzza tovább, Cibla, akár lőhet, Cibla, mellé surran. És ez a mérkőzés vége. Lefújja a találkozót a dán játékvezető Jakob Carlsen. Minimális előny az örményországi visszavágóra. Debrecen, Pjunyik, Jereván 1-0.
6: 2026 nyarán a Nemzetközi Kupák második fordulójában a Konferencia Ligában a Győr idegenben magabiztosan nyert, a Debrecen hazai környezetben egy sovány 1-0-ás győzelmet produkált, míg a Paks szintén hazai környezetben 2-1-re kikapott a Panathinaikosztól. Ugyanezen a napon az Európa Ligában a Ferencváros csapata egy nagyon-nagyon nehéz ellenfél, a holland Twente otthonában lépett pályára.
13: Győzelemmel kezdte a Fradi a Twente elleni párharcot. Twente Ferencváros 1-2. Lenny Zsozef góljával már az első negyed óra végén vezetést szereztek a zöldfehérek, de a hollandok az első félidő hajrájában egyenlíteni tudtak. A második játék részben Dibusz Dénes bravúrjai tartották meccsben a Fradit, a hajrában pedig ismét érkezett Zsozef, és újabb góljával eldöntötte a találkozót. A következőkben Bene Ferenc állandó szakértünk következik, akit Szabó Szilvia kérdezett a mérkőzés után.
14: A Fradin láttad-e azt az előnyt, hogy ők már ugye egy fordulóval többet játszottak az Európa Ligában, mint a Twente? Nem tudom, frissességben, dinamikában, motivációban láttad-e ezt az előnyt esetleg?
15: Láttam az előnyt, de nem feltétlenül frissességben, mert ez a Twente a mérkőzés bizonyos periódusaiban nagyon-nagyon jól futballozott. Nagyon korszerű, nagyon gyors, nagyon dinamikus játékot nyújtottak, de a kapu előtti teljesítményükben lehetett látni, hogy nem nincsenek még olyan formában a játékosok. Tehát alapjában véve a mérkőzés, óriási bravúr, hangsúlyozom, azért Hollandiába 2-1-es győzelmet aratott a Ferencváros, ez hatalmas nagy bravúr, és pontosan óvatossá tesz a visszavágóval kapcsolatban, mert azért ez nem volt ennyire egyértelmű mérkőzés, és hogyha a Fradi nem figyel oda, és nem hasonló koncentrációval lép pályára, akkor azért a hazai pályán is el lehet ezt a párharcot veszíteni, mert ez egy nagyon-nagyon komoly csapat, de ez pontosan ezek a mondatok is a Ferencváros értékét növelik, illetve a győzelem értékét növelik, mert nagyon nagy bravúr volt ez a találkozó. Én úgy gondolom, talán egy, hogy mondjam, lehetett volna bőven ez azért döntetlen is ez a mérkőzés, mert a Twentének is megvoltak a helyzetei, de a Fradi nagyon-nagyon hatékonyan kontrázott, és Lenny Zsozefnek több olyan lehetősége volt, amiből akár több gólos győzelme is lehetett volna a Fradinak. Szóval tényleg nagyon izgalmas és nagyon, hát úgymond lüktető találkozó volt, de valahogy azt éreztem, hogy a Twente játékosai még nem elég élesek a kapu előtti szituációkban, még nincsenek olyan mérkőzés formában, és hát nagyon-nagyon jól jöhet a Fradi számára, mert meggyőződésem, hogy ha mondjuk most már túl lenne a Twente 5-6-7 mérkőzésen, akkor főleg a második félidő elején volt olyan nyomás a Fradi kapuján.
14: Hát meg az első félidő is úgy kezd, az egész meccs úgy kezdődött, van. Nem? Az taktika lehetett szerint, tehát, hogy ezt az első 10-15 percet ússzuk meg, vagy kontrolláljuk, mert az lesz a kulcs, mert én azt láttam, vagy amennyire lehetett a televízión keresztül követni, hogy a hollandok nekiestek a Fradinak, és olyan mindegy alapon kezdték el a meccset.
15: Igen. Összességében azért, hogyha idegenben egy magasabban rangsorolt vagy magasabban kvalifikált csapat ellen játszol, akkor az azért jellemző, hogy az első 5-10-15 percet azért úgymond éljük túl. Aha. De ez nem azt jelenti, hogy mondjuk Borbély Balázs tudatosan visszahúzta volna a csapatát, hanem egész egyszerűen azért a holland játékstílushoz is hozzátartozik, hogy egy magas letámadás van, sok bontás a széleken, sok beadás, sok kapu elérkező labda, és nagyon-nagyon labdabiztos játékosok vannak azért ebben a Twente csapatában. Hát a bal hátvéd szerezte a gólt gyakorlatilag csatárpozícióból, olyan szélsőkkel rendelkeztek, akik egy-egy elleni játékba bárkit le tudnak venni támadásba, szóval itt nagyon-nagyon komoly energiákat kellett befektetni, hogy ezt semlegesíteni tudja a Fradi, kellett Dibusz Dénesnek tényleg a fantasztikus formája és védései, és kellett a két belső védőnek a hatalmas munkája, tehát azért a Ferencvárost sem említsük, vagy se hagyjuk ki a felsorolásból, hiszen azért kellett hozzá, hogy nagyon komoly csapategységet vittek fel a pályára, és hát megint azért ugye a két gólt szerző Lenny Josephen kívül azért Zakaria Szent is említsük meg, mind a labdaszerzései által, mind a ugye a második gól előtt lement a beadásra a rövid oldalra, és átlépte a labdát ezzel magára vonva a védők figyelmét, és mögötte érkezett Lenny Joseph. Tehát nagyon sok tudatos elem volt a Fradi játékában, de azért tegyük hozzá, hogy volt egy olyan több is, de főleg a másik félben egy olyan 20 perces periódus, amit egész egyszer meg kellett úszni, vagy jó teljesítménye, vagy egy pici szerencsével. Azért ott, ha egy-egynél a Twente szerez vezetést, akkor egészen más lett volna a végeredmény, meggyőződésem, de legalább azt lehetett látni Fradin, hogy van elképzelése játékába, és a kontratámadásai veszélyesek volt.
14: És azt szerinted akkor láthatóan jól sült el, hogy Borbély Balázs ugye azt az elvet követi, ami már a Vojvodina ellen is bevált, hogy a meccs helyszínén nem edz a Fradi, hanem itt azt mondta, hogy inkább itthon készülnek, és itthon gyakorolják a taktikai elemeket, hogy ne figyelje ki őket az ellenfél. Ugye ez a Vojvodina ellen bejött, láthatóan akkor most ez egy jó módszer?
15: Hát egyrésztről minden csapatnál azt kell alkalmazni, amiben válik, illetve amit megszoknak a játékosok. Szóval ez egy örök dilemma számomra is, hogy főleg egy utazásos mérkőzésen, ahol külföldön megy a csapat, most nyilván Újvidék sincs messze, meg mondjuk hát Hollandia azért már egy kicsivel hosszabb út, az nagyobb szervezést igényel, meg a játékosok számára is megterhelőbb, de általában, tehát abban biztos vagyok, hogy az utazás után valamilyen átmozgatást végzett a csapat, de azon mindig el lehet gondolkodni, és tényleg egy örök dilemma, hogy az utolsó csapatedzést, ami taktikai jellegű, azt otthon a megszokott környezetben végzi a csapat, és utána utazik, de nyilván az utazás fáradalmait minimálisan egy mobilizációval azért ki kell mozgatni a csapatnak, de hogyha az a ellenfél csapatának a helyszínén van, akkor mindig benne van az, hogy önkéntelenül hazát kapus, hanem ott lehet kamerarendszer, ott lehet egy eldugott megfigyelő, ott lehet egy VIP szobában egy sötétített üveg mögött valaki, aki lelesi ezeket, szóval ez bizony valós veszély, és Borbély Balázs nagyon reálisan ezt felmérte. Az biztos, hogy a saját környezetében Fradit senki nem lesi le, úgyhogy taktikai szempontból is azért ilyenkor mindig óvatos az ember, hogyha játékosok számára fizikálisan nem jelent gondot, hogy a meccs helyszínén nem edzettek, vagy az az átmozgatás az elég volt, amit mondjuk esetleg egy más helyszínen, vagy mondjuk akár a szállodába végeztek, már pedig az eredmény azt mutatja, hogy elég volt, hiszen a Ferencváros nem tűnt fáradtnak, vagy fásultnak. Nyilván itt az első negyed órát, hogy említetted, abban voltak problémák, de nem hiszem, hogy az utazásnak köszönhetően. Viszont taktikai szempontból ez volt a legtisztább megoldás.
16: A második fordulók első meccsei után joggal bízhatunk négy csapatunk közül háromnak a továbbjutásában. A Paks esetében viszont csak abban reménykedhettünk, amiben a sorsolás után is a tisztes helytállásban, hiszen az Atomváros csapata hazai vereséggel ment Görögországba.
17: Pető szögletét követően Szabó csúsztatta meg a labdát, és Penyakapus nem merte fogni, hanem inkább a léc fölé ütötte, úgyhogy jöhet egy másik szöglet, ezúttal nem a bal, hanem a jobb oldalról, és ezt is Pető fogja elvégezni a 10. percben a mérkőzésen. Ott egy fejes, és éppen hogy fölé a léc fölött hagyta el a játékteret, nagy lehetőség volt. Pap volt az, aki kapura fejelhette, Pap Kristóf, egy kicsit baj volt az irányzékkal, minden esetre a Paks játéka egyenőre talán egy picit meglepetés, meg a Panathinaikosznak is, mert bátran.

0: A gól történet pedig az, hogy jobb oldalról Horváth úgy középre löbbölte jó magasan a labdát, Lapu megharcolt érte ott a védővel, talán még egy kicsit a kezét is használta, de nézzük közben itt a másik oldalon, Andonu labdája szerencsére kipattan Szabóról most az alapvonalon túlra. Szóval egy kicsit ott talán lökte is bal kezével a védőt, Lapu fejéről minden esetre átkerült a labda Szalai fölött, jött Horváth, és testtel tovább sodorta a labdát, és ez a labda pont oda került Pető elé, aki megnézte magának, aztán kilőtte a jobb felső sarkot, ezzel vezette át 1-0-ra a Paks együttese. Sajnos egyenített a Panathinaikos gárdája, de egy nagyon-nagyon-nagyon elkerülhető gólt kapott a Paks együttese. Történt, hogy a jobb oldalon alakult ki egy görög akció, és ott sikerült megszereznünk a labdát, de szépen akartuk kihozni, és besült a labda, visszaszerezték a görögök. Tologatták ott a 16-os előtt, volt egy levágódó lövés Szabó János lábáról, pont oda pattant a labda Jagusicshoz, aki ellőtte is kegyetlen erővel belőtt a bal felső sarokba, mint egy 12-13 méterről kicsit jobbról. Kovácsik egy kicsit ott megpróbálták elnyomni, földre is került, visszapattan a labda ide a bal oldalra, visszagurítják a labdát, a gólvonalról sikerül mentenünk azonban, Szabó János jó voltából, ketten is vetődtek ott önfeláldozóan, mert hogy nem sikerült a labdát elrúgni időben. Nagyon jól néz ki az eredményjelző, mert 2-1-re vezet a Paks együttese, ugyanis egy labdaszerzés után Horváth szerezte meg a labdát, tovább perdült a labda, talán még egy picit kézzel is hozzáér, de kibánja, átívelték a hosszú oldalon, vissza Györfi elé, aki érkezett a jobb oldalon az ötösön, és bevágta a kapuba a labdát. Az 58. percben tehát 2-1-re vezet a Paks gárdája, ezzel megint nyitott a mérkőzés, mert hogy a Panathinaikos Pakson nyert 2-1-re, reméljük most nagyon figyelnek majd a paksiak. 2-2 az állás, mert hogy a Panathinaikos gárdája egyenlített egy beívelést követően, az előre húzódó Defrey volt az, aki lefejelte a labdát, és ezúttal sajnos nagyon pontosan tette mindezt, egészen pontosan Rastoder elé fejelte. Lest reklamáltunk meg azt, hogy Szabó János rátámaszkodott Defrey, de a játékvezető hagyta, hogy gól legyen. Rastoder ugyanis berúgta mintegy 7 méterről a paksi kapuba, és maradnak továbbra is a görögök támadásban, de szerencsére most sikerül kipiszkálni ott a labdát Tetek elől, aki már alig bír menni a pályán. Minden esetre most nekünk rossz hír, hogy egyenlőre a Panathinaikos áll továbbjutásra, sajnos Vas Gábor ott bizony lemaradt Rastoderről, nem ért oda elé.
1: A tisztességes helytállás összejött, de ezzel együtt is csak 2 meccses lett a Paks 2026-os nemzetközi kupa szereplése. A Győr viszont július utolsó napján már a 4. meccsét vívta, a BL selejtező kudarca után a konferencia ligában a bajnoki ágon igazán könnyűnek tűnt a főtáblára jutás. Ennek első lépéseként a luxemburgi nagyarányú győzelem után már a hazai meccs előtt a 3. körben érezhette magát a Győr.
2: A 27. percben járunk az Etónál a labda, és gyönyörűen fordul le Vitális, de még bele tud a labdába piszkálni Pimentel, úgyhogy egy pillanatra visszaszerezték a luxemburgiak, majd Décsi, ajajajaj, és elcsúszik ott Megyeri, és rá is íveli kapu közelében, ott van Ferber, és vezet a luxemburgi együttes. Hát ez óriási hiba volt, egy Décsi belerugott a labdába, a jobb oldalon elmentek a luxemburgiak, és a középre adott labda előtt Megyeri elcsúszott, Ferber pedig a beadott labdát az üres kapuba teszi. Hát én értem, hogy 4 gól volt az előny, most már csak 3, de ennyire nyugodtan nem lehetne futballozni, ahogy a győriek, sőt, inkább fásultan, ahogy a győriek futballoznak. Megint majdnem rossz volt ez a labda Vitálistól. Csímbe ment, belelépett ugyan a labdába G, és ó, piros lapot kapott a luxemburgi játékos, ha jól látom, akkor talán Zsegdáne volt az, ami az Etónak nem rossz, hogy a 31. percen kap egy piros lapot, tovább tolta a labdát, a Csímbe kapott labdát, G a bokáját találta el a marokkói francia játékos, így aztán villant a piros lap. És ebben a pillanatban Djukanovic akár egyenlíthetett volna, de a rövid soroknál óriásit véget Gurari Tebas. Stefuj lövése lepattan a sorfalról, 11-es, méghozzá azért, mert hogy készhez ért. És mivel nincsen varken videóbíró még ebben a körben, mert már csak a playoff körben lesz a konferencia liga selejtezői során, ezért jön a győriek javára a 11-es, tehát nem kell azt várnunk, hogy a videóbíró bármit is megnéz, megvizsgál, és ha jól látom, Gyukanovics vette kezébe a labdát. Nézzük most, Gyukanovics ezt be tudja.

0: Előni, nekifut. Aj, kapufát, szétlőtte a kapufát. Az 50. percben Djukanovic, hát hihetetlen. Egyenlített az Eto'o, történt, hogy egy szép bírós sejemőszi játék után Sejem Bálint belépett a 16-oson belülre, megelőzte a luxemburgi védőjét, Vega hátulról felrúgta, Kubiak játékvezető kinézett, az asszisztense mutatta, hogy 11-es, és megítélte a második győri 11-est is a mérkőzésen Kubiak, és végül Miljan Krpić ezt magabiztosan a jobb sarokba rúgta. Itt pedig vége a találkozónak. Eto'o FC Vissene 1-1.
1: Az egyiknek sikerült, a másiknak nem. 2026. július 30-án a Paks csapata búcsút intett a nemzetközi kupáknak, a Konferencia Liga selejtezőinek második körében búcsúzott. A Győr viszont a Konferencia Liga második selejtező köréből tovább jutott, és ezt vártuk a Debrecen csapatától is, amely egy gólos előnnyel ment Örményországba, az FC Pjunikhoz.
2: Az lenne a legnagyobb lehetőség gyakorlatilag a Pjunik Jerevánnak, ha itt eladná a labdát a Debrecen, és úgy látszik, hogy elkiabáltam, Patai passzolja el a labdát, Gerej Róben óriásít, de még mindig ott a labda, egy lövés, mellé száll, és ráadásul a blokkról pattan oldalra a labda, vagyis hát az alapvonalon túlra, a szöglettel jöhet majd a Pjunik Jereván, ez lesz a második sarokrúgása az örményeknek. Továbbra is gólképtelenek az örmények a Debrecennel szemben. A 23. percben jön egy jobboldali sarokrúgás, átszáll középre, egy védés, egy óriási védés, és végül sikerült takarítani onnan. Ez most nagyon kellett, megint csak Andrejevtől teljesen üresen maradt ott középen, talán Vakulenko, de majd erről pontosabban néhány másodperc múlva tudunk beszámolni. Vakulenko volt az, aki középen teljesen üresen fejelhetett. Nem találta meg az embere őt igazán. Jön egy hosszú indítás, erre most megint figyelni kell, megint pontosan tették meg ezt. Pikis levette, aztán visszapasszolja középre, és egy óriási védést megint csak Andrejevtől. Most azért érkeznek már sorra a helyzetek, de talán mintha bele sem ért volna a debreceni kapus, hiszen egyelőre hátrafele indul el Kulikov, de aztán de mégiscsak beleért Andrejev. Akkor ez egy óriási védés és bravúros hárítás. Guerrero most már bedobást végezhet el az ellenfél térfelének a közepéről. Bal oldalról jön ez az előre hajított labda. Bádoni be tudja passzolni Boskovicsnak, Boskovics megtartja. Hát valahogy még ott a földön fekve, majdhogy nem el tudta kotorni. Egy picit ilyen esetlen mozdulat volt ez most Boskovicstól, de hát mi örültünk volna a legjobban, hogyha ilyen esetlenül is meg tudja tartani a labdát. Aztán végül már annyira sem maradt egyensúlya, hogy valahogy belepöcköljön a labdába, pedig túljutott két jereváni védőn is. Most kerül hátra a labda egészen a kapushoz. Ávágyan elszórja, és üres a kapu. Kocsis. Rossz volt a labda átvétel egy picit, de még a hosszú oldalon zárkózik a támadása. Guerrero centerez, Boskovics, jaj! A hosszú kapufa mellett centikkel ment el a labda. Szécsi veszi le jól a labdát, amelyet Andrejev vívált előre, és most 4-4-ben támadhat a Debrecen. Le kéne zárni a párharc sorsát. Zsuzsák a 16-os előterében, Zsuzsák Balázs maga elé passzolja Kocsisnak, a les határon kapja meg Kocsis, de a játékvezető nem int, Szécsi csúsztatja meg Zsuzsák, bal lábán a labda, Zsuzsák felső lécetlő, Szécsi a kibattanót ráfejeli, és a gólvonalon fogja meg a kapus a labdát. 5 perc lesz majd a jelzett ráadás, el kellett volna most dönteni a találkozó, Zsuzsák bal lábában volt a mérkőzés sorsa, Kocsis jobboldali beadását Szécsi csúsztatta, Zsuzsák levette, életerős lövése a felső lécen csattant a kipattanó, éppen Szécsi fejére, ő egyből visszastukkolta, de a kapus a gólvonalon mentette ezt a próbálkozást is. És most szólal meg a hármas csípszó. 0-0-ás döntetlennel harcolja ki a Debrecen a Konferencia Liga harmadik selejtező körébe jutását. Pjunik Jereván, Debrecen 0-0.
1: 2020 nyarán a nemzetközi kupák második fordulójában kiesett a Paks, ellenben továbbjutott a Győr és továbbjutott a Debrecen. Ezek a Konferencia Liga mérkőzései voltak a Ferencváros egy nívósabb kupában, az Európa Ligában, pontosabban annak selejtezőiben indult, és miután Hollandiában 2-1-re győzni tudott, joggal reménykedtünk abban, hogy 2026. július 30-án a Twente ellen hazai környezetben kivívja a harmadik körbe jutást.
3: Egy gyönyörű József Zakariasen összjáték végén. József megtartotta a labdát. labdát a 16-oson belül két védő szorításában tovább pöccintette, és az érkező Zakariasen pedig a földre került, az ukrán Kopievski pedig a 11-es pontra mutat, a 11-es pedig, hát én megdörzsöltem a szemem, hogy jól látom vagy sem, de jól látom, Don Ravakerc teszi majd le, jobb lábas lövés lesz, most fut neki, gól!
4: Ha iszik, hanem csak most ér véget az ápolás, mire kimondom Zeruki, aki megsérült, visszarogyott a fenekére, és ebből valószínűleg, hogy csere lesz, sőt, megnézi videón, mutatja az ukrán játékvezető az esetet.
3: Laci, azonnal szólj közbe, kérlek, ha látsz bármi perdöntőt azt illetően, hogy Romance-nek kell-e izgulnia, vagy sem, tehát a sárgalap paradérvényben, vagy sem, Vukovics László, látsz-e bármit?
5: Sajnos kell izgulnia. Rálépett a jobb bokájára, és ha a lassítást több szögből vissza fogja nézni, már pedig ezt teszi a játékvezető, elég csúnyán meghajlott a bokája a holland játékosnak, tehát nem szimulál. Itt van izgulni valója most Rommensnek, jó lenne megúszni, de nem hiszem, hogy meg tudja.
3: Piros. 35 perc játék után, videózás után végül is kiállítja az ukrán játékvezető. A belga Filip Rommens az, aki a piros lapot megkapja.
4: Joseph duplázott, de ugye az idegenben, itt még csak a szimplázásnál van, de ez a gólja arra utal a duplázás, hogy már 2-0-ra vezet a Ferencváros a második félidő elején, egy ellentámadás végén, amit Kornél előbb mondott, most nem tudták le ráncigálni sem, és aztán a 16-osnál a cselt megcsinálta, és a jobb oldali hálóba, vagy a háló jobb oldalával tette, a rövid sarokba visszahúzta ezt a labdát, gyönyörűen a kapus talán arra számított, hogy majd hosszú felé megy. A lényeg az, hogy védhetetlenül belőtte a kapuba a Ferencváros második gólját, mint egy 14 méterről, gyönyörű ellentámadás végén. Jön a labda középre, Gomez középre, fejezs, és a kapus kezébe. Hát ha Zohori befejeli első, nem hát ez is labda érintés, így fejjel, az nem lett volna semmi, közel állt hozzá, de marad a 2-0.
3: 82. perc, jön a szöglet, Dibusz visszatáncol, lesz a lövés, egyelőre a labda kijön a 16-oson kívülre. Most lehet újra próbálkozni, méghozzá Taha. Most ott a beadás, és sajnos ott a gól. Talán Weghorst is hozzáért még. Őt ünneplik a társak. Az biztos, hogy szépít a Twente együttese a 82. percben. A 8. szöglet után kikeveredik a labda a 16-oson kívülre. Mármint a 8. vendégszöglet után. És aztán egy ívelés követően ott a kavarodás a ferencvárosi kapu előtt. És ugyanúgy, hogy az első meccsen van gólja a holland csapatnak. De összesítésben továbbra is 4-2-re vezet a Ferencváros. Elveszíti a labdát a Ferencváros, addig variáltak a mieink, amíg...
4: Hát az új szabály.
3: Igen,
4: hát,
3: megmondta igen. Az ukrán játékvezető, és közölte, hogy itt a vége. Hussel Véle, holland bedobás tehát. Jön középre a labda, ott a csúsztatás, de kijön a 16-oson kívülre. Korbu nem tud labdát szerezni, kicsi a rakás, Rámákersz, kihozta a 16-oson kívülre, ez volt a legtöbb, amit meg tudott tenni. Kereken 5 perc van hátra, amikor jön egy ívre is, mint a rendes játék, időből gól 2-2. Bibusz úszik a levegőben, de nem tudja védeni ezt a próbálkozást. Na most élesedik a helyzet, eddig sem volt hideg a Grupa Arénában, de most már nagyon meleg van. Lukász Védegorra feszelünk a cserejátékos Bólint 8-10 méterről a kapu bal oldalában Ferencváros Twente 2-2.
4: Zohori előre vágja, ott nézte a holland védő, tehát a marokkói játékos nem labda szerzés, lőtt az Zakariasen bal fölé, a bal felső fölé, egy remek ütközés után, hogy labdát szerez, és mintegy 14 méterről ballal, ahogy kell elvállalja. Ez lett volna a slusszpoén, mert 3-2-nél már ugye minden eldőlt volna. Dekár érte.
3: 95. percben vége, de nem a Ferencváros európai kupa menetelésének, ugyanis a visszavágó döntetlen játszik a Pradi, és tovább jut az Európa Liga harmadik selejtező körébe. Ferencvárosi örömünnep a Grupa Arénában. FTC Twente 2-2.
1: A holland csapat kiütése brahúr volt a javából, és a Ferencváros bizonyította, hogy egy magyar csapat akár a nem bajnoki ágon is haladhat a nyáron. Hogy ez a haladás hová vezetett, erről is szó lesz a visszajátszás további részében.
6: Kiemelkedő sportesemények, emlékezetes közvetítések. Ez a visszajátszás a Nemzeti Sportrádióban.

0: Visszajátszás. Minden hétköznap 10 órától a Nemzeti Sport Rádióban.
1: A 2025-2026-os magyar labdarúgó bajnokság győztese a Győr, a magyar kupát elhódító Ferencváros, továbbá a bajnokság bronzérmese a Paks, és negyedikje a Debrecen próbálkozhatott 2026 nyarán, adott kupában a főtáblára jutással. A Paks a harmadik számú sorozatban, a konferencialigában csak két mérkőzésre volt jó. A Panathinaikos ellen a hazai egygólos vereség és a görögországi döntetlen gyors búcsút ért a második fordulóban. A három harmadik kört megérő csapatunk közül kettő verhető vetélytársat kapott, a Debrecen azonban nem. A hétszeres magyar bajnok csapat ellenfele a szinte állandó BL résztvevő Köbenhavn volt, amely érthetetlen módon került a harmadik számú sorozatba, és akár a végső győzelmet is megcélozhatta. A forró augusztus 6-i nagyerdei meccsen ezt az elképzelést tudatosította is a Lokival.
2: Minden debreceni játékos a saját 16-osán belül a 21. percben López révén jöhet, tehát a szöglet, amely az első a dánok oldaláról. López jön a labdával, be az ötösön belülre, van fejes gól! Vezet a Köbenhavn, nagyon kár érte. Az első alkalom, amikor eljutnak az ellenfél kapujáig, bár volt már két kísérlete lövése a dánoknak, és Gabriel Pereira az, aki a minden igaz a gólt szerezte. Aztán a 21. percben Debrecen-Köbenhavn 0-1, hát nem egyfajta derültékből villámcsapás, mert igazából a nagyerdei stadionban az esőt várjuk, vagy várom én is, meg lehet a játékosok is. De úgy könnyedén szerezte meg a vezetést az a dán együttes. Jön előre a Köbenhavn, mégpedig Eljunuszi a ballában a labda, már a 16-oson, ő ballal ellövi, Andrejev véd, és a kipattanó még ott van, be is adná középre, Mehias vágja ki aztán a 16-oson kívülre, ami azt jelenti, hogy most éppen Dénes a földön, mehet tovább a játékvezető szerint, még mindig ott a lehetőség, Madzen be középre, mellé! Eljunuszi volt az, aki a 11-es pontról lőhetett valójában, balra elvetődött már Andrejev, megpattant az egyik debreceni lábon, és a jobb kapufa mellett hagyta el a játékteret a labda, épp hogy, de nem kettő gól most már a különbség, de jön egy szöglet, amelyet elvégezhetne most már valamelyik dán játékos, Eljunuszi az, aki majd nem egy a sarokba, hát ő nem dán, hanem norvég valójában, de egy ilyen vegyes felvágott ez a dán együttes, ami azt jelenti, hogy van itt norvég játékos is, dán, brazil, cseh, perui, horvát, svéd, ettől függetlenül jó csapategységet alkotnak egyelőre ebben az idényben a Köbenhavn labdarúgói. Jön a szögletbe középre, Eljunuszi, mélynek hosszúnak tűnik, Cornelius visszafejeli, Delany ott volt az ötösön belül, és aztán egy lövés, egy gól! 2-0, és ráadásul Eljunuszi szép góllal duplázza meg az előnyét a Köbenhavnnek. Hát egy ilyen féloldalas, ollózós mozdulat, vagy mi is volt valójában, ami szép, az szép. 2-0, hát erről nem tehetett se Andrejev, de valójában Cornelius volt talán ennek az egésznek a titoknyitja, hiszen ott az alapvonal környékén ő visszafejelte úgy a labdát, hogy az tökéletes volt a csapattársnak. Eljunuszi pedig aztán végül, hát egy kis debreceni segítségnek köszönhetően, de sikerült bevágni a labdát. Mondom, egy ilyen féloldalas mozdulattal, karaterugással, minek nevezzük, a bal sarokba. 2-0-ra vezet most már a Köbenhavn együttese. Aztán Vajda jön a jobb oldalt, mellette ketten is ott vannak, de középet úgy adni a labdát, Baldoni bemenni, a 16-oson belőle van fejes mellé, de legalább megpróbálta ezt, ha minden igaz, akkor a Loki, hogy legyen valami lövésszerűség vagy lehetőség, de végül aztán ebből Sain révén nem volt nagy lehetőség, nagy helyzet. Két tagú a sorfal, Giovanni és Eljunuszi valójában megint beíveli. Jön azonban egy ember a hosszú oldalt, mégpedig Mehias, egy átlövési kísérlet, nem volt rossz. Megpróbálta Keller, de ezt fogta Kotárszki. A lényegen nem változtat azonban, hiszen két góllal vezet. 3 perc a ráadás, és most már 3 gólos a Köbenhavn előnye. Eljunuszi egy szöglet után az ötös vonalán megtalálta Cornelius-t, aki aztán a bal alsó sarokba csúsztatta a labdát, ezzel nem csak a mérkőzés dőlt el, de lehet, hogy a párharc is. véget ért a találkozó, hát sok esély, már nem tudom, hogy jövő héten marad-e, mert a helyzet az, hogy a mai mérkőzésen könnyed, dán siker, Debrecen, Köbenhávön 0-3.
1: Hát ez egy balszerencsés mérkőzés volt 2026. augusztus 6-án, a Debrecen három szögletet követően is gólt kapott a Köbenhávön csapatától, és hiába volt a mérkőzés bizonyos szakaszában mezőnyfölényben, ez bizony keveset ért. A 0-3 után természetesen sok esélye a csapatnak nem maradt az augusztus 12-i visszavágóra. Hát essünk gyorsan túl azon a bizonyos dániai mérkőzésen.
3: Bal oldalon húzzák meg most a svédek a labdát, jön egy bepassz és megszerzi a vezetést a Köbenhavn. A harmadik percben gyakorlatilag nem csak a mai mérkőzés, de a párharc sorsát is eldönti, hiszen jelenleg a mai mérkőzésen 4-et kellene rúgnia ahhoz a Debrecennek, hogy egyáltalán hosszabbításra mentse a találkozót. Eljönösszi érkezett remekül középen, előtte a bal oldalon Robert volt az, aki sebességével megverte egy az egyben Mirtájt, nem tudott vele mit kezdeni a debreceni jobb hátvéd, aztán Batik és Mehiász között érkezett be középre a centerezés, egyik debreceni belső védő sem tudott belenyúlni ebbe a paszba. Szabálytalan az egyik hátvéd a Köbenhavn csapatával. Jön Zsuzsák, középre ívelt labdája, nem ér bele senki, és kiegyenlít így is a Debrecen. Remek rúgó technikája van Zsuzsák Balázsnak, ezt pontosan tudtuk eddig is. Szerzett már gyönyörű szabadrúgás gólokat karrierje során, nem egyet, nem kettőt, emlékezeteseket. Most pedig kiegyenlít a Köbenhavn csapata ellen. A 47. percben tette meg mindezt Zsuzsák, és milyen jól kezdi a második félidőt akkor. A Lokki kiharcolt Kálya egy szabadrúgást a jobb oldalon, Zsuzsák beívelte középre, Sain pedig érzésem szerint bele akart fejelni abba a labdába, de talán nem is ért hozzá ehhez a centerezéshez, lemaradt róla, és így a kapufa mellé érkezett a labda, a Langnak sem kellett játékba avatkozni. A Zsuzsák Balázs góljával egyenlít a Lokki. Robert pedig most megbolondította a teljes baloldalát a Debrecennek, és végül egy 11-est is kiharcol. Eljön össze, már rúgott ma egy gólt, most fut neki a 11-esnek, az 58. percben a kapu közepébe bombázza. Itt egy állásváltozásról tudunk beszámolni, sőt most már akkor két gólos állásváltozásról, hiszen ebben a pillanatban szerzi meg Cornelius a negyedik Köbenhavn találatot. 2 perccel ezelőtt Král volt eredményes, 4-1 most már a Köbenhavn Debrecen mérkőzés állása, összesítésben 7-1 a párharc állása, kiütésnek tűnik ez a 78. percében járunk egyébként itt a visszavágó összecsapásnak. Kukó pedig kontrázhat, Langra vezeti rá a labdát, kiteszi a jobb oldalra, Lang odaér, az biztos, de aztán a centerezés jónak tűnik, még mindig egy passz, Cornelius pedig sakmat helyzetből a felső létre bombázza a labdát, onnan pedig a hálóba pattan. 5-1-re nyeri meg akkor a Köbenhavn ezt a mérkőzést a Debrecen ellen itt a Konferencia Liga selejtező sorozatának 3. körében.
1: Ez megalázó volt. Tartás nélküli identitását vesztett csapat lézengett a hajrában, Kopenhágában. 1999 óta, amióta Debrecen nagy nemzetközi kupában szerepel, kapott már komoly pofonokat tőle sokkal jobb csapatoktól, gyengébbtől egyébként soha, de ez a Köbenhávön elleni 1-8 a klub nemzetközi szereplésének negatív eseményeit sorakoztató összeállítás élmezőnyében van. Például annak idején 99-ben a Loki a német Wolfsburgot otthon legyőzve esett ki, azért azzal nem kell szégyenkezni. 2001-ben a Paulétával, a Dugarival felálló Bordót az Olá Gábor utcán 3-1-re verte. 2005-ben 8-0-ás, még egyszer mondom, 8-0-ás összesítéssel mosta le a Csíró Blazsevics által irányított Hajduk Splittet, aztán helytállt minden idők talán legjobb Manchester United ellen. 2009-ben meg a Liverpool-al szemben állt helyt, 2010-ben megverte a Sampdoriát, később megnehezítette az akkor csúcson lévő Batel Borisov dolgát. Kivétel nélkül mindig magyar edzővel, debreceni vezetőséggel, háttérrel. Nem volt ez olyan régen, mégis sok minden megváltozott arra felé. Ezúttal például a 2025-2026-os szezonban végig a dobogóért harcoló együttesből eladtak 14, igen, jól hallották, 14 focistát a nemzetközi kupa rajtjáig. és megváltak attól a Sergio Navarro edzőtől, akinél jobb külföldi tréner nem sok dolgozott nálunk mostanában. Nyilván, ha egy klub üzleti alapon való működtetése közelít egy zöldségpiac mechanizmusához, akkor ezek a dolgok magyarázhatóak. Kimegyek a Nagybanira, és miután már évtizedekkel ezelőtt kivágtam a világ legszebb almáit termő fákat, most eladom a szép magyar epret és az őszi barackot, és veszek helyette görög dinnyét, lehetőleg Lengyelországból vagy a Baltikumból, és mivel manapság azt nem lehet meglékelni, csak otthon derül ki, hogy ízletes vagy éppen ehetetlen. Ha ehetetlen, akkor az nem vigasztal senkit, hogy a vásárból hazaérve megmaradt a fél pénzem. A DVSC esetében csak annyiban nem bosszantó a nagybani piacon való nem túl szerencsés üzletelés, hogy a Köbenhávén ellen semmiképpen nem lett volna esély a továbbjutásra, a Györdek viszont a bajnoki ágon szinte kötelező lett volna elérni valamelyik kupa liga szakaszát. Ugyanis a konferencia ligában ezen az ágon a harmadik körben a következő bajnokságok legjobbjai találkoztak egymással, és most nagyon figyeljenek: San Marinói, koszovói, bosnyák, belorusz, andorrai, észt, továbbá lett és magyar bajnok. A Győr a lett bajnokot, a Rigát kapta, és augusztus 6-án idegenben kezdett.
4: Most például a jobb oldalon indulnának el, és sajnos meg is előzik a kilépő Kripicset. Jön középre a labda, új, és egy öngól, atya úristen! Beadta Diop a labdát a jobb oldalról, és ott az érkező, ha jól látom, talán Sejem Bálint, ballal 3 méterről a saját kapuja felső sarkával lő, úgyhogy 1-0-ra vezet a liga. Hát ennél rosszabbul nem is kezdődhetett volna ez a mérkőzés a győriek számára. Urblik átléphet a felezővonalon, nem teszi meg, hanem inkább a jobb oldalra teszi ki Sejem Bálintnak. Akár be is lehet adni, mert a 16-osan egy magasságban van. Elindul az alapvonal felé, most megy középre a labda, az jó is lehetett volna, ott is van Gyukánovics, ott a lövés, bumba, kapufa! Lehet, hogy Orosz is beleér, de a jobb bal oldalról megint jön be középre a szöglet, visszafejeli az, vagy a beadás, visszafejelte a Sejem Bálint, és aztán ki tudják rúgni. Megint Galo az, aki megszerezte a labdát, aztán Sikéra ívelné középre, és nem is beadásnak szánta ezt, vagy ha annak, akkor úgy csúszott le, hogy bizony Petrásnak óriásit kellett védeni a hosszú felső sarok előtt a 43. percen, úgyhogy fölé tudta ütni Petrás ezt a beadásnak szánt csavarást. Igen, ez nem kapura ment, bár még az is lehet, mert azért felnézett előtte Sikéra, bizony nagyon szépen oldotta meg, de Petrás odaért és ki tudta ütni. Megint jönnek, megint Sikéra, aki óriási labdát ad, sajnos Diop lép ki, szerintem talán les volt, Diop viszont berúgja, 2-0, de lest fúj, szerencsére a játékvezető. Gyukanovics viszont merre veszi a 16-os csücskénél a labdát, és végre le is tudja azt venni. Szép Márton kapja 30-ra a kaputól, tovább tudja tenni, és ő bele is belerúgtak. Sőn akár lőhet is, 25-re, ott a lövés! Ez egy jó lövés volt, Orosznak azért úsznia kellett a labdáért, de megoldotta ezt a lett kapus. És itt a találkozó vége, Riga Eto 1-0.
1: Hát igen, a Győrnél valami hasonló stílust követtek a nyár során, mint a Debrecennél, vagyis sorban szabadultak meg az értékeiktől, így aztán már a második komoly pofont kapta a 2026-os nyári nemzetközi kupás selejtező során. Persze ez akkora pofon nem volt, augusztus 6-án, hiszen csak egy gólos hátránnyal jött haza a csapat Rigából, vagyis ezt könnyen be lehetett volna hozni az augusztus 13-i magyarországi visszavágón.
4: Gavrics elcsúsztatta Orosz elől a labdát, és a gólvonalról rúgták ki a lett játékosok, vagy inkább mondjuk úgy, hogy a lett csapat játékosai a labdát, ha minden igaz, a kamaruni Vasson volt az, aki felszabadított, majdnem sokkal később G-lövése ment mellé, igaz, az már nem volt komoly helyzet, Gavrics fejese viszont óriási zicser volt. Sejem Bálint nagyszerűen védekezik, aztán sajnos ráteszi a labdát, és ki tudjuk fejelni a gólvonalról. Visszapattant ugyanis egészen Ramireshez, Ramires lövése pedig végül Kripicsről jön ki a gólvonalról. Sejem Bálint próbálta rápattintani, ugyanis az őt megtámadó Szikérára a labdát az alapvonalon, de az rosszul pattant, és a lövés végül kijött Kripicsről. Ugye győrieknek is volt már egy hasonló helyzete, Gavrič fejese után a gólvonalról fejelték ki a labdát, és most ott Dicsi Ádámot nyugtatgatja egy kicsit a játékvezető Rejtel. A jobb oldali szöglet Szikérre elvégezte, oda tette Auaninak, ő vissza az Jurkovskisnak a jobb oldalon a lett támadás. 16-oson belül Diopról szedte le szerencsére az elinduló Auani elé, nem is futott tovább a francia-marokkói származású játékos, így aztán a 25. percben járva továbbra sincs gól az Eto'Riga mérkőzésen. Elindul Sejem Bálint, nem őt választja, nem, Gavricot választja, visszatette egy kicsit a labdát, Gavrič most ível középre, ott Djukanovic, és elüti őt, orosz 11-es! Djukanovic merre levette a labdát, orosz érkezett, és Djukanovicot ütött el, nem is kérdés, én szerintem, hogy ez 11-es, bár orosz reklamál. Orosz próbálja megzavarni Gavricot, Gavrič nekifut, és belevi, elment balra Orosz, Gavrič pedig jobbra lőtte a labdát, így aztán az Eto megszerezte a vezetést, ez pedig azt jelenti, hogy innentől kezdve meccs nulla találkozó állása, Gavrič 11-es góljával, tehát egyenlítenek a győriek. Djukanovic hátulról, egész egyszerűen Djukanovicot nem hagyják megfordulni, itt azonban most bajban vannak a győriek. Ramires fölé emelte, érkezett és átfűzte a csúszó Urblik lábai között a labdát, majd ballal 16 méterről a 39. percen fölé emelte a labdát. Hát itt most azért szerencséje volt az Eto'nak, hogy Ramires ezt a hatalmas zicsert kihagyta. A bal oldalon pedig elindul Stefuj, már az alapvonalnál. Középre érkezik a labda, át egészen Sejem Bálintig, Sejem 18-ra a kaputól leveszi, leteszi a labdát Gavricsnak mellé! De jó játék volt, ahogy letette a labdát Sejem Bálint Gavricsnak, és Gavrič 17 méterről épp hogy mellé rúgta. Ajajaj, Paulo Eduardo kapufa! Óha! 11 méterről állóhelyből ballal rátette a labdát, söncselezget, és most már ki kéne hozni, hátulról felrúgja őt Paulo Eduardo. Hát a 71. percben akár egyenlíthetett volna bizony, de szerencsére nem tette meg ezt a rigai együttes Paulo Eduardo kapufája után. Megint Ankra kapja a labdát, aztán a bal oldalra Paulo Eduardónak, Paulo Eduardo pedig Salazart indítja a bal oldalon. Salazar sokadik beadása, megint jön középre, baj van, egyenlít. A túloldalon jól ért, jól láttam, a 88. percben érkezett Caio Ferreira, és Salazar beadása után egyenlítenek a vendégek. Hát erre nem lehet mást mondani, ez már azért nagyon érett. Sajnos, és a szokás szerint baloldali beadásra érkező Caio Ferreira meg tudta előzni végül Stefujt, és a léc alá lőtte a labdát mintegy 4-5 méterről. A magyar bajnok pedig kiesik a konferencia ligából, azon kellene elgondolkozni, mert hogy itt a vége egyébként. Eto, FC Riga 1-1.
1: Miután a bajnokság megnyerése után sikerült megválnia a Győrnek is meghatározó focistáktól, már szóba került nagybani piac, szép termékért kiszámíthatatlant, a következőket íratta a történelem könyvbe a Győr. Párharcvesztés az izlandi Reykjavík, majd a lett Riga ellen. Ez bizony a nem túl régi és nem túl szép időket idézte. Például, amikor 2024-ben a román másodosztályban szereplő Hunyadvár, 2023-ban a feröeri Klaksvikár Itrottár Felág, 2019-ben és 2006-ban a liechtensteini Vaduz, vagy éppen 2005-ben a belorusz FC MTZ Ripo Minsk ellen veszített párharcot egy-egy magyar foci csapat. Abban reménykedtünk, hogy ezen a szinten már túl vannak a kupa csapataink. Szerencsére egy, csak egy csapat talpon maradt a vidéken. Hamarosan folytatjuk az ő nyarának felidézését.
0: Visszajátszás. Minden hétköznap 10 órától a Nemzeti Sport Rádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sport Rádió a Spotify-on és a Facebookon is elérhető. Ha érdeklik a háttérbeszélgetések, többet szeretne tudni kedvenc sportolóiról, kíváncsi a sportszakemberek véleményére, fontos, hogy pontos képet kapjon a döntések okairól, keresse a Nemzeti Sport Rádiót Spotify-on és Facebookon is. Nemzeti Sport Rádió. Hajrá, magyarok! Körkapcsolás minden nap 18 órától.
5: Hétről hétre különleges vendégek.
6: És persze rengeteg nevet is vár mindenki, de a tét viszont változatlan.
7: Magyarország szeretlek. Minden vasárnap 19 óra 45 perckor. A Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
8: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
1: Hajrá, magyarok!
8: Hajrá, hajrá!
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a visszajátszás a Nemzeti Sport Rádióban. Kiemelkedő sportesemények, emlékezetes közvetítések. Visszajátszás. Minden hétköznap 10 órától a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
1: A 2026-ban magyar kupát nyerő Ferencváros az Európa Liga selejtezőinek első körében az újvidéki Vojvodinát kettős győzelemmel búcsúztatta, második körében a holland Twentét idegenbeli győzelemmel és hazai döntetlennel. A harmadik körben lengyel ellenfelet dobott a gép, a Gordjik Zsabzsit.
9: Kanikovszki megszerezte, Lévi a megszerzett labdával már a Gornyik Zsabzse térfelén. Lévi bevezeti középre a bal lábán a labda, Lévi várná a társakat, Kanikovszki ért fel a támadással. Zakariasen az lövőhelyzet 16-ról megpattan, Osvát előtt még a lehetőség, ott van közé. József! Egy méterről kettővel mellé, nem hiszem el! Atyaig, mekkora helyzet a 24. percben! Egy jobb oldalról középre tett labda, Osvát élesen középre, és talán mintha egy picit meglepte volna Zsozefet, hogy eljutott hozzá, ott állt a kapu torkában, és jobb elsővel kipasszolja az alapvonalon túlra. Hol rontott, mit hibázott el József?
10: Urbanski, aztán pedig a beívelt labda hosszún köt ki, ott le tudják menteni még a labdát, bent volt még talán Urbanski, rádör ellövi, hát ez jócskán fölé, mellé, alá, mindenhol elment ez a labda, kaput nem találta el. Bal oldalra jön majd a továbbítás, mondom én, de Kanikovszki az, aki inkább visszafordul, ez volt a jó döntés, Lévi befele cselez, lassan lőni kéne egyébként, megtorpan inkább, ez jó bejátszás, Yusuf. Kapu felé kéne fordulni, Kadunak a balra hitett labda, 16-os bal csücskénél húzogatja egy kicsit, befelé törne, nem, továbbítás, Korbu, el kéne lőni, Korbu, lövés, bepattált, ott a gól! 65. percben megszerzi a vezetést, Korbu jó voltából a Ferencváros, Kadu ezúttal jó labdát kapott a bal oldalt, jó volt a továbbítás, és Korbu pedig húzogatott egy kicsit, de nem passzolt ezúttal, nem megnézte magának a hosszú alsót, és be is lőtte oda a labdát.
9: Korbu megindul, Korbu meglódul, ez így helyzet lehet, Korbu jó a bicikli csel! A meccsembere lehetett volna Korbu Marius! A 80. percben, ezúttal ballal!
10: Péter az, aki rohamoz a Ferencváros kapuja felé, befelé húz, álljunk elé, ott a lövés, oly! Mellé ment, a bal alsót vette célba, jó volt a visszahúzott lövés, mellé ment, szerencsére.
9: Ez már a 94. perc. Nézi az óráját, rohász, nem lesz rá idő. Előnnyel utazhat a Ferencváros együttese a Gornyik Zabzséhoz majd az Európa Liga harmadik selejtező körének visszavágójára. Ferencváros Zabzsé 1-0.
1: Vegri Polák dva bratánki, magyar-lengyel két jó barát, ismeri ezt a mondást minden 1970 előtt született magyar és lengyel ember, de a hegylakóból ismert mondást meg mindenki ismeri a világon, csak egy maradhat. Ennek jegyében került sor a visszavágóra augusztus 13-án.
9: 3 perc telt el a Gurnik Zsebzse Ferencváros találkozóból, és egy óriási Gurnik helyzet. A második percben egy baloldalról középre tett labda Prekop fejéről került el a Ferencváros kapuját. Még megy a szervezkedés és az egyezkedés, és aztán Korbu is eljön onnan, úgyhogy nem ő lesz. 3 Ferencvárosi is beáll a sorfalba, most jön a lövés! Óriási Schulze védés, Rommens küldte végül kapura. Filip Rommens maradt ott, Korbuval egy darabig egyezkedtek, és Rommens nagyon-nagyon komoly kis löketet zúdított kapura. 9. perc a mérkőzésen. Yusuf eladja a labdát, és nagyon rossz helyre, középre passzolja, ebből így helyzet van, Dibusz! 37. perc, Prokop, óriási helyzet. 44. perc a mérkőzésen, 0-0 továbbra is a találkozó állása. Vissza lövésre, Sacsek aztán ível, és 11-est kap a Gurnik Zsebzse. Az ívelést követően ott volt egy lerántás bent a 16-oson belül, és jön még egy sárgalap is, nem mondom, hogy kikapja ott a nagy kupacból, Alain Rommens lesz, vagy Kanikovszki. Nagyon sokan voltak ott, Prekop került a földre, Urbánszki a labda mögött, ez egy jobblábas lövés lesz, vele szemben a gólvonalon Dibusz Dénes. Na gyerünk Dénes, egy óriási bravúr, hát ha benne van, 45. perc, Urbánszki begurítja. Dibusz repül a bal oldalra, Urbánszki begurítja a jobb oldalra. Kadu beadását követően Zsozef helyzetben, és gól! A legjobb pillanat! Nem mondja meg a játékvezető. De akkor miért most fúj? Tehát nem fújta le, Zsozef mellett a földre került a védő. Utána eltett legalább 4 másodperc. Zsozef fölnézett, nincs ítélet, ellövi, jön az egyenlítés, és aztán utána a játékvezető visszafújja. Ünnepeljünk egy olyat, amit majd meg is ad a játékvezető. Erre ez a szöglet tökéletes, kiváló lehetőség. Jön a labda, ott a csúsztatás! Gól! Gól! Zakariasz csúsztat bele, és valaki hozzáér ott középen! Valaki hozzáért ott középen, talán Sacsek, de teljesen mindegy! Besodorja a labdát saját kapujába! Egyenlít a Ferencváros! Sacsek! Kézzel, lábbal, fókfocival, teljesen mindegy! Zakariasen fejese gólba tart, és Sacsek, aki menteni igyekszik, besodorja a labdát. Ezt akartuk, ezt kívántuk, megkaptuk. Nálunk a 95. perc is letelik, már lassan a játékvezető az óráját nézi, ebben a pillanatban pedig lefújja a mérkőzést. Ez azt jelenti, hogy a Ferencváros egy idegenbeli döntetlennel kiharcolja a továbbjutást, és sorozatban 8. alkalommal is ott lesz valamelyik európai kupasorozat főtábláján. 1-1 tehát összesítésben, 2-1 továbbjutott a Ferencváros.
1: A Vegri Polák Dva Bratánki marad, a Zsebzse viszont átesett a konferencia liga selejtezőjébe, a Ferencváros ellenben az Európa Liga főtáblájáért török ellenfelet kapott. No, itt aztán nem beszélhetünk évszázados barátságról, csak 150 éves, korán sem békés, egymás mellett élésről. Az államalapításunk ünnepén vívott törökországi ütközet sem mélyítette a két nép barátságát.
11: A Ferencváros a mostani szezon 7. mérkőzésére készül az Európa Liga selejtezőjében. A Trabzonspor ehhez képest a szezon első nemzetközi kupa mérkőzését játsza, hiszen kiemeltként, mint bajnoki 3. helyezett jutott a playoff körbe. Na de akkor jöjjenek is a kezdők, először is a magyar kupagyőztes Ferencváros kezdőcsapata. A Gurnik Zsebzse elleni meccshez képest bekerült oda-oda is Nagy Oliver, kikerült pedig Kanikovszki és Osváth Attila, és Dibusz Dénes természetesen a kapuban, és akkor a 4 hátvéd Nagy Oliver, Gomez, Rámakersz és Kadu, középen Korbu, Rommens és oda-oda, elő pedig Yusuf, Leni Zsozef és Zakariasen Rohamoz, Borbély Balázs csapatában.
12: Több mint 40 000 török szurkoló, egy virágsztár Mohamed Salah labdát. Vegyük végig akkor a törökök kezdőcsapatát, és a kapuban Onana, a védelemben jobbra-balra halad a Pina, Vaivu, Özkadzsár és López Cabra áll. Ugye azért rá emlékezhetnek a hallgatók is, hiszen azért ő az övé volt a világbajnokság egyik legszebb gólja, nem is az egyik, hanem a legszebb gólja. A középpályán Bucsuári, Kabaszakál, a támadó soron pedig Sala, Nair, Saviolo és Onuachu. Az egykori Atletico Madrid védő Savic nem kapott lehetőséget a kezdőben, de azt hiszem örülhetünk is neki.
13: Pálya centrumában a labda, Yusuf, a 16-os csücskénél Yusuf. Befele kéne vinni, Yusuf be is viszi, befele viszi, ketten rámennek, hát nem tud mit csinálni, visszafordul, jönnek a testcselek, és utána egy jó passz, Nagy Olivér, onnan kell egy beadás. Nagy Olivér teszi középre, van fejes és gól! Megszerzi a vezetést a Ferencváros, hát ki más? A nagy pillanatok, a nagy meccsek, a nagy gólok embere, Christopher Zakari Hassen góljával vezet a Ferencváros a mérkőzés 17. percében. Jön a hideg zuhany a Papara Parkban. Vezetnek a zöld-fehérek. Gyönyörű támadás. Meg kell dicsérni Yusufot, aztán meg kell dicsérni Nagy Olivért. Hát sokan kétkedően fogadhatták, hogy mit keres ő a Ferencváros kezdőjében. Miért nem Osváth Attila van ott? Hát ezért. Rácáfol mindenkire. Mértani pontosságú beadást mér. Zakari Hassen fejére Nagy Olivér. André Onana földbe gyökerezett lábakkal nyúlt maga mögé. Onnan pattan ki a labda a hálóból. Zseniális találat. A 17. percben Zakari Hassen góljával vezet a Ferencváros a Trabzonspor ellen.
12: Rommens ki a bal oldalra, ez jól néz ki, nagyon üresen hagyták ott, oda-oda, na gyerünk, be kéne ott tenni, oda-oda egy cselt követően, most felnéz, betekeri a hosszúra, Yusuf, talán már les volt egyébként, de Yusufnak jó volt ez a próbálkozása, jó volt ez a beadás oda-odától, és Yusuf pedig, hát ahogy tudott, beleért a labdába, rövid sarkot tudta már csak célba venni, de nagyon cirozérik, nem is tudott, stopes kábrált, tette oda le a földre, de jöhet akkor majd kirúgással a Trabzon. 21. percben 1-0 a Ferencvárosnak. Yusufnak ez nagyon-nagyon jó labda volt, és már jobb oldal cselezik. A 16-oson belül Yusuf még egyszer elővi a labdát, és Onana védi a rövid alsóból a labdát. Lespárgázott, vagy fél is párgázott Onana a 36. perc legvégén. Yusuf húzogatta bent a 16-oson belül, már az 5-ösnél tartott nagyjából, és addig cselezgetett, ameddig a bal lábára tudta húzni a labdát, és López Cabral lába között el tudta lőni azt, és onnan óriás nagy bravúra védte ki azt.
13: Elvégzi a Fradi kicsiben a született korbú után, Rommens tekeri középre, megint van fejes, ott a lepattanó Zakari Hassen, luftot lő, luftot rugán talált el az ötösön belül a labdát, de kár érte mekkora lehetőség volt, Onana pedig már Mohamed Salah indítja a túloldalt, zicserben Salah egyedül három Fradi védőre vezeti a labdát a 16-oson belülre, Mohamed Salah két fradista között visszateszi lövésre, Nair lő mellé! Hú, hogyha ezt összeszámoltuk volna, hány másodperc telt el Zakari Hassen luftja és Mohamed Salah, hát fél gól passza között, hát biztos, hogy 10 alatt voltunk, amíg felért a Trabzonspor.
12: Na és akkor nézzük, López Cabral betekeri a labdát a 47. perc legelején. Veszélyesen jön befelé a labda, jól ki tudják fejelni a ferencvárosiak, és ezzel a labdával már nem lehet megindulni, ugyan Korbu átvette, mert hogy a horvát játékvezető belefújt a sípa, és lefújta az első fél időt. Egy fél időt követően, tehát Trabzonspor Ferencváros 0-1. A 17. percben Zakari Hassen szerezte meg az első gólját a Ferencvároson. Gyönyörű szép fejes gól volt. Nagy Olivérnek a gólpasszát is dicsérni kell. Nagy labdát kapott Malmácra a 16-oson belül. Húzogatja labdát, elővé hosszú alsót veszi célba, de mellé megy a labda. 49. percben, tehát egy komoly lehetőség már a második fél idő legelején. Mohamed Salah a 16-oson belül kapott egy labdát López Cabraltól, nagyszerű átadás volt, jól is vette át azt, le tudott fordulni Gomezről, és utána pedig a hosszú alsót vette át célba, a labda az mellé ment, úgyhogy jöhet majd a Dibusz Dénes féle kirúgás. Már hozhatták a törökök eddig a labdát, aztán pedig megint visszakerül hozzájuk, és már Saviolo a jobb oldal tűnik fel, és be is íveli a labdát Ocsának, aztán pedig kapufa, onnan Dibusz feje, hopp, ott, mint a talán még kéz is lehetett volna, nagyon sanszos, de Onuachu feje nagyon szépen ment rá a labdára, nagyszerű fejes volt, kapufa, aztán pedig a kapufáról lepattant Dibusz fejére, Dibusz fejéről pedig kifele pattant a labda, ott pedig megpróbálták újra rálőni a labdát, és rá Remekers volt az, akinek melkasára pattant a labda, egy biztos, hogy figyelni kell, még mindig az 55. percben jönnek a törökök. Azonnal első ütemből Korbu továbbadta a Kadunak, Kadu pedig fölnéz, cipelheti, viheti, volt még előtte terület, Korbunak adja, ez pontatlan, És a labda pedig bent volt, erre figyelni kéne, mert hogy Pina már viszi előre. Onuácstól visszakapja, ez nagyon szép játék. Salah ellövi, Dibusz, ojj! Dibusz már korán tudott hárítani. Egy az egybe volt Pinával. Hű, mekkora zicser volt ez a Trabzon előtt. A 71. percben nagyon-nagyon közel állt ahhoz a török együttes, hogy kiegyenlítsen.
11: A helyi műsor közülnek, hogyha lehet hinni, akkor 4 perc a hosszabbítás, meg is erősítik a kollégák a fülemen, köszönöm szépen. Próbálják megdobálni a Fradi játékosokat, valami beesett a pályára. Le kell fújni ezt most már a játékvezetőnek. Egy piros lapot elővett. Vajvú piros lapot kap.
14: És nagyon megérdemli, mert nagyon-nagyon sportszerűtlenül futballozott végig. Provokálta Lisztest is.
11: Igen, neki rohant izomból Lisztesnek.
12: Nem is értem, miért hagyja
14: végig. Azért még nem lenne kiállítás, de könnyékkel ment neki.
11: Csúnya volt. Lisztes folytatja, ő nem kapott szerencsére lapodát, miért kapott volna. És akkor ez a vége. Hát köszönjük szépen azt a plusz 1-1,5 percet, amit a játékvezető még indokolatlanul rátett a hosszabbításra. Gól már nem született, viszont Vajvú nem játszhat majd jövő héten csütörtökön a Groupama Arénában, ami biztos, hogy a Ferencváros pedig győzelemmel várja. A visszavágott ugyanis a 17. percben Zakariasen góljával megnyerte a Fradi a mérkőzést, és ezt a török túrát is abszolválja.
1: A Fradi egy norvégnak köszönhetően az államalapítás napján Törökországban ünnepelhetett, de ezzel még nem dőlt el a párharc. Jött a visszavágó 2026. augusztus 27-én.
15: Elképesztő mértékben ömlenek a nézők, tehát nem csak száningoznak, amit szoktunk ilyenkor kevesebb, mint fél órával a kezdés előtt mondani, hanem iszonyatos mennyiségű ember már bent és odakint is. Na de akkor a lényeg, nézzük a Ferencváros kezdőcsapatát a visszavágón. Tulajdonképpen az első meccshez képest érdemi változás nincs a csapatban, na de azért két nagy is bekerült a jobb oldalra, Nagy Olivér a középpályára, Nagy Ádám a gyakorlatban, ez pedig úgy néz ki, hogy Dibusz a kapuban, a védelem jobb oldalán az a Nagy Olivér, aki Christopher Zakariasennek adott gólpasszt az első mérkőzésen, a bal oldalon Azakadu, aki Szalával szemben extra jó teljesítményt mutatott, középen Gomez és Rámákers. A középpályán Nagy Ádám, illetve Korbu, a középpálya bal oldalán, de már támadó és védő feladatokat is ellátva oda-oda, a jobb oldalon Yusuf, középen Zakariasen, elő pedig Leni Zsozef, ez a Ferencváros kezdő 11-je.
12: Köszöntöm én is a kedves hallgatókat, tehát a törököknek a kezdő 11-je közel sem ennyire egyszerű, hiszen 4 változtatás van az előző mérkőzéshez képest. Ugye egy kötelező változtatás, hiszen Vajvú a mérkőzés végén, az odavágó végén egy nagyon butaság miatt piros lapot kapott, szóval az ő helyére Savic, de ennyire ne szaladjunk előre a kapuban, természetesen Onana véd, és akkor kezdjük a védelemmel jobbor, balra haladva, Eskihellács az, aki kezd majd Pina helyén, Özkadzsár, Savic és López Cabrel, tehát a védelemben a középpályán is van változtatás, Majnovszki az, aki kezdőben kapott lehetőséget Busuari helyett, Kabasaká játszik majd mellette. A támadó szekcióban Salah, Mucsi és Savio Loit, Mucsit kell kiemelni, ő az, aki Nair helyén lép majd pályára, illetve előtt centerben pedig Onuachu fog majd játszani, reméljük kevésbé hatékony és kevés, és leginkább úgy, ahogy majd az első mérkőzésen játszott. Ez tehát a két kezdőcsapat. Salah a labdával a saját tér felén, Kabasakának vissza, aztán jön a fordítás a jobb oldalra, Savic. Van előtte terület, viheti a labdát, elindult üresbe Mucsi, aztán pedig a jobbján López Cabral az, aki elkérné, most meg is kapja a labdát, már a Ferencváros tér felén van a játékszer, López Cabral jobbról balra tör most befelé, oda-oda, akivel az előbb picit összecsaptak. Egyébként alapvetően a Ferencváros nagyon keményen kezdte ezt a mai mérkőzést, és hát mondjuk, hogyha a keménységről van szó, akkor Savic az, aki az Atletico Madrid korábbi védője, nagyon-nagyon kemény tud lenni. Közben egy sárga lap, hiszen lemaradt a földön. Gomez, úgy látom, bizony Gomez maradt lent a földön, de hát én úgy érzem, hogy vele voltak szabálytalanok, és nagyon-nagyon csúnyán, nagyon-nagyon nagy kapott a lábára, jobb lábát fájalja, sípcsont, vagy hátul az Achilles környékén, nem tudom pontosan, egy biztos, hogy a sárga lapot elővette a szlovén játékvezető, de ki fogja kapni, azt még nem tudom, de azt is rövidesen majd tudjuk mondani, a 12. perc végén járunk.
15: Én tartok tőle, hogy Gomeznek óhajtja fölmutatni, és piros lapra változik, piros lesz az a sárga! Előnybe kerül a Fradi, Malinovszki kiszáll a partiból! Nem olyan rossz üzlet ez, 13. perc, csak most már Gomezzel ne legyen komoly baj. Malinovszki kiszáll a partiból, kis hiány lenyeli keresztbe az asszisztens. Jó lesz az Malinovszki, de Szavicsőm lenyelni az asszisztens, hogy meg lehet eltétek majd még egy-két mérkőzésre. Hát teljesen megbojdul a Mékas, Szavics kap reklamálás és sárgát.
10: van rámelkezhető terület, és Vieti is. Nagy Olivér megkapja. Még nem sikerül átépni a felezőt. Na most Jusuf kap egy remek labdát. Jusuf a 16-oson belül átveszi. Jó, bebaszt! És nagyon Joseph lekési! Talán egy fél méter hiányzott, hogy be tudja lőni a labdát. Konkrétan az üres kapuba, hiszen Onana lekéste volna, én úgy gondolom, a hosszú sarkot. Júj, mekkora lehetőség a 16. percben. Hát nagyon közel most már a Ferencváros ahhoz, hogy megszerezze a mérkőzésen az első gólt, a vezető gólt.
9: Nagy Ádám belőpöli a labdát! Ferencváros! Gyönyörű jobboldali ívelés Nagy Ádámtól! És a megzavarodó török védelmet Kelum oda-oda mattolja! Megérdemelten a visszavágón is előnyben a Ferencváros! Repül az idő, repül, hiszen 30. perc a mérkőzésen Kelum oda-oda találatával vezet a Fradi a Trabzonspor ellen, és most hiba csúszik az összjátékba, Korbu és Kadu nem értik meg egymást, Korbu pedig odapakol hátulról egy csomagot Szalának, Szalával nincs komolyabb probléma, mehet tovább a játék, López Cabral végzi el akkora szabadrúgást, amikor kereken fél óra telik el, összesítésben 2-vel vezetünk.
10: Már Kadu rohamoszott előre, van előtte terület, lehet vinni a labdát, menjünk, már a 16-os csücskénél jár, majdnem az López Cabral, akkor át oda rúg neki, kérem szépen. Sárga lapot kap López Cabral, már mióta meg kellett volna kapni ezt a lapot egyébként neki. Savic nagyon reklamál, hiába csapatkapitány, azért egy sárga lapja már van Savicnak, úgyhogy reméljük, hogy ki fog reklamálni még egyet magának, és akkor már mínusz 2 lesz, ami a törököket illeti. López Cabral tehát a 32. percben megkapja a jól megérdemelt sárga lapját. Bedobásra jön majd López Cabral a Ferencváros tér felén, és nagy bedobásra készül, bent tömörülnek a 16-oson belül a játékosok. Na most érkezik a labda Onuachu felé, nem tudja belecsúsztatni, és ez pedig így nem Jusufé, hanem ott Kavaszakál az, aki kicsit tologatja, de teljesen mindegy, hova tologatja, mert ő letelt már a ráadás, ezt a szlovén játékvezető is látta. Oda-oda, góljával tehát vezet a Ferencváros, egy fél időt követően Ferencváros Trabzonspor 1-0, összesítésben pedig 2-0 a Ferencvárosnak. Negyed óra született, követően pedig majd jövünk vissza.
9: Három csere jön majd a vendégeknél, 19-es, 20-as, ez az első változtatás. Mindent mondunk majd, ahogy a negyedik játékvezető felmutatta a táblát, azt mondja, hogy 7-es, 8-as, és Simsír lesz majd 58-as az utolsó, aki érkezik itt a szünetben, megint felmutatja a 19-20-asat. Tehát le kéne venni a hosszújú felsőt, van elég meleg itt a stadionban, és akkor lehet, nem kellene itt a melegben félre nyomogatni a táblát, kedves játékvezető sportás. Nem is értem, tehát ő is, na mindegy, ez legyen.

0: Városi lövés, Lenin Joseph pedig fölé rúgta a labdát nagyjából 5 méterről, amit betett neki Kadó bal oldalról. Marad az 1-0 az 54. percben.
1: Onnaná, most szerintem szóltak neki, hogy André, sietni kellene. Megszerezzük viszont a labdát. Korbu a 16-oson belül! Gól! Korbu Marius! 2-0! Összesítésben meg 3-0! Magyar igazság! Nagyon közel az Európa Liga főtáblához, Leájkori nevén a csoportkörhöz, mai megfogalmazás szerint a Liga szakaszhoz, a Ferencváros együttese!
0: Utcany ellen, vagy szlengen mondva egyébként, Korbu Máriusz nagy spíler. Nagyon szépen végigvittem, most pedig Jusszuf kap egy labdát a 16-oson belül, buktatták, és 11-es! Így van, állva ünnepel az egész Groupama Arena. Teljesen jogos a 11-es, a büntető, amit befolyt a szlovén játékvezető. Szabioló fog, belerúg egy hatalmasat a labdába, dühében az összes Trabzon játékos, ott van a szlovén játékvezető, és panaszkodnak. Onnan is most már kijön a kapujába, villan a sárgalap, kinek? Második sárgalap, tessék kimenni,
1: szia!
0: Így van. Lopes Cabral megkapja az 57. percre a második sárgalapját, Onnan pedig jön lefele. Mit szeretne? Le szeretne menni a pályáról? Nem akar folytatni így csalást érezni? Nem mondom, hogy ebben bármi csalás lenne. Saját öltözőbe kéne rendet tenni, mert ez egészen elképesztő, ami történik. Onnan itt van előttünk, tapsol, kér egy kis vizet, tapsol még mindig. Hát innen nincs visszaút, tehát hogy ez most már így...
1: De mi tényleg ne akar vonulni, ez komoly? Hát 3-0 adják meg, akkor nekünk ez semmi gond. Hamarabb végzünk, haver. Annyi baj legyen. Lejött, tehát kijön, az történik, hogy a felezővonal és az oldalvonal találkozásánál a negyedik játékvezetővel perelés vitatkozik. Az a helyzet, hogy ezt a megyében, ezt a viselkedést megyében nem nagyon szokták tűrni, nemhogy egy Európa Liga rájátszásnál. Jusszuf pár ott áll, hogy elvégezze a 11-es, de jelenleg onnan még mindig itt veszekszik a kispadnál, és senki nincs, aki a saját stábjából visszaküldeni. Hát menj vissza a helyedre nagyon gyorsan!
0: Egészen elképesztő. A szlovén játékvezető is mondta, hogy tessék már jönni. Így van, sárgalap. Tessék egy sárgalapot adni neki, és onnan a tapsolod, akkor adjunk még egyet.
1: Adjunk neki még egyet, hát mire várunk?
0: Egészen elképesztő. Na, akkor az 58. perc, még egy lap, onnan még mindig magyarázni, mindig nincs a kapujában. Szerintem lassan ki kéne küldeni, és jöhetne a másik kapus, mert ilyen nincsen. És még mindig tapsolja a játékvezetőt, továbbra sem tudja elvégezni Jusszuf a 11-est. A labda mögött, tehát ott van a Ferencváros jobb szélsője, és még mindig nem áll be a kapuba.
1: Nem áll! Nem áll!
0: Egy kicsit furcsolgat!
1: Gitt egy lett!
0: Mit csinál? Tehát most a Ferencváros szurkolónak is mutogat, elképesztő. Na nézzük, jöhet akkor Jusszuf 11-ese az 59. percben. A szlovén játékvezető még nem ad engedélyt, hiszen ott, jól látom, Savicsot kell kicsit hátrébb rendelni. Szerintem neki is adhatnám még egy lapot, mert neki is már van egy. No, Jusszuf kilépi a jó néhány lépését, és ellövő a bal alsóba. 3-0-ra vezet a Ferencváros. Ugyan Onana érezte a sarkot, az oldalt, teljesen mindegy. Jusszuf rendkívül szépen kilőtte a hosszú alsót, vagy a bal alsót. 3-0-ra vezet a Ferencváros, összesítése pedig már 4-0-ra. Visszakerül most a labda a Ferencvároshoz, a 71. percben járunk, alapvetően nagyon nyugodtak vagyunk, 3-0-ra vezet a Ferencváros a Trabzon ellen, onnan már kevésbé nyugodt, nem tudom mi zajlik most az ő fejében, Lisztes viszont kap egy labdát a bal oldalt, aztán pedig már Korbu húzogatja oda-oda, mi lesz ebből, bepassz, Lisztes elővi, onnan már véd vagy kapufa, nem tudom, de Lisztes óriási löketet engedett el. A 16-oson belül nagyjából olyan 10 méterre lehetett a kaputól, balra fordult rá a labdára, és onnan jött egy lövés, 72. percben közel álltunk ahhoz, hogy 4-0 legyen az eredményjelzőnk kiírva, egyelőre 3 van. Árzani visszafordul a labda, még mindig nála, Kadó fölnéz, nem teszi be, inkább Real Markersnek, egyelőre jól járatja a labdát a Ferencváros, üresbe beindul, Kadó nem kapja meg. Nagy Oliver, Lisztes, el kell ülni, Lisztes, tartal! Lisztes! A negyedik ferencvárosi gól! Lisztes Krisztián jó voltából! Jó, ide vártuk ezt a gólt, és ő is mennyire várhatta ezt a találatot, főleg úgy,

0: hogy az Európa Liga selejtezőjébe tudta ezt meglőni, mennyi minden mentő keresztül, és megszerzi a Ferencváros negyedik gólját. Szép gól volt, a 16-oson belül volt, megkapta, pallal előtte a bal alsóba, onnan pedig hát kísérte, nagyjából eldőlt a labdára, de léthetetlen volt. A 86. percben tehát Ferencváros Trabzonspor 4-0.
1: Egyetlen perc mindösszesen a ráadás Zakariasen. 4-0-ra vezet a Ferencváros összesítésben, 5-0, Keita kapja a labdát. Keita belőbbőli a 16-oson belülre, Tufánt kellett ápolni, nagyon hamar meggyógyult, ahogy a játékvezető felmutatta, hogy mennyi lesz a hosszabbítás, már is talpon volt. Keita előtt, inkább nem Keita, Lakatos Csongor lövő helyzetben, és aztán egy védő blokkjáról pattal le a labda. 20 másodperc a hátralévő idő, Tufán pedig egyelőre azt várja, hogy vége legyen a mérkőzésnek. Az összes többi trabzoni játékossal egyetemben 21 ezer torokból zúgott az imént, hogy játszik a Fradi, és 21 ezer fő tapsol másodperceken belül, mert hogy ebben a pillanatban vége, de nem a Ferencváros Európai Kupa menetelésének, hanem a Trabzonspor elleni párharcnak. Ferencváros Trabzonspor 4-0, összesítésben 5-0.
2: 2-4-6-8, továbbá ősz és tél, és remélhetően tavasz is. Hasonlóan a bevezetőben említetthez, ez sem egy gyermekmondóka részlete, hanem a négy magyar foci kupacsapat 2026 nyári meccs száma. A Paks szereplése két meccses volt, a Paks egy döntetlent ért el és egy vereséggel búcsúzott. A Lokié négy meccses, egy győzelem, egy döntetlen, kettő vereség. A Győri hat mérkőzéses, egy győzelem, három döntetlen és két vereség. A Ferencvárosé pedig a selejtezőben 8 meccses, és a Ferencváros kiharcolta az Európa Liga főtáblán szereplés lehetőségét, méghozzá nem is akármilyen úton, a nem bajnoki ágon a Vojvodinát, a Twentét, a Gornyik Zsabzsét és a Trabzonsport búcsúztatta méghozzá vereség nélkül, ugyanis a nyár során a Ferencváros a nemzetközi kupákban aratott 6 győzelmet, 2 döntetlent és nem kapott ki. Egyébként a négy magyar csapat összmérlege 20 selejtező találkozó után 8 győzelem, 7 döntetlen, 5 vereség. Tulajdonképpen számszakilag nem is olyan rossz ez. Az meg különösen örvendetes, hogy sorozatban 8-szor láthatunk magyar csapatot ősszel és télen. A legnagyobb gratuláció jár ezért a Ferencvárosnak. De azért ne feledjük el a többi csapatunk szereplését sem, de hogyha a Ferencvárosra gondolunk, akkor hajlamosak vagyunk elhinni, hogy tényezők vagyunk a nemzetközi kupákban. Tudják mit? Legyen optimista a végkicsengés a műsornak, tényleg tényezők vagyunk a nemzetközi kupákban. Ezzel a derülátó mondattal köszöni meg a figyelmet a Visszajátszás két társszerkesztője, Laki Barbara és Cserjés Bendegúz, továbbá a technikai munkatársak nevében is a szerkesztői műsorvezető Edvi László. Maradjanak továbbra is a Nemzeti Sport Rádióval.
3: Műsorunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu oldalon. Adásunkat a bajnokokkal folytatjuk.
4: Ez volt a Visszajátszás a Nemzeti Sport Rádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
5: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
4: A hazafutásban hétköznap 15 órától különböző sportos helyszínekre kapcsolunk. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Labdarúgás. A magyar labdarúgó válogatott számára a 2026-os ősz a bizonyításról és a visszatérésről szól. Marco Rossi együttese a Nemzetek Ligája B divíziójában vág neki a küzdelmeknek. A cél egyértelmű, megnyerni a csoportot és visszaverekedni magunkat Európa legszűkebb elitjébe, az A ligába. Ukrajna, Georgia és Észak-Írország az ellenfél. Élő közvetítés a magyar válogatott minden Nemzetek Ligája mérkőzéséről a Nemzeti Sport Rádióban. Műsorajánlót hallottak. élőben az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
6: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
4: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a Bajnokok. Legendás sportolók és ami a sikereik mögött van. A Nemzeti Sport Rádió portré műsora. Minden hétköznap 12 órától. Budapesten az FM 105.9-en.
3: Köszöntöm a hallgatókat, Szegő Tibor vagyok. Mai vendégünk Bácskai Sára, aki furcsa kimondani, de korábban rövidpályás gyorskocsolyázó volt, és valamikor idén májusban vonult vissza. De ha én jól emlékszem, akkor ez a gyorskocsolyás pályafutás kézilabdásként indult, ha minden igaz.
7: Abszolút, még talán 8 évesen, igen, 10 évesen váltottam át a gyorskocsára, de abban a 2 évben mindent is kipróbáltam. De igen, kézilabda volt még akkor a pici koromban a szerelmem.
3: És volt egy időszak, amikor párhuzamosan ment a kettő, és eljött egy pillanat, amikor dönteni kellett.
7: Igen.
3: Miért döntöttél a kori mellett?
7: Rájöttem azt, hogy én egyedül szeretném képviselni magamat a sportban, és csak is magamért vállalni a felelősséget. Erre választottam egy olyan sportot, ahol szintén van amúgy csapatsport, de ez ugye akkor még nem tudatos volt bennem, de ez volt a fő motivációm, meg egy olyan különleges sport volt még akkor, hogy így nem nagyon sokan hallottak róla, és ez is nagyon így tetszett.
3: Nem tartottál attól, hogy itt azért nagyon komoly sérülések is lehetnek. Tudom, hogy a kézilabdában is előfordul, de azért ekkora sebességgel ennyi ember ilyen szűk pályán neki a palánknak, egymást föllökik, korcsolják, összeakadnak, szóval hogy benne van azért a baj.
7: Abszolút. Nem tudom, hogy ez így hogy alakult ki, de hogy én sose féltem úgy igazán. Nem volt bennem egy félsz, amikor bemegyek gyorsan a kanyarba, hogy most, hogyha elesek, akkor mi lesz, vagy nem is tudom, amikor picik voltunk, akkor mi megtanultuk azt, hogy hogyan kell elesni, és erre amúgy a mai napig büszke vagyok, hogyha egy nagyobb versenyen elestem, akkor mindig is próbáltam úgy reagálni. Tehát eszembe se jutott a félelem, csak az, hogy hogyan oldjam meg azt az adott szituációt, így egy erre nem is tudok úgy válaszolni, hogy milyen érzések voltak így bennem akkor, mert nem volt.
3: A legnagyobb sikereidet olimpián, világbajnokságon, Európa-bajnokságon és természetesen a magyar bajnokságban érted el, és érdekes, hogy világbajnoki ezüstérmes vagy 3000 méteres női váltóban. Pont említetted, hogy ez is csapatmunka. Mennyire csapatmunka? Mert valami elképesztő logisztika működik ebben a rövidpályás gyorskorcsolya váltóban, hogy mikor kijön be a pályára, kit hogyan tól meg, hogyan kell majd taktikázni, hogy melyik körben váltsunk, melyikben nem.
7: Abszolút, nagyon-nagyon sokat gyakoroltuk, tehát tényleg minden egyes ezred másodperc számított, minden nap változtunk a lányokkal. Ami nekünk szerintem segített, az, hogy nagyon-nagyon jól kapcsolódtunk. Tehát, hogy nem gondoltam, hogy ennyire számít, most az évek alatt megtanultam, de nagyon számít az, hogy mennyire dolgozunk harmóniában, mennyire van jó kedvünk, lányok vagyunk, tehát, hogy most értsd jól, de tényleg mindenkinek máskor van a jó kedve, a boldogsága, és ezt összeegyeztetni egy futamon belül, szerintem az, amikor ez megtörtént, az tényleg egy olyan nap volt, máskülönben meg mi négyen így együtt nagyon-nagyon jól mozogtunk, öten, bocsánat, az egy nagyon jó pár év volt.
3: Az volt az az időszak, amikor a magyar sport legnagyobb sikerei születtek téli olimpián. Előtte soha még aranyérmet nem nyertek magyar sportolók téli játékokon. Milyen volt a Liu testvérekkel együtt edzőtáborozni, együtt lakni a hotelben, utazni, versenyezni?
7: Igazából nagyon inspiráló volt, mert hogy olyan attitűdöt képviseltek, ami szerintem mindannyiunkat motivált, és egy olyan közeg, egy olyan szféra volt, amiben akkor edzeni amúgy nagyon jó volt. És tényleg szerintem ez hajtott mindannyiunkat így a siker felé. Ugye akkor, amikor a fiúk megnyerték az olimpiát, mi akkor negyedikek lettünk, és én arra nagyon-nagyon büszke vagyok, mert tényleg abban minden benne volt, és az egész csapat, ahogy ott voltunk, fiúk, lányok, nem tudom, egy nagyon harmonikus csapat volt szerintem akkoriban.
3: Bániti Ákossal beszélgettem azután, hogy ők országot, állampolgárságot váltottak, és azt mondta, hogy bár mélyütés ez a magyar rövidpályás gyorskorcsolyának, de van még annyi tehetség a tarsolyban, hogy föl lehet ebből állni, és ahogy nézem az eredményeket az utóbbi időben, úgy is tűnik, hogy nem szűnt meg, nem hogy nem szűnt meg a rövidpályás gyorskorcsolya, hanem
8: próbál egyre eredményesebb lenni.
7: Ez így van, és én is hiszek abban, hogy azért, mert ők elmentek, az nem jelenti azt, hogy nekünk nincs lehetőség. Ezt nagyon próbáltuk kihasználni. Én személyemből adódóan nem úgy sikerült, ahogy szerettem volna az elmúlt 8 év akár, így visszamenőleg, de próbáltuk kihozni belőle a legjobbat, és abban tényleg hiszek, hogy nagyon-nagyon sok tehetség van közöttünk, és ezt remélem, hogy a jövőben azért ezt jobban is ki tudjuk majd használni.
8: És aztán eljött a pillanat, sok-sok érem, sőt, hát van olyan, hogy 7. EB érem is megvolt egyszer csak. Után, amikor azt írtad, idén május végén, 2026. május 28-án, nem is tudom, hogyan kezdjem, vagy mit szokás ilyenkor mondani, egy szóban kimondom, vége. Azért nagyon hosszú út lehetett, ami eddig a bejegyzésig, illetve magáig az elhatározásig vezetett.
7: Hú, igen. Az elmúlt hónapokat úgy éltem meg, mint hogyha évek lettek volna. Én fizikailag, biológiailag még nem érzem azt, hogy amúgy teljesen vége lenne, de mentálisan elértem egy olyan pontot, ahol már úgy gondoltam, hogy magamat kell válasszam, és ezért jutottam erre a döntésre amúgy, ami a mai napig még egy kicsit nehéz, de még próbálom ezt így feldolgozni.
8: Azt írtad is, hogy a gyász időszak el fog húzódni.
7: Igen, ez még mindig folyamatosan is húzódik. Vannak sokkal jobb napok már, mert itt igazából egy identitást kell eltemesek, ha lehet így fogalmazni. Hiába próbáltam mondogatni magamnak, hogy azért, mert élsportoló vagyok, attól még nem ezt feltétlen csak is az életem, de ezt nehéz bemagyarázni, amikor tényleg minden nap azért kelsz fel egy célért, és pici korodtól kezdve ezért dolgozol. Úgyhogy ebből a buborékból kikerülni, igen.
8: Nem érezted magad fölöslegesnek mondjuk május 29-től napjainkig? Tehát, hogy minek kelek föl, nem kell edzésre menni. Ilyenkor talán nyaranta Cagliariba, vagy nem tudom hová szokott utazni a rövidpályás gyorskocsi a válogatott edzőtáborba. Már ott kéne lenni, nem kell megszakadni. Tehát, hogy az ember ilyenkor úgy érzi, hogy valahogy kikerült egy ilyen légüres térbe, nem?
7: Amúgy nagyon feltem ettől, de nagyon megkönnyebbültem, és innen tudtam, hogy ez most jelenleg ez egy jó döntés volt, mert amikor hallottam, hogy a többiek mennek táborozni, gyomorgörcsöm lett, hogyha nekem is most oda kéne mennem. Itt erre értem, hogy már egy kicsit így kiégtem, hogy én nem tudnék visszaállni most ugyanabba a mókuskerékbe mindennel együtt, amit az élsport tartogat. Úgyhogy amúgy üresnek nem éreztem magam, de ezen nagyon sokat dolgoztam mentálisan, hogy akkor is értékesnek érezzem magamat, ha egyszer vége a sportnak. Nem biztos, hogy hozzátartozóim ezt mondanák, tehát, hogy azért ők végigköltik a mindennapjaimat, de ez is egy más kaland, és próbálom folyamatosan megtalálni a pozitívumot és az új célokat igazából.
8: Én úgy emlékszem rád versenyző korodból, hogy nem te voltál az, aki a legtöbb interjút adja, nem te voltál a legharsányabb. Még azt is mondhatnám, hogy én egy kicsit ilyen befelé fordulónak ismertelek meg téged.
7: Abszolút ilyen voltam mindig is. Az, hogy most próbálom ezt megváltoztatni, az annak is köszönhető, mert hogy ezáltal nagyon sokszor nem mondtam ki, hogyha a problémákkal küzdködök, és szerintem ez nem feltétlenül a jó irány, mert hogy segítséget kérni és beszélni a dolgokról az igenis kell és szükséges, és nagyon sokszor jól jött volna a pályafutásom során. És ez nem jelenti azt, hogy nem voltak ott az emberek, csak egyszerűen igen, befele fordultam, és úgy voltam meg amúgy a többieknek is, hogy jó, Sári van magában, most biztos nem tudom, igen, szóval, hogy ez ilyen volt, de most már szerintem ez egyáltalán nem jelenik meg.
8: Bácskai Sárával beszélgetünk, aki korábban rövidpályás gyorskorcsolyázó volt, most viszont írt egy könyvet. Ez a Fecseg a lelkem című könyv, amelynek részleteit én már jó ideje próbálom összecsipegetni a Facebook, illetve Instagram oldaladról, és valahogy úgy éreztem, hogy te olyan kapukat próbálsz most megnyitni, részben az emberek felé, részben pedig magadban, amik eddig vagy zárva voltak, és nem volt kulcsod, vagy volt kulcsod, de nem találtad.
7: Igen, köszönöm kérdésedet, ez nagyon fontos, mert olyan témákat boncolgattam az elmúlt hetekben, ami a könyvben is megjelenik. Nem ebben a formában, de fontos szerintem ezekről beszélni, főleg, hogy élsportolóként, meg minden ember szenved ilyesmi dolgokkal, de 3 éve amúgy elkezdtem egy ilyen érzelmi naplót csinálni, és feljegyezni a saját érzéseimet, hogy hogyan akkor még kijelentettem, hogy én a 2026-os olimpia egyik nagy esélyese vagyok, és ezt amúgy nagyon-nagyon szégyeltem sokáig, mert hogy ugye kísértettem az olimpiára, de úgy voltam vele, hogy passzus, fel kell vállalni, mert ez motivált minden reggel, és az, hogy ez nem jött össze, az nem jelenti azt, hogy a kudarc vagyok. És ugye ezeket az érzéseket folyamatosan leírtam. Nyilván magánéletem, család, minden ugyanúgy közre játszik nagyon sok mindenben, és ezt most összefogtam egy könyv formájában. Úgyhogy ezt lehet majd abba elolvasni.
8: Nem tartasz attól, hogy túlzottan kiadod magad?
7: Nagyon. Nagyon. Nagyon sokat is gondolkoztam ezen. Kicsit van egy olyan védekező mechanizmusom a fejemben, hogy amíg nem történik meg, addig nem is nagyon tudom elképzelni, és majd ha megtörténik, akkor majd úgy vagyok velem, hogy akkor foglalkozok ezzel a problémával. Szóval, hogy inkább beleugrok a mély vízbe, aztán majd jön, ami jön. Úgyhogy nem biztos, hogy ez a legjobb módszer, de jelenleg ez.
8: Nyilván kapsz visszajelzéseket is, sőt, hát nyilvánosan is hozzászólnak a posztjaidhoz, hogy hajrá, meg mindenféle egyebek, biztos privátban is érkeznek ilyen dolgok. Hogy érzed, százalékos arányban inkább tetszik az embereknek ez a fajta kitárulkozás, vagy megriadnak tőle, vagy ellenszembessé tesz téged?
7: Ez egy jó kérdés. Igazából az lenne a célom, hogy ne befolyásoljon az, hogy amúgy ez másokban hogyan csapódik le egy kicsit, mert ettől függetlenül ugyanúgy szeretnék ezekről a dolgokról beszélni, és mindenki úgy kapcsolódik ehhez, most hogyan fogalmazok, attól függ, hogy milyen élethelyzetben vannak. Tehát valaki be fogja tudni fogadni, valaki nem fogja tudni befogadni. És minél több emberhez elér, egy ilyen, nem tudom, kicsit az is a célom, hogy egy kis közösséget ezzel létrehozni, hogy igenis beszéljünk az érzésünkről, igenis nem vagyunk egyedül. És most már a TikTokon is próbáltam ezt így elkezdeni, egy új közeget elérni, mert hogy a Facebookon és az Instagramon már picikorom óta nagyon-nagyon sok ember ismer, és nagyon jó sok visszajelzést kaptam, és ezt köszönöm nekik, mert amúgy jó visszajelzést kapni, mert nehéz úgy így megnyílni, hogy amúgy ötletem sincs, hogy ez hogyan csapódik le. Szóval nyilván fontos, de próbálok ezeken túllépni.
8: Talán ez kicsit példamutatás is lehet azoknak, akik introvertáltak, és nem mernek mondjuk segítségért fordulni kézenfekvő emberekhez, akik ott vannak körülöttük, nem?
7: Abszolút. Reménykedem ebben. Most ha megkérdezed az ismerésem közül, hogy 3 éve azt mondja valaki, hogy most én ezeket fogom csinálni, kinevetnek, mert hogy annyira ellene voltam ennek az egésznek, de rájöttem, hogy változik a világ, és vele változnom kell nekem is, úgyhogy...
8: Nézzünk egy újabb bejegyzést, ez július elején született. Azt írod, hogy lelkességem valahogy elmaradt az idei Pride hónapról, hogy bánom-e, inkább csak szégyellem. Mindig is szerettem volna tenni valamit a közösségért, és mégsem tettem semmit soha. Érdekes ez az egész orientációs téma. Soha nem tudom megmondani, mit kellene mondanom, mert nekem mindig természetes volt, hogy meleg vagyok. Ez a fajta állapot, ez a fajta irányultság, ez mikor vált világossá számodra? Hány éves korodban?
7: 14.
8: Az egy ilyen gimnázium eleje?
7: Igen. Gimnázium első osztálya. Te rég is volt már amúgy. Most muszáj
8: 13
7: csak...
8: éve, nem?
7: Igen. De az, hogy most erről tudunk beszélni, az számomra nem is tudom, hogyan fejezzem ki az örömet, de ez számomra hihetetlen. Akkor 14 évesen sose gondoltam, nem is tudtam, hogy milyen út áll előttem, de azért volt egy jó pár nehéz év ezzel az egésszel.
8: Titkolni kellett?
7: Abszolút. Nem tudom, hogy kellett-e, én titkoltam, mert azt éreztem, hogy titkolni kell, de rá 4 évre talán akkor volt az, hogy publikusan is elkezdtem felvállalni, mert rájöttem, hogy igazából nem érdekel.
8: Egyik videós bejegyzésedben azt írod, hogy ezek a beszélgetések az aktuális társaddal általában az autóban zajlanak, mert ott ugye nem hall senki, nem lát senki, de hát 14 éves korában az embernek még nincs autója.
7: Ez jogos kérdés. De akkor nem is beszéltem erről igazából. Tehát akkor én 3 éven keresztül olyan titokban éltem, és ezáltal nagyon-nagyon olyan sok dolog kialakult sajnos, amivel utána megküzdöttem, mert hogy igazából az egész életemet titkoltam. Tehát az identitás, a párkapcsolatom, minden, nem tudtam senkinek beszélni róla, amikor megett a doksim, ezt ki is használtam, és akkor ezt a módszert nagyon-nagyon örömmel alkalmaztam.
8: De azért ez érdekes, hogy egy ilyen kemény, külsőre keménynek tűnő sportoló, aki löbdösödik az olimpiai döntőben, a világbajnokság érmeiért harcol, ugyanakkor pedig egy olyan ember, aki bizonyos dolgokat nem mer elmondani a környezetének. Ez így... bizonyos helyen erős, bizonyos helyen gyenge. Vagy nem is a gyengeség talán a jó szó, nem?
7: Lehet így is fogalmazni, de inkább azt mondom, hogy félsz. Tehát a félelem az, ami jobban irányít, nem is az, hogy a gyengeség, mert igen. Amúgy erről is nagyon sokat írok a könyvben, így, hogy amit látnak a pályán, az teljesen más ember, mint amikor én hazamegyek rögtön edzés után. És akkor ott funkcionálok úgy, hogy én egy meleg ember vagyok, akit amúgy még nem feltétlen fogadnak el, vagy tehát, hogy titkolni is kell, tehát ezért egy nagyon nehéz volt. Ettől függetlenül a pályán is szenvedtem nyilván, mert hogy ott is feltem, hogy kiderül, vagy bármi ilyesmi, ez így megjelenik, ez nem vett rám jó fényt.
8: Még egy érdekes videódra emlékszem, és ez nagyon jellemző rád, hogy futsz a Dunaparton, és azt mondod, hogy megtaláltad a legjobb ellenfeledet, ami egy hajó. Mert hogy, hát gondolom azért mondtad, mert a hajó nem megy olyan gyorsan.
7: Tehát igen, nagyon lassan ment, igen.
8: Még akár le is tudod hagyni. Ez jellemző rád, ez a mentalitás?
7: A lassúság?
8: Nem. Hogy lebecsülöd magad?
7: Szerintem igen. Abszolút. Ma már kevésbé. De azért ez is végigkövette elég a pályafutásomat szerintem. Hogyha már nagyon sokkal korábban elkezdtem volna ezzel úgy foglalkozni, hogy tudom azt, hogy mi kell változtatni, már 15 éves koromban mondták, amúgy már a csapattársaim is, hogy fejben. Tehát, hogy én fejben nem hiszem el azt, hogy mire vagyok képes, és akkor csak legyintettem, hogy nem tudják, miről beszélnek. Most 27 éves fejjel, ezt most már megértettem. De lehet, hogy ez már egy kicsit késő így.
8: Bácska és Árával beszélgetünk, korábbi rövidpályás gyorskorcsolyázó, aki írt egy könyvet, és olyan dolgok is megjelennek a könyvben, amelyek a sebezhetőséget, illetve az elérhetetlen célokat hozzák szóba. Ugyanakkor pedig találtam olyan bejegyzésedet, amely arról szól, hogy táplálkozási zavaraid voltak, vannak. Most már úgy fogalmazol, hogy nem nagyon engedett be őket az ajtón, de ezek miben nyilvánultak meg?
7: Akkor?
8: Akkor igen.
7: Az a baj, ha most elárulom, akkor nem lesz már új érdekes dolog a könyvben, okay. De ettől függetlenül...
8: Beszpoilerezzük.
7: Jó, beszéltek róla egy kicsit. Volt egy-két év, amikor nagyon-nagyon nehéz volt, ez a 2018-as olimpia előtt volt. Nem akarok hibáztatni senkit, mert igazából most már nincs értelme, meg megbocsátottam igazából mindenkinek, aki segített erre az útra rátérni, hogy hogyan ne legyen jó kapcsolatom az étellel, de egy olyan rendszerben voltunk, ahol csak a teljesítmény számított, és egy olyan kultúra jött be hozzánk, ahol ez nem is volt elfogadott, mármint olyan edzésmódszer, úgyhogy nem magyar volt az edzőnk.
8: Kínai.
7: És kínai, igen. És ő nagyon-nagyon szerette ezt, hogy sokat mozogjunk úgy, hogy is fogyjunk is, amit amúgy megértek így utólag, de a módszerek nem olyanok voltak, amik engem segítettek volna, meg én mindig is nagyon érzékeny ember voltam, tehát, hogy szerintem aki, ha most nekem mondanak egy mondatot, és a másik is azt a mondatot kapja, ő csak tovább sétel, meg elkezdek sírni. Tehát, hogy akkor ez ilyen, valószínűleg ez összefügg azzal, hogy az orientál, tehát azok az évek voltak, ahol nagyon-nagyon sok minden összecsapódott, vagy összekapcsolódott, és akkor alakult ez ki eléggé, hogy folyamatosan mértem magamat, igen, és ez így tovább ment.
8: Az nem lehet, hogy az én képed volt rossz? Tehát, hogy te kövérnek gondoltad magad, és valójában nem is voltál az, csak miután állandóan azzal nyomtak, hogy fogyjál, ezért egy kicsit úgy rosszul mérted fel magadat kívülről, nem?
7: Abszolút. Amúgy tényleg felszedtem egy pár kilót, mert hormonális a tinédzser voltam, akkor serdültem, kivették mindkét mandulámat, és egy hét alatt feljött 5 kiló, tehát hogy nem azt mondom, hogy nem volt alapja a dolognak, de amúgy is genetikailag én egy, hát most olyan fogalmazzak, nem azt mondom, hogy teltebb női személy vagyok, de nem feltétlenül gyorskorcsára volt kitalálva az alkatom, és ezért szemet szúrt, nyilván az edzőnénének is. De amúgy abban az egy évben 10 kilót lefogytam. Tehát az olimpiára már úgy mentem ki, hogy bombatestem volt, hogyha lehet így fogalmazni, és én ott az volt, a januárban volt egy EB. Ott szereztem meg életem első egyéni érmét, és én azt az érmet mindig is ennek tulajdonítottam, hogy az elmúlt egy évben én mindent megtettem azért, hogy itt legyek, hogy kijussunk az olimpiára, és ez az érem nem is feltétlenül annak szólt, hogy én fizikailag tényleg ott voltam annyira erősen, de az, hogy mentálisan már megküzdöttem azt az egy évet, és ez nagyon kedves a szívemnek.
8: Erről külön is beszéltél, ha jól emlékszem, akkor azt írtad, hogy Dresdában volt ez, nem? Hogy nagyon megéltem azt a hétvégét. Na én arra kíváncsi lennék, amikor Báskai Sári megél egy hétvégét.
7: Mármint akkor, az 18-ban, hú, az már jó rég volt, meg azóta nagyon-nagyon sok hétvége volt. Igazából nem is nagyon emlékszem, csak arra hogy én borzasztóan nyugodt voltam, és boldog, és úgy éreztem, hogy ezt most tényleg megérdemlem, és nem feltétlenül érdekelt az, hogy a döntőben szerencsém volt. De az, hogy a döntőhöz eljutottam, az tényleg egy olyan mentális erő volt, hogy kiharcoltam magamnak, és olyan embereket vertem meg, akik amúgy ma például benne vannak a top 5-be is. Sajnos oda már nem jutottam el, de akkor még ott voltam, és az, hogy a döntőben szerencsém volt, azt ennek tudtam be, hogy nem érdekel.
8: Erről beszéljünk, erről a döntőben szerencsém volt helyzetről, mert többször előfordul, hogy véget ér egy verseny, valaki beér elsőként, van, aki másodikként, van, aki harmadikként, majd elkezdődik egy soha véget nem érőnek tűnő videózás, és az az ember, aki adott esetben első helyen ért be, lehet, hogy nem is lesz díjazva, mert kizárják, és a másodikból lesz az első, és aki nem volt dobogós, mert negyedik helyen ér be, bronzérmet fog kapni. Na, ezt hogy élted meg?
7: Nagyon nehéz volt. Igazából azok az a 3-4 perc konkrétan óráknak tűntek. Úgyhogy nyilván izgalmasan vártam, folyamatosan néztem a kijelzőt, nem tudtam, hogy most akkor ünnepelhetek, de közben nem, nyilván nem akartam, inkább csak el akartam engedni, és akkor jó, inkább besétálok az öltözőben, mert most miért pont én? De végül mégis így alakult, úgyhogy jöttem neki.
8: Mondtál még egy dolgot, kérdezték tőled egyszer, hogy van-e sportolói példaképed, és akkor azt mondtad, hogy saját magamnak vagyok a példaképe.
7: Ez így van. Én nagyon sokáig amúgy Ariana Fontánát jelöltem meg, mikor még pici voltam, és meg kellett jelennem egy embert. Aztán az elmúlt években nagyon sokat gondolkodtam, és nem tudom, igazából miért ne lehetnék én? Annyit dolgoztam, folyamatosan meg dolgozok a mai napig a mentalitásomon, hogy miért kell mondjak valaki mást, hiszen én magamért dolgozom, és minden nap magamon dolgozom, ezért gondoltam azt, hogy én vagyok saját magam példaképe.
8: Újabb bejegyzés, már olyan csupasz vagyok ezen az éteren, hogy fáj, a sebezhetőségem az elérhetetlen polcokat súrolja. Miért is csinálom ezt magammal? Itt ugye arra célzol, hogy hát ez már július 8-ai bejegyzés, hogy addig a pillanatig már elég sok mindent megosztottál az emberekkel, és azt kérdezed kicsit magadtól, hogy mire jó ez, de közben pedig szerintem érzed, hogy csak ez a jó.
7: Érzem, abszolút, de nyilván nekem is kell a visszajelzés. Emberben vagyok, és szerintem ez a poszt, most így visszagondolok, pszichológiailag biztos olyan volt egy kicsit, hogy miért is csinálom ezt. Mert hogy lehet, hogy kapok lájkokat és egy-két kommentet, de az lehet, hogy nem elég. De akkor mi az elég? És akkor miért is csinálom ezt? Hogy kinek akarok jó, csak magamnak? Szóval, hogy igen, ez nagyon sok kérdés feljött ezáltal a fejemben. Igen. Mert addigra már kijött jó pár poszt, és nagyon sok mindent elárultam magamról, ami folyamatosan megkérdeznem, hogy amúgy ez most miért is kell.
8: Amikor elkezdted ezt a naplót, nevezhetjük naplónak,
7: abszolút,
8: írni, akkor volt valami cél, akár ez a könyv is, ami most megjelenik majd, vagy pedig egyszerűen rögzíteni szeretted volna, hogy adott napokon mi történt, azért, hogy majd aztán nagymama korodban például, ha még lesz, akkor laptop.
7: Igen.
8: Csak eszembe jut, hogy van, aki CD-kre írta a dolgokat, és már CD játszó sem nagyon van, audio kazetta meg végképp, hogy időskorodban majd elővesz, és milyen jó lesz majd nézni, hogy nyertem Tilburgban, hogy nyertem Dresdában, hogy utaztam Kínába. Mi volt a cél?
7: Igazából nem ez volt a motiváció, az volt a motivációm, a könyvnek a megléte az már évekkel ezelőtt megfogalmazódott így a fejemben. Nem tudtam, hogy hogyan fog ez kinézni, és akkor jött egy ilyen ötlet, hogy mi van, ha csak papírra vetem így az érzésemet, aztán lesz, ami lesz. Tehát akkor még nem gondoltam bele, másrészt meg azért akartam levésni, mert hogy nagyon sokszor egyedül éreztem magamat, és úgy voltam vele, hogyha az út során ezeket valahogy valamilyen formában, valamikor megjelentetem, és ha már egy ember azt érzi, hogy basszus, nem vagyok egyedül, akkor nekem az már megérte. Másfelől most már, ha visszanézem, saját magamat gyógyítottam meg nagyon-nagyon sok dologban, mert az elmúlt hónapokban 10 000-szer átolvastam az összes érzésemet az elmúlt 3 évben, úgyhogy nagyon-nagyon nehéz volt visszaolvasnom, mi volt az egész életemben, hogy létrejön ez a könyv. Nagyon sokszor sírtam, nagyon sokszor boldog voltam, ilyen hullámvasultat az egész. Úgyhogy szerintem ez egy olyan folyamat is volt, és konkrétan nagyon sokat gyógyultam belőle, és megértettem a saját érzéseimet. Amúgy ezt nagyon ajánlom, most már így utólag. Nem tudom, nem tudatosan kezdtem el, de most már nagyon örülök neki, hogy elkezdtem.
8: Az írásaidból arra következtetek, hogy nagyon vágyod a szeretetet. Egyszer írtál is olyat, hogy ki kell-e érdemelni a szeretetet. Talán itt is van, hogy és ha igen, mit kell tennem ezért, hogy érdemes legyek a szeretetre. Hogy ebből a szempontból fejlődött az életed? Tehát amióta tudatosan éled az életedet kifelé, azóta érzed, hogy többen szeretnek, jobban szeretnek, mások szeretnek, olyanok szeretnek, akiket nem szerettek.
7: Igen, azt kellett megtanulnom, hogy csak azért, mert én szeretek valahogy, az nem jelenti azt, hogy mások ugyanúgy fognak szeretni. És ez nem jelenti azt, hogy az a szeretet, amit én kapok, az nem jelent semmit, vagy nem jó. És mire erre rájöttem, hogy máshogy szeretünk, így sokkal jobban azt érzem, hogy szeretnek az emberek, és nem fogom magamat lenyomni így a mélybe, hogy jaj, hogy engem senki se szeret, nem sajnáltatom már magamat, ha lehet így fogalmazni, meg én is most már nagyon szeretem magamat kifejezetten, és így sokkal könnyebb az élet is.
8: Török László, aki legendás sportriporter volt a Magyar Rádióban, egyszer azt mondta, hogy huncut az, akit mindenki szeret. És szerintem ebben azért van valami, tehát azért nem árt, hogyha van az embernek, hát ha nem is ellensége, de körülötte olyan, aki nem feltétlenül szereti. Fecseg a lelkem, ez lett a címe ennek a könyvnek, végre értelmet nyert, azt írtad egy későbbi bejegyzésben, és beszélsz képekről is. Vannak a könyvben képek?
7: Nincs. Nincsenek képek, gondolkoztam rajta, de úgy voltam vele, hogy elárulom azt, hogy ez az egész egy dialógus lesz. Szóval nem csak, mint egy napló. És hogy a dialógusból kialakul egy, amit tényleg nem akarok spoilerezni, de hogy maga a szavakkal, az érzésekkel, nagyon sok önirónia van benne, nagyon sok humor van benne, tehát hogy akármennyire is mély egy-két szövegrész, az nem jelenti azt, hogy akkor most minden is depressziós, mert hogy pont ez is a mottom, hogy öniróniával, humorral kell feldolgozni a dolgokat, tehát hogy azért ennyire komolyan ne vegyük az életet, és hogy én ezzel szeretném átadni igazán az, hogy átmenjen a lényege a könyvnek, és nem feltétlen képekkel, de most ha pár hónap múlva úgy jelenik meg, hogy képek vannak benne, akkor ne haragudj, valószínűleg meggondoltam magamat, de jelenleg ez a koncepció.
8: Nem akarsz segíteni az embereknek oly módon, hogy amikor ez a könyv megjelenik, és mondjuk megkeresnek téged, hasonló problémákkal, mint amelyekkel te küzdöttél, leülsz az emberekkel, elbeszélgetsz, utat nyitsz nekik, ajtókat nyitsz nekik, átviszed őket azokon a folyókon, amelyeken csak akkor kelünk át, ha odaérünk?
7: Pont most reggel, igazából egész tegnap a weboldalamat csináltam, és most hivatalon is ki tudom jelenteni, hogy amúgy pont pár órája lett hivatalos is, ahol nekem az lenne a célom, hogy én heti hírleveleket szeretnék írni, leveleket, és én nem tanítani, meg szeretnék. Én 27 éves nő vagyok, akinek még nagyon sok van, ami még tanulhat, és én azt gondolom, hogy mindannyian tudunk egymástól tanulni és kapcsolódni, és nem ez lenne a lényeg, hogy csak egy olyan közösséget létrehozni, ahol őszintén beszélhetünk, és én tanulok tőle, ők tanulnak valamit tőlem, és akkor ez így kialakul. Nekem inkább ez lenne a cél, hogy nem az, hogy én megosztom, hogy ezt is ez volt, és akkor én így segítek neked. Én nem segíteni akarok, én jelen lenni, és az, hogy ez erről tudjunk beszélni.
8: Sokat változtál az elmúlt években?
7: Nagyon. Nem is évek, hónapok.
8: Bácskai Sára, köszönjük szépen. Búcsúzik a műsorvezető Szegő Tibor, műsorunk visszahallgatható a mediaclick.hu oldalon. Hamarosan jönnek a hírek, majd a Nemzeti Sportkrónika következik.
9: Ez volt a Bajnokok, a Nemzeti Sportrádió portré műsora. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
5: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
9: A hazafutásban hétköznap 15 órától különböző sportos helyszínekre kapcsolunk. Ezt követi a Nemzeti Sportkör, a Nemzeti Sportrádió vita műsora. A hétköznap 18 órától, hétvégén 15 órától kezdődő körkapcsolásban élő közvetítésekkel, interjúkkal és elemzésekkel jelentkezünk. Az éjszaka folyamán a sportos zenék között meghallgathatja a nap mérkőzését, és a napközben elhangzott műsorainkból is válogatunk. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
10: Világbajnok lett az öttusázó Guzi Blanka. Csak nem 1.200.000 diák ül be az iskolapadba holnap. Változékonyra fordul az idő. Jó napot kívánok, Mónus Dóra vagyok.
9: Sporthírek.
10: A labdarúgó NB1 hatodik fordulójában a címvédő Eto'o FC 1-1-es döntetlent ért el Kisvárdán. A tegnapi másik találkozón a 11-est is hibázó Ferencváros 2-1-re győzött idegenben a Puskás Akadémia ellen. Guzi Blanka a kombinált számban 34 másodperces hátrányt ledolgozva, a címvédő egyiptomi Farida Halillal szemben nagyszerű teljesítménnyel aranyérmet nyert az öttusázók Kínában rendezett világbajnokságán. A DVTK 27 éves versenyzője Vörös Zsuzsanna, Simóka Bea és Kovács Sarolta után a sportág negyedik magyar egyéni női világbajnoka lett. A férfiaknál Koleszár Mihály a 8., Szép Balázs a 12. helyen zárt. A poznanyi gyorsasági és parakajakkenu világbajnokság zárónapján a kenu egyesek 5000 méteres versenyében Adolf Balázs aranyérmet nyert, míg a női kenusoknál ugyanezen a távon Csorba Zsófia ezüstérmet szerzett. A kajakosok 5000 méteres távján Kőhalmi Emese lett második, csak úgy, mint Varga Ádám kajakegyes 500 méteren. Szintén másodikként végzett Luczanna kajakegyes 200 méteren és a női kenu 4-es 500 méteren. A Koller Kristóf, Juhász István kenu 2-es 500 méteren a harmadik helyen ért célba. Már az első fordulóban búcsúzott Novák Djokovic az amerikai nyílt teniszbajnokságtól. A korábbi világ első 24-szeres Grand Slam győztes szerb klasszis az argentin Mariano Navonétől kapott ki 5 játszmában 4 óra 40 perces küzdelemben. A szabadkártyával induló Venus Williamsnek is az első fordulóban ért véget a New Yorki verseny. A 46 éves négyszeres olimpiai bajnok, 23-szoros Grand Slam győztes amerikai játékos az ugyancsak szabadkártyás honfitársától, Sofia Kenintől szenvedett vereséget 2 játszmában.
9: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
10: Magyarország csak akkor lehet sikeres, ha több időt, energiát és pénzt fordít az oktatásra és az egészségügyre, jelentette ki a miniszterelnök a Nagykanizsán tartott országos tanévnyitó ünnepségen. Magyar Péter közölte, a kormány ezt a két területet helyezi a középpontba. A kormányfő a tervek között kiemelte az iskolák felújítását és új kollégiumi férőhelyek kialakítását. Közölte azt is, a kabinet hamarosan bejelenti a tanítást segítők béremelésének ütemezését. Az eseményen Landert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter arról beszélt, hogy a kormány célja a diákokat és tanárokat egyaránt szolgáló oktatás megteremtése, amelyben a terhek növelése és a kontroll helyett a közös fejlődésen van a hangsúly. A holnap kezdődő új tanévben a köznevelési és szakképzési intézményekben csak nem 1.200.000 diák ül be az iskolapadba, közülük mintegy 100.000 elsős kezdi meg tanulmányait. Magyarországnak fontos a régiós együttműködés, hangsúlyozta Orbán Anita külügyminiszter a ma kezdődő Bledi stratégiai fórum előtt. A kétnapos szlovéniai tanácskozás középpontjában Európa jövője, az uniós bővítés és az európai biztonság áll. Orbán Anita több külügyminiszterrel is tárgyal. A fórumon Magyar Péter miniszterelnök is részt vesz. Már 8 halálos áldozata van a ciprusi komb balesetnek. 18 embert továbbra is keresnek. A 259 utast és 8 fős legénységet szállító katamarán tegnap indult Észak-Ciprusról Törökország felé, amikor egyelőre tisztázatlan okok miatt víz szivárgott a hajóba. A komb az oldalára dőlt, majd néhány kilométerre a parttól elsüllyedt. 241 embert mentettek ki. A kapitányt és a személyzet 7 tagját őrizetbe vették.
5: Közlekedés.
10: Erős a forgalom az M5-ösön a főváros irányába az Ócsa és az M0-ás autóúti csomópont között. Lassulás, szakaszos torlódás alakult ki. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 5555 605-ös számra.
5: Időjárás.
10: Gomoly felhős napos idő van. Késő délutántól észak-nyugat felől megnövekszik a felhőzet. Déltől a Dunántúlon, majd később már egyre több felé előfordulhat zápor, zivatar. Estétől viharossá fokozódhat a szél. Napközben 30-35, késő este 17-27 fok várható.
5: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
6: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
5: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: Nemzeti Sportkrónika.
1: Az Eto döntetlent játszott, a Ferencváros győzött a labdarúgó NB1-ben. Magyar arany, ezüst és bronzérmek a kajakkenu világbajnokság záró napján. Köszöntöm hallgatóinkat, a mikrofonnál Fehér Balázs.
0: Ez a Nemzeti Sportkrónika.
1: A labdarúgó NB1 hatodik fordulójában a címvédő Eto FC 1-1-es döntetlent ért el Kisvárdán. A győriek itt továbbra is veretlenek a bajnokságban. A tegnapi másik találkozón a 11-est is hibázó Ferencváros 2-1-re győzött idegenben a Puskás Akadémia ellen. A felcsúti csapat változatlanul vezeti a tabellát, az eddig 4 mérkőzést játszó FTC pedig feljött a 7. helyre. Elsőként hallgassák az Eto 19 éves, csereként pályára lépő játékosát, Szép Mártont.
2: Nem volt egyszerű Kisvárdán, sosem egyszerű játszani, tudjuk, fizikális csapat, hosszú labdák, de mindent megtettünk. Mi jobb pozícióban vagyunk, mint ők, győzni akarunk, mint minden meccsen. Sajnos ez kevés volt, de megyünk tovább. Nekik végefele jobban jött ki a mérkőzés, próbáltunk mi is focizni, végén felé nagyon nyomtak, dolgozunk tovább, próbáljuk ezeket kikerülni a következő meccsre. Egyértelmű, tovább felállítottunk egy szintet, ezért mindenki minket akar legyőzni, de mi ezt bírjuk, és próbálunk mi is a legjobbunkat nyújtani, és legyőzni mindenkit, folytatjuk.
1: A győri Szép Márton után következzen a Kisvárda vezetőedzője, Supka Attila.
3: Legfontosabb az lenne most már, hogyha tudnánk nyerni végre, mert az elmúlt két mérkőzés, én azt gondolom, hogy a csapat szempontjából jól sikerült, mind a két mérkőzésen tudtunk dominálni a Loki ellen és a Győr elleni mérkőzésen is. Rengeteg helyzetet kidolgoztunk, ezekből a helyzetekből kellene gólt-gólokat szerezni, mert akkor tudnánk csak előrébb lépegetni a tabellán, és nem is a tabella a fontos, hanem az, hogy minél több pontot szerezzünk, hogy minél előbb kerüljünk olyan pozícióba, ami a kieső helytől távol van. Megvannak én szerintem minden csapatnak azok a sémái, amivel próbálják a támadást felépíteni, aztán azon belül a játékosok döntenek úgy is, hogy melyiket választják a mérkőzésen belül. Oldalváltásaink jól sikerültek, abból voltak lehetőségeink, a mélységi passzaink sokszor jól sikerültek, abból voltak lehetőségeink, csak befejezés az nagyon-nagyon hiányzik.
1: A labdarúgó NB1 hatodik fordulójának tegnapi másik összecsapásán a Ferencváros 2-1-re nyert felcsúton a Puskás Akadémia ellen. A 90. percben a hazaiak egyenlítettek, ám ha a VAR döntése után érvénytelenítették Lamin Kohli gólját. Az FTC győztes találata Lisztes Krisztián nevéhez fűződik. A támadót Demjén Balázs kérdezte.
4: Talán nem számítottál te sem arra, hogy ilyen korán a pályára kell lépned Joseph sérülése miatt. Pontosan milyen utasításokkal küldött a pályára téged a szakmai stáb?
2: Hogy meg kell nyerni a meccset, nincs mese. Nem titkolt szándékunk, hogy meg szeretnénk nyerni a bajnokságot, úgyhogy ez minden meccsre úgy kell felmennünk, hogy meg szeretnénk nyerni. És ez valóban senki se kivétel. Szerintem minden támadó játékost ugyanúgy küldenek fel nagyjából.
4: Egy másik cserejátékos, a Jusuffal ketten hoztátok össze ezt a gólt, de pontosan hogyan is született ez a találat?
2: Osito kapott egy nagyon jó labdát a szélen, nekem meg már csak arra kellett koncentrálom, hogy jól be tudjam fejezni, mert egy szenzációs labdát adott Jusuf, úgyhogy én is köszönöm neki.
4: Egy nagyon hullámvasútszerű meccs volt, ebben talán mindkét csapat egyet érthet. Mit gondolsz, mi volt az, amivel igazán jobbak voltatok az ellenfélnél?
2: Hogy több gólt rúgtunk talán. Nem tudom, szerintem jobban akartunk. Itt a végén volt egy kis szerencsénk is, de ilyen a futball, úgyhogy nagyon örülünk neki, hogy nem lett megadva a gól.
4: Nem csak ti rúgtatok több gólt, mint az ellenfél, hanem te is több gólt rúgtál, mint az utóbbi időszakban. Egy nagy fontos találatot szintén csütörtökön a Trabzonspor ellen, most pedig egy győztes gólt. Talán nem állunk messze az igazságtól, ha azt mondjuk, hogy most vagy a legközelebb ahhoz a 2023-as tavaszi formához, amelyet berobbantál a felnőtt futballba. Mit gondolsz, hol tartasz ezen az úton, mi kell ahhoz, hogy újra ebben a formában szerepelhess?
2: Az, hogy elkerüljenek a sérülések. Most érzem magam olyan állapotban talán, hogy már annyira nem féltem a lábamat. Szerintem ez nagyra közbejátszik benne, hogy jobban is megy a játék.
1: Lisztes Krisztián után hallgassák a Puskás Akadémia kapusát, a 11-est is hárító Lehocki Bendegúzt, akit szintén Demjén Balázs szólaltatott meg.
4: Egy igazán jó szereplő, mégis kicsit csalódottnak tűnő Lehocki Bendegúz állít velem szemben. Büntetőt védtél, és a végén úgy tűnt, hogy már-már pontot is érhet ez a hárítás. Mennyire volt hullámvasútszerű ez a meccs most számodra?
2: Nagyon sokat dolgozott a csapat, hogy ezen a meccsen helyt tudjunk állni. Abszolút csalódott vagyok nyilván, mert pontot akartunk szerezni itthon, ez sajnos nem jött össze. A csapat nagyon sokat tett, hogy pontot szerezzünk, sajnos nem jött össze.
4: Nem igazán tehettél a gólokról, úgy tűnt, hogy gyors tempóváltásokkal zavart meg inkább titeket a Fradi, mint sem azzal, hogy folyamatos nyomás nyomást gyakorolt volna kapusszám, mert mennyivel nehezebbek ezek a szituációk.
5: Nem volt sok védésem a meccs folyamán, viszont a Fradi helyt állt, nagyon jó játékkal nyerni tudott. Felkészültünk belőlük, próbáltuk minél jobban kezelni ezeket a szituációkat, de nem jött össze sajnos.
4: Mi a tanulsága ennek a meccsnek, illetve mely pozitívumokat viszitek magatokkal a többi ellenfél ellen ebből a találkozóból?
5: Minden meccsből tudunk pozitívumokat kivenni, azon vagyunk, hogy ezeket erősítsük, és minél több jó megoldást tudjunk hozni a pályán. Voltak rossz szituációk is, amiket ki fogunk elemezni, aztán hát készülünk a következő hétre, a következő meccsre.
1: A labdarúgó MB2-ben, szintén a hatodik fordulóban az Illovas Soroksár 6-0-ra kiütötte a vendég Csákvárt, az Ajka 1-0-ra nyert a Szent Lőrinc otthonában, a Karszak pedig hazai pályán 2-1-re győzött a Videóton ellen. Varga Barnabás góljával vezetett az AEK Athén, a Kifiszia vendégeként a görög labdarúgó bajnokság második fordulójában, ám a hazaiak a 97. percben egyenlítettek, így 1-1 lett a végeredmény. Vargát a 82. az aténiak másik magyar játékosát, Vitális Milánt a 69. percben cserélték le.
0: Nemzeti Sportkrónika.
1: A poznanyi gyorsasági és parakajakkenu világbajnokság zárónapján a kenu egyesek 5000 méteres versenyében Adolf Balázs aranyérmet nyert, míg a női kenusoknál ugyanezen a távon Csorba Zsófia ezüstérmet szerzett. A kajakosok 5000 méteres távján Kőhalmi Emese lett második, míg Varga Ádám kormánylapátjának törése miatt feladta a küzdelmet ugyanezen a távon, de Varga kajak egyes 500 méteren azért begyűjtött egy ezüstérmet. Szintén másodikként végzett Lutz Anna, kajak egyes 200 méteren, és a Kis Ágnes, Nagy Bianka, Opavszki Réka, Csorba Zsófia összeállítású kenu 4-es 500 méteren. A Kollár Kristóf Juhász István kenu 2-es 500 méteren a harmadik helyen ért célba. Válogatottunk 4 arany, 7 ezüst és 1 bronzéremmel a németek mögött a második helyen zárt az éremtáblázaton. Az olimpiai számokat tekintve 1-1 arany, ezüst és bronz a termés. A kenu 1-esek 5000 méteres versenyében győztes Adolf Balást Tóth Béla kérte interjúra.
6: Egy utólag nem sok mindenen változtatnék, nagyon sokat tudtam vizenülni, láttam előre a kétes szituációkat, amiből jobb kimaradni, akár a fordulóknál, akár a futószakasznál, inkább mindig lemaradtam, hagytam egy kis teret többieknek. Biztonsági játék volt végig, mikor elmentem a moldáv sráctól, onnantól is annyi energiát raktam bele, amennyi muszáj volt, hogy tartsam az előnyömet. Nem akartam megkockáztatni se azt, hogy kifáradjak, se azt, hogy a nagy iramba mondjuk hullám úgy meglökő, hogy akár baj legyen. Ezt szerintem jól lehoztam.
7: Jól emlékszem, a negyedik futószakasz előtt hagytad ott a vízen, tehát nem futás közben előzted le. Kivártad a megfelelő pillanatot?
6: Futásra alapoztam, de közben úgy voltam vele, hogy úgy menjünk neki a futásnak, hogy már volt előtte egy sprint, hogy magas pulzussal gyakorlatilag, mert tudtam, hogy úgy biztosan jobban bírom a futást, de elég hamar, meg könnyedén megadta magát ebből a szempontból. Szóval éreztem a futószakasznál, hogy már egyedül vagyok, ahogy akartam, úgy lett ez az egész verseny.
7: Duisburgban, valamint Kopenhágában lettél még világbajnok 5000 méteren. Mi az, ami ilyen jól fekszik neked ezen a távon?
6: Szerintem az állóképesség. Amúgy nyilván ügyes is vagyok az én fordulókban, futószakaszoknál is. De mondjuk az első BB-met azt még futószakasz nélkül sikerült megnyernem. Jól megy ez a helyezkedés téma szerintem, ebben van úgy igazán nagy tehetségem, és ezt tudom kamatoztatni.
1: Adolf Balázs mellett a kajakosok 5000 méteres távján ezüstérmes Kőhalmi Emese is nyilatkozott Tóth Bélának.
7: A végén azért finisezned kellett a cseh versenyzővel, ott hagytad, legyőzted őt. Anderson az, aki érinthetetlen volt most ezen a távon?
8: Igen, nagyon úgy tűnik, hogy most nagyon nehéz megfogni, így hogyha van futószakasz, azért örülök, hogy az EB-n sikerült elkaptam őt. Az a klasszikus 5000 méter volt, ahol nincs benne futószakasz, aminek azért nagyon örültem, de remélem egyszer majd így is sikerül elkapni őt.
7: Ezen a világbajnokságon 5000 méterre koncentráltál, és ha már említetted az Európa bajnokságot, Portugáliában 2 aranyéremmel zártál. 2 arany, 1 ezüst, ami a fő versenyeket illeti ebben az évben. Hogy értékelnéd ezt az idényt?
8: Nagyon örülök neki, szerintem kihoztam a legtöbbet ebből, amit tudtam. Jövőre szeretnék az olimpiai számokra is koncentrálni, de szerintem ezzel is ilyen elégedett lehetek.
7: A világbajnokságra még visszatérve, az 5000 méteren azért az látszik, hogy óriási a küzdelem, akár tényleg hajó a hajó ellen. Okos versenyzéssel te ezt elkerülted. Ez volt a terv, tehát így tetted fel magadban a pályát?
8: Igen, ilyenkor próbálom ezeket minden jobban kerülni. Nem szeretek ilyen helyzetekbe kerülni. Sajnos a rajtam az nem úgy sikerült, ahogy szerettem volna, de egész jól sikerült. sikerült belőle kijönni, és nem belekerülni a verekedésbe. Szerintem, hogy egész jól sikerült felépítenem a pályát, elégedett lehetek.
1: Kőhalmi Emesét hallották. Aranyérmes lett a vitorlázó Vadnai Jonatán az Ilka 7-es hajóosztály dublini világbajnokságán. Az olimpiai negyedik magyar sportoló záronapi futamgyőzelmével szerezte meg a világ.

0: Egy nagyon jó erőpróba volt így nekünk, szerintem a Fradinak is így a szezon kezdése előtt, hiszen már jövő héten beleválunk a Bajnokok Ligájába, a bajnokságba. Inkább azt mondanám, hogy ez egy nem megszokott időpont volt egy ilyen nagy csapatoknak a csatájára, de én nagyon kíváncsian vártam, és szerintem a csapattársaim is nevében is beszéltek, hiszen nem találkoztunk ilyen szintű ellenféllel, csak talán a Bresttel a felkészülésünk során, és hát trófea természetesen, mindenki a győzelemre éhes, és mindenki a kupákat szeretné, és nagyon örülök neki, hogy ez most nekünk így megadatott, extra önbizalom löket lesz most nekünk így a bajnokságra.
1: Az Eto játékosa Fodor Csenge után a Ferencváros női kézilabda csapatából Hásfai Júlia is összegzett.
2: A meccsnek a végeredménye egyébként nem tükrözi az egész mérkőzést, tehát hogy ahogy játszottunk, az utolsó 5 percben, vagy az utolsó pár percben nyílt meg a nagy különbség. Már egy ilyen, inkább ilyen szétesés, meg már egy kicsit ez a lehajtott fejű. Nem azt mondom, hogy feladás, de ott már látszott, hogy a mérkőzésnek vége van. Én egyébként úgy jöttem ide, hogy a csapatnak motivációt adhat az a múlt hétvégi győzelem a meccs ellen. Persze van még finomítani való, illetve kezdődik a bajnokság, illetve a Bajnokok Ligája, amire most már aztán nem lehet kifogásokat találni, akár az sem, hogy nem szoktunk eléggé össze, de természetesen volt helye még ennek, hogy itt próbálgassuk a szuperkupán a páros kapcsolatokat, próbálgassunk különböző dolgokat, mert ez az igazi rajt előtt egy ilyen nagy erőmérő volt. Sajnálom, hogy nem úgy jött össze, nagy szívvel jöttünk ide, nagyon megszerettük volna nyerni, és jól lezárni az alapozást, illetve jól nekifutni a szezonnak.
1: A férfiaknál tehát a Veszprém nyerte a kézilabda szuperkupát a Szeged elleni 37-35-ös sikerével. A veszprémiek csapatkapitányát, Ligetvári Patrikot Szabó Szilvia kérdezte.
3: Nagyon nagy motivációt az első trófeát megszerezni a szezon elején. Jó mérkőzést tudtunk játszani, amit egy kicsit sajnálok, az, hogy nem kaptunk egy érmet se. Ez volt nekem az első szuperkupa győzelmem, és nagyon örültem volna, kapok egy érmet, de majd szerkeztek egy jó levelet magamnak.
4: De látjuk, hogy egyen pólóban vagytok, tehát valamilyen szinten ezért megpróbáltatok készülni, nyilván nem elkiabálva. Mik voltak a fordulópontjai ennek a meccsnek?
3: Az elején már fordítottuk, nagyon jól kezdtük a mérkőzést, nagyon belén ki is tudtunk dolgozni, onnantól csak a Szegedet engedtük vissza. Mi hibánkból értek egész mérkőzésen, jó meccset tudtunk játszani.
4: Külföldön nagy hagyományai vannak az ilyen szuperkupáknak. Szerinted mennyire van létjogosultsága ennek? Mekkora élmény volt ez számotokra?
3: Nagyon élmény volt, hiszen először nyertem meg ezt a trófeát, és szinte minden lehetséges hazai trófeát besebeltem. Ez hiányzott egyedül, nagyon örülök.
1: A veszprémiek csapatkapitánya Ligetvári Patrik után következzen a Szeged férfi kézilabda együttesét erősítő Lukács Péter, aki szintén Szabó Szilviának nyilatkozott.
5: Viszonylag hosszú felkészülésen vagyunk túl. Ezelőtt a meccs előtt 3 edzőmérkőzésünk volt. Azon a 3 meccsen kellett megismernünk egymást, begyakorolnunk azokat a figurákat, játékrendszert, amit szeretne látni az edző. Úgy gondolom többé-kevésbé sikerült, de nyilván ehhez idő kell ezen a szinten, hogy megszokjuk egymást maximálisan. Ez a meccs tényleg a szezon elején jött, de sokat tudunk ebből tanulni, de a küzdést azt mindenféleképpen kiemelném. Többször is azért több gólra vezetett a Veszprém, de mindig visszajöttünk, és a végén még ha egy kicsivel talán szerencsésebbek is vagyunk, jobban fókuszálunk, akkor meg is fordítottuk volna a meccset.
4: 7 góllal is vezetett már a Veszprém, akkor már lehet, hogy sokan elkönyvelték, hogy jó, hát ez egy lefutott találkozó, és volt tartása a csapatnak, és szépen visszajöttetek. Egymást spanoltátok, kellette, vagy ez így meg volt beszélve, vagy éreztétek, hogy ebben még van?
5: Éreztük is, hogy tudunk ennél jobban játszani. Összeraktuk a védekezésünket, egyre több védésünk is lett. A technikai hibákra kell jobban odafigyelni, nagyon sok volt. Az is talán abból adódik, hogy még nem annyira ismerjük a másikat, de egyre jobb és jobb lesz, ahogy egyre több meccset játszunk.
1: Az Európa bajnok Halász Bence 80 méter 67 cm-rel győzött, míg Szabados Ármin negyedikként végzett kalapácsvetésben a bressai ezüst kategóriás nemzetközi atlétikai versenyen, amelyen a 100 méteres gátfutásban Kozák Luca 6. lett. A válsérüléssel bajlódó Fucsovics Mártonnak az első forduló jelentette a végállomást az amerikai nyílt teniszbajnokságon, miután 3 játszmában alul maradt a spanyol Daniel Meridával szemben. Szintén a US Openen már az első fordulóban búcsúzott Novák Djokovic. A korábbi világ első 24-szeres Grand Slam győztes szerb klasszis az argentin Mariano Navonétól kapott ki 5 játszmában 4 óra 40 perces küzdelemben. A szabad kártyával induló Venus Williamsnek is az első fordulóban ért véget a New Yorki verseny. A 46 éves 4-szeres olimpiai bajnok és 23-szoros Grand Slam győztes amerikai játékos az ugyancsak szabadkártyás honfitársától, Sofia Kenintől szenvedett vereséget 2 játszmában 1 óra 49 perc alatt. A budaörs női asztali tenisz csapata 2 vereség után a spanyol Son Cladera együttese elleni

0: 8-4-es sikerrel búcsúzott a Bajnokok Ligája első csoportkörétől. A spanyol Enric Mas nyerte a Vuelta a España országúti kerékpáros körverseny 9. csak nem 187,5 kilométeres szakaszát, és összetettben is ő vezet, miután a szombati bukásban súlyosan megsérült szlovén Tadej Pogacsártól megörökölte a piros trikót. Walter Attila 83. helyen ért célba, összetettben a 41. pozícióból várja a folytatást. Műsorunk végén köszöni figyelmüket a szerkesztő Fejér Balázs, adásunkat visszahallgathatják a mediaclick.hu weboldalon. A zene után 13 órakor kezdődik a Söprögető kocsi című kerékpáros műsor itt a Nemzeti Sportrádióban.
1: Ez volt a Nemzeti Sportkrónika.

0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava. Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: podcasten az FM105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a Söprögető Kocsi, a Nemzeti Sport Rádió országúti kerékpár magazinja. Minden hétfőn 13 órától a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
2: Nagy szeretettel köszöntünk mindenkit, a mai adásban is Várhegyi Benjamint és Székely Dávidot halljátok. Hát egy eléggészen szörnyű hír az, amiről leginkább beszélni fogunk, hiszen piros trikóban óriási előnnyel egyértelmű és toronymagas végső esélyesként bukott Tadej Pogacar, úgyhogy egy teljesen más Vuelta, amit nézhetünk innentől kezdve, és nézhettünk már tegnap, azaz vasárnap is. Nem tudom, hogy sikerült-e feldolgozni benne így. Hát most már azért másfél-két nap elteltével azt, ami történt. Kell-e keresni okokat, vagy kezdjük úgy, hogy mi ezt megmondtuk, akkor is, amikor a negyedik szakaszán a túrnak perceket adott mindenkinek Tadej Pogacar, és valahogy úgy fogalmaztam, hogy értékeljük azt, hogy látjuk őt, mert semmi sem garantált ebben az életben.
3: Köszöntöm a hallgatókat. Igen, mondtuk, amit megmondtunk. Igen, szóval hát benne volt. Kicsit azért nehéz még szerintem legalábbis nekem túltenni magam ezen, mert hát nem nagyon látunk ilyet. Tehát Tadej Pogacartól nem az, hogy nem nagyon, egyáltalán nem látunk ilyet. Tehát, hogy ugye itt a rekordok, hogy vagy statisztikák inkább, hogy ő még nem adott fel többnapos verseny, nem adott fel ebből következően három hetes sem, tehát igazából semmit sem adott még fel. Utoljára...
2: Hát egy Liège.
3: Pontosan az a Liège 2023-ban, amit feladott. Ugye bukni már láttuk őt azért többször is, de valahogy mindig hát megúszta, hogyha ezt lehet így mondani. Ez szerintem inkább egy képesség, hogy egyszerűen gyakorlatilag te junior korod óta, tehát ilyen 2014-15 óta nem adsz fel egyszerűen többnapos versenyt, tehát egyszer sem esel akkorát, hogy fel kelljen adni, egyszer sem vagy annyira rosszul, betegség, vírus, blablabla, bla, bla, amit ugye a félmezőny el szokott kapni betegségeket, te abból is mindig kimaradsz. Tehát kicsit egy ilyen, gyakorlatilag az egyik legalul értékeltebb képessége Pogacarnak az, hogy ebben a sportágban egyébként ő ezt fel tudja mutatni, hogy ilyen szinten nem ad fel versenyeket, és gyakorlatilag soha. Ezért is nagyon szomorú, nyilván hát most vannak, akik nagyon örülnek, mert hú, hát most aztán nagyon-nagyon jó lesz, és nagyon-nagyon izgalmas, ami egyébként tény, tehát hogy ez félreértés ne essék, tehát ezt láttuk tegnap is, a 9. szakaszon, hogy ez valóban így lesz, és lehetetlen megmondani akár mostani forma alapján is, hogy ki fogja megnyerni ezt a Vueltát, mert két hét alatt sokat változhat, de vissza Pogacarra még kicsit, tehát azért nem értek ezzel egyet, mert igazából mindegyik sport gyakorlatilag elég egyenlő lenne, hogyha a legjobbokat kiszedett, tehát ez nem csak a kerékpározása igaz, viszont attól, mert nem tudom, T vagy D szinten levő jelölteket, vagy csapatokat, vagy versenyzőket néz az ember, attól izgalmasnak lehet izgalmasabb, de jobbnak nem feltétlenül jobb. És nyilván, tehát ezt nem úgy mondom, hogy úristen, bárki, aki megnyeri ezt a Vueltát, ott egy úgynevezett aszterisk lesz, hogy egyébként Pogacar kiesett, mert pár év múlva lehet, hogy erre fog emlékezni az ember, hogy Pogacar kiesett, de ez, úgy kérem szépen, ez a 8. szakasz volt. Tehát, hogy van még utána két hét versenyzés. Tehát teljesen mindegy, ugyanannyit fog érni ez a Vuelta győzelem annak, aki megnyeri, annak a csapatnak, annak a versenyzőnek, mint bármelyik másik háromhetes bárkinek. Viszont hát nyilván Tadej Pogacarnak kicsit újra kell tervezni, meg most kicsit olyan érzés, hogy lezárul talán egy pont a karrierjében, mert ugye ilyen még nem történt vele, és ezért ezek nem a kis horzsolások. Játszani lehet, hogy majd, ja hát most nem baj, visszatérünk egy hónap múlva, VB már ott leszünk, meg ehhez hasonló dolgok. Szerintem, hogyha őt ezen a szinten szeretnék tartani, meg azt várják el tőle, hogy ezen a szinten maradjon, nem tudom, hogy végül is meglett a szerződés aláírás 32-ig, ugye a Vuelta előtt, de hogy 32-ig ezen a szinten szeretnék tartani, akkor mindennél fontosabb az, hogy mekkora türelemmel kezelik most ezt a felépülést.
2: Igen, milyen érdekes, nem, hogy nem így tervezték a szezont, utólag találták, hogy akkor menjünk, és nem tűnt egy rossz ötletnek, mert tényleg lendületből nyerte meg a Tour de France második felét is, hogyha leosztjuk az időket, és úgy jött erre a versenyre is, hogy már az első nap is hihetetlenül éles volt, és tehát azt beszéltük, hogy jó, hát ezt az első héten eldönti, de látjuk, hogy ez abszolút nem ilyen egyszerű, és így talán még jobban tudjuk tisztelni azt az eredménysort, amivel már rendelkezik Tadej Pogacar ennyire fiatalon, de nagyon érdekes ez a sportág, hogy és sokszor írja az a kritika, hogy jó, hát de csak tekernek, hát nem történik semmi, hát mennek. És pontosan látjuk, hogy egy ilyen kis szikla darab, vagy nem tudom, kő darab, hogy éppen ezt hogyan fordítjuk, az pont úgy alakult, senki nem jelezte, hogy ő esett el benne. És hogy ő is csak egy ember, akivel ez megtörténik, és lehetséges, hogy utólag nem biztos, hogy mindig el kell dönteni, hogy akkor jó, most variálunk, és a megérzéseinkre megyünk. Nyilván senki nem mondta, hogy ne indulj el, mert el fogsz esni a 8. szakaszon egy ilyenben, de ettől még ez egy nagyon-nagyon különleges tanulság szerintem, és remélem, hogy tanulság, és visszatér arra a szintre, ahol volt mindig. Ugyanakkor meg látjuk, hogy egy Jonas Vingegaardnál is mit jelentett az, hogy egyszer bukott, és az 2 évébe került, és ki tudja, hogy lesz-e valaha azon a szinten, bár tudjuk, a számok azok jobbak, mint korábban, stb. De hogy azért a tudat alatt, ha csak 0,01%-ban is, de biztos, hogy benne lesz. És biztos, hogy ez a fajta, de amit te mondtál, ez nagyon jó megfogalmazás szerintem, hogy az a Pogacar, akit eddig ismertünk, az már nincs. Tehát innentől kezdve egy új Tadej Pogacart fogunk látni, és ez kinyit egy csomó kaput, egy csomó ajtót azzal kapcsolatban, hogy akkor merre is indul el. Lehet, hogy agyon nyeri a következő években is magát, de lehet, hogy benne van az, hogy csak egy picit más lesz az egész, és ez itt tényleg Barcelonában kell megoperálni, azért ez nem egy, nem tudom, lábújtörés vagy hasonló, az is fájdalmas, ez sokkal keményebbnek tűnik, még akkor is, hogyha az első fénykép, amit felrakott a közösségi oldalára, azért az elég vagány, nyakmerevítőben mutat be mindenkinek, meg inkább az életnek, és hát biztos, hogy lesz majd még a legjobbak között, de ez egy nem várt fordulat. Én pont nem láttam egyébként azt, amikor történt, te írtad, hogy atyám, és azt mondtam, másra utalsz, de nem, erre utaltál, és akkor, amikor megkérdezted, hogy ennek én miért örülök, akkor fogtam fel, hogy itt valami történt a Vueltán, és akkor behoztam a Maxon, és akkor már azt hiszem pont azt mondták, hogy hát most adott fel először versenypogát, vagy valami ilyesmi, több napos Tadej Pogacarval, ez volt a statisztikai adat. Kemény időszak. Ez viszont olyan, amire mindig emlékezni fogsz, hogy kivel, hogy miként láttad, vagy értesültél róla.
3: Én abszolút, tehát, hogy ilyen tényleg nem történt vele meg végképp, nem, és kicsit ilyen, hát nem is kicsit keserédes, de ugyanígy éreztem magam személy szerint én, mikor a 2 hónappal ezelőtt a Solezonon Jonas Vingegaard, hogy a francba, hát igazából gyakorlatilag itt fújják már le a versenyt, mert ez nem jó, és ne felejtsük, hogy ott 4,5 volt a hátránya a Vingegaardnak, de hát ez hihetetlen nehéz, és tényleg a Viszmás dokumentumfilmet mondjuk a Tour de France-ról, aki látta, abban volt benne, hát ez is, ugye ez egy órás dokumentumfilm, a Viszma azért tesz azért mostanában, hogy akár a klasszikusok, akár a 3 hetesek után egy nagyon komoly dokumentumfilmet általában feltesz a YouTube-ra, és abban volt, hogy gyakorlatilag tényleg a bukás után Vingegaard arról beszélt, hogy igen, most nagyon nehéz ezt most mondani, meg komolyan venni, de úgy éreztem, hogy azon a napon nyerhettem volna, és nyilván tényleg, tehát, hogy ez a mentalitásuk, az a fontos, hogy Tadej Pogacarnak is az a mentalitása, ebben 100% biztos, hogy tehát ne vicceljünk, hát vissza akar ülni az ember a kerékpárra.
2: Az szürreális.
3: Lehet itt Macsentó kukolni, hogy hát vissza akarta rakni, meg nem tudom. Nyilván abban egyetértek, hogy egy ilyen helyzetben a sportigazgatónak egyébként észnél kell lennie, mert a versenyző mindig vissza akar ülni. Nekem nem úgy tűnt, hogy Pogacarnak 3-szor el kell mondani, hogy már pedig te most visszaülsz. Tehát meg fog próbálni, és mondta, hogy nem tud egyszerűen visszaülni, de hát...
2: Itt mert az, amikor olyan, harmadszor ült le, hogy egyszerűen igen, nem megy, a szürelme...
3: És ott nem kerékpározásról van szó, szóval viszont felállni nem nagyon igen ment. Tehát, hogy azért ül vissza, mert jó, hogy nem így visszadőlt gyakorlatilag, mint aki megszédül, vagy elájul, vagy akkor látunk ilyesfajta mozgást, és tehát ugye rázta a fejét, de hát tényleg nyomcsigolya törése van az embernek, tehát már akkor is az volt, és azzal megpróbál visszaölni, meg a vállával, ami szintén elmozdult ugye a kulcson, ugye azt is műteni kell, agyrázkódás, de hát azt láttuk, tehát hogy egészen biztosak lehetünk benne, hogy akárcsak Chris Froome-nak mondjuk ugye a nagyon-nagyon híres edzés pályabejárásos bukása után, amikor ugye elég az ember fejében marad a történet, hogy azt kérdezte, hogy ja, de amikor helikopterrel vitték a kórházba, hogy ja, de ugye nem tudom, 3 hét múlva kezdődő túron azért ott lehetek. És mondták, hogy hogyne, tehát azt felejtsd el. Én biztos vagyok benne, Tadej Pogacsárnak is az első gondolatai között volt az, hogy és akkor a világbajnokság, és biztos vagyok benne, tehát hogy ismerjük ezeket a srácokat, tényleg más a tűrés határuk, ezt ezer példa bizonyítja, de tényleg csak akár csak egy nappal korábban a Pogacsár bukáshoz képest, ugye az a Romelu Luca van Boven eset, mikor így kilökte igazából az Astana versenyzője van Bovent, és van Boven befejezte a szakaszt, majd utána nem tudom, ilyen bordatörések, beszakadt tüdő, stb., és azzal ment végig még egy 40 kilométer, tehát hogy másból.
2: Igen, mindig a futballistákat lehet ilyenkor ellenpéldaként, hogy milyen forgolódások vannak, hogy fáj nekik mindenük ezek az emberek meg kerékpárban, és nyilván a futballistákat is le a kalappal, mert ha csak valaki megnézi Szoboszlai Dominik oda-vissza futkározását, és a futkározást itt most a legpozitívabban értem a védekezés, támadás, védekezés fázisban, egészen brutális, hogy mire képesek, és én mondom, tehát hogy én ezt úgy értem, hogy én, aki a töredékre nem lennék képes, zárója bezárva, tehát hogy egészen fenomenális az, hogy milyen fájdalom tűrő képességük van, és hogy emiatt is mennek fel ugye a hegyeken, meg teljesítenek úgy, de hogy ez az instant egyből meglévő gondolat, jó, de azért betekerek, aztán meglátjuk utána, hogy holnap tudom-e folytatni, ez valami egészen lenyűgöző, de itt az első pillanattól kezdve szerintem lehetett látni azt, hogy baj van.
3: Igen, tehát tényleg, gondoljunk csak bele, most nem tudom, tényleg, hogyha csak magamba gondolok bele, és elesek biciklizés közben, akkor az első gondolatom az, hogy na jó, tehát akkor többet ezt most hagyjuk. Akkor most nem jövök ki biciklizni, nem tudom, egy évig. Tehát hogy ennyit azért nem ér a dolog. Értem, hogy ők profik, és ezért fizetik őket, de hát 50-szer akkorákat is esnek. Tehát, hogy azért ez arányosan így néz ki, és nyilván az adrenalin az ilyenkor nagyon sokat segít, hogy egyből vissza akarsz ülni, de azért egy agyrázkódásnál, amikor szédülsz, meg azt se tudod, mi van, meg tényleg, hogy annyira kiszolgáltatott vagy, mert ott vagy az út közepén, országút közepén, és elestél, és azt se tudod, hogy hol vagy, akkor nagyon furcsa nyilván, hogy ez az első. A bukás pedig, hát meg az egész szakasz igazából, bocsánat, gusztustalan volt, tehát hogy ezt így nem szeretjük, főleg egy átmeneti szakasz, tehát semmi nem történik,
2: ilyen
3: az egész
2: semmilyen,
3: nap.
2: Semmilyen, így van. Miért teszed hétvégére alapból?
3: Srác akart elmenni, az egész mezőnyből szökni. Jött az a hegy, 30-szal a vége előtt, senki nem akart rajta egyébként tempót menni, tehát hogy senki nem akart ott szétszedni a mezőnyt. És egy nyílegyenes úton történt ez a bukás, hogy tényleg vagy ráment erre a dologra, erre a kőre, vagy kavicsra, ugye... Szivákov volt Pogacsár mögött, ő mondta, hogy egyébként pont egy kulacsot rakott vissza, de hogy itt ez tényleg az a helyzet, mert Jonas Vingegaard esetében az kicsit más, mert ugye ott a viszmások vállaltak nagy kockázatot, akkor belementek abba a kanyarba. Erre lehet fogni. Jonas Vingegaard egyébként ugye a harmadik, negyedik helyen volt, tehát ő személy szerint ott semmit nem tudott csinálni. Pogacsárnál is azt gondolom, hogy ez a helyzet ilyenkor... Itt most hiába szól, hárman voltak előtte, hiába szól az a csapattársa, nem tudsz reagálni. 55-60-as tempó volt, ezt elmondta mindenki, és egyszerűen ugye nem tudta megfogni. Tehát kulacsot raksz vissza, az egyik kezed van egyébként a kormányon, esélytelen, tehát megdobta az elejét, és ráestél, és gyakorlatilag csináltál egy szaltót, meg felborítottál a mezőnyben jó sok embert. Egy pekjes szituáció, de a szakasz maga, tehát már a neutrál zónában, a lassú rajt zónában is bukások voltak, és utána egész nap bukások voltak.
2: Még a végén értetetlen, is.
3: Igen, és értetetlen, hogy miért, mert egyszerűen egy lassú nap is volt viszonylag, sík nap is volt viszonylag, széles utak, mint azt láttuk, egyenes az egész, tehát hogy nem is ez a technikás dolog amit azért szoktunk látni jó eltán az utolsó 3-4 kilométereken, és esnek kellnek a versenyzők teljesen indokolatlanul. Ugye Matthew Brennan mondta aznap nagyon jól, hogy hát most gyerekek, tehát aki 160 watton, 3 óra 160 watt, ami semmi, tehát olyan, mint hogyha sétálgatsz egyébként lassan az ő szintjükön, kockázatokat vállal, tehát sokan azt gondolták aznap, hogy ők szuperhősök, és tényleg ezek olyan esetek, amikor az UCI nyilván arról beszél, hogy mikor a bukásokat és baleseteket vizsgálja, hogy egyébként nem tudom, a 65%-a vagy 60%-a az a versenyzők hibája. Mert itt a legtöbb egyébként például azon a szombati napon a versenyzők hibája volt. A Pogacsár eset azért szimplán pek, tehát ezt nem nagyon tudsz mit csinálni, csak vele nem fordultak elő eddig ilyenek, mert hogyha nem tudom, az éppen 100., 120., 130. összetett helyen álló ember, akiről nem is hallottál még egyáltalán, mióta ott van a Vueltán, ha végignézted az összes szakasz sem, esik el, egy ilyen elakka, azt mondod, úristen, mekkora pek, jobbulást neki, pont. Csak mikor ugyan nyilván a legjobban történik, akkor azért nagyobb figyelmet kap, aminek én még örülök a Pogacsárral kapcsolatban, hogy legalább az látszik mindenkin, hogy a mezőnyben mekkora tisztelet övezi őt. Tehát, hogy tényleg ő a főnök a mezőnynek, mert ez az interneten meg a szurkolók körébe kevésbé így van, mert egyszerűen túl jó, és nagyon sokszor átbeszéltük mi is itt az évek alatt, hogy ez milyen láncreakciót indít el a sportágat szeretők körében, de a mezőnyben azért ez nagyon-nagyon durva, hogy mekkora tisztelete van Pogacsárnak.
2: Igen, egy dolog szerintem a legtöbb munkában egyébként úgy van, hogy amikor nagyon koncentrálsz, akkor sokkal kisebb a hiba lehetőség, mint amikor csak 1%-kal is kevésbé figyelsz oda, és pont ez volt szerintem tudat alatt mindenkiben benne, hogy jó, ez egy nyugis nap, aztán utána meg úgyis jön a király szakasz, úgyhogy vagy az egyik király szakasz, ezt akkor most engedjük el, áttekerünk, és aztán utána lehet az érdemi részt csinálni. A másik meg tényleg az, hogy oké, most ugye így kivettük, vagy kivette a sors Tadej Pogacsárt, és látjuk azt, amit nagyon sok szurkoló mond, hogy milyen jó lenne, hogyha tényleg itt lenne igazi csata. Hát tegnap, azaz vasárnap láttunk csatát, de nem mondom, hogyha fél év, hát 2 hét múlva megkérdezze, hogy na, akkor melyik volt a legemlékezetesebb szakasz, akkor azt mondom, hogy fú, az a vasárnapi, az zseniális volt, mert volt, nem tudom, 28 különböző támadásattól a 7 embertől, aki ott volt, hol Gálat gondoltad, hol én gondoltam Rogličot, hogy milyen okosan ő nem támad nagyon, és majd egyet
3: indít. Nekem is eszembe jutott, ugyanez jön.
2: És amúgy meg ilyen iszonyat tűzi játék, ami egyfelől szórakoztató, de másrészt tényleg azt érzed, hogy 1%-on belül van mindenki. Tehát, hogy nem fogsz olyan látványos dolgokat látni itt a következő időszakban, amire majd utána emlékezni fogsz, hogy fú, ez zseniális volt.
3: Igen, tehát azt ne felejtsük el például szerintem, hogy az a 2 évvel ezelőtti Vuelta, amikor Roglic nyert 2024, és ugye Ben O'Connor vette át a piros trikót az elején a 6. szakasz környékén, ilyen, már nem emlékszem pontosan, 5-6 perccel nagyjából, tehát egy hatalmas előnyt kapott, és szépen fokozatosan hozta vissza ugye Roglic, és ugye az volt akkor, hogy hát, hogy ez így nagyon-nagyon izgalmas lesz, mert hogy ez nagyon nagy előny, O'Connor meddig tudja megtartani, O'Connor második lett azon a Vueltán összetettben, tehát elég jól tartotta azért az előtt a többiekkel szembe, de szinte nem arra jött ki az egész, hogy úristen, milyen emlékezetes volt, mert Roglic mit fordított, hanem ez a fokozatosan dolgozgatja le az előnyt, de az a helyzet, hogy hiába mondjuk azt, hogy Tadej Pogacsár, vagy akár egy Mathieu van der Poel, vagy akár egy Remco Evenepoel, hogy mennyivel kiemelkednek egy bizonyos mezőnyből, ugye Pogacsár minden mezőnyből, de azért a többiek is tudnak olyan versenyre menni, ahonnan kiemelkednek, hogy ugye nem élvezetes. Én pont az ellenkezője vagyok, tehát értem, hogy ez nagyon szórakoztató volt, meg lesz a következő 2 hét, csak nagyon furcsa látni ezeket a, hát igazából 2-3-at belerúgunk támadások, és akkor nézzünk hátra, és utána megállás. És ugye ez az, amitől kicsit el vagy szokva, mert igazából hát maxon kell menned. Tehát, hogy itt ez a feladat, nem tudom, 3 hegyel a vége előttől, és ugye nyilván kicsit az is furcsa látni, hogy valójában ezek a csapatok, akik összetett emberekkel jönnek, hát elég furcsa csapatok benyomását keltik néha. Tehát most itt a Decathlonra gondolok a tegnapi kapcsán, amikor ugye elmondták ők is, ugye Mühlbergernek volt egy interjúja, hogy hát azért lehet, hogy jobb lesz, hogyha itt hétfőn leülünk a pihenőnap beszélni, hogy akkor hogy építjük fel legközelebb, mert ez nagyon rosszul nézett ki.
2: Borzasztóan nézett ki.
3: Tehát, ott kezdve, hogy a Movistar hagyta volna ezt a szökést elmenni nyugodt szívvel. Tehát oké, 6-7 perc körül volt ugye a Walter Atti fél szökés előnye. Majd a Decathlon ugye előre állt, visszahozták igazából az egész, akik maradtak a szökevénycsoportból, majd korán elfogytak, és rosszkor, hát konkrétan a helynek a sík részén engedték el Félix Gált, hogy támadjon. Szóval ezért se volt feltétlenül nagy ötlet az ott hétnél támadni, mert konkrétan az egyetlen sík részén a hegynek engeded el az emberedet, ugye nyilván korán elfogytak, és ott tartottunk, hogy egyébként vannak olyan csapatok, ahol még voltak emberek a kapitányon kívül is, illetve amit Oszkár Olni mondott, hogy hát túl korán elfogytak, ezért volt ez az áldogálás, tehát ez az állóháború gyakorlatilag, mert senkinek nem maradt segítője, és mindenkit belerúgott. Tehát visszaér, ez Kielmóze, aki csak leszakadt hátrafele az egész Vueltán, visszaér, és ott ő is beletámad egyet. Járnó Vidár, nem az összetetre megyek, ő is beletámad egyet. Karapász. Tehát, hogy ezért jött ki egyébként nagyon jól Henrik Maasnak, és ezért emelte ki egyébként a sportigazgatókat, hogy ők pontosan mondták neki, hogy kivel mi a helyzet, és az alapján gondolkodj, meg az alapján hozd meg a döntéseidet, mert itt teljesen kezd mindenki megőrülni. És hát Félix Gára visszatérve meg a Decathlonra, a végén még az jön ki, hogy ugye, hát gyakorlatilag ők voltak egyébként a vesztesei annak a dobogóért menő harc, ami szerintem most nagyjából egy 4 embert érint, és talán majd egy Richard Carapaz, hogyha esetleg azt a Tour harmadik hetes formát előveszi, akkor igazából meg is tudja nyerni ezt a Vueltát. Szóval, hogy itt tartunk, és emiatt nagyon szórakoztató lesz, de sok esetben pedig én arra számítok igazából, amire már tegnap is, hogy itt a kicsit okosabbak a csapatok el fognak menni a hegyek utolsó 1-2 kilométeréig, és ott lesz valami. Tehát fognak kinézni jól szakaszok, hogy 5000 méter szint, meg 4500 szint, mert lesznek még ilyenek, de azt gondolom, hogy ezek, mint ahogy megszokhattuk a Pogacsár Vingegaard éra előtt nagyjából, ezek el fognak menni az utolsó 1-2 kilométerig, és ott fognak eldőlni. Ugye a különbségek kifejezetten kicsik, lesz még egy időfutam a 18. szakaszon, amivel nyilván Primož Roglič úgy számol, hogy az nagyon-nagyon fontos lesz neki, de azért kicsit más, és szórakoztatóbb, talán izgalmasabb egy fokkal, mert nem nagyon tudott, hogy ki fog nyerni, de azt gondolom, hogy legalább ugyanilyen szórakoztató, tehát valami Pogácsán elviszi ezt a szakaszt, nem tudom, 2,5 perc különbséggel, hátul meg egyébként történik ugyanez. Tehát, hogy
2: jó, csak ha pirosérmész, azért az nyilván más, tehát itt az a fajta plusz.
3: Nyilván védekező vagy, kivéve Henrik Maas, aki meg igazából, igen, tehát támadó volt, és rég láttuk talán, tehát nem csodálom, hogy azt mondja, hogy élet legjobb formájában van, de ő is azért óvatossággal tekint erre egy előre, mert elmondta, hogy 2 éve nem ment összetettért, és egyébként, hát azért vele is történtek már rossz dolgok, balesetek a karrierje során, tehát meg most ezt látva, hogy Pogacsán, oké, majd Granadába elmondhatjuk, hogy akkor mi nyerünk, vagy mi nyertünk, de addig azért nagyon nehéz szerintem azzal foglalkozni. A Movistárnak alapból is óriási szó, hogy náluk van a piros.
2: Abszolút hazai csapatként, meg pláne borzasztó éveket követően. Hozzáteszem, az egy Vingegaard, Pogacsán, Roglič hármas, hogyha a 3 heteseket így fogyasztjuk, az nem hangzana rosszul 2026-ra, ezt meglátjuk. A VB-vel kapcsolatban szerinted így egy Remco Evenepoel hogy kell fölmenekem még ez, ami eszembe jutott, hogy hirtelen az a kanadai világbajnokság lesz rendkívül nyitott, úgy pedig azt gondoltuk, hogy azért az is Tadej Pogacsár.
3: Igen, és hát Remco ugye mint nagy esélyes, de akár így azért megnyílhat az esély kicsit a Van Aert Van Der Poel kettősnek is, hogy oké, ez nem Ruanda, tehát ez nem olyan nehézségű pálya azért, egy ilyen 3500 szint van benne, amit azért túl lehet élni, tehát egy Wout van Aert mindenképp túl tud élni, viszont hát látjuk a Vuelta-n is, hogy megy hegyeken, tehát amíg szökésekben van, ő az egyetlen ilyen 75 kiló felett levő versenyző, tehát egy oké, és mégis ott van ezen a szinten, de nyilván nem szeretné Remco se, hogy meg senki, tehát hogy ezt nagyjából mondani se kell, hogy valaki így, a legnagyobb rivális, hogy így ne induljon. De ugye az elején pont mondtad Jonas Vingegaard példáját, hogy a visszatérés kapcsán, és a Remco is egyébként egy nagyon-nagyon jó példa erre a visszatérésre, hogy több esetben is, akár még 2020-as évek, ugye a Lombardia, 20-as évek eleje, de ugye tavaly télen ez a ütközés az autóval, ez szintén, vagy kamionnal, postakocsival, ez is egy nagyon komoly jelzés, hogy nem szabad és elhamarkodni, hát itt 4-5 hónapokról beszélünk, de még azt se szabad elhamarkodni, különben súlyos következményei lehetnek. Ezért nem mondom, hogy motiváltabban kell föl, csak mert nyilván ugyanolyan motiváltak így is, hogy egyébként a lehető legtöbb munkát, meg Remco azért nem az a versenyző, ugye tudjuk, aki nagyon, hát meglátja Pogácsárt, vagy meglát bármilyen riválist, és akkor oké, akkor felrakom a fehér zászlót, tehát ez nem így szokott történni Remco-nál, de az tény, hogy úgy tűnik, hogy egy hatalmas lehetőség ez mindenkinek, tehát Remco-nak, meg Van der Poel-nak, hogy kétszeres világbajnok legyen, Polszexász, akkor megjegyzem, tehát Juan Ayuso, ők ugye nem mentek rosszul Kigáliban sem, szóval ez nagyon sok embernek egy extra lehetőség lehet, és nyilván nem tudjuk, hogy Pogácsár ott lesz-e, nem tudjuk, hogy mondjuk csak 80%-osan lesz ott, mert 80%, 90% az talán neki elég, hogy meg tudja nyerni ezeket a versenyeket, de én azt gondolom őszintén szólva, hogy nyilván Lombardia még lesz, az tűnik talán a legreálisabbnak, mert az van a legmesszebb, de hát az se tűnik reálisnak szerintem, de mondom, diagnózis senki nem tud, tehát Macsen nem tud mondani, az ügynök Alex Carrera szintén nem tud mondani semmit még, ami nincsen meg a műtét, és Isten, az orvosok el nem döntik, hogy akkor már pedig hogy lehet neki kezdeni a rehabilitációs folyamatnak, de én azt mondom, hogy 4 hét az túl közel van.
2: Hát reméljük, hogy azért Tadej Pogacsárnak ez működni fog, és látjuk idén, de ha idén nem, akkor jövőre egészségesen, szerintem ez a legfontosabb. Jövünk 1 hét múlva, és nézzetek a Vueltát, sziasztok!
0: Ez volt a Söprögető Kocsi, a Nemzeti Sportrádió országúti kerékpármagazinja. Ez a Karfiol Fül, a Nemzeti Sportrádió birkózás magazinja.
4: Köszöntöm a hallgatókat, ez a Karfiol Fül 34. része, a mikrofonnál Regős László Pál. Mai vendégünk Madarasi Gábor, a magyar U17-es kötött fogású válogatott szövetségi edzője, és itt van velünk az MBS Média Bizottságának elnöke is, Deák Zsigmond. Sziasztok, köszöntelek titeket a stúdióban.
5: Köszönöm.
4: Július-augusztus fordulóján rendezték Bakuban az U17-es birkózók világbajnokságát, ahol a magyar csapat 2 ezüst és 3 bronzérmet szerzett. Ebből a termésből a kötött fogás vette ki a legjobban a részét, 1 ezüsttel és 2 bronzzal, Kovács Keve lett ugye ezüstérmes, és Juhász Imre, valamint Cucor Ervin bronzérmes. Milyen érzés, amikor olyan fiatal sportolók, fiatal birkózók állnak korosztályos világbajnokságon dobogóra, akiket elég régóta ismersz és foglalkozol velük?
5: Nehéz ilyen érzéseket leírni, de hát mindenképp ugye az első, ami az ember eszébe jut, az, hogy nagyon büszke a fiúkra. Egyébként ebből a Keve meg az Imi ugye Egri, nekik egész kis gyerekkoruk óta én vagyok az edzőjük, de az Ervint is ismerem, hát együtt versenyeztek, ugye még annó ellenfelek voltak, úgyhogy hát nagyon büszke vagyok, meg egy megnyugtató érzés igazából, mert hát főleg amikor olyan versenyző birkózik, amikor ott aztán nem tud senki sehova mutogatni, ha valami úgy csinál, hogy nem kéne, akkor ott én vagyok a ludas, úgyhogy egy megnyugtató érzés, és nem is amikor dobogón, inkább az a pillanat, amikor győznek, az nagyon jó érzés.
4: Így utólag, azóta eltelt napok, hetek alatt érlelődött ez benned, hogy akár a büszkeség, akár ez a jó érzés, vagy az a csúcspont, amikor vége van, amikor az óra nullához ér?
5: Hát az a csúcspont. Nekem az a csúcspont. Pont úgy hozta az élet, hogy Imikét nem is láttam a dobogón, mert Kevével voltam dopingvizsgálaton, úgyhogy...
6: Az se rossz, igen. Az edzőnek vannak egyéb hogy mondjam, igen, kevésbé látványos feladatai.
5: Pont lemaradtam, de tényleg az a pillanat, amikor győznek, hát meg nagyon jól látni, hogy örülnek, szóval... Főleg azt a szakaszt szeretem a legjobban, amikor hátra sétálunk, és amikor visszasétál az ember a bemelegítőterembe, és akkor ott azért amikor kitörnek az érzelmek.
4: Egyedül igen, lehet igen. Edző igen, a úgyhogy, versenyző.
5: Hát nagyon, hát nehezen leírható.
6: Igen. Hát amikor ott lapogatják a egymás hátát, hogy így mondjam, igen, vagy leszaltozzák egymást de talán az U17-ben még talán ritkább, meg a súlykülönbség miatt
5: hát
6: esetleg,
5: igen.
6: De tényleg megható nézni a gyerekeket, és tényleg azért érdemes ezt beszélni, hiszen Egerben két srácnak tényleg, ahogy említetted is, kicsi gyerekkora óta te vagy az edzője, és annyira emlékszem én is, nekem Széles Józsi bácsi volt a nevelőedzőm annak idején a Fradiba, de, de azt az emberi kapcsolatot, amit tudtok ápolni edzőként ezekkel a srácokkal, meg velem is, aki kevésbé értem eredményt, szóval ez olyan szép, ez az egyik legszebb, de te biztos meg tudod erősíteni, vagy megcáfolod, de talán az egyik legszebb pillanata az edzőségnek, hogy ott vannak a srácok, és még ilyen fiatalon is, mert a felnőtt az már máshogy kezeli a sikereket, de talán itt még jobban kinyílnak.
5: Hát igen, ezek így az első sikerek, első nagyobb sikerek, és akkor nyilván hát ilyen felszabadultan örülnek, meg el is sírják magukat. Olyankor kicsit pont Macinak jegyeztem meg, hogy mondom, ugye én is elérzékenyülök. Ez pont az Ervinnél volt, amikor jött le hátul, és hát nagyon jó volt látni, hogy örülnek, úgyhogy...
6: Korpási Bálint Maci, hogyha esetleg véletlenül valaki másra gondolt volna, világos Európa-bajnok klasszisunk, aki a válogatottban, a korosztályos válogatottban Gábor mellett dolgozik.
4: Róla is lesz még szó a mai adásban, de annyit áruljál kérlek, hogy előzetesen számítottál arra, hogy most Kovács Kevére és Juhász Imrére gondolva, akiket jóval régebb óta ismersz, hogy U17-es világbajnokságon majd dobogóra állhatnak, és ha igen, akkor mikor kezdtél el ezen gondolkodni?
5: Nem mertem kimondani soha, de egyébként én éreztem, hogy benne van a levegőben, mert már úgy láttuk így, azért minden évben egyre stabilabbak így a nemzetközi mezőnyben. Imi már ugye a Európa-bajnokságon is tudott érmet nyerni, Keve ott egy pár másodperccel csúszott le, és én úgy gondoltam, ha minden sikerül, akkor akár még az is előfordulhat, hát nem mertem kimondani, meg valószínű, hogy sokan elfogultsággal is vádoltak volna, úgyhogy meg így, hát tényleg, hát hogy gondoltam, hogy benne lehet, hogy nem zártam ki, de hogy így sikerült, ennek nagyon örülök.
4: Akkor a további jövőről inkább ne is kérdezzelek most.
5: Ne, hát még...
4: Bessze van még, igen, a felnőtt kor, de azt is, hogy arra is kíváncsi vagyok, hogy viselik 17 évesen akár a győzelmet, akár a vereséget, mert ugye ezüstérem az nagyon szép teljesítmény, de mégis egy döntős vereség, az gyanítom nem lehet egyszerű, ahogy a bronzéremnél is a kiesés.
5: Hát Kevének a veresége, hát olyan jól viselte, hogy kicsit lehet még ez az oka is volt annak, hogy ő kikapott. Nem azt mondom, 10 percig szomorú volt, de hát volt benne egy ilyen kitörő öröm, amikor bejutott a döntőbe, ami egy kicsit szerintem mindig kienged a versenyzőnek a feszültségéből. Amit én megmondok őszintén, nem bánok, hogy most ez így történt, mert ezt ugye át kell élniük, meg nem mondhatja egy edző egy gyereknek, hogy figyelj, most döntőbe jut.
6: Ne örülj,
5: mert még holnap lesz, mert lehet, hogy akkor is így alakul, szóval nem agyonverték a döntőbe. Így legalább megvolt ez az öröm, aminek én nagyon örültem, úgyhogy ő abszolút pozitívan értékelte. Hát meg Imre is, szóval meg az Ervin is, ez mindenkinek egy még eddig nem elért eredmény volt, szóval szerintem mindenkinek eddigi egyéni legjobbja. Nagyon örültek neki, és akkor még ott volt ugye két ötödik helyezettünk, a Tombor Benedek volt az egyik, aki kirgiz, az egy kis súlyban az ázsiaikat, nagyon tudjuk, jó, milyen erőt képviselnek, és sikerült megvernie egy kirgiz versenyzőt a vigaszági küzdelmek alatt. Utána hát olyan sűrű az a súly, hogy csak ázsiaiakkal birkózott, aztán hát most ez a ötödik hely jött össze, de ez egy nagyon szép eredmény, úgyhogy ő neki is a felkészülése olyan jó volt, meg olyan tudatosan csinálta végig, hogy ez azért okot ad a hosszú távú bizakodásra, és akkor ott volt még Antal is anyja, aki szintén ötödik helyezést ért el. Őt egy kicsit azért sajnál, mert mindig olyan közel van az éremhez, már második ilyen világverseny volt, ahol én ültem bent neki bronzmérkőzésre, sajnos ez se sikerült, hát reméljük, ha még lesz ilyenre közösen lehetőségünk, akkor remélem a harmadik már sikerülni fog.
4: Összességében a teljes csapat szereplésével kapcsolatban van hiányérzet, vagy elégedett vagy, mert három érem azért az nem csúnya?
5: Sanyinak a bronz mérkőzése talán egy kicsi hiányérzet, de úgy gondolom, hogy itt most nekünk nem szabad elégedetlenségről beszélni, mert hogyha ezt előre azt mondják nekünk, hogy három érmet tudunk nyerni, mellettem egy két ötödik, akkor szerintem egyből firkáljuk alá Macival mind a ketten, úgyhogy ez most így jó volt.
6: Azt arra kíváncsi vagyok, én is visszagondolva, ugye a demokratikus sportág a birkózás, súlycsoportok vannak, tehát sok más sportágban, amikor mondjuk akceleráltabb gyerek, akár fociba, atlétikába, bárhol, ott van egy borostás cimbi, te meg ott vagy, hogy mondjam, még gyerekként, akkor ugye enyhén szóval is mások az erőviszonyok. Itt azért ugye ennyire nem jön ki, de mégis, ugye akár ázsiaiakat említette, tehát itt is láttam a fotókon, meg videókon, hát férfi emberekkel birkóztak, ami gyerekeink. Hát szóval értetek, miről beszélek, bár ugye legalább a súlycsoport ugyanaz volt. És annyira visszaemlékszem én is annak idején, hogy már elnézést a szőrös bolgárokra, meg nem tudom kikre,
5: és akkor én meg... Most az irániak voltak nagyon ilyenek egyébként.
6: Tehát magyarul ez mit tudsz neki mondani, hogy szembe jön egy felnőtt, izompacsírta, és akkor mondott, hogy na hát akkor csináld, amit tanultál.
5: Igen, hát de tulajdonképpen fogad össze.
6: Na, menjünk előre. Tehát ez egy plusz, hogy mondjam, ebbe a korosztályban ez mondom egy plusz feladat, hogy hát megnyugtasd, hogy így mondjam.
5: Igen, de hál' Istennek már hát 16-17 évesek, már vannak olyan profik ezek a gyerekek, hogy jó kezelik, meg már nem az első világverseny, ahol ilyennel találkoztak, úgyhogy ezt már úgymond megszokták, és jó hozzáállással kezelték ezeket a dolgokat, úgy azt mondom, hogy most senki nem ért meg senkitől, úgyhogy...
6: Már ránézéstől.
5: Igen, ránézésre, igen.
4: Hogy állsz ahhoz a kérdéshez, hogy az utánpótlásban nyilván nagyon fontosak ott is az eredmények, de mégiscsak az utánpótlásnak a nevelés a célja. Mennyire fontosak szerinted az eredmények itt most akár egy U16-es VB, mert nyilván egy nagyon jó visszajelzés.
5: Nehéz kérdés, így, hogy konkrétan eredmény, hogy most éremre gondolunk-e, nem, vagy gondolsz-e. Én nem tartom annyira fontosnak az érmeket. Én inkább, hát nekem egy ilyen nagy félelmem mindig, hogy jaj, csak abban ne hagyja egyik se, akivel foglalkozok most ez a korosztály, és ehhez kell eredmény, de azok az eredmények kellenek, hogy a gyerekek sikerélménnyel, valamilyen fajta sikerélménnyel fejezzenek be egy versenyt, és akkor szépen benne maradnak, látják az értelmét. Hát most ezek valamikor éremben mérhető, most például hála jó Istennek éremben volt mérhető, de szerintem nem történt, vagy bennem akkor se lenne olyan nagy hiányérzet, hogyha most ne adj Isten egy-egyel, Keve például kikap az elődöntőben, nem pedig nyer, vagy Iminek az orosz kikapott volna, mert akkor is birkózott egy nagyon szorosat az orosszal, megvert egy jót, és lett volna sikerélménye, vagy mondhatnék itt bárkit. Úgyhogy szerintem ezek az eredmények fontosak utánpótlásban, hogy érezzék magukon, hogy lépkednek előre.
6: Nagyon érdekes, és példát is mondanék rá, ez a szituáció, amiről beszélünk. Két egész jó kis birkózó, Lőrinc Tamás és Bácsi Péter, ugye olimpiai világ Európa bajnok egyikük, másik az kétszeres világ, kétszeres Európa bajnok, mostani vezetője a birkózó szövetségnek, elnök szakmai igazgató. Bácsi Péternek semmilyen utánpontlás eredménye nem volt, indult világversenyeken, semmi. A Szöcsi pedig úszásként ért el az első kimagasló
5: eredményt. Hát és akkor már felnőtt.
6: És akkor is közben meg felnőtt be, csak Fushiban, Moszkvában, Európa bajnok lett. De értitek, miről beszélek? Tehát magyarul ez tényleg igaz, hogy meg kell tartani a sportágnak, és meg tud tartani, és van benne kitartás, és közben ő is akcelerált lesz, stb. Meg egy millió más dolog miatt.
5: És én ezt jó is, hogy mondod például Bácsi Petit, és én visszanéztem pár évvel ezelőtt, hogy nem nyert, de voltak, ezt mondjuk ő tudná szerintem jobban megerősíteni, voltak ilyen kis sikerélmények, amiben tudott, hogy csücskösen kapott ki olyanoktól, akik a végén megnyerték, szóval azért benne volt a mezőnybe, és hát nem az volt, hogy kiment, és akkor dédúcsicsat, lehetett volna akár érmes is, hát most úgy jött ki, hogy nem az lett, de hál' Istennek felnőtt világbajnok, úgyhogy.
4: Reméljük hasonló szép sikerek előtt állnak a mostani utánpótlás versenyzőink is. Egerből több klasszis jött már ki a magyar birkózás története során. Itt Sika András, Faragó József, vagy éppen Szuromi József neve került elő. Mi a titok Egerben? Van-e titok?
5: Először is kiegészíteném, mert én még egy Lakatos Andrást odaírnék.
6: Így van.
5: mert...
6: Kicsit idősebb korosztály, de idősebb szenzációs birkózó volt, kötöttfogás 68 kiló volt.
5: És akkor még egy Virág Lajos, aki VB-ezést élmes, ők is ugye mindketten Egerből. Bandi bácsit azért is emelném ki, már az egyik nevelőedzőm. Hát és szerintem azért sokkal, nem mondom, hogy nulláról nem lehet egy klubot építeni, mert biztos lehet, meg sokaknak sikerült, meg csinálják, de azért, hogyha van egy klubnak múltja, és akkor, hát én a gyerekeknek nagyon jó tudok példálózni a Szuromi Józsival, hogy milyen eredményes birkózó volt, és utána az üzleti életben, a magánéletben milyen eredményeket ért el, ugye a Lajossal is, 3 diploma, komoly pozíciók, meg hát nem utolsó sorban nekünk edzőknek is, hát nem mindegy, hogy kivel beszélget az ember, úgyhogy amikor én Józsival beszélgetek, vagy Lajossal beszélgetek, vagy Bandi bácsival beszélgetek, akkor mindig olyan ötleteket, vagy tanácsokat kapok, amit érdemes megfogadni, úgyhogy nem, ebbe tekintetben szerintem nagyon nagy szerepe van a múltnak a jelenre.
6: Csak annyit mondanék, hogy a Média és Marketing Bizottságban társelnök vagyok Virág Lajossal, hogy jól fogalmazzak. Volt is vendég nálunk, és hát hogy mondjam, vannak olyan víziói, amit az ember először ének áll a
5: hajó, és aztán azt mondja,
6: hát ennek igaza van.
5: Érdemes meghallgatni. Igen.
4: Mennyire fogékonyak a gyerekek ezekre a példákra, az egri példákra?
5: Hát... remélem fogékonyak, most egyelőre úgy néz ki, de nyilván hát azért sokat kell könyörögni, meg sokat kell velük beszélni, hát gyerekek, meg szerintem minden gyerek ilyen, hogy úgy nem szereti, amikor a felnőttek neki megmondják, hogy mi merre hány méter, úgyhogy egy hát nehezen fogad egy tinédzserrel tanácsot, meg, de én úgy gondolom, hogy magukba egyébként úgy mégis úgy megfogadják, meg hisznek, hál' Istennek a munkába, csinálják rendesen, úgyhogy...
6: Hát látják, meg, hova lehet eljutni, igen, az életben.
5: Meg most azért ez nekünk most nagyon jó lesz, hogy most vannak ők, és majd a kisebbeknek tudjuk őket mutogatni.
6: Pontosan így van, nézd meg a kevét.
5: Nekünk most volt egy, igen, most a kicsik látják, hogy a nagyok, 17 éves nagyok mit csinálnak, hogy csinálják, és hát látják, hogy van értelme.
6: Hát most csak annyi, hogy nyilván ez minden generációban így van, de annak idején a Fradiban, amikor a Bíró Lacikával edzhettem, mondjuk azért az valami volt, tehát vagy a Komáromi ott volt, vagy még a Balla, vagy a mit tudom én, tehát olyan klasszisai a sportágunknak, hogy az nem igaz, és nyilván tehát száján nézed. Hogyha ez megvan kicsibe, a műhelybe, vagy meg tudod mondani, hogy nézd meg, ez az ember, ez olimpiai bajnok lett, és innen indult. De jó, hogy mondtad, hogy viszont akik meg testközelben vannak generációban, közelebb hozzájuk, és látja, hogy mennyit csinál, és konkrétan látja, hogy na nézd meg, megcsinálta azt a plusz 10 kötélmászást, lehet, hogy ezért jutott be a döntőbe.
4: Egerben hogy állnak egyébként a birkózáshoz? Milyen szerepe van a városban, úgy értem? Tisztában vannak-e, hogy milyen sikerek voltak a múltban, meg most?
5: Hát most próbálunk róla tenni, azért már van nekünk is ilyen TikTok, meg
6: hát közösségi Instagram, médiás, közösségi médiás megjelenés.
5: Igen, már azért ebbe a szülők segítenek nagyon sokat, és hát sokan ismerik a gyerekeket is, hát ezért nem egy nagy város, úgyhogy szeretik, szerintem jó megítélése van.
4: Akkor most hoznám be Korpási Bálintot.
5: Most csak jókat tavaly mondanom.
6: Sok rossz felvetődött benned, de visszafogod magad.
4: Ugye az U17-es válogatottnál dolgozol vele együtt. Milyen vele a munka megosztás és a közös munka?
5: Hát, ha nagyon rövidek arok lenne, akkor azt mondom, hogy jó. Ha kicsit hosszabb, akkor azért Macival nekünk a kapcsolatunk már, hát a gyerekkorunk óta mi jó barátok vagyunk, meg főiskolás éveket együtt. Úgy is mondhatnám, hogy én tanítottam meg síjelni, ami persze nem igaz, inkább úgy, hogy együtt tanultunk meg. Ugye egy főiskolára jártunk, sítábor, vízitábor, edzőtáborok, ugye persze. Sokszor, úgyhogy közöttünk nagyon jó kapcsolat van, meg úgy jó ki is egészítjük szerintem egymást, mert ő egy kicsit ilyen szabálykövető, precízebb, én egy kicsit ilyen szétszórtabb vagyok, úgyhogy valamikor ő szól rám, valamikor én szólok, hogy most már akkor te lazíts, vagy ő szól rám, hogy ne most már akkor kicsit szedjem össze magam. Úgyhogy meg, az meg egy nagyon fontos dolog szerintem, ami nagyon nagy plusz ad, hogy hát nemrég jött le a szőnyegről, világbajnok, Európa bajnok, most is volt a világbajnokság olyan momentum, hogy megkérdeztem tőle, hogy figyelj már Macit, amikor döntőbe jutottál, mondom, akkor te lefeküdtél egy picit még a döntő előtt, mondom, hunyta egy kis, akkor azért ezek olyan tapasztalatok, amiket például én nem éltem sajnos át, ő viszont átélt, és ezek a gyerekeknek ez egy nagyon nagy segítség tud lenni, hogy egy ilyen helyzetben hogy kezeljék ezt az egészet, mikor aludjanak, mennyit aludjanak, ez persze egy tanács, mert minden ember más, de azért mégiscsak egy kiinduló pont, hogy van ott valaki, akinek ez már egyszer sikerült, és ő ezt át tudja adni.
6: Hát igen, ezek a legegyszerűbb, bocsúj bele, a legegyszerűbb dolgok, tehát egyszerűnek tűnik, de mégis igen, de egy világbajnoktól valószínűleg hitelesednek, mert mondhatom én is, csak azt mondják, hogy jó, hát és akkor mi van? Tehát igen. Egész más. Meg a másik az, bocs, hogy belevágok szintén, hogy nála szerényebb embert, én keveset ismerek, tehát már igen. Úgy, hogy tehát úgy, hogy egyébként meg van mire szerénynek lenni, ahogy szokták mondani. Tehát ez a kettő nem nagyon, mert mégiscsak egyéni sportág, mégiscsak ugye individuum, stb. Na most nála ez olyan szinten, tehát meg kell legyen, hiszen különben nem lett volna a világ és Európa bajnok, de mégis a közösségben, a barátaiban...
5: Jól leplez.
6: Vagy a világ legjobb színésze. Ez a másik.
5: Meg azt tartom nagyon fontosnak, és ez Maciba abszolút megvan, hogy szerintem egy edzőnél nagyon fontos, hogy lelkiismeretes legyen. Szóval, hogy tegyen meg mindent, meg őszintén tegyen meg mindent, meg foglalkozzon azzal, amit csinál, és hát Maci az olyan, ha mondjuk tényleg napokig tud mondjuk rágódni valami, ha az nem úgy csak elemzi, átgondolja, úgyhogy nagyon lelkiismeretes. Úgyhogy jó vele dolgozni.
6: Javaslom, hogy bár ilyen gyenge pályafutás

0: jobban vannak, ez egy ilyen kifejezetten jó brigád, viszonylag könnyen kezelhető, nincs benne ilyen hú, de nagyon renitens rosszalkodó vagy rendbontó. Jó barátok, ott a táborban horgászgattak, ott voltunk a ráckevei Dunág mellett, ott volt szállás most itt az utolsó hetekben, ott lent eltöltötték a kis szabadidőt, úgyhogy jó hangulat volt.
1: Hát abban te szakmailag is tudsz segíteni, mert ha minden igaz, akkor horgászásban is otthon vagy.
0: Igen, igen. Na most nem segítettem, mert így nézegettem őket. Ne, hazudok. Hát pecáztam az egyik este.
1: Na tessék.
0: Igen, hát nem fogtam semmit. Ők fogtak egyébként, a gyerekek fogtak két sülőt is, azt hiszem. Úgyhogy, hát igen.
1: A sülő az minőségi ha.
2: Említetted Korpási Bálintról, hogy a pályafutása kapcsán mekkora segítség, hogy ott van. Te a saját pályafutásodból milyen tanulságokat tudsz levonni, továbbadni esetleg a gyerekeknek?
0: Hát inkább én a pályafutásomat, ezt ne hívjuk annak, de inkább amilyen hiányosságokat én elkövettem, vagy amilyen hibákat elkövettem, nyilván arra figyelek, hogy a gyerekeknél, ilyen például a prevenció, ami én megsérültem viszonylag fiatalon, nekem műtötték a gerincemet 2016-ba, és 23 éves voltam, amikor gerincsérvem lett, úgyhogy ettől én kiemelten félek, hogy jaj, csak hogy nehogy ez történjen, úgyhogy ez egy gyógytornát, prevenciót rágom a fülökbe, ez sok vitát is generál köztünk, mert most magyaráz meg egy 17 éves gyereknek, hogy egyébként nem vagy halhatatlan,
1: meg ilyesmi,
0: és akkor vagy elhiszi, vagy nem, úgy kisebb, nagyobb sikerrel azért már kezdik kapizsgálni. Úgyhogy ezek, meg nyilván azok az érzések, amikre még én is emlékszek a szőnyegről, hogy azokról meccsen belül hogy gondolkozzon, például ilyen, hogy fáradás lehet, hogy még véletlenül se arra gondoljon, hogy ő fárad, hanem arra, hogy a másik mindjárt elfárad, és ilyen kis apróságokat azért, hát meg ugye maga a birkózás, a technikai tudás próbálja az ember átadni.
2: Szőnyegen kívül valami mondjuk tanulással kapcsolatban?
0: Ja, hát voltak nálunk kemény szabályok, szóval, hogy még a ilyen 12 éves, 12-14, még a telefon idejüket is néztem, hogy megbolt, hogy jó, akinek két óránál több a képernyő, de akkor aznap nem edzhet, szóval voltak ilyenek, aztán most már nem nézem, sajnos lehet kéne.
2: Ez ekkora probléma? Ilyen. Birkózóknál is?
0: Szerintem nagy.
1: Hát ez generációs, gondolom.
0: Generációs, a edző dolgát azért megnehezíti, mert a gyerek nem tud úgy figyelni, hát tényleg volt olyan, hogy így mutatom a fogást, tudod, és akkor csak 10 gyerek így ül. És akkor számolok, meg volt, hogy tapsoltam, hogy figyeljenek, úgyhogy hát ilyenkor felbosszantja, meg jó, mondom, akkor a telefon vége. Voltak ilyenek.
2: És ez hatással van?
0: Hát állítólag. Igen, most azt mondják a kutatások, hogy a koncentrációra nagy hatással van. Én meg ugye elhittem, velük el, ők nem hiszik el, szóval.
2: És a gyerekekre jó hatással van az, hogyha elveszed a telefonokat, akkor onnantól beleállnak a munkába?
0: Ott volt, én lehet már belebeszéltem, meg belebeszélem, de ott úgy éreztem egyébként, hogy jó hatással volt.
2: Két percünk van még nagyjából. Csak rákérdezek a jövőre. Milyen jövő előtt állhat ez a korosztály? Nem kell itt érmeket mondani, meg számokat, meg semmi.
0: Nem is tudok. Hát.
2: Csak nagyjából mire számítasz? És mik a te terveid?
0: Hát az én terveim azok, hogy ezek a gyerekek minimum 25 éves korukig birkózzanak, mert én azt gondolom, hogyha nem hagyják abba, akkor igazán jó birkózók lehetnek, de ugye ez ott kezdődik, hogy ne hagyják abba. És hogy ez lesz nagy feladatom nekem is, meg ugye az egész birkózásnak nagy feladata, hogy egy korosztály se hagyja abba, mert ha ezek a fiatalok így mindig hozzájuk tudunk adni egy kicsit, és most elvileg jó helyen állnak, és akkor még évről évre tudunk rájuk egy kis

0: tudást pakolni, tapasztalatot, és még birkóznak 25-26 éves korukba is, akkor szerintem lehet egy következő generáció is akár a magyar birkózásnak. Hát nekem meg ugye ez a feladatom, hogy ez így is legyen.
1: Az a terv, hogy viszed őket felnőtt korig?
0: Hát most ezt Egerben mindenféleképpen, egyébként ezt majd a Birkózó Szövetség
1: fogja. Egerre gondoltam most elsősorban.
0: Ja, igen.
2: Hát nyilván a válogatottnál ott meg vannak edzői stábok, tehát az is egy koncepció, amit Gábor mondott, hogyha vannak bennem mondjuk olyanok, akik egy gyerekkorot, nem tudom, tehát nem is én döntem el, de hát nyilván a saját egyesületnél az egy más tészta, ott vinni kell meg hozni a többi generációt föl.
1: Ez majd kiderül. Minden esetre nagyon sok sikert kívánok a folytatáshoz. És még egyszer gratulálunk a szép eredményekhez a bakui világbajnokságon. Madarasi Gábor, a magyar U17-es kötött fogású válogatott szövetségi edzője volt a vendégünk. Köszönjük, hogy itt voltál, és Zsiga, neked is köszönjük a beszélgetést. A hallgatóknak pedig a figyelmet, 2 hét múlva folytatjuk.
3: Ez volt a Karfiol Füll, a Nemzeti Sportrádió birkózás magazinja. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
4: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
3: A hazafutásban hétköznap 15 órától különböző sportos helyszínekre kapcsolunk. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Az idei évtől a Formula 1-ben minden megváltozik. Új autók, új motor, új csapatok, új helyszín, új generáció. Ez nem újratervezés, ez az új kezdet. Ebben a sportban bármi megtörténhet. Idén nincs esélyes, nincs biztos siker, nincs határ. Kövesse velünk a 2026-os Formula 1-es idényt a Nemzeti Sportrádióban. Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
5: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
3: Hajrá, magyarok!
5: Hajrá!
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a Box utca, a Nemzeti Sport Rádió Forma 1-es magazinja. Minden hétfőn 14 órától a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
6: Sziasztok, ez itt az m4sport.hu és a Nemzeti Sport Rádió közös műsora, a Box utca podcast. Zsoldos Barnával, illetve Bereznai Danival fogjuk kicsit kiboncolgatni, hogy mi történt az elmúlt egy hétben, ugye most futam hétvégénk nem volt, és kezdjük is. A legnagyobb bombahírnek nem nevezném, de azért mégiscsak ez volt talán a legnagyobb horderejű hír az elmúlt egy hétben, mégpedig az, hogy Lando Norris legalább 2030-ig marad a McLaren kötelékében, és ezzel igazából majd kíváncsi vagyok, hogy mit gondoltok erről, de hogy ő is úgy tűnik, hogy egy ilyen egycsapatos versenyző lesz. Szerint titeket meglepette ez a hír, vagy ez igazából csak időkérdése volt, hogy mikor, ugye a jövő év végéig volt eredetileg szerződése, most ugye ezt hosszabbították meg legalább 3 évvel.
7: Az, hogy jelenlegi állapotában vagy helyzetében hosszabbította McLaren és Norris egymásról, az abszolút nem meglepő, azt gondolom, főleg, hogyha nézzük a pilóta piaci változásokat. Viszont én ezekkel a dátumokkal nem tudok mit kezdeni. Tehát most az is, hogy Verstappen biztosan marad 2030-ig, Norris is biztosan, nem biztosan. Tele van, ezek a szerződések tele vannak kilépési záradékokkal, és a szemünk előtt zajlott jó néhány alkalommal, amikor azt gondoltuk, hogy hát igen, ő is itt marad. Nézzük meg Lewis Hamilton. 2023. augusztus 31-én hosszabbított elvileg 2 évre. Mindenki azt mondta, hogy ez 2 év, 2024 és 25. Eltelt fél év, és aláírt a Ferrarihoz 2025-re, mert ja, hogy az csak plusz egy opciós van. Tehát én nem azt mondom, hogy ezek a versenyzők nem fogják kitölteni a szerződésüket, mert látok rá esélyt, sőt, főleg a Norris-McLaren viszonylatban még inkább nagyobb esélyt látok, mint Verstappen Red Bull tekintetben, de azért ne vegyük készpénznek. Az is meglepetés volt, amikor Vettel hirtelen átnyergelt a Red Bulltól a Ferrarihoz, amikor Alonso a Ferraritól a McLaren Hondához, neki akik még mind szintén mind a kettőjüknek volt egy-egy évük a szerződésükben. Úgyhogy lehet itt dobálózni dátumokkal, az a lényeg, hogy ez egy szándéknyilatkozat, hogy a felek együtt szeretnék folytatni, és ha minden jól megy, hogyha minden rózsásan alakul, akkor az így is lesz, de azért ez egyáltalán nem vehető készpénznek.
6: Nekem is ez jutott eszembe, amit mondtál, hogy Norrisból inkább kinézem valóban, hogy az a csapat, ahol lényegében valamennyire felnőtt, ott ő kitölti ezt, ráadásul megint csak a McLaren javuló tendenciát mutat, és úgy tűnik, hogy nem úgy tűnik, biztosan futamgyőzelemre képes autója van, és ha ez most a szabályrendszer elején így van, akkor várhatóan így is marad a következő 4 évre, ugye, és viszont Verstappen esete meg más ilyen szempontból, aki már hogy elhagyja a Forma 1-et, más csapathoz igazol, én is ezt hamarabb kinézem, hogy ő esetleg nem is az, hogy más csapathoz megy, de ténylegesen itt hagyja a Forma 1-et, de se is Verstappenről beszélünk, hanem maradjunk a regnáló világbajnoknál, hogy Dani, szerinted ez jó döntés, illetve kíváncsi vagyok, hogy te melyik versenyző típust szereted jobban, vagy tartod többre, aki egy csapatnál lehúzza pályafutását, vagy nagy részt egy csapatnál, akár ezért fociban is létező dolog, most gondoltunk Francesco Tottira, aki végig az AS Roma játékosa volt, vagy te szereted azokat inkább, akik több csapatban is bizonyítani akarnak, most attól függetlenül, hogy tudnak-e?
8: Nagyon tisztelem a lojalitást, szerintem az egyik legszebb dolog a sportokban, amikor nagyon sikeres vagy, nagyon sok lehetőséged van, és mégis ott maradsz annál a csapatnál, akinél megkezdődött minden, mert Lando Norris már a McLaren kötelékében van bőven több, mint egy évtizede, már talán közelebb a 2 évtizedhez, nem tudom pontosan, és Norrisnak tökéletes választás a McLaren, róla nem is nagyon beszéltünk így az átigazolási piacon, azért elég szürke ló volt, úgy gondolom, de egy nagyon dinamikusan fejlődő csapat, ami úgy tűnik, hogy minden szabályrendszerre tud válaszolni, még ha nem is az élen kezdik el, és főleg a költségvetési plafon bevezetése óta tűnik úgy, hogy nagyon hatékonyan költik el a pénzüket. Viszont, hogy az eredeti kérdésedre válaszoljak, talán nem Norris esetében vagyok csalódott, de azért Verstappen esetében egy picit csalódott vagyok, hogy ilyen hosszú, várható hosszabbítást jelentettek be, bár ahogy Barna mondta, semmi sem biztos, mert azért kívülről szurkolóként, hogyha a történelem legjobbját keresgeted, és talán megvan a lehetőség Verstappenben, hogy valamikor kimondottan is, vagy akár statisztikailag azzá váljon, ahhoz, hogy azt mindenki elismerje, és egy teljes kerek, jó sztori legyen a karrierje, szerintem nem elég egy csapat, szóval míg Norris esetében egyáltalán nem vagyok csalódott, Verstappenről nagyon sokat beszélünk, hogy lehet ennyire domináns, tényleg ő a legjobb, vagy csak a Red Bull mindent ráépít, és gyenge csapattársai vannak, és erre adhatna egy erős választ, hogyha kilépne a komfortzónájából, de ezt egyelőre nagyon logikusan nem tette meg. A Norris fizetése a becslések szerint ilyen 40 millió euró környéke, amivel amúgy ő a legrosszabbul kereső világbajnok jelenleg a mezőnyben, és árértékarányban egy nagyon hatékony versenyző. Ugyanúgy például, ahogy a Mercedes páros és nagyon hatékony árérték arányú páros, ezzel szemben Verstappen például végtelenül drága, szóval amúgy a Mercedes, McLaren, vagy akár a Ferrari részéről sem annyira logikus most szerintem felbontani ezeket a nagyon jól működő csapatokat.
6: Igen, és azt láthatjuk, ezt egyébként Weber Gábor posztolt erről, és ott gondolkodtam el én is, hogy most nagyon egy olyan tendencia van kialakulóban, hogy a versenyzők maradnak, ahol vannak, hosszabb ideig. És hogy ott le is írt a számom, hogy hány versenyző van már legalább 4 éve ugyanannál a csapatnál, és most sem várható nagy pilóta keringő jövőre. Aztán persze bármikor robbanhat egy ilyen Hamilton Ferrari bomba igazából, de hogy szerinted ennek minek köszönhető ez, Barna, hogy most inkább ez a lojalitás, kitartás mara van előtérben, most akár ott vannak a Williams versenyzők is, akik legalább 1 évre, de ugye Sainz elvileg több évre hosszabbított, hogy ez ennek van valami általános trend, ami efelé mutat, vagy ennek mi lehet a hátterében?
7: Igen, érdekes kérdés, mert valóban ez egy elég egyértelmű trend. Nem tudom, lehet, hogy a negatív példák is inkább arra sarkalják a pilótákat, hogy maradjanak, mert azért láttunk már mostanában egy-két félre sikerült csapatváltás, vagy ami nagyon döcögősen indult, pont a Hamilton-Ferrari házasság. Túl nagy kihívás, túl nagy ugrás az ismeretlenbe esetleg, és talán az is megfigyelhető, hogy legalább ezek a top csapatok azért mostanában igyekeznek egy ilyen pilótabarátabb profilt felvenni. Azért most már a Red Bullnál sincsenek ott ezek a hardcore arcok, akik úgy cserélgették a pilótákat, mint a villanykörtéket, de lehet, hogy egyébként meg 2 év múlva ugyanarról fogunk beszélgetni, hogy hú, milyen érdekes, mert hogy az elmúlt évekkel ellentétben most meg mekkora a pilóta keringő. Tehát igen, az elmúlt években ez megfigyelhető, ez a trend, de nem biztos, hogy van e mögött egyfajta tudatosság. Lehet, hogy most a csapatvezetők is úgy gondolják, hogy a járatutat nem hagyják el a járatlanért, és a versenyzőknek ez is egy kellemesebb út, főleg, hogyha valóban mindenki megkapja azt, amit akar, mert a Red Bullnál, mert Verstappen is elmondta, hogy ez neki a második családja, szeret ezekkel az emberekkel együtt dolgozni. Norris ugyanezt mondta, úgyhogy az emberi kapcsolatok is lehet, hogy javultak, emögött pedig viszont lehet, hogy van tudatosság csapat oldalon is.
6: Igazából mindkét versenyző úgy lett világbajnok az adott csapattal, főleg ugye ez Norrisra értendő, aki odament ugye 19-ben a nagy csapathoz, ahol sehol nem volt a McLaren, és hogy együtt járták be ezt az utat, ezt a fokozatos fejlődést, ami talán adhat egy ilyen extra köteléket ténylegesen csapatversenyzők között, hogy ezt együtt értük el, és nem az, hogy aludtunk egyet, és másnap sikeresek voltunk, hanem mind azt a 7, vagy hát 6 évet, azt ők végig taposták egy lényegében, és fokozatosan, és hosszú évek mentek erre. Ez ugye Verstappen is valamennyire igaz, bár azért rögtön tudott futamot nyerni, amit átült a Red Bullba. De maradva a McLaren, ugye Piastrinak 2028-ig van most szerződése. Az idei szezon egyértelműen Norrisról szól egyelőre McLaren házatáján. Amikor a világbajnok csapattársat kap egy ilyen 2030-ig szóló szerződést, akkor mire gondolsz Oscar Piastri fejével, Dani, hogy most ez, húha, ugye vannak ezek a teóriák, hogy a Norris a kedvence a McLarennek, őt kivételeznek vele, stb. Hogy ennek, hogy akkor már akkor kicsit bosszankodsz, hogy na, akkor továbbra is itt marad ő, akkor nekem nem sokba bérterem. Főleg most, amikor egyértelműen jobb teljesítményt is nyújt Norris a pályán.
8: Oscar Piastrit szerintem sokáig azért nem tartottuk sokkal többre, mint például Valtteri Bottas Lewis Hamilton mellett. A 2025-ös szezonban úgy gondolom, hogy mindenkit meglepett az év elején, és akkor próbáltuk egy ilyen erős bajnoki kihívóvá felskatujázni, de végül is ez nem sikerült, és visszakerült abba a pozícióba, amiben már a 25-ös szezon előtt is volt Norris mellett, és ez így 2026-ra sem változott. Úgy gondolom, hogy ha Piastri reálisan látja a helyzetét, akkor látja, hogy nyers teljesítményben azért jelentős konzisztens lemaradása van Norrishoz képest. Szóval itt inkább azon kell gondolkodnia, hogy van-e benne annyi plusz, hogy ezzel a nyers tehetséggel és tempóval felvegye a versenyt. Hogyha van, akkor ezért kell küzdeni, és nem kell foglalkozni azzal, hogy milyen szerződések történnek körülötte, mert egyelőre még a McLaren versenyzője béke van a csapatnál, és meg vannak vele elégedve. Ha nem, akkor még élvezni kell az életet, és kihozni a lepattanókból a legtöbbet. Kíváncsi lennék nagyon, és ezt nem tudom, minden versenyző máshogy gondolkodik, hogy ezek a inkább másodszámú típusú versenyzők hogy gondolkodnak erről, hogy ők minden évben valóban elhiszik-e, hogy egy szinten vannak-e a csapattársukkal, és első számuk lehetnek, és legyőzik-e őket, vagy próbálják a konzisztens teljesítmény nyújtani, és elfogadják azt, hogy itt valószínű azért nem az övék lesz a szerep, de ettől függetlenül azért óriási teljesítmény szerintem egy ilyen nagy csapatnál versenyezni, akár sok-sok éven át, mert futamgyőzelmek, dobogók rengeteg születik, amivel ennyi nagy díjjal, ennyi futammal könnyen a Forma egy legjobb 10-20 versenyzőjébe kerülhet a történelembe, még akár világbajnoki cím nélkül is, csak nyers számokkal, hogy mennyi pontot, mennyi dobogót, mennyi győzelmet szereztél. És azért ez is szép, nem lehet mindenki világbajnok, és ezeket a pályafutásokat sem cserélnék el, szerintem ezek a versenyzők másra.
6: Piastri is még fiatal viszonylag, tehát ne vegyük el tőle, hogy nem lehet jövő világbajnok, tudom, hogy nem ezt mondta, csak hogy azért még van neki bőven, és azért tavaly magasra tette a lécet saját magával szemben is, amit egyelőre nem tud most megint megugrani, de megemelte az ázsióját, nem véletlen szerintem, hogy ezek a Red Bullos pegykák is egyébként felmerültek, hogyha esetleg Verstappen elmegy, akkor Piastrit viszik oda. Tehát ez majd a jövő zenéje. Maradunk nálad, Dani, mert kíváncsi vagyok, hogy mit gondolsz arról, hogy a Colapintóval is hosszabbítottak, ugye marad az Alpinnál, egy meglehetősen mókás videóval jelentették ezt be. Úgy látszik, ez is most itten trend lesz a Forma 1-ben. Hogy mit gondolsz erről, hogy ez szerinted jó döntés, inkább anyagi megfontolásból történt, ugye Colapintónak a szponzorai miatt, szerinted, vagy megérdemli teljesítmény szintjén is Colapintó azt a plusz egy évet, legalább plusz egy évet?
8: Szerintem sokat fejlődött Colapintó, szóval úgy gondolom, hogy biztosan megérdemli. És a helyzet az, hogy ami itt a stabilitáshoz is vezet a jelenlegi Forma 1-be, az talán az, hogy Lehetséges, hogy ebben a rendszerben minden eddiginél a technika a befolyásoló tényező, és ahhoz, hogy ebből kihozza a legtöbbet a csapat az autóból, ahhoz egy konzisztens felállás kell, és béka a csapaton belül. Colapinto szerencsére most már sokkal kisebb mértékű károkat okoz, nem töri annyira az autót, mint például a tavalyi szezon első felében különösen, és így az Alpine is úgy gondolom, hogy a stabilitást értékeli, és tudják, hogy a fejlesztésekben van lehetőség nagyot előrelépni, és nem egy talán kockázatokat, akár anyagi kockázatot, akár sport teljesítmény kockázatot vállalással.
6: Egyetért ez Barna ezzel a illetve amit Dani elmondott, illetve hogy az Alpinnak ez egy jó pilóta páros, ez a Gasly Colapinto.
7: Ja, igen, nyilvánvalóan vannak anyagi megfontolások is mögötte, és ha csak összességében nézzük Colapinto eddigi F1-es pályafutását, akkor azt gondolom, hogy amikor megérkezett szinte a semmiből ilyen üstökösként, és a Williamsnél hétről hétre hozta ezeket a fantasztikus beugró teljesítményeket, azt gondolom, hogy ha akkor megkérdeztük volna egymást, hogy két év múlva hol fog tartani, akkor nem ezt mondtuk volna. Tehát gyakorlatilag házon belül, ha nem is alárendelt szerepet játszik Gaslyhoz képest, de egyértelmű a hierarchia kettejük között. Egyértelmű, hogy sokkal döcögősebb időszakot zárt tavaly az argentin versenyző, mint arra számítottunk. És mondom, amikor megérkezett 24-be és jöttek ezek a beugró teljesítmények, a Briatore úgy csapott le rá, hogy itt a következő Schumacher, itt a következő Alonso, és szerintem szép lassan kimondhatjuk, hogy azért nem ez a helyzet. Úgyhogy annak ellenére, hogy azt gondolom, hogy van helye az F1-ben, azt is jegyezzük meg, hogy ő sokkal több lehetőséget kapott a bizonyításra, mint más olyan társaiket lecseréltek néhány futam után, és ebben nem lehet nem észrevenni azt, hogy milyen gazdasági erők munkálkodnak mögötte a háttérben.
6: Térjünk rá más erőkre, az pedig a motorerő kérdése. Ugye most már hivatalossá vált, hogy a Red Bullé a legerősebb motor, illetve ugye amit a Forddal összeraktak. Ugye eddig ez nem volt megerősítve, ez csak ugye nem hivatalosan kijött ott a pedokban, hogy ez az adó rendszer, ez a teljesítmény kompenzációs rendszer szerint, hogy az FIA azt hozta ki, hogy a Red Bull a legerősebb belső égésű motor, és ugye ezt az alapján osztogatják a fejlesztési tokeneket. Mercedes lemaradása 2-4% között van, az összes többi erőforrás pedig belső égésű erőforrás pedig 4% fölött van, ugye két fejlesztési tokent kapnak idénre, meg jövőre is. Mindenki, a FIA is elismeri, hogy ez egy hibás rendszer, úgymond, ugye mert csak a belső égési motort figyelik, és ugye nyilván teljes energia leadáshoz, meg az erőleadáshoz ott van az elektromos motor is. Tehát ez nem egy valós erőviszonyokat mutatja ez a belső égési motor, az adórendszer. Nyilván a Red Bull az ágát ellene, de itt ugye kiemelték az FIA részéről, hogy ez minden csapat jóvá hagyta tavaly, hogy csak a belső égési motort vegyék figyelembe, és hogy most akkor most ne reklamáljon senki. Ugye ez az első év, amikor ez van, bennetek milyen érzéseket keltett az, amikor megláttátok, mert ezzel azért vissza is lehet játszadozni, vissza is lehet élni a többi csapatnak, hogy a belső égési motort ugye kevésbé fejlesztik, hogy fixen a Red Bull befagyasszák az első helyen, és hogy hogyan lehetne ezt adott esetben akár tovább javítani ezt az adórendszert.
7: Hát ezt mindenki mondja, hogy recseg-ropog ez az egész rendszer, azt a csapatképviselők is elismerték, meg az FIA-nál is, de valamit ki kellett találni, és hát ezt sikerült. Ugye azt Nicolas Tombatis is elmondta, hogy amikor felvetődött ez az ötlet, hogy megpróbálja kicsit kiegyenlíteni az erőviszonyokat, hogy ne maradjon le valaki annyira, mint annó a Honda, ugye a McLaren partnereként a turbohibridéra elején, erre a rendszerre szükség van, de a csapatok azt kérték, hogy a lehető legegyszerűbben próbálják ezt megoldani. És egy nagyon komplex, nagyon bonyolult kérdéskörben, hogyha megpróbálod a lehető legegyszerűbb válaszokat alkalmazni, akkor ilyen suta megoldások jönnek ki, mint ez. Nyilvánvalóan van egy hibrid hajtáslánc, és abból csak a belső égésű motor teljesítményét méred. A mai napig nem tudjuk, hogy milyen eszközökkel és milyen módszerekkel. És én azt gondolom, hogy ebből most mindenki rosszul jött ki, a Red Bull azért, mert nem fejleszthet. A többiek marketing szempontból nem tudom, hogy magyarázza meg egy Mercedes, egy Ferrari, egy Honda, Audi, hogy egy energiaitalos cég, amelyik 5 éve septibe felhúzott egy motorgyárat ott a kert végébe kis túlzással, hogy az erősebb és jobb motort rakott össze, mint ezek a patinás gyártók. Az is simán lehet, hogy trükköznek, pont ezért, hogy több fejlesztési zsetonjuk legyen. Úgyhogy ez így mindenki szempontjából egy nehéz megoldás, és a sajtótájékoztatókon már Binotto is mondta, hogy esetleg el lehetne menni egy olyan irányba, mint ami az aerodinamikai korlátozás, hogy konstruktőri helyezés alapján. Nyilván ez motorgyártóknál nehezebb. Úgyhogy mondom, az a baj, hogy egy nehéz kérdéskört próbáltak túlzottan egyszerűsíteni, és ezért tartunk most itt, ahol.
6: Azt lehetett olvasni egyébként, hogy az FIA javasolta, hogy vegyék figyelembe a pontállást is, pontversenyt is, és ezt a csapatok leszavazták, hogy ne nézzék a bajnokság állását, amikor ezeket a tokeneket osztják, tehát hogy csak is, tényleg ezt ők mondták, csak is kizárólag belső égésű motor. Dani, szerinted ez egyrészt jó lett volna, nézzük már, ha most azt nézzük, hogy áll a konstruktori bajnokság, az egy hiteles képet fest arra, hogy melyik a legerősebb csapat jelenleg, ugye ez a Mercedes, és ugye hát ott van a másik három élcsapat, aminek az alján ugye a Red Bull van, tehát ott ebből ugye kiderül, hogy nem a Red Bull a legjobb autó.
8: Talán, hogyha valamilyen befolyásoló szerepe lenne a bajnokságnak, az okos lenne, de nem teljes mértékben, mert a Red Bull például azért motorikusan azt viszont látszik, hogy a Ferrari előtt van, mégis mögöttük vannak a konstruktőri bajnokságban, és akkor nem elég, hogy extra szélcsatorni időt kapnának, még extra motorfejlesztéseket, és ezt így a kettőt összeadva talán igazságtalan előnyre tennének szert például a Ferrarival szemben. Viszont azért az sem jó, hogyha a teljesítménykiegyenlítés a cél, hogy csak kizárólag a belső égésű motorokat vizsgáljuk. Úgy gondolom, hogy ez egy hibrid rendszer, aminek több mint a 40%-a elektromos hajtásból áll, és nem tudom, hogy szavazták meg ezt így a csapatok, de ha ez így történt, ahogy az FIA-nál Tom Vazis is mondja, akkor valóban nem panaszkodhatnak, viszont abban nem vagyok teljesen biztos, hogy ez akkor most ki fogja tartani a szabályrendszer végéig, vagy esetleg a szezon közben módosíthatnak-e ezeken a mérési folyamatokon, mert hogy a trükközés csak egy nagyon picit elmagyarázzam, amiről szó lehet, az például az, hogy a Mercedes a motorját és az égésteret úgy alakítja ki, főleg a befecskendezés és a szelepek környékén, hogy az egy bizonyos fordulatszám tartományon legyen hatékonyabb, és az ne az a fordulatszám tartomány legyen, amikor általában egy kigyorsítás elején az FIA méri a nyers gyorsulást, mikor még a aerodinamika és a légellenállás nem akkora szerepet tölt be, és ugye szenzorokkal is a nyers előleadást mérik a féltengelyeken. De a Mercedes pont talán a motorja ilyen jellegű kialakítása miatt nagyon hatékony az energia visszanyerésben, mert elméletben a Mercedes motorja akkora legerősebb, mikor az egyenesek legvégén már nem segít az elektromos motor, elkezd csökkenni 8. a fordulat, és akkor tartja fent a legjobban a sebességet, míg lehet, hogy a Red Bull az gyorsabb nyers gyorsulásban, meg a magas fordulatoknál kis sebességfokozatokban, de ugye köridőben mégis úgy jön ki, hogy a Mercedes rendszere a jobb motorikusan, és mégis ugye a Red Bull lett a legjobbnak kikiáltva, és talán pont ez a trükk, ez is egy olyan trükk, ami nem hivatalos, csak pletykák mindössze, ami nagyon okos döntés volt a Mercedes részéről, de kijátszotta úgy a rendszert, ahogy erre nem számítottak, de nem lehet ellene semmit tenni.
6: Ezért is szeretjük az autósportot, hogy ez a bend the rules, ez a szabályokat feszegeted, mi fér bele, mi nem fér bele, hát erről szól igazából, csak ugye sokszor van, hogy valamit feszeget egy szabály, szabályos, aztán rájönnek, hogy túl sokat nyernek, aztán betiltják. Most itt azért sok minden fordult elő az utóbbi években, akár gondoltunk a DAS System a Mercedesnél, vagy a McLarennél a Mini DRS-re hátsó szán, tehát hogy ezeket úgy szereti az FIA. Hiába legális, ezeket úgy utólag betiltani. Kanyarodjunk egy újabb érdekes kérdéskörre, ugye most egy ideje már szó van arról, hogy esetleg a V8-ak visszakerülnek a Forma 1-be, és most Mohamed Ben Sulayem, az FIA elnöke bedobta, hogy akkor esetleg a tankolás is visszajön a Forma 1-be, és egy kicsit nekem már olyan érzésem, hogy picit ez a szurkolói kiszolgás, ez a fanservice zajlik az ő részéről, tehát az ilyen egyszemélyes Sulayem részéről, mint a sorozatoknál, amikor a rendezők vagy a sorozatírói olvassák a kommenteket, hogy mit szeretnének a rajongók, és azt szerint alakítják a karakterek sorsát per a sztorit, és itt is, hogy amit a szurkolók így hangosan kérnek, vagy így emlegetnek, hogy mi lenne jó a Forma 1-ben, azt így bedobja, bemondja, hogy akkor legyen ez. A V8-nak örülne a versenyzők többsége egyértelműen. Mi a helyzet a tankolásra? Szerintetek van-e rá szükség?
7: Nincs. Én 94 és 2010 között az összes versenyt láttam újra tankolással, és összességében semmit nem tesz hozzá az izgalmakhoz. Megbonyolítja a stratégiákat az új nézőknek, illetve a versenyzők és a csapatok is úgy próbálják intézni a dolgokat, hogy nem baj, majd akkor a box utcába előzünk. Számtalan ilyen versenyt láthattunk, és természetesen eszünkbe juthatnak ilyen nagy stratégiai húzások, ilyen fantasztikus versenyek, mint a mondjuk a 98-as Magyar Nagydíj, ahol igen, Schumacher három kiállással megverte a McLareneket, amire így összességében önmagában jó visszaemlékezni, de maga a versenyzéshez ez csak annyiban kapcsolódik, hogy végül nem volt kerék-kerék elleni küzdelem a két versenyző között. Tehát ha van egy gyorsabb autód, és azt meg tudod úgy csinálni, hogy egyel több kiállással, de kevesebb benzint ugye rátankolva megcsinálod, és van egy ilyen zseniális pilótád, mint Schumacher, akkor megcsinálja, de egy csomó verseny ezt tett tönkre, úgymond, tehát nem voltak meg azok az izgalmas akciók, mint mondjuk manapság, ugye akkor a gumik kérdése is felvetődik, akkor okafogyottá válnak ezek a gyorsabban kopó Pirelli abroncsok, amiknek köszönhetően egyébként mostanában számtalan jó versenyt láthatunk az élen is. Az első helyért küzdve az, hogy ki mennyire tud spórolni az abroncsokkal, ki mennyire tudja beosztani. Ez a stratégiai játék azért jó, mert a végén ez abban összegződik, hogy a pályán összecsapnak a versenyzők, vagy legalább megpróbálnak támadást kezdeményezni. És nem véletlen, hogy még a V8-asok kérdésében egyértelműen pozitívak a visszajelzések, tehát szerintem a 99%-a megkérdezetteknek szívesen visszahozná. Az újra tankolásba hébe-hóba találni olyan véleményt, aki ezt szeretné a benfentesek között. Tehát pont a legutóbbi futamon a csapatfőnöki sajtótájékoztatón bent ült három csapatfőnök, mind a három azt mondta, hogy eszeágába sincs visszahozni, mert semmi pozitívumot nem jelent. Tehát az, hogy látványos az, hogy rádugnak egy autóra egy töltőcsöven, ez lehet, hogy látványos egyszer vagy kétszer, de több évig szerintem egyáltalán nem. És mondom, ezek az évek, amikor élt ez a szabály, nem voltak általa jobbak a versenyen.
6: Dani?
8: Hát egészen addig, amíg meghallgattam Varna véleményét, én jobban tankoláspárti voltam, de amúgy nagyon jól elmondtad, hogy mik a hátulütői ennek a rendszernek, és én nem néztem meg annyi versenyt a tankolásos időszakban, mint te, az egészen biztosan. Nekem azért tetszik az a része a tankolásnak, hogy az időmérő eredménye, vagy időmérőt követően még nem feltétlenül tudod a pontos erősorrendet egy adott versenypályán, főleg amikor ennyire szoros, mert ugye a tankolásos rendszerben az volt a módi, hogy annyi üzemanyaggal kell elkezdened a versenyt, amennyi üzemanyaggal az időmérőt teljesítetted, vagy amennyi üzemanyag az időmérőt követően maradt, és így szerintem például arra lenne esély tankolással, hogyha főleg és ide szerintem egy tankolásos rendszerhez jók a jó kopó gumik, meg a kicsit kiszámíthatatlanabb gumik, mert lehet, hogy egy szabad edzés után a csapatok teljesen máshogy látják a verseny képét, és ez okozhat fordulatokat. Viszont valóban, amit Barna is elmondott, ha egy csapat érzi, hogy ő a leggyorsabb, akkor ezt könnyen meg tudja csinálni, hogy effektív nem a versenypályán dőlnek el a pozíciók, és ez valóban nem lehet annyira jó része. Abban biztos vagyok viszont, hogy 2026-27-28-ra már azért nagyon biztonságosá, vagy 2030 után nagyon biztonságosá válhat ez a rendszer, főleg, hogy most már a kerékcserénél is ugye vannak ilyen időkorlátok, hogy ne siessenek túlságosan a mérnökök a tankolásra, és meg lehet szabni időkorlátokat, hogy mennyi időt kell minimum lehúzni, felrakni a tankolócsövet, mennyi lehet a maximális üzemanyag áramlás, de azon kell valóban gondolkodni, és szimulálni azt, hogy mitől lesz izgalmas a verseny, és így az elmondottak alapján most már nem merem kijelenteni, hogy ettől izgalmasabb lenne. Szóval ezt így átgondolva nem hiszem, hogy tankolás lesz, és annyira hiányzik a Forma 1-ből, mert csak egy extra minimális veszélyforrás, de extra költség, és ami nagyon fontos, hogy Barna szintén szerintem jól mondta, hogy a szurkolók számára, az átlagosabb szurkolók számára biztosan érthetetlenebbé tenni a versenyt.
6: Kicsit ilyen nosztalgia miatt gondolják ezt sokan, hogy régen voltak ilyen látvány balesetek, amikor kigyulladt az üzemanyag, vagy meg is gyűlt az üzemanyag, és akkor szerintem ezért lehet ez a faktor, meg amikor egy unalmas verseny után szokták egyébként mondani, hogy hát, ha azt feldobná, de hogy most itt akár a Holland nagyra visszagondolom, azért szerintem egy teljesen jó verseny volt, és azért vannak ebben az új szabályrendszer is abszolút jó versenyek, de jó volt hallgatni egyébként pro és kontra, mert szerintem Dani, te is mondtál olyanokat, amiken így az ember el tud gondolkodni, hogy ami viszont nem rossz és izgalmasabbá teheti a versenyt. Egy kicsit elkanyarodunk, csak kíváncsi vagyok a véleményetekre, egy ilyen zárójeles kis téma következik. Ugye bejelentették ezt a Verstappen 1-100 ellen gokkárt versenyt szeptember 16-án, hogy Silverstone-on kialakítottak egy gokkártpályát, és Verstappen 101. helyről rajtól, előtte 100-an indulnak gokkártban, lesznek más versenyzők, influencerek, tehát tényleg az élet minden területéről, és az a kérdés, hogy a futam végéig Verstappen felér az első helyre. Szerintetek ez egy négyszeres világbajnok, miért bólint rá egy ilyen lehetőségre? Most ne, mondhatjátok a pénzt is adott esetben, de hát azt hiszem Verstappennek pont nem lenne faktor, hogy ezt ő kihívásnak fogja fel, nem féle attól, hogy esetleg kicsit a renoméján csorba eshet, mert hogy ez egy olyan esemény, amit ráadásul élőben közvetítenek, tehát nem is lehet ott utólag akár szépíteni. Ebben azért vannak veszélyforrások.
7: Szerintem nem is az a kérdés, hogy egy négyszeres világbajnok miért bólint rá, hanem hogy konkrétan Max Verstappen, akitől az elmúlt években más sem hallottuk, mint hogy utálja ezt a csimbum cirkuszt, ezt a Miami bemutatást, a filmes, vörös szőnyeges eseményeket, minden, ami ilyen mesterkélt, meg influencerekkel átfűzött esemény. Ő azt mondta, hogy ezt a háta közepére kívánja, ő ízig-vérig versenyző, és tényleg erre is utalt az, hogy ő a szabad idejében szimulátorozni szokott, vagy elmegy a Nordschleife-re, és simán megtette azt is, hogy amikor volt az F1-es filmnek a bemutatója Monakóban, hiába ott volt 10 percre az apartmanjától, nem ment el. És szerintem ez valamennyire egy ilyen becsülendő, karakán vélemény volt, mert hogy kiállt a saját értékei mellett. De azért most látjuk, hogy ha az embernek egy kicsit a maga felé hajlik a keze, és nyilvánvalóan a saját projektje, akkor jobban hajlamosabb rábólintani. Nem tudom, mondtad, hogy nem biztos, hogy számít neki a pénz, hát akkor mi mással győzték meg, hogy vegyen részt ezen. Biztos, hogy jó móka lesz, meg érdekes, csak tényleg nekem az a fura, hogy eddig Verstappen eléggé ellene volt az ilyen típusú eseményeknek.
6: Ugye volt az a legózás, és ott is elég kijelentette,
7: ott is húzta a száját.
6: Nem bohócok vagyunk, hogy valami ilyesmit mondott, igen, hanem versenyzők. De hát ez pont egy bohózkodásba fordulhat, ráadásul azt olvastam, hogy ő közvetlenül tud mindenki fülére beszélni majd a verseny közben a rádión keresztül. Tehát, hogy ez is egy olyan show elem, úgymond, ami abszolút ezt egy ilyen teljesen egy ilyen valóságshow alakítja. Galinda, neked hogy tetszik az ötlet?
8: Legalább tartalmaz valami versenyzést, és bármi, aminek négy kereke van, kivéve azok a nagyon lassú Lego autók, azért tetszenek szerintem Verstappennek. Az biztos, hogy a 100 másik versenyzőnek rajta kívül viszont óriási élmény lesz egy pályát megosztani Verstappennel, vagy esetleg interaktálni vele. Szóval ezt onnan is meg lehet közelíteni, hogy most azért ezután a közvetítés után lesz 100 olyan ember, akinek ez egy óriási élmény volt, és nem pontosan tudom a versenyzők listáját, de biztos lesznek fiúk, lányok, nagyon fiatal versenyzők, hobbisták, tartalomkészítők, és úgy gondolom, hogy minden olyan interakció, ami kicsit közelebb hozza a Forma 1-től még távol lévő, vagy távolabb lévő karaktereket, az egy jó dolog, mert ilyen pont csak az e-sportban lehetséges. Én ugye, ha csak egy online szerverre felcsatlakozhatok, versenyezhetek bárkivel, de egy Forma 1-es versenyző érinthetetlen, és így ilyenkor úgymond leszáll az emberek közé egy kicsit, és van egy ilyen közös versenyzés élmény, bárhogy is nézzük, és én ezeket a programokat amúgy kifejezetten szeretem, szóval én örülök neki, hogy megvalósul, és kíváncsi vagyok, hogy mi lesz.
6: Én így is vagyok, és nyilván nézni is fogom, mert nagyon érdekel, hogy mi lesz, de egyébként, amit meg Barna mond, az teljesen valid és jogos, hogy kicsit az ilyen Verstappentő karakteridegen egy ilyen esemény, hogy egy ilyen részt vesz, amit tényleg abszolút a show elem. De hát nem tudjuk a hátterét, csak egy lényeg az, hogy már szeptember 16-án szerintem érdemes ebbe belenézni, meg be is fogja majd járni a közösségi oldalakat. Zsodos Barnának és Bereznai Danielnak köszönöm, hogy eljöttetek, én Pattantyús Lőrinc voltam. Adásunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon, valamint megnézhető az M4 Sport YouTube csatornáján. A hírek után a sporttörténelemmel folytatjuk itt a Nemzeti Sport Rádióban.
3: Ez volt a Box utca, a Nemzeti Sport Rádió Forma 1-es magazinja. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sportrádió a Spotify-on és a Facebookon is elérhető. Ha érdeklik a háttérbeszélgetések, kíváncsi a sportszakemberek véleményére, Kövesse a Nemzeti Sportrádió Spotify csatornáját és Facebook oldalát. Rendszeresen frissülő tartalom, érdekes beszélgetések, szakértői vélemények minden nap. Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok! Körkapcsolás minden nap 18 órától.
9: Magyar filmklasszikusok, ismeretterjesztő műsorok és a legkedveltebb régi magyar rajzfilm sorozatok az M1 műsorán.
3: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
10: Novák Djokovic és Venus Williams is kiesett az amerikai nyílt teniszbajnokságon. Ma jár le az uniós helyreállítási alap határideje. Több járásra riasztást adtak ki. Köszöntöm a hallgatókat, Nagy Alexandra vagyok.
3: Sporthírek.
10: Már az első fordulóban búcsúzott Novák Djokovic az amerikai nyílt teniszbajnokságtól. A korábbi világ első 24-szeres Grand Slam győztes szerb klasszis az argentin Mariano Navolnétól kapott ki öt játszmában, 4 óra 40 perces küzdelemben. A szabadkártyával induló Venus Williamsnek is az első fordulóban ért véget a New York-i verseny. A 46 éves 4-szeres olimpiai bajnok, 23-szoros Grand Slam győztes amerikai játékos az ugyancsak szabadkártyás honfitársától, Sofia Kenintől szenvedett vereséget 2 játszmában 1 óra 49 perc alatt. A magyar női teniszezők közül 8 helyet javítva a jelenleg 68. Udvardi Pannáll a legelőkelő pozícióban a világranglistán. Az első 200-ban még Bondár Anna és Gálfi Dalma szerepel. Bondár 3 helyet rontva a 73. Gálfi maradt a 157. rangsorban, amelyet továbbra is a fehér orosz Arina Sabalenka vezet. A férfiaknál az olasz Jannik Sinner áll a világranglista élén, a magyarok közül Marozsán Fábián a 63. piros zsombor a 118. még Fucsovics Márton a 122. Több esetben megsértette a közbeszerzési eljárást a Magyar Olimpiai Bizottság. Az állami számvevőszék a 2019 és 2022 közötti, valamint a 2024-es Párizsi Olimpia előtti időszakban is súlyos hibát talált. Az ASZ jelentéséből többek között kiderült, hogy a legutóbbi 5 karikás játékok előtt nem írtak ki közbeszerzést a magyar csapat formaruhájára. A több mint 300 millió forintot érő kollekció beszállítóját ehelyett nyílt felhívásban keresték meg. A MOB a közbeszerzési döntőbizottság elmarasztaló határozata ellen pert indított.
3: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
10: Ma jár le az uniós helyreállítási alap határideje. Ez azt jelenti, hogy a tagállamoknak augusztus 31-ig kell teljesíteniük azokat a reformokat és mérföldköveket, amelyek alapján hozzáférhetnek a még bennragadt támogatásokhoz. Magyarország esetében ez nagyjából 3600 milliárd forint. A legnagyobb keretet a fenntartható zöld közlekedés kapja, emellett jelentős összegek jutnak vállalkozás finanszírozásra, energetikai és digitális fejlesztésekre. Saját forrásból kezdi meg az aszbesztel szennyezett utak lefedését Szombathely, erről ma döntött a város közgyűlése. Az Oladi Platon 12 kilométernyi utcát aszfaltoznak le, és csak nem 1 milliárd forintos költséget egyelőre az önkormányzat számla hiteléből fedezik. A város abban bízik, hogy a kormány később részben vagy egészben megtéríti a kiadásokat, valamint az osztrák állam állja majd a költségeket. Szavazáson kérdezi meg az első kerületeiket a budavári önkormányzat arról, mi legyen az Airbnb lakások sorsa. A lakók arról mondhatnak véleményt, hogy teljesen betiltsák-e a rövid távú lakáskiadást, vagy inkább feltételekhez kössék a működését. Az önkormányzat közölte, a kérdés azért is aktuális, mert évvégén lejár az új rövidtávú szálláshelyek nyilvántartásba vételére vonatkozó moratórium. Az első kerületben jelenleg több mint 400 engedéllyel rendelkező szálláshely működik. A hétvégén tartják az idei retrovirradást. Szombaton retrózene, sörvirsli menü várja az önkénteseket, akik ezúttal dupla értékű étkezési utalványt, valamint ajándékokat is kapnak. A helyszínekről a vérellátó szolgálat honlapján lehet tájékozódni.
3: Közlekedés.
10: Az M1-es autópályán a Herceghalom és Bicske közötti szakaszon a terelésben a határ felé vezető oldalon egy műszaki hibás gépjármű vesztegel, a 33-as kilométernél a forgalom egy sávon halad, a torlódás meghaladja 3 kilométert.
3: Időjárás.
10: Országszerte süt a nap, de előbb a Dunántúlon, majd a középső területeken is előfordulhat zápor, erős széllel kísért zivatar. A Kisalföldön több járásra már riasztást adtak ki. Éjszaka több felé lesz eső, majd holnap felszakadozik a felhőzet, és túlnyomóan napos, száraz idő lesz. Éjszaka 14-21, napközben 27-32 fok várható.
3: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
5: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
3: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a Sport Történelem. A Nemzeti Sport Rádió multidéző magazinja. Minden hétfőn 14 óra 35 perctől. A Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
6: Varjú Vili és a többiek. Egy 60 évvel ezelőtti eseményről az 1966. augusztus 30-ai szeptember 4-e között megrendezett szabadtéri atlétikai Európa-bajnokságról beszélgetünk. Egész pontosan akkor még szerintem Ferencpályás atlétikai ebbe egyébként nem is biztos, hogy volt. Ha jól emlik, azt később vezették be. Így van, Virányi Zsolt üdvözli a hallgatókat, Turi Gáborral, a Nemzeti Sport főmunkatársával. És miért éppen Varjú Vilmos, akit egyébként sohasem hívtak kereszt nevén? Csak Vilinek, ugye?
11: Igen, köszöntöm a tisztelt hallgatókat, mert a Népstadionban ő szerezte atlétáink egyetlen aranyérmét. Más kérdés, hogy emellett 4 ezüstérmet, Mecser Lajos 10.000 méteren, Zsivocki Gyula kalapácsvetésben, Munkáncsi Antónia 400 méteren, Nagy Zsuzsa pedig 800 méteren szerzett, és 3 harmadik helyünk is volt, Kulcsár Gergely gerelyhajításban, Kalocsai Henrik 3-as ugrásban, Tóth Gyula pedig maratoniban érte el ezt az eredményt. Akkor azt mondták, legalább az egyik második helyből simán lehetett volna első is.
6: A folytatásban továbbra is az Arcanumra hagyatkozva foglalja össze Turi Gábor, amit tudni kell erről az eseményről, és persze Varjú Vilmosról. Mennyire volt meglepetés, hogy a magyar főváros kapta a rendezési jogát 1966-ban?
11: Tudni kell, hogy noha 1932-ben magyar ötletből pattant ki, hogy atlétikában EB-t rendezzenek, nemhogy az első kontinens bajnokság rendezési jogát nem kaptuk meg, ez 1934-ben Torinóban volt, de 1966 várni kellett, hogy házigazdák lehessünk. Ugyanakkor a sportdiplomáciában volt erős emberünk már ekkora, Sír József, aki az első Európa-bajnokságon Torinóban 3 sprintszámban is érmes lett, 1964 és 84 között a Nemzetközi Atlétikai Szövetség tanácsának tagja volt.
6: A 6 évtizedes jubileum kapcsán nézzük, hogy kik voltak az éremesélyeseink 1966-ban, tehát az atlétikai EB-n.
11: Titkos, illetve nem is annyira titkos esélyesből már az első napra jutott, ekkor rendezték a 10.000 méteres síkfutást, amelyben rajthoz állt Mecser Lajos. A salgótarjáni hosszú távfutó jó szereplésében azért is lehetett bízni, mert július 8-án Londonban 27 perc 23,8 másodperces idővel Európa csúcsot állított fel 6 mérföldön. Az EB évében már rutinos versenyzőnek számított, korábban részt vett a Tokiói olimpián 1964-ben, de 5000-en helyezetlenül végzett.
6: Milyen típusú futó volt? Tehát mi jellemezte Mecsert? Jól hajrázó vagy irammenő?
11: Akkor volt igazán szansa a győzelemre, ha az érre tudott állni, diktálni az iramot, mert a hajrában nem volt robbanékony. Félő volt, hogy a 25 körös eposz első felében a tempó nem az ő stílusának kedvez majd.
6: Így is alakult, a táv feléig nem rángatták a futók az istrángot.
11: Aztán a belga Gaston Rulanc, aki elsősorban a 3000 méteres akadályfutásban volt klasszis, az érre állt. Híres László tanítványa Mecser és az NDK-beli Jürgen Háze alig érte utol, majd mindketten tagjai voltak az utolsó 1000-re összeálló vezető négyes bojnak. Aztán Háze a csöngetés előtt hosszú hajrát nyitott atlétánk, tapadt rá, de a keletnémet frissebb volt, 1 másodperccel ért előbb a célba, mint az országos csúcsot, 28 perc 27 másodpercet futó Mecser. A Népsport így értékelte a teljesítményt, Híres László edzővel való közös erőfeszítésének most érett be első gyümölcse, ezüstérme fényesebben csillog, ha új országos csúcsának fényében nézzük.
6: Ami
12: ami azt illeti, ebben volt igazság, a futó első nagy sikerét ekkor érte el.
11: Meccser, aki 3-400 kilométert futott hetente, borzasztó nagy szám, a Nemzeti Sportnak 2017-ben adott interjújában így emlékezett a 10.000 méteres futásra. Van bennem némi hiányérzet, mert talán ha 8.000-nél egyedül elmegyek a mezőnytől az NDK-s Jürgen Haase nem ír úttól. De az addigi legjobb eredményemet értem el, országos csúcsot futottam, szóval nem arról volt szó, hogy betlisztem volna, de még ennyi idő távlatából is ott motoszkál bennem, mi lett volna, ha. Annál is inkább, mert kevesebb, mint 2 hónappal az EB-előtt Londonban 6 mérföldön megjavítottam az Európa csúcsot, jó formában voltam. Úgy fogalmazott, taktikai hibát követett el, ami miatt idézem Meccsert, a cél előtt 250 méterrel nem tudtam veszélyeztetni a kitűnő formában lévő friss Haase győzelmét.
12: Beszéljünk még itt a sporttörténelem adásában Meccser Lajosról. Milyen futó volt?
11: Egy évvel később, tehát 1967-ben 3 mérföldön Európa rekordot futott, és a fedett pályás EB-n, vagy ahogyan akkoriban hívták, ez fontos, Európa játékokon 3000 méteren 3. lett. A mexikói olimpián hiába vártak tőle dobogós helyezést 10.000-en, és a maratoni futásban is betlizett, viszont 5.000-en 1968-ban futott magyar csúcsát, ez 13 perc 29,2 másodperc volt, 34 évig nem tudták megdönteni.
12: Térjünk vissza a budapesti 1966-os kontinens bajnokságra, kiharcolta ki a következő érmet.
11: A következő medáliára csak 2 napot kellett várni, a női 400 méteres síkfutásban mindkét középfutamot magyar versenyző nyerte meg, az egyiket Nagy Zsuzsa, a másikat Munkácsi Antónia. Nagy jobb időt futott, 53,9 másodpercet, de a fináléban a Tokióban ezen a távon 4. Munkácsinak, vagy ahogyan versenytársai hívták, Mukinak ment jobban, 2. lett szintén 53,9 idővel. A tokiói olimpia után eltűnt, már-már leírták, de edzője Iharos Sándor segítségével visszakapaszkodott, hogy hogyan? Idézzük a Nemzeti Sportot, ahogyan nyilatkozott Muki. Az utolsó 20 méteren becsuktam a szemem, és futottam, azt hittem, végem lesz, nem bírom. Mondta már felszabadultan az ezüstérmes a verseny után, a Népsport azt írta, hogy a rájellemző csupaszív versenyzéssel kiharcolta az ezüstérmet.
12: Nyilván Kádár János szimpátiáját is kivívta, mert az MSZMP főtitkára éppen Munkácsi Antónia versenyének a napján látogatott ki a Népstadionba.
11: Igen, feleségével, Tamáska Máriával ült a díszpáholyban Egri Gyula sportvezető társaságában.
12: Muki ezüstjét kikövette a dobogón.
11: Kulcsár Gergely. Az, hogy Munkácsi a dobogóra állhatott, bravúrnak számított, viszont Kulcsár Gergely érmes helyezése nem tartozott ebbe a kategóriába, sőt. Gerej Haitónk az Európa bajnokságot megelőző 8 év alatt 3 érmet szerzett. A stockholmi kontinens bajnokságon 1958-ban 3. volt, a római olimpián 60-ban szintén, a tokiói 5-karikás játékokon 1964-ben ezüstérmes. Az sem lett volna meglepetés, ha Budapesten végre győz. Ha azt nézzük, hogy utolsóként került a 8-as döntőbe, s végül utolsó dobásával lett dobogós, akkor akár szerencsésnek is mondhatjuk, de ha azt, hogy 2 évvel később a mexikói olimpián is csupán, ezt azért most idézőjelben mondtam, dobogós lett, akkor megállapíthatjuk, összességében inkább bal szerencsés volt, hogy a nagy versenyeken nem jött ki neki igazán a lépés, viszont az is tény, sérülten indult az EB-n, derékfájdalma miatt az orvosok eltiltották volna, 3. helyével egyáltalán nem volt elégedett, s hogy miért indult sérülése ellenére, a következőt mondta. Egy ilyen versenyt kihagyni vétek, és sohasem bocsátottam volna meg magamnak. Nekem idehaza úgy érzem, vállalnom kellett. A maiak ebből a mondatból talán jobban megismerhetik Kulcsárt, mint a sportpályán elért eredményeiből.
12: És akkor jöjjön Varjú Vili, aki az utolsó előtti napon szerzett aranyérmet 1966-ban az atlétikai EB-n Budapesten.
11: A tokiói olimpia 3. helyezettjéről, az EB cím védőjéről van szó, aki egyébként 1962-ben Belgrádban első magyar dobóatlétaként állatott a dobogó tetejére. A sülőkő Varjú Vilmosról ezt írta a sportlap. Ő volt az egyetlen, a legesélyesebb indulók közül a feszült légkörben, aki meg tudta közelíteni idei legjobb eredményét, és biztosan védte meg belgrádi bajnokságát. Varjú első dobásával győzött, ez 19,43 méter, azaz 19 méter 43 cm. Második próbálkozása kisebb volt, a többi pedig érvénytelen, hogy miért. Éreztem, hogy a magyar közönség mennyire szeret de már egy kiemelkedő eredményt, jó formában voltam az elmúlt hetekben, és itt a Népstadionban az Európa-bajnokságon szerettem volna maximumát nyújtani annak, amire ma képes vagyok. Talán túl nagy is volt bennem az akarás, ezért nem sikerült, nyilatkozta Vili a képes volt hasábjain, de szégyenkeznie persze nem kellett.
12: Hátra volt még a zárónap, a magyar első helyezés nem sikerült már újabb, tehát magyar első helyezés nélkül, de éremesővel. Hogy volt ez?
11: Igen, az utolsó nap 12 döntőjében atlétáink 4 érmet szereztek. A legnagyobb reményeket a kalapácsvetéshez fűztük. Zsivócki Gyura 2 olimpiai ezüste 1960 és 1964, egy EB bronzzal 1958-ból és egy EB aranyal 1962-ből, s nem mellékesen világcsúcstartóként vágott a finálénak ezt a világcsúcsot, egy évvel korábban 65-ben dobta 73 méter 74 centivel, de itt a mumusának számító szovjet Romuald Klim, aki 70 méter 2 centit dobott, majd másfél méterrel legyőzte Zsivóckit, Gyula 68 méter 62 centit dobott. No, majd talán legközelebb biztatta dobóatlétánkat a Népsport a verseny után.
12: Mondjuk, ebben beletalált a Sportlap az Arcanum segítségével, itt a sporttörténelemben Turi Gáborral, a Nemzeti Sport főmunkatársával. Szóval Gábor miként folytatja itt a történetet a 66-os atlétikai EB-ről, és kivel?
11: Hát Zsivócki folytatta ezt a történetet, mert 2 év múlva a Mexikó városi olimpián végre visszavágott Klimnek, de folytassuk további érmeseinkkel, a 800 méteres női síkfutás döntőjében a tokiói olimpián ezen a távon negyedik Nagy Zsuzsa úgy rajtolt, hogy akár, vesen fejezem a mondatot, de az olimpiát követő évben és az EB-t megelőzően, ugyanis az Egyesült Államokban 880 yardon világcsúcsot futott ám Budapesten a 18 éves jugoszláv Vera Nikolic végigvezetve győzött. Futónk nagy pozícióharcot követően hosszú hajrát nyitott, amely a második helyhez volt elegendő, de Nikolicsot már nem tudta befogni. Országos rekorddal lett második, a Népsport megjegyezte, idézem, talán ha nem futja azt a nehéz 400-as versenyt, akkor övé a kritikus pillanat, talán. Nagy Zsuzsa reálisabban értékelte teljesítményét, ezt mondta: a cél egyenesre elmerevettem, kiestem a ritmusból, nem tudtam fokozni. Azt hiszem, a kitűnő fiatal Nikolicsot nem lehetett volna legyőzni.
12: Egy ugronk is a dobogóra állhatott. Ki volt ő?
11: Kalocsai Henrik a hármasugrásban a dobogó legalsó fokára ugrott, cinóber, vörös haja miatt nevezték így társai, távolugrásról nyergelt át a hármasra. Az Európa-bajnokságon, idézem, felülmúlta önmagát, országos csúccsal került az emelvényre, abban a roppant erős mezőnyben, amelyben a kétszeres olimpiai bajnok és világcsúcstartó, ez egyébként a lengyel Joseph Smith volt, csak az ötödik helyen végzett.
12: Az Úzdi Tóth Gyula teljesítette a magyar érem kollekciót.
11: Így van, az EB utolsó napján, szeptember 4-én maratoni távon 2-től 22 perc, 2 másodperces idővel harmadik lett a mezőny, a hármasugrás finálé alatt érkezett a stadionba, futónk a dübörgő taps fogadta. Tóth remek formában volt, egy nappal az EB kezdete előtt, augusztus 29-én 10.000-en 29 perc 32,4 másodpercet futott, ami élete legjobbja maradt. 1968-ban elért 2 óra 14 perc 59 másodperces eredménye, 11 évig volt országos csúcsa maratoni távon, a Népsport így értékelte teljesítményét. Tóth Gyula is beváltotta a kissé talán merész reményeket. Amúgy a szakmai vélemény nem volt elragadtatva az EB-n résztvevő 67 magyar sportoló teljesítményétől, a szerző Schubert Zoltán ezt a címet adta írásának: a magyar atléták formaidőzítése csak részben sikerült.
12: De hölgyeink legalább csinosak voltak? Na, ez nem is kérdés, mert a magyar nők mindig csinosak, ugye?
11: Az atlétika rajongó Ottlik Géza ezt írta Pályákon szívű novellájában, idézem: a Pasaréti úti BBT-je pályát akkor láttam először, amikor már rég vasasnak hívták. A rövid távfutó Marko Margit még versenyzett, a klubház eszpresszójában egyszer megmutattam a lábát társamnak, akivel tenisz nézni jöttünk. Nézze meg egy futónak a lábát, inkább mondtam, ugyanis ez a két boka lábikra tért comb, ez az Achilles intól a biceps femoralisig csupa erő, csupa robbanékonyság, mégis csupa gyöngéd és tökéletes vonal volt, hibátlan műalkotás. A szépsége félre söpört minden mellékszempontot, a testiség, érzéki bújtogatás, verve, a szex nem rugott itt labdába, hogy úgy mondjam. Ottlikot idéztem, s hogy ki is Marko Margit? Nos, a budapesti EB-n a 4x100 méteres váltóban negyedik, 100 méteren hatodik helyen ért célba.
12: Ha már szóba került a női sprintváltó és a 100 méter, akkor mivel folytatod?
11: Igen, ez roppant érdekes történet. A dortmundi fedett pályás Európa játékok előtt ranglista vezető az 1966-os budapesti Európa-bajnokságon 100 méteren és 4x100-as váltóban is győztes Éva Klobukovska esetében Ottlik leírása az Achilles-intől a kétfejű combizomig helytálló lehetett volna csakhogy. A lengyel sprinter az 1964-es tokiói olimpiai bajnok 1967-ben elsőként bukott le a sportolók nemének vizsgálata során. A korszak magasugró klasszisa, a temesvári születésű, a 2016-ban elhunyt Jolanda Balázs, azaz Balázs Jolán hivatalosan ínmeszesedés miatt nem indult a Népstadionban, de utólag más okot hoztak fel a távolmaradására. A versenyek történetében a budapesti EB-n volt először úgynevezett nemi vizsgálat. A teszt abból állt, hogy a hölgy indulóknak többé-kevésbé mesztelenül fel kellett vonulniuk egy csupa nőkből álló orvosi bizottság előtt. Senki sem bukott le, így Klobukovska sem, viszont a megalázó élményből botrány kerekedett. Ugyanakkor a lengyel futó 1967-ben egy kijevi Európa Kupa versenyen már nem indulhatott. Az újonnan bevezetett kromoszoma vizsgálat kiderítette, hogy keleténél egyel több kromoszómája van. Eredményeitől megfosztották, ám a kromoszóma hiba csupán genetikai rendellenesség, amely semmi előnyt nem nyújtott neki, ezt a tudomány azóta be is bizonyította. De arra a kérdésre, hogy nő-e vagy férfi, Klobukovska adott csattanós választ, 1968-ban fia született. Tamara és Irina Press a nők között összesen 5 olimpiai aranyat nyert, férfias alkadók miatt azonban csak Press fivéreknek hívták.

0: Sportszerető ember volt, apám hozta a családba úgymond a futballt és a teniszt, és a nagybátyám pedig a többi sportot, az atlétikát. Óriási hatással volt rám egyébként élőben, tehát nem csak a futball iránt rajongtam. Tehát én szerintem az egész sporthoz való kötődésem durván a 10-es éveim elejétől datálhat, amikor futballmeccsekre, illetve atlétika Európa bajnokságról is jártam, és azóta is, tehát büszkén mondom, hogy a 98-as EB-n is ott lettem, az akkor még régi Népstadionban, vagy néhány évvel ezelőtt, ugye már az új atlétikai központban a világbajnokságon.
1: Ezzel véget ért a sporttörténelem. Turi Gáborral, a Nemzeti Sport főmunkatársával beszélgettem. Virányi Zsolt búcsúzik. Az 1966-os atlétikai Európa-bajnokság, a budapesti atlétikai EB magyar sikerei, és persze háttér kulisszatitkai, ezek voltak főszerepben a mostani műsorban. Viszonthallásra!
2: Ez volt a Sporttörténelem, a Nemzeti Sportrádió multidéző magazinja.

0: főleg, ha lemegy a nap.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
2: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
1: A Nemzeti Sportkör, a Nemzeti Sportrádió vita műsora, a hangadók rangadója. Minden hétköznap 16 órától a Nemzeti Sportrádióban. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Labdarúgás. A magyar labdarúgó válogatott számára a 2026-os ősz a bizonyításról és a visszatérésről szól. Marco Rossi együttese a Nemzetek Ligája B divíziójában vág neki a küzdelmeknek. A cél egyértelmű, megnyerni a csoportot és visszaverekedni magunkat Európa legszűkebb elitjébe, az A ligába. Ukrajna, Georgia és Észak-Írország az ellenfél. Élő közvetítés a magyar válogatott minden Nemzetek Ligája mérkőzéséről a Nemzeti Sportrádióban. Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sportrádió.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
1: Hajrá, magyarok!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a Hazafutás, a Nemzeti Sportrádió délutáni műsora. Információk, elemzések, beszélgetések. Minden hétköznap 15 órától a Nemzeti Sportrádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kellemes rádiózást kívánok mindenkinek, kezdődik a mai Hazafutás, a szerkesztő Szűcs Miklós nevében köszöntök mindenkit, Szabó Szilvia vagyok, és kézilabdával foglalkozunk a mai műsor első órájában, hiszen a héten elkezdődik a férfi kézilabda NB1-es bajnokság 2026-27-es idénye. A tavalyi egyértelműen a Tatabánya éve volt, hiszen a bajnoki bronzérem mellett a Magyar Kupa ezüstérem és az Európa Kupában megszerzett ezüstérem is bravúrnak mondható. Erről és az előttünk álló idény céljairól, adatairól fogunk beszélgetni vendégeinkkel. Nagy szeretettel köszöntöm Tóth Edmondot, a MOL Tatabánya KC vezető edzőjét, és a Tatabánya régi új játékosát, Bodó Rihárdot. Sziasztok!
2: Szia!
3: Szia!
1: Nagyon köszönöm, hogy eljöttetek, és hozzáteszem, hogy az M1-en uralkodó áldatlan állapotok miatt külön hálásak vagyunk, hogy bevállaltátok ezt a túrát. Ricsi, kezdjük veled. Milyen volt a visszatérés Tatabányára? Ugye te 2011 és 16 között játszottál már itt, és tegyük azt hozzá, hogy a junior tollaslabda EB miatt ugye néhány napot vagy edzést a régi Földi Imre csarnokban végeztetek, úgyhogy gondolom, hogy ez a nosztalgikus érzés azért ez előjött belőled.
3: Abszolút. Ugye, mikor én itt voltam Tatabányán, akkor nekünk a Föld Imre volt a mi kis katlanunk. Nagyon jó hangulatú csarnok volt. Most is az, de nyilván ami most ez a multifunkcionális aréna lett már Tatabányán, az egy hihetetlen dolog ilyen arénába edzeni. Jó érzés volt visszatérni természetesen, de egy teljesen új csapatba, új edzőhöz, talán a régi nagymotorosok, itt gondolom itt a Marosi Lacira, a Kontra Zsoltira is megsorolhatnám, akik a klubban dolgoznak. Ők maradtak, de minden új.
1: De az emlékek régiek egyébként? Emlékek, visszajöttek dolgok?
3: Emlékek, igen, abszolút, főleg a Föld Imre, hogy most, hogy edzettünk, meg ugye az olimpia selejtező meccsen is ott edzettünk, bár ott nagyon-nagyon jó emlékek voltak, meg vannak bennem, de előre tekintünk, nagyon kemények az edzések, tök mindegy, hogy hol edzünk, a kis csarnokba, vagy a nagy csarnokba, úgyhogy alapozás, van még, igen, nem volt könnyebb.
1: Edmond, milyen egy válogatott játékost, olyan karaktert, mint Bodó Ricsit a csapatodban tudni, és azért az ő igazolásáról mondj egy-két szót. Ugye amikor kiderült, körülbelül fél éve, hogy a Szegedben nem folytatja ő a pályafutását, akkor rögtön eszedbe jutott, hogy ide kéne csábítani, a te ötleted volt-e, szóval hogy jött ez a dolog?
4: Természetesen nagyon örülünk neki, hogy köztünk van, és sikerült leigazolnunk egy ilyen játékost, és nem csak mint játékosra gondolok, hanem mint emberre. Azért köztudottan Ricsi egy szimpatikus, szórakoztató egyéniség. Én örülök, hogy a csapatom részének tudhatom. Az ötlet igazából nem tőlem jött. Mi gondolkodtunk ezen a poszton erősítésben, de Ricsinek vannak nagyon jó kontaktjai, még ott a Tatabánya környékén, meg kapcsolatai, akik ezt felhozták, hogy lehet, hogy Ricsi mozdulna, mert élő szerződése volt, tehát abszolút nem gondolkodtunk benne. Eszünkbe se jutott, de ő mondta, hogy beszélget vele, kapcsolatban van, és hogy gondolkodik azon, hogy esetleg mozdulna szívesen Szegedről, mert nem érzi most már jól magát, nem érzi annyira a bizalmat. Természetesen azonnal összedugtuk a fejünket, és elgondolkodtunk ezen. Aztán arra jutottunk, hogy beszéljünk a Ricsivel, hogy neki van-e kedve idejönni, vagy esetleg velem dolgozni, és utána már szépen haladtak a dolgok, és azt hiszem, hogy ez nagyon gyorsan pont is került a végére, ha nem is papíron, de szóban igen.
1: Említetted, hogy nem csak mint játékos, hanem mint ember is tudsz esetleg rá számítani, és Ricsi, azt említetted egy interjúban, hogy nem levezetném ezt a Tatabányára. Edmond, ezt meg tudod erősíteni, és most hat szem közt vagyunk, ha nincs így, azt is kimondhatod, de nyilván meg fogod ezt erősíteni, azt gondolom.
4: Hát ez volt az első kérdésem természetesen nekem is felé, hogy mik a céljai, és egyértelműen azok, hogy ő még szeretne újra a régi fényében tündökölni, úgyhogy... Örömmel hallottam ezt.
1: Amíg Szegeden voltál, Ricsi, addig úgy figyelemmel kísérted a Tatabánya teljesítményét, akár az edzőváltást, ugye Edmond a tavaly idényben érkezett, és ugye a bőrötökön éreztétek a tatabányai vereség kapcsán, ugye a Pik Szegedet legyőzték, hogy azért ott valami formálódik már az első Tóth Edmond által vezetett idényben is.
3: Abszolút, mindig is követtem a Tatabánya szezonjait, és főleg szerintem a Tatabánya tavaly valami óriási tett lesz, szerintem az asztalra már senki nem gondolta azt, hogy ilyen extra szezon tudnak produkálni. Hozzáteszem, ez az Edi érdeme is, és most nem azért mondom, mert itt tudunk, igen, hanem mert tényleg jól összerakta a csapatot, Egerbe is jó munkát végzett, most itt az úton beszélgettünk, kérdeztem, hogy ő hogy lett edző, és így elmondta, hogy tényleg honnan indult, és hova jutott el, úgyhogy elég sok munkaórája, vagy munkaévei vannak benne, úgyhogy nyilván most jött egy új csapat ebbe a szezonba, 5-6 új játékos jön, aki be kell építsen, ez mind idő kell, de én remélem, hogy nagyon jó szezon tudunk ebbe az évben is produkálni, meg adott mindent a Tatabányán arra, hogy ez sikerüljön. Nyilván meccsről meccsre kell haladni, fejlődni. Az edzések, még egyszer mondom, tényleg alapozás nagyon kemény, nagyon jók az edzések, de úgy gondolom, hogy szépen fejlődik a csapat, és meglátjuk, hogy mit fogunk tudni kihozni ebből az évből.
1: Ugye a tavasz idény végén neked volt egy sérülésed, részleges, hátsó, keresztszalag, szakadás. Most milyen állapotban vagy, már újra a teljes értékű edzést tudsz végezni? Ugye a meccseken láttuk, hogy a lövéseid azok még mindig bivaj erősek, szóval e tekintetben minden oké?
3: Okay? Minden oké, okay, igen, az egész nyarat végig kellett edzenem, de nem is bánom, mert úgy is akartam idejönni, hogy azért ne kelljen kihagynom edzést. Én ezt sikerült is megcsinálnom. Egy edzésem kellett eddig kihagynom emiatt. Van egy ilyen plusz térd melegítő, vagy fogó, vagy nem tudom minek használni, most mindenki ezt használja. Tényleg, és ez nagyon jó, ha nem is a lábamnak, de a fejemnek biztonságot ad ez az érzés. Úgyhogy minden csinálok, minden futás, minden kondi edzést megcsináltam, minden labdaedzést, úgyhogy eddig úgy érzem, hogy jól sikerült a rehabilitációm.
1: Mit lehet elmondani, Ricsi, mennyiben tud neked segíteni? Egyrészt a pályámutatott teljesítményében, nem tudom, az edzéshez való hozzáállásában, és a fiatalokkal való bánásmódban. Szóval mondhatjuk-e, hogy az egyik meghosszabbított jobb kezed neked? Az öltözőben van mondjuk, nem a stábban.
4: Szeretném, ha az lenne. Ezt már az elején is én kértem tőle, és mondtam neki, örülnék neki, hogyha mind az öltözőben, tehát nem csak a pályán, hanem az öltözőben is segítségemre lenne, mert nekem az fontos, hogy ott tényleg a jó hangulat mellett azért rend legyen, és mindenki egy irányba menjen, és összetartás legyen, összefogja a csapatot valaki. Tavaly is megoldották, de ha még belejön plusz egy magyar játékos, akinek azért ilyen múltja van, meg alkalmas rá, akkor ez nagyon jó. Én azt gondolom, hogy a pályán egyértelműen meghatározó játékos kell, hogy legyen, de hát egyértelmű, hogy az lesz, meg már most is azért látszik, hogy igenis azért ő egy komoly szintet képvisel. Persze neki is kell majd az idő, hogy megszokja az itteni rendszert, a többi játékossal összeszokjon, de én szeretném, hogyha minél több szegmensébe a klubnak vagy a csapatomnak részese lenne és segítője.
1: Milyen ez a csapat, Ricsi, és hogy érzed magad a dinamikájáról, mit tudsz mondani? Azért vannak nagyon fiatal játékosok, szemtelenül fiatal irányítók, Straka Danira gondolok, Tóth Levire, de vannak rutinos játékosok is, szóval a te helyed valahogy hol helyezkedik el ebben a puzzle-ben?
3: Nagyon jó a csapat. Tényleg azt kell mondanom, hogy meglepően jó. Mind a hangulat, az tényleg fantasztikus. Külön az edzők figyelnek erre, hogy legyen több csapatépítő program, hogy sokat tudjunk beszélgetni, vagy megismerjük egymást, és szerintem az első hét után ez nagyon rendben volt, és tényleg nagyon rég éreztem már ilyet egy csapatnál. A fiúk tényleg mindenki nagyon rendes, és nagyon jó, hogy nagyon sok vicc van ugye a csapat körül, mint edzésen, mint edzés után, úgyhogy főleg magyar nyelven, ugye ez hiányzott már nekem, azért a vállalatban szokott lenni ilyen hasonló hangulat, de hozzáteszem, hogy az edzés is meglepően tényleg kemény, és nem azért mondom, hogy most ezt így kitaláltam, hogy tényleg erős a hét, nyilván megvan a pihenő időszak is, a mesterhelés is megvan, úgyhogy szerintem nagyon jó helyre jöttem, hogy újra kézilabdázhassak és fejlődjek, és igenis szeretnék megjátszani.
1: Igen, hát nagyon kemény volt a felkészülés is, majd erről is beszélünk, nagyon komoly ellenfelek ellen játszottatok. Azt mondtad, hogy hiányzott már neked ez a kicsit viccelődős, főleg magyar szóra épülő dolog, tehát tényleg ettől mondjuk lehet, hogy elszoktál Szegedben, és most így tudatosul benned, hogy ez tényleg hiányozhatott eddig?
3: Igen, amikor itt voltam 10 évvel ezelőtt is Tatabányán, ugye nagyon jó volt akkor is a közösség, a mag, ugye ott is magyarokkal voltunk, és ugye megvolt a meccsek utáni összeülések, vagy közös vacsorák, ebédek, sütögetések, és Szegeden ugye a nagy terhelés miatt ugye nem sok időd van, hogyha van szabadnapod, akkor inkább ugye családos ember lettem, és akkor már a családdal próbáltunk programozni, vagy egy-két csapattársal találkozni.
1: És ezért tegyük hozzá, bocsáss meg, hogy pásztormester azért nem ez a
3: csapat. Nem szereti a szabad napokat.
1: Igen. Erre akartam célozni.
3: Igen, mondjuk nyugodtan, ő az edzésbe hiszi, és tényleg a sok videózásban, hogy nem sok szabad napunk volt, de itt is megvan ugyanaz a terhelés, vagy lehet, hogy még tényleg erősebb is a fizikális része, de külön figyelnek arra, hogy legyen pihenőidőnk is, meg mondom, hogy az együtt eltöltött idő, és tényleg igaz van abból, hogy abba ismerjük meg egymást, és ott tudunk jobban beszélni bármiről, nem is a kézilabdáról, akár hogy hol laksz, vagy mit eszel, mit szeretsz, úgyhogy nagyon jó az egyensúly, eddig azt én látom. Remélem, hogy a kézilabdapályán is ki fog ez jönni, mint eredményben, mert azért főleg új hármas védők, kettes védők meg kell szokni, új rendszer, tényleg mindenkinek egymást meg kell ismerni, meg kell tanulnia, és azért mondtad, kezdjük a bajnokság, és jön az Európa kupa meccsek is, azért heti 2 meccses, lesz terhelés, és oda kell figyelnünk, mert tényleg a Tatabánya, ahogy az előbb is mondtad, az előző évet tényleg nagyon magasra tette.
1: És hogy ez mennyire közhely a múltatokból, tudtok arra példát mondani, hogy volt egy nagyon erős csapat, amely nagyon jó kvalitású játékosokból áll, de hogyha az öltözőben ugye nincs meg ez a jó összhang, az nem hat, nem jön ki a pályán az a teljesítmény. Ellenkező esetre is esetleg, hogy amikor jó a közösség, akkor viszik előre egymást, és tudják kompenzálni az esetleg tudásbeli hiányosságokat.
4: Hogy szerintem igaz ez nagyon fontos a kohézió, hogy az meglejen egy csapaton belül, és ezek a jó kapcsolódások. Természetesen kell hozzá siker, tehát azért az is fontos, sokkal gyorsabban épül egy csapat, hogyha sikerek vannak. De az én múltamra visszatekintve, vagy az eredményesebb időszakokra, ott mindig nagyon jó csapat volt mögötte, és én egyértelműen azt látom a siker egyik kulcsának a csapatépítést.
1: Ugye sok közös pont van a múltatokban, például amit említettetek, Ricsi 10 év szegedi játék után jött Tatabányára, te 10 év Eger után jöttél tavaly Tatabányára, és már ebben hittél, én olvastam, hogy rögtön csapatépítő programokkal kezdtetek, mielőtt belevágtatok volna az edzésbe, és ott azért sokszor elmondtad, hogy az, ahogy berobbantatok, hogy elkezdtétek az idényt, az még talán téged is meglepett, de akkor köszönhető esetleg ennek is, hogy olyan jó kohézió jött össze ott Tatabányán, hogy ez rögtön eredményekkel párosult?
4: Hát ehhez kellettek a játékosok. Az, hogy mi ezt kintről próbáltuk azért úgy szervezni, vagy úgy irányítani, hogy tényleg minél több időt együtt töltsünk, elmentünk már egyből, úgy kezdtük tényleg, hogy 3 nap csak szabadidős tevékenységek, tehát semmi kézlabda, ez biztos, hogy sokat dobott rajta, de kellettek hozzá játékosok. Partnerek voltak benne, azért sok külföldi játékos volt, én azt gondolom, hogy nagyon szerencsés csapatszerkezet volt, ennek ellenére ennyi idegen volt Tatabányán, és sikeres volt mindenki, azért az is fontos volt, de egyértelműen azt látom, hogy ez egy szerencsés összeállítás volt. De látva az ideit, én azt gondolom, hogy ez is nagyon jó, azért sokkal 5 magyar játékos érkezett, ami szerintem nagyon fontos, és látva azt, hogy ezek a játékosok is nagyon hamar beintegrálódtak.
1: Amikor tavaly odaérkeztél, az a keret, az már teljesen a te kívánságod szerint lett összerakva, vagy mondjuk azokkal dolgoztál, akiket kaptál, és ahhoz képest az idei keret változik-e, és itt már a te döntésed számított-e?
4: Nem, tavaly kész keret volt, innen is köszönöm Ugáldének a keretet, mert először kicsit szkeptikus voltam vele kapcsolatban, de utólag bebizonyosodott, hogy nagyon jó döntéseket hozott a klubbal együtt természetesen. Én még egy játékos kértem bele, az a Zsitnyikov személye volt, akihez azért úgy szerettem volna ragaszkodni, ezt a klub teljesítette, hál' Istennek, és az egy adott keret volt, de ebből tényleg kijött a maximum, én azt gondolom. Az idei az már teljesen más, már egyértelműen azt a vonalat képviseljük, amit elkezdtünk, amikor a közös munkát megbeszéltük, hogy építkezés, és a magyar játékosok, és azoknak a játékosoknak a beépítése, akik a válogatotthoz közel kerülhetnek, oda kerülhetnek, vagy éppen benne vannak. Úgyhogy azt gondolom, hogy jó vonalon haladunk. Az, hogy ez eredményességben hogy fog mutatkozni, az más kérdés. Hosszú távon biztos, hogy ez a jó. Bízom benne, de azt gondolom, hogy jól sikerült.
1: Ricsi, ezt el tudnád mondani, hogy a hallgatók is megértsék, hogy Szegeden milyen rendszerben játszottatok, és neked milyen feladatod volt, és ahhoz képest most mi változott a Tatabányán? Más szerepköröd van-e, nyilván más stílusú a Tatabánya játéka, szóval mik a leglényegesebb pontok e tekintetben?
3: Jó kérdés. Nyilván az edző azért igazolja, mert tudja, hogy mit tudok, vagy mit szeretne belőlem kihozni, és az úgy próbálja alakítani, mint a taktikát, mint a védekezést, mint mindent. És én úgy gondolom, hogy azért az utolsó évben Szegeden már nem azt szerette volna játszani az ottani edző, amit én tudok. Ami most az, hogy már mi volt, vagy hogy volt, azt már nem nagyon szeretném ezt már boncogatni, ezt már én már elengedtem, tényleg én már szeretnék a Tatabányára koncentrálni, és hál' Istennek az Edi látott bennem még fantáziát, és remélem tényleg a teljesítményem tudom ezt majd bizonyítani, meg tényleg azon vagyok, hogy minden mérkőzésen jobb legyek és fejlődjek, és igen, és szeretnék segíteni a csapatomnak, úgyhogy nyilván az átlövések az nem az én erősségem, de nagyon szeretek nyilván játszani a bálóval is, meg egy-két egy-egyet azért tudok csinálni, az nyilván, de azt meghagyjuk majd a fiatal gyors játékosoknak.
1: Ezt akartam, hogy a Straka, de miért taníts egy-két egy-egyet?
3: Nem kell, a Levike is jól, a Straka is nagyon jó az egy-egyekben, de én úgy gondolom, hogy van nagyon jó két sorunk, amit az edzők az adott pillanatban majd úgy tesznek fel, ahogy kell, vagy ahogy látják, és remélem tényleg, hogy ahogy az előbb is mondtam, meccsről meccsre haladunk, nyerjünk, mert ahogy az Edi is mondta az előbb, tényleg győztes meccs után lehet sokkal jobban fejlődni, és sokkal jobb érzés. Úgyhogy ezért dolgozunk.
1: Csak annyiban szeretnék még a Szegedre visszatérni, hogy magadban mik történtek. Gondolom volt benned egy szomorúság, az esetleg átcsapott. Hát olyan találékonyságban, hogy ugye meg kellett találni az új csapatot, tudom, hogy a családdal Győrbe költöztetek, tehát gondolom ez is egy nagyon komoly logisztika volt. Nem tudom, van-e benned egy bizonyítási vágy, hogy bebizonyíts, hogy igenis te még ezen a szinten meg tudod magad mutatni, szóval a fejedben mik zajlottak mondjuk az elmúlt hetekben, hónapokban?
3: Elmondtál mindent. Tényleg nehéz volt megtapasztalni ezt az érzést igazándiból, hogy azt mondta az edzőt, hogy tudja, hogy van még egy évem, de jövőre nem nagyon számít rám, akkor ugye, hogy mi legyen, közben ugye Európa-bajnokságon voltam, ott két meccs között azért folyamatosan jöttek a telefonok, mind menedzserek, mind csapatok, mind minden. Nyilván utána, hogy jött a Tatabányai lehetőség, és tényleg még egyszer köszönöm nekik ezt a lehetőséget, azt is logisztikázni, akkor ugye a családdal hova költözzünk, mert nem volt egyszerű ezt is kimatekolni, de úgy érzem, hogy azért már egyenesbe tettük a dolgainkat, nyilván fontos a gyerekeim, hogy hova járnak soliba, milyen iskolában, vagy milyen óvodában, még ugye ezt is keresnünk kellett, ugye nem volt egyszerű, de túl vagyunk rajta, én próbálok tényleg csak előre nézni, pozitívnak lenni, és megoldani az előttünk álló feladatokat, mert azért van még előttünk feladat, de nagyon nehéz volt.
1: De az éhség az benned volt, hogy most már akkor nem csak percekre mutasd meg magad, hanem amennyit számít rád az
3: edző. Persze,
1: edző.
3: Azért is hosszabbítottam Szegeden is két évet, még pluszban éreztem magamban, meg azután is érezném, meg úgy gondolom most is, hogy van még bennem. Nyilván jött ez a dolog, el kellett fogadnom, vagy meg kellett értenem, de próbáltam a legjobbat kihozni, és én azt éreztem, hogy játszani szeretnék, nem szeretnék a lelátón ülni és várni esetleg arra az 5 vagy 10 percre, hogy na, akkor most megsérült valaki, és akkor most játszhatok. Ezt a tabály az biztos, hogy adott lesz, hogy többet fogok játszani 5-10 percnél, de nyilván teljesen is kell, ezt tudom, ezt mindig is így volt, mióta kézilabdázom, és szeretem is ezt az érzést, meg úgymond ezt az időzelben nyomást, de fontos az, hogy győzzünk, és szépen fejlődjön a csapat.
1: Edmond, tőled is ezt kérdezem, milyen rendszerben játszik a Tatabánya, és a te kezed nyoma az mennyiben jelentkezik, ugyanúgy, ahogy már a tavaly idénben ezt láthattuk?
4: Szeretnénk ugyanazt a vonalat vinni tovább, amit elkezdtünk. Az én elképzelésem az volt, hogy mivel bőséges a keretünk, sok jó játékosunk van, és mint felnőtt korú, tehát nem kell fiataloknak időszakokat adni, pár perceket, ezért én mindig mindenkibe gondolkodtam, és nem tettem le a voksomat 5-6 játékos mellett, akik sok játékidőt játszanak, hanem beosztottam állandóan, megadtam mindenkinek az időszakot, mindenki általában feleztük az első fél időt, majd a második fél időben, akiknek azért jobban ment, azok picit esetleg többet vállaltak, de ott is azért mindenki szerepet vállalt, és természetesen a végjátékra jött az a sor, aki aznap a legjobban valószínű, hogy teljesített, de ez tavaly nagyon jól működött, az idén is hasonlóan szeretnénk, mert idén is megvan egy jó keret hozzá. Meg kell még találni azért a sorokat, azokat a párkapcsolatokat, akik biztos, hogy jól fognak működni, ennyi idő azért ehhez nem elég. Azért majd a mérkőzések alatt ez fog változni, és majd abból tanulunk. De egyértelműen ezt szeretnénk továbbvinni, hogy mindenkit használni, mindenki kivesse a részét a sikerből, néha sajnos a kudarcból is majd, de ezekből tudunk majd előre lépni és javulni.
1: Mennyire nehéz az, hogy kvázi berobbantatok ugye az elmúlt idényben, és az eredménysorokat, amit elsoroltam az adás elején, azt tartani kellene, mert nyilván van egy elvárás, akár a közvélemény részéről, akár a klubvezetés részéről, de gondolom, hogy magatokban is.
4: Abszolút, hát tényleg tavaly nagyon magasra tettük a szintet, a mércét, ami nem baj, sokkal nehezebb mindig ezt megtartani, mert most már nagyon az elvárás felénk, de azt hiszem ezzel is meg fogunk birkózni, még ha esetleg nem is úgy fog menni az elején, mert tavaly nagyon sült minden. De én azt gondolom, ennek a csapatnak kicsit több idő kell, de ez a csapat is nagyon jól fog teljesíteni, és egy nagyon szerethető, hajtós kis együttes lesz, aki biztos, hogy mindig minden meg fog tenni a győzelem érdekében. Továbbra is ezt szeretnénk folytatni, hogy tényleg ez sorokat, és egyértelműen a mérkőzés végére megtartani azokat az erőket, ami fontos, hogy eldöntsük a meccseket. Aztán majd az élet ezt irányítja és változtatja, mert is sérülések tavaly is rengeteg volt. Idén is biztos, hogy lesznek sajnos ezeket, hogy vészeljük át, vagy hogy oldjuk meg. Pontosan ezért kell ennyi ember, mivel azért a nemzetközi kupa ott van, a magyar bajnokság, azért minden meccset meg akarunk nyerni. Már nagyon nehéz a bajnokság kezdete, tehát nagyon komoly mérkőzésekkel kezdünk, ami egy komoly feladat lesz, de én továbbra is bízom a csapatomban, de mondom, nem az a lényeg, hogy az elején hogy kezdünk, hanem az a lényeg, hogy mit tudunk építeni ebből, és hogy fog ez összeállni szépen idővel.
1: Erről is fogunk beszélgetni már is a hírek után Tóth Edmonddal és Bodó Rihárddal, a Tatabánya férfi kézilabda csapatának vezetőedzőjével és átlövőjével. Jövünk vissza.
2: Ez a Hazafutás. Információk, elemzések, beszélgetések. Hazafutás. A Nemzeti Sportrádió délutáni műsora.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
1: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
0: A hétköznap 18 órától, hétvégén 15 órától kezdődő körkapcsolásban élő közvetítésekkel, interjúkkal és elemzésekkel jelentkezünk. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.

0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
2: Hajrá, hajrá!
3: Műsorajánlót hallottak.
0: Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
4: Novák Djokovic és Venus Williams is kiesett az amerikai nyílt teniszbajnokságon. A teljes uniós helyreállítási alapot visszakapja Magyarország. Több járásra riasztást adtak ki. Köszöntöm a hallgatókat. Nagy Alexandra vagyok.
0: Sporthírek.
4: Már az első fordulóban búcsúzott Novák Djokovic az amerikai nyílt teniszbajnokságtól. A korábbi világ első 24-szeres Grand Slam győztes szerb klasszis az argentin Mariano Navonétól kapott ki 5 játszmában 4 óra 40 perces küzdelemben. A szabadkártyával induló Venus Williamsnek is az első fordulóban ért véget a New Yorki verseny. A 46 éves, 4-szeres olimpiai bajnok, 23-szoros Grand Slam győztes amerikai játékos az ugyancsak szabadkártyás honfitársától, Sofia Kenintől szenvedett vereséget 2 játszmában 1 óra 49 perc alatt. A magyar női teniszezők közül 8 helyet javítva a jelenleg 68. Udvardi Panna áll a legelőkelőbb pozícióban a világranglistán. Az első 200-ban még Bondár Anna, valamint Gálfi Dalma szerepel. Bondár 3 helyet rontva a 73. Gálfi maradt a 157. a rangsorban, amelyet továbbra is a fehér orosz Arina Szabalenka vezet. A férfiaknál az olasz Jannik Sinner áll a világranglista élén. A magyarok közül Marozsán Fábián a 63., Piros Zsombor a 118., még Fucsovics Márton a 122. Több esetben megsértette a közbeszerzési eljárást a Magyar Olimpiai Bizottság. Az állami számvevőszék a 2019 és 2022 közötti, valamint a 2024-es Párizsi olimpia előtti időszakban is súlyos hibát talált. Az AS jelentéséből többek között kiderült, hogy a legutóbbi 5 karikás játékok előtt nem írtak ki közbeszerzést a magyar csapat formaruhájára. A több mint 300 millió forintot érő kollekció beszállítóját ehelyett nyílt felhívásban keresték meg. A MOB a közbeszerzési döntőbizottság elmarasztaló határozata ellen pert indított.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
4: Az összes jogalkotási feltételt teljesítette a kormány az uniós helyreállítási alapforrásainak hazahozatalához, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid elmondta, 10 milliárd euróra, vagyis nagyjából 3600 milliárd forintra számíthat a magyar költségvetés. Robbantásokkal próbálnak kiszabadítani több száz föld alatt rekedt munkást a nepáli villámárvíz helyszínén. Egy erőmű dolgozóit keresik, akik közül sokan egy alagútban lehetnek. A hétvégén csak nem 300 embert már kimentettek. A múlt heti katasztrófának már több mint 900 halálos áldozata van. Csak nem 5000 embert még mindig keresnek. Az eltűntek között 3 magyar is van. Több helyen is kigyulladt a száraz aljnövényzet az országban. Hegyes Halom és Rajka között egy erdősávra is átterjedt a tűz, de lakott területet nem érint. Tapolca határában is ég a növényzet és egy fenyves. A tűz egy lovardát, egy napelemparkot és egy közeli szeméttelepet is veszélyeztet. Az oltást már mindkét helyszínen megkezdték. Őrizetbe vettek egy gyanúsítottat a tegnap hajnali svájci lövöldözés ügyében. A rendőrség szerint a 43 éves svájci férfi magányos elkövető volt. Hozzátették ugyanakkor, hogy a nyomozás még tart. Tegnap Svájcban egy elektronikus zenei fesztiválon történt a lövöldözés. A támadásban egy fiatal nő meghalt, többen megsérültek.
0: Közlekedés.
4: Az M6-os autópályán a határ felé vezető oldalon Ivándárda közelében egy teherautó a külső szalagkorlátnak ütközött a 233-os kilométernél. A gépjármű rakománya szétszóródott több száz méter hosszan a külső és a lálló sávban. A takarítás idejére a forgalom a belső sávban halad.
0: Időjárás.
4: Előbb a Dunántúlon, majd a középső területeken előfordulhat zápor, erős széllel kísért zivatar, a Kisalföldön több járásra már riasztást adtak ki. Éjszaka több felé lesz eső, majd holnap felszakadozik a felhőzet, és túlnyomóan napos, száraz idő lesz. Éjszaka 14-21, napközben 27-32 fok várható.
0: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a Hazafutás, a Nemzeti Sport Rádió délutáni műsora. Információk, elemzések, beszélgetések. Minden hétköznap 15 órától a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
4: Folytatjuk a beszélgetést. Vendégeink továbbra is Tóth Edmond, a MOL Tatabánya KC vezető edzője és Bodó Richárd, a csapat válogatott átlövője. És ott tartottunk a hírek előtt, hogy saját magatoknak magasra tettétek a mércét. Ugye azt lehetett hallani, hogy a tavalyi Európa Kupa ezüstérem után idén a csapat szeretett volna a Bajnokok Ligájába szabadkártyát kérni. Ez végül is nem jött össze, de így is az Európa Ligában szerepel a csapat, tehát egyel magasabb szinten. Miért gondoltad azt, Edmond, vagy gondoltátok a stábbal, hogy hát ez kvázi egy ugrás, ugye, vagy két ugrás, tehát hogy a legerősebb versenysorozatban megméretné magát a csapat?
3: Hát az érdekes, igen. Egyértelmű, hogy a tavalyi Európa Kupa után, tavaly is meg volt a lehetőség visszatérni kicsit erre az Európa Liga indulásra, akkor úgy döntöttünk, hogy főleg az én javaslatomra, hogy nekünk elég az Európa Kupa, új csapat, szerezzünk inkább nemzetközi tapasztalatot egy gyengébb kupasorozatban, ott több esély van arra, hogy több meccset játszunk igazából. Itt az volt a lényeg, persze a sikerek mellett, hogy minél több mérkőzés legyen. Ez össze is jött, mert eljutottunk a döntőig, így 6 párharcot játszhattunk. Ennek ez volt a lényege, de ezt az Európa Kupát leírja mindenki, de abszolút nem gyenge. Mi tavaly nagyon jó ellenfeleket kaptunk végig, és ezért szerintem ez nagyon jól szolgálta a fejlődésünket. Ami az idényt illeti, az Európa Liga cél. De változott a rendszer, és mert az Európa Liga is most már 4 csapatos csoportokra alakult át, mint a BL is. És egy olyan rendszer van most, hogy a BL-ből a csapatok kiesnek az Európa Ligába. És azt matekoztuk, mivel a szövetség kért föl minket erre, hogy adjuk be, mert van szabad kártya, én nem láttam semmi realitást erre, de mondom, adjuk be, mert bajunk nem lett belőle. Ha meg mégis összejön, akkor a BL 6 mérkőzése után kiesünk az Európa Ligába, tehát ugyanott leszünk, mint ha tovább jutnánk az Európa Liga csoportból. De akkor már az Európa Ligába is benne megvan az esély, hogy nagyon erős csapatokat kapunk, ami nem valószínű, hogy tovább jutunk, de magas szintű csapatokkal játszunk. A BL-be ez biztosított, a magas szint, és akkor játszottunk volna 6 nagyon komoly mérkőzés, vagy nagyon komoly csapat ellen, és még mindig ott van az Európa Liga. De hát természetesen nem jött össze, átmondom, nem volt ennek szerintem realitása, így maradt az Európa Liga, ahol én azt gondolom, hogy a sorsolás most már látva, még tovább is lehet jutni.
4: Ugye izlandi, szlovén és dán ellenfelet kaptatok, a csoportból tovább kell jutni az első két helyen, onnan megy tovább a rájátszás, ahová, hogy említetted, BL csapatok is érkezhetnek. Amikor tavaly elindultatok az Európa Kupában, akkor tartottál attól, hogy a kettős terhelés rögtön az első idényben az majd felőrli a csapatot? Azért láttunk már erre példát, korábban rossz példát, hogy mentálisan, fizikálisan úgy szerepelt a csapat, hogy az a bajnokságra negatívan hatott.
3: Hát amit én láttam előtte, való években, hogy ezek a csapataink nagyon megsínylették a nemzetközi kupát, az összes csapat, Tatabánya, Fradi, bárki, aki tovább ment, vagy több meccset, mérkőzés játszott ott, és ezért választottuk a kupát, mert a kupában nincs akkora terhelés, mert ott havonta csak egyszer kell játszani dupla mérkőzést, mint az Európa Ligában mentek sorba, azért 8-10 mérkőzés egymás után az nagyobb is volt. Ez volt az egyik oka a kupa vállalásnak, de azt gondolom, hogy igen, ezt a sorozatterhelést azért a végére már ott nagyon sűrű lett, mert ott már volt havi 7 meccsünk is, meg volt amikor 8 is. Én azt gondolom, fizikálisan nagyon jól bírta a csapat, bírta mentálisan is, természetesen sikerek után sokkal könnyebb volt. Egyedül a sérülések, az ami jött, és az mindig jön, az mindig problémát okozott, de arra azért figyeltünk, hogy ne legyen kihatással a magyar bajnokságra. Tehát fontosnak tartottuk a nemzetközi kupát, de ne legyen kihatással. Ezért is volt fontos, hogy mindenki játszon, ezért volt fontos az, hogy mindenki bevethető legyen bármikor, és azt gondolom, hogy ez tavaly nagyon jól sikerült.
5: Nincs, hogyha a fiatalok mondjuk tőle tanácsot kérnek, akik még nem szerepeltek nemzetközi kupában, bár talán a Tatabányában kevés ilyen van. Mit mondasz nekik, mire kell figyelni? Gondolom fizikális terhelés is van, de hogy fejben is azért ezt bírni kell, ezt a rengeteg mérkőzést.
6: Igen, nagy terhelés tényleg, amikor én is oda kerültem Szegedre, nem tudtam, hogy ez ezzel jár, vagy mennyi, mivel jár. Ugye tényleg az egész hetünk arról szól, hogy ugye mérkőzésre készülünk, videózunk, sokkal több az utazásokat, több a videókészülődés, ugyanúgy begyakorolni az edzéseken, hogy védekezik a csapat. Úgyhogy koncentrálni kell abba a másfél-két óra, amikor az edző igenis megkölti azt, hogy most videózunk és gyakorlunk, és ezt a utána az edzésen be akarok gyakorolni, akkor figyeljünk oda jobban, mert ha az edzőnek 20-szor el kell mondani azt, hogy figyelj, ezt néztük a videón, figyelj, csinál már meg, akkor sokkal nehezebb dolga lesz neki is, meg nekünk is, de ha mindenki koncentrál, sokkal jobban odafigyel, akkor sokkal könnyebben és rugalmasabban mehet akár az edzés, és a meccsen pedig meg kell ugye valósítani, amit megbeszélünk. Nyilván ezt elmondani, ez most nagyon könnyű volt, de a koncentráció és az odafigyelésre sokkal jobban meg tudjuk könnyíteni a saját magunk dolgunkat is.
5: Tatabányán milyen a munkamegosztás? Kaptok úgy videót, amit önállóan fel kell dolgoznotok mérkőzéseket, vagy mindent Edmond és a stáb mond el, csúnya szóval szájba rágósan?
6: Mind a kettő. Van közös videónk is, és megkaptuk az összes mérkőzést, meg lehet nézni. Én megmondom őszintén, meg szoktam nézni azokat a részeket, ahol én játszok, és jó abból tanulni, mert látod, hogy mozogtál, mikor mentél. Például most itt tök jó volt ülni a dugóba, és beszélgettünk sokat, és meg is kérdeztem, hogy mit lát, hogy mibe kell nekem is javulnom, mert ugye nyilván az edző jobban látja kívülről, mint te játék közben, és mondta, hogy néha átlövésnél közel megyek, hogy mondta, hogy nem menjek közel, például ez már egy tök jó tanács, hogy a következő edzésre megpróbálom azt, hogy tényleg akkor messzebbről egy kicsit onnan lőjek, és ennyi elég nekem, hogy próbáljam azt csinálni, amit az edzőm kér.
5: De érzed magadon, egyre jobban visszajön a meccs rutin, és ahogy említettük, Szegeden volt, hogy kevesebb időt kaptál, most minél többet töltesz, aztán visszajön minden, és hát ezt a szót használom megint, hogy meccs rutin, tehát hogy az, ezt nem ha helyettesíti semmi.
6: Nem, akármit lehet edzeni, ugye nem hiába edzettem nyáron, de ez a meccs terhelést, ez csak is mérkőzésekkel lehet fejleszteni. Ezt is kérdeztem ugye a út közben, hogy igen, azt mondta, hogy látszik, hogy fejlődtem, nyilván kell, még fel a lövéseknél is, ugye védekezés, lerohanás és támadás, de dolgozok rajta is, és várom azt, hogy tényleg, hogy amikor már tét meccsek vannak, akkor legyenek meg az a 10-15 perces jó periódusaim.
5: Ugye most már nagyon sok meccs videója fent van a közösségi oldalakon, vagy a neten. Te család mellett, gyerekek mellett mennyi időt töltesz még meccsnézéssel? Nincs esetleg már eleged a sok-sok kézilabdából, szóval egy-egy hét az hogy néz ki nálad?
6: Nincs. Tényleg az Európa Kupa meccset is tavaly végignéztük, ugye általában akkor ugye közösen esetleg ugye a Bányi Bence családjával, és akkor a gyerekek, a lányok azok intézték a gyerekeket, hogy megnéztük a mérkőzést, és beszélgettünk, vagy pedig ugye a BL mérkőzéseket is szeretem megnézni mai napig, úgyhogy én szeretem nézni, én szeretek még kézilabdázni. Majd, ha már nem szeretek, akkor már biztos, hogy nem fogok jönni interjúra, úgyhogy...
5: De remélem, hogy akkor másról beszélgetünk majd, igen. Iskola kezdésről, vagy ilyesmiről. Melyik egyébként az a bajnokság, ami nagyon tetszik neked, és ahol... Most tudom, hogy a család miatt szerintem talán miattuk nem döntöttél eddig a légiós élet mellett, de ahol mondjuk magadat el tudnád szívesen képzelni.
6: Spanyolországban nagyon kimentem volna, vagy kimennék, hogyha jó lenne újra a spanyol bajnokság. Az nagyon tetszik, mint a ország, ugye a nyelv, az ételek, és a liga is ugye nagyon jó, meg erős is volt régen, úgyhogy azt kipróbáltam volna szívesen.
5: És pásztormesterrel a spanyol stílus, spanyol iskolát meg már kiválóan ismered, úgyhogy azzal nem lenne gond.
6: Igen, sokat tanultunk tőle, igen.
5: Edmond, te játszottál ugye Spanyolországban. Te mit látsz azokon a fiatalokon, akik légiósok voltak? Ugye most látjuk, hogy Szűcs Bence visszajött a Dunkerktől, Terjék Roland a Montpellier-nél töltött egy-két évet, szóval látsz-e olyan pozitívumot, amit ők hoznak, és amitből esetleg ti is tudtok profitálni?
3: Én azt gondolom, hogy inkább, amit tudnak hozni, túl sokat ők nem voltak kint, Roli azért fiatalon került ki, meg ő inkább utánpótlásban játszott, a Bence azért most 2 évet a Dunkerkből azért ott volt, neki is a játékidő volt kevés. Ennyire még nem tudom, ezt nem beszéltem át mondjuk, hogy a Bence mit hozott. Szerintem amit tudnak hozni, az abszolút a profi gondolkodás. és a mentalitás. Tehát akár egy francia bajnokságban mind a ketten onnan jöttek, ott azért egyértelműen látszik a játékosokon, hogy sokkal felkészültebbek, mind fizikálisan, mind akár szakmailag, meg, de mondom, az a mentalitás. Tehát az ami mi ott tesz a játékosoknak. Én külföldi párti vagyok. Én azt gondolom, hogy igenis, akinek van lehetősége, és jó szintre tud menni, és olyan bajnokságba az menjen, próbálja ki magát, mert nagyon sokat lehet tanulni. De mindenhol, nem csak Spanyolországban vagy Franciaországban, hanem a skandináv országokban, vagy akár német nyelv területen, csak a jókat tudják onnan összeszedni, és azok, általában azokat hozzák haza.
5: De az elfogulatlan szurkolók számára nagyon-nagyon szimpatikus az, amit a Tatabányán zajlik, ugye te nagyon bátran mersz magyar fiatalokhoz nyúlni, meg is kapják a lehetőséget, és most itt is látunk arra példát, hogy a Veszprémtől érkezett ugye Molnár Robin, ott esetleg nem tudott annyit játszani, Tatabánya ilyen szempontból most ideális hely, azt látjátok, hogy a fiatalok megtalálják a számításukat?
3: Egyértelmű, ez volt a cél. Említettem előbb, hogy a klubban, amikor elkezdtük a közös munkát, én ezt a vonalat szerettem volna képviselni, és ők ennek örültek, és elfogadták, és szívesen vállalták így a közös munkát. Ezért is kértem egy középtávú, vagy sportba hosszabb távú szerződést, ami 3 év. Nem az a lényeg, hogy én itt legyek 3 évig, hanem hogy lássam azt, hogy tényleg a klub is ezt komolyan gondolja az építkezést. Ez adott nekem biztonságot, hogy ezt ők is szeretnék, és nem gyorsan eredményt elérni. Ennek része az, hogy tényleg azokat a fiatalokat idehozzuk Tatabányára, akik, amit említettem, a lehetőség bennük van, és válogatott játékosok lehessenek, de ehhez le kell tenni először valamit az asztalra. Tavaly még nehéz lett volna, viszont ilyen szezon után azért nagyon sok kapu megnyílt, akár külföldi vonalról, de ami nekünk fontosabb, a magyar vonalak, és szívesen jönnének a játékosok, most már azért nagyon sokan bejelentkeznek, meg azonnal reagálnak a felkérésekre, úgyhogy bízunk benne, hogy ezt tudjuk építgetni tovább, és egyre több olyan fiatalt, aki megállja a helyét, és csak olyanokba szeretnék gondolkodni, aki fejlődőképes, és ő igazán ezt akarja.
5: Beszéljünk egy kicsit a felkészülésről, ugye nagyon nehéz ellenfelek ellen játszottatok, gondolom, hogy ez tudatos volt, és már a következő idényre és a nemzetközi kupára való felkészülést is szolgálta. A névadó szponzorotok jó voltából volt egy Fresh Corner nevű kupa, amelynek a bronz meccsén a Celje ellen fordítottatok több gólos hátrányból, és valahogy úgy nyilatkoztál, Edmond, hogy már ezért a győzelemért megérte ez a torna, ott megmutatta a csapat az erejét, hogy bár fiatalokból áll, de nem roppannak össze még hátrányban sem, és van tartás az együttesnek?
3: Igen, ott egy kicsit belőlem is kitört az érzelem, mert tudatosan építettük, és szerencsénk volt az idén, mert én kerestem azért minél több külföldi csapatot, nem csak a nemzetközi kupa miatt, persze az is jó, hanem magyar csapatokkal fogunk játszani, hanem lássunk, többféle stílus játszottunk román csapattal, játszottunk franciával, tényleg szlovén, akkor horvát csapattal, és vagy osztrák csapattal, aztán később meg cseh csapattal, úgyhogy nagyon jó felkészüléseket összeraknunk, és hát nem volt ez teljesen tudatos, de az erősekkel kezdtünk, és azért nem volt túl sok sikerélményünk, viszont láttunk rengeteg hibát ezekből, tudtunk nagyon sokat tanulni. Abszolút jó jött, és hát az, hogy ezt megrendezhettük, ezt a tornát, tehát ez egy szenzáció. Azért 3 bajnok csapatot idehozni, és azért 2 nem akármilyen, de azt gondolom a Celjének is a múltja azért az nagyon jó, ráadásul a Celje egy nagyon jó kézlabdát játszik, úgyhogy nagyon örültem nekik, hogy jönnek, annak is, hogy játszhattunk velük. Az kicsit sajnálom, hogy ne a KLC-vel nem tudtunk játszani, azért az lett volna igazán a sava borsa az egésznek, de majd legközelebb, és a Celje mérkőzős volt az, ahol kicsit ebből a 3 vereségből nehezen másztunk ki, mert a mérkőzést is nagyon rosszul kezdtük, pedig hazai közönség volt, szép számú közönség volt, nagyon szeretett volna már a csapat bizonyítani, görcsösségbe ment át, de mégis sikerült átbillenteni. Ezt tényleg nagy akarással, aztán a végén már mindenki oda tett mindent a pályára, és nekem egyértelműen visszajött a tavalyi év, hogy rengeteg meccset nyertünk meg így, hogy az utolsó 5-10 percben fordítottunk, és akkorra érett be a dolog, és akkor tudtunk fölénybe lenni az ellenfelünkkel dominálni.
5: Győr ellen ugye az utolsó másodpercben konkrétan.
3: Hát jó, az egy szerencsé, igen, az egy nagyon szerencsés gól, az év gólja volt. Igen. Szerintem nem, az a szerencse, de az összes többi meccsen kijött a fizikális, akár a mentális, vagy akár milyen tudás. azért volt fontos, és most megint azt éreztem, hogy tényleg ez a csapat is képes rá, és azért is mondtam egyből, hogy igen, már ezért megérte ez a torna, mert egy 7 gólos hátányba felállva az utolsó percben fordítva nyertük meg a mérkőzést, és úgyhogy nem ment jól a játék, tehát mindig ez a nagy siker. Amikor jól megy a játék, akkor könnyű nyerni, mikor mindenkinek jó napja van, de amikor nem, akkor ez a csapat összefogott, tényleg felőrölte az ellenfelét, és addig futott, és mindig jött bele valaki, aki hozzátett kicsit, és tényleg le tudtuk dominálni a céljét. Ez nekem tényleg olyan szenzáció volt, és ezért mertem ezt nyilatkozni, hogy na, ez igen.
5: Vicsi, te hogy emlékszel erre a meccsre? Vagy akár az egész felkészülésről is beszélhetsz, szóval neked is egy olyan lendületet ad-e, vagy a csapatnak, ahogy Edmond mondja, hogy ebből lehet építkezni.
6: Igen, ezt én is így gondolom, hogy mindig a győztes meccsek után, és nagyon jó volt az, hogy volt egy időkérés, ugye, ahogy Edi is mondta, rosszul kezdtük a mérkőzést, és ilyenkor a játékosok nem az van, hogy mondjuk sort cseréltünk, hogy akkor nagyon nyugodtan, akkor góra, hanem mindenki már most akarja megfordítani a mérkőzést, már most akarjuk belőni, és akkor még több hibát csináltunk, és én is azt éreztem meccs közben, hogy igenis szeretnénk a hazai közönségnek bizonyítani,

0: Szaka ezt tudja, meg a Levi is, úgyhogy nagyon jól játszottak szerintem támadásban, és tényleg fontos volt a csapatnak, mint játékosoknak, mint edzőknek, klubnak, hogy sikerült győzni egy ilyen mérkőzés, vagy egy ilyen tornán, mert onnan úgy érzem, hogy a következő kupa már sokkal gördülékenyebb volt, kevesebb volt a hiba, nyilván frissebbek is voltunk, mert azért nagy volt adáig a terhelés, ezt említettem az előbb, hogy tényleg ez a 6-7, az biztos, hogy arról szól, hogy nagy legyen a fizikai része, és az is, és a hétvége pedig az, hogy próbáljuk magunkat kipihenni, nyilván a két meccses terhelés után, úgyhogy szerintem tényleg nagyon jól össze van rakva ez a felkészülés.
1: És egyébként a felkészülés során te miben látod a legnagyobb változás, miben tudott előre lépni a csapat, gondolom nyilván az összeszokottság mellett?
0: A fizikai része, a futás. Nagyon furcsa nekem az, hogy minden edzés, nagyon sok futásra van, minden egyes olyan rávezető játék, nagyon sok lábmunkával, nagyon sokat futunk, és amúgy nagyon jó, mert a kézilabda tényleg nagyon sokat változott már, hogy nem ez a taktikai rész van, hogy na most ezt ide sakkozunk, oda megyünk, ugye azt tudni kell, hogy Pásztornál ez volt, mert mindenki tudja, hogy ő ezt szerette, hogy kisakkozzuk a legjobb zicsert, kihasználjuk, hanem nem, most már fizikálisan gyorsnak kell lenni, sokat kell futni, és érzem magam, hogy tényleg kezdek változni, kezdünk változni az egész csapat is, de bírni kell, ahhoz meg ilyen edzésekre van szükségünk, tényleg, hogy nagyon sokat megyünk föl le, a végén szinte majdnem minden kézilabda edzésen 2x10 perc, vagy 2x15 perc játék van a végén, a foci az elején az nagyon jó, mert nagyon elfáradunk, és az nagyon küzdős a bemelítő játék, hogy tényleg az egész edzés sok futásra van alapozva.
1: És talán azért fontos, amit Ricsi említ, mert hiszen a tavalyi NB1-es bajnokságban is láttuk, hogy olyan, hogy egy csapat elmegy 10 góllal, és azt tartja az egész meccsen, olyan nem nagyon van. Nagyon sok szoros végjátékbeli meccs volt. Idén milyen idényre számítotok? Ugye mondjuk el, hogy szeptember 6-án kezdtek Gyöngyösön, majd a második fordulóban már a PIK Szeged érkezik Tatabányára, és 18-án a Győrhöz látogattok. Szóval ez a három forduló. Szóval milyen idényben gondolkoztak, és akkor már a célkitűzésekre is rátérhetünk.
2: Hát kezdjük a célkitűzésekkel. Egyértelmű a magyar bajnokságban azért most már a minimális célunk az a harmadik hely. Tehát azt mindenképpen szeretnénk megtartani a bronzérmet, mert azért a Veszprém-Szeged még mindig irreális az ő megelőzésük, igen, de azért azon leszünk. Hát azt gondolom, hogy igen. Akár költségvetésbe, akár játékos állományt látva, de látva azért a tavalyi szezont, azért a Szeged, hogyha ennyit fog botladozni, akkor ott leszünk, az biztos a nyomában. De mint minden szezon ez is más lehet, úgyhogy majd meglátjuk bajnokság közben. Már itt az elején ugyebár jönnek is második forduló, ami egy jó lehetőség lehet arra, hogy esetleg bizonyítsunk, vagy megint megpróbáljuk őket megverni, de nagyon nehéz a kezdet, mert megyünk Gyöngyösre, ahol az első forduló mindig nehéz. Általában ott vannak a legnagyobb bravúrok, ott még mindenkiben benne van a láz, a bizonyítási vágy, ott azért nagybakik szoktak lenni, bízom benne, hogy nem mi leszünk azok. Utána jön a Szeged, utána pedig két riválishoz megyünk, Győrbe és Balatonfüredre, ami azt gondolom az első négy mérkőzés, ez így elsület jól is, meg nagyon rosszul is, de pozitívan állunk hozzá, én bízom a csapatomban is, és tudom, hogy oda fogja tenni magát, attól függetlenül lesz benne valószínű vereség, vagy lehetne benne vereség is, de hát nem ez számít, tehát ez annyira az eleje, hogy nem ezzel kell foglalkoznunk, hanem a fejlődésünkkel.
1: És ugye az Európa Ligát is már elkezditek szeptember végén, ott milyen célkitűzések vannak?
2: Szeretnénk tovább jutni a csoportból, nem igazán ismerjük az ellenfeleinket, még a szlován talán, a szlovén csapatot, de azért a Valürt és a Dán csapatot nem annyira, hogy milyen erőket képvisel, az biztos, hogy jó csapatok, azért már informálódtunk, szerintem ez egy ilyen eléggé hasonló erőviszonyokat képvisel ez a négy csapat. Aztán, hogy most ez pontosan mennyire, az majd később derül ki, innen nagyon szeretnénk tovább jutni, hogy a következő az már egyenes kiesés, a következő párharc, hogy ott akár BL csapattal, vagy akár egy magas szintű nemzetközi csapattal játszhassunk, az is nagy élmény, vagy egy velünk hasonló csapaton akár megint tovább jutni.
1: Ricsi, hogyha egy év múlva itt ülnénk megint, és beszélgetnénk, akkor mivel lennél elégedett? Szóval milyen évet szeretnél, milyen évet kívánjunk neked?
0: A legjobbat nyilván természetesen. Jó lenne, ha egy hasonló évet tudnánk produkálni, mint amit a tavaly a Tatabánya letett az asztalra. Nyilván mindig egy ilyen év után sokkal nehezebb ugye megtartani, eljutni egy ilyen magas szintre sokkal könnyebb szerintem. De jó lenne, ha azért Magyar Kupába, a négyes döntőbe is be tudnánk jutni, ugye megszerezni ugye a harmadik helyet, ugye ez a minimum elvárás szeretnénk. Aztán a sérüléstől is nagyon sok függhet, hogy nekünk lesz-e sérülés.

0: sérülésünk, vagy mennyi lesz, vagy hogy lesz, vagy esetleg a két nagyobb csapatnak, hogy lesznek a sérülése, úgyhogy ez napról napra változhat, óráról órára változhat, de én mindig azt tartom, meg mindig ezt tanultam, hogy meccsről meccsre kell haladni, ha jól sikerül, ha nem, abból le kell vonni a következtetéseket, és a következőre pedig jobban felkészülni, vagy még hozzátenni, úgyhogy nem kell nagyot kívánni, annyit kívánok, hogy ne legyek sérült, le is kopogom, és tényleg minél több mérkőzés megnyerjünk.
1: Hát ehhez kívánok neked sok erőt és kitartást, és még ugye a holnapi iskolai óvodai évnyitókon is gondolom, hogy vannak feladatok, mielőtt a Gyöngyöshez utaztok, úgyhogy sikeres idényt kívánunk a Tatabányának, Tóth Edmondnak és Bodoriának pedig nagyon köszönjük még egyszer, hogy eljöttetek.
2: Mi köszönjük a megnyugvást, hogy itt lehettünk.
3: Ez a Hazafutás a Nemzeti Sportrádióban.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a Nemzeti Sportkör, a hangadók rangadója, a Nemzeti Sport Rádió vita műsora. Budapesten az FM 105.9-en.
2: 16 óra 1 perckor kezdődik a mai Nemzeti Sportkör. Nagy szeretettel köszöntöm vendégeinket, Kis Tamást, az MTI munkatársát, Deák Zsigmondot, a Nemzeti Sport főszerkesztő helyettesét, és Szűcs Miklós vezető szerkesztőt, a Nemzeti Sport munkatársát. Hát kezdjük labdarúgással. Lejátszották az NB1-es bajnokság hétvégi 6. fordulóját, és hogyha időrendben a legkésőbbi találkozóval kezdjük, szerintem akkor nem lövünk mellé, hiszen Puskás Ferencváros rangadót rendeztek meg 19 órától. 2-1-re nyert a Ferencváros, úgyhogy a Puskás Akadémiának az utolsó pillanatokban még volt egyenlítési lehetősége, azonban azt a helyzetet a VAR érvénytelenítette végül. Erről is beszélhetünk, de az egész meccsről, sőt a Ferencváros Európa Ligás továbbjutásáról is, hiszen ha jól gondolom, azóta nem jártatok itt.
3: Nem. Sika? Nem jártunk. Tomival együtt voltunk legutóbb, jól
4: valamit
3: mondom?
4: Érintettük a témát, de nem közvetlenül.
3: Ja, hát,
4: nem,
3: mi nem, előtte voltunk előtte a meccsen.
4: Előtte.
3: Nehéz lett volna érinteni utólag, mert még...
4: Azóta nem.
3: De előtte érintettük.
4: Nem. Előtte érintettük. Így van. És nem az lett, amit...
3: És most utólag is fog. És egyébként nem lett annyiban igazam, hogy én azt mondtam, hogy szoros, ahogy eddig úgy fog a Fradi tovább lépni, hogy vagy döntetlen, vagy egyen nyer. Igaz, ott is volt ugye egy a Vojvodinát, ugye amikor egy korai kiállítás történt, ugye Szűcs Kornélé, akkor simán nyert, és hát most is ez történt, egy korai kiállítás, és még simábban nyert.
4: Mentségedre legyen mondva, hogy ezt mondtad, hogy egy korai kiállítás befolyásolhatja a mérkőzést.
3: Azt nem mondtam, hogy merre, de
5: és hát Istennek... És hogy kit fognak kiállítani.
3: Hát nem, ez Malinovszky, vagy ki volt, igen, igen. Na mindegy, sajnos szégyellem is magam, hogy ezt nem mondtam meg, hogy kit állítanak ki melyik percbe. Nekem nagyon fura volt, ezt nyilván más is talán észrevette, a mentalitása a törököknek. Tehát, mint hogyha meg lehetek volna sértődő,
2: vagy nem
3: is tudom. Hát
2: ezt nem lehetett nem észrevenni, mert nem voltak szimpatikusan.
3: De mondjuk nem rugdosták, mert ilyenkor az is előfordulhat, hogy elkezdenek mindenki derékba rugdosni, stb. Tehát ilyen nem volt, csak egy ilyen verbális, mint egy ilyen sértődött kisgyerek, vagy nem is tudom, hogy fogalmaznék. Tehát úgy, pedig hát azon a piros lapon azért elég nehéz lett. Sok mindenem fogunk még gondolom vitatkozni ez alatt a szűk egy óra alatt, de hogy azon a piros lapon nem lehetett, az egész biztos teljesen rátapalt a Fradi védőnek a bokájára, mindegy, tehát valami borzasztó volt, és ugye emlékeztek a szlovén bíró is először a sárgát, és aztán úgy most nem tudom, hogy rászóltak-e, nem szóltak, de nem is ment ki, hanem puffa piros. És teljesen igaza volt, és ami viszont, és aztán átadom a szót, ami viszont nem azt mondom, hogy meglepett, hanem nagyon örültem neki a Fradinak, az a fajta dinamikája, amikor ezt, tehát hogy nem belealudt, nem azt mondta, hogy na akkor már valahogy csak meg lesz, mert mit tudom én, hanem elkezdtek játszani. És játszottak, viszont a törököket nem hagyták játszani, ők már elment a kedvük, csak dumáltak, a Savic, a nem tudom kicsoda, a Szalá, mint a nem lett volna a pályán, szóval nekem ez nagyon-nagyon-nagyon hogy mondjam, inspiráló volt látni, és nagyon örültem neki, és azt nem mondom, hogy, mert ugye pártatlanként azt kell mondanom, hogy nyilván egy NB1-es meccsre nem mondom azt, hogy örülök, vagy nem örülök, de inkább azt mondom, hogy az NB1-ben is elkezdte nyerni a szoros meccseket a Fradi. Tehát ugye eddig mi volt? Ugye két vas a tűzben, az egyik az ízzik szépen, és ugye jobbnál jobb ellenfeleket, hiszen minden fordulóban, hogy azt Tomiékkal is beszéltük, gyakorlatilag a legnehezebb ellenfelet, vagy az egyik legnehezebb ellenfelet kapja, megveri, itthon viszont ugye teljesen átalakítja a csapatot Borbély Balázs, aki most már nem alakította át a csapatot, azt figyelitek annyira, és el is kezdték a szoros meccseket is nyerni. Hogy legutóbb a Puskás ellen ebben mennyit segített a VAR, vagy mennyit nem, azt mindenki el fogja dönteni, mi is mindjárt el fogjuk dönteni, de azt mondom, hogy ez már valami, én ennek annyiban örülök, hogy nem az van, hogy teljesen nyilvánvalóan fel kell adni egy bizonyos szakaszát a bajnokságnak, és aztán majd lesz valami a végén. hanem most is azért ki tud állítani egy olyan csapatot a Fradi, még szép mondhatnánk természetesen, amelyik azért az egyébként remek formával lévő Puskást megveri idegenbe.
2: Na most, hogyha az Európa Liga vonalon vagyunk, amit Zsiga említett, hogy frusztráltak voltak a törökök, abszolút egyetértek, de vagy hát nyilvánvaló volt, de mi okozta az, hogy már a 13. percben volt egy ilyen szabálytalanság, tehát akkor még nyílt volt a találkozó, akkor még nem kellett volna, hogy idegbetegek legyenek, tehát akkor még megvolt a továbbjutás reménye.
6: Én szerintem az egész pár harc alatulása frusztrálta kicsit őket. Én azt gondolom, hogy ott úgy készült egy erre a párharcra a Fradi ellen, de nem feltétlenül toronymadas esélyesek, de magukat esélyesebbre tartották. Erre jött az első kinti meccs, aminek az eredménye azért nem úgy alakult. Hazai közönség sokan voltak, azért a hangulat azért is tudjuk, hogy egy törös stadionban milyen, és ennek ellenére nem úgy alakult, ahogy szerették volna az első meccset, tehát már eleve én azt gondolom, hogy a második mérkőzésre emiatt egy kicsit frusztrálta rá, akik tudták, hogy nyomás van rajtuk, hiszen mindenképpen gólokat kellett lőniük egyet mindenképpen a hosszabbításhoz, továbbításhoz belőlább kettőt, és ez a szabálytalanság egyébként nem gondolom, hogy ez szándékos volt, szándékosan oda akart így lépni, azt nem gondolom. Szerelni akart, de ettől vezetlenül nagyon csúnya volt, tehát van ilyen.
2: De aztán érezted, hogy már túl pörögtek rögtön a meccs elején.
6: Túl pörögtek, emiatt, amit az előbb mondtam, hogy hátrányból indultak, de nem durvástodni akart, hanem valóban vitte őket, vitte az adrenalin, és aztán eljött ez a pillanat, amikor kiállította a játékvezető teljes joggal, és innentől kezdve meg szerintem teljesen szétzuhantak. Ekkor szembesültek azzal, hogy itt szinte biztosan nem lesz meg a továbbjutás, és ez a továbbiakban is érződött, jött a második kiállítás. Hát a végén pedig már annak örültek, hogy a vége a mérkőzésnek, és ugye említettétek itt, hogy az egy gólos meccseket megnyeri a Fradi, ugye azért ebből látszik szerintem, hogy Borbély Balázs nem véletlenül nyert a Győrrel bajnoki címet, tehát ő szerintem olyan új vonalat hozott a Fradihoz is, mint amit a Győrbe, hogy tud nyerni a csapat. Tehát tudott nyerni korábban is, de azért valóban tavaly ilyenkor ugye arról beszéltünk, most nem tudom, hogy pont augusztus végén vagy csak később, hogy azért a Fradi a bajnoki mérkőzéseket elengedi, de nem baj, mert végén úgyis befut, és a Fradi lesz a bajnok, aztán ugye nem így alakult. Ugye most erről nincs szó, tehát Borbély Balázs egyelőre legalábbis, tehát még hosszú az ősz, mert ugye most az Európa Ligában azért nagyon-nagyon komoly ellenfelek jönnek, de azért Borbély Balázs úgy tűnik, hogy nagyon jól tudja a Fradi szinten is ezt kezelni, hogy a bajnoki mérkőzésekre is figyel, és közben pedig az Európai Kupaparodon is. Erre egyébként nagy szükség lesz, hiszen most elképesztő sorozatban van a Fradi, ugye játszott múlt héten a törököttel, tegnap a Puskással, lesz egy hétközi győri meccs, és a hétvégén meg az Újpest elleni rangadó. Másfél hét alatt négy ilyen meccset lejátszani azért az nem akármilyen sorozat, még egy Fradi szinten sem, úgyhogy jövét hétfőn kíváncsi vagyok, hogy majd ebben a sportkörben a kép itt lesz, hogy mit fog mondani, hogy ez hogy gyerült ez a négyes, de azt gondolom, hogy Borbély Balázs eddigi munkáját tekintve szerintem ebből sem fog rosszul kijönni a Fradi.
3: Hogy csak Tominak gyorsan átadom, csak annyit, hogy ugye mondtad, hogy tavaly ilyenkor hogy volt, de hogy idén az első fordulókban hogy volt, mert ott azért egy-két váratlan vereség becsúszott, hiszen még utolsó helyen is volt, persze kevesebb meccset játszva, így vagy úgy a Fradi. Hát most mennyi szól se az, mert ugye elkezdett, amit említettem, nyerni. Tehát már idén is ennek a veszélye megvolt, de amit te mondasz, hogy Borbély Balázs ezt felismerte, rájött arra, hogy nem lehet 9 embert cserélni 3 napon belül, hanem szépen akkor a stabilitásra meghagyva, nyilván megpróbálva pihentetni mégis a bizonyos embereket, de akkor a csapat másik felét fenntartani, vagy fordítva, mindegy, de lényeg az, hogy megtalálta a jelek szerint, megtalálta azt az arányt, hogy azért a bajnokikat is be tudják húzni.
4: Hát az Európa Liga továbbjutása meg arról a mérkőzésről, visszatérve a szabálytalanságra, abban abszolút egyetértek, hogy vitte a törököket az adrenalin, vagy túl voltak pörögve. Én is úgy gondolom, hogy nem volt benne szándékosság, viszont egész egyszerűen elkésett a Trabzon játékosa, tehát lemaradt. Lemaradt, és most nyilván ezt a fajta szerelési kísérletet nagyon nehéz nem talppal megcsinálni, de lehet, hogyha csak simán bokárúgja, azt hiszem Gomez volt, ugye?
3: Gomez,
4: hogyha csak simán bokárúgja, akkor megúszva egy sárgával. De ugye így, hogy stoplival előre, tehát ugye ez ugye, nem is tudom, hogy van a szabálykönyvben, hogy súlyos sérülés veszélye, vagy súlyosan veszélyezteti az ellenfél játékosát, tehát nyilván ezért lett végül piros lap. Szerintem egyébként rászóltak a játékvezetőnek a fülére, hogy igen, amikor a sárgát felmutatta, igen, hogy igen. Azért ezt gondolja meg még egyszer, mert ez is ez történt, és aztán ő nem ment ki, hanem rögtön felemelte a pirosat, ami teljesen jogos volt.
3: Maga elég képzelte azt, amit ő látott, és akkor basszus, tényleg ez történt, tehát már önmagának sem kellett újra vetíteni a saját elméjében, és aztán azt nem kellett megnézni. Javítsatok ki, ha tévedek, de nem több az ilyen jellegű szabálytalanság szerintetek, mint korábban? Ez a rálépős. Csak kérdezem, mert ez lehet, hogy ez egy kicsit ilyen bar, hogy ezt nehezebb észrevenni, vagy tudod, a lábfejére szoktak lépni, nem? Tehát szerintem több. De mondom, lehet, hogy egy rosszul érzem.
4: Most már elkezdem figyelni, lehet,
3: hogy igazad. Rúgták az embert, vagy nem, vagy így csúsztak be neki hátulról. Tehát valahogy, és akkor ugye az annyira nyilvánvaló, hogy azt úgy le... Ugye, hogyha most kipasszolgatják, úgy nyilvánvalóan nem rúgdossák meg az embereket, mert egyből... Tehát magyarul az túl szembetűnő, túl látványos. És most én, de lehet, hogy én tévedek, hogy ezek a rálépősek. Ezek a kicsit súnyibb, vagy én nem tudom. Hát most én, érted, 50 éve focizom.
2: De a VAR világában van ilyen, hogy nem veszik észre, tehát erre nem lehet most már alapozni.
3: De ettől még érted, tehát mondhatom azt, hát én csak léptem, tudod, hogy mondod, csak léptem, mert lépni kell. De én focizok egy jó pár évtized, de még soha nem léptem rá senkinek a bokájára. Hát a bokájára nem léptem rá. Hát a lábára lehető ráléptem 5 millió meccsből kétszer, de oké, nem az a szint, meg tehát, félrejétes nehesség, de attól még előfordulhat a műfőves kispásbajnokságon is, hogy véletlenül valaki, de hogy és nekem se léptek rá, természetesen mondom ezt, hogy belém rúgtak, meg én is rúgtam emberbe, de ez a fajta, ez valahogy ilyen kicsit nekem ilyen új. Régen emlékszem rá, de lehet, hogy az én agyam rögt.
4: Hogyha most a személyes élményeket behoztad ide, akkor elmúlt 23 évben én sem léptem rá senkire. Megnyugtatlak, valószínűleg túl lassúak vagyunk. Ennyi az ok. Most komolyan, mert hogyha...
2: Mikit eléptél rá, várkire?
6: Én sem.
2: Bokájára? Nem, jó.
3: Mikivel fociztam annak idején, nagyon ügyes.
4: De komolyan. Egyébként azért mondom ezt, hogy lassúak vagyunk, mert jó a felvetésed, és majd most már meg fogom figyelni, hogy tényleg gyakrabban van-e, de hogy ebben a tempóban, amiben zajlik a játék, mondjuk az európai kupa szintéren, meg mondjuk egy Premier League-ben, vagy akár a spanyol bajnokságban, tehát annyira felgyorsult a futball, hogyha valaki ezt mondjuk a pálya mellől látja ilyen komoly szinten, hogy milyen iszonyatos tempóban játszanak, azért itt nagyon minél gyorsabb a tempó, annál inkább benne van az, hogy elkésel egy szerelési kísérlettel. Az egy másik kérdés, amit mondasz, hogy nem stoplival előre kellene, mert akkor ugye csak simán belerúgok és esetleg
3: sárga. Ez az egyik, de lehet, hogy mi pedig azért nem léptünk is senki lábra, mert mi épp, hogy nem lassabbak, hanem gyorsabbak vagyunk, és mi érünk oda, és minket...
4: Igazadó.
3: Ugye?
4: Tehát, hogy... Most, hogy így belegondolok.
2: A játékvezetőről egy mondatot azért mondjunk. Nem volt ez egyszerű mérkőzés, és ahogy Onana például szerintem egyértelműen provokálta, azt nagyon szépen úriember módjára viselte, és nem foglalkozott vele. Hát pontosan ez volt a cél, nem? Hogy őt is kiállítják, és akkor valami botránnyal
3: valakinek
2: véget
3: mondtam, hogy én olyat még nem láttam, hogy egy 2-3-4 gólos hátrányban lévő csapatnak a kapusa húzza az időt. Hát gondolom, hogy a szlovén is őt, hogy apám, hát húzzad akkor, hát most mit csinálja?
4: Mm-hmm. Igen, de egyébként amire Zsiga már utalta, én is azt éreztem, hogy a kiállítás után az, hogy a Fradi nem kényelmesedett bele ebbe a történetbe, és nem az volt, hogy akkor, ugye viszonylag gyorsan megvolt az első gól, ugye ezen a mérkőzésen, és akkor az, hogy kettő gólos előnyben vagyunk, az ellenfél ember hátrányban van, hát akkor itten ellabdázgatunk meg itt, és akkor majd valahogy tovább, hanem hogy játszottak, vitték a saját játékukat tovább, szereztek még gólokat, ez nekem is nagyon szimpatikus volt, úgyhogy összességében kiállítások ide vagy oda, meg Onana, meg bíró, meg bármi, szerintem ez abszolút megérdemelte a Ferencváros, és tényleg jó volt látni ezt a menetelést, hogy így sikerült az Európa Liga alapszakaszába vagy főtáblájára feljutniuk. Ugyanakkor az is igaz, hogy az elején talán elengedtek egy-két bajnoki mérkőzést, de ez hamar Nem, talán nem jó megfogalmazás az, hogy rájöttek, tudták ők, hogy így lesz, csak hogy most jött el az a pillanat, amikor azt mondták, hogy többet már nem engedünk el, és többet már nem rotálunk annyit, hogy veszélybe kerüljenek az NB1-es eredményeink, hanem megpróbálunk valamiféle egyensúlyt megtalálni, és most talán ezt látjuk, hogy egy kicsit Európában is próbálunk ott maradni, meg jól teljesíteni, de azért már az NB1-et is elkezdjük komolyan venni, hogy túl sok vereség meg döntetlen, azért ne csúszom be, mert nyilván a bajnoki cím a cél, gondolom.
3: Igen. És amit Miki pedzegetni kezdett, az a legfontosabb. Tehát hajlamos, biztos volt olyan, aki azt mondta, hogy most nem mindegy, hogy Európa Liga, vagy konferencia, a lényeg, hogy ott vannak ősszel is, és akkor végignyomják, jó, hogy nem 8 meccsem, csak 6 a konferencia, meg ezért minden. Milán, Juventus, Celtic, miről beszélgetünk?
2: Az anyagiakról nem is beszélnek.
3: Ilyenek nincsenek a konferencia ligában, tehát magyarul nem csak az optikája miatt, nem csak a pénz miatt, hanem szakmailag és minden egyéb szempontból is nagyon fontos volt, hogy a Fradi az Európa Ligá selejtezőből elindulva, talán egyetlen csapat volt az, amelyik az Európa első selejtező fordulától kezdve végig, aztán,
6: igen, ugye? És ráadásul veretlenül.
3: Veretlenül. Uh-huh. Tehát én azt mondom, hogy le a kalappal, ez nagyon kellett, és mondom, Juve, Milán, Szent.
4: Bár nagyon egzotikus lenne a gibraltári Lincoln vendégeként játszani egy konferencia liga mérkőzést, de
2: örömmel utaznál, gondolom. Igen. Ne menjünk el Borbély Balázs munkája mellett sem, aki ugye a tavalyi idényben remekül összerakta a Győr csapatát, és bajnoki címig vezette, idén pedig néhány hét alatt gyakorlatilag új csapatot épített a Ferencvárosból a több távozó játékos ellenére. Szóval róla mit gondoltok, mi az ő kezenyoma, amit láttok a Fradi és amiért különösen dicsérhető, és akkor már az NB1-re is rákanyarodhatunk.
6: Ugye az eredmények szerintem önmagukért beszélnek, az Európa Ligáról beszéltünk, a bajnokság elejei kisebb döccenőktől kezdve, ugye a bajnokságban is rendben van, úgy tűnik most már a Ferencváros, ami számomra nagyon szembetűnő, például csak mondjuk ebben Lisztes Krisztián szerepe, tehát ő ugye visszatért, tavasszal nagyon kereste önmagát, nem nagyon kevés lehetőséget is kapott talán, de nem nagyon lehetett, és most egyre jobban úgy tűnik, hogy összeszedi magát. Most már nem azt mondom, hogy ez olyan lenni, mint mielőtt kiszerződött Németországba, de abban az irányba halad, tehát úgy tűnik, hogy például ő nála megtalálta, ő hozzá megtalálta a kulcsot Borbély Balázs.
2: Pedig bocsáss meg, volt egy olyan meccs, ahol az első fél időben nagyon nem találta magát, és le is cserélt.
3: Gólpasztorot csak az ellenfélnek.
2: Így van. Úgyhogy ezt a pedagógiai vonalat is behoznám azért.
6: Igen, de az utóbbi két-három meccs az már nagyon rendben van. Az szerintem az elmúlt években nem volt jellemző a Fradira, amit itt Tomi emlegetett, hogy 1-0-ra vezetünk, kiállítás, ez a meccs megvan, akkor pihenjünk, mert azért lesz jövő héten is meccs, meg hétvégén is megy, egyébként szerint elét rohanni sehova, és ehhez képest valóban nem állt le a Fradi, ment előre, gólokat szerzett, ezt a közösség, a szurkolók ezt nyilván díjazzák is, tehát ez is szerintem egy elég pozitív változásnak érzem én az elmúlt évekhez képest, hogy nem csak biztonsági játék van, hogy legyen megy, és akkor az a tuti, hanem menjünk előre. Az, hogy támadásban ennyire jó a Fradi, szerintem az is, ugye a Győrre is jellemző volt, hogy kreatív, ötletes, jó akciókat vezettek, és úgy szereztek gólokat, ezt szerintem visszaköszön most a Fradinál is, tehát én sokkal élvezetesebbnek tartom a mostani Ferencváros játékát, mint mondjuk egy évvel ezelőtt, vagy akár még a tavasszal is, ami volt, szóval szerintem Borbély Balázs a bizonyíték arra, hogy nem kell mindig feltétlenül külföldi edzőt keresni valahonnan a világ végéről, csak azért, mert van egy jó menedzsere, és ő beajánlja. Lehet itthon a környéken találni a szakembereket, akik alkalmasak arra, hogy ilyen szinten is irányítsanak egy magyar csapatot.
3: A Lisztes Krisztiánt említette szerintem tökéletesen, de akkor mondok még két nevet, Zakari Eszen és Oda Uda például.
4: Előtted a Zakari Eszenemet.
3: Na, nem mondom. Továbbadom a
4: szót. Nem mondjad.
3: Nem mondom. Korbu? Tehát ennyi. Korbu is, Korbu ugye viszonylag új szerzemény volt, tehát mondjuk azt, hogy be kellett építeni. Tehát így értem. De itt ugye Lisztes az ment lefelé a bányába, és onnan kellett kicibálni. Zakari Eszen is eltűnt, most pedig a gyakorlatilag a legjobb. Oda-oda is, oké, ballábas, az pont egy kicsivel jobb, mint a jobblábas, de hát ilyet drótból is hajtogatunk, ahogy régen mondták a jobb hátvédre, csak ő mondjuk ballábas annyi. Tehát magyarul ott nem volt kulcsember, hanem a környéken nem volt, ugye, bebeállt, úgy csereként, meg ilyesmi, és akkor sem majd. És akkor egyszer csak kiderült, hogy szenzációs alatt be, gólokat fejel, a nagyon fontos meccseken, szóval Zakarián szerint azért nem sorolom, mert minden meccsen, szenzáció 32 éves, jól emlékszem, és erje teljébe újra visszakerült, Lisztesről beszéltél, de mondjuk a szegény Tominak is hagyjunk.
4: Nem, de egyébként most oda-oda nem jutott rögtön eszembe, hanem nekem elsőre Zakarián szent, de igazából ebbe is igazad van, mert láttuk azt az előző Európa Liga szezonban például, hogy oda-oda tud beadni, csak nagyon ritkán láttuk, mert ugye nem kapott annyi lehetőséget, és most ez talán jobban szembe tűnik.
3: Meg jobban kellett védekeznie, tehát esetleg nem
4: meg más volt a játék, más így van. Tehát az is igaz, amit Miki mondott, hogy más játszott a Ferencváros Robi Kín alatt, más a játék Borbé Balázs alatt, de azon túl, hogy az eredmények önmagukért beszélnek, azon túl valóban a látvány, tehát a szurkolóként, nézőként, vagy a közönség soraiból egészen más képet, összképet fest ez a Ferencváros, és abszolút pozitív. Tehát én azt gondolom, mindig azt szoktuk itt, amikor edzőváltásról beszélünk, nem magyar csapatoknál, hanem külföldieknél, vagy bár ugye mindig mondom, hogy hát a vezető edzőt úgyis majd az eredmények ítélik meg, elmondhatjuk, hogy szerintünk jó lesz, vagy nem lesz, de majd kiderül, és egyelőre az derül ki, hogy Borbély Balázs tökéletes választás volt a Ferencvárosnak, és egyelőre én azt gondolom, hogy összességében nagyon jó pályára állította ezt a Fradit, úgyhogy ki tudja még, hogy hol lesz ennek a vége.
3: És ne felejtsük, bocsánat, egy fél mondat, hogy kvázi hazatért, tehát sokan mondják, hogy most akkor a Győrből, meg hirtelen, meg elrabolták, meg ezt csináltak, azt csinálták. Évekig dolgozott az utánpótlásban, és egyébként meg felvidéki szakember, tehát szerintem ez teljesen korrekt. Az, hogy most Hajnal Tamással annak idején a Kazeszlautern, nagyon emlékszem, játszottak is egy évet együtt, meg azóta is baráti a kapcsolatok, az egy plusz, vagy egy habatort, mert nem tudom, de tehát maradjunk abban, hogy olyan helyre került, ahol érzelmileg, szakmailag is jó helyen van. Szerintem ez fontos.
6: Néhány hónap után, vagy néhány hét után azért talán még nehéz mérleget vonni 100%-osan, de ugye én legutóbb a nagyon egybe a Revrov idején láttam a Fradit, voltak nagyon jó időszakai a csapatnak, de csapatként, ahogy dolgozott, ahogy együtt volt, és
2: akkor jutott a fel a BL főtáblára, ugye?
6: Tehát nem mondom, hogy egészen biztosan, de szerintem ezen az úton van most a Fradit Borbély Balázs kezében, tehát ő benne érzem azt, hogy olyan szinten kezelheti majd a Fradit, mint ahogy Revrov csinálta.
2: És hát, ahogy Miki említette, az elmaradt Győr elleni találkozót csütörtökön pótolják, vasárnap pedig jön a derbi Ferencváros-Újpest, és nem csak a Ferencváros van jó formában, hanem az Újpest is. 3-1-re nyert a Vasas ellen úgy, hogy a Vasas vezetett 1-0-ra. Sokan arról beszéltek, hogy Szélesi Zoltánnal nincs megelégedve a klubvezetés, és esetleg rezeg vagy remeg alatt a kispad, ugye, ahogy mondani szokták, most így minden egyenesben van-e Újpesten, és e tekintetben bizakodóak lehetünk, hogy egy jó színvonalas, szoros derbit látható majd vasárnap.
6: Hát az, hogy a vasárnapi derbi milyen lesz, most beszéltünk ilyen hosszasan, hogy a Fradi egész jól egyben van, de nyilván az attól nem lehet eltekinteni, azért, amit mondtam, van egy ilyen négyes sorozat, négy nagyon nehéz mérkőzés végén találkozik, tehát a negyedik meccs lesz az Újpest elleni mérkőzés. Ennek ellenére azt tudjuk, hogy ez a találkozó mindkét csapatnak presztízs kérdés, bármilyen helyzetben van egyik vagy másik együttes. Nyilván ez most is így van a Ferencvárosnál, hogyha a Győr és a, ugye most már a kettőn túl vagyunk, de hogyha a Győr és az Újpest elleni meccs közül választhatnál, az biztos, hogy az Újpest meccset szeretnék megnyerni, és esetleg a Győr ellen megelégednek egy döntetlennel is. Ami az Újpestet illeti, elég hullámzó a csapat a Megyeri úton, volt egy nem olyan jó nyitó meccs után, azért volt két jobb meccse az Újpestnek, aztán két kevésbé jó meccse, most egy nagyon rosszul sikerült első fél idő után, tulajdonképpen a második fél időt nyerte meg, és azzal meg is nyerte egyébként az Újpest a meccset a Vasas ellen, szóval itt a kiegyensúlyozottságot szerintem még nem érezni a Megyeri úton, nyilván kerintek a hírek, hogy az edző, ugye Szélesi, az edzőnek esetleg akár a Vasas, akár az Újpest, a Ferencváros elleni mérkőzés akár döntő is lehet, most ugye a Vasast behúzta az Újpest. A Fradi nyilván az egy más dolog, a Drupa Bába, tehát nem tudom, már nagyon régen nem nyert több mint 10 éve talán, vagy nem tudom, mióta nem verte meg az Újpest a Fradit. Nem gondolnám feltétlenül, hogy pont a Drupabába fogja ezt elkezdeni, és pont most. Úgyhogy ha ettől függ Szélesi Zoltán helyzete, akkor szerintem továbbra is rezeg a léc, hogyha ha a Vasas elleni győzelemmel nagyjából valamennyire biztosította a helyét, akkor szerintem nem a Fradi meccstől fog függni, mert reálisan nézve azért a Ferencváros most jobb formában is van, megy a keretet és a játékerőt tekintve is szerintem erősebb.
3: Egyébként ott tartunk, amit Tomi mondott, úgyis az eredmények determinálják az edzőhöz való viszonyt is, tehát abban teljesen igazad van, hogy nem kiegyensúlyozott az Újpest, tehát váratlan, még egy meccsen belül se, ahogy azt említette teljesen jogosan a Vasasnál, hogy az első fél idő alapján ez micsoda, vagy még sőt a második fél idő eleje. És akkor utána viszont lett végül is egy egészen biztos két gólos győzelem, ugye. Tehát és a Fradi elleni meccshez kötni bárkinek a sorsát, azt nem tenném, mert a történelem előtti időkben, amit mindjárt Tomi megmond, hogy mikor.
4: 2015. december 12.
3: Igen, több mint 10 év, köszönjük, a jól emlékezett Miki. Tehát most ehhez kössünk egy embernek a sorsát, hogy 11 éve nem nyert az Újpest a Fradi ellen, és akkor most majd ő. Nem azt mondom, hogy tehát nem lehetetlen, mint hogy semmi sem lehetetlen, meg egy sorozat mindig végezzek, meg még egy-két ilyen okosságot tudok mondani, de azért, tehát ne ez legyen már az elvárás ebben a szituációban, amikor igazából olyan sok minden különbözőség, vagy nagy változás nem történt. Nem?
2: Ugye, tehát amikor egy edzőváltás felmerül, mindig ez a kulcskérdés, hogy az öltöző együtt van-e, és a vezetőedzővel milyen a kapcsolata, tehát így van, eredmények, az a kémia, tehát nyilván ezt mindenki látja, hogy ott most éppen mi a helyzet.
4: Igen, de olyan, mint hogyha szerintem egy kicsit olyan érzésem van, mint hogyha a szurkolók is, meg esetleg esetenként mi is, akár sportújságírók, vagy bárki, aki beszél, elfelejtjük azt, hogy ugye az Újpest még mindig átalakulás közben. Tehát szerintem ez nem a végkifejlet, ami most van.
2: Hát nem akarok gonoszkodni, de itt Miki szokta emlegetni, hogy majd jövőre, majd lesz.
4: Jó, tehát, értem.
2: Azért már jó ideje halljuk
4: értem,
2: ezt.
4: Értem, de hát most nem is tudom, mikor volt a Dárdai Pál, mikor érkezett?
6: Decemberben.
4: Gyorsan ment. Decemberben.
3: Így van, így van.
4: Tehát nincs még egy éve.
3: Nyáron,
4: nincs még egy éve, igen. Tehát, hogy hát szerintem picit türelmesebbnek kell lenni, mert hogy ebbe a folyamatban benne van ez a hullámzó teljesítmény, amiről itt beszélgetünk, hogy összejön két jobb meccs, aztán összejön két kevésbé jó meccs, és nem azt mondom, hogy akkor itt 4-5 évig üljenek nyugodtan a szurkolók, és mondogassák, hogy majd jövőre, de hogy azért kell idő arra, amit kitaláltak, gondolom én, vagy én ezt tippelném, és szerintem még nem ért végig a folyamat Újpesten, tehát még egy picit türelem kellene. Ettől függetlenül, amit Zsiga mond, az egyetértek, tehát nem hiszem, hogy Szélesi Zoltánnak a további munkája az azon fog múlni, hogy most a Ferencváros ellen milyen eredményt ér el az Újpest, de a derbi az derbi, nyilván mindenki mind a két csapat nyerni akar, meg mind a két klub nyerni akar, úgyhogy bármi megtörtént, én azért azt erősnek gondolnám, hogyha ez döntene arról, hogy most Szélesi marad-e vagy nem.
3: Azt azért látjuk, hogy az Újpest elkezdett, folytatja az igazolást, azért Szendrei, tehát van egy-két olyan komoly.
4: Na ugye, hát mondom, hogy átalakul ez.
3: Közben, hát, korrekt, de ezt...
2: Jó, de ez alapján több klubot is fel lehet hozni. Így a Ferencvárost is, mert új
4: edzővel.
3: Nyilván, tehát az átalakul, igen, végül is minden csapat folyamatosan átalakul, és akkor még ebből a szempontból.
6: Most, hogy már van téli átigazolási
3: időszak. De az a nagy bravúr, tehát, hogy akárhogy minden csapat átalakul, de azért időnként a Fradit megverik. Hogy lehet az, hogy az Újpest 11 éve nem vert meg? Szerintem ez egy szinte lehet, tehát statisztikailag ez körülbelül egy lottó ötössel egyenértékű az, hogy még nem verte meg 11 éve.
2: Úgyhogy azért
3: felfogni.
2: Tavaly kis csapatok is nyertek a Grupamában, tehát hogy de egyedül az Újpest, aki...
3: Vagy nem
6: hát
3: tudom.
6: Igen, de nyilván ebben benne van, gondolom én, hogy a mindenkori Fradi még hogy a rossz formában van, akkor is más, hogy állod egy Újpest ellen. Persze az Újpestre is igaz, ugyanez.
3: Sok tehát... minden benne van, azért mondom, hogy egy millió dolog benne van, de ettől függetlenül szerintem ez a fő, a leginkább hihetetlenebb az egész történetben, hogy 11 év alatt egyszer sem. Tehát szerintem ez valami csoda. Már szinte várom, hogy, mert tényleg szerintem már mindenkinek jobb lenne, most ezt ne hallgassanak az elvakult Fradi szurkolók, de hogy már ezen már lépjünk már túl, és akkor kezdődjön egy új sorozat, hogy mit tudom én, de nem? Tehát
2: azt nem mondják azt, hogy majd jövőre. Hírek után innen folytatjuk is Tamással, Deák Zsigmonddal és Szűcs Miklossal.
0: Ez a Nemzeti Sportkör. A Nemzeti Sportrádió Vita műsora. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Labdarúgás. Következik a derbi. Az NBA egy legnagyobb múltra visszatekintő és leghangosabb párharcában a Ferencváros fogadja az ősi rivális Újpestet. A tabellán elfoglalt helyezéstől függetlenül itt mindig izzik a levegő. A bajnoki címért hajtó hazaiak a dominanciájukat őriznék meg, míg a lilafehérek több mint egy évtizede tartó nyeretlenségüket törnék meg. Ferencváros Újpest, labdarúgó élvonalbeli mérkőzés élőben vasárnap 17 óra 45 perctől a Nemzeti Sportrádióban.
7: Izgalmas tájak, érdekes történetek, különleges ízek.
8: Egy ilyen szép nap csak az asztalnál érhet véget.
7: Fedezzük fel együtt, hogyan mesélnek az ételek egy-egy nép múltjáról, szokásairól és mindennapjairól.
9: Remélem, a ma reggel szedett növények jól passzolnak egymáshoz.
7: A világ egy terített asztal. Új évad, új időpontban. Minden hétköznap 14 óra 35 perctől a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
2: Novák Djokovic és Venus Williams is kiesett az amerikai nyílt teniszbajnokságon. Komoly bérrendezés várható a rendvédelemben, több járásra riasztást adtak ki. Köszöntöm a hallgatókat, Nagy Alexandra vagyok.
0: Sporthírek.
2: Az angol élvonalbeli labdarúgó bajnokságban szereplő Liverpoolnál folytatja pályafutását a PSG francia válogatott sztárja Bradley Barcola. Ezt a klub jelentette be hivatalos honlapján. Barcola, aki többek között két bajnokok ligáját nyert a párizsi klubbal, péntek este már bemutatkozhat Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos csapattársaként az Ipswich Town elleni mérkőzésen. Már az első fordulóban búcsúzott Novák Djokovic az amerikai nyílt teniszbajnokságtól. A korábbi világ első 24-szeres Grand Slam győztes szerb klasszis az argentin Mariano Navonétól kapott ki 5 játszmában 4 óra 40 perces küzdelemben. A szabadkártyával induló Venus Williamsnek is az első fordulóban ért véget a New York-i verseny. A 46 éves 4-szeres olimpiai bajnok 23-szoros Grand Slam győztes amerikai játékos az ugyancsak szabadkártyás honfitársától, Sofia Kenintől szenvedett vereséget 2 játszmában szűk 2 óra alatt. Már a legjobb 8 között találkozik egymással a férfi vízilabda magyar kupában az előző kiírás 2 döntőse. A címvédő Ferencváros és a Honvéd. A BVSC az OSC-vel került össze, míg a Szolnok a Kaposvárral mérkőzik majd a 4-es döntőért. A negyedik párharcban a 2 selejtezőből érkező gárda csap össze, vagyis a Vasas a Szegeddel találkozik. Több esetben megsértette a közbeszerzési eljárást a Magyar Olimpiai Bizottság. Az állami számvevőszék a 2019 és 2022 közötti, valamint a 2024-es párizsi olimpia előtti időszakban is súlyos hibát talált. Az ASZ jelentéséből többek között kiderült, hogy a legutóbbi 5 karikás játékok előtt nem írtak ki közbeszerzést a magyar csapat formaruhájára. A több mint 300 millió forintot érő kollekció beszállítóját ehelyett nyílt felhívásban keresték meg. A MOB a közbeszerzési döntőbizottság elmarasztaló határozata ellen pert indított.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
2: Komoly bérrendezés várható a rendvédelemben, több intézkedés is a kormány előtt. A javaslat csomagban szerepel az illetményemelés, valamint a preferált települési pótlék is, írt a Pósfai Gábor belügyminiszter. Emellett folytatódik a rendvédelmi szakmai életút program kidolgozása és a nyugdíjrendszer átalakítása. A javaslatokat a kormány elé terjesztik, a konkrét összegeket azonban csak a végleges döntés után hozzák nyilvánosságra. Az őstermelők és kisvállalkozások adminisztrációs terheinek csökkentését sürgeti a Mi Hazánk. Tóth Dávid alelnök bírálja, hogy holnaptól az őstermelőknek és a kisvállalkozásoknak 3 napon belül be kell jelenteniük az általuk kiállított nyugták adatait a NAV-nál. A politikus szerint a jelenlegi gazdasági helyzetben sok érintett nem tud eleget tenni ennek a kötelezettségnek. Gyorshajtás miatt kellett a legtöbbször intézkedni a fővárosi közlekedésbiztonsági kampányban. Emellett sokan autóztak nem megfelelő műszaki állapotú vagy a forgalomból kivont járművel,
10: és gyakori volt a biztonsági öv használatának elmulasztása is. Letartóztatták azt a férfit, aki ellopott egy kis repülőgépet szombaton. Kalocsáról engedély nélkül szállt fel a géppel, Paks térségébe repült, majd később Gerjen közelében kényszerleszállást hajtott végre. Ezután el akart menekülni, de elfogták. A rendőrség jármű önkényes elvitele és rablás kísérletének gyanúja miatt hallgatta ki. Egy hónapra tartóztatták le.
11: Közlekedés.
10: Az M0-as autóúton a keleti szektorban az M1-es autópálya felé vezető oldalon Vecsés térségében több személygépjármű összeütközött. A 40-es kilométernél a sérült gépjárművek a belső sávban állnak. A forgalom egy sávon halad, a torlódás meghaladja 3 kilométert.
11: Időjárás.
10: A Dunántúlon, majd a középső területeken előfordulhat zápor. Erős széllel kísért zivatar, a Kisalföldön több járásra már riasztást adtak ki. Éjszaka több felé lesz eső, majd holnap felszakadozik a felhőzet, és túlnyomóan napos, száraz idő lesz. Éjszaka 14-21, napközben 27-32 fok várható.
11: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
11: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a Nemzeti Sportkör, a hangadók rangadója, a Nemzeti Sport Rádió vita műsora. Budapesten az FM 105.9-en.
2: Folytatjuk a Nemzeti Sportkört Kis Tamással, Deák Zsigmonddal és Szűcs Miklóssal. Még egy mondat erejéig térünk vissza az NB1-es bajnoki fordulóra. Mondok egy ilyen összegzést, és amire szeretnétek, tudtok reagálni. Debrecen MTK 2-2-es döntetlennel zárult, Dzsuzsák Balázs hatalmas gólt szerzett, Jurek Gábor az MTK színeiben duplázott, ezzel 7 góllal vezeti a góllövő listát. A Nyíregyháza Paks találkozón 1-1-es döntetlen született, Haraszti Zsolt szintén egy hatalmas bombagóllal mentett pontot a csapatának, illetve a Honvédot emelném még ki, ahol a fiatalok nagyszerűen szerepelnek, ugye a Somogyi testvérek után most a 19 esztendős Szamosi Ádám szerzett győztes gólt, és ami számomra nagyon kedves, hogy olyan profin nyilatkozott, hogy ez ritkaság, minden labdarúga esetében, hadd mondjak ilyet, remélem nem senki nem sértődik meg, az pedig, hogy 19 éves fiúról van szó, az külön szerintem elismerést érdemel.
4: A Honvéd szempontjából igen, egyetértek veled. Egyrészt örülök a fiataloknak, meg annak, hogy ilyen jó teljesítményt nyújtanak, és nyilván abban is igazad van, hogy jó látni azt, hogyha valaki ennyire felkészült sportoló, tehát hogy a pályán kívüli dolgot is le tudja hozni profin vagy közelprofin, meg lehet, hogy még profibbak lesznek később. Az Zalaegerszeg viszont szóval nem tűnik túlságosan jónak a szituáció.
3: Azt hittem, hogy használod a nincs láncharapó formában formulát.
2: Nem, ez a beszövegedzsége.
3: Tudom, hogy az ennyi, de azt hittem, hogy valahogy átveszi valaki. De
4: valahogy mindjárt belekeverem a kedvenc kifejezésre, hogy üzem biztosan, nem tudom, utolsó vagy utolsó, hogy most ez a legerszeg?
3: Igen, utolsó.
4: Szóval nem, ott azért vannak problémák. Ez sajnálatos.
3: De valaki, tehát valakinek kell utolsónak is lenni, így van, és az, ami, tehát hogy mondtad, nekem ugye amikor új modellbe kezdett az ETE, és az első idényben mondhatjuk azt, hogy vagy inkább a saját véleményet mondom, ahogy eddig is, hogy váratlanul jól szerepel. Most szerintem váratlanul rosszul szerepel, hasonló új edző, de hasonló modell, ugye ott az edző is távozott, egy jobb csapatba távozott, tehát ott nem, tehát hogy tehát a értékeinket eladogatjuk, de jön helyette egy másik hasonló, és akkor ez így működött.
2: Ráadásul kimondva, ők feladták a magyar szabályt, és azt mondták, hogy nem hosszú távon gondolkoznak, hanem rövid távon is.
3: Hát mindegy, hogy de mondanak valamit, és a sportszakma és egyéb szempontból anyagilag és szakmailag is működött. Most szakmailag nem működik, hogy anyagilag mennyire működik, gondolom működnie kell, hiszen a viszonylag jó áron el tudták adni az értékeiket, de hát ami a pályán történik, az más. Hasonlóképpen örültem a Honvéd első győzelmének, ugye mert három döntetlen volt, nagyon jól játszott a Honvéd, ugye újoncként az NB1-ben, és azért már érett ez a győzelem meg volt. Mi volt még az MTK, ott én azt mondom, hogy nem vagy benne biztos, hogy Jurek Gábor végig játsza itt az NB1-ben ezt az idényt, szerintem el fogják adni. Az MTK ugye ő is csak ott magyarokkal, főképpen magyarokkal csinálja azt, mint amit az ETE, hogy nevel, jók lesznek, és aztán Lengyelországba, Belgiumba. Tehát egy viszonylag bejáratott egy szinten főjebb lévő, nem valahova a Marsra, vagy a Premier League-be, de egy szinten, legalább egy szinten főjebb lévő bajnokságba jó áron el tudja adni a játékos, hogy azt mondom, hogy Jurek így folytatja, akkor szerintem ez fog történni vele is, ami persze nem szomorúan mondom, hanem azt mondom, hogy mivel ez a klubmodell, amennyire látom, így ezzel nincsen gond. Mi volt még?
2: Csuzsák és Haraszti viszont a saját klubjának az ikonikus alakja, úgyhogy ott szó nincs arról, szerintem, talán, hogy eladnák
3: őt. Ez meg egy másik modell, hogy valaki visszajön, és 40-hez közel is így, ugye most Csuzsákra gondolok, Haraszti is ugye mégiscsak családi vállalkozásban nyomják ott Pakson édesapja, ugye a klubnak a vezetője. Így van. Nagyon szép gól volt. Kár, hogy a kapus egy picit beleért, mert úgy még szebb lett volna, egyáltalán nem ér bele, de csak viccelek. Nagyon szép gól volt, persze. Úgyhogy jó ezt látni. Hát a Fradi meccs csak röviden, ugye ott már mondtuk, hogy a Fradi az egygólos meccseket már az NB1-ben is megnyeri. Itt volt egy érdekes szituáció a legvégén, illetve volt kihagyott 11-es, melyben ha berúgja Rémekersz a 11-est, akkor úgy nagy izgalom nincsen. Így viszont volt, és egy nagyon érdekes VAR szituáció volt, amikor a Kejtáról került a lesen álló Szolszálóhoz a labda, és akkor utána még történt egy más, de minden esetre azt a gólt végül Kolli fejes gólját elvették, és itt igazából tehát meg lehet ezt magyarázni, de pont nem is tudom, talán Somogyi Zsolt, ugye ő is állandó vendég, ugye a Nemzeti Sport főszerkesztője mondta, hogy 5 bíróval beszélt, abból 3 mondta azt, hogy ez volt a frankó, 2 meg azt, hogy ez hülyeség volt. Tehát magyarul ennyi szóval, most 5 emberrel beszélsz, ennél jobban megosztani nem lehet a véleményeket, és körülbelül ilyen is így állok hozzá, mert azt mondom, hogy Kejta van olyan jó focista, hogy ez a nem kontrollált mozdulata, tehát lehet, hogy nekem a kontrollált mozdulata nem olyan, nincsenek olyanok, mint neki a nem kontrollált mozdulatai, és aki látta a meccset, hát beleért a labdába, valamilyen szándéka kellett, hogy legyen vele, tehát én valószínűleg ezt a gólt megadtam volna, de mivel nem én vagyok se a varrósbíró, se a vezetőbíró, csak ezt szerényen elmondom, hogy nekem ez a véleménye.
6: Igen, hát erre kicsit reagálva, hogy a szabályok szerint elméletileg vissza lehetett vonni a gólt, de valóban ez egy szubjektív megítélés, hogy mi a kontrollált mozdulat és mi nem kontrollált mozdulat. Mint ahogy egyébként lássuk be, a futballszabályban elég sok szubjektív elem van, amit a játékvezető, egyik játékvezető így ítél meg, a másik úgy ítél meg, VAR ide vagy oda, tehát attól, sőt például a VAR is valamikor az egyik VAR ezt mondja, a másik VAR azt mondja, úgyhogy ez mindig vita lesz a futballban szerintem. Futballnak nincsenek egyértelmű szabályai, nincs olyan, hogy mint a teniszben, hogy ami a vonalon kívül van az autó, ami a vonalon belül van, az meg nem
3: a
6: út.
3: A csípi.
6: De a csípi azt megmutatja a komputer, hogy csípi, és attól az
3: igen, de van. Azt mondom, hogy mondjuk ott áll kejtes, fejbe lövik teljes erőből, és valamire patta, akkor azt mondom, hogy azt nem kontrollálta, pedig beleért, vagy hátba lövik, vagy tök mindegy. Itt meg felemelt a lábát, és valamit akart csinálni.
4: Hát én szerintem le akartam venni a labdát tulajdonképpen, tehát a szálló labdát ő meg akarta szelídíteni, mondjuk fogalmazzunk így, csak valamilyen oknál fogva nem volt tökéletesen kivitelezve a mozdulat, és elpattant a lábáról a labda, de a szándéka meg volt
3: hozzá. Igen, akartam mondani, ettől még ez, most az nem lehet a szándéka senkinek, hogy az ellenfélnek passzolja a labdát, ebből kívánul, hogy igaz, na, akkor most...
6: Hát ingyen semmit éppen.
3: Így van. Tehát pont beszéltek arról, hogy Tokodinak az a világ legnagyobb gólya, ami a világ legnagyobb öngólya egész pontosan, akkor azt nem kellett volna megadni, mert nem kontrollált volt a mozdulat, igaz, és azt mondják, hogy bocsánatot kérek, nem így akarta. Tehát értitek, most karikírozom, de valóban igaz, amikinek, tehát ott valahogy el kell dönteniük, így döntettek volna fordítva is, vannak olyan döntések, amikben nincsen jó megoldás, pont azok a szubjektív döntések, amikor hát most akkor, érted, most akkor a kéz, pont a Estot János kollégánk mondta a Manchester United meccsen, hogy ott mondták, hogy nem kontrollált volt az, hogy felkapta a kezét a cimbi, és akkor gyakorlatilag így lepattogtatta maga elé, majd berúgta. Uh-huh. És akkor mondták, hogy hát amikor úgy jön a labda, akkor mindenki ezt csinálja. Na de hát könyörgöm, hát közben az a pattintotta le. Tehát érted?
2: Kedvenc szavait között van a cimbi, és az most elhangzott. Igen, igen, esküszöm, akartam mondani. Hát, nem, szeretjük.
3: A kedvenc szavaimat. De hogy persze ezt megértem, csak hát érdemben megváltozott a labda iránya. Tehát ezt most lehet, hogy tényleg ide kapta a kezét, na de hát ez de mindegy, de ott meg az angol var, meg a, így döntött. Hát szerintem az sem volt jó.
2: Jó, ha már...
6: Bocsánat, hogy mozgat, én még azt beleraknám ebbe a képbe, hogy egyébként ugye az a... Ki volt, aki a szélen volt, aki le sem volt?
3: Szolszálló.
6: Szolszálló. Ugye az eredeti indításra ő nem mozdult, hanem ő visszafelé lépett.
3: Úgy van.
6: Ugye? Tehát én még ezt is belevonnám a képbe, hát tehát, hogy ő nem akart arra mozdulni, csak miután oda, és visszalépett, és amikor oda került elé a labda, attól indult el vele. Igen, tehát ez sokféleképpen sok oldalról lehet nézni, úgy, hogy nem adták meg. Szerintem az is magyarázható, és nyilván megmagyarázható lett volna, hogy
3: igen, igen. Bocsánat, csak annyit akartam mondani, hogy sajnos ez a helyzet, hogy hiába van valami, hiába akarjuk azt, hogy minden egyértelmű legyen. Vannak olyan szituációk, amikor nem lehet kizárni a szubjektív döntést, már pedig ebben pont benne van az, hogy szubjektív, tehát magyarul lehet innen is nézni, onnan is nézni, és valahogy dönteniük kell. Ezt pedig el kell vállalni, ezt a felelősséget.
2: Beszéljünk egy kicsit az angol labdarúgó bajnokságról, hiszen Szoboszlai Dominikék ismét pályára léptek. A Liverpool szintén, illetve ugyancsak 2-2-es döntetlent játszott a Nottingham Forest ellen, csak úgy, mint az első fordulóban a Newcastle-vel szemben. Milyennek ítéltétek meg, akár a két magyar játékos teljesítményét, akár az új vezetőedzővel ezt az idényt elkezdő Liverpool teljesítményét?
4: Na most nem akarom semmilyen módon kritikai górcső alá venni se Kerkez Miros, se Szoboszlai Dominikot, viszont amit az előbb mondtam, ugye az első részben az átalakulóban lévő klubokról meg csapatokról, szerintem a Liverpoolnál, meg egy bizonyos mértékig még az elején a Manchester City-nél is, persze azóta volt már egy ilyen brillírozás itt ugye a legutóbbi fordulóban a City részéről, de legfőképpen a Liverpoolnál ugye volt egy edzőváltás, és voltak távozók, megérkezők is, és egy kicsit itt is azt érzem, de persze itt hetek teltek el tulajdonképpen, hogy megy ez az átalakulósdi, vagy alakul a Liverpool, formálódik egy új Liverpool, ami nem tudjuk, hogy milyen lesz, mint ahogy formálódott ugye a Klopp távozása után, amikor Arne Slot érkezett, most éppen formálódik, és ebbe a formálódásban ebbe benne vannak ezek a döntetlenek, ami nyilván a Liverpool szurkolóknak, akik az elmúlt években, főleg, hogyha a Kloppérát is belevesszük, azért mégiscsak ahhoz szoktak, hogy azért vannak sikerek, és nem is kevés, mert Premier League cím is van, meg bajnokok ligáját is nyerünk néha, meg nagyon jó a csapat, meg a bajnokságban ugye hozzuk a mérkőzéseket, főleg azokat a mérkőzéseket, ahol papíron mondjuk úgy, hogy gyengébb vagy kevésbé jó csapatokkal találkozunk, és itt is azt érzem, hogy még nem állt össze teljesen a kép, tehát nyilván Iraolának van egy elképzelése, amit ő Burnhouse-ban csinált, az teljesen jó volt, és nem gondolom azt, hogy ez egy rossz döntés volt a klubvezetők részéről, hogy őt bízták meg a Liverpool irányításával, de őnek is van biztosan egy olyan filozófia, egy olyan elképzelése, ami átalakulást eredményez, távoztak is játékosok, érkeztek is, és ezt most próbálják valahogy összegyúrni, és hát nem törvényszerű az, hogy amikor jön egy új edző, akkor utána rögtön elkezd, láttuk már ilyet is persze, hogy rögtön jönnek a győzelmek, de azért gyakoribb az, hogy ez az átalakulási időszak, ez akár egyes játékosok teljesítményére is rányomja a bélyegét, meg az eredményekre, hogy nem feltétlenül úgy jönnek, ahogy azt a szurkolók várnak. Tehát szerintem Liverpoolban is az a helyzet, hogy van egy ilyen átalakulás, és itt most talán a Liverpool szurkolóktól is egy picit türelem kell. Nyilván a Premier League-be bajnokok ligája főtáblásként nincs olyan sok idő, tehát nagyon hamar meg kell találni majd azt az igazi receptet, ami a siker felé vezeti őket, de azért azt gondolom, hogy van arra esély ilyen játékos kerettel, meg ezzel a vezetőedzővel, hogy ez sikerüljön. Ha nem sikerül, akkor meg nagyon hamar lesz edzőváltás valószínűleg.
2: Uh-huh. Zsiga, szerinted meddig tart ez a türelem?
4: Jól mondom, Zsiga.
3: Nagyon jól mondtad. Annyira jól mondtad, hogy az valami csoda, és ez a, hogy összeáll a kép, vagy hogy mondtad, hogy a, ugye, hogy összeálljon a csapat.
4: Akkor összeáll a játék, tehát hogy megvan az, hogy...
3: Vagy hogy milyen képet mutat, meg ugye mondtad. És még nem állt össze, de kérdés, hogy nem ez a, ugye mindig az a kérdés, hogy az-e a kép, mert lehet, hogy a kép már összeállt. Lehet, hogy a Liverpool nem lesz ennél jobb. Vagy csak kicsit. Értitek, miről beszélek? Tehát magyarul ezt ugye...
4: Ezt nem tudjuk egyelőre, de
3: igen. Így van, de a kerete, ugye mit tudunk mondani? Egyrészt szurkolunk, hiszen ott játszik két magyar honfitársunk. Legalábbis én nagyon remélem, hogy a többség így van vele, hogy szurkol. A másik meg az, nyilván, emiatt nyilván jobban figyelj. Itt okoskodunk róla, és a Brightonról mondjuk kevésbé, mert ott éppen semmi érdekeltségünk nincs. Vagy akár más kiemelkedő történelmileg is, hogy mondjam, igazán veretes múltú csapatról, mert a Liverpool mégiscsak az. világ egyik leghíresebb csapata, ugye. Tehát nem, több okból is figyeljük, de az az összeáll a kép, arra mondom, hogy ettől még lehet, hogy nincs több benne ezzel az edzővel, ezzel a kerettel, ezzel, nem, tehát papíron többnek kell lenni. Most a hírekben hallottuk Barkolát, végül sikerült, ugye több mint 120 millió euróra. Ugye,
4: nem olcsó, de lehet, hogy nagy fogás lesz, igen.
2: De, meglátjuk.
3: Meglátjuk, de mondjuk egy nagyszerű játékos, tehát azt ne vitassuk nagyon, de Virc is nagyszerű játékos, meg van egy-két nagyszerű játékos,
4: aki... Hát meg hány nagyszerű játékos ment oda a Premier League-be, és gyakorlatilag hónapokig tartott, mire felvették egyáltalán a ritmusot.
2: Hát a Tatanemet említették, nem, hogy sztárigazolásokkal készült az idényre, aztán lássuk, hogy, vagy látjuk, hogy...
3: Például, de hogyha csak maradunk annál, hogy azért mondtam Vircet, mert ő is egy nagy pénzért egy nagy igazolásnak tűnt, és azért ennyien szóval sem váltotta be a hozzáfűzött reményeket, pedig már ugye ez már a második idénye, amit játszik. Erre gondoltam, hogy talán én remélem, hogy Barkolát könnyebben be tudják majd helyezni, vagy be tudja az edzői róla helyezni ebbe a rendszerbe, ami pedig a magyarokat illeti, ők ugye 2-2-2-es meccs volt, az egyiket mind a ketten végigjátszották, a másikat pedig Kerkezt lecserélték, Szoboszlai szinten végigjátszotta, szerintem maradjunk annyiban, nem lógtak ki se le, se föl a csapatból, ami pont azt jelenti, amit az előbb elmondtam, tehát nem akarom ezt részletezni, én arra remélem, hogy a kettők, ugyanis egyik meccs sem volt egy hogy mondjam, rangadó, vagy hogy mondjam, sztárcsapat ellen, azért ezt
2: szögezzük. És mind a kétszer le. Hátrányban volt a Liverpool, és ők mentettek pontot.
3: Mondhatjuk azt, hogy mentális erő, és jaj, de jó, hogy egyenlítettek, ezt is mondhatjuk, de azt is, hogy papíron gyengébb csapatokat nem tudnak megverni, ezt is mondhatjuk, mert mind a kettő igaz. Tehát én nagyon remélem, hogy az összeáll a kép, az valóban egy szép kép lesz, és nem az, ami most egy kicsit még maszatos, és összeáll, de szerintem azért mérget nem lehet rá venni, függetlenül attól, hogy egy jó edző, egy másik csapatnál már bizonyított edző, és egyébként jó játékosok, benne magyar válogatott játékosokkal is ott vannak a Liverpoolban.
6: Én annyit tennék hozzá, hogy magam részre én nagyon sokat várok Bartolától, tehát én azt gondolom, hogy ő nagyon-nagyon jó erősítés lesz a Liverpoolnál, nagyon hiányzik. Lehet, hogy a legnagyobb Gakpo fanot most engem nem fognak szeretni, de én nem...
2: Ejtenél könnyed, hogyha?
6: Igen, hogyha megy, szó van róla, hogy ugye elmegy. Én szerintem a Liverpool, ha azt mondom, hogy Bartola és Gakpo, akkor egyértelműen Bartolát mondom.

0: Kuzi Blanka az öttusa világbajnokságon nyert aranyérmet, 34 másodpercnyi hátrányt dolgozott le a kombinált számban. Az elmúlt két évben ugye ezüstéremmel zárt, most pedig világbajnok lett. Ezzel ő a negyedik magyar egyéni női világbajnok, Vörös Zsuzsanna, Simóka, Bea és Kovács Sarolta után. De hozzá csaphatjuk szerintem akkor, vagy hozzávehetjük Vadnai Jonatánt, aki az Ilka 7-es hajóosztályban lett világbajnok, ez szintén olimpiai táv, illetve a kajakkenu világbajnokságon 4 arany, 7 ezüst és 1 magyar bronzérem született, és ami számomra érdekes, vagy talán az elmúlt években nem ez volt a jellemző, hogy a 12 éremből 6-ot kenusaink szereztek.
1: Ugye itt ifja Foltán László, a kenus szakágnak a vezetője mondta, hogy tehát amikor előjelezte a szakágnak az eredményeit a beharangozóban, akkor mondtam, hogy jó, bátor, azért nem lesz egy kicsit sok. Hát nem lett, tehát hála jó Istennek, hogy nem esett messze az almafájától, ugye mégiscsak édesapja olimpiai bajnok volt Vaskutival annak idején, de én örültem, ugye itt a nem olimpiai szemüveg az mindig az, hogy most akkor mi vagy a németek nyerjük a pontversenyt, vagy az éremtáblát, hát most a németek nyerték, de szerintem ezt túl fogjuk élni. Ugye az éremszámokat mondtad, az olimpiai szemüveg, amit hajlamosak vagyunk mindig föltenni ilyenkor, az is egy arany, egy ezüst, egy bronz, ami szerintem nem rossz. Ugye legutóbb az olimpián nem volt aranyunk, viszont sokkal több érmünk volt, és ott is nehéz volt eldönteni, hogy akkor most akkor...
0: Most ez siker vagy nem siker, vagy fele van, vagy elég tele van.
1: Úgyhogy én azt mondom, hogy ez egy jó VB volt, ennyit tudok mondani a kajakhoz. Vadnaihoz azt, hogy a vitorlázásban ugye Berec, Zsombor, Érdi, Mári, szóval vannak világklasszis senki, illetve hát már Berecre nem, mert ő már letette a kormányt, vagy nem tudom mit. Hevedert, vagy nem tudom mit. De a lényeg az, hogy letette, de azért megmutatta az utat, és Vadnai és olimpiai hajóosztályban 8. helyről az utolsó futamot megnyerve diadalmaskodott, egyéni világbajnoki címet azt hiszem magyarázni nem kell. Öttusában ez nem lett volna egy jó VB, hogyha nem ez lesz a vége. Tehát aztán néztétek, mi amúgy nem nagyon indultunk a váltókba, csak a vegyes váltóba, ott lett egy bronzérmünk. A fiúk azok 8. 12. hely, kettő jutottak be a döntőbe, itt pedig Guzin Blanka egyedül jutott be a lányok közül a döntőbe, ehhez képest meg is nyerte. Szerintem a csoda igazából az, hogy ebben a sportágban, akárhogy cserégetik a szabályokat, azon belül a szakágakat, mert mondjuk a lovaglást meg ezt a nidzsát nehéz összehasonlítani, miről beszélek, és mégis ugyanazok az emberek kis túlzással, ugyanazokat az eredményeket el tudják érni, tehát ez szerintem ez a nagyon érdekes, hogy akárhogy csűrik, csavarják ezt az igen összetett és igen kemény sportágat, mi mindig ott vagyunk, és Guzi Blankának, hát ahogy mondtad, ebben a sportágban ő a negyedik egyéni világbajnokunk, és a felsorolt nevek ennyi szóval is veretesek, úgyhogy ebbe a sorba beállni szerintem neki is egy nagy dolog.
2: Meg akartam adni neked, hogy te zárhassd a műsort. Én nagyon gyorsan lepörgettem a kajakkal, abszolút kajakkenúban, abszolút úgy van, ahogy Zsiga mondja, nem is nagyon akarok, meg nem is nagyon tudok mit hozzátenni. Annyi esetleg a vitorlázásnál és az öttusánál, amit ugye a vitorlázásnál említett is Zsiga, hogy mekkora hátrányból sikerült ezt a világbajnoki címet behúzni, és ugye Guzi Blankának is egy óriási hátrányt kellett ledolgozni ahhoz, hogy megnyerje, úgyhogy mind a ketten, a két egyéni versenyzőnk mind a ketten szenzációs teljesítményt nyújtottak, úgyhogy...
0: És szerencsére ez a magyar betegség, ez most nem jött elő, ugye azt szokták mondani, amikor mi mindig a véghajrában kapunk ki esetleg.
2: Nem elvéreztünk a véghajrában, hanem hátrányból mentünk neki, és mind a kettőjüknek sikerült, úgyhogy nagy gratuláció mindkettőjüknek.
0: Így van.
3: Ugye nekem az volt a nagyon-nagyon emlékezetes, hogy ekkora hátrányt ledolgozott a Guzi Blanka. Egy olyan ellenféle szemben, nem tudom, láttátok-e a közvetítést, ugye hát állítólag 15 éves és fél éves ez az egyiptomi kislány.
1: Tavaly minden VB-t, a saját korosztályt, a következőt és a felnőtt.
3: Igen, szerintem még a seniort is megnyerte volna.
1: Hát azt mondjuk nem csoda.
3: De hogy az akadálypályán is úgy ment végig, világ legtermészetesebb dróna volt, szóval nem tudom,

0: én épp pont elkaptam élőben a közelítést, néztem, félelmetes volt, és olyan izomzata van, és 34 másodperc, az 34, jól emlékszem, 34 másodperccel
1: 34,
0: előbb indulhatott a kombinált számra a végén, és aztán a végén sikerült Blankának befutnia, megnyernie, félelmetes volt. Tehát azt mondom, ez olyan emlékezetes volt. Nem akarom a nyilván Gulyás Michelével összehasonlítani, de valahol hasonlított nekem hozzá, hogy egy nagyon hősies dolog volt, és ahogy Zsida is említette, ezt az öttus, ez egy olyan sportát, hogy lehet ötnapos, lehet egynapos, lehet benne lovaglás, lehet lovaglás nélkül, még mindig nyerünk, szóval az jó egy ilyen sportát, hogy van, és hát maradjon sodáig az olimpia programjában is. Remélhetőleg, hogy a lovaglás kikerült, és az akadály verseny bekerült, ezzel egy ideig legalábbis megmenekült. A vitorlázás, ugye Toromnál fogva, ugye én még emlékszem a Detre testvérek moszkvai bronzérmére, gyakorlatilag a magyar vitorlázó sport nagyon sokáig ezzel tudott részt venni, illetve a repülő hollandi, ami ugye nem...
1: Azóta már nem
0: olimpiai hajóosztály, de az elmúlt egy-két évben, három, néhány évben tényleg előkerültek vitorlázók, érmeket szerzünk olimpián, világbajnokságon, Európa-bajnokságon. Hát mondanám azt, hogy nem csoda, hisz víz Balaton az szenzációs ilyen szempontból, nyilván nem. Tehát, hogy
2: minden honnan... szempontból szenzációs a Balaton.
0: De úgy értem, hogy a vitorlázó szempontjából talán nem feltétlenül, tehát nem, és ennek ellenére ott tudunk lenni egy ilyen sportágban, úgyhogy ez nekem nagyon-nagyon pozitív. A kajakkerülőben meg konstans ott vagyunk, egy arany, egy ezüst, egy bronz. Szerintem, hogyha ugyanez lesz Los Angelesbe, nem hiszem, hogy olyan nagyon szomorúak lennék, hogyha persze más sportág is hozzáteszi azt, amit tud.
2: Szívből gratulálunk nem csak világbajnokainknak, hanem az érmes, illetve a helyezést elérő sportolóknak is, és drukkolunk mindenkinek a továbbiakban is, Kis Tamásnak, Deák Zsigmondnak és Szűcs Miklósnak köszönjük szépen. Ez volt már a Nemzeti Sportkör.
3: Ez volt a Nemzeti Sportkör, a Nemzeti Sportrádió vita műsora. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: bármi lehet ebből.
1: A műsort a Duna Média Szolgáltató Non-Profit ZRT készítette.
2: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
2: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a Hazafutás, a Nemzeti Sport Rádió délutáni műsora. Információk, elemzések, beszélgetések. Minden hétköznap 15 órától a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
4: 16 óra 4 perckor folytatjuk a Hazafutást, a mikrofonnál továbbra is Szabó Szilvia. Nagyszerű darts esemény rendezett Budapest a hétvégén. Ross Smith sikerével zárult a 2026-os Hungarian Darts Trophy, miután a döntőben 8-2-es legarányban legyőzte a kétszeres világbajnok Gary Andersont. Az esemény kapcsán Szabó Bence készített összeállítást.
5: Véget ért a 2026-os Hungarian Darts Trophy. Ez volt a hatodik alkalom, hogy Magyarországra látogatott a darts világ elitje. Szokás szerint 4 magyar versenyző is szerepelt a tornán, és a hazai szurkolók örömére a verseny történetében először 2-en is továbbítottak az első körből. De haladjunk sorrendben. Első magyarként a PDC színpadon debütáló Bíró Milán játszott Andrew Gilding-el, és 6-0-ás vereséget szenvedett a rutinos angoltól.
6: Igazából annyi volt a célom, hogy felszabadult legyek végig, és ne izguljak egy pillanatra se, és ezt nem izgultam egy pillanatra se. Nagyon bal szerencsésnek gondolom magam, amért pont egy ilyen játékot játszott ellenem az ellenfelem, és megmondom, hogy egy kicsit rosszabb beszámítottam, és úgy gondoltam, hogy lesz szanszom. Hát itt nem volt sok szansz, de... Én büszke vagyok magamra, hogy ezt 2 év után elértem azt, hogy ezen a színpadon játszásak is tényleg egy végtelenül jó közönség előtt debütálhattam itt ezen a PDC színpadon, és boldog vagyok miatta igazából az, hogy rossz játékot mindenféleképpen nem játszottam.
5: Az embernek egyébként mennyire remeg meg a keze így nagy színpadon, hazai pályán?
6: Nem éreztem, hogy megremegne bármikor is, inkább csak gyorsan alakultak az események, és gyorsan. Nem tudom, hogy hány perc voltam, ez sem volt egyébként egy hosszú meccs, mert
5: erre volt stratégiád egyébként, hogy szándékosan lass is, vagy erre így nem készültél?
6: Én nem készültem így külön ellenfélbe, se abból, hogy neki lassabb a tempója, vagy semmi. Én a saját játékomat próbáltam játszani. Nem volt egy hosszú mérkőzés, mert tényleg egy nagyon extra játékot játszott a Gilding, és de büszke vagyok arra, hogy nem vallottam szégyen, tehát minden legbe ott voltam egyébként mögött, tehát nyilván semmire nem megyek vele, mert ki kell dobni, de tehát jobban örültem volna egy szorosabb mérkőzésnek, de ezzel sajnos nem nagyon tudtam mit kezdeni.
5: Egy ilyen meccset, hogyha majd emészted magadba, akkor jobb játékosá tudsz egy ilyentől válni, szerinted?
6: Biztos vagyok benne, hogy igen, tehát én végig élveztem minden pillanatát, és felszabadultnak gondoltam magamat végig, és szerintem az is voltam, és semmilyen rossz érzés nem kavargott bennem, és boldog vagyok, hogy jó játékot játszottam, az eredmény miatt viszont jó lett volna nyerni a vegyleget.
5: Borbély András volt a következő magyar, aki színpadra lépett. Ő a korábbi magyarországi győztes Dave Csisznállal találkozott, és kikapott 6-3-ra. A meccs után így értékelt.
7: Nem feltétlenül azért vagyok csalódott, mert kikaptam. Nyilván a papírforma alapján nem én voltam a meccs esélyese, de a mutatott játék az azt gondolom, hogy messze elmaradt attól, amit szerettem volna, és azt gondolom, hogy a tudásomtól is. Nyilván ugye tavaly nagyon jól szerepeltem, tudtam, hogy nem valószínű, hogy ugyanúgy fogok, mert tavaly a tudásomon felül játszottam, de viszont szerettem volna ennek a közönségnek egy olyan játékot adni, amit megérdemelnek, és ez ide nem sikerült.
5: A hangulatról beszélhetünk egy kicsit, mert az szerintem minden évben extra, és amikor te játszol, akkor külön van egy ilyen szurkolás, ez hogy esik?
7: Természetesen nagyon jól esik, és pontosan ezért is vagyok nagyon csalódott, mert tudom, hogy mennyire szurkolnak ezek az emberek, és mennyire várták azt, hogy mi magyarok ott legyünk a színpadon, és ezért fáj még inkább, hogy magyar közönség előtt magyarként nem sikerült úgy játszanom, ahogy szerettem volna, és igen, de igyekszem kompenzálni.
5: Ezután következett Kádár László, aki szintén debütált, azonban kiválóan, hiszen rögtön az első meccsén legyőzte az északír Daryl Gurneyt 6-5-re. Ezután beszélgettem vele.
8: Olyan volt, amit hogy otthon elgondoltam a tábla előtt, hogy ezt megcsinálom, és úgy, ilyen nagy közönség, és hihetetlen, és összejött. Tehát én most hihetetlen boldog vagyok, remélem, hogy ti is, remélem, hogy pár ezer embert boldogá tettem, a hozzátartozóimat főleg, és nagyon szépen köszönöm az esélyt, amit megadatott, hogy itt lehessek.
5: Ugye alapvetően én úgy tudom, hogy VDF-ben román színekbe versenyeztél. Most ilyenkor felvetődik benned? Nagyon komoly magyar közönség van mögötted, hogy minden esetben magyar színekben versenyez?
8: Igen, a VDF-ben a román színekben játszok, itt a PDC-ben a magyar színekben. Romániában nincsen PDC szint még, tehát egyértelmű. Én mivel kettős állampolgár vagyok, magyar is vagyok, román is. Ott játszok, ahol felkérnek, ahol játszok. Mivel ott élek ki, Erdélybe, igaz, akkor a román bajnokság közele van hozzám. De részt veszek itt is, máskülönben a Honvédnál játszok. Én játszok itt is, ott is, mert én a dartsot nagyon szeretem. Hogy milyen színekben, szerintem nem ez a fontos, mert mikor a román szövetség megtudta, hogy én ide kijutottam, tiszta szívből gratulált nekem, tudták, hogy magyar színekbe indultam el, de annak függvényében, annak mit sem számított, azt mondták nekem, hogy nem számít, hogy milyen színekbe játszok, ez nagyon szép volt tőlük máskülönben. Az a fontos, hogy ott vagy, hozzánk is tartozol, és mi nagyon büszkék vagyunk rá, és nagyon-nagyon veled tartunk. És küldtek, nagyon sok üzenetet kaptam mindkét nyelven, és szerintem, most ebben azt akarom kihangsúlyozni, szerintem a négy magyar játékos közül nekem volt a legtöbb hajrás, legtöbb kívánság küldve, mivel nekem két ország szurkolt, és ezt nagyon-nagyon-nagyon szépen köszönöm mindenkinek, és gondolom, hogy ez nem haragszik meg egyik se a másikra, stb., mert én nagyon örvendek, hogy így mellettem volt a szurkolótábor.
5: Hát igen, ezt azért lehetett érezni ezen a mérkőzésen is, és nagyon-nagyon nagy meccset játszottál. Így felfogod, hogy Daryl Gurneyt kiverted?
8: Még lehet, hogy nem. Most tudom, hogy kivertem, de szerintem meg kell egy kicsi eltelni, hogy összpontosítsak, hogy mit műveltem ott a színpadon. De úgy, ahogy mondtátok, és köszönöm szépen, éreztem, hogy jól játszok, de hogy mondta a kollega is, hogy 93 fölül volt, lehetséges. Hát mivel dobtam 480-as, vagy pár 140-est, a duplákat elég hamar dobtuk mindketten, mikor lejutottunk. Én kihagytam egy párat igaziból, lehetett volna még jobb is az eredmény.
5: Negyedik magyarként a PDC színpadokon az egyik legrutinosabb hazai játékos Major Nándor következett. A 36 éves dárcos, a holland Niels Zonneveldet győzte az első körben, így ő is továbbított, azonban szombaton a VB döntős Jan van Veen ellen már nem volt esélye. A második körben 6-0-val búcsúzott. Az erdélyi magyar Kádár László viszont a második körben is tudott leget nyerni a világranglistán 5. helyezett Johnny Clayton ellen. A velszi játékos végül 6-3-ra nyert Kádár ellen, akivel a meccs után beszélgettem.
8: Haragszok magamra, mert nem az, hogy megvert a Johnny Clayton, mert valahogy egyértelmű volt, pedig lehetett volna másképp is, ha odafigyelek, hanem az a bátorítást, amit kaptam a közönségtől. Nem tudtam visszahonorálni, hogy legalább dobjak nekik egy-két 180-as, hogy örvendjenek, meg én is örvendjek együtt velük, és ezért haragszok magamra. És haragszok magamra, mint ahogy mondtam, az imént nem használtam ki Johnny-nak a hibáit. És ezért nagyon haragszok magamra, hogy lehetett volna szorosabb. Egyértelmű, láttátok a meccset, és jobb volt minden, egyértelmű az én nyert, de lehetett volna szorosabb.
5: És akkor megvan ez a fajta tanulság, akkor ezt el tudod így vinni?
8: El tudom vinni, csak kicsit büszkébb lettem volna, ami nyertem a legalább egy-két leget.
5: Először szerepelt a tornán sok a kedvence, a kétszeres világbajnok Gary Anderson, aki azt is elárulta, hogy miért csak most indult el először a Hungarian Darts trofén.
9: A fiam miatt döntöttem úgy, hogy eljövök Budapestre, így ezt kipipáltuk a bakancs listáról. Itt vagyok, mint látjátok, de egyébként Prágában sem voltam még. Egy hét múlva igyekszem oda is elmenni. Meg kell csinálnom, mielőtt hazautazom, mert a gyerekeimnek most van nyári szünete. Az elmúlt hetekben nyaraltam és a gyermekeimmel voltam. Mindig a család az első, bármi is történjen, a darts csak a második.
5: Gary Anderson után pedig következzen az esemény egyik szervezője, Zigenhan Medard, aki így értékelte a hétvégét.
10: Megint sikerül szerintem legeket döntenünk, úgyhogy ez a legfontosabb. Ami még nagyon jó, hogy a játékosok még rátettek egy lapáttal azzal kapcsolatban, hogy milyen rendezvényt sikerült összehoznunk, és hát ugye teljesen oda vannak az MVM domért, teljesen oda vannak Magyarországért, és teljesen oda vannak a magyar közönségért. Úgyhogy szerintem ez lehet, hogy még sokkal többet jelent, mint tavaly vagy tavaly előtt.
5: Gary Anderson ugye egy különleges játékos, aki most először látogatott ide. Milyen volt vele így a kapcsolat, milyen visszajelzéseket adott, ugye ő a legfrissebb ilyen szempontból?
10: Szerencsére. Ez nekem egy kicsit a szívemhez közel áll, hiszen 2007-ben még egy BDO-VDF versenyen életem első döntőjét, azt egy Gary Anderson-Robert Orton meccset láttam, ami igazából megpecsételte azt, hogy teljesen a darts irányába menjek el. Hát ő egy igazi legenda, és látszik, hogy mennyire szereti őt a közönség. Hát látszik, hogy még mindig a világ egyik legjobb darts játékosa.
5: És beszéljünk a magyarokról is, mert van mire büszkének lenni. Ugye megtörtént az, hogy két magyar is tudott győzni pénteken, és szombaton is szerepeltek, láttattuk őket.
10: Major Nándi volt az, aki az első győzelmet megszerezte még 2 évvel ezelőtt az MVM Domban, és az egy nagyon nagy száma, de azt azért nem gondoltuk volna, és hát sejteni sejtettük, mert egyre jobban fejlődik a magyar dárc, hogy lehetséges az, hogy két játékos is túl fog érni a pénteket, és szombaton táblák elé állhat. Nagyon-nagyon-nagyon örültünk neki, és mind a két játékos előtt le a kalappal. Sőt, mind a 3 játékos előtt, vagy mind a 4 játékos előtt le a kalappal, még soha nem fordult elő, hogy 6 magyar meccset láttunk, és egyik se volt 80 alatti átlaggal. Tehát szerintem ez mind mutatja azt, hogy milyen mekkora fejlődésen megy át a magyar dárc. Ami mind a 2 játékos azért szívmelegető volt, ahogy átélt ezt az egészet, de azért Kádár Lacit látni a maga profizmusával és a maga tapasztalatával azért az nagyon jó volt. Természetesen Major Nándi előtt meg még ott a jövő. Azért ő is a fiatal játékosok közé tartozik, de szerintem még van benne olyan potenciál, hogy láthassuk még többször. Ami viszont érdekes, hogy várjuk a fiatalokat. És azért most is voltak Bíró Milán is, és ugye Borbé Andris is a fiatal játékosok közé tartozik. Reméljük hasonló fejlődés lesz, és talán jövőre már 3 játékos fog bejutni.
5: Nagyon bízunk benne. Milyen volt a közönségnek a fogadtatása? Nyilván láttuk a magyar játékosokat, óriási támogatás érte. Nézőcsúcs született ismételten?
10: Ha jól tudom, akkor igen. Annak ellenére, hogy ugye az időpontunk nem a legtökéletesebb lett, de majd jövőre, ugye október 10-i hétvégén lesz majd a 2027-es Hungarian Dance Trophy. Szerintem egy sokkal speciálisabb időpont. És akkor való még remélkedem benne, hogy még több néző, és eljutunk odáig, hogy egy hétvégén 30 ezer fölötti nézőszámmal fogunk rendelkezni.
5: Jövőre tehát október 8-a és 10-e között rendezik majd meg a 7. Hungarian Dance Trophy-t.
2: Ez a Hazafutás a Nemzeti Sportrádióban.
11: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson.

0: futás a Nemzeti Sportrádióban.
1: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson.
2: 17 óra 19 perckor folytatjuk a hazafutást, a mikrofonnál továbbra is Szabó Szilvia. A következő percekben pedig motorsporttal foglalkozunk. Nagy szeretettel köszöntöm már-már visszatérő vendégeinket, Adorján Viktor projektvezetőt, Kardos Gergely motorversenyzőt. Gergő, te először vagy itt, ha jól tudom.
3: Igen,
2: és Kis Tamás, az MTI munkatársát, akivel az előbb a Nemzeti Sportkörben is találkozhattunk. Szóval Gergő, először vagy itt nálunk. Igen. Szia, köszöntünk, és örülünk, hogy eljöttél. Ugye az apropó az, hogy Supermoto világbajnokság magyar nagydíjat rendez Visonta szeptember 4-e és 6-a között. Ez a tavalyi debütáló esemény után idén már a második. Úgyhogy elsőként, Viktor, hozzád fordulnék, mint projektvezető, hogy amikor tavaly lezárult a verseny, és ahogy lehetett hallani, szép sikerrel, szép magyar sikerrel, és gondolom a szervezési szempontból is jól zárult le a verseny, attól kezdve mikor kezdődik el már a felkészülés erre a versenyre?
4: Nem túlzok, ha azt mondom, hogy másnap reggel, hiszen hétfő reggel volt egy kiértékelő megbeszélésünk a világbajnokság nemzetközi promóterével, akivel ilyenkor egy rutinszerűen értékeljük, hogy sikerült, mi volt jó, mi az, amit esetleg javítani érdemes, és rögtön megfogalmazódott az irány, hogy elmozdítjuk a nyári időszakból technikailag őszelejére a 2026-os magyar nagydíjat. Ez felvetett sok kérdést, de már most beigazolódni látjuk, hogy ez egy jó döntés volt, úgyhogy ez a közönség érdeklődése szempontjából, illetve sportszakmai szempontból is egy nagyon jó iránynak bizonyult. A lényegében az egész hónap a Black Star Speedway Visontán a Supermoto világbajnokság felvezetéseként zajlott. Volt egy nagyon sikeres klubversenyünk, ami már szintén nagy nemzetközi érdeklődés volt a versenyzők részéről. A héten szinte folyamatosak a tesztek, már a legtöbb csapat már most megérkezett, úgyhogy az élmezőny már itt is van, és például a tegnapi nap folyamán a négyszeres világbajnok Mark Reiner Schmidt tartott egy tréninget a magyar versenyzőknek, köztük Gergő részvételével is zajlott, úgyhogy nagyon sok olyan kiegészítő esemény és program társult idén a VB rendezéshez, aminek a lehetőségét a szeptemberi időpont adta meg, és hát bízunk benne, hogy a maga a fő esemény, a nagy díj is hasonlóan jól zajlik majd, mint tavaly évben, illetve még nagyon sok kiegészítő programot és egyéb újdonságot szervezünk, és amivel várjuk a közönséget, úgyhogy szeretnénk idén is előrépni, illetve természetesen szurkolunk a magyar versenyzőknek, akik a juniorban, az új S4-es kategóriában és a világbajnokság mezőnyében is képviselik hazánkat.
2: Mindenről fogunk beszélgetni. Igen, Gergő, te tavaly indultál, de nem ebben a kategóriában, nem ebben a bizonyos S4-es kategóriában, tehát ez mondhatjuk, hogy ez még neked is új, és mennyire sikerült tavaly hozzászoknod, hazai pálya, nagy közönség, gondolom ez egy különleges érzés egy magyar versenyzőnek.
3: Persze, tavaly a S1GP-be indultam, most viszont az S4-es kategóriába fog indulni, ez a különbség, hogy ott van off-road és sky section, mi viszont csak az aszfalton megyünk itt S4-be. Hát a pályához hozzászokni nem volt nehéz, mert mióta igazából itt van a pályán, azóta edzek itt, és ebbe a csapatba is versenyzek, aki a pálya. Úgyhogy én nagyon várom már a versenyt. Tavaly voltak nehézségek, de hát most ez egy új év, új remények, úgyhogy én egészen pozitívan várom a hétvégét.
2: Nem akarok terhet rakni rá, de ugye lehet tudni, hogy tavaly Berecki Dávid nagyon szép sikert ért el, úgyhogy magasra van téve a mérce, és fogunk majd még beszélgetni a magyar versenyzőkről, de akkor térjünk vissza arra, amit Viktor mondott, hogy amikor itt van egy világbajnok, és együtt, hát nem tudom, gyakoroltok, edzetek, ilyenkor mit tudsz tanulni tőlük, és mi olyat tudsz ellesni, amit esetleg te is tudsz magaddal vinni.
3: Igen, hát ugye tegnap együtt edzettünk, és egy csomó jó tanácsot adott. Mi ugye két más kategóriában versenyzünk, viszont így is tudott egy csomó jót mondani. Főként abba adott a pályán kívül is tanácsot, hogy a versenyen majd hol kell előzni, mennyire légy agresszív, és ugye nekem ezt kellett megtanulnom, hogy kell úgy előzni, hogy be kell tenni, nem kell ezen gondolkodni, ahogy odaérünk valakihez, azonnal meg kell előzni, mert ha gondolkodunk rajta, akkor az már nem lesz olyan sikeres, meg lemaradunk. Úgyhogy igazából nekem ebbe segített a legtöbb.
2: És ez egyébként versenyről versenyre javult, tehát tudsz ebben fejlődni, versenyrutint szerezni?
3: Persze, minél többet motorozunk, ugye annál jobban megy, annál egyszerűbben, viszont ugye ezt nem lehet kiszámítani, mert minden a rajt után újra generálódik, tehát hogy mit tudom én, például az első helyről indulnék, de elrontjuk a rajtot, vagy a többiek jobban rajtolnak, visszakerülök, ötödik pozícióba tegyük fel, akkor újra kell gondolni az egészet, tehát mindig a rajt után minden újra kezdődik, és lesz, ami lesz.
2: Mert ugye tegyük hozzá, de majd egy kis szabály magyarázatot is tartunk, mert ez a Sky Section és az off-road pálya, szóval ez lehet, hogy sok mindenkinek kínai. Szóval az a lényeg, hogy a gyorsasági motorhoz képest ez egy sokkal rövidebb pálya, ugye ez egy go-kart pályán létesült ez a visontanai pálya is. Sokkal rövidebb köröket tesztek, és egy interjúban láttam, hogy körülbelül ilyen 18 kört tesztek meg egy verseny alatt?
3: Ugye van két verseny, ami egy kicsit hosszabb, illetve van egy fast race, ami egy nagyon picit rövidebb 2-3 perccel. Egyébként nagyjából 23-24 körös egy verseny, a rövidebb meg 18, az a 18 körös. És igen, egyébként a pálya az körülbelül 1000 méter hosszú, az aszfalt rész, és akkor arra jön még rá ugye az offroad, meg a sky, de ugye azt az én kategóriában nem használjuk.
2: Tomi, mindjárt neked is megadom a szót, hogy a versenyszervezési, vagy a sajtóbeli tudnivalókról beszélj, de akkor Viktor egy kicsit magyarázd el, kérlek, mi ez, hogy offroad szakasz, mi az, hogy aszfaltos szakasz, mi a sky section?
4: Igen, a szupermoto az egyik legváltozatosabb technikai sportág, hiszen a pályaversenyzés és a motocrossnak az elemeit vegyíti, tehát egy körön belül, egy rajtól célvonalig tartó körön belül. A szabály szerint minimum kétféle pályaszakaszon kell versenyezni a versenyzőknek, úgyhogy az aszfaltozott pályaszakasz, ami akár a MotoGP-hez is hasonlítható, az minden pályának a része, úgyhogy van egy tempós aszfaltos szakasz, és utána a versenyzők vagy egy úgynevezett offroad szakaszra hajtanak fel, ami egy motocross versenyekről ismert földút lényegében, de ugrókkal, mandinerekkel, terep akadályokkal tűzdelt, vagy pedig egy úgynevezett sky sectionre, ami lényegében egy burkolt offroad szakasz, tehát ez egy aszfaltozott, de szintén döntött kanyarral, ugrókkal, hullámokkal tűzdelt szakasz. És nálunk az a specialitás, hogy ez egy körön belül mind a három pályaszakaszt érinti a világbajnokság és a két Európa-bajnoki, az S2, illetve a junior Európa-bajnokságnak a mezőnye. Úgyhogy ez egy unikum, hiszen nincs másik pálya a szezonban, ahol ez mind a három adott, és ez rögtön egy komplex kihívás elé állítja a versenyzőket. És ugye a Gergő is említette, az idei évben egy újdonság, hogy a teljes program eljön, a világbajnokság versenyhétvége teljes programja idén ellátogat, és ennek része az S4-es kategória, ami a szupermotózás válfaján belül a leginkább hasonlít a gyorsasági versenyzésre, úgyhogy mini MotoGP-nek is szokták nevezni, hiszen egy kompakt pályán, de hasonló agresszív versenyzési stílusban zajlik, csak az aszfaltos szakaszon, így ez egy nagyon látványos, tényleg test-testelni küzdelmet hozó csata, és hát a magyar utánpótlás számára egy kifejezetten kedvező kategória, hiszen a szupermotózásban sok versenyző érkezik meg a gyorsasági versenyzésből, és hát nekik a teljesen aszfaltos versenyzés az általában jobban fekszik, meg talán mondhatom a nevedben is, hogy jobban is kedveled.
3: Hát igen.
2: Tehát akkor teljesen egyértelmű volt, amikor kijött ez az új kategória, hogy neked ez fog feküdni, és akkor ezt fogod választani?
3: Igen, persze. Én ugye gyorságiztam ezelőtt, a szupermotózás előtt, és tavaly is az volt a baj, hogy az aszfalton ott voltam a top 1, top 2-be, csak hát ugye jött az offroad, és én ugye sosem crossmotoroztam, nem offroadoztam, úgyhogy nekem ez egy nagy hátrány volt, viszont most itt ez a kategória, úgyhogy ez nekem való.
2: Tomi, csináljunk egy kis kedvet a versenyre való kilátogatáshoz. Ugye a tavalyi kétnapos versennyel szemben idén három napon át zajlanak majd az események, nem csak motorversenyek, hanem különféle, hát úgymond betét programok, szóval mit lehet tudni erről a hétvégéről?
5: Igen, hát a pénteki napon ugye szabad edzések lesznek minden kategóriának, aztán a szombati vasárnapi napon lesznek majd az időmérő edzések, illetve szombaton már Gergőjék versenyeznek, illetve az S1GP-nek az első futama lesz, és aztán vasárnap ugye jön minden kategóriába az összes többi verseny, de egyébként is tudni kell a szupermotorról, hogy ezek a versenyek, ezek viszonylag rövidek, tehát nagyon gyors egymás utánba követik egymást a különböző kategóriáknak a versenyprogramjai, legyen az időmérő vagy verseny. Így aztán a nézők, aki nagyon szereti a motorversenyt, ez tényleg egész nap nem fog unatkozni, mert egymás után lehet valamilyen versenyt látni a pályán, de hogyha nagy, véletlenül megunná valaki a motorokat nézni, vagy éppen nincs magyar a pályán, mert ugye, ahogy Viktor említette is, az S2-es kategóriában az az egyetlen, ahol nem lesz magyar induló, akkor lesz egy csomó kiegészítő program, tehát készülünk helikopteres élménykörök lehetőségével, hogyha valaki szeretné a levegőből megnézni a visontai pályát. Lesz lehetőség szombat este bérkokartozásra, tehát a nézők kipróbálhatják azt a szakaszt, amin egyébként Gergőjék versenyeznek egy gokart volánja mögött, megnézhetik, hogy milyen. Lesz szombat este zenei program is, és egyébként kaszkadőr bemutatókkal, tehát ilyen stunt show-kkal, illetve Ámon Oliverio voltából drift bemutatóval is készülünk.
2: Besenyei Pétert ne hagyd ki.
5: És Besenyei Pétert ne felejtsük el, igen, ő pedig vasárnap vendégeskedik majd a levegőben, vagy fölöttünk, vagy a pálya fölött, mert az S1 GP, tehát a verseny, a komoly versenyprogram előtt, ami előtt ugye a himnusz is, és egyéb ceremoniális elemek jönnek, az előtt fog egy műrepülő bemutatót tartani Besenyei Péter.
2: Amikor Viktorék tavaly itt voltak, akkor emlékszem arra, hogy ilyen sétáló jegyekről beszéltetek, hogy a verseny közben gyakorlatilag nem egy helyben kell csak ülni, hanem akár verseny közben sétálhatnak nem, a nézők ez idén is.
5: Nem, hogy nem kell, hanem...
2: Nem szabad?
5: Szabad, de én azért javaslom, hogy ne így legyen, mert ugye a pálya nagy előnye az, hogy igazából tulajdonképpen, nem tudom, lehet, hogy Viktor meg fog erősíteni, vagy cáfolni, de én azt gondolom a tavalyi tavasztalatok alapján, hogy bárhonnan nézi az ember a versenyt, szinte az egészet látja, vagy az egészet látja, mármint ami a pályán történik. Így aztán azt külön javaslom is, hogy ha egy-két-három szögből már megnéztük, akkor próbáljuk ki a negyedik-ötödik szöget is, mert mondjuk a Sky Sectionen, amiről beszéltetek, ahol ugye aszfaltozott, de ugratók és egyebek vannak, ott elég látványos dolgokra képesek ezek a srácok, úgyhogy mindenhonnan érdemes követni a versenyt.
2: És az a jegy, amit megváltsa valaki, az erre lehetőséget ad. Viktor, szabad ne feled, veled folytatjuk a hírek után, hamarosan jövünk vissza, a kis Tamás, Kardos Gergely és Adorján Viktor a vendégünk.
0: Ez a hazafutás a Nemzeti Sportrádióban.
1: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sportrádió a Spotify-on és a Facebookon is elérhető. Rendszeresen frissülő tartalom, érdekes beszélgetések, szakértői vélemények, aktuális információk a sportvilágából minden nap. Kövesse a Nemzeti Sportrádió Spotify csatornáját és Facebook oldalát. Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok! Körkapcsolás minden nap 18 órától. Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
6: Buhari Eszter beviszi a győztes találatot, és megszerzi a magyar csapat első érmét itt a párizsi olimpián.
7: Gyere, Fisztó, gyere, még kellett! Leon Marcsán az olimpiai bajnok, Milan Fisztó a második.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió.
1: Budapesten az FM 105.9-en.
8: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
1: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
9: Novák Djokovic és Venus Williams is kiesett az amerikai nyílt teniszbajnokságon. Minden feltétel teljesült az uniós források hazahozatalához. Reggelig többfelé kialakulhatnak záporok, zivatarok. Köszöntöm a hallgatókat, Nagy Alexandra vagyok.
1: Sporthírek.
9: Az angol élvonalbeli labdarúgó bajnokságban szereplő Liverpoolnál folytatja pályafutását a PSG francia válogatott sztárja Bradley Barcola. Ezt a klub jelentette be hivatalos honlapján. Barcola, aki többek között két bajnokok ligáját nyert a párizsi klubbal, péntek este már bemutatkozhat Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos csapattársaként az Ipswich Town elleni mérkőzésen. Már az első fordulóban búcsúzott Novák Djokovic az amerikai nyílt teniszbajnokságtól. A korábbi világ első 24-szeres Grand Slam győztes szerb klasszis az argentin Mariano Navonétól kapott ki 5 játszmában 4 óra 40 perces küzdelemben. A szabadkártyával induló Venus Williamsnak is az első fordulóban ért véget a New Yorki verseny. A 46 éves négyszeres olimpiai bajnok, 23-szoros Grand Slam győztes amerikai játékos az ugyancsak szabadkártyás honfitársától, Sofia Kenintől szenvedett vereséget két játszmában szűk két óra alatt. Már a legjobb nyolc között találkozik egymással a férfi vízilabda a Magyar Kupában az előző kiírás két döntőse, a címvédő Ferencváros és a Honvéd. A BVSC az OSC-vel került össze, még a Szolnok a Kaposvárral mérkőzik majd a négyes döntőért. A negyedik párharcban a két selejtezőből érkező gárda csap össze, vagyis a Vasas a Szegeddel találkozik. Több esetben megsértette a közbeszerzési eljárást a Magyar Olimpiai Bizottság. Az állami számvevőszék a 2019 és 2022 közötti, valamint a 2024-es Párizsi Olimpia előtti időszakban is súlyos hibát talált. Az AS jelentéséből többek között kiderült, hogy a legutóbbi öt karikás játékok előtt nem írtak ki közbeszerzést a magyar csapat formaruhájára. A több mint 300 millió forintot érő kollekció beszállítóját ehelyett nyílt felhívásban keresték meg. A MOB a közbeszerzési döntőbizottság elmarasztaló határozata ellen pert indított.
1: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
9: Az összes jogalkotási feltételt teljesítette a kormány az uniós helyreállítási alapforrásainak hazahozatalához, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid elmondta, 10 milliárd euróra, vagyis nagyjából 3600 milliárd forintra számíthat a magyar költségvetés. 45 új KAF villamos beszerzését finanszírozza az Európai Unió, közölte a BKK. A támogatás összege 43 milliárd forint. A társaság szerint az alacsonypadlós, akadálymentes járművek beszerzése hozzájárul a korszerű és fenntartható közösségi közlekedéshez Budapesten. Komoly bérrendezés várható a rendvédelemben. A javaslatcsomagban szerepel az illetményemelés, valamint a preferált települési pótlék is, írt a Pósfai Gábor belügyminiszter. Emellett folytatódik a rendvédelmi szakmai életút program kidolgozása és a nyugdíjrendszer átalakítása. A javaslatokat a kormány elé terjesztik, a konkrét összegeket azonban csak a végleges döntés után hozzák nyilvánosságra. Pályázaton választják ki a nemzeti parkok igazgatóit, jelentette be az élő környezetért felelős miniszter. Gajdos László bejegyzése szerint szakmai alapon keresik a tapasztalt vezetőket, ezzel is szakítva azzal a korábbi gyakorlattal, hogy ajánlások alapján is döntöttek a pozícióról.
1: Közlekedés.
9: Az M0-as autóúton a keleti szektorban az M1-es autópálya felé vezető oldalon Vecsés térségében több személygépjármű összeütközött. A 40-es kilométernél a sérült gépjárművek a belső sávban állnak, valamint a 41-es kilométernél két személygépjármű és egy motoros ütközött. A forgalom a külső sávban halad, a torlódás meghaladja 8 kilométert.
1: Időjárás.
9: Reggelig előbb a Dunántúlon, majd a középső területeken is előfordulhat a zápor, erős széllel kísért zivatar. Holnap felszakadozik a felhőzet, és túlnyomóan napos, száraz idő lesz. Éjszaka 14-21, napközben 27-32 fok várható, nyáriasan meleg idő várható szeptember első napjaiban, a hőmérséklet 30 fok körül alakul, a hajnalok hűvösek lesznek.
1: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
8: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
1: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a Hazafutás, a Nemzeti Sport Rádió délutáni műsora. Információk, elemzések, beszélgetések. Minden hétköznap 15 órától a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
2: Folytatjuk a beszélgetést a hétvégi Supermoto világbajnokság magyar nagydíjáról. Vendégünk továbbra is Adorján Viktor projektvezető, Kardos Gergely motorversenyző és Kis Tamás az esemény sajtófőnöke. És ott tartottunk, hogy három napos lesz ugye idén a program. Mondjuk el, hogy négy kategóriában versenyeznek ugye a legjobbak, S1 GP kategóriában itt Surányi Balázsért szurkolhatunk, mint magyar versenyző. Az S2-es kategóriában nem lesz hazai motoros, SM Junior kategóriában Turi Noel indul, és az S4-ben, hogy említettük Gergő, illetve Kovács Zoltán, és talán sokakban felvetődik az, hogy a tavalyi bajnok Berecki Dávid miért nincs a neve, miért nincs itt a listán.
4: Ez a listán ott van, hiszen Dávid benevezett a hétvégén zajló SM Junior Európa bajnokságra, hiszen eddig veretlenül vezeti a pontversenyt, és nagy léptekkel haladt az Európa bajnoki cím felé. Sajnos egy osztrák bajnoki versenyen balesetet szenvedett körülbelül 2 héttel ezelőtt, és azóta is kezelés alatt áll egy lábsérülése, úgyhogy jelenleg az orvosi visszajelzésekre és döntésre várunk azzal kapcsolatban, hogy Dávid tudja vállalni a versenyzést a hétvége folyamán, de az biztos, hogy ott lesz a hétvégén, hiszen jókedélyű és nagyon nagy lelkesedéssel tekint a hétvége, illetve hát a pályafutása további szakasza iránt. Azt el kell mondani, hogy Dávid fél szemmel már az S2-es kategóriát figyelte az idei év során, és az osztrák bajnokságban is már a jövő évi folytatásra készült egy nagyobb teljesítményű motorral, úgyhogy alapvetően az, hogy az Európa bajnoki cím felé lényegében veretlenül haladt, az egy nagyon-nagyon jó felvezetése volt annak a pályafutásnak, ami várhatóan a jövő évtől vár rá, úgyhogy több külső külföldi gyári támogatású csapat is érdeklődik iránta, úgyhogy nagyon lelkesek vagyunk vele kapcsolatban. Most sajnos ez a sérülés, ez ami a motorsportnak abszolút a velejárója, ez egy picit adott esetben lehet, hogy egy rövid intervezót fog eredményezni, de bízunk a legjobbakban, és hát az orvosi stáb, illetve hát a mögötte levő szakmai stáb a jövője szempontjából a legjobb döntést fogja meghozni.
2: Igen, hát tavaly is láttuk rajta, hogy egy ilyen nagyon önbizalommal teli, a rettegés szikráját nem láttuk rajta. Szóval te mennyire félsz például, Gergő, le kell-e küzdened ilyen érzéseket, hogy te megsérülhetsz, kicsúszhatsz, és tudom, hogy most az S4 az csak aszfaltos szakasz, de azért tavaly, ahogy volt szó róla, ilyen offroad szakaszok is voltak a te versenyeden.
3: Igen, a legtöbb sérülés egyébként az aszfalton szokott történni. Nekem szupermotóban, hál' Isten, most még nem volt nagyobb sérülésem. Ezelőtt gyorságban voltak nagyobbak, amikor külföldön kórházba is kerültem. Viszont itt még nem volt, hál' Isten, reméljük nem is lesz.
2: Nem.
3: És a félelem egyébként nincsen. Senkinek egyébként, aki motorozik, az nem is félhet, mert úgy nem lehet motorozni. De az izgulás az ugye megvan, de az is viszont csak addig, ameddig elrajtolunk. Miután elrajtolunk, utána minden elszáll, csak előre nézünk a kockázászlóig, és ez egyébként mindenkivel így van.
2: Te évközben, nem tudom hol élsz, de a lakóhelyeden tudsz gyakorolni, edzeni, és csak a viszontai verseny előtt néhány héttel jössz és ismerkedsz a pályával, vagy azért van lehetőséged, és kell is évközben is eljönni ide?
3: Ne, van lehetőségem persze, egész évben így gyakorlunk egyébként, motorral is, illetve nagyon sok más edzésem van, ami a kondícióra van, meg a többire, ami kell a motorozáshoz, és ez heti 5-ből 5 nap, tehát nagyon készülünk erre, hogy minél jobb sikert érjünk el.
2: Molnár Martin volt itt nálunk, segíts, Tomi, ő Formula 2-es, 3-as?
5: Nem, Brit Formula 3-ban.
2: Brit Formula 3, bocsánat, és ő mondta ezt a kifejezést, hogy ő nyakra edz, tehát hogy olyan izmokat kell edzeni nektek. Ez hogy néz ki mondjuk egy heted? Tehát hány kondi edzés, hány motoros edzés, mekkora stáb segíti a te versenyzésedet?
3: Hát én most elkezdtem nagyon sokat futni, hogy minél több energiám legyen a versenyre, mert elég hosszú. Nem hangzik soknak ez a 22-3-4 kör, de ez rengeteg egyébként.
2: Nekünk is
3: nagyon sok. És rengeteget futok most, és biciklizek, illetve konditermi edzéseket is végzek erősítésre, illetve elkezdtem úszni is. A motoros edzés az körülbelül 2-szer vagy 3-szor van egy héten, attól függ, hogy persze időtől is függ, hogy milyen időnk van. Kapok, most jelenleg nagyon sok segítséget kapok a felkészülésre, a motorozás kapcsán, úgyhogy igazából...
2: Kikből áll például a stábod? Gondolom van erőléti edződ, nem tudom, dietetikus, pszichológus segíteneked.
3: Ilyenekhez most nem járok jelenleg, remélem is fogok, viszont például a pálya nagyon sokat segít nekem, hogy igazából majdnem, hogy bármikor elmehetek, hogyha éppen nem is lehetne, akkor is tudok ott edzeni. Illetve van egyébként erőnléti edzőm, persze, apukám nagyon sokat segít ebbe, és hát ugye a két úriember is, úgyhogy minden megvan egyébként, amire szükségem van a jó sikerhez.
2: Mennyire fontos a család támogatása, és nem elsősorban anyagilag kérdezem, hanem azt, hogy mögötted állnak, nem tudom, esetleg hoznak, visznek, szóval lehet-e valaki sikeres támogató családi áttér nélkül?
3: Hát szerintem nem, mert ugye az egész mondtavarás úgy kell kezdeni, hogy ugye nincsen támogató, amikor elkezded, úgyhogy anyagi támogatás szükséges, illetve az, hogy szeressék azt is, hogy motorozol. Nekem ez
2: hát igen, mondjuk anyukád nem tudom, mennyire
3: igen,
2: félt téged.
3: Főleg, hogy nekem apukám motorversenyző volt, és még most is az, úgyhogy ő már tudta, hogy milyen veszélyekkel jár, ez is nem igazán szerették volna, ez elég későn is kezdtem el. Viszont ugye apukám, hát hogy szerette volna, nem, azt nem tudom, de ez lett, úgyhogy muszáj szeretnie. De ő is nagy örömmel kísér engem ki folyamatosan, és mindig segít, mindig ott van, hogyha kell. Úgyhogy fontos nagyon a családi támogatás, anélkül nem is lehet. Mm-hmm.
2: És mondod, hogy fárasztó a futam. Fizikálisan fáradsz el inkább, vagy fejben?
3: Mindkettő egyébként. Hát fizikálisan most már kezdek annyira, nem az elején igen, mert próbáltuk ezeket a 24 köröket menni folyamatosan, hogy jobban fel tudja készülni rá. Viszont fejbe ugye azért fárasztó, mert folyamatosan koncentrálni kell az előtted levőre, a te motorodra, magadra, és igazából ez a kettő együtt, de főleg fejbe.
2: Uh-huh. Viktor, tavalyi versenyre ugye megépült a pálya, azzal a Nemzetközi Szervezőbizottság teljes mértékben elégedett volt, vagy szükséges volt némi változtatás, szóval hogy épült fel ez a visontai verseny?
4: Egy versenypálya olyan szempontból soha nincs kész, hogy mindig vannak elképzelések, hogy hogyan lehetne bővíteni, és szerencsére ebből a szempontból a tulajdonos nagyon proaktív, úgyhogy volt egy-két olyan javaslat, de ezek javaslatok voltak, amiket természetesen megfogadtunk, és ezeket megvalósítottuk, de inkább ilyen belülről jövő saját innováció volt az idei évben. Ennek részeként egy teljesen új pedok terület épült, ami részben azért is született meg, hogy az S4-es mezőnyt el tudjuk helyezni, hiszen a tavalyi év azt mindenképpen visszaigazolta, hogy ennek a versenynek helye van a versenynaptárban, a versenyzőktől is nagyon-nagyon pozitív visszajelzéseket kaptunk, nagyon szívesen jönnek vissza, nagyon, nagyon sok üzenet jött, hogy nagyon várják, és nagyon-nagyon készülnek, és egyébként ez az is jelzi, hogy a legnagyobb csapatok már a hétvégén megérkeztek több mint egy héttel a verseny előtt, úgyhogy már a vasárnapi edzésnapon is eléggé versenyhangulat volt Visontán. Úgyhogy valóban nagyon sok olyan dolog történt, amivel ismét tovább lépett a pálya. Olyan szintű, meg olyan átfogó fejlesztések nem történtek, mint a tavalyi évre, de ez igazából nem volt szükséges, és elvileg ez az év az olyan volt, amikor úgy voltunk vele, hogy most nem építkezünk, de azért így is azért, hogyha végignézek a listán, hogy mi minden valósult meg, az igen, igen csak szemre való, és a helyszínen dolgozó kollégáknak a komoly munkáját dicséri, és hát természetesen vannak tervek a jövőre nézve is, ezen a pályán is, és hát egy cégcsoporthoz tartozó másik helyszínen is, úgyhogy a következő évek azok nagyon sok izgalmat rejthetnek, és bízunk benne, hogy fognak is hozni a hazai motorsport rajongói számára.
2: Igen, azt elárultad, hogy az első évben 3 éves szerződést kötöttetek, tehát gyakorlatilag az idei és a jövő évi mondhatjuk, hogy garantált, viszont itt a beszélgetés előtt azt mondtad, hogy egy nagy bejelentést elmondhatunk itt, hiszen nagy-nagy tervek is vannak.
4: Igen, a tavalyi verseny az olyan szempontból egy nagyon kellemes meglepetést hozott számunkra, hogy a nemzetközi promóter nem csak a visontai rendezéssel volt és a pályával volt elégedett, hanem azzal a stábbal is, illetve azzal a háttérrel, ami lebonyolította ezt a versenyt, és ezen az említett hétfő reggeli megbeszélésen kaptunk egy felkérést, hogy a Piliscsévi motocross pályán különböző feltételek teljesülése esetén 2028-tól megrendezhetnénk a motocross világbajnoksága, az MXGP magyar nagydíját, ami hát egy nagyon-nagyon szerencsés együttállásnak ígérkezik, hiszen egy kultikus helyszínen, egy igazi régi vágású, legendás motocross pályára a nemzetközi motorsport egyik igazi komoly világbajnoki sorozata érkezhet. Nyilván nehéz összehasonlítani MotoGP-t, meg motocrosst, az egyik gyorsasági, a másik off-roadon zajlik, de egy abszolút csúcskategóriás világbajnokságról van szó. És most megkaptunk egy írásbeli szándéknyilatkozatot is a promoter részéről, hogy 2028-ra részükről van egy ajánlat, hogy bekerülhetünk a versenynaptárba. Ehhez szintén egy írásbeli támogató nyilatkozatot kaptunk a Magyar Motorsport Szövetség elnökétől, és nagyon-nagyon fontos, hogy a helyi közösségek is csatlakozzanak ehhez ez a kezdeményezéshez, úgyhogy nagyon nagy örömmel fogadtuk Piliscsév önkormányzatának egyhangú képviselőtestületi döntését, ami támogatja egy ilyen nagy formátumú projekt létrehozását, úgyhogy jelenleg mindenképpen azon dolgozunk, hogy a második szupermoto világbajnoki magyar nagydíj megrendezésével tovább erősítsük ezt a kreditet, amit szereztünk az első alkalommal, és a természetesen különböző sportdiplomáciai és egyéb egyeztetések zajlanak. Úgy tűnik, hogy 2028 az még messze van, és sok időnk van, de alapvetően azért annyira előre tervez ez az egész iparág, és logisztikailag, meg építkezések, fejlesztések szempontjából azért szükség van további munkákra, hogy alapvetően úgy gondoljuk, hogy azért a következő fél évben mindenképpen fel kell pörgetnünk a különböző hazai egyeztetéseket annak érdekében, hogy egy ilyen valóban nagy formátumú nemzetközi sporteseményt meg tudjunk szervezni, de úgy gondoljuk, hogy Piliscsév, mint versenypálya és sportlétesítmény sportszakmai szempontból már most alkalmas, erre vonatkozóan az FIM, a Nemzetközi Motoros Szövetség pályainspektora is kiadott egy nyilatkozatot, hogy ezt a pályát ezt teljesen alkalmasnak tartja az MXGP megrendezésére, és úgy gondoljuk, hogy egy korszerű 21. századi tömegsportesemény, vagy tömegrendezvénynek a megrendezésére nagyon-nagyon alkalmas a helyszín. A nyugati pályaudvarról induló esztergomi vasútvonal konkrétan a pályakapujában áll meg, úgyhogy hasonlóan például a Forma 1-es Holland Nagy Díjhoz teljesen autómentesen megközelíthető a helyszín, így, és emellett buszos és természetesen autós kapcsolat is rendelkezésre áll. Egy viszontához hasonlóan egy gyönyörű természeti környezetben fekszik a pálya, úgyhogy minden adott ahhoz, hogy egy korszerű, fenntartható, a helyi közösségek igényeit kiszolgáló és nem túlzottan nagy környezeti terhelésű eseményt rendezzünk, ahol egyébként ráadásul szintén nagyon komoly magyar tehetségek indulnak, úgyhogy ez a szupermotóhoz hasonlóan azt gondoljuk, hogy a magyar motocross mint sportág előmenetelét és fejlődését is öregbítheti, úgyhogy mi mindent megteszünk annak érdekében, hogy ezt az álmot valóra váltassuk.
2: Hát ez sok sikert, mert gondolom, hogy ez sok-sok munkaóra eredménye lesz majd. Elhangzott itt az, Tomi, hogy nagyon jó az összbenyomásuk a versenyzőknek a visontai pályával kapcsolatban. Ezt meg tudod erősíteni, hogy ez ugyanúgy, ahogy a Forma 1-gel ahhoz hasonlóan nem csak udvariasság, hanem valóban így van, és akár az elhelyezkedése, akár esetleg a magyar vendéglátás, a szervezők hozzáállása.
5: Igen, szerintem minden apróság, ami pozitívan, vagy pozitív élményt jelent a versenyzőknek, az mind hozzátesz ehhez, de valóban a tavalyi első ilyen hétvége, ugye akkor jártak itt először, legalábbis a nagy többség a külföldi versenyzők közül, és én a tavalyi eseményen is körbe mentem ott a pedokba, és próbáltam a diktafon nélkül is beszélgetni a versenyzőkkel, hogy érzik magukat, és mennyire tetszik nekik a pálya, és tényleg azt kell mondjam, hogy 99%, de igazából 100%, tehát most csak udvariasságból akartam mondani, hogy 99%, de igazából 100%, tehát nem volt olyan versenyző, aki azt mondta volna, hogy ó, minek jöttem én ide. Nem, mindegyiknek tetszik a környezet, nagyon-nagyon sokan dicsérték a világbajnoki mezőnyből magát a pályát, azzal, amit itt az első részben említettünk, hogy az aszfaltos részmenet, ott van az offroad, és még a sky section is, tehát hogy mind a három, hát nem azt mondom, hogy borítás, mert ugye kétszer van aszfalt, de hogy mind a három pályaszakasz megvan egy körön belül, és nyilván a környezet, ugye hát ott vagyunk tulajdonképpen a Mátrában. Aljánál, Gyöngyöstől néhány percnyi autóútra, úgyhogy maga a környezet is olyan, amit mindannyian szerettek és szeretnek, és ahogy Viktor is mondta, nem véletlen az, hogy ennyire szeretnek visszajönni, és várják ezt az eseményt.
2: Gergő, más sportágakban sokszor beszélünk arról, hogy egy hazai rendezésű versenyen mekkora a nyomás a magyar versenyzőkön. Te ilyen szempontból erős mentális versenyző vagy, tehát téged feldob ez a hazai környezet, te élvezed ezt, vagy azért benned is benned van az, hogy bizonyítani kellene?
3: Ja, hát persze, az szerintem mindenkiben benne van, de egyébként nagyon nagy segítséget. Hát először tavaly azt hittem, hogy sok magyar fog nézni, és mindenki azt várja, hogy majd most itt első hely lesz. Ez bennem volt, de idén már nem. Nyilván ez a cél, de egyébként most már szerintem hozzáad a sikerhez nekem az, hogy ott van és egy csomó szurkoló van, és mindenki tavaly is a én mezembe, én pólomba voltak és szurkoltak nekem. Amikor elmentem az egyenesbe, hallottam, meg láttam, hogy

0: Jó? Úgyhogy igazából nehéz szerintem itthon bekerülni.
1: És egyébként előtted milyen célok vannak? Tehát egy-két évre előre tekintve ebben az S4-es kategóriában szeretnél előrelépni és eredményesebb lenni, vagy itt van feljebb lévő kategória, ahol esetleg a jövőben el tudod képzelni magad?
0: Hát a Supermotóban, ahol csak az 60 az S4-be, ugye ez a legmagasabb kategória, szóval feljebb már nincsen. Hát az, hogy 2 év múlva mi lesz, azt még nem tudjuk, de nyilván szeretnék elindulni az összes versenyvel, egyre több verseny lesz, idén még csak 3 verseny volt ebből a kategóriából.
1: Te azokon
0: viszont
1: indultál egyébként?
0: Az előző 2 nem tudtam sajnos indulni, ezért indulok most csak itt, de jövőre az összesen szeretnék indulni, reméljük, hogy akkor már több lesz, mint 3, sőt egészen biztos. És a cél az, hogy mindenképp ott legyek a dobogón, és hát ezért dolgozunk, úgyhogy várjuk.
1: És ezért drukkolunk neked, sok sikert kívánunk természetesen a
0: Köszönöm.
1: Hétvégére. Nézőszámokról mit lehet mondani, a tavalyi esemény mennyire volt népszerű, és mennyire van könnyebb dolgotok azzal, hogy immár második alkalommal kerül sor erre a versenyre?
2: Könnyűnek soha nem mondanám, viszont nagyon hálásak vagyunk, mert a számok tekintetében az érdeklődés az már túl lépte a tavalyi számokat, tavalyi értékeket, és hát egy jellegű rendezvénynél a verseny hétvége hete, az mindig egy kiemelkedő érdeklődést hoz, illetve természetesen a helyszínen is van lehetőség egy vásárlásra, úgyhogy az mindenképpen állítható, hogy egy jelentős növekedés tapasztalható az érdeklődés, és a helyszíni részvétel, vagy várható helyszíni részvétel tekintetében, és ez részben annak is köszönhető, hogy sok olyan kezdeményezést indítottunk partnereinkkel, barátainkkal, együttműködőkkel, amelynek az volt a célja, hogy közösséget alkossunk. Hiszen ennek a rendezvénynek a sport teljesítmény, a magyar versenyzők biztatása az természetesen a lényege, vagy az alapeleme, de ugyanakkor nagyon-nagyon szeretnénk azt, hogyha ez egy igazi közösségi esemény lenne, motorosoknak, vagy a motorozás barátainak, vagy olyan embereknek, akiket érdekel ez a világ, és ehhez a kezdeményezéshez most több olyan motoros túraszervező is csatlakozott az idei évben, akik az ország különböző pontjairól, keletről és nyugatról egyaránt motoros túrákat szerveznek, és lényegében a túra végcéljaként megérkeznek Visontára. Úgyhogy az optimista becsléseink szerint akár 200 motorost is köszönhetünk a szombati nap folyamán, úgyhogy ez önmagában egy látványos érkezés lesz, és ők is fognak egy tiszteletkört tenni a program végén a szombati nap folyamán, illetve tesztmotorozásra és egyéb motoros aktivitásokra is lesz lehetőség, és ezeket a kezdeményezéseket, mivel nagyon pozitív visszajelzések jöttek, ezeket továbbiakban is szeretnénk folytatni. Már idén is lesz gyerekek számára kismotoros foglalkozás, úgyhogy szombaton és vasárnap is várjuk a gyerekeket és szüleiket is, hogy teljesen biztonságos és nem profi körülmények között egy pályán megízlehessék a motorozásnak a csodálatos világát, nem messze pont a helikopter leszállótól, úgyhogy igyekszünk mindenféle olyan kiegészítő programmal szolgálni, ami az egész családot leköti, kicsiket és nagyokat egyaránt, természetesen büfékínálat, fagyi és egyéb nyalánkságok várják a közönséget. Úgyhogy mi mindenképpen azt szeretnénk, hogy egy maradandó és szép emlékkel térjenek haza a kedves nézők. Ehhez természetesen a versenyzőkben bízunk a leginkább, hogy emlékezetes eredményekkel szolgálják meg a közönség bizalmát, de mint rendezvény is igyekszünk olyan ajánlatot tenni, ami miatt érdemes visszatérni és érdemes tervezni évről évre ezzel a programmal. Azt szokták mondani, hogy egy rendezvény az leginkább a második fordulónál, vagy a második felvonásnál dől le, hogy van-e létjogosultsága. Ezt én azt gondolom, hogy ezt biztosan állíthatjuk, hogy van. Úgyhogy a Supermoto Magyar Nagydíjjal továbbiakban is lehet számolni, és szeretnénk azt, hogy ez egy ilyen őszi közösségi esemény legyen, és mindenki úgy várja már, hogy már az év elején bevésik a naptárba, vagy akár már most is, hiszen jövőre is szeptember elejére tervezzük ezt a versenyt.
1: Viktor elmondta, hogy mivel lenne elégedett, de akkor zárjuk ezzel felétek, és hogyha hétfőn beszélnénk, akkor mikor tudnátok azt mondani, hogy jól sikerült ez a hétvége?
3: Hát ugye én egyszerre nyilván a versenyzők sikeréért is szorítok, meg a rendezvény sikeréért is, úgyhogy szerintem akkor lesz jó az egész hétvége, hogyha vannak szép magyar eredmények, és közben a nézők, a közönség kiválóan érzi magát, és ahogy Viktor mondta, maradandó élménnyel tér haza, úgyhogy szerintem ez a kettő a legfontosabb.
1: Gergő?

0: Hát számomra főként az, hogy jó sikereket érjék el, illetve persze a magyar versenyzők is. Hát én nagyon örülnék, hogy ha top 3-ba végezünk, mert először indulok ilyen mezőnybe, a többiek pedig már nagyon régóta, a többi összes többi versenyző ebbe a kategóriába. De szerintem itthon nekem nagy előnyöm van, ugye mivel hogy én itt motorozok már több éve. Úgyhogy én nagyon várom. Szerintem a top 3 az egy olyan cél, ami még elérhető is. És hát én ebben bízok.
1: Ehhez kívánunk neked sok sikert, valamennyi köszönöm. Versenyzőnek sérülésmentes versenyzést a szervezéshez, sok erőt, sok időt nektek, és hát mindenkinek ajánljuk akkor a hétvégi szeptember 4-től 6-áig tartó Supermoto világbajnokság magyar nagydíját Visontán. Menjenek el, szép idő lesz, gondolom, ugye? Azt mondták. Kis Tamásnak, Kardos Gergelynek és Adorján Viktornak nagyon köszönjük, hogy eljöttetek.
2: Köszönjük szépen. Meghívást.
3: Ez volt a Hazafutás a Nemzeti Sportrádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Női kézilabda. A Győri Eto a Bajnokok Ligája csoportkörében a horvát Koprivnicát fogadja. A győriek számára hazai pályán nem lehet más a cél, mint a magabiztos győzelem és a két pont begyűjtése. A látványos és tempós játékról most sem maradhatnak le a szurkolók. Győr Koprivnica, Női kézilabda Bajnokok Ligája csoportmérkőzés élőben, szombaton 18 órától a Nemzeti Sportrádióban.
4: Hétről hétre különleges vendégek.
5: És persze rengeteg nevet is vár mindenkit, de a tét viszont változatlan.
6: Magyarország szeretlek. Minden vasárnap 19 óra 45 perckor a Dunán.
3: Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
7: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
5: Hajrá, magyarok!
7: Hajrá!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Nemzeti Sportrádió. Élő közvetítések, interjúk, elemzések a Nemzeti Sportrádióban. Ez a Körkapcsolás.
1: A Hazafutás műsorvezetője Szabó Szilvia búcsúzik, a szerkesztő Szűcs Miklós és a hangtechnikus Nagy Máté nevében is megköszönöm a figyelmüket, és már is átadom a szót Edvi Lászlónak, a Körkapcsolás műsorvezetőjének, hiszen kezdődik a foci óra.
0: Körkapcsolás. Élő közvetítések a Nemzeti Sportrádióban.
2: Rövidebb lesz a napnak útja, és hosszúkat alszik rá, midőn megfutja. Írta annak idején Arany János a Toldi estéjében is, azt hiszem, hogy a meteorológiai nyár utolsó körkapcsolásának elejére igazából illik ez a mondat, ez az idézet. Bár igaz, hogy a naplemente a mai nap során csak 19 óra 26 perckor lesz, akkor pedig már kapcsolni fogjuk Szegedet, hiszen közvetítjük a másodosztályból a Szeged-Kazincbarcika találkozót. Ezen kívül foglalkozunk majd vízilabdával és az elmúlt hét sporteseményeivel is, úgyhogy érdemes lesz velünk tartani a következő órákban. Akkor körkapcsolás felelős szerkesztője Szabó Szilvia, hangmérnöke Nagy Máté, továbbá a riporterek és a kommentátorok nevében is tisztelettel és szeretettel köszönt mindenkit. A műsorvezető Edvi László 2026. augusztusának utolsó napján, és hát a szokásoknak, a hétfői szokásoknak megfelelően foci órával kezdünk. Ezúttal mondhatnám azt is, hogy foci több, mint óra lesz, mondjuk úgy foci 1 óra 15 perc például, viszont a vendégek a szokottak, dr. Elbert Gábor, sportkócs, illetve Simon Zoltán, az NB1.hu felelős szerkesztője. Hát örülök, hogy ismételten itt vagytok, és szálljatok ki a telefonotokból, és fejből mondjátok
3: egy
2: gyorsan mondjátok a véleményeteket. Gyorsan az 1 óra 15 percben az elmúlt hétvége labdarúgó eseményeiről. Na,
4: egy levegővétel?
2: Hát egy levegővétel. Először te veszel levegőt, és 40 percet beszélsz, utána egy Gábor vesz egy levegőt, és ő fog 40 percen keresztül beszélni.
3: De hogy ez akarjátok, az igény legyen így.
2: Hát akarjátok, akkor én segítek nektek, kezdjük rögtön a végén. Puskás Akadémia, az eleje volt a forduló.
3: A táblázatból.
2: A táblázat végén, hát az egy másik történet. Kezdjük a Debrecennel.
3: Na, kezdjük.
2: Rendben van. Szóval Debrecen MTK 2-2. Sokan azt mondják, hogy a Debrecen lassan kezd összeállni, lassan látszódik az edzőnek a munkája, ugyebár egy észt szakember sikerült Debrecenbe hozni. Ellenben még a játékosok nem mindig tudják 100%-osan végrehajtani azt, amit az észt szakember szeretne velük játszatni.
4: És akkor most ebből az egyenletből vedd ki Dzsudzsák Balást. Akkor
2: hát
4: mi lenne?
2: Akkor mekkora baj lenne, hogyha nincs a 39 éves Dzsudzsák, aki nagyjából minden játékosnak a kora alapján az édesapja lehetne. Tehát, hogyha csak
4: a teljesítménye is legalább kétszer olyan jó és kétszer olyan fontos.
3: De ebbe lehet egyébként szerepe az edzőnek. Tehát ez nem volt mindig így.
2: Na, ezt akartam mondani, ott volt például ez a Masztorovics, nem tudom, hogy hívják ember, aki a Dzsudzsákot beküldt a 89. percben rendszeresen, hát akkor még csak 36 éves volt a Dzsudzsák, most 39 és végig játszanak.
4: Lehet, hogy előre tudta a hosszabbítások mértékét, úgyhogy lehet, hogy egy ilyen rejtett Nostradamusszal volt dolgunk, és nem vettük észre. Viszont Balázs továbbra is a Loki és az NBA egyik legfontosabb és legmegkerülhetetlenebb játékosa. Nem tudom még, hogy kell, hogy bizonyítsa, hogy mit jelent neki Debrecen, DVSC, a labdarúgás, Magyarország és a magyar foci. Mielőtt bárki sportbaráti elfogultsággal vádolna, életemben összesen kétszer beszéltem vele, az első után 15 évig nem álltunk szóba egymással.
2: Ekkor a hatást gyakoroltál rá?
4: Nem értettünk egyet valamiben, és azóta sem értünk abban egyet, utána meg egyszer kezet fogtunk az U17-es EB sorsolásakor. Meg, bocsánat, amikor Szoboszlai Dominik mellett ült a válogatott sajtótájékoztatóján, az most hirtelen nem akarok hülyeséget mondani, hogy melyik meccse, megkérdeztem tőlük, hogyha egy-egy van, 90. percnél szabadrugás van, melyikük rúgja majd, mind a kettő, azt mondta, hogy én, úgyhogy ezután is köszönöm nekik, hogy mennyire megbíztak bennem, de ő a Lokiból továbbra is, vagyis a Lokinak továbbra is az egyik legfontosabb játékosa. Nagyon kemény gólt rugott, igaz, hogy középre ment. Nem tudom, hogy lehetett volna elvédeni, ott nem sikerült, viszont a pályán akkor is ő ad tartást ennek a Debrecennek, és az van, ami eddig is volt, hogy mind az öltözőben, mind a pályán vezér hallgat rá mindenki. Ugye az MTK elég érdekes körülmények között állt oda a mérkőzésre, ugye vírus rohant végig a csapaton, elmondták a vezetők, hogy több játékost úgy kellett utána küldeni a csapatnak. Én viszont azt tudom, hogy ameddig az apám a magyar labdarúgásban dolgozott hasonló szerepkörben, soha nem csak azok a játékosok mentek el a mérkőzésre, akiket beneveztek a mérkőzésre, egy csapatépítő jellege is volt. Nem inném, hogy 4 játékos egy éjszakai árán, vagy a reggeli vacsora 10 órai spórolásával mondjuk Lionel Messit igazolja le egy adott klubban, annyit tud ezzel megspórolni, úgyhogy erre is oda kell figyelni. Akik viszont az MTK-ból a pályán voltak, azok hősiesen küzdöttek, mert látszott rajtuk, hogy azért nincsenek olyan jó erőállapotban. A Lokinak össze kell szednie magát, az edzőnek, a vezető edzőnek lesz mit bizonyítania, ugye eddig nem ez volt a fő feladatköre. Én szerintem azért az egy picit beárazza a magyar bajnokságot, hogyha valaki próbálja ki magát először bármilyen szerepkörben.
5: A magyar bajnokságot árazza be, vagy pedig sajnos a főnökeit, akik szerződtették?
4: Ez olyan dolog, hogy ugye Bogdán Ádám is először sportigazgató. Engem már meglepett, hogy Engedi Márkot elengedték a Vasashoz, aki egy nagyon nagy tehetség. Más döntések is megleptek, mert én vezetőedzőt úgy választanék, hogy egy olyan célokat kitűző, olyan jellegű csapatnál bizonyította már, mint amit mi szeretnénk elérni. Ezt arra visszavezethetően mondom, hogy amikor Teján Stankovicsot leigazolta a Ferencváros, akkor én azzal foglalkoztam, hogy nem abból kellene kiindulni, hogy egyszerűen az Zvezdával bajnok lett, mert azzal a Zvezdával lehet, hogy én is minimum második lettem volna, hanem azzal kellett volna foglalkozni, hogy a Szampdóriával mit ért el abban a nehéz helyzetben. Na most a Loki jelenlegi vezetőedzőjének nem volt ilyen tapasztalata, és eddig sem túl rózsás, amit látunk. Ugye ő bátor, vagány, támadó focit is ígért, és ha most a legegyszerűbb adatsorból indulok ki, 6 meccs, 6 rugott gól, 6 pont. Ez kevés eddig, és egyetértek Horváth Csengerrel, aki a Hajdú Bihar megyei online-nak azt nyilatkozta, én az adás előtt olvastam, hogy a Lokit, az Etét és a Kispestet meglegyintheti a kiesés zele. Én szerintem még van egy csapat, amelyiket majd meglegyintheti, ez a Kisvárda. De Debrecenben mindenképpen változtatni kell, mert az az egész közeg, ami Debrecenben van, nem ezt érdemli.
3: Ugye az MTK-nak a vezető egyszer azt mondta, hogy szakmailag nem érdemes a mérkőzést értékelni, úgyhogy azt a részét, az MTK részét én kihagynám. A Debrecennél azért az a játékos keret az nem csak azért gyengült, mert hogy ott vezető hibázott volna, azért a Szűcs Tamás futó munkája nélkül a középpályán az nem könnyű, ha ez hozzászok, tehát ez extra volt a gyerek. Szerintem a Cibla felnőtt futballistává lett Debrecenben, tehát ő megint csak nagy értéke lesz, vagy már most is ennek a csapatnak. Valóban úgy van, a Dzsuzsák nem tudom hányad virágzását, én nagyon-nagyon szurkolok Bogdán Ádámnak.
4: Hát
3: ha valaki egy tisztességes, értelmes, jó ember az ő, az egy nagyon érdekes kérdés, kibeszélhetlek, hogy mi beszéltünk előtte itt, Misa, vagy, hogy vajon nem találni-e Debrecenben. Tehát én ugye pestiként többször dolgozhattam vidéki nagy klubnál, és azt tudni kell, hogy az nem egyszerű dolog ám.
5: Tehát, Debrecenben még kevésbé egyszerű.
3: Igen, én dolgoztam Nyíregyházán, nem egyszerű. Dolgoztam Pécset, ahol én tizen nem tudom hány éve tanítok ott, tehát engem elfogadnak a pécsiek pécsiként, de azért hozzáteszik, hogy de nem vagy tüke. Tehát, hogy ez egy nem egyszerű dolog Magyarországon egy vidéki nagyváros tradíciós nagyklubjánál dolgozni úgy, hogy nem odavaló vagy. Én nagyon szeretném hinni, hogy ez a Debrecen projekt ez összeáll, mert egyrészt a Debrecen futballnak kell, a városnak kell, a magyar labdarúgásnak kell, meg lehet, hogy mondom, elfogult vagyok, hogy az én lelkemnek kell, hogy a Bogdán Ádámok, tehát hogy azok a volt sportolók, akik valóban felkészültek, és nem csak nagy tudással, hanem komoly tisztességgel is bírnak, és komoly kapcsolatrendszerrel, hogy ők bizonyítják azt, hogy sportot csinál, ez egy szakma. Egyelőre, ahogy mondjam, nem néz ez jól ki, tehát hogy szerintem ezt kár tagadni. Tavaly szerintem túl teljesített a Debrecen, tehát nem volt az annyira jó csapat, mint amennyire elől végzett. Most meg szenvedés van, tehát még nem állt össze, nem látszik az, hogy merre van előre. Azt is hozzá kell tenni, hogy azt szoktunk mondani, hogy 3 átigazolási időszak kell egy új projekt elkezdésénél, hogy az egész összeálljon. Ha nem tudom, mikortól számítjuk szerinted, Laci, a debreceni új projekt kezdetét, ez most nyár vagy tavaly nyár?
5: Sajnos ma már én úgy érzem, a magyar labdarúgásban évente legalább kétszer indul egy új projekt.
3: De az nem fog működni.
5: Aztán januárban egy újabb projekt fog indulni, mert komplett csapatokat cserélnek el. Most Debrecenben tudomásom szerint 14 játékos küldtek el.
4: Bárány Donát is.
5: Na, ugye? Ezt akartam mondani.
3: De elküldtek vagy eladtak? Mert az önmagában egyébként, tehát a szimagában is ez volt, hogy aki jó, azt annak terhére is eladta, hogy utána nemzetközi kupában nem járt.
5: Most vegyük külön a Szűcsöt, és vegyük külön szerintem a Bárány Donát.
3: Jó, vegyük.
5: Mert a Szűcs egy portugál élcsapatba ment, és egy fiatal emberként szerintem ő egy nagyon komoly pályafutás előtt
3: áll. Én nemben egész biztos
5: vagyok. A Bárány Dodó szerintem semmit nem lépett előre azzal, hogy egy belga újonc csapathoz került. A belga bajnokságban van 2-3 jó csapat, nem hiszem, hogy olyan túlzottan...
3: De ez egész Európára igaz egyébként, hogy...
5: De a Bárány Donát szerintem nem lépett előre. Tehát a Bárány Donátnak megemelték...
3: Fizetésben?
5: Ezt akartam mondani, megemelték van fizetését mondjuk Debrecenben 25%-kal. Lehet, hogy jobban járt volna, mint ahogy jobban járt volna Debrecen, hogyha a Sergio Navarro vezetőedzőnek is megemelték volna, állítólag több pénzt kért. Nem hiszem, hogy 6-szorosát kérte, nem hiszem, hogy 10-szeresét kérte. Ha 25-30%-kal megemelték volna a Sergio Navarrónak a fizetését, aki szerintem az egyik legjobb külföldi edző volt, aki az elmúlt évek során. Azzal nem értek egyet, amit mondtok, hogy, és mindenki mond egyébként, hogy a Debrecen túl teljesített az előző bajnokságot, szerintem nem. Tehát pont itt volt
4: szerintem
5: a helye.
4: Szerintem
5: a harmadik, negyedik helye, környéki volt a helye. Abszolút a Debrecen. Egész szezonban ezt hallgattuk minden szakértőt, hogy túl teljesített, de szerintem nem teljesített túl. Szűcs és Juga egymás mellett szűrőben nagyon jól nézett ki. Ha a Szűcsöt eladták, nem tudom, miért kellett a Jugát eladni. Például. Azt se tudjuk, hova ment. Hogy emléket elére, ez egészen biztos. Hozták ezt a Boskovicsot, aki lehet, hogy nem lesz rossz futballista, de egy időzített bomba. Egy igazi, nem akarok senkit megbántani, ilyen délszláv mentalitású fiú.
3: Jugoszlávot mondjál, mert az már nem bánt senkit.
5: Előre meg hoztak egy Bádóni nevű fickót, aki vagy a francia harmad, vagy a francia negyed osztályból érkezett. Erről megoszlak a vélemények, hogy az osztály harmad, vagy negyed osztály. Azt tudjuk jól, hogy a Debrecennek ez egyszer már bejött. Koulibalynak hívják, amikor a negyed osztályba hozott egy futballistát, és kétszeres magyar gólt király lett belőle, és BL szereplőt a Debrecen.
3: Hallgatók, azt írják nekünk, hogy nem Belgium, hanem a Hollandia Bárány Donát. Ez lehet.
4: Igen.
5: Hollandia?
3: Nem tudom, kaptam egy írást.
4: Igen.
3: Nem tudom.
5: Én ezennek utána fogunk nézni természetesen. Ha a Hollandia nyilván az egy valamilyen szinten egy komolyabb...
4: Adó Den Haag.
3: Den Haag az Holland.
5: De komolyabb. Az újonc csapat, ugye?
3: Igen, de hogy az... Tehát, hogy
4: az ha tradicionális.
3: Holland, hát elmész igen. Egy holland első osztályú csapatba, abban benne van a fejlődés lehetőség, kicsit jobban, mint a belgában.
5: Igen.
3: Azt gondolom, hogy van olyan, hogy nem feltem pénzzel, tehát, hogy amikor a Hán Janó elment Paksról, nem azért mentem, mert nem szeretett volna Paksról lenni, hanem azt érzékelte ő, és egyébként a Haraszti Zsolt is vezetőként, hogy abban a szakaszában az ő pályafutásának Pakson nem tud tovább fejlődni. Elment Dász Dunajská Streda, Dunaszerda helyre, és kiderült, hogy ő akkor tud futballozni, ha Pakson van. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy sokféle indok szólhat amellett, vagy az ellen, hogy egy játékos elmenjen. Lehet, hogy a Bárány Donát azt érezte, hogy most van abban a helyzetben, hogy keresik, és szeretné magát kipróbálni egy olyan közegben, direkt fogom így mondani, ahol külföldről beszélnek körülötte. Uh-huh. Én szememben lehet. Az, hogy a csapat szempontja, ez mindig egy nagyon érdekes, a Szima Gábor eset, hogy ne a mairól beszéljünk. De Szima Gábor esetében erről állandó vita folyt. A csapat megnyerte a bajnokságot, hurrá, optimizmus van, és ahelyett, hogy megerősítette volna azt a csapatot, és akkor a nemzetközi kupában jó eséllyel megy tovább, akit csak lehetett eladott, és azt mondta mindig, hogy most akarják őket megvenni. Lehet, hogy egy év múlva nem kell senkinek. Hogy ezzel te mondjuk nem értesz, és másképp gondolkozol, én ezt tiszteletbe tartom, de ez is egy útja egyébként a klubépítésnek, hogy az általunk nevelt gyerekeknek piaci értéke lesz, és akkor, amikor lehet érte pénzt kapni, eladjuk. Zalaegerszeg. Azt mondták, nem tartják a magyar szabályt, és a múlt héten itt kiszámoltuk, hogy hányszor annyi pénzt tudtak keresni, meg tudnak keresni a játékos eladásból, mintha tartanák a szabályt, és kapnának az MLS több pénzt. Tehát, hogy sokféle út van, a hegymászó barátaim szokták mondani, hogy a csúcsa sokféle út vezet, azt kell megtalálni, mint te följutsz.
4: Az eladásról és a jó ütemben történő eladásról annyit, hogy volt Ábrahám nevezetű futbolistája a Honvédnak, Hemingway érában. És akkor, tehát ez bőven több, mint 10 éve történt, 900 000 eurót ajánlott az egyiptomi bajnok, ezt most úgy számoljuk 2,5-nek nagyjából. Hemingway úr nem adta el, mondván, hogy majd jön érte több pénz is. Ábrahám 3 hét után combizom szakadást szenvedett, nem játszott hónapokon keresztül, és utána elment a Honvédtól, hogy semmi plusz névértéke jegyzett pénz nem érkezett érte. Tehát ez is egy érdekes játék, ebben sincsen 100%-osan jó döntés, mert ugye nagyon sok faktorból áll össze a történet. Bárány Donátról még nem tudjuk, hogy Hágában mire lesz képes, viszont a klubvezetőknek olyan szinten ő kellett, hogy a sportigazgatójuk le is nyilatkozta hivatalos közleményben, és a holland televízióban is benn volt, hogy nekik szükségük van Bárány Donátra, és annak ellenére vették meg, hogy tudják, hogy sérült, és biztosítják a számára a megfelelő kezeléseket. Ugye az egyik mérkőzésén sem itt van előttem az adatsor, amióta a Den Haag játékosa, ugye itt voltak felkészülési és egyéb mérkőzések is, ő tagja a Den Haag keretének, még nem lépett pályára, és ugye a kispadon sem foglalt helyet a sérülése miatt. A csapat a 18 csapatos bajnokságban 16 pontot szerzett, vagy a 16. bocsánat, egy szerzett ponttal, az utolsó osztályozót kellene majd játszania.
3: Azért még hosszú.
4: Igen,
3: az.
4: És a 17-18. Esik ki. 4 gólt lőttek, tehát Bárány Donáttól gólokat várnak majd. Az adottságai ehhez megvannak, de a kérdés az, hogy mit tesz azokkal az időpontokkal, amikor nem az öltözőben és nem a pályán van, mert ez is egy nagyon fontos dolog. Lehet azt mondani, hogy profi sportoló oldja meg, én viszont azt, amit csinálok, nem szeretném sehol máshol csinálni, csak és kizárólag Magyarországon. Mert máshol nem biztos, hogy így tudnám végrehajtani a feladatomat. Az nem én ítélem meg, hogy ez jó vagy nem. Csak 27,5 éve dolgozom ugyanott, ugyanabban a pozícióban. Ezt máshol viszont nem szeretném csinálni. Azért, mert itt érzem jól magam, és nem azért, mert nincs önbizalmam, meg megijedek a feladatomtól, hanem mert itt jó nekem. Bárány Donátnak is jó volt Debrecenben, megbecsülték. Igen, igen, neki nincsen, és ezért is kellett váltania, mert azért tegyük a szívünkre a kezünket, egyelőre a holland bajnokság nagyobb figyelmet kap, mint a magyar Európában, meg pláne ugye, de világszinten is, onnan könnyebb a következő lépcsőfok, hogyha megfelelő teljesítményre lesz képes. Ugye sokszor beszéltünk már arról, hogy a Szoboszlai Dominik, Sallai Roland, Tóth Alex, Bolla Bendegúz, bárki jól játszik külföldön, azzal a teljes magyar labdarúgás értéke és megítélése növekszik, és ugyanez igaz az átigazolási hírekre is. Én januárban írtam meg először, hogy Bárány Donátot Hollandiából figyelik, és feltétlenül ott folytatja majd a pályafutását. Na most azóta azok a srácok engem nem szoktak bántani, tehát félre ne ért és ne essék. Nekem is nyugodtan bárki elmondhatja a véleményét, meg amit gondol. De hogy ilyenkor azok, akik 17-en írták, hogy ez ilyen soha nem fog bekövetkezni, és meg beszéltetek a Donáttal, vagy a klubbal, tehát ez az ő érdekem.
5: Igen, teciged után hosszabbított Debrecenben, mert valamikor január után de két hónap a hosszabbított.
4: De tudod miért,
3: mert drágább lesz.
4: Mert akkor drágább lesz, és fizetni kell érte. Ezért ugyanaz, mint hogy azért lett a kis Szamó a Honvéd csapatkapitánya, mert ezzel már 100 000-150 000 euróval nőtt az értéke. Tehát komplexen kell vizsgálni a dolgokat. Na és hogy a Donátra visszatérve, itt is jó volt neki, de muszáj volt tovább lépnie, mert nyilvánvalóan vannak tervei, azért pedig csak becsülni lehet, akármennyi pénzt kap érte, hogy ő kilép a komfortzónából, megpróbálja. Hány János is megpróbálta, ő Pakson tud jól futballozni. Ez ugyanolyan dolog, hogy vannak, akik ebben a csapatban tudnak jól futballozni, meg vagy edzők lenni, az ország másik végében már nem annyira sikeresek. Minden összefügg mindennel, én sok sikert kívánok a Dodónak, mert nagyon jó agilis futballista, aki támadja a labdát, támadja a kaput, én nem láttam őt alibizni, És azért valljuk meg őszintén, a soha nem baj, hogyha a magyar labdarúgó válogatott rendelkezésére olyan előre tolt csatárok
5: vannak, akik... Ő lenne a második számú csatár, Varga Barnabás.
4: Jönnek föl, azért vannak fiatalok, a Szalai Józsi, Német Andris, hál' Istennek vannak, akik...
3: Igen, meg a srác, aki Hollandiába játszik, és játszotta.
4: Igen, aki a Bendegúz, igen, akik ő akarnak maguknak helyet követelni, és ez teljesen rendben van, bizony, úgyhogy...
5: Mielőtt elkezdenénk szakmázni, maradjunk már egy picit a labdarúgásnak a romantikus oldalánál, mert
3: szeretjük mindketten.
5: Mert én egy javíthatatlan romantikus vagyok, én a régi dolgok konzervatív híve vagyok, és van nekem egy műsorom délelőttönként visszajátszás.
3: Én vagyok a hallgatója.
5: Mi te vagy a hallgatója, és ma is hallgattad ezt a műsort, köszönet érte.
3: Remélem, kemény voltál.
5: Remélem, hogy rajtad kívül vannak mások is, de mindegy, ott nem volt, aki ellen mondjon nekem. Lehet, hogy aki hallgatott, azonnal felüvöltött a készülék előtt, hogy ez az űrge butaságokat beszél, lehet, hogy nem ilyen szavakkal, hanem sokkal élesebb szavakat illettek engem, de most ti ketten visszaszólhattok nekem. Én akkor azt mondtam, ugyebár értékeltem a négy magyar kupacsapatnak a szereplését a nemzetközi kupában, egy ugye bravúrosan tovább jutott Ferencváros le a kalappal, előtte beszélünk róla. Kettő szerintem nagyon csúnyán megégett, a Debrecen, illetve a bajnok Győr, és a Paks, hát a Paksnak meg kell volt a sorsolást. Na most én akkor azt mondtam, hogy kicsikét olyan ez a győri, illetve a debreceni játékos politika is, mint egy nagybani piac. Tehát megfogom, és most akkor talán, ha nem is szó szerint megpróbálom idézni, hogy miket mondtam reggel, valami olyasmit mondtam, hogy olyan a játékos politikája Győrnek és a Debrecennek, mint amikor a nagybani zöldségpiacra kivisszük a legszebb magyar epret, kivisszük a legszebb magyar őszi barackot, mert a világon legkellemesebb és a legjobb eper és őszi barack nálunk terem, mint ahogy a nyírségi alma is a legjobb volt, csak kivágták a fákat annak idején, és helyett ezeket mi kirakjuk a nagybani piacon, eladjuk, és veszünk helyette görög dinnyét, amit nem lehet meglékelni. Most már valami szabvány nem enged a lékelést, és csak otthon fog kiderülni, hogy ez a görög dinnye, ez ehető, vagy nem. Na most ez engem nagyon zavar, mert én romantikusként azt szeretem, hogyha felépül egy csapat, és akkor éveken keresztül pontosan tudja az ember, most mondhatnám a Martos Bálint, Rab, Megyesi, Nyilassi, Ebedi, stb., de mondhatnám a Golyán, Pető, Sándor, Tamás, Dombi, stb., rengeteg csapatot mondhatnék a Vasastól, mondhatnék mindenhol.
3: Igen, de más lett a világ, Laci.
4: Felgyorsult
5: a világ. Azt gondolom, hogy nincs vita. Nincsenek romantikus futballrajongók
3: rajta. Én is az vagyok,
4: de világ. Felgyorsult.
3: De hogy ebből nem következik az, hogy ne lehetne egy másik út is legitim. Tehát, hogy ezek az emberek, akik, és elsősorban amiről beszélünk, a Debrecennek biztosan valós tulajdonosa van, Győrnél is néha úgy látszik. És ők ugye ebből üzletet akarnak csinálni. Tehát teljesen egyértelmű, hogy akkor, de hogy hiszem ez Debrecen, Szima Gábornál is ez volt, akkor adja el a játékost, amikor adnak érte pénzt. És ez a játékos most többet ér, mint egy évvel ezelőtt, és nincs rá garancia.
5: Nagyon megértem, de a 6000 ember viszont nem azért megy ki, hogy örüljön neki, hogy a gazdasági vezető pozitív mérleg.
3: De az a 6000 ember az boldog volt tavaly.
4: De
3: az a 6000 ember a tavaly boldog volt.
4: Mérleg, akkor nehezebben látja a gólokat. Tehát minden összefügg, ezek gazdasági vállalkozások, mert tehát ez 30 éve így van, futballcsapatokat gazdasági vállalkozásoknak kötelező működtetni.
3: És azért maradtunk
4: tetszik,
3: le.
4: Vagy nem, az teljesen mindegy. De azért maradtunk le, mert az üzleti menedzsment szemlélet én szerintem nagyjából 2015-ig nem jellemezte a magyar labdarúgást, mert mi mindig így egy picit le vagyunk maradva, olyan, mintha a Kárpát-medencébe nem csak az eső nem tudna bejönni, hanem az információ sem. És ez nagyon nagy baj, tehát üzleti alapra lett helyezve a labdarúgás. Adatelemző központú szakértők vannak, meccselemzések, meccs térképezések, és ezeket sem fogadjuk el. Tehát én is futballromantikus vagyok, hát a MB3-as Vasas harmadik kerületi TVE meccsre is kimentem vasárnap délelőtt, hogy ott áldogáljak a edzőpálya mellett az 580
5: fokban.
4: Van hangulata, viszont a meccs után azt kérdeztem meg az edzőktől, hogy két-három játékos mennyi teljesítményt futott, pontosan érdekelt, milyen intenzitással, és mennyi jó megoldása volt ezekben a szituációkban. Azért őket kérdeztem meg, mert őket láttam a legjobbnak, és a számok visszaadták, amit láttam. Viszont a számok sem érnek semmit szem nélkül, meg a szem nélkül sem érnek semmit a számuk. Üzleti vezető nélkül azért nem ér semmit a labdarúgás, mert akkor vagy elherdálod az értékeidet, vagy nem tudod megfelelően kezelni. Gondolj bele, te egy edző vagy, és nincs üzleti vezetőd. Mit mondanál? Most beszéljünk az én koromról. Én, ha edző lennék, minden tulajdonosnak azt mondanám, hozd ide a Lionel Messit. Hát nyilvánvaló, hogy őt hozd ide, meg a Cristiano Ronaldot. Ő meg azt mondja a pénzügyi vezető, hogy idehozom, de akkor csődbe megyünk. Mert nincs rá pénz, adósságokba kerülünk. Tehát ne legyen az már a megszokott, meg a jó dolog, hogy ilyen különböző pénzek tűntek el a magyar futballban az elmúlt két évtizedben. Hát volt olyan, hogy nálam aludtak játékosok a földön, úgy mentek NB1-es meccsre. Tudom, hogy kik aludtak kocsiban, kihez mentek végrehajtók. És miért? Mert nem volt felelős pénzügyi vezető. Pénzügyi vezetőcskék már voltak, csak nem felelősek. És ez nagyon nagy dolog. Hát a háztartásnak a költségvetését is megtervezzük, a sportrádió költségvetését is meg kell tervezni, az NB1.hu költségvetését is muszáj. Nekünk is van egy pénzügyi vezetőnk. Én ne adom neki a 20 nevet, akikkel együtt szeretnénk dolgozni, ő azt mondja, megvan termelve ehhez a büdzsé, vagy mi kell ahhoz, hogy megteremtődjön a büdzsé, és erre nekem tudnom kell mondani valamit, nem is egy dolgot, nem pedig csak azt mondani, hogy hozd ide,
3: de visszatérve a te példát hozd.
5: Tehát, hogy értem.
3: Kiraktad epret, meg barackot mondtál?
5: Hát azok az nagyon jók voltak. A magyar epre, okay. Az fantasztikus volt, és a magyar őszi barack.
3: Alaptad és vettél olcsóbban dinnyét, ami vagy jó, vagy nem.
5: Így van, mert nem tudom megléken, nem megkóstolni.
3: De maradt pénzed, igen. Amiből fejleszthetett tovább azt a kertedet, ahol epret, meg barackot termelsz, és nagyobb eséllyel tudsz többet termelni. Nekem ebben volt a fővitám Nyíregyházán a tulajdonosra. Hogy azt, én azt a szerzést kötöttem minden edzővel az utánpótlásban, hogy amikor a következő licenszhez érünk, mármint, hogy mi egyesével egy-egy edző, akkor a felét a klub fizeti, a felét ő maga, 3 évig a klub alkalmazásában marad, hogyha a klub ezt akarja. Ha ő el akar menni, akkor ki kell fizesse azt a felét is, de a klub bármikor elengedheti, hogyha azt érzi, hogy nincs rá szükség. És azt mondta a tulajdonos úr, hogy de hát ennek az edzőnek nem kell a licenc ahhoz, amit most csinál. És én meg azt mondtam, de akkor tudunk egyre nagyobb értéket termelni az akadémián, tehát egyre több piacképes játékost létrehozni, direkt mondom így, ha egyre nagyobb tudást és új tudást hozunk be a rendszerbe. És én azt gondolom, hogy nem feltétlen ördögtől való az, amit csinálunk. Az én romantikus ízlésemnek sem felel meg. Tehát én is annak örülnék, hogy egy Győr még erősítsen a csapatán, meg a Debrecen is, de nem én rakom bele a pénzemet, hanem azok a tulajdonosok.
5: Igen, elmondtad korábban
4: ez a fejlődés,
5: is. Ez a szurkolóknak nagyon nehéz ezt elfogadni.
4: De nem mindenkinek.
3: Nem mondani előre.
4: Nem, a fiataloknak már abszolút nem, ez másképp van, tehát az ő világukat is látni ebben kell. Tehát ugye Odysseus mondta azt, hogy a világ alulról látszik a legjobb.
3: Más, hogy nézz.
4: Nem mindegy, ne nézz le a fiatalokat, Laci. Hát eleve
5: hogy nézném le, másképp csak azt mondom, hogy másképp gondolok.
4: Eleve sokkal többet tudnak már, mint mi egy telefonnal.
5: Hát ő nem biztos.
4: Ugye Odysseus mondta, hogy alulról kell nézni a világot, mert onnan minden látszik. Én mindig azt az egy példát szoktam mondani, én imádok a szabadban kempingezni, imádok éjszaka is, télen megyek csillagokat nézni, megfagyok, imádom. De azért sokkal jobb, hogy egy lakásba megyek haza úgy nagyjából a 365 napból 360-szor. Tehát ez így sokkal jobb. Nekem nincs autó, mert nem érdekel maga az, hogy én vezessek. A funkcióját abszolút elfogadom, viszont sokkal jobb, hogy a Gábor hazadobb adás után, mint hogy neki induljak gyalog. Attól függetlenül, hogy engem a vezetés nem érdekel, biztos, hogy első nap 8-an meghalnának
3: miatten.
4: Biztos, hogy azt sem tudom, hogy azt tudom, hogy merre kell menni, de most merre, tőlem kérdeztem múltkor, hogy itt kinek van elsőbsége. Mondom, a Vasasnak. Hát most, érted? De tőlem kérdezte meg itt a kanyarba. De sokkal
3: tényleg,
4: jobb...
3: Nem látszik, tényleg a háromszög.
4: De sokkal jobb, hogy van. Tehát attól, hogy én nem csatlakoztam föl arra a vonatra, hogy legyen jogosítványom, és nem is tervezem, egy-két év múlva már önvezető autók vannak, az azonnal érdekel, jelentkeztem is egyre, az érdekel, de az is érdekel, hogy hamarabb hazajutok, de az, hogy ezt én hajtsam végre, az meg nem. Viszont elfogadom a fejlődésnek ezt a szakaszát, mert kell.
5: innen fogjuk folytatni a beszélgetést a hírek után, de még a hírek előtt egyetlen perc is, ha már véletlenül szóba osztátok a Debrecent. Ugye
3: teljesen véletlenül.
5: A hallgatók, a tanúim rá, hogy ti hoztátok szóba, én a Ferencváros felcsúti mérkőzésére akartam beszélni.
4: Engem mindjárt meglincs.
3: Arra készült, és azt hirdette, én meg a nemzetközi kupák statisztikájával
5: jöttem. Én is így kezdtem el, erre mi történik? Elvitétek Debrecen irányba beszélgetést. Viszont ha már Debrecenre volt szó, akkor egyetlen mondatot beszéljünk Képíró Jánosról. Most veszítettük el. Ő volt a Debrecennek évtizedeken keresztül a biztonsági igazgató, és amikor a Debrecen felnőtté vált, vele együtt nőtt a háttér is. Tehát ő tette profivá. Képíró János a debreceni hátteret elvégzett Belgiumban a legmagasabb biztonságtechnikai iskolát. Nem tudom, valamelyikötök ismerte Képíró Jánost.
4: Én ismertem személyesen, és nagyon mélyen és fájdalmasan érintett a halálhíre a kedves családjának együttérzésemet, és részvételemet tudom kifejezni, őket is ismertem. A Jani megelőzte a korát, kemény, határozott ember volt, az nem azt jelenti, hogy ugye általában az NB1 pontot nem szokták szeretni a klubvezetők meg a biztonsági igazgatók, aztán elkerülnek a klubtól, nekünk szurkolnak, tehát ezt így megszoktam. János nagyon precíz ember volt, nagyon jó szervezett, nagyon jó kapcsolatteremtő képessége volt, és maradjunk annyiba, hogy nagyon jó brigádja volt.
5: Igen, és ő volt az, aki a kedves nyugdíjas beengedő bácsikat lecserélte a legmodernebb rendszerre, az Olá Gábor utcába kezdte még annak idején egy meglehetősen szedetvedett kis stadionkába, és tényleg európai szintűvé tette.
4: Mint itt a harmadik kerületi TVN-nél, amikor NB1-es volt, tehát ott minden tiszteletem a gyetszedőké, a takarítókédők, nem sztjuárdok és nem biztonsági emberek.
5: Igen, Képíró János volt a biztonsági igazgató évtizedeken keresztül. Nyugodjon békébe, és akkor, ahogy Zoltán is mondta, innen a Nemzeti Sportrádió stúdiójából is együttérzésünket fejezzük ki a családnak. Hírek.
0: Ez a körkapcsolás a Nemzeti Sportrádióban. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sportrádió a Spotify-on és a Facebookon is elérhető. Ha érdeklik a háttérbeszélgetések, kíváncsi a sportszakemberek véleményére, kövesse a Nemzeti Sportrádió Spotify csatornáját és Facebook oldalát. Rendszeresen frissülő tartalom, érdekes beszélgetések, szakértői vélemények minden nap. Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok! Körkapcsolás minden nap 18 órától.
6: Magyar filmklasszikusok, ismeretterjesztő műsorok és a legkedveltebb régi magyar rajzfilm sorozatok az M1 műsorán.
0: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
7: Novák Djokovic és Venus Williams is kiesett az amerikai nyílt teniszbajnokságon. Benyújtotta az idei költségvetés módosítását a kormány. Reggelig több felé kialakulhatnak záporok, zivatarok. Köszöntöm a hallgatókat, Nagy Alexandra vagyok.
0: Sporthírek.
7: Az angol élvonalbeli labdarúgó bajnokságban szereplő Liverpoolnál folytatja pályafutását a PSG francia válogatott sztárja Bradley Barcola. Ezt a klub jelentette be hivatalos honlapján. Barcola, aki többek között két bajnokok ligáját nyert a párizsi klubbal, péntek este már bemutatkozhat Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos csapattársaként az Ipswich Town elleni mérkőzésen. Már az első fordulóban búcsúzott Novák Djokovic az amerikai nyílt teniszbajnokságtól. A korábbi világelső 24-szeres Grand Slam győztes szerb klasszis az argentin Mariano Navanétól kapott ki öt játszmában 4 óra 40 perces küzdelemben. A szabadkártyával induló Venus Williamsnek is az első fordulóban ért véget a New York-i verseny. A 46 éves 4-szeres olimpiai bajnok, 23-szoros Grand Slam győztes amerikai játékos az ugyancsak szabadkártyás honfitársától, Sofia Kenintől szenvedett vereséget két játmában szűk 2 óra alatt. Már a legjobb 8 között találkozik egymással a férfi vízilabda magyar kupában az előző kiírás két döntőse, a címvédő Ferencváros és a Honvéd. A BVSC az OSC-vel került össze, míg a Szolnok a Kaposvárral mérkőzik majd a négyes döntőért. A negyedik párharcban a két selejtezőből érkező kárda csap össze, vagyis a Vasas a Szegeddel találkozik. Több esetben megsértette a közbeszerzési eljárást a Magyar Olimpiai Bizottság. Az állami számvevőszék a 2019 és 2022 közötti, valamint a 2024-es párizsi olimpia előtti időszakban is súlyos hibát talált. Az AS jelentéséből többek között kiderült, hogy a legutóbbi ötkarikás játékok előtt nem írtak ki közbeszerzést a magyar csapat formaruhájára. A több mint 300 millió forintot érő kollekció beszállítóját ehelyett nyílt felhívásban keresték meg. A MOBA közbeszerzési döntőbizottság elmarasztaló határozata ellen pert indított.
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Hajrá, magyarok!
7: Benyújtotta a parlamentnek az idei költségvetés módosítását a kormány. Az új dokumentumban a hiánycél az eredetileg tervezett 3,7% helyett 7,5% lett. A kormány előrejelzése szerint a magyar gazdaság 2026-ban 2%-kal bővülhet, szemben az előzőleg tervezett 4,1%-kal. A módosítás célja, hogy a büdzsé a tényleges gazdasági és államháztartási folyamatokat tükrözze, és a közpénzügyi gazdálkodás hitelességét erősítse. A mai határidőre minden feltételt teljesített a kormány az uniós források hazahozatalához, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter a Facebook oldalán megköszönte mindenki munkáját, és úgy fogalmazott, jöhetnek a brüsszeli pénzek. 45 új KAF villamos beszerzését finanszírozza az Európai Unió, közölte a BKK. A támogatás összege 43 milliárd forint. A társaság szerint az alacsonypadlós, akadálymentes járművek beszerzése hozzájárul a korszerű és fenntartható közösségi közlekedéshez Budapesten. Holnaptól a tanítási időszak alatti sűrű menetrend szerint közlekednek a fővárosi járatok, közölte a BKK. A növekvő utasforgalomhoz igazodva több járatot gyakrabban indítanak, valamint nagyobb kapacitással üzemeltetnek. A társaság a módosításokkal a munkába és iskolába járók, valamint a turisták és a szabadidős programokra indulók színvonalasabb kiszolgálását igyekszik biztosítani.
0: Közlekedés.
7: Az M0-ás autóúton a keleti szektorban az M1-es autópálya felé vezető oldalon Vecsés térségében több személygépjármű összeütközött. A 40-es kilométernél sérült gépjárművek a belső sávban állnak, valamint a 41-es kilométernél két személygépjármű és egy motoros ütközött. A forgalom a külső sávban halad, a torlódás meghaladja 8 kilométert.
0: Időjárás.
7: Reggelig előbb a Dunántúlon, majd a középső területeken is előfordulhat zápor, erős széllel kísért zivatar. Holnap felszakadozik a felhőzet és túlnyomóan napos, száraz idő lesz. Éjszaka 14-21, napközben 27-32 fok várható. Nyáriasan meleg idő várható szeptember első napjaiban. A hőmérséklet 30 fok körül alakul, a hajnalok hűvösek lesznek.
0: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
8: Kérek hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Nemzeti Sport Rádió. Élő közvetítések, interjúk, elemzések a Nemzeti Sport Rádióban. Ez a körkapcsolás.
5: Foci óra, vagy rendhagyó bódra mai napon, foci 1 óra 15 perc Elbert Gáborral és Simon Zoltánnal. Labdarúgásról, mármint magyar labdarúgásról beszélgettünk a hírek előtt, és magyar labdarúgással is folytatjuk. A Ferencváros elképesztő sorozat után bejutott az Európa Liga szakaszába. Én mindig azt szoktam mondani, persze ez most abszolút nem mérvadó, hogy igazából egy magyar csapatnak a Konferencia Liga, illetve Európa Liga szakaszát leginkább a BL ágon lehet elérni, tehát BL-ből indulva lehet elérni. Ferencváros ezt most megcáfolt, és nem is akármilyen csapatokat ejtett ki, hiszen a Vojvodida után a Holland Twentét, aztán a Górnyik Zsabzsét, és végül a Trabzonspor gárdáját is. Aztán tegnap nem nyert túlzottan könnyen felcsúton, méghozzá elég viharos is volt ez a hajrá. Biztos láttátok ezt a bizonyos hajrát, aki nem látta, azok kedvéért mesél, de hogy végül is...
3: Mesélni.
9: Megpróbálom, jó? Zoli megfigyel, hogyha hibázok, akkor szól. 2-1-re vezetett a Ferencváros.
3: és volt egy olyan jelenet, amikor támadott a Felcsút, és a labda elrúgásának pillanatban az indításkor a Szójszálló nevű akadémista lesen volt, de míg hozzá eljutott a labda, addig hozzáért Nabil Keita, és amikor a Keita hozzáért, akkor meg már nem volt lesen. Én nem tudtam a tévé előtt, hogy miért nem adják meg, mert Szójszálló beadásából utána Colli gólt fejelt, és nem tudtam, hogy mit vizsgálnak, míg nem kiderült, hogy ezt, hogy a labda elrúgásakor lesen volt, és ugye az a szabály, hogy akkor anulálódik a les, hogyha valamely védő szándékosan játékba avatkozik, megjátsza a labdát, és ezen volt a vita. A jelent úgy zajlott, hogy kihívták a játékvetőt, megnézte a videón, majd azt a döntést hozta, hogy a labda elrúgásának pillanatban lesen álló játékos aktív lesen volt, és Kejt a labdához érését nem minősítette a labda megjátszásának, tehát lesállás van. Én nem vitatkoznék ezzel, meg nem is erősítem még. Ugye nagyon sokat beszélgettünk a játékvezetésről, nekem ebben a jelenetben az a fontos, hogy a protokoll szerint jártak el végre. Tehát, hogy kiment a játékvezető, az ő nevén futott a balhé, az egyébként egy másodlagos kérdés, az adott játékvetőt jó játékvetőnek tartjuk, vagy nem, tessem minden, még direkt nem is mondom a nevét sem. Tehát, hogy kiment, megnézte, és ő hozott döntést azon a mérkőzésen, ami az ő neve alatt futott. Tehát, ha helyes a döntés, akkor lehet neki tapsolni, ha nem helyes a döntés, akkor őt lehet szídni, de mindenféleképpen az történt, hogy megnézte, látta, és tudta, hogy miről hoz döntést, nem pedig a fülére mondtak valamit, aminek a következményt aztán neki kellett viselni. Zoli el fogja mondani, hogy melyik pontja a szabálynak hogyan szól. Nagyon érdekes, mert majd aztán mondom tovább. Jó, mondtam, jó, meséltem.
4: Igen, de azért mondta a Gábor a csapat neveket, és a játékosok neveit, mert megkérted erre, ugyanis nekünk minden ilyen esetben úgy kell megítélnünk egy szituációt, hogy nem számít a két csapat neve, nem számít a játékosok neve, és nem számít, milyen mérkőzésen történt ez az eset. Úgyhogy a A csapat játékosa a B csapat ellen ezt és ezt csinálta, a B csapatból a játékos.
5: Ebben az esetben mi az a nekünk?
4: Nem, itt az a lényeg, hogy ács, nincs Puskás Akadémia, nincs Ferencváros, nincs Vasas, nincs Újpest, semmi nincs. Objektíven ez az egyik lényege, hogy a szurkolónak joga van szurkolói szempontból nézni a történetet. Én abszolút adom azt, hogy azt az életérzést, hogy ellenünk mindig csalnak, mert ezzel a féltésünket és a szeretetünket mutatjuk ki a csapat iránt. Viszont az objektív ítéletnél nem számíthatnak érzelmi és külső tényezők, és az objektív kifejezésnek van egy nagyon fontos jelentése ebben az esetben, ugyanis a játékvezetőnek el kellett döntenie, hogy Kejta tudatosan ért el labdába, avagy sem. Kérdezem én, ő ezt honnan tudja? De most ezt komolyan kérdezem, ő ezt honnan tudja?
5: Nyilvánvalóan ezt...
4: Nabi, Nabi, gyere már ide!
5: Mondd már, igen.
4: Igen, na most ezt, tehát megint van egy szabály.
5: Hát a szabálykönyv ezt írja le,
4: a
5: hogy...
4: A bírónak be kell tartani a szabály, a legjobb tudása szerint.
5: Belemászni a fejébe a játékosnak.
4: Igen, nem tud, tehát megint van egy szabály, ami eleve nincs jól megfogalmazva. Tehát nem tud objektív ítélet születni, csak szubjektív. A játékvezető ott akkor így döntött. Ő úgy ítélte meg, hogy Keita ezt is így tette. Én viszont mindenkinek azt mondom, nagyon sokakkal és nagyon jókat kommentezgettem ma erről, picit csúszik is a beosztás, meg egyéb dolgok is, de imádok beszélgetni a labdarúgásról, és én úgy vagyok vele, hogyha nem értünk egyet egymással, attól nem kell, hogy gyűlöljük egymást, én ezt képviselem továbbra is, hogy egyedül csak és kizárólag Nabi Keita tudja, hogy az tudatos mozdulat volt, avagy sem. Innentől kezdve semmi értelme nekem arról beszélnem, hogy ő tudatosan mozdult meg, vagy sem. Teljesen felesleges azért, mert nem szeretnék skizofrén lenni, tök jól érzem magam Simon Zoliként, és nem akarom más helyébe képzelni magam. A szabálya magával van gond, mert ezt nem lehet objektíven megállapítani. Szerintem ez ennyire egyszerű.
5: Emlékszünk a BB-n, amikor azt vizsgálták órákig, hogy a hajszálához hozzáérte a labda például, és hogyha kicsit több haja van, vagy kevesebb, és akkor vizsgálták 15 percen keresztül.
3: Szerintem ennek, hogy miközben nagyon sokat kritizáljuk a játékvetőket, és sajnos ezzel nem vagyunk egyedül, tehát van egy bizalmatlanság most a magyar játékvetésen,
5: amit van. Sajnos
3: sok is okot. Erről beszéltem minden hétfőn, hogy itt én azt gondolom, hogy az MLS lépéskényszerben van, mert baj van. De ez most abszolút a protokoll szerint zajlott. Kiment a játéktől, megnézte, és ő maga hozott
4: ez
3: egy
4: legyen,
3: döntést.
4: Ez legyen mindig
3: és így. És ez így rendben van. Arról persze vérmérséklet szerint szurkolói hovatartozás szerint látva a mérkőzés lehet vitatkozni, hogy a döntéssel egyetértünk vagy nem. De a folyamat az jól zajlott. Nekem ez a mániám, hogy ha már van ez a VAR, és szerintem jó, hogy van, akkor ezt használjuk jól. És most ebben az esetben kiválóan használták. Kiment a játékot, ő megnézte, és a saját maga által látott kép alapján döntött. Tehát nem arról döntött, amit látni vélt, vagy gondolt, vagy érzett, hanem megnézte, és döntött. Hogy jól döntött, vagy nem, az az ő dolga, de szerintem protokoll szempontjából a dolog az a rendben.
5: És kiállt, hogy ide lőjetek, mert én hoztam meg.
3: A következő lépés az volna, hogy ki kéne állni, és azt mondani, hogy a videózás után ezért, meg ezért ezt a döntést hoztam.
5: Ami a VB-n is működött, hogy ne a nikaraguai Tatjana Guzman döntsön a Varsovából egy paraguay Németország elődöntő hosszabbításával.
4: De nem a név számít, mert főleg nem az, hogy hölgy, tehát ez abszolút nem számít, mert egy eljogulat.
5: Nem is mondtam, igen, hogy számít. Csak a nikaraguai se számít, a döntés számít.
4: Igen, azért akartam, hogy ne értsük félre, mert én ugye ismerlek.
5: Sötét szobából hoztak meg, én csak azt tartom, hogy sötét szobából egy névtelen ember hozott meg egy döntést, és ez döntött egy világbajnokságon a legjobb 16 közé jutásról.
4: Ezért mondtam én végig, mert ugye én ismerlek téged, de itt az, hogy kimegy a bíró, és ő hozza meg a döntést, az legalább bagány dolog. Én, ha játékvezető lennék, mindig ezt csinál, nekem tök mindegy, hogy a kis Pista vagy a Hanna Róza mit mond a fülemre, kimegyek és megnézem, mert én viszem el a balhét a közvélemény előtt, és szeretem vállalni a döntéseimet, meg a következményeit is, akármik az, mert én döntök róla. Egészen addig rendben van a történet, ameddig eljutunk addig a pontig, hogy a Kejta tudatosan csinálta, avagy sem, amiről Babó Levente is beszélt a mérkőzés utáni sajtótájékoztatón. Én azzal nem értek egyet, amit ő mondott, hogy szerinte Navi Kejta mindig tudatosan cselekszik a pályán, mert ugye a reflex mozdulatnak is több válfaja van, ugye, ami a tudatalattiból indul, meg ami benned van már, hogy tudod csinálni azokat a mozdulatokat, és ezt közérthetően akartam elmondani. Viszont az akkori szubjektív ítélet, hogy a Kejta mozdulatsora tudatos volt-e, avagy sem. Ez csak
3: nem
4: és kizárólag
3: értek egyet
4: tudja.
3: A Zolival, de mondom, lényegtelen, hogy maga a döntés egyébként helyes vagy nem helyes. Szerintem a lényege az, hogy abban lépett előre most egyet. Reményem szerint a teljes magyar játékvezetés, hogy a protokoll szerint zajlik a dolog. Van egy kétes szituáció, kihívják azt, akinek a nevén fut a mérkőzés, az megnézi, és eldönti, és utána vállalja ennek a következményt. Szerintem ez rendben van.
4: Ez rendben van, de akkor is szubjektív döntést hát kell hoznia, nem
3: igen,
4: objektív döntést.
3: Igen, de az nincs
4: döntést,
3: gond,
4: az a baj.
3: De legalább látja, hogy miről
4: az
3: dönt.
4: Igen,
3: de
4: igen, de ezt a következő meccsen meg másképp igen, fogják megítélni.
3: De ez a magyar baj. Játékvezető.
4: Arról nem a magyar játékvezető, ezért van az, amit mondtam, hogy a szabály nem túl szerencsés. Megint nem túl szerencsés.
5: Nem, hogy már azon gondolkozok, hogy és kérdezzem meg a játékostól, hogy tudatosan értél-e hozzá? Nem, hát legyen leírva egyértelműen. Ha hozzáért, akkor igenis új szituáció.
4: Ha hozzáért, akkor nem lesz, kész.
5: Nem érlegeljünk.
4: Igen, nem a mérlegelés van abban.
5: A mérlegelés a Nyíregyháza két meccsén volt érdekes, ami utólag tiltottak el két játékost.
4: Elmesélek egy NB3-as sztorit erről, hogy megkérdezni a dolgokat. Szegedi vasutas, vasas NB3-as mérkőzés, volt egy szabálytalanság. A bíró nem látta, hogy mi történt, de a partjelző intésére fújt, ő se látta pontosan, ezért azt kérdezte a vasas játékosaitól, hogy menjen már oda, legalább kérjen elnézést, a megsérült a játékos. Uh-huh. Tök mindegy a neve, oda ment elnézést kérni, és a bíró adott neki egy sárgalapot, mert bevallotta, hogy ő szabálytalankodott. Én pedig azt csináltam volna, ugye 18-20 éves srácokon az, hogy azt mondom, hogy a kapus volt. Tök terítsd ki, hogy ki volt. Tehát ugye ez az önbevallás. Most oda kellett volna mennie, hogyha rá van bízva szubjektív döntés, megkérdezni a Kejtától, hogy mozdult Kejta, döntett úgy, hogy igazat mond, vagy pedig a klub érdekeit helyezi előtérbe, ami mind a kettő fedheti egymást. A szubjektivitás meg lett hagyva a játékvezetőre, aki fölvállalta a döntést, az jó, az nem jó, hogy ez nem objektív játékhelyzet, mint nagyon sok ilyen a labdarúgásban.
5: Tehát ez nem a Magyar Labdarúgó Szövetség. Nem kell megoldani, ezt a szabály alkotó testületnek kell megoldani, a nemzetközinek. Ez vicces, hogy ilyen helyzet előállhat.
3: Jó, de ott, ez mindig elő fog állni, mert meg, mindig az a szándék, hogy a dolog az egyre objektív és egyre tisztább legyen, és egyre inkább a játékot és a támadó játékot segítse, és mindig vannak olyan szituációk, aminél
4: tökéletes döntés nem lesz.
3: Hát, nagyon jó szabályt alkottunk, erre nem gondoltunk.
5: Csak a szabály 16-oson belül hány ilyen.
4: Én minden tiszteletem a rutinosabbaké, mert nélkülük nem lenne futball sem, világ sem, Magyarország sem, de azért a

0: szemveszít az abszolút erejéből, egyre kevesebben nézik a tévében, mert nem a játékkal foglalkozunk, hanem a körítéssel. Tehát, hogyha egy zenekarról csak azt hallom, hogy ezt, meg azt, meg amazt csinálta, egy idő után engem nem nagyon fog érdekelni. Úgyhogy baj, ezt ki kell állni a bírónak, elmondani mit, miért döntött, az MLS-nek hagynia kell, hogy a játékvezetők nyilatkozzanak, és azt is, hogy a szereplők, a játékosok, edzők elmondhassák a véleményüket a játékvezetők teljesítményéről. Ehhez mindenkinek nyitnia kellene, hogy a közös brand ne sérüljön.
1: Ez nagyon érdekes.
0: Mert én nem csak a sport és a labdarúgás közegében szoktam mozogni, én el szoktam járni olyan helyekre, ahol ki nem állhatják a versenyszerű labdarúgást, és most itt nem politikáról beszélek, művészekkel, írókkal, filmesekkel, kellékesekkel, és ők mindig azt mondják nekem, hogy bekapcsolják a tévét, és valami ott nem stimmel. Ami hírek eljutnak hozzájuk a labdarúgásból, az az, hogy megint mit csinált a bíró, mit csinált a bíró, mit csinált a bíró. Miért nézzék? Tehát az ő fejükből is kell gondolkozni, ugye jó, hogy az előbb mondtam a skizofrén esetet, de a labdarúgás, főleg a magyar labdarúgás, csak a labdarúgást aktívan követőkhöz szól. Minden egyes tette, minden egyes kommunikációt, fölmegyek a közösségi oldalra, mindegyik klubnak van már 18 Facebook oldala, csak a sajátjaikhoz szólnak, csak branden belül, miközben abból egyre kevesebben maradnak ott. És ez baj, és valamit globálisan is kell ezen változtatni, mert nézzük széles vásznon, egyedül már csak sportot nézünk széles vásznon, gyakorlatilag meg ha néha elmegyünk moziba, látjuk a sok vitatott esetet, lassú a játék áll, miközben fölmegyek bármelyik közösségi média felületre, görgetek lefelé, és egy perc alatt 8 meccsről mindent megtudok. Látványvilágban is, és adathalmazban is.
1: Igen, érdekes, most tényleg egyetlen bírói döntésről beszélgetünk, de mondjuk, hogyha ez a bírói döntés a Ferencváros számára lett volna negatív, akkor meg feltettem volna azt a kérdést, hogy két Ferencváros van, egy, amelyik a Nemzetközi Kupában szerepel, és egy, amelyik a bajnokságban, mert így most egy kicsikét kikozmetikázta a dolgot, de tovább
0: is... Áll össze ez a Fradi, tehát érnek be az új játékosok, ott voltam a Trabzon ellen a helyszínen, az nagyon nagy foci volt. Oké, okay, hogy megvolt a kiállítás, de azt a kiállítást is el kellett érni, idézőjelben mondom, ki kellett kényszeríteni. Tehát ott hibára lett késztetve.
2: Tehát, hogy én azt gondolom, igen, hogy az első meccsen a Fradi remekül játszott, sőt, én ezt már mondtam talán múlt héten, és most is mondom, hogy ott a két edző közti különbség döntött.
1: Végre magyar edzője van Ferencváros.
0: Nem hallgattak a Trabzonspor edzőjére, a kispad mögött ültem, semmi.
2: Borbély Balázs lemeccselte a Tekke, ugye úgy hívják, vagy hívták az
0: edzőt.
2: De hogy az egész az egy nagyon érdekes dolog. Én azt gondolom, hogy egy nagyon bátor, kockázatos döntést hozott Borbély Balázs, amikor bajnok csapat kispadjáról, amely BL-ben indul, átült a Fradi padjára, ami mindig forró, ráadásul egy olyan helyzetben, amikor a lehetőségek akkor még vélhetően ma már tudottan szűkülni látszottak. Tehát, hogy így nagyon bátor döntést hozott, és kiváló focit játszik a Fradi. Az, hogy két fronton helyet kell állni, az első vagy szellemi fáradtság egyébként a játékosoknál a Fradiban, én azt gondolom. A keret is szűkült, talán a magyar szabályhoz nincs is elég minőségű magyar játékos, tehát nagyon összetett probléma.
1: Azért Trabzon ellen a hajrában már 6-7 magyar futballista, ott lisztes, fantasztikus gólt rúgott.
2: Igen, de akkor az a meccs már eldőlt, és akkor nyilván ez részben marketing szempont is, hogy hozzon még magyarokat, hogy te is el tudod mondani, hogy de amikor ez éles, akkor azért nem a magyarokra épít nemzetközi szinten.
1: A szomorú, reméljük, hogy előbb eljuttunk oda, mert most már magyar edző van, mert az elmúlt évek során tényleg jött mindenki.
2: Helyzet lett, tehát én nem gondolom, hogyha a Fradinál nem lépnek föl gazdasági nehézség, vagy nem látszik az, hogy fölléphetnek gazdasági nehézség, akkor ne egy felső polcosnak gondolt külföldit hoztak volna. Tehát egy kényszer helyzet, amiből általában jól szoktunk kijönni. Tehát ez volt az angol első osztályban is, amikor az Abrahamikat be kellett építeni a talán Citynél, tehát nem tudtak igazolni, mert ki voltak zárva az igazolásból, és egy csomó saját nevelésű gyerek játszott, akik aztán válogatottak lettek. De hogy egyébként kivételesen készültem papírral is, tehát hogy ez a Nemzetközi Kupába vitézkedő országok sorát megnézzük, azért még le vagyunk maradva csúnyán.
1: Tehát ez a papírhalmaz, amit előtted látunk?
2: Ez a A4-es papírhalmaz, jó. Szóval, hogy 9 csapata van Angliának.
1: Most a 3 nemzetközi kupáról beszélünk.
2: Beszélünk, 9 van Angliának, 8 Spanyolországnak, Olaszországnak, Németországnak és Franciaországnak, 7,

0: Hollandiának 6, Portugáliának és Törökországnak, valamint Norvégiának és Belgiumnak 5. És még a cseheknek is 4, az osztrákoknak, görögöknek 3-3. És ezeknek mind van BL csapatuk. És még a BL-ben van csapata Ukrajnának, Szlovákiának és Azerbajdzsánnak is. Tehát, hogy és olyanok, tehát a 22. helyen vagyunk holtversenyben Izraellel, Szlovéniával és Örményországgal. Ha azt nézzük, hogy nekünk egy csapatunk van, de az legalább nem csak konferencia liga, hanem Európa liga is. És tehát ciprusiaknak is van 2. Szóval, hogy van olyan csapat, vagy olyan ország is egyébként valamely skandinávia, most fejből nem tudom, de hogyha megtalálom, a dánoknak 4 csapatuk van, de minden egy konferencia liga, ezért ezt magunk mögé raktam. Ahogy Svájcot is, amelyiknek 2 csapata van, de mind a 2 konferencia liga. Szóval, hogy ekkora investíció után...
1: Svájcnak 2 konferencia liga.
0: Csapata,
1: de nagyon nagy bukta egy Svájc 4. szinten. Tehát amikor a legjobb 8 között voltak a világbajnokságban,
0: igen,
1: a válogatott
0: szinten. Igen, de hogy nem otthon játszanak. Tehát az sok olyan ország van, ahol a nemzeti bajnokság és a válogatott szintje elválik. Mert azt mondja, ugye sokan mondják azt, ha lenne 30-40 játékosunk nemzetközi szinten jegyzett országokra, jegyzett bajnokságban, akik játszanak, akkor válogatott szinten mindegy lenne, hogy milyen a magyar bajnokság. Szóval ezek nagyon érdekes számok, ezekből milliónyi következés lehet levonni, egyel csak elmondtam ezeket, aztán lehet ezt ízlegetni
2: tovább. Én mindig Portugáliával hasonlítgatom össze Magyarországot, nagyon sok szempontból. Nagyjából ugyanannyi a két ország lakosa és a GDP is. Ugye ez nem azt jelenti, hogy azért, mert ők előrébb vannak nálunk fociban, mindenben jobbak nálunk, de a kiinduló pont nagyjából ugyanaz, és itt az a kérdés, ugye, hogy mennyien, hogy fociznak, mint hogy a Borvai Valás Ferencváros esetében is, hogy a Ferencvárosnál először mikor találták ki, hogy a Gábor utatra, hogy Borvai Balázs legyen a vezetőedző, és mikor vették föl vele a kapcsolatot. Én is májusra tippelnék, azt hiszem erről is beszéltek. Ez a lista azért is szomorú, mert ugye egy csapatunk jut el eddig, és az a csapat mindig ugyanaz, amit én nem a Ferencváros ellen mondok, mert akkor azt szeretném, és ez a nagyon őszinte, hogy a Ferencváros mellett, vagy nekem tök mindegy, melyik magyar csapatok, de ne egy legyen az alapszakaszban a főtámlán, hanem 2. vagy 3, mert ugye mindannyian ezt szeretnénk
0: elérni. Idén messze voltunk tőle, tavaly meg tavaly.
2: Idén nagyon, és a...
1: Panathinaikoson is, Köbenhávenen valószínűleg nem tudunk keresztül.
2: Nem, igen, de...
1: Eleben a Reykjavikon és a Rigán és a hasonló...
2: Ott az Eto volt a necces,
1: az butaság volt, az egy csúnya történet. Én is azt gondolom,
2: hogy a Ferencváros hozta azt, amire én biztosan számítottam.
1: Erre te számítottál, hogy az Európa Ligában 4 párharcot tud nyerni a selejtezőben, nem véletlen, hiszen utóbb a Ferenc az egyetlen, amelyik ugyanabban a kupába jutott a főtáblára, ahol be is nevezett.
2: Előtti visszavágom, mondtam, hogy én abszolút az alapszakaszba várom a Ferencvárost, és fogalmaztam, hogy elvárom, ez nem bírom, hű, de valaki vagyok, hanem hogy érzékeltessem, hogy szerintem mire képes a Ferencváros. A Paksról és a Lokiról egyből arról beszéltünk, ugye, hogy nem a továbbjutás esélyesei, és ezt a Lokinál muszáj volt kihangsúlyozni, mert az a Kopenhága, hogy a közismertebb ugye település névvel is előrukkoljak, az nagyon jó csapat. Nagyon
1: de BL csapat, egy standard BL csapat.
2: Látszott is rajtuk, tehát az egész klubfelépítés.
0: Azt mondtad BL előtt, hogy meglepetés, hogy ebben a harmadik számú kupában játszanak.
2: Igen, tehát hogyha megnézed,
0: megnézd
2: meg a honlapjukat, közösségi felület is, az is odavaló, tehát hogy egy teljes arculati jelen. Az Eto viszont leszerepelt a nemzetközi porondon. Az, hogy a bajnokságban mire és hogy lesz képes, ugye a vezetőedzőik eléggé bizakodó nyilatkozatot adott, hogy már megvan a győztes mentalitás.
1: Hát én is ezt mondanám, mert mennék Mexikóba, mondjuk vízilabdaedzőnek, és majd mondani kéne.
2: Kommunikációval változtatni kellene Győrbe, tehát ott volt ez a Borbély Balázs távozik közlemény, mint egy megsértődött tini, tök mindegy a neve, akinek nem mennek el a randiára. Utána én itt ebben a műsorban kijelentettem az Eto nemzetközi szereplése előtt, hogy szerintem azok a magyar játékosok, akikről úgy tudjuk, vagy azt mondják, hogy sérültek az új klubjaikban, egyből felépülnek majd, tehát ilyen gondolom, ilyen orvosokkal repültek ki, ugye, mert nyilván sérült játékosokat tömkellegével igazolnak, Bárány Donát esette, ugye, ami a kivétel, ami erősíti a szabályt, így is lett. Jöttek újak, jönnek még folyamatosan újak, úgyhogy ez az Eto Ha logikát nézzük, van esély arra, hogy összeáll majd. Bocsánat, a sportigazgatójuk nyilatkozta a győztes mentalitást. Összeállhat majd, és itt nem a bajnok csapat etóból, hanem a főjutó etóból indulok ki, amelyik ugyanilyen nehéz nyárral indult, ugye nem volt győztes mérkőzés a bajnokságban, akkor nem volt nemzetközi szereplés, majd a végén negyedik lett. Szerintem az etóban benne van az is, hogy most is harcoljon a dobogóért, de szerintem nem a legfelső fokáért harcol majd. Én szerintem bátor kijelentést teszek, ha a derbit nem nyeri meg nagyon a Ferencváros, akkor ott zöld-lila párharc is lehet majd esetleg.
1: Igen, érdekes, és nyilván akik nem Ferencváros szurkolók, azok örömmel vennék már, hogy nyílt legyen a párharc, hogy tényleg a Ferencváros ne utcahosszal is kényelmesen nyerje a bajnokságot. Persze, természetes, de nyilván azért is örültek sokan a semlegesek, hogy a Ferencváros helyett a Győr lett a bajnok. Legutóbb nyilván a Ferencváros szurkoló. Én
2: mindig mondani a Ferencváros szurkoló ismerőseimnek, barátaimnak, szerencsére sokan vannak, hogy nekem azért unalmasabb a Bundesliga top bajnokságok közül, a média felületeik zseniálisak a Bundesligának, tehát az összes klubé, a közösségi média felületek, na itt töltöm én el ezeket a 15-20-30 másodperceket a legszívesebben, meg az argentin szurkolói videókkal, mert az zseniális az egész Bundesliga gépezete. Picit néha számomra jobb lenne, hogyha nem az a csapat nyerné meg mindig a bajnokságot, és ugye itt most megint nem a csapatnév számít.
1: De nyilván mindenki tudja, melyik csapatról beszélsz.
2: Minden tiszteletem.
0: Várjál, mert a következő 40 perc a Debrecen után.
2: Nem. Minden tiszteletem a Bayern Münchené, mert ugye ott
1: ez a Bayern szurkolók is már egy ideje. Hát
2: én szerintem, hogy az a német futball fel van épít, vagy a szurkolóknak tulajdoni joguk van, az nekem mind nagyon tetszik. De én meg ott annak örültem volna, hogyha a Dortmund nyeri meg a bajnokságot. Nekem teljesen mindegy, melyik magyar csapat nyeri meg az NB1-et, az én csapatom úgyse fogja soha megnyerni, ameddig élek.
0: Utána 86-ban nyert kupát.
2: Igen, 77-ben bajnokságot, 78-ban születtem, úgyhogy megérdemem, milyen bűneim lehettek, na mindegy. Tehát, hogy nekem tök mindegy. Az előző bajnokság azért volt jó, mert végig izgalmas volt, a kettővel ezelőtt is majdnem végig izgalmas volt. Azelőtt meg, hogyha csak a szakmából indulunk ki, láttunk egy olyan Ferencvárost, amelyik márciusban begyújtotta a rakétáit Magyarországon is, addig ugye Európában tüzelt, és végül mindig teljesen megérdemelten nyerte meg a bajnokságot. Én azt szeretném, hogyha az utolsó 4-5 fordulóig mind alul, mind pedig fölül minden kérdés nyitott lenne.
1: Nem sokat fogunk még beszélgetni, főleg itt a foci órában, hanem is velem, de az éppen a helyemen ülő műsorvezetővel. Az egy dolgot még hadd tegyek hozzá, és ezzel tényleg nem akarok itt senkiben tört forgatni, de ugye utána néztem, hogy abban a konferencialiga körben, ahol a Győr kiesett, a bajnoki ágon mely országok a bajnokai voltak?
2: Tehát jaj, de rám néztél.
1: Nem rám néztem, véletlenül oda néztem.
2: Nem véletlenül.
1: Elmondom, hogy melyik országoknak a bajnokai voltak, amelyeken kellett van keresztül jutni a Győrnek. A San Marinói bajnok, a koszovói bajnok, a bosnyák, a belorusz, az andorrai, az észt, és az a lett, amely kiütötte a magyar bajnokot. Tehát ezen az ágon...
2: Igen, a bosnyák még necces lett volna idegenben.
1: Igen, talán az, de az egy... De akinek egy Reykjavik, meg egy Riga is...
0: De várjál azért, tehát nekünk necces. Egy, akkor mondok, tehát nekünk egy csapatunk van.
1: Igen, sajnos, ugye, igen.
0: De az Európa Ligában, de azok az országok, aminek egy csapatuk van összesen, és az konferencialigás, azok ilyenek, hogy Finnország, Andorra, Lettország, Gibraltár, Románia, Szerbia, Albánia, Grúzia, Svédország, Kazasztán, Litvánia.
1: Gibraltár, mi is tudtam, hogy bajnokság van.
0: Gibraltár nyert, a gibraltári bajnok, 2-0-ra vezetett, azzal hosszabbítás lett, és a hazaiak ott kiállítottak valakit, és 3-0-ra nyertek idegenben. Tehát, hogy ebben muszáj lesz előrelépni, mert az a koeficiens, ugye, ami a pontokat osztja, és hogy hogyan pozícionálják magukat az országok, ebben nem nézünk ki jól. És ebben nyilván...
1: Ezért kell az első körbe beszállni.
0: Sok csapat tehet róla a Ferencváros, nem? De hogy én azt mondtam, és nem lett igazam, hogy azt az esélyt, az, hogy a Győr indul a BL-ben, és a Fradi az Európa Ligában, azt megadja, hogy a Fradi akkor is annak tartottuk, hogy az Európa Ligába, vagy legrossz esetben a konferenciában kvalifikálja magát, de hogy az Eto'nak az első körben, hogyha sikerül tovább menni, akkor gyakorlatilag nem lehet.
2: Igen, két van, csapatot két vártunk, csapatunk. Igen.
0: És ez csalódás, és nem a Győrről beszélek, hanem a helyzetről, vagy a jelenségről, hogy sokkal jobb lenne úgy nézni most ezt a tabellát, hogy mondjuk úgy állunk, mint a lengyelek. Hogy nincs ugyan BL csapatuk, de van két csapatuk ott.
2: És ugye az sem mindegy, mert a Ferencváros szereplésének köszönhetően a többi magyar csapat is jelentős pénzügyi bevételhez jutott ugye a szereplés után, és lehet mosolyogni azon, hogy így a Győr, úgy a Győr, én képtelen lennék bármelyik magyar csapat ellen szurkolni, ez is a romantikám része, és ezen nem is vagyok hajlandó változtatni. Szóval lehet azon bosolyogni, hogy így a Győr, meg úgy a Győr, meg a Bognár Gyuri, a kaszinós, meg a blablabla, bla, bla, csak ez a magyar labdarúgásnak nem jó. Tehát én ugye vasas szurkoló vagyok, de van egy zászló, melyik mindegyik felett van, három színe van fölül, piros, középen fehér, alul zöld, ebből sem vagyok hajlandó engedni, soha nem is fogok, és ha az egészet nézem, az lenne jó, amit a Gábor is mondott, hogy most lenne ott két csapatunk. Az, hogy ez most a Ferencváros vagy az Eto, számomra másodlagos. Magyar csapat legyen ott, a Bajnokok Ligájából, ha nézzük a meccseket, sokkal jobb lenne olyan meccseket látni, hogy nem csak egy-két magyar játékos van, hanem a mi magyar csapatunk. Igen, de egy adott mérkőzésen sajnos nem lesz hét. Pedig ez mennyivel jobb lenne, és az egész megítélés.
0: Igen. Egyébként most egy új, én most láttam, hogy a Kanikovszkit eladta a Fradi. Ez egy teljesen friss hír.
2: És a Kács Pétert meg a Diós Győr állította fel.
0: Azt nagyon sajnálom, mert ha valaki Diós Győri szív, az maga a Kács Péter, és én nagyon kedveltem játékosként is, meg emberként is nagyon nagyra tartom. Menjünk haza.
1: A foci egy óra, negyed óra végén azért lépjünk ki a piros-fehér-zöldből, mert egy egészen friss hír, amit a világ egyik legjobb futballistája, Zoli szerint a világ valahelyett legjobb futballistája tett közzé az egyik közösségi oldalon.
2: Galasek Peti nincs fent az Instán.
1: Nem, Galasek Péterről beszélek, ő is egy kiváló futballista
0: de
1: volt.
0: De hasonló mennyiséget futójátékosról van szó.
1: Itt egy Lionel Messi nevű fiatalemberről beszélünk, aki a következőket tette közzé az egyik közösségi oldalon a mai délután során. Eltelt már egy kis idő a világbajnoki döntő óta, és sok gondolkodás után szeretném mindenkinek bejelenteni, hogy visszavonulok a válogatottságtól. Ez egy olyan döntés volt, amit fájt meghozni. A lelkem mélyén most is fáj, de eljött az idő. Mindig mindent beleadtam, nem csak az elmúlt években, amikor mindent megnyertünk, hanem már azelőtt is. Mindig küzdöttem, és mindent megtettem ezért a mezért, azért, hogy örömet szerezzek nektek, és hogy a futballon keresztül büszkék legyetek arra, hogy argentinok vagytok. Már nincs sok hátra, egyes korszakok pedig lezárulnak, és ez egy olyan fejezet, amelynek vége különösen fáj. Szeretem, szerettem, és mindig is szeretni fogom, hogy a válogatottban lehettem. Kiadtam magamból mindent, már nincs több, amit adhatnék, ráadásul nagyszerű fiatalok érkeznek mögöttem, akik megérdemlik, hogy ott legyenek. Írta néhány órával ezelőtt Lionel Messi, azt hiszem, hogy mondhatjuk, hogy a labdarúgás történetében a mai délután során véget ért egy korszak.
0: Igen, és miközben Debrecenről beszélgettünk.
1: Te akartál. Ugye,
0: én bevallottam
1: ezt. Úgyhogy ezt még egyszer mondom, hallgassák vissza, hallgatók, te voltál, aki Debrecenről akartál Messiért beszélni.
2: Ugye a selejtezők után már bejelentett, hogy Argentinában nem lép többet pályára, tehát hogy nem játszik a válogatottban. Az meg, hogy a világbajnokság után ezt jelentette, mert egyáltalán nem lepett meg, ugyanis az utolsó tangó cipő kollekcióban játszott végig a világbajnokságon. Most mondhatnám azt, hogy az első válogatott meccs előtt a Liszt-Ferenc nemzetközi repülőtéren találkozott velem, és utána a világbajnok meg 8-szoros aránylabdás lett, úgyhogy javaslom mindenkinek, hogy ezt a fotót...
0: És ez nincs benne az utolsó közleményben?
2: Ugye, nem engedtem neki, hogy megjelenjen, ezt majd én szeretném posztolni. És akkor 17 éves volt, és azt hiszem a 21-es VB-ről jött, amit Argentina megnyert, legjobb játékos és gólkirály lett. Nagyon rendes srác volt, hogy három napig lógtam az argentinokkal, a mérkőzésre természetesen magyar válogatott mezbe mentem ki, és Magyarországnak szurkoltam, de egy Juan Pablo Sorin nevezetű ember, amikor
0: Xboxoztunk,
2: igen, az indiánok indiánja, Én vele voltam együtt, a Messi a Figueroával, és életemben először játszottam ilyen videójátékkal, azóta sem én keresztrejtvényezni, meg sakkozni szeretek, meg úszni, meg kickboxozni. Igen, nem volt rossz. És bokán rugott, és mondta, hogy nézd már meg a kisgyereket, mit csinál, és ez joystick, vagy mit tudom én, mi van a kezében, és cselezgetett közben a lábával is. Mondom, tyű, azért az nem semmi. Én alig vártam, hogy vége legyen már, ő pedig akkor lendült bele, tehát az a játék szenvedély benne van. Nagyon jó futballista. Az én meglátásom szerint a labdarúgásnak egy istene van, volt és lesz Diego Armando Maradona, Lionel Messi, viszont a világ valaha volt legjobb futballistája. Nagyon sajnálom, hogy visszavonul a válogatottól, mert ez azt jelenti, hogy soha többet nem fogom őt látni futballozni. A Inter Miami féle bóckodás az engem abszolút nem érdekel. Klub szintű teljesítményéről pedig csak azt tudom mondani, amikor az Atletico Madrid ellen játszott, ugyanis sem Barcelona, sem Real Madrid meccsekre nincs időm. Ezt nem bántásból mondom, én az Atletico Madrid szurkolója vagyok. Egymás elleni meccseiket sem néztem még meg soha. Úgyhogy szegényebb lesz a világ labdarúgása, de akik tisztában vannak azzal, hogy milyen műhelyek vannak Argentínában, Brazíliában, Uruguayban és Latin-Amerika rejtett zugaiban, azok biztosak lehetnek benne, hogy majd jön valaki, aki az argentinokat cipelni fogja. Én összeállítottam már azt a 2030-as argentin válogatottat, amelyik a 28 kontinensen megrendezendő világbajnokságon szerepelni fog. Nem rossz csapat, nem mennék bele a részletekbe, de attól tartok, hogy Tóth Milán, Urblik József és Szoboszlai Dominik góljával 3-0-ra megkenjük őket a döntőbe, legalábbis ezt kívánom.
1: De nagyon jól hangzik, viszont nyilván Gábornak is vannak emlékei.
0: Hát ezek után nagyon nehéz, mint mondani.
1: Valóban nehéz, igen.
2: Ez a szabálymagyarázatért kaptam, megfogadtam, hogy bosszú lesz.
1: Szóval jó nyelv. Soha többet nem lesz válogatott. Nyilván sejtettük. Nyilván
0: igen, sőt, én azt gondolom, hogy ezt már nagyon régóta sejtjük. Nekem már az előző világbajnokság után is benne volt a fejemben.
2: De nem ahol... először vonul vissza azt az érdezőt.
0: Igen,
2: meg.
0: Tehát hogy ott ugye az előző világbajnokságon a Mexiko ellen rúgott gólja után kezdett el szárnyalni, és vitte a hátán világbajnoki címig az argentin válogatottat. Amíg ő játszik, igaza van az Olinak, hogy nyilván Inter Miami-t azt ritkán nézünk, de amíg ő nem vonul vissza teljesen, addig ő a legjobb futballista, aki pályán van. Az lesz a nagyon érdekes pillanat, amikor már se Messi, se Ronaldo, most ez nagyon csúnya hasonlat, de talán ahhoz lehet hasonlítani, és én nem már sajnos ezt tudom, hogy milyen, amikor az embernek meghal a második szülője, és akkor mi van másnap? És azt gondolom, hogy a futballban nagyon sok gyerek van, aki abba született bele, hogy Messi és Ronaldo, és a futball arról szól, hogy melyiket szeretem, melyiket nem, hogy ők versengenek, hogy mindketten ott vannak, kitől mit lehet eltanulni, és hamarosan eljön a pillanat, amikor egyikük sem futballozik majd.
1: És de jön a Lennart Karl, jön a Musiala, jön a Yamal, és azért jönnek.
0: De azért ez más dimenziókról beszél szerintem. Ha azt mondtad, hogy Lamine Yamal, akkor még én közelebb lettem volna, és szerintem ő hatással van a világfutballjára, vagy a Haaland is hatással van a világfutballjára.
2: A világ eseményeire, mint ők ketten meg a Maradona.
0: Mondjuk a Dembélé meg nincsen, aki aranylabdát kapott, meg talán ugye a Pedri is egy érdekes kérdés, beszélgettünk erről adás előtt. Szóval én azt gondolom, hogy a futball világ az megváltozik abban a pillanatban, amikor ez a két óriás abba hagyja, és nagyon kíváncsi vagyok, hogy mi van utána, lesz utána futball, és biztosan lesznek csodák is, de hogy más lesz az egészen biztos.
1: Igen, mert az ő pályafutásokat tényleg percről percre tudtuk követni. Nyilvánvalóan fantasztikus lehetett egy Beckenbauer-Cruyff párharc annak idején a 70-es években.
2: Paradise biztos... nem jelentett be semmit?
1: Ki?
2: Paradise. Na, akkor az argentin válogatott ugyanolyan marad. Nyugi gyerekek, nyugi!
0: A Paradise nem vonult vissza, hát... De visszavonultatták, azért 10 meccsen nem fogjuk látni, de azt gondolom, idén nem nagyon kell neki válogatottba játszani.
2: Na, bár... elég, ha ott van a Boca Juniors River
0: Plate. Hát az egy nagyon most... érdekes kérdés, mondjuk, hogy ki fogja fölvenni a 10-es mezt a válogatottban, meg ilyenek.
1: Senki.
2: Tiago Almada.
0: Hát biztos, hogy már a következő VB-n, meg Copa Amerikán is ugye 1-től 26-ig, 23-ig majd eldöntik hány játékos nevezni, de 1-től addig lehet számozni. Nem hiszem, hogy egyel kevesebb embert visznek.
2: Tényleg így lesz, mert megint...
0: Szerintem ez rendben van. A rend az jó, nekem nem fáj. De akkor fejezzük be.
1: Nekem az fáj, hogy lejárt a műsoridőnk pedig.
2: Azt főnök hiszem, asszony hogy messzire sincs figyelemmel.
1: Pedig ma tényleg történelmi dolog történt ma a labdarúgásban.
2: Még csak egy gyors kérdés a végére. Szélesi Zoltán megbüntette az újpesti játékosait a Vasas meccs után. Ti egyetértetek-e vele a kapott gól miatt?
1: Én az egyetértek, hogy egy vezető edző legyen szigorú, és hogyha nem úgy viselkedtek a játékosok, ahogy ő azt a taktikai tárnál megálmodta és elmondta nekik, akkor
2: azt mondta, hogy úgy nem lehet gólt kapni, hogy üresen maradt valaki. Azt mondja, hogy a létszám megvan, valaki üresen maradt, és az is kellett szerintem, hogy a derbi előtt ne dőljenek hátra. Hogy...
0: Én az a fajta pedagógus vagyok, aki kevéssé hiszek a büntetésben, sokkal inkább a pozitív megerősítésben, meg a motivációban.
1: Ő volt dr. Herbert Gábor.
0: Még most is az vagyok, és, de köszönöm szépen.
1: De ő beszélt, és Simon Zoltán az NB1.hu felelős szerkesztője volt, aki szintén beszélt az elmúlt 1 óra 20 percben, és természetesen még évtizedekig szeretnénk, hogy beszéljetek köszönjük itt szépen. A Nemzeti Sportrádióval is szeretnénk.
2: Akkor
1: hogy
2: azt a Messi cikket hagyd ott így a képernyőn.
1: Itt hagyom ezt a cikket, a következő évtizedekben várunk benneteket ide vissza a Nemzeti Sportrádió, most azonban hamarosan másodosztályom, hogyha a labdarúgással folytatjuk a műsorunkat.
3: Körkapcsolás. Élő közvetítések a Nemzeti Sport Rádióban.

0: Ez a körkapcsolás a Nemzeti Sport Rádióban.
1: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon,
0: valamint mobil alkalmazáson. Műsorajánló.
2: Labdarúgás.
0: Következik a derbi. Az NB1 legnagyobb múltra visszatekintő és leghangosabb párharcában a Ferencváros fogadja az ősi rivális Újpestet. A tabellán elfoglalt helyezéstől függetlenül itt mindig izzik a levegő. A bajnoki címért hajtó hazaiak a dominanciájukat őriznék meg, még a lilafehérek több mint egy évtizede tartó nyeretlenségüket törnék meg. Ferencváros Újpest, labdarúgó élvonalbeli mérkőzés élőben, vasárnap 17 óra 45 perctől a Nemzeti Sport Rádióban. Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sport Rádióban.
3: Eladta legértékesebb játékosát a Ferencváros. Holnaptól minden nyugtáról adatot kell küldeni a NAV-nak. Reggelig többfelé kialakulhatnak záporok, zivatarok. Köszöntöm a hallgatókat, Nagy Alexandra vagyok.
0: Sporthírek.
3: Bejelentette visszavonulását az argentin válogatottól Lionel Messi. A 39 éves játékos 2005. augusztus 17-én Budapesten mutatkozott be hazája válogatottjában, de 47 másodperc után piros lapot kapott Magyarország ellen, amiért lekönyökölte Vancák Vilmost. Messi azóta 207 mérkőzésen lépett pályára a felnőtt válogatottban, 125-ször talált be, valamint kiosztott 68 gólpasszt. 2022-ben Katarban pedig világbajnok lett hazája nemzeti 11-ével. Az Anglia vonalbeli labdarúgó bajnokságban szereplő Liverpoolnál folytatja pályafutását a PSG francia válogatott sztárja Bradley Barcola. Ezt a klub jelentette be hivatalos honlapján. Barcola, aki többek között két bajnokok ligáját nyert a párizsi klubbal, péntek este már bemutatkozhat Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos csapattársaként az Ipswich Town elleni mérkőzésen. Eladta legértékesebb játékosát a Ferencváros. Az izraeli élvonalban érdekelt Maccabi Tel Aviv a hivatalos felületein közölte, hogy szerződtette a zöldfehérektől Gabriel Kanikovskit. Mivel az izraeli légióst 2028-ig élő szerződés kötötte a Ferencvároshoz, vélhetően nem ingyen tért vissza hazájába. A Transfermarkt 4 millió euróra becsülte a játékos értékét. Négy helyen változott az isztambuli selejtezőhöz képest a pénteken kezdődő női kosárlabda világbajnokságra utazó csapat összetétele. Az utolsó csökkentés áldozata Lackosára, az idén Magyar Kupa győztes Sopron Baskit 21 éves hátvédje lett. Visszakerült azonban a keretbe Kányási Veronika, Széki Barnai Judit és Tuder Ágnes is. Második mérkőzését is megnyerte a magyar szokka válogatott a Németországban zajló VB-n. Ezúttal Uruguay győzték le 3-0-ra. Ennek köszönhetően pedig tovább jutottak a csoportjukból.
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Hajrá, magyarok!
3: Rózsán és Tát Mónika adószakértő lesz a Nemzeti Adó és Vámhivatal új elnöke. A bűnügyi és rendészeti elnök helyettestek pedig Sisák Attilát választották, közölte a pénzügyminisztérium. Az új vezetőket nyilvános pályázaton választották ki. Hangsúlyozták, hogy az új vezetésnek vissza kell építenie a hivatal szakmai tekintélyét és a közbizalmat, miközben egy hatékonyabb, ügyfélbarátabb és korszerűbb adóhatóságot kell létrehozni. Holnaptól a nyugtaadásról is kötelező adatot szolgáltatni az adóhivatal felé. Több tízezer vállalkozás érintett. A kötelezettség a kézi papíralapú nyugtatömböt használókra és a számítógépen vagy mobileszközön futtatott nyugtázó programmal előállított bizonylatokra vonatkozik. Nincs tennivalójuk azoknak, akik online pénztárgéppel dolgoznak, vagy a jövőben e-pénztárgépet használnak majd. Esetükben automatikusan megtörténik az adatszolgáltatás a NAV felé. Holnap megszűnnek a takarékossági korlátozások a fővárosi cégeknél és a közszolgáltatásokban, jelentette be a főpolgármester. Karácsony Gergely emlékeztetett, Budapest is alkalmazkodott a rendkívüli hőség és az aszály okozta kihívásokhoz. Több nagy cég, például a BKV és a BKK csökkentette energia és víz felhasználását, valamint átmenetileg lekapcsolták a város díszkivilágítást is. Hangsúlyozta, a helyzet enyhülésével az iskola kezdésre helyreáll a megszokott rend.
0: Közlekedés.
3: A török Szent Miklós és Kenderes közötti szakaszon az M4-es autóúton három kamion összeütközött. A 135-ös kilométernél a helyszínelés és a műszaki mentés idejére pályázárat vezettek be a Budapest felé vezető oldalon. A forgalmat kiterelik a 143-as kilométernél lévő Kisújszállás Kenderes csomópontban a 4-es főútra. Visszatérni a Fegyvernek örményes csomópontban lehet a 131-es kilométernél.
1: Időjárás.
3: Reggelig előbb a Dunántúlon, majd a középső területeken is előfordulhat zápor, erős széllel kísért zivatar. Holnap felszakadozik a felhőzet, és túlnyomóan napos, száraz idő lesz. Éjszaka 14-21, napközben 27-32 fok várható.
1: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
4: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
1: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Nemzeti Sport Rádió. Élő közvetítések, interjúk, elemzések a Nemzeti Sport Rádióban. Ez a körkapcsolás.
5: 2026. augusztusának utolsó napja egészen pontosan 7:30, és már kezdődik is a labdarúgó másodosztályunk 6. fordulójának utolsó mérkőzése, a Szeged Katinc Barcika találkozó, a két kommentátor Szabó Bence és Szalai Kristóf, a szakkommentátor Bene Ferenc.
6: Sok szeretettel köszöntjük a kedves hallgatókat. Szeged Szent Gellért Fórum 8000 fő befogadására alkalmas a stadion. Hát nem tudom, kis túlzás-e azt mondani, majd lehet elmondja Bene Ferenc állandó szakértőnk véleményét, hogy talán ez Magyarország egyik legszebb stadionja, de valószínűleg az első ötben biztosan benne van, ahogy kinéz, fantasztikus létesítményt tudtak Szegeden összehozni. Szóval elkezdődött a mérkőzés Szeged Kazincz Barcika MB2 6. fordulójából. Lackó Zsolt csapata pedig győzelemmel készült erre a mérkőzésre, méghozzá Kozár Mislent tudták legutóbb legyőzni idegenben, 2-1-re sikerült fordítani Illés Bencéknek. Na de akkor jöjjön a hazai csapat, a Szegednek a kezdő 11-je. Ahogy mondtam, a kapuban Illés Bence, Sándor, Széles, Vékony és Mikro a négy hátvéd, Márkvárt, Osztobányi, Vágó és Miskolci a négy középpályás, előbb pedig Zekics és Zimonyi rohamoz a hazaiaknál.
7: A másik oldalról azt is mondhatnánk, hogy a veretlen Kazincz Barcika látogat a hazai pályán nyeretlen Szegedhez, mert ugye Kuttor Attila együttese még nem kapott ki a bajnokságban, eddig 5 mérkőzés, 5 lejátszott mérkőzésen 11 pontja van, 3 helyen változtatott az NB1-ben is a csapattal lévő vezetőedző. A kapuban Kocsi is, ott nem történt változás, ellenben a védelemben igen, mert hogy Schuster a jobb hátvéd és Ferencsik került be Rácz helyett, a védelem további tagjai nagy élete Ferenci, és hogyha a középpályát nézzük, akkor Hudák, Szőke, illetve előrébb Szikszai, Kártik, illetve Abdullahi, valamint az előre tolt támadó pedig Gresó lesz majd a vendég együttesben. Így ránézésre egyébként ebben a 8000-es stadionban pár százan lehetnek, némileg azért ugye az atmoszférából is lehet hallani a szegedi szurkolóknak a hangját, úgyhogy talán nem a legszórakoztatóbb hangulat a mérkőzés, de legalább abba bízhatunk, hogy a játékosok olyan mérkőzést játszanak itt ma este, amelyre érdemes ide kapcsolni. Bene Ferenchez fordulok állandó szakértőnkhöz, mit vársz a találkozótól?
8: Tiszteltek, köszöntöm a kedves hallgatókat. Hát az MB2-es mérkőzésekre jellemző a nagyon sok párharc, a direkt játék stílus, és én nekem mindig a Szeged egy picit olyan talány, hiszen minden szezonnak úgy indulnak neki, hogy na most akkor itt a feljutás lehetősége. Rendelkezésre áll egy kifejezetten nagy sportváros, hatalmas hagyományokkal, még ha nem is a futball, talán az első számú sportág, ezt kijelenthetjük, és egy nagyszerű stadion, nagyon jó kiszolgáló létesítmények, akadémiai képzés, és hát jelenleg is a bajnokságot azért vegyes érzelmekkel kezdte a Szeged. Úgyhogy én most a hazai pályájukkal támogatva egy nagyon domináns és direkt játékot várok a Szegedtől. A Kazincz Barcika meg NB1-es tapasztalattal a háta mögött nagyon veszélyesen tud kontrázni. Az egész NB1-es szezont hát ha nem is túl sikeresen, de azért mindenféleképpen a tapasztalatukat begyűjtve úgy töltötték, hogy bizony komoly csapatokkal szemben is tudták alkalmazni a középpályás labdaszerzésből való gyors átmeneteket. Úgyhogy én alapjában véve a hazaiakat várom domináns szerepbe, egyfajta sok beadással, sok direkt futballal tarkított támadójáték szempontjából. A Kazincbarcikát meg úgy gondolom abban lesz veszélyes, hogyha megszerezték a labdát, akkor gyors támadóikkal gyorsan és hatékonyan fognak átmenni támadásba.
6: Negyedik percben járunk, gól nélkül döntetlen egyelőre a Szeged Kazincbarcika mérkőzés. Átadja a területet picit az első néhány percben a hazai csapat, és a Kazincbarcika pedig ívelésekkel próbál építkezni. Ezt képest most Miskolci betör a 16-oson belülre, cselezget a bal lábára, visszagurítás. Szép megmozdulás volt a fiatal szabályos, 19 esztendős szegedi játékostól, de Hudákot is meg kell dicsérni, a Kazincbarcika védekező középpályását, aki jó ütemben ért vissza és szabadított fel a 16-oson belül. Vágó, őt ismerhetjük az NB1-ből, Kecskemétről például, ő a Szeged csapatkapitánya az idei szezonban. Itt van Márkvár Dávid, ugye a tavalyi szezon végén bejelentették, hogy ő távozik, nem hosszabbítanak vele szerződést, de nem talált új csapatot. Nem úgy, mint Abdullah, és rögtön 11-es. 11-eshez jut a mérkőzés 5. percébe. A Szeged fantasztikus szóló után meg kell dicsérni játékosukat. Bal oldalról becselezte magát Mikló, ugye ő bal hátvéd pozícióból egészen felvezette, mintha csak bójákat kerülgetett volna. Fantasztikus megmozdulás volt a játékostól, és egyértelmű volt, hogy a játékvezető pedig középre mutat, és akkor ez azt jelenti, hogy 11-es, ugye nincsen az NB2-ben videóbíró.
7: Úgy én azért megkérdezném benne Ferencet, mert nálam ez nem tűnt annak.
6: Műesés hát, volt, úgy láttátok?
7: Én legalábbis, nekem az volt az érzésem.
8: Hát megmondom őszintén, elsőre nekem is 11-esnek tűnt, lassítást pedig nem láttunk azóta, és nagyon-nagyon határozott volt a játékvezető, és hát most már készülünk.
7: Mindenesetre ugye nincsen VAR, szóval meglátjuk.
6: Szóval nem anulálhatják innentől kezdve ezt az ítéletet. Na de, vágó a labda mögött! A Szeged csapatkapitánya az utolsó eligazításokat megkapják a játékosok, és akkor most vágó, neki szalad a labdának, és kihagyja vágó, a kipattanó viszont bent van! Megszerzi a vezetést a Szeged a 6. percben! Nem sikerült betalálni vágónak, de Zimonyi jól érkezett a kipattanóra, és már ugrálnak is a szegedi ultrák. Megvan rögtön a vezetés a mérkőzés legelején a szegedieknek. Nem volt idő visszanézni, hát természetesen nem is lehet NB2-ben. Úgyhogy a játékvezető megadta a 11-est, vágó azt kihagyta, védeni tudott Kocsis, a kapu jobb oldalába próbálta lőni, félmagasan, picit gyengén. Szép ravúrral védeni tudott a Kazincbarcika kapusa, a kipattanót pedig Zimonyi reagálta le leggyorsabban és leghamarabb, és közvetlen közelről, 6 méterről, jobb elsővel a kapu közepébe passzolta a labdát. Úgyhogy nem tudom, Bene Ferenchez fordulok, ez mennyire meglepetés, de azt vártad, hogy a Szegedtől vársz az elején domináns játékot, és ez a vezetés, ez nagyjából úgy is van, ahogy mondod.
8: Hát gyakorlatilag a 7. perc elején járunk, és megtörtént az a domináns játék, olyannyira, hogy hát álomkezdés, mindig a hazai csapat azt szereti, ha az első negyed órán belül gólt tud szerezni, és dominánsan lép pályára. Úgyhogy ez maximálisan megvalósult, tehát a stílusjegyeket a Szeged hozza. Ugyanakkor, hát lehet, hogy már említettem párszor, és a hallgatók már tudják, én nekem az a tapasztalatom, hogy védő típusú játékossal nem szeretek 11-es rugatni edzőként, tehát ez most megint igazolást nyert, hiszen vágó kihagyta a 11-es, de fogalmazunk inkább úgy, hogy Kocsis botont hárított, hiszen a végsőkig kivárt a kapus, és még egy ilyen testcset is bedobott, és vágó a végsőkig kivárt, és ennek ellenére a kapus leolvasta gyakorlatilag a lövési szándékot, és itt jön Zimonyinak a, hát én ezt úgy szoktam fogalmazni, hogy az igazi jó csatár az érzi a gólszagot, és nem véletlen, hogy Zimonyi nagyon-nagyon sok ilyen kipattanó jellegű gólt szerez a bajnokságban is, nagyon sokszor a 16-oson belül megtalálja a labda, most is elsőként reagált a kipattanóra, pontosan elé pattant a labda, és nagyon biztos lábbal helyezte a kapuba a kipattanót. Én ilyenkor ezt nagyon-nagyon értékelem a támadóknál. Amelyik támad egy picivel elő tud gondolkodni, hiszen azért ne higgye senki, hogy itt most futóversennyel nyerte meg a kipattanót, hanem pontosan tudta, hogy hova fog kipattani, és egy ütemmel előbb indult, mint a többiek. Úgyhogy egyértelműen a támadó dicsérete ez a gól. Hát vágó meg kihagyta a 11-es, de igazából az eredményesség ugyanúgy megmaradt.
7: Minden esetre a találkozónak a 8. percében vezet a Szeged a Kazincbarcika ellen. Zimonyinak egyébként ez volt az első gólja a bajnokságban, eddig egy gólpasszal jeleskedett a szegedi csapatban, de azért túl sok gólszerzőről nem tudunk beszámolni a Szeged esetében eddig. Mindössze ez volt a csapatnak a negyedik gólja 5 mérkőzésen, de hát hazai pályán a szurkolókat ez legalább örömmel töltheti el. Majd egy bedobással következik a vendégcsapat, a Kazincbarcika együttese, Ferenci az, aki bedobja a labdát, Márkvárt belecsúsztat, és a Szeged próbál a Kazincbarcika tér felén labdát szerezni. Most a felező vonal környékén a szegediek el tudják szedni a labdát középen, majd ezt követően pedig sikerül egy fejes után visszatenni a kazincbarcikai játékosoknak, megszerezni egyáltalán. Schuster visszapasszol egészen hátra a kapusig, Kocsisig, ugye ő az NB1-ben is védett 1-2 mérkőzésen, győri kötődésű fiatal kapusról van szó, aki ezen a mérkőzésen már, tehát egy 11-est is tudott hárítani, viszont a kipattanót pedig Zimonyi értékesítette. Most Vágó a csapatkapitánya labdával, ő egyébként a házi gólkirálya a szegedieknek, 2 találata van eddig a bajnokságban. Most szegedi lábakon a labda, a saját térfelükön, onnan próbálnak előre jutni a kék, fekete mezben játszó hazaiak.
9: 9. perc, 1-0 vezet a Szeged. Zimonyi 11-es után lőtt góljával, a Vágó hagyta ki a büntetőt, és aztán jól érkezett a Szeged csatára. Illés rúgja előre a labdát, pontos az is, megtalálja Zimonyit a labda, viszont a játékvezető közbeszól, és szabadrugással folytatódik majd a mérkőzés a Kazincbarcika térfelének feléről nagyjából. Hát itt van a barcikaiaknál Kártik Bálint, ugye nagy kérdés volt, hogy őt vajon be tudják-e nevezni erre a meccsre, így benevezték, ez azt jelenti, hogy nem adta el őt erre a hát fél szezonra, legalábbis biztosan nem egyelőre a Kazincbarcika. Voltak érte NB1-es ajánlatok Nyíregyházáról, Kisvárdáról, de egyelőre itt van, és a Kazincbarcika csapatát erősíti. Márkvárt a szabadrugás után, Abdullahi belecsúsztat rosszul, ott patog a 16-oson belül a labda, megkapja Miskolci, megint ha elesik, talán 11-es lehetett volna, rálőtte, továbbment, rálőtte, és Kocsisnak kellett védenie. Azért ez egy egyértelmű szituáció lett volna, hogyha itt elesik Miskolci a 16-oson belül, ez biztos, hogy büntető lett volna, és akkor az az érdekes tény állhatott volna előtt 10 perc játék után, hogy a Szeged már 2-11-est is kaphatott volna a mérkőzésen.
7: De nem így lett, és jöhet majd egy sarokrugással a hazai csapat, úgyhogy Lackó Zsolt együttese bekezd itt a találkozónak az első 10 percében, Takács Ákos, játékvezető pedig mutatja, hogy akkor most jöhet majd a sarokrugás, a sípszó is felharsant, és akkor masszál be középre a labda, a rövid oldalra ott van még a labda, és végül is Gresó tudta kikotorni onnan, és Abdullahi elindult a labdával, egy nagyon rossz labdát ad. Eddig nem az ő mérkőzése, úgy tűnik, az eddigi 11 perc alapján. Ő egyébként debütál az MB2-ben, mert hogy a Kisvárdának a játékosa, a Kisvárdának a második csapatában játszott eddig, és ugye van egy kooperációs szerződés a két klub között, ennek köszönhető az, hogy Abdullahi játszhat ebben a csapatban, a Kazincbarcikában. Ő egy fiatal nigériai játékosa. Így tehát a Kazincbarcikának. Most jött egy bedobással a vendégcsapat, egészen az ötösig beszáll a labda, szép volt az nagy részéről, és egy csel után be is adhatja újra, miután kipattant a labda, ott van még a lehetőség Szőke előtt is, de nem ülő, a lövés viszont a kapus kezében, mert hogy Hudák megpróbálta bevenni a kaput, azonban Illés Bence középen állt, és végül is a lövés is középre érkezett, úgyhogy a Kazincbarcika is veszélyeztet most már egy kísérlettel.
9: Szépen lenyelte a labdát az ötösön belül Illés, a 12. percben jött az első kazincbarcikai lehetőség, és ezáltal az első barcikai kaput eltaláló próbálkozás is. Márkvárt forgolódna ott a jobb szélen, megkapja a labdát Márkvárt, hozza befele, Posztoványit is belevette, aztán végül is nem sikerült ez a kényszerítőzés, el is veszti hamar a labdát a Szeged. Zekicset próbálták játékba hozni, de a támadás hamar ideje korán elhalt. Hátra passzolják a labdát, Sándor volt az, aki Illéshez továbbított a 16-oson belül, most a szegedi kapus visszaküldi előre, Zimonyi, illetve Zekics a labda útvonala, és ez volt a terv legalábbis, de picit pontatlan volt ez a kirúgás. Kapustól kapusig, most Kocsis küldi vissza a mezőnybe, ő már sokkal pontatlanabbul kirúgta oldalra, úgyhogy a félpálya vonalából jöhet majd egy szegedi pardobás a mérkőzés 13. percében. A játékvezető Takács pedig odahívja magához Vékonyt, illetve a Kazincbarcika játékosát, Kresót, ha jól látom, és egy picit megbeszéli velük, hogy mi történt az elmúlt néhány percben. 13. perc, 1-0 vezet a Szeged Zimonyi találatával.
7: És akkor folytatódik a játék, mert a játékvezető túl van a beszélgetésen. Szegedi bedobás után Zimonyi megcsúsztatja a labdát, azonban a labda a barcikai védőköz jut, azonban most már Abdullahi lábán a felező vonal környékén, a körében belülről jöhetett a Kazincz Barcika játékosa, azonban vele szemben egy szabálytalanság volt, amelyet elkövettek, Hudák pedig ezt követően most már hátra passzolta a labdát, és akkor jöhetnek a barcikaiak a pályának a jobb oldaláról, a szélről, hogy Schuster volt az, aki összejátszott Abdullahival, és egy szabálytalanság, amelyet Szőke Gergővel szemben követtek el, Vágó Levente pedig fut vissza a pozíciójába, azt követően, hogy faltolt. Köszöntöm a Kossuth Rádió hallgatóit. A Szeged a Kazincz Barcika együttesével találkozik az MB2 hatodik fordulójában. A mérkőzésben eddig 14 perc telt el, és 1-0-ra vezet a Szeged. Azt követően, hogy a hatodik percben kiharcoltak egy 11-est, Vágó Levente odállt, Kocsis védett, és a kipattanó labdát pedig Zimonyi bevágta, úgyhogy ezzel az egy góllal vezet egyelőre a hazai csapat. Közben most már az ívelés szállt középre, amelyet a szegediek kapusa Illés Bence le tudott venni a levegőből, úgyhogy jöhet a szegediek támadása. Közben egy odarúgás, amelyet a játékvezető észrevett, Mikló Roland kerül a gyepre, a Békés Csaba játékosa volt az előző idényben, és az első sárga lap Abdullahi kapja, mert hogy odavágott egyet, eddig nem az ő mérkőzése, negyed óra eltelt a találkozóból.
9: Így van, negyed óra eltelt a mérkőzésből, és ahogy azt elmondta Bence, Zimonyi találtával vezet 1-0-ra a Szeged csapata. Egy szabálytalanság után pedig Illés jön ki a kapujából, a Szeged tér felének feléről végzi majd ő el ezt a szabadrugást. Mindenkit felküld természetesen az ellenfél tér felére, és megpróbálja valószínűleg Zekicsék irányába küldeni a labdát, ez így is történik. Zekics felugrik, átszáll fölött a labda. Milos Zekics, szerbá, magyar, kettős állampolgár, de tökéletesen beszél magyarul. Kuttor Attila elé pattan a labda, de Abdullahi elkapja előle, mielőtt hozzáérne a Kazincz Barcika vezetőedző. Azon kevesek közé tartozik, aki az NB1-ből kiesett Barcika kereténél maradt. Néhány ilyen játékos van, az imént említett Kártik, a barcikai csapatkapitány is ilyen például. Na nézzük, ott van Zekics helyzetben, a 16-oson belül pattog a labda, Zekics, mintha magas láb lett volna, Zimonyi előtt pattog a labda, Zimonyitól próbálják elvenni, és ez Schusternek sikerül is, és Hudák révén pedig már építkezhet. A Kazincz Barcika megint veszélyeztetett, a Szeged a 16-oson belül, Ille jön ki, Illés a kapujából, méghozzá úgy, mint Manuel Neuer szokott, a Bayern München kapusa, nagyjából elhagyta 16-osának, hát ugye 30 méterre, 20 méterre kapuját, és onnan szabadított föl, küldte vissza a mezőnybe. Kártik viszont már reklamál Vágónál egy sárga lapot, és a játékvezető hallgat rá, megvan a mérkőzés első sárga kártyája is a 16. percben.
7: Egészen pontosan második, mert hogy ugye a szegedi oldalról ez az első,
9: úgy az első,
7: Abdullahi pedig ugye a Kazincz Barcika csapatából kapott egy sárga lapot, azért komolyan odavágott Vágó, és egyébként a kapus mozgásra kapcsolatban Feri, hozzád fordulnék, hogy elég bátor a kapusa a Szegednek.
10: Ez abból adódik, hogy az a domináns játék megnyilvánul egy egész pás letámadásba és egy nagyon magas védővonalban, amit a Szeged követ. Tehát ilyenkor, amikor a félpályánál vagy nagyjából a körívnél van a védővonala egy csapatnak, akkor szükséges.
9: És ott egyenlít a Barcika. Egy felívelés után a hosszú oldalra ment a labda, onnan volt egy befejelt labda középre. Picit lemaradtak a szegedi védők, és amíg Bene Ferenc elemezte, addig Gresó megszerezte a Kazincz Barcika csapatának az egyenlítő gólját. Úgyhogy hát mondhatni nem tartott sokáig, egy bő 10 percig a szegedi vezetés. Szép figura volt, tudatos figura volt egy pontrugás után. Hát az edzők ilyenkor a legmérgesebbek, talán lehet ezt mondani. Lesről szó nincsen, főleg úgy, hogy a hosszú oldalra továbbította Márkvárt, és aztán visszafejelte szépen ott a hosszú oldalon poroszkáló Kazincz Barcika játékos nagy, és 4 méterről kellett az üres kapuba hosszú irányába tovább csúsztatnia a labdát. Gresónak ez aztán nem volt egy nehéz feladat, neki nyilván egy csatárnak ez úgy gyakorlat, úgyhogy viszonylag hamar egyenlít a Kazincz Barcika csapata. 17 perc után már láthattunk 2 gólt is. Jogos az, amit mondtam, az edzők a pontrugás után bekapott gólra a legmérgesebbek játékosaikra?
10: Hát olyannyira, hogy az mindig szervezhető, mindig az összes az edző által megkívánt embert vissza lehet rendelni hozzá, teljes mértékben levideózható, leelemezhető, fel lehet rá készülni, szóval maximális egyetértek, olyannyira, hogy egész egyszerűen most a játék képében sem volt benne egy kazinczbarcikai gól. Ahogy a imént említettük, hát mindössze eddig hosszú indításokra és kontratámadásokra hagyatkozott a kazinczbarcika, és eddig maximálisan a Szeged elképzelései váltak be.
7: Gresónak ez volt a második gólja a bajnokságban. Egyébként még a mérkőzés előtt beszélt arról Lackó Zsolt, hogy az elmúlt időszakban azért rendre jól játszottak, ahogy most is egy jó indítás a szegedi játékos felé, mégpedig, ha jól láttam, Miskolci volt az, aki próbálta volna megfutni a pályának a jobb oldalát. Szóval rendre jól játszottak, erről beszélt Lackó Zsolt, csak az eredmény nem jött ki. Az előző mérkőzésen ugye le tudták győzni a Kozár Mislányt, azt megelőzően viszont két vereség volt, úgyhogy a szegedi csapatnál azért ettől nagyobb remények szoktak lenni, de ugye van kötődés a Lackó Zsoltnak a városhoz, mert hogy szegedi születésű, és talán emlékezhetnek rá páran, hogy annak idején onnan igazolt a Ferencváros csapatához még fiatal játékosként, és a Fradiban mutatkozott be ugye az NB1-ben. Közben nagy a labdával, és el is veszíti szegedi labdaszerzés a kazinczbarcikának a térfelén, sőt már az alapvonalhoz közel a támadás, onnan akár egy beadás is jöhetett volna, azonban a szegedi támadás visszafordul, majd ezt követően pedig a jobb oldalról szállhatna be a labda középre, Kocsis pedig fel tudta szedni, azt Sándor volt az, aki megpróbálta betenni a labdát középre, társot nem érkezett, úgyhogy egyből fordulhat is a kazinczbarcika együttese. Abdullahi most szépen tartja meg a labdát, majd ezt követően tovább is játsza már csapattársához, Schusterhez, és Gresó is hozzáér a labdához a felezővonal környékén. Most a Barcika birtokolhatja egy kicsit a labdát a 20. percben.
9: Ezt meg is teszik, hátul passzogatnak. Nagy, aki gólpasszt adta, Gresó egyenítő találtaná néhány perccel ezelőtt, vár társat, hív csapattársat magához közelebb. Kártik szemében ezt megtalálta. Abdullahi meg tudja tartani a labdát a félpályánál, viszont indítása pontatlan volt, és Illés Bence kezei között kötött ki ez a próbálkozás. 20. perc, volt már egy gólváltás, ez azt jelenti, hogy a Szeged és a kazinczbarcika mérkőzés az NB2-ben 1-1-re áll.
11: Ez a 6. forduló utolsó mérkőzése az eddigi találkozókról. Marosréti Ervin készített egy két részes összeállítást, mármint a forduló eddigi találkozóiról, ennek hallják most az első részét.
12: Továbbra is veretlenül menetel a Soroksár és a Tiszakécske, egyre jobb formában a Kecskemét. Úgy néz ki, megtalálta önmagát a Mezőkövest, viszont a DVTK és a Videóton továbbra is szenved a Merkantilbank ligában. A 6. fordulóból 7 mérkőzést játszottak le, hétfő estére maradt a Szeged-Kazinczbarcika összecsapás. Összefoglalunk első állomása Soroksár, ahol a hazai együttes régen látott rajtot vett a szezon elején. 6 mérkőzésből 5-öt megnyertek, egyszer döntetlenre végeztek, ezzel jelenleg vezetik a táblázatot. A sárga-feketék a mögöttünk hagyott hétvégén a Csákvárnak rúgtak 6-ot, amire egyetlen válasz sem érkezett. A születésnapját ünneplő Lovrencsics Balázs a 3. találatot szerezte.
13: Nem kívánhat az ember a jobb születésnapot. Úgy gondolom, a csapat is megünnepelte, úgymond, illetve én nekem is sikerült góllal kijönni a részem. Ebből a győzelemből én azt gondolom, hogy volt ennyi közte, ugyanis tettünk mind az első, mind a második fél időbe. Nyilván készültünk a Csákvárra, tudtuk, hogy nem lesz egyszerű mérkőzés, de nagyon örülök neki, hogy a végére ennyire sima lett, és bízom benne, hogy hasonló folytatás vár minket majd. Úgy gondolom, ugyanazt kell csinálni továbbra is, amit eddig csináltunk. Földön kell maradni, ugyanúgy, ahogy tavaly és tavaly előtt is a biztos bennmaradás a célunk. Nyilván az, hogy ennyi pontot tudtunk már most szerezni, ez külön öröm, de továbbra is. Tehát nagy célokat nem tűzünk ki magunk elé, szerényen földön marad, és csináljuk a dolgunkat tovább.
12: Kolorovszki Gábor hamar hátra dőlhetett ezen a találkozón, hiszen a Soroksár szűk 20 perc elteltével már 3-0-ra vezetett. A meccsen egyébként Bagi Ádám duplázott, Lovrencsics mellett pedig Kuznyecov Daniel, Horváth Kevin és Halmai Ádám is betalált, így alakult ki a 6-0-ás végeredmény. A soroksári szakvezető szerint azonban most az a legfontosabb, hogy két lábbal a földön maradjanak.
14: Nagyon jó kezdtük a mérkőzést, extra módon, szerencsénk is volt biztos azért az első 15 percben, tehát a 15. percben a 3-0, akkor megváltozik a meccs képe. Ott egy picit visszaadtuk az ellenfélnek azt, hogy játszanak azért nyugodtabban, meg már nem akartunk annyira menni, mert azt éreztük, hogy megvan a meccs, azt nem tetszett. De nyilván a másik fél idő alapján jogos volt, sőt, tehát van a több is, de olyankor már azért 4-nél, 5-nél az ellenfél nyilván összeesik, legyen bárkiről szó, benne több önbizalom van, jobban jönnek a dolgok, úgyhogy igen, nem volt, a vége már nem volt túlzó, de ugyanúgy készültünk rá, mint minden meccs 5, és és szerencsénk is volt megint, de ma össze is jött sok minden, és az ellenfélnek meg nem, szóval ilyen is van, amikor az ellenfélnek nem jön össze semmi szinten neked, meg minden, akkor ez van, és ez előfordulhatna velünk is, vagy előfordulhat velünk is bármikor, ne fordulna elő soha, vagy csak maximum egyszer, hogy ne ennyire, de ez ma így sikerült, és igen, örülünk neki nagyon.
12: Csákváron igyekeznek a fiatalokat beépíteni, az eredmények azonban azt mutatják, hogy ez a folyamat egyáltalán nem zökkenőmentes. Ezúttal nem volt esélyük a pontszerzésre. A Fejér megyei együttes eddig csupán egyszer nyert, 5 alkalommal pedig vesztesen hagyta el a pályát. Bent András vezetőedző.
15: Hát el kell felejteni ezt a mérkőzést, egyértelmű, hogy a szezon leggyengébb teljesítményétől nyújtottuk. Sajnos ki kell mondani, hogy persze debütálgatnak itt fordulóról fordulóra a fiatalok NB2-be, de egyszerűen, ha ennyi párharcot elveszítünk, teljesen mindegy, hogy a saját kapunk előtt veszítjük el, vagy az ellenfél térfelén nem nyerjük meg, akkor nagyon nehéz lesz itt eredményesnek lenni. És igazából persze nagyon fájó az eredmény, de ugyanennyire fájó, hogy igazából a saját játékunkat nem játszottuk, és azt sem láttam, és ezért nem nagyon volt mihez nyúlni, mert oké, van egy egyéni hiba hátul, van egy kapott gól, vagy bármi egyéb, de ez sokkal bosszantóbb volt, és emiatt nem tudtuk kontrollálni a mérkőzést, vagy visszajönni az egészbe, mert a visszatámadás sem működött azért, mert nem volt nálunk annyit a labda. Hosszú labdákkal játszottunk, ami nem jellemző ránk, tehát ez már egy okokozati következmény volt.
12: Hasonlóan nehéz helyzetben várja a folytatást az FC Nagykanizsa. Annyi különbséggel, hogy a zalaiak újoncként vágtak neki a másodosztály küzdelmeinek. Ezúttal is felvették a harcot az aktuális ellenfelük,

0: Mi hétről hétre kikapunk, úgyhogy ezen el kell gondolkozni. Rengeteg dolgon változtattunk a héten. Azt gondolom, hogy lényegtelen, hogy ez működik vagy nem működik. A lényeg az, hogy most is kikaptunk egy góllal. Nem tudok erre mit mondani, mert mindent megtettünk, azt gondolom, ezen a mérkőzésen is. De a futballban van millió olyan dolog, amire nincs befolyásod. Ez úgy néz ki, hogy most ezekkel nagyon hadilában állunk. Bízom benne, hogy ha tudunk ugyanígy menni tovább, dolgozunk, akkor az ilyen mérkőzéseken ellentétes eredmény lesz, mert az nem jó, hogy folyamatosan csak magyarázkodok itt a mikrofon előtt.
1: Tiszakécskén most minden szép, minden rózsaszín. A csapat az elmúlt évtized legjobb rajtját vette az MB2-ben. A nagykanizsai vendégjáték után is őrzik veretlenségüket. A 2-1-es sikert követően Pintér Csaba vezetőedző nyilatkozott.
2: Amúgy nehéz mérkőzés is volt, de én úgy gondolom, hogy erre is készültünk. Tehát tudtuk, hogy nagyon-nagyon nehéz lesz. Tudtuk azt is, hogy a Kanizsának nem úgy sikerült a rajta, ahogy tervezték. Tudtuk, hogy nehéz helyzetben vannak. Pontosan ezért nehéz mérkőzésre is számítottunk, és az is volt. Ugye az első 20 percben megvoltak a lehetőségeink a gólszerzésre. Nem jött a gól, ez egy picit megfogott minket, de aztán megszereztük a vezetést, és a Kanizsa hamar egalizálta is az eredményt. De utána is nyugodtak maradtunk, tulajdonképpen csináltuk, és ugye nyilatkoztam már a hétvégén is, hogy egy igaz értséget mutatva csapatként most ezt a meccset a cserénk nyerték meg, tulajdonképpen jól beszállva, jókor beszállva lendítették át a csapatot a holtponton, és tulajdonképpen így sikerült megnyernünk ezt a találkozót, de még egyszer hangsúlyozom, nagyon-nagyon nehéz meccs volt. Tudtuk, hogy a Kanizsa tudását nem feltétlen tükrözik a szerzett pontjai, úgyhogy meg is tapasztaltuk.
1: Olykor az ilyen nehezen megszerzett, vagy ki küzdött, ki kínlódott győzelem sokszor többet ér a csapategység és a csapatépítés szempontjából?
2: Mindenféleképpen. Én azt gondolom, hogy ezek a legértékesebb győzelmek. Ez nem csak 3 pontot jelent, hanem ez abszolút egy óriási jelentőséggel bíró győzelem. Tehát ezek a legértékesebb győzelmek. Amikor egy kicsit nehezebb, amikor egy kicsit bonyolultabb, körülményesebb. Hiába játszol fölénybe a mérkőzés különböző szakaszaiba.
1: Mennyire van könnyű dolgot, hiszen továbbra is veretlen a csapat, ugye a kezdeti döntetlenek után, pedig most egymás után futószalagon jönnek a győzelmek.
2: Igazából azért van nehéz dolgom, mert hétről hétre mindig valaki tesz bele extrát, mindig vannak jó teljesítmények, és tulajdonképpen egy ilyen pozitív értelembe vett nehéz dolgom van, tudod, hogy mert mindenki jól szerepel, mindenki hozza magát, van egy-két extra teljesítményünk hétről hétre, és így ugye ezeket azért csak 11 játékos tudok pályára küldeni, tehát ilyen szempontból azért nehéz dolgom van, de összességében nem.
1: A kezdeti bizonytalanság után úgy néz ki, hogy a Mezőkövesd rálépett a győztes útra. 2 vereség után most Zsinórban a 3. győzelmüket aratták. Ezúttal a bajnokságot kiválóan kezdő, de az utóbbi hetekben megtorpant Gyirmótot verték hazai pályán 4-2-re. A Mezőkövesd a végeredménytől nagyobb fölényben játszott, hiszen negyed órával a lefújás előtt már 4-0-ra vezetett. Aztán a hajrában a vendégek kozmetikázni tudtak az eredményen. Máté Péter, a kövesdiek vezetőedzője, így is elégedett lehetett a látottakkal.
3: Az elején picit nehezen találtuk a ritmust, talán lassabban is járattuk a labdát, mint ahogy szerettük volna, illetve a mozgások sem voltak megfelelőek. Azután kontroll alatt tudtuk tartani a meccset labdabirtoklással is, illetve helyzetek kialakításával is. Már az első félidőben azt gondolom, hogy szerezhettünk volna gólt vagy gólokat pici túlzással, de a második félidőben a csapat még rákapcsolt egy fokozatra, és szépségdíjas gólokat szereztünk. Összességében a 80-85. Percig vagyok elégedett a mai teljesítménnyel. Az azt követő periódusban természetesen az ellenfél is megpróbált egylapra feltenni mindent és támadni, de az a 2 gól az egy picit fájó ilyen szempontból. Ha egy picit koncentráltabbak vagyunk a végénél, akkor azt gondolom, hogy 0-ra le lehetett volna hozni ezt a meccset. De ahogy mondom, hétről hétre látszódik a srácokon a fejlődés, egy jobban érünk, érnek össze, úgyhogy természetesen nincs vége semminek. Ez is egy mérkőzés volt a bajnokságból, úgyhogy a következő hétre is megpróbálunk a legjobb tudásunk szerint felkészülni.
4: Marosréti Ervin a labdarúgó másodosztályunk 6. fordulójának eddigi mérkőzéseiről készült összefoglalójának első részét hallhatták, hamarosan majd hallják a másodikat is, viszont zajlik jelenleg

0: hatodik játéknap utolsó mérkődése a Szeged Kazinc Balcika. Ott hagytuk abba a találkozót, pontosabban ott hagytuk ott a találkozót, hogy egy-egyre álltak a felek. Változott-e valami, kérdezem Szabó Bencétől és Szalai Kristóftól?
1: Nem, Laci, nem változott semmi, a 30. percben járunk, egy-egy továbbra is a mérkőzésnek az állása, viszont két helyzetről be tudok számolni. Posztabányinak, illetve Miskolcinak volt egy-egy lehetőség, amellyel veszélyeztették a Kazinc Barcika kapuját, az utóbbi egy szabadrugásból az előző percben próbálkozott. Most is egyébként Miskolci a labda mögött feltette a jobb kezét, és csavarja be a labdát a 16-oson belülre, és ott volt egy érkező Sándor személyében, azonban a lepattanó labdát azt fel tudta szedni Kocsis, és most pedig már rugja előre is, érkezik ott a barcikaiaknak a játékosa, Szikszai, ő próbálta volna összeszedni a labdát, ez nem sikerült, és a középpályán megáll a játék, mert hogy kéz volt ott, úgyhogy a Szeged jöhet majd szabadrugással. Egyébként volt még egy sárga lap az elmúlt percekben, a Szegednek a belső hátvédje, Vékony Viktor kapott egy lapot, úgyhogy a hazai csapatból eddig két lapos van, a vendégből pedig Abdullahinak van egy sárga kártyája. És akkor a szegedi támadás széles volt az, aki próbálta volna megjátszani a labdát. Most ott a 16-osnak a vonaláról jöhet majd egy bedobás, a 32. percben járunk.
2: És Mikló fogja behajítani a labdát, nem középre, megviccelt minket, hanem vissza a belső védő társához, Vékonyhoz, aztán a visszapassz Miklóhoz, az már hát célt tévesztett, és Abdullahi odarohant, és kiharcolt egy szabadrugást a Kazinc Barcika 16-osának előteréből, ott nagyjából az oldalvonal mellett a technikai zónak társaságában, térségében. A lényeg az, hogy barcikai szabadrugás a 32. percben, továbbra is 1-1-es állásra. Jön előre a labda, Abdullahit kell megint kiemelni, ő kérte a labdát, sokat keresik, azért az ő sebességére próbálnak alapozni a barcikaiak Kuttor Attila révén. Aki pedig elkövette most a szabálytalanságot, az Szőke volt, úgyhogy ugyanígy egy távoli szabadrugással folytatódik majd a mérkőzés, csak ezt most éppen nem a barcikaiak, hanem a szegediek fogják majd elvégezni. Még azon se lennénk meglepődve, hogyha még a kapusuk is előre jönne, és ő végezné ezt el. Már volt már olyan, hogy jó messze elhagyta a 16-osát. Takács játékvezető azt mondja, hogy még egy picit vigyék hátrébb, így egészen szinte a felező vonalig viteti hátra a labdát Miskolcival. Ő a szabadrugás specialistája a szegedieknek, most is ő fogja ezt. Ugyan most messziről, egy jó 40-45 méterről, de a 16-oson belülre küldeni. Na nézzük, vágó irányába a labda, kicsúszik a labda kirúgás, vagy szöglet a játékvezető oldalra, int. Ez azt jelenti, hogy a Szeged szöglettel folytatja a mérkőzést.
1: Bár egyébként volt egy halvány kísérlet arra, hogy 11-est reklamáljanak, hogy 11-est szerettek volna ugye a szegedi játékosok, de végül ebből nem lett az, hanem majd egy sarugrugással következhetnek, mert egyébként azt reklamálták, hogy kézhez ért a labda, azonban a játékvezető egyértelműen mutatta, hogy akkor jöjjön a sarokrugás, és a legtöbb szegedi játékos, és ebből fakadóan barcikai, de a 16-osnak a vonalán helyezkedik, ez egy különleges szögletvariáció is lehet. Most vágóik előre topognak most már, és még mindig vár a szöglet elvégzésével Miskolci. Zekics is birkózik ott a védőkkel, most a hosszú oldalra vágó felé, azonban a játékvezető azt mutatja, hogy jöjjön ezt követően a barcika, mert hogyha jól láttam, talán az kezének az intéséből a játékvezetőnek, akkor kikanyarodott a labda, úgyhogy a szögletet nem sikerült jól elvégezni szegedi oldalról. Hát erre felesleges volt ez a nagy készülődés.
2: Na Kocsis, mennyire tudja kirúgni a labdát? Valószínűleg a félpályán túl kell, azért MB2-es kapusnak földről nekifutásból, ezt ő is abszolválja ezt a feladatot, viszont vágó az, aki vissza tudta csúsztatni a labdát, mondjuk csúsztatás az általában hátrafele történik, ez most előrefele volt, úgyhogy mondjuk Pelyesnek. Kártik a leshatáron indítja Gresót, nézzük, hogy mit kezd vele a barcikai csatár. Gresó leviszi, mondhatni oldalra, aztán visszacenterezi középre, neki kellene ott lennie, mert Szikszai most forgolódik a labdába, visszaadja Gresónak, 16-os előterében a labda, Kártik egy kötént is kiosztanak ott Hudák révén a Kazinc barcikaiak, de aztán a 16-oson belüli tömörölés után a Szeged megszerzi a labdát, és Márkvárt már nyargal a jobb oldalon. Márkvárt A Szeged jobb oldalán felfut a 16-os csücskéig, Márk Márt megvárja, társát befele cselez, balla bepasszolja Zimonyinak, Zimonyi ráfordul lőballal! Picit lecsúszott a lábáról a labda, külsővel talált el, így a kaputól távolodott a labda folyamatosan, de szép támadásépítés volt, 16-oson belüli próbálkozást is fel tudunk írni a Szeged csapatához. Zimonyi volt, aki veszélyeztetett. Hogy tetszett eddig, Feri, az elmúlt 35 perc? Azért Márkvár Dávidról mi beszéltünk itt, hogy hát nem... kvalitásokra nem az a tipikus jobb szélső, aki a mai modern futballnak megfelelne, ehhez képest most ránk cáfolt, szépen szaladt föl vele, ott jobb oldalt a támadás.
3: Igen, hát ő az a típusú szélső játékos, aki azért belül is jól érzi magát, és hosszú éveken keresztül még NB1-ben is játszott belső középpályás, tehát mindazokat a stílusjegyeket magában hordozza, amihez egy belső középpályásnak kell. Igazából ő a szélélő tudja szervezni a játékot, adott esetben befelé tud indulni, vagy labdával, vagy labda nélkül is helyet csinálni a szélső védőnek. És most is szép labdát adott Zimonyinak. Az az érdekes Zimonyival kapcsolatban, hogy ő az a típusú csatár, aki az egy zsebkendőnyi területen rögtön egyből a kaput nézi, és most is egy rosszul átvett labdát gyakorlatilag balla félfordulattal próbált eltalálni, ami nagyon-nagyon nehéz technikai elem. Ha jól vette volna át, és összjátékot tud kezdeményezni, akár Márk Vátal, akkor talán még nagyobb helyzet lehetett volna. Hát Zimonyit így kell elfogadni, szerintem 10-ből 9, amikor kimegy a stadionba, 10-ből meg meglövi élete gólját. Ő egy tipikusan befejező csatár.
2: Akkor mi van 9 próbálkozása?
1: Meglátjuk. Minden esetre, ha már próbálkozások, akkor épp most nézem, hogy a kaput által a lövések száma mind a két oldalon 2-2, tehát ilyen értelemben kiegyenlített a mérkőzés, csak ahogy most az állásra is tekintek. Viszont itt egy nagy szóló volt, és a játékvezető pedig befújta azt a fajta szabálytalanságot, amelyet látott, mert hogy Schuster nagyszerűen ment el a szegedi védőknek a gyűrűjében, 4 játékos mellett is valamelyest el tudta vezetni a labdát, de azért csak megakasztották, és ezt követően pedig jöhet majd Hudák, vagy éppen majd csapattársa egy szabadrugással. Azért Hudák is egy rutinos játékosnak mondható, 32 éves, és most ő ívelheti be középre a labdát. A 16-osnak a vonalán helyezkednek a szegedi védők, előttük a barcikai támadó játékosok, éppen Gressó az, aki figyelte a labdát, amelyet figyeltett is, mert köze nem volt hozzá, de nem az ő hibájából, hanem a csapattársa hibájából, hiszen beívelték gyakorlatilag a szegedi kapusnak a kezébe, és könnyedén le tudta szedni a labdát, úgyhogy jöhet majd ezt követően, ahogy nézem, a barcika csapata, mert kiment a labda az oldalvonalon egy bedobással, úgyhogy a barcikai lábakon, vagy inkább most fejeken a labda.
2: Nem tudom, hogy valaki feküdt a földön sérülés miatt, azért rúgta ki így Mikló, mert teljesen indokolatlan volt az, hogy miért kapott bele egyből ballal, és az oldalvonalon túlra továbbította a labdát. A barcika azóta már fölhozta a Szeged térfelére is a játékszert, azonban Szőke labdavezetését megszakítja Takácsnak a sípje, ez azt jelenti, hogy faltot látott valahol a játékvezető. Szegedi szabadrugással folytatjuk, a belső védők adogatnak egymás közt, széles, vékony, és most egészen Miskolciig, a Szeged bal szélsőig futott ki a játék. Zimonyi, az ő megmozdulásai mindig üde színfolt, lehet látni az agilitását, a sebességét, a gyorsaságát. Zimonyi, ói, hátulra nagyon-nagyon-nagyot kapott, jól láttam, Posztományi volt, az így van. Ez valószínűleg sárga kártya lesz, így is van. Utána megy egy kis szövegelés egymásnak, nem tetszett Kártiknak, hogy miért állt föl neki. Miért állt föl neki Posztoványi, de megbeszéli a két játékos, aztán elmondja saját sérelmeit a Kazincz Barcika csapatkapitány. Aha, most már lehetett látni, hogy mit reklamált. Ugye elcsúszott Kártik,
1: nem akart
2: így...
1: ő annyira megrugni, ha meg akart rugni egyáltalán.
2: Ezért nézett ki ennyire rosszul.
3: Igen, de nem mentesíti a sárga lap alól a játékost, elcsúszásból véletlenül követi azt el, úgyhogy teljesen jogos volt a sárga lap. És egy újabb lehetőség szabadrugásból a Szeged előtt.
2: Ugye nemrég volt a Ferencváros meccsen, volt a Trabzonspor, ott is elcsúszott Malinovszki, és úgy ért bele Gomeznek a bokájára.
3: Hát igen, de boka felett rúgta meg Gomez.
2: De az is elcsúszásból indult, és szerencsére ebből nem lett. Abból sem lett súlyosabb sérülés, és szerencsére itt sem. Na viszont Márkvár Dávid, akiről már beszéltünk az elmúlt néhány percben, most nem Miskolci állt a labda mögé, ő végezte el közelebbről a szabadrugást, illetve szögletet is már a mérkőzésen, hanem most Márkvár 30-ról 40. perc. Márkvár Dávid fújtat egyet, jobban nem lövi rá, hanem beadja, érdekes volt. Na, kapás lövés, az viszont jól nézett ki. A lepattanót a második hullámból érkező Sándor volt az, aki rátűzte, picit közelebbről, 20-25 méterről, viszont hát nem tudom, ebben a szabadrugásban talán egy picit több volt, de ennyit tudott most a Szeged kihozni belőle. 40. perc, Szeged Kazincz Barcika 1-1.
1: Kotyus jön a kirugással, lesz követően természetesen, és akkor nézzük, hogy kit keres, mert hogy átrugja a szegedi térfélre a labdát. Gresó futott ott előrébb, de végül is nem őt találta meg a labda, hanem Szikszait, aki most ezen az oldalon helyezkedik, Abdullahi pedig inkább bent középen. Ugye ők a két szélső játékosai a Kazincz Barcika együttesének, most a bedobás érkezett Ferencitől, majd ezt követően a labdát el is veszítette a vendégcsapat, és akkor jöhet a Szeged. A 41. percben járunk, Mikló az, aki próbálna egy kényszerítőt játszani csapattársával, Zimonyival, és Zimonyi egészen hátul most már a felező vonalhoz, és vissza sétált, vagy visszafutott, és egy nagyon jó ívelést tett előre, mert hogy ott van a lehetőség bizony, és nem sikerült végül is betenni a labdát középre, de még ott van Miskolci előtt a lehetőség, majd ezt követően Zimonyi is ismételten hozzá egy Miskolci lövés, és lepattantott a blokkról, azonban nem ért készhez a labda, így nem 11-es, felszedi a labdát széles a szegedieknek a védője, és most a Szeged birtokolhatja a labdát a Kazincz Barcikának a térfelén. Most a csapatkapitány fordul meg párszor, mert nem talál társat magának, mármint itt a szegedi oldalról vágó Leventéről beszélek, és most Márkvárt él a labdába, de ő se fut igazán, hanem azt mutatja, hogy mozogjanak valamerre a csapattársak. Hiányolja tehát a mozgást a rutinos magyar válogatott játékos. Most kikerül oldalra a labda Sándor, ő inkább előre íveli a labdát, és ez nem jó Márkvártnak, ellenben Kocsisnak igen, úgyhogy a barcikai kapus felszedte a labdát.
2: Hát még nem szedte föl, még csak simogatja, tologatja, de pillanatokon belül ezt is valószínűleg megteszi. 1-1 a mérkőzés állása továbbra is, 42. percben járunk. Kocsis annyira tologatta a barcikai kapus a labdát, hogy el is csúszott, amikor felküldte a mezőnybe. Sikerül kifejelni a Sándornak, úgyhogy már az ellenfél térfeléről, amint barcikai szempontból, tehát a Szeged térfeléről jöhet egy Ferenci bedobás. Gresót keresik, Gresó viszont húzta a mezét ellenfelének, szélesnek, belső védőnek, amivel a Szeged játékosáról beszélek, és itt Takács játékvezető azt mondta, hogy akkor jöjjenek a hazaiak labdával. Mikló most már a szegediek bal oldalán fejlődik fel a következő akció, Zimonyi picit pontatlanul teszi, hátra térdmagasságban passzolta vissza a labdát Vékonynak, Zimonyi kapja vissza rendre, őt keresik a szegediek minden egyes támadásnál. Mikló viszi befele, a bal hátvéd picit befele cselez, elveszti, jó volt a becsúszása ott hetessel Hudáknak, és a játékvezető pedig előszeretettel használja a sárga lapot fegyelmezési célból. Egy újabb szegedi játékos sárgul be, miután Hudákot megrúgta Mikló, így a 43. percen fel tudjuk írni, hogy ő is besárgult ezen a mérkőzésen. Az állás még továbbra is egy-egy.
1: És a Barcikának a középpályása pedig továbbra is a földön, és a sárga lapot így a visszajátszás alapján talán mondhatom, hogy teljesen jogos, amelyet a játékvezető kiosztott. Mikló Roland sétálhat vissza a saját pozíciójába. Hudák szerencsére pedig most már felkelt és igazgatja a sportszárát, és a játék pedig folytatódhat. Két labda jelenleg a pályán, úgyhogy azért még áll a játék, de most már azért csak sikerül elvégezni ezt a szabadrugást, amely a Barcikának a térfeléről jár. Kutor Attila pedig előre küldi a csapatát, és a kapus jön elvégezni ezt a szabadrugást. Kocsis, azt figyeltem meg, hogy többször elcsúszott már ezeknél az erőre ívelt labnáknál, ellenben nagyon nagy erőt tud beletenni mindig, úgyhogy lássuk, hogy ezúttal mit választ, és most is elcsúszik, úgyhogy ebbe semmi újdonság nincsen, de nem rúgta nagyon rossz helyre barcikai szempontból, mert hogy Ferenci végül is összeszedte ott a hiba után, amelyet Szikszai követett el olyan értelemben, hogy nem tudta megtartani a labdát, de most ismételten egy hiba tőle, mert hogy Sándor mellett nem tudta bent tartani a labdát ott a pályának a most már szegedi oldalról nézve a jobb oldalán, a bedobás pedig érkezik be középre. Zekics az, aki megpróbálja a labdát megszerezni a szegedi játékosoknak, miután oda pattant elé a labda, majd ezt követően felszedi onnan a labdát a középpályáról Szőke, és végül is a szegedi játékosoknál, úgyhogy eléggé pörgős a játék, pont ezt mondtam én itt Bene Ferencnek, amikor nem volt nálunk a szó, hogy azért a tegnapi NB1-es meccsnél ez egy pörgősebb találkozónak tűnik. 45. percben járunk, a szegedi támadás kibontakozik a pályának a jobb oldalán, Márkvárt vár egy kicsit, majd beteszi középre, ott van még a lehetőség, azonban az érkező játékosok nem tudták a labdát megszerezni, Kártik elindul, és akkor most a Barcika is indulhatnak, Resó rossz labdát ad, hátra kerül egészen a szegedi kapusig.
2: Illés passzolja vissza a labdát, a mezőben mutatja Szélesnek, hogy nyugalom, nem támadja senki, nyugodtan átveheti, meg is vezetheti a labdát, eleget tesz kapusa kérésének a szegediek belső védője. Vágó most már hatos pozícióban mélyen visszament labdáért, ő próbálja most a fazont szabni a karmesteri pálca, hogyha az előbb azt mondtam, hogy Simonyinál van, akkor lehet mondani védekezésben, hogy Vágónál. Jó lett volna a kiugratás Abdullahi részéről, de Gresóval nem értették meg egymást, így a labda megint csak Illésnél, a jelzett hosszabbítás pedig egy perc lesz, amit a negyedik játékvezető mutatott fel a szegedi Szent Gellért Fórum közönségének, illetve a kommentátoroknak is. Vékony húzza ki a labdát, húzná ki egészen pontosan, viszont nem jut messzire a labda, Schuster visszafejeli, ebből még lehet baj a szegedi oldalon. Oda teszi Kártik a túloldalra Szikszainak, Szikszai lekészíti szépen a labdát, ebből most baloldalt fejlődik a barcikai támadás, Ferenci teszi be középre, de ott Vágó, mint egy nagy hóri horgas belső védő, hiába most védekező középpályás a mai mérkőzésen és a Szeged idei szezonjában, szépen kifejelte a labdát. Miskolc indítja Zimonyit, nagy futóverseny most Zimonyi és Schuster között, Schuster előnyösebb pozícióban volt, hátrapasszolja a kapusának Kocsishoz. 16-oson belül megtámadja Zimonyi a barcikai kapust, és ő pedig az oldalvonalon túlra emeli a labdát, bedobással folytatódik a mérkőzés, amennyiben folytatód, 6 pont, ezt akartam mondani, hogy lejárt a jelzett egy perces hosszabbítás, a játékvezető pedig nem várta meg, hogy a Szeged milyen irányba dobja a labdát, inkább az öltözőbe parancsolta őket, hát legalább 15 percre. A mérkőzés állása tehát az NB 2 6. fordulójának záró mérkőzésén Szeged, Kazincbarcika 1-1, mi elmegyünk 15 percnyi szünetre, addig is a szó a stúdiói.
0: 2,5 perc elmúlt, 4:09, nagyjából 4 óra múlva folytatódik a másodosztályú labdarúgó mérkőzés, természetesen akkor majd folytatjuk mi is a közvetítésünket. Itt a szünetben lesznek hírek a Nemzeti Sportrádióban, de előtte a YouTube énekel nekünk egy olyan napról, mint a mai, egy csodálatos napról.
4: Körkapcsolás. Élő közvetítések, interjú, elemzések. Ez a Körkapcsolás a Nemzeti Sportrádióban.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
1: Eladta legértékesebb játékosát a Ferencváros, feljelentést tesz a közmédia jelenlegi vezetése. Reggelig többfelé kialakulhatnak záporok, zivatarok. Köszöntöm a hallgatókat, Nagy Alexandra vagyok.
0: Sporthírek.
1: Bejelentette visszavonulását az argentin válogatottól Lionel Messi. A 39 éves játékos 2005. augusztus 17-én Budapesten mutatkozott be hazája válogatottjában. De 47 másodperc után piros lapot kapott Magyarország ellen, amiért lekönyökölte Vancák Vilmost. Messi azóta 207 mérkőzésen lépett pályára a felnőtt válogatottban. 125-ször talált be, valamint kiosztott 68 gólpasszt. 2022-ben Katarban pedig világbajnok lett hazája nemzeti 11 évvel. Az angol élvonalbeli labdarúgó bajnokságban szereplő Liverpoolnál folytatja pályafutását a PSG francia válogatott sztárja Bradley Barcola. Ezt a klub jelentette be hivatalos honlapján. Barcola, aki többek között két bajnokok ligáját nyert a párizsi klubbal, péntek este már bemutatkozhat Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos csapattársaként az Ipswich Town elleni mérkőzésen. Eladta legértékesebb játékosát a Ferencváros. Az izraeli élvonalban érdekelt Maccabi Tel Aviv a hivatalos felületein közölte, hogy szerződtette a zöldfehérektől Gabriel Kanikovskit. Mivel az izraeli légióst 2028-ig élő szerződést kötötte a Ferencvároshoz, vélhetően nem ingyen tért vissza hazájába. A Transfermarkt 4 millió euróra becsülte a játékos értékét. Négy helyen változott az isztambuli selejtezőhöz képest a pénteken kezdődő női kosárlabda világbajnokságra utazó csapat összetétele. Az utolsó csökkentés áldozata Lackó Sára. Az idén Magyar Kupa győztes Sopron Baszkit 21 éves hátvédje lett. Visszakerült azonban a keretbe Kányási Veronika, Széki Barnai Judit és Tuder Ágnes is. Második mérkőzését is megnyerte a magyar szokka válogatott a Németországban zajló VB-n. Ezúttal Uruguayt győzték le 3-0-ra. Ennek köszönhetően pedig tovább jutottak csoportjukból.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
1: Benyújtotta a parlamentnek az idei költségvetés módosítását a kormány. Az új dokumentumban a hiánycél az eredetileg még az előző kormány által tervezett 3,7% helyett 7,5% lett. A kormány előrejelzése szerint a magyar gazdaság 2026-ban 2%-kal bővülhet, szemben az előző kabinet által előrejelzett 4,1%-kal. A módosítás célja, hogy a büdzsé a tényleges gazdasági és államháztartási folyamatokat tükrözze, és a közpénzügyi gazdálkodás hitelességét erősítse. Több mint 1000 milliárd forint értékű közvagyon kerül vissza az államhoz a közérdekű vagyonkezelő alapítványok megszüntetésével, közölte a miniszterelnökség. Emlékeztetnek, hogy ma lezárul 16 felsőoktatási tevékenységet nem végző KEKVA felszámolása. Hozzátették, hogy ezzel egy fontos akadály is elhárul az uniós források hazahozatala elől. Feljelentést tesz a közmédia vezetése a korábbi törvénytelen irányítás miatt, közölte a Duna Média Szolgáltató sajtó- és marketingirodája. Az átvilágításkor előkerült belső levelezések, nyilatkozatok és egyéb dokumentumok alapján több részlet is kiderült, hogyan működött az elmúlt években a politikai felügyelet a közmédiában, és milyen szerepet töltött be az intézmény irányításában Várhegyi Attila, Fideszhez köthető politikus és üzletember.
0: Közlekedés.
1: Az M43-as autópályán a Csanádpalota határ felé vezető oldalán a 8-as kilométernél a Sándorfalva Szeged észak csomópont fel és lehajtóágát lezárták, a javasolt kerülő utakat sárga táblák jelzik.
0: Időjárás.
1: Reggelig előbb a Dunántúlon, majd a középső területeken is előfordulhat zápor, erős széllel kísért zivatar. Holnap felszakadozik a felhőzet, és túlnyomóan napos, száraz idő lesz. Éjszaka 14-21, napközben 27-32 fok várható.
0: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sportrádió.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Nemzeti Sportrádió. Élő közvetítések, interjúk, elemzések a Nemzeti Sportrádióban. Ez a Körkapcsolás.
1: Ricky Martin spanyol zenéje után egy hír a spanyol labdarúgás első osztályából, jelenleg zajlik az Osasuna-Hetafe mérkődés. A szünetben az Osasuna 1-0 arányban vezet. Olaszországban a mai nap során két mérkődés rendeznek, a hajránál tart a Lecce AS Róma mérkődés 0-4, vagyis a Róma idegenben vezet, és 20:45-kor kezdődik az Atalanta Bologna, viszont már is kezdődik a második játékrész, a Szeged Kazinc Barcika találkozón, úgyhogy ismételten a szó Szabó Bencé, Szalai Kristófé és Bene Ferencé.
2: 1-1-ről folytatódik a mérkőzés, és volt két csere, 1-1 a Szeged, illetve a Kazinc Barcikai oldalon. Abdullahi lejött a pályáról, az első félidős teljesítmény alapján én nem csodálom annyira, Trencsényi Bence a helyén a folytatásban, ő fog majd tehát a pályának a jobb oldalán játszani, barcikai oldalról, míg a szegedieknél is volt egy csere, közben pedig felszedi, vagy megfogja a labdát a Barcika kapusa, Kocsis. Szóval a hazai oldalról a csere, Zekics lejött a pályáról, és Haragos Viktor a folytatásban, tehát ők folytatják majd a játékot a találkozónak a 46. percében, tehát már az első félidőt elhagyva a második játékrész elején járunk.
3: Nem tudom, hogy hogyan értékeli ezeket a cseréket Bene Ferenc, hogy változtatott ugye center pozíción Lackó Zsolt, és ugyan már picit azt is lehetett volna gondolni, hogy aki a kezdőrugást végzi el a másik félben, ő állt be Zekics helyett, de végül is nem. Szóval nem voltál, te sem elégedett a Szeged csatárának játékával?
4: Alapjában jövő, én nekem a támadójátékot tekintve inkább a szegediekkel van problémám, tehát a dominancia megvan, az ellenfél tér felén áthelyezett súlypont megvan, viszont a támadó harmadban én kevés tudatosságot és kevés vállalkozó kedvet látok. Az kétségtelen, hogy Zimonyi egyrészt a gólja miatt, másrészt a kezdeményező készsége miatt jogosan maradt fenn a pályán, de az tény, hogy bizony Zekics elmaradta a minőségi döntések elmaradtak részéről, és egy nagyon logikus lépés lehet, hogy a támadójáték javítás érdekében itt cserét húzott meg Lackó Zsolt. Viszont egyértelmű a Kazincbarcika részéről Kuttor Attila szándéka, ott Gresó center pozíciója megkérdőjelezhetetlen, de bizony a széleken a támadójátékot fel kell gyorsítani, meg kell erősíteni, mert egyértelmű labdaszerzések utáni kontrákból veszélyes a Kazincbarcika.
3: Most például beadással is veszélyeztetett a vendégcsapat, pontatlan volt a középre tett labda, sikerült szélesnek kifejelni. Zimonyi aktivizálja magát megint, a szegedi jobb oldalon megy a játék, Márkvárt visszaadja belső védőtársának a labdát, úgyhogy ebből nem lesz gyors kontra semmiféleképpen. Na talán most vékony oldalán kitesz ilyen Miklónak, és akkor a szegediek a jobb oldalról el tudnak jutni saját maguk bal oldalára, ez megtörténik, Márkvárt is a labdába ér. Na nézzük Miskolci, tőle azért lehet várni fineszt, mint például most. Szegedi helyzet, a 16-oson belül pattog a labda, és mutatja a hosszú oldal, teljesen érkezett Posztoványi, és Márkvárt is mégsem került át hozzájuk a labda. Viszont egy szegedi játékos lent maradt a földön, méghozzá Mikló volt az, aki elnyargaltott a szegedi bal oldalon, és így tört a 16-oson belülre, és lehet, hogy esés közben picit meghúzta, vagy a derekát, vagy a vállát, ami biztos, hogy szöglettel folytatódik a mérkőzés. Haragos, Vágó, Sándor, mindenki ott van a 16-oson belül, Miskolci pedig emeli jobb kezét, teszi középre a labdát, hát a hosszú oldalra Vágó emelkedik, aztán Haragos pedig hát háttal próbált ráfejelni a kapura labdát, inkább fölfele fejelte az égbe, Kocsis pedig köszönte szépen, és az 5-ösön belül lehúzta a labdát. 49. perc továbbra is, Szeged Kazinc Barcika 1-1.
2: Elsőre kikerekedett a szemem, amikor azt mondtad, hogy Haragos Sándor.
3: Haragos is, beszél. És Sándor is ott volt.
2: Így van, ez kétségtelen, hogy ott voltak a 16-oson belül, most viszont már a barcikai játékosoknak a lábán a labda. Egészen eddig, mert hogy Szikszai nem tudta bent tartani. Kuttor Attilának pedig ez nem is tetszik. Mutatja most, hogy menjenek vissza védekezni csapatának játékosai, Sándor pedig jön dobni a 49. percben. A játékvezető mutatja, hogy eddig jöjjön, most íveli előre a labdát, és ott talán sikerül megszereznie Haragosnak, aki mondhatjuk talán, hogy szélsőnek állt be, alapvetően azért ő a Csákvár csapatában is, amikor én figyeltem őt, akkor inkább szélső játékosként szerepelt, aztán majd meglátjuk, hogy itt a második játék részben hol fog helyezkedni legfőképpen. Most minden esetre az ő kezében a labda, és jöhet be. A bedobás egészen jól behajította a labdát oda az ötösre, és végül is marad a szegedieknél a labda, jöhet föl a támadás egy fölíveléssel, akár Zimonyi is próbálkozhatna, azonban a labdát elveszíti. Gresó, egy indítás, és ez nem rossz, ott Trencsényi rögtön meg is iramodhat a labdával, végül is tovább tudta passzolni csapattársához, Szőkéhez, Szőke pedig már a 16-oson belül beteszi, és ott nem érkezik senki középen. Márkvár Dávid pedig a másik oldalon összeszedte a labdát. 49. percet is elhagyjuk, 50. percben járunk, 1-1 a mérkőzésnek az állása.
5: Miskolci rohamoz, egyedül ráviszi a kazincbarcikai védelemre, Miskolci 16 méterre a kaputól, Zimonyi, hát rosszul vette át, Zimonyi nem tudott betörni a boxon belülre. Na talán most Márkvárt, a szegedi jobb oldalon nem jó az átvétele, vagyis pontos volt, csak nem előre fele tudta maga elíteni a labdát. Posztobányi beteszi középre, van fejes Zimonyi révén mellé. Picit hosszú volt Zimonyinak a labda, talán, hogyha Miklónak elengedi, ő hosszú jobban rá tudott volna bal belsővel készülni erre a lövésre. Picit mély volt azért Posztobányitól ez a beadás, a 16-os, a szegedi jobb oldalról jött a beadás, és úgy az ötös, hát hosszú oldali ötös magasságában tudta fejjel kapura tenni, továbbítani a labdát Zimonyi, de hát nem lehetett ezt kapura tenni pontosan, hogy gól legyen, hiszen jócskán-jócskán le volt maradva. Nem volt pontos ez a beadás, de szegedi helyzetet tudunk megint csak felírni jegyzetfüzetünkben. Mikló azóta szerel, Kazincbarcikai bedobással folytatjuk majd az 51. percben, amikor a mérkőzés állása továbbra is Szeged, Kazincbarcika 1-1.
2: Gresó az, aki kéri a labdát, azonban nem ő kapja most elsőre. Másodjára már majdnem úgy tűnt, hogy ő kapja, de végül is ott Trencsényi az, aki bele tudott egyet úgy rugni, hogy akár előre is jó lehessen ott Gresónak. Most hátul jár a labda egészen a szegedi kapustál Illésnél, ő vágta előre, és sikerül ott Hudáknak visszatenni fejjel, azonban úgy tűnik, hogy a szegedi játékosok csak el tudják hozni a labdát ott a pályának a bal oldaláról, átíval és a jobb oldalra, azonban megakad a labda Ferenciben. Jól helyezkedett a rutinos válogatott futballista. Ugye Debrecenben elég sok időt eltöltött a Loki együttesével, volt bajnok is. Közben Márkvárt már a jobb oldalon, mert hogy Ferenci elő helyezkedik, és a beadása pedig Kocsis kezébe száll, le tudta húzni. Hát ezek a beadások nem lennének rosszak, ugye az elképzelés az megvan mind a két oldalon, azonban jól érkező játékosból van kevesebb. Ugye az előbbiekben Zimonyinak volt egy fejes, egy ilyen úgymond érkezése, azonban a kapu felületét akkor sem sikerült eltalálni. Azért Zimonyi nem egy magas játékos, de most ez nem is olyan beadás volt, amelyet fejjel kellett volna megjátszani Márkvárt részéről. 53. percben járunk, 1-1 továbbra is a Szeged Barcika.
5: Sándor kapja vissza a labdát Márkvártól, a szegediek jobb oldalról viszik át a labdát a bal oldalukra, most éppen a kezdőkör közepén a labda, így továbbítja Vékony a labdát Mikló felé, megkapja a labdát most pontosan az imént említett Mikló, vágó, most már átléptek labdával az ellenfél tér felé. Ró, egy köténypassz, ez szép volt, mutatós, tetszik is a közönségnek, Miskolcitól lehet látni ilyen finomságokat, fineszes ötleteket, és aztán szépen ki is tudja az ötletet vitelezni a Szegednek a játékosa. Hátul újra a labda, a barcikaiak nem támadnak le, visszazárnak a saját térfelükre, így nagyon mélyről kell építkeznie most is a Szegednek. Sándor, na Márkvárt, most picit van előtte terület, szabadabban tud mozogni Márkvárt Dávid, a szegedi jobb oldalt a labda, Posztobányi, ők vannak ketten, ott Zimonyi, ez picit elkapkodta, Márkvárt jó helyre mozgott be, Zimonyi viszont hát elkapkodta, és egyből, amit érzett elsőre, azt próbálta megvalósítani, hát több-kevesebb, most éppen kevesebb sikerrel. Ebből fejlődik a Kazincbarcika, a barcikaiak jobb oldalán a játék. Szőke odaadja a labdát Schusternek, Schuster beviszi szinte a 16-oson belülre, visszatenné Szőkének, ez is egy pontatlan labda, vágót kell megint megdicsérni, mindenhol ott van vágó, és most egy szabálytalanságot is elkövetnek ellene, kiharcolja ezt a faltot, Kártik volt az, aki lerántotta a szegediek csapatkapitányát. Neki már van egy sárga lapja egyébként, hogyha Dumájer is kap egy másodikat, akkor onnantól kezdve hát bajba kerülhetne a Kazincbarcika. Mikló a bal oldalon, teljesen jobb oldalt, Zimonyi, megmenti még Zimonyi, a 16-oson belül a labda, és a lövés távolról, Posztobányi 17 méterről, ez jócskán mellé, de még egy szegedi kapulövést fel tudtunk írni. Az 55. percnél járunk már, Szeged, Kazincbarcika 1-1.
2: Igen, egyébként nem volt ez rossz elgondolás. Haragos volt az, aki visszakészítette a labdát, és érkezett ott 20 méterről Posztoványi. Ugye ő a nyáron váltott csapatot, mert hogy eddig az MB2-ben a Budafok együttesében játszott, most pedig Kocsis az, aki lehelyezi a labdát, és a kirúgáshoz készülődik. Az 55. percben fogja majd felívelni a labdát, most száll előre, és át az ellenfél térfelére. Ott Gresó talán el tudott volna menni a labdával, de ahogy én ezt már éppen kimondtam, akkor a labda már tovább csúszott, és a szegedi védőknek, védőjátékosoknak lett jó, ahogy most is náluk a labda, mert hogy bedobással következhetnek. Zimonyi csóválja a fejét, tehát az előbbi védekezéssel, vagy éppen támadás építése volt kevésbé elégedett, bár Posztobányinak nem volt rossz az a megoldás, csak a kapu felületét nem tudta eltalálni. Most előre kerül a labda, és furcsa módon ér bele ott Nagy Zsombor, azonban csak le tudják venni a barcikai játékosok a labdát, de ismételten egy érdekes labdába érés volt. Minden esetre ez most jó Kuttor Attila együttesének, ahol úgy látom, hogy cserék készülődnek, mert hogy két játékos is be fog állni majd a mérkőzésen. Kérdés nyilván, hogy hogyan változtatja meg majd ez a játék képét, mert azért az elmúlt percekben inkább szegedi próbálkozásokról tudtunk itt beszámolni. Most hátul jár a labda, és szállhat előre, akár a Szeged térfelére.
3: Ez meg is történt, de hogy kipattog-e az a jövő zenéje, nem, még bele tudott csúsztatni Sándor, bent tartja, olyannyira bent tartja, hogy aztán Márkvárt harcolt ki már a Kazincbarcikai térfélen egy szabálytalanságot. Ferenci volt az, aki hátulról fellökte Márkvártot, és ha már ott van a labdánál a korábbi Diós Győri játékos, akkor úgy van vele, hogy elvégzi ezt a szabadrugást Lackó Zsolt kispadja előtt. Ugye ő a Szeged vezetőedzője. Miskolci volt felelőtlen, és szórja el a labdát szinte utolsó emberként. Kuttor Attila reklamálja is a sárga lapot, és oda is adja a játékvezető Miskolcinak ezt a sárga kártyát, hogy újabb szegedi játékos kap figyelmeztetést. Valóban a fiatalság, bolondság, a 19 esztendős játékos, úgyhogy mindössze csak egy ember volt mögötte egy védő, annyira előre helyezkedett az összes szegedi játékos, úgy akart köténypaszt adni. Az előbb sikerült, az előbb működött, de most ez egyáltalán nem vált be, úgyhogy lehet, hogy egy picit majd leszidják Miskolcit a mérkőzés végén, holott egyébként a játék az teljesen vállalatos, sőt kitűnik a Szeged csapatából. Zimonyit lehet még felsorolni, Vágót, illetve hogyha három játékos kellene mondani, akkor nálam Miskolc is ott van a három legjobb szegedi játékos között. Amit Bence pedig megjósolt egy perccel ezelőtt, jön a kettős csere a Kazincbarcika csapatából, és jön az ismertetése is ennek.
2: Köszönöm, hogy meghagyod nekem a lehetőséget. Két csere, tehát Szikszai lejött a pályáról, és Verpik a folytatásban. Ő egy 18 éves ukrán nemzetiségű játékos, de van neki szerintem magyar állampolgársága is, viszont okorongónak biztosan nincsen, viszont ő is egy fiatal játékos, ő is a kisvárdai kooperáció miatt szerepelhet a Barcika együttesében, úgyhogy ő pedig Gresót váltotta. Egyébként neki van a legtöbb gólja, hogyha a házi góllövő listát nézzük a Barcika oldaláról. Ő három gólos eddig a bajnokságban, és egy gólpaszt is kiosztott eddig, úgyhogy majd meglátjuk, hogy itt a mai mérkőzésen mire megy a Szeged védelmével és kapusával. Most biztos, hogy megkapja a labdát ott Verpik, és a két csere játszik össze. A Koronkó elég magas játékos, meg tudja tartani a labdát, erre mindenképpen jó. Majd ezt követően pedig Ferenci lő, és egy kapufa! Vagyis pontosabban felső lét 20 méterről, hát Ferenci előre jött, és megkísérelte bevenni a Szeged kapuját, majdnem sikerrel járt, azonban marad még a Barcikánál továbbra is a labda, jöhet a széléről a beadás, a jobb széléről, ott nem tud belenyúlni a kapus, feltette ugyan a kezét Illés Bence, azonban nem tudom, hogy bele tudott-e érni. Minden esetre ez egy óriási kapufa volt, és jelentkezett egyből a Barcika a két csere után. Talán egy kicsit megzavarta ez a szegedi védőjátékosokat. Szépen játszott össze a két cserejátékos, Verpik és Okoronkó, csak ki tudom mondani. Úgyhogy jelenleg nem változott az állás, de némileg felpörgött a játék.
3: Na, a második fél idő eddigi legszebb jelenetét lehetett látni, hogy Ferenci rátűzi 25-ről ballal a kapura. Óriási csattanós kapufa volt, szerintem még az adásban is lehetett hallani. Trencsényi kártik törbe a 16-oson belülre, viszont elveszti a labdát. Posztabányi az, aki összeszedi
5: a 16-osuk előterében is kiteszi balra, és akkor így fejlődhet föl ezzel a rendülettel a szegedi kontratámadás. Mikló átmegy az ellenfél tér felére, a barszikai térféren, viszont rossz a passz a Zimonyi, a Zimonyit megelőzték hátulra, Szőke volt az, akit meg kell dicsérni, Trencsényi hozza már át a Szeged tér felére. Kiteszi a labdát, csapattársához most jött balról egy beadás Veprik, még egy sem, még nem adja be, most bal külsővel középre Veprik, ez átmegy Okoronkón is, Illés pedig kijön a kapujából és bent tartja a 16-osán belül, így fölveheti, további plusz időhöz, másodpercekhez jut ezzel a Szeged kapusa. Okoronkón nem támadja meg Illés, visszakocog a 16-osan belülre, és akkor most passzolja ki a labdát széleshez. Kutor Attila is és Lackó Zsolt is állva nézi a mérkőzést, szinte egy másodpercre sem hagyják el a technikai zónájuk elejét, folyamatosan ott próbálnak lenni csapatukkal a mérkőzés 90 percén keresztül. Kártik kapja a labdát meg csapattársától, viszont szépen közbe tudott lépni ott Miskolci, kipasszolja oldalra, és akkor reagál is Lackó Zsolt a kettős Kazincz-barcikai változtatásokra, és amint megtörténnek a cserék, majd mi is beszámolunk pontosan, hogy kik azok a játékosok, akik érkeznek, illetve hagyják el a játékteret. Okoronkó lerántják, és jön a szabadrugás, és egy újabb szegedi sárgalap, azért már nem az első, nem a második, olyannyira nem az első, és nem a második, hogy nem csak sárgalapok vannak, illetve a gólok a mérkőzésen, hanem most már piros lapról is be tudunk számolni. A 61. percben, aki elhagyja a pályát, az Vékony lesz, őt állítja ki második sárgalappal Takács játékvezető. Okoronkót a mezénél fogva húzza Vékony, villant a második sárgalap, és ezáltal a piros Bene Ferenchez fordulok. Jogos a kiállítás, jogos-e a második sárgalap, és innentől kezdve hogy tud belenyúlni a meccsbe Lackó Zsolt?
4: Hát én nem szeretem, amikor a játékvezetők belenyúlnak a mérkőzésbe. Így én úgy gondolom, hogy ez egy 50-50-es párharc volt, ahol mindketten fogták egymás mezét, tehát az, hogy most kifejezetten a védő ellenítélt a játékvezető, az valamilyen szinten elfogadható, bár úgy gondolom a Kazincz-barcikai támadó feldobta magát, megunván azt, hogy fogják a mezét, és ugyanakkor ugyanúgy lehetett volna kifelé szabálytalanságot is ítélni. Azt pedig végképp megkérdőjelezem, hogy ezért egyből sárgalapot kell adni, hiszen második sárgalapként így kiállítás lett a vége, ezáltal ez döntően befolyásolhatja a mérkőzés végkimenetelét, de ha másik székbe ülök, akkor egy sárgalapos belső védő pedig ne fogja a csatárnak a mezét, hiszen lehetőséget ad ezáltal a támadónak, hogy adott esetben egy kicsit rájátszon az esetre, egy kicsit kiprovokáljon egy szabálytalanságot, ami hozzáteszem a sárgalaptól függetlenül elég veszélyes helyről, a jobb összekötő helyéről zajlik, körülbelül olyan 18-19 méter a kaputól, és hát a kiállítás meg egyértelműen befolyásolta a találkozót, mert a szabadrugás után elmondom, hogy edzői szempontból miért nehéz ez.
2: Kártik és Hudák a labda mögött tehát, nézzük, hogy ki fogja elvégezni. Hudák lövi, végül is a sorfalon megpattant a labda, azonban ebből így veszélyes lehetőség nem alakult ki. Bár egy pillanatra úgy tűnt, hogy még Szőke ott meg tudja játszani a labdát, de Vágó Levente kivágta, és akkor szerintem most jöhetnek majd a cserék.
4: Addig elmondom, hogy miért van nehéz helyzetben Lackó Zsolt. Hát egyrésztről nyilvánvalóan akart egyfajta elképzelés szerint cserélni, és most azt teljes mértékben meg kell változtatnia. Ráadásul azt se felejtsük el, hogy egy olyan nyomás alatt van, ahol...
5: Köszöntjük közben újra a Kossuth Rádió hallgatóit. A 63. percben járunk, az NB2 6. fordulójában. A Szeged a Kazincz-Barcika csapatát látja vendégül. 1-1 a mérkőzés állása, és ez az állás, ez a részeredmény már az első félidőben kialakult, mondhatni. A 6. percben kapott egy 11-est a Szeged csapata, Vágó állt oda, azonban a kapu jobb oldalába tartó lövéseit kivette a Kazincz-Barcika kapusa és Kocsis, és a kipattanót viszont továbbította az üres kapuba Zimonyi. Erre aztán Gresó be tudott találni, egyenlíteni tudott a 17. percben a Kazincz-Barcika, és utána pedig nem történt semmi. Volt nemrég néhány perccel ezelőtt a Barcikának egy nagy zengőzugó felsőléce, azonban gólt nem sikerült szerezniük. A krónikához hozzátartozik még, hogy néhány perccel ezelőtt kapott egy piros lapot a Szeged csapat, a Vékonyt küldte ki a játékvezető második sárgalap után, úgyhogy a 64. percben a Szeged a Kazincz-Barcikával 1-1-re áll, most mi pedig megyünk a stúdióba.
1: Hát a kiállítás miatt azt hiszem, hogy nagyon-nagyon izgalmas lesz a hajrája ennek a találkozónak. Természetesen hamarosan kapcsolunk is vissza Szegedre, de hát megígértem önöknek, hogy a hatodik forduló eddigi mérkőzéseiről készült Maros Réti Ervin által készített összeállításnak a második részét is meghallgathatják, úgyhogy hallgassák meg, hogy mi történt eddig a hatodik játék részben a másodosztályban.
6: Kövesden úgy néz ki, megtalálták a győztes formát, ez viszont nem igaz a másik borsodi csapatra, a DVTK-ra. A tavaly még NB1-ben szerepelt együttes csupán a szezon első mérkőzését nyerte meg, ezután egy döntetlen és 3 vereség következett. Nem csoda, hogy ezek után a DVTK kapcsán egyre inkább erősödnek az edzőváltással kapcsolatos hangok. A Diós Győrt a 6. fordulóban a BVSC Zugló győzte le vendégként 2-0. Az első gólt Ominger Gergő lőtte az első negyed óra végén távolról, a végeredményt pedig a hajrához közeledve Dénes Csanád állította be egy kontratámadás után. Takács Péter, a DVTK vezetőedzője, lehangoltan beszélt az eseményekről a lefújást követően.
7: Impotensek voltunk a kapu előtt, illetve hát megint ki nem kényszerített hibákkal megvertük saját magunkat. Hiába domináltunk 90 percen keresztül, a végig nálunk volt a labda, sok helyzetet alakítottunk ki, nem tudtunk élni vele, úgyhogy így, ahogy mondod, nem tudsz. Tehát az MB2-ben az, hogy ennyi helyzetünk van, és nem használjuk ki, az megbosszulja magát, és ez az oka annak, hogy kikaptunk.
6: A BVSC ritkán került a Diósgyőri kapu közelébe, és talán mondhatjuk, hogy megint egyéni hibák vezettek oda, hogy nem tudott legalább pontot szerezni a csapat.
7: Igen, az egyéni hibák vezettek oda. Hát, hogy kikaptunk.
6: Nyilvánvalóan nagyon nehéz egy ilyen 2-0-ás hazai vereség után mit mondani. Mégis a fiúk tették a dolgukat.
7: Mentek, csúsztak, másztak, de ma ennyi. Mennyire volt elég.
6: Miért van gödörbe a Diósgyőr, hogy látod így 5 forduló után a helyzetet, hiszen 5-ből csak egyet tudott nyerni a csapat?
7: Nyilván az első számú felelős ennek én vagyok, és nem akarom bántani a játékosokat, de jelen helyzetben nem tudom, mi a megoldás.
6: Aludni kell 1-2 napot erre a mérkőzésre, illetve a jelenlegi helyzetre?
7: Azt gondolom, igen.
6: A BVSC eddig csupán 1 gólt lőtt és 1 pontot szerzett. Diósgyőrben azonban elérkezett az áttörés, amire vártak. Megszületett a csapat első győzelme, ráadásul úgy, hogy gólt sem kaptak, és 2-szer is betaláltak az ellenfél hálójába. Kincses Ádám vezetőedző elégedett volt a látottakkal.
8: Először is szeretnék gratulálni a csapatomnak, egy hatalmas munka volt, én azt gondolom, amit a srácok a mai mérkőzésen letettek. Nem csak az elmúlt héten dolgoztunk sokat, hanem az elmúlt időszakban is. Úgyhogy nagyon fontos volt számunkra ez a 3 pontnak a megszerzése, hiszen nekünk sem úgy indult a bajnokság, ahogy terveztük. Én azt láttam a mai mérkőzésen, hogy egy igazi csapatmunka volt. Mind a 2 fél időben én azt gondolom, hogy összességében megérdemelten tudtuk megszerezni a góljainkat, és utána küzdelmesen megtartani. Diósgyőr nagyszerű jött ki a második fél időbe, nyomás helyeztek ránk, ezt mi is érez. Úgyhogy megbeszéltük azt, hogy taktikailag egy bele kell nyúlni ebbe a mérkőzésbe. Én azt gondolom, stabilizálni tudtuk a védekezésünket, ez egy fontos szegmense volt a mai mérkőzésünknek, mi a stabil játékból szerettünk volna az előrejátékot játszani, úgyhogy nagyszerűen szálltak be azok a játékosok a meccs tervbe, amit terveztünk is, úgyhogy ez egy tudatos dolog volt, úgyhogy én azt gondolom, hogy ez egy forduló pont volt az is, hogy ilyen stabilak tudtunk maradni. Hogyha eljövök egy Diósgyőr otthonába és 2-0-ra nyerünk, én azt gondolom, az egy nagyszerű első mérkőzés. És első győzelem a számomra. Az igaz, hogy egy kicsit hamarabb terveztük, hogy ez a hamarabb megszületik, de nagyon büszke vagyok a srácokra, úgyhogy köszönöm nekik ezt a mai napot, hogy meg tudtam szerezni az első győzelmet, és egy ilyen emlékezetes csapat ellen, egy ilyen emlékezetes meccsen számomra. Azért azt mi is tudjuk, hogy nagyon nehéz mérkőzés mindegyik, úgyhogy a nagy csapatok ellen egy plusz motivációt úgy látom a srácoknak is, és mindenkinek ez egy pluszt jelent, de hát szeretnénk azért nem csak a nagy csapatok ellen is győzelmet szerezni, úgyhogy dolgozunk tovább, és szeretnénk ezt a formát tovább. Én azt gondolom, hogy így, hogy a hazai mérkőzéseket sajnos nem úgy szerepeltünk, ahogy kellett volna, úgyhogy a hazai közönséget is szeretnénk megörvendeztetni egy jó játékkal és egy 3 ponttal, úgyhogy mindenféleképpen mai napot még rászánjuk az ünneplésre, és akkor jövő héttől pedig készülünk maximálisan a Nagykanizsár elleni mérkőzésünkre.
6: Kecskeméten sima hazai győzelem született, a pont nélkül sereghajtó Kozár Michelin nem tudta megnehezíteni az egyre jobb formába lendülő lila-fehérek dolgát. Bár az első félidő nem hozott gólt, utána viszont viszont háromszor is betalált a KT-je, és 3-0-ás sikerrel magabiztosan tartotta otthon a pontokat. Gaják Gergő épp a Michelinjektől érkezett Kecskemétre, ezért neki különös pikantériája volt a mérkőzésnek.
9: Hát nem mondom azt, hogy egy semleges meccs volt nyilván, mert igazából a Kozár Michelinnek közeletem az, hogy most itt lehet a Kecskeméten, úgyhogy ezért még hálás leszek a klubnak. Igazából készültünk ugyanúgy, mint az összes eddigi.

0: amennyi benne van a mérkőzésbe, azt megpróbáljuk beletenni. Készülünk ugyanúgy, mint az összes mérkőzésre. Nem féltem a társaságot, szerintem nagyon rendben van az öltöző is, úgyhogy megyünk meccsről meccsre, és megpróbálunk minél sikeresebbek lenni Barcikán is. Ha jól tudom, a következő hazai meccsünkön már a szembe lévő lelátó is meg lesz, úgyhogy jöjjenek ki minél többen, mi meg megpróbáljuk minél inkább kiszolgálni őket.
1: Bojki Andor duplázott a mérkőzésen, és egyébként is jó formát mutat, hiszen legutóbb Gyirmóton is betalált.
2: Szerintem mindent összetően nagyon jó meccs volt az egész. Persze ott voltak a helyzetek, amiket ugye nem tudtunk az elején kihasználni, de egy meccs ilyen. Tehát ugye nem is a cseréken múlott az egész, szerintem tényleg csak időkérése volt, hogy mikor ugjuk be a gólt, és jól összejött. Én is örülök, hogy így kicsit megtört a jég, és remélem, hogy tudom így a csapatot tovább is segíteni. Mindig mindent bele fogok adni, teljesen mindegy, hány percet játszok, és ha jön a gól, akkor jön a gól. Ez minden meccs fontos nekünk, még nem nyertünk semmit, tehát ugyanúgy fel fogunk rá készülni, és megpróbáljuk ezt is megnyerni.
1: A Szent Lőrinc különösen hazai pályán nyújt stabil teljesítményt ebben a bajnokságban. Ezzel most sem volt probléma, de az Ajka nagy falatnak bizonyult. A mérkőzést egyetlen gól döntötte el, amit viszonylag korán már a 8. percben megszerzett Szabó Bence. Az Ajka ezzel nyert 1-0-ra. Nikházi Márkot, a Szent Lőrinc vezető edzőjét hallják.
3: Nem volt egy könnyű mérkőzés, erre is számítottunk. Agresszivitásba teljes mértékben legyőzött minket az Ajka, ami bánt, hogy fociba is jóval kevesebbet mutattunk, mint amit tudunk. Nyilván a következő meccsen ezen változtatni fogunk. Ehhez az agresszív Ajka játékhoz abszolút nem akarom a játékvezetésre fogni, de azért ehhez asszisztált. Amikor torkon rúgják, talpalják a játékost, az nyilván piros lap, de összességében megérdemelten vitte el az Ajka a 3 pontot, úgyhogy nyilván változtatnunk kell.
1: Gál Bálint csapata repülőrajtot vett a Merkantil Bank ligában. 5 meccsből 3-at nyertek, 2-szer döntetlenre végeztek. A veretlen mutatót Szent Lőrincen is megtartották, ráadásul nagyon fontos 3 pontot szereztek. Gál Bálintot az Ajka edzőjét hallják.
4: Én úgy gondolom, hogy a mérkőzés képe alapján abszolút megérdemelten hoztuk el Szent Lőrincen a 3 pontot. A helyzetek alapján akár nagyobb arányú is lehetett volna a győzelem. Kicsit nehézé tettük magunknak, hogy nem zártuk le a mérkőzést, mert ugye 1-0-nál mindig benne van az, hogy az ellenfél is esetleg rúg egy gólt, vagy egy kószalabda, vagy egy lepattanó labda, odagurul és berúgják. Volt is lehetőségük az egyenlítésre, de még egyszer mondom, csak lehetőségecskék. A nagyobb zicsereink abszolút nekünk voltak, csak ismételni tudom magamat, megérdemelten győztünk a mai napon.
1: Az Ajkához hasonlóan a 6. forduló után veretlen maradt a Karcag is. Annyi különbséggel, hogy az alföldiek 4 döntetlennel nyitották a szezont, ezután viszont 2-szer is nyerni tudtak. Ezúttal a Gödörben lévő Videóton ellen gyűjtötték be a pontokat, ami után Diósgyőrhöz hasonlóan Fehérváron is felerősödtek az edzőváltással kapcsolatos hangok. Ebből a szempontból Karcagon stabil a helyzet, hiszen Varga Attila ismét győzelemre vezette a csapatát, ami után őszintén beszélt a találkozóról.
5: Az első fél idő az szurkolói szemmel szerintem nézhetetlen kategória volt. Mind a két csapat inkább taktikailag futballozott, kevés volt a játék, sok volt a falt, nagyon sok volt a sárga lap a mérkőzésen. Az első fél idő csúnyára sikeredett. A második fél időben mind a két csapat feljavult játékban, bár nekünk ma a támadó erőnk az nem nagyon mutatkozott meg. Ki is kaphattunk volna, de nagyon jól reagáltunk a kapott gólra, és az a mentalitás, amit a kapott gól után a csapat még hozzá tudott tenni ehhez a mérkőzéshez, az meghozta a gyümölcsét. A Vidit legyőzni szerintem mindig egy nagy fegyvertény. A csapat nem csak fizikalitásban, hanem mentalitásban is jelesre vizsgázott. A hozzáállásról is, illetve a szenvedélyről egy rossz szót nem tudok szólni. A játék néha akadozott, sőt volt mind a két fél időben 15-20 perc, amikor voltak holdpontjaink. Nehezen tudtuk kezelni a becserélt magas támadókat is. Mi a kispadról ma, vagyis én a kispadról ma nem nagyon tudtam megfelelően cserélni. De úgy gondolom, hogy az a csapat, aki egy Videóton ellen 1-0-ás vereségből ilyen mentalitással és ilyen játékjavulással vissza tud jönni a mérkőzésbe, és meg tudja fordítani a mérkőzést, az nem lehet kérdéses, hogy megérdemli a győzelmet. Voltak extra egyéni teljesítmények, de inkább csak utolsó 20 percben, de nyilván ez csapatjáték, de attól függetlenül Egrimit szeretném kiemelni. Az utóbbi időben az a teljesítmény, amit a csapatért dolgozik, illetve letesz az asztalra, az nagyon-nagyon magas értéket képvisel, de egyébként az, hogy a csapat 5 forduló után veretlen, az azért mutatja, hogy ebbe a csapatban van potenciál, illetve 5 mérkőzésből, talán mind az 5-ön, ha jól emlékszem, lehet, hogy csak 4-en, hátrányból kellett felállnunk, és minden mérkőzésen sikerült. Ebben voltak döntetlenek, voltak győzelmek, de ez a mai, ez egy óriási siker, nagyon kellett.

0: és gratulálok szívből a csapatnak, mert ez egy nagyon nagy munka volt, egy nagyon szép munka volt, és örülök, hogy a karcagi szurkolókat meg tudtuk örvendeztetni egy ilyen játékkal.
1: A másodosztály táblázatát a Veretlen Soroksár vezeti 16 ponttal, második a Kecskemét 13, harmadik a Tiszakécske 12 ponttal, de a Kazincbarcik a hétfő esti teljesítménye még változtathat az élmezőnyön.
2: Maros Réti Ervin összeállítását hallhatták a másodosztályú labdarúgó bajnokságunk 6. fordulójáról, de ez a 6. forduló nem ért véget, hiszen Maros Réti Ervin is említette, hogy a Kazincbarcika teljesítménye és eredménye még változtathat az álláson. Nos, hát amikor utoljára hallottunk a Szeged-Kazincbarcika találkozóról, akkor éppen egy-egyre állt az a mérkőzés, hogy mi történt azóta, és mi fog történni a folytatásban. Ezt elmondja a Szabó Szalai Bene trió.
3: 76. percben járunk a mérkőzésen, Szeged-Kazincbarcika 1-1, továbbra is az eredmény, az állás az nem változott, ellenben voltak cserék, ugye 3 csere volt a szegedi kiállítás után. Vágó lement a pályáról, érkezett a helyére Riasko, Miskolci is elhagyta a pályát az ő helyén Bodnár a folytatásban, és Zvekanov is érkezett Zimonyi helyére, közben egy barcikai lehetőség, Kudák lő, megpattan, és szöglettel következik majd a vendégcsapat, addig van idő elmondani a másik oldali cserét. Ferencsik jött le a pályáról, és az ő helyén a folytatásban Rácz, aki ugye az NB1-ben is tagja volt a csapatnak, a barcikának, és akkor majd jöhet ezt követően be a labda középre. Egyébként egy-egy ugye most a mérkőzésnek az állása, eddig ez a két csapat összesen egyszer játszott egymással döntetlent, ez a 16. összecsapásuk. Általában a Szeged szokott nyerni, eddig 10-szer győzött, 4 barcikai siker mellett, úgyhogy meglátjuk, hogy a hátra lévő negyed óra mit tartogat még ezen a mérkőzésen. Minden esetre most a szöglet szállhat be középre, és ott van még a lehetőség Ferenci előtt, és nagyon-nagyon rosszul találta el. Majdnem mondhattam, hogy jó lövésbedobás, de végül is ez a labda kiment az alapvonalon. Kutor Attila pedig kikerekedett szemekkel figyelte ezt a szituációt. Ferencitől azért jobb lövéseket szoktunk meg. Minden esetre a 77. percben 1-1 a mérkőzés, és fordulok Bene Ferenchez, hogy mit vár az utolsó negyed órától, és mit szól a cserékhez.
4: Igen, először is a kiállítás hatására egy egészen más felfogású Szegedet láthatunk érthető okokból. Ezt mi sem bizonyíték arra, hogy Zimonyi is lecserélésre került, és gyakorlatilag Haragos Viktor személyében egy kifejezetten alacsony centerjátékossal, 4-4-1-es játékrendszerrel alkalmazkodik az ember hátrányhoz a Szeged. Tóth Gábor Kristóf ott van a padon, de ő egy 2 méteres center, aki hát inkább a beadásokra lehet veszélyes, beadásokkal lehet őt igazából kihasználni, és egy domináns futballal, hát az most nem várható. Maximum a szegedi kontráktól lehet tartani a barcikai oldalon. Kazincbarcika viszont a cseréknek köszönhetően és a kiállításnak köszönhetően is átvette a kezdeményezést, és többnyire dominánsan az ellenfél térfelén tartja a labdát. Hát ez egy nagyon-nagyon érdekes találkozó lesz, hiszen a Kazincbarcika megérezte úgymond a vérszagot, a középpályán egyértelműen most már domináns futballt játszik, és próbál minél többször a Szeged mögé kerülni a széleken, és a szélekről beadásokkal eredményesnek lenni. Illetve az is még egy fegyver lehet a Kazincbarcika oldaláról, és ebben Kuttor Attila csapatai általában jók, hogy oldalszabadrugások szögletek kiharcolásával nyomást helyeznek az ellenfélre, és adott esetben ezek által is tudnak gólt szerezni. Tehát most sokkal jobban benne van a levegőben a hátralévő 12 percben a kazincbarcikai gól, mint a Szeged, de azért Lackó Zsolt is meghagyott egy kis kaput, hiszen kontrajátékban még a Szeged is lehet eredményes.
5: 79. perc, 1-1 Szeged Kazincbarcika mérkőzés állása, és hogyha megérezte azt a bizonyos vérszagot a Kazincbarcika csapata, akkor hogy szívhatnának még picit jobban bele abba az érzésbe, ugyanis egyelőre nem olyan tigris cápa módjára próbálják ezt az emberelőnyüket ráerőltetni a Szeged csapatára. Megkapja a labdát Haragos, miután megint egy jól kivédekezett kazincbarcikai támadást tudott lehozni hátul a Szeged védelme. Haragos a félpályán keresztül átviszi a labdát, egészen a 16-os előterébe vezeti, ott Bodnárnak adja oda, ő pedig vissza Márkvárthoz, akire átkerült a csapatkapitányi karszalag, miután Vágó elhagyta pályát. Ó, az ördöngő cselek. Szép volt, meg kell dicsérni megint a Szeged 10-es számú játékosát, Bodnárt, de aztán a játékvezető sípszava megint közbeszól, és aztán már Hudák mondja azt a bírónak, hogy innentől kezdve előre, hiszen valószínűleg tudja, hogy még egy szegedi játékost, hogy kiállítson a bíró, hát ahhoz ahhoz azért komoly faltnak kell történnie. Bár még így is vannak játékosok, akik sárga lappal a birtokukban játszanak a haziak részéről. Ilyen már Miskolci például nem lehet, aki már elhagyta a pályát, de ugyanebben a tekintetben még ott van Vágó Vékony, ezek közül már szintén senki nincs a pályán a szegediek közül. Ferenci a labdával nagyjából 30-35 méterre a szegedi kaputól, a hazaiak tér felén zajlik most a játék, Hudák passzolja vissza megint Ferencinek, és egészen hátra most a belső védőkhöz passzolnak a barcikaiak. 80. percre ráfordulunk az utolsó 10 percre, a hajrára, az állás 1-1-es döntetlen.
3: A barcikai lábakon a labda elsősorban, most Ferenci beadása szállhatott volna középre, azonban leblokkolják, mégpedig ott a csereként beállt szerb-magyar Zvekanov volt az, aki tudott blokkolni, Kuttor Attila pedig már csapattának magyarázott az oldalvonal mellől, próbál valamit segíteni adott esetben. Minden esetre most azt nézheti, ahogy Nagy bedobja a labdát középre, érkezik rá a kapus a kapujából, azonban a játékvezető látott egy szabálytalanságot, ami pedig azt jelenti, hogy a Szeged fordulhat, és akkor ők vezethetnek majd támadást. Illés jöhet, és ívelheti előre a labdát, mert hogy a játékvezető ténylegesen ott egy kicsit előrébb látott egy szabálytalanságot, nem ott az ötösnek a vonalán, ahol volt az a tömörülés, hanem ott beljebb. És egyébként most figyelem, hogy ő is elcsúszott, Illés is elcsúszott, azért lehet, hogy a pálya elég vizes, mert ugye rendszeresen Kocsis is elcsúszik ezeknél a kirúgásoknál. Minden esetre most Márkvárt kezében a labda, és ő dobhatja be. Ő viseli Vágó lecserélése után a csapatkapitányi karszalagot a szegedi együttesben, és egy újabb elcsúszás után úgy tűnt, hogy egy szegedi játékos meg tudna indulni, de végül nem ez történt. Zvekanov a földön, Okoronkó pedig szabálytalankodott, úgyhogy a Szeged egy szabadrugással következhet a barcika térfelének közepéről.
5: És így, hogy nincs már Miskolc és Vágó, ki fogja olyan elvégezni ezt a pontrugást? Márkvárt kéri ott el a labdát, a játékvezető viszont azt mondja, hogy hozzák még nyugodtan közelebb, ritkán látható jelent, ugye pont előrefele szoktak mindig csalni a játékosok a méterekkel, most egy jó 10 méterre hátrébb álltak Márkvárték, mint ahonnan el kell majd végezni ezt a pontrúgást. 82. perc vége, két tagú sorfalat kér Kocsis, a Kazincz Barcika kapusa, Márkvárt pedig megigazítja a sportszárát, feljebb húzza a karszalagot, és akkor megnézi, hogy most hova ívelje a labdát. Bodnár is ott van mellette, de ez valószínűleg Márkvárti lesz. Na jön a slusszpoén, 10 emberrel a Szeged. 83. perc, jól jön középre a labda, hosszú ott lecsorog, de nincsen belőle helyzet. Nincsen belőle kapura lövés, Kartikot lehet látni, ő pedig előre fele kocog. Ez azt jelenti, hogy kirúgást ítélt a játékvezető. Jó volt ez a Márkvárt pontrúgás, ebből akár még bármi is kisülhetett volna, ott kavarodott, pattogott az ötösön belül a labda, Kartikot meg kell dicsérni. Jókor volt, jó helyen is higgadt tudott maradni még a földön fekve is. Hudák hozza föl a szegedi térfélre most a labdát, neki a bal lába az erősebbik, szőke bemozog neki területbe, Kartikot választja, ő viszont hibázik. A Szeged összességében masszív csapat benyomását kelti az utóbbi percekben, amióta megvolt a kiállítás, nem tudom, hogy Bene Ferenc hogy látja, a Szeged innentől kezdve talán stabilan védekezik és tartja a mérkőzés állását.
4: Igen, az az érdekes, hogy ha az elmúlt 83 perc alapján kellene mérleget vonni, akkor a Szeged valójában sokkal jobban futballozott, mint a Kazincz Barcika. Ha levesszük azt az bizonyos oldalszabadrugás utáni, hát szinte ilyen feljátékszerű gólt, amit kapott a Szeged, azon kívül a Kazincz Barcikának nem nagyon volt gólhelyzete. Most nyilván Vékony kiállítása egészen más forgatókönyvet írt elő a hátralévő percekre kiállítás óta, de a Kazincz Barcika nem nagyon tud mit kezdeni a masszív Szeged védekezéssel. A Szeged talán az bánhatja, hogy a második félidő elején lévő periódusban, amikor viszonylag hosszú volt a Kazincz Barcika csapata, és sok területe volt a szegedieknek szőni a támadásaikat, ott nem volt igazából minőségi játékos elől, nem volt igazából kvalitás a támadásokban, nagyon pontatlanok voltak a beadások, az átlövések. Valójában igazán komoly gólhelyzetet nem tudott a Szeged kialakítani ebben a periódusban sem, dacára annak, hogy a játék képe és a játéknak a dominanciája a labdabirtoklási fölén az ő oldalukon volt, hangsúlyozom, egészen a kiállításig. Most azt látom a szegedi játékosok testbeszédén és Lackó Zsolt mozdulatain, hogy elégedettek lennének a döntetlennel is innentől fogva.
3: 85. percben járunk, egy-egy továbbra is a mérkőzésnek az állása. és most pedig elindulott Hudák, azonban nem kapja meg a labdát, hiába csapattársa tette volna elé, és úgy tűnik, hogy egy sérülés vagy görcs, Kenesei pedig szeretne beállni a pályára, hamarosan lesz majd rá lehetősége, azonban még a szegedi oldalról némi segítségre szorul ott Sándor, igen, egy görcs volt, és Márkvárt pedig felsegítette őt. Kártik lejön a pályáról, ugye benne lehetett volna, hogy akár őt is kiállítják, neki volt már egy sárgája itt a mérkőzésen, lehet, hogy ez is benne van a cserében, na meg az is, hogy Kenesei támadó, úgyhogy majd meglátjuk, hogy ő mire megy. Most száll be a labda középre, a bedobás után nagy hajította be Okorok Otton, mégis egy kapáslövés lehetett volna, azonban bizony ott Szőke úgy emelte a lábát, hogy azt szinte beleemelte ott a szegedi játékosnak a hasába. Széles volt az, aki elszenvedője volt ennek a szituációnak, úgyhogy a cserét közben elkönyvelem, és akkor a játék is folytatódik tovább.
5: Még hozzá egy Illés szabadrugással saját 16-osán belülről, megnézi a stopplisokat, még le is rúgja a oda beszoruló fű csomókat, fűdarabokat, és akkor mikor a játékvezető már az utolsó figyelmeztetéseket adja le a kapusnak, akkor küldi ki a mezőnybe Illés a labdát. Bodnárt vette célba, ez viszont pontatlan volt, most ide-oda pattog a labda, de éppen Kazincz barcikaiak tér felén, az ő 16-osuk előteréből rúgja ki Ferenci Okoronkó, hát ő micsoda fizikai párbajokat vív ott a kezdőkörben, és egy újabb sárgalapot harcol ki Okoronkó, ha más nem ért, akkor ezért érdemes volt őt beküldeni, hiszen már nem az első sárgát, hát idézőjelben adja oda a játékvezető azért, amiért őt lerántják. Most a szegedi 32-es számú játékos kapott egy sárga kártyát, Jászko. Ferenci közben már a szegedi 16-os előterében szintén a játék, most a Kazincz barcikaiak a bal oldalán a labda, Ferenci, most jön egy jó beadás, oda középre, jó a fejes, Kenesei előtt sikerült tisztázni a szegedi védőknek. Most a szurkolók is rákezdenek, Okoronkó 10 méterről gól! De Les! Azt mondja a játékvezető, hogy anulálja ezt a találatot. Les miatt nagyon gyorsan jött a döntés, és azt mondja az asszisztens, hogy ő ezt látta. Én megmondom őszintén, hogy hát sok mindenre gondoltam volna a gól pillanatában, de arra, hogy Les, arra egyébként nem, hiszen annyira visszamozgott már addigra Okoronkó abból a pozícióból, hogy el nem tudtam volna képzelni, de szerencsére nem én vagyok ott, hanem az asszisztens a helyszínen tökéletesen látta, hogy nagyjából egy-másfél méteres Lesen volt Okoronkó, úgyhogy nagyszerű döntés, utóbbi időben szidják sokat a bírókat, jóvalószínűleg okkal, de most meg kell dicsérni, hogy nagyon helyesen anulálták ezt a Kazincz barcikai találatot, úgyhogy 88. percben a Szeged barcika meccs továbbra is 1-1.
3: Mindenesetre ez jelzésértékű a szegedi védelem számára, hiszen azért Okoronkót ezért hozta be Kuttor Attila, és most meg tudta csinálni az átvételt, és utána a lövést, és a hálóban kötött ki a labda. A maradék időt meglátjuk, hogy hogyan védekezi majd ki a Szeged adott esetben, vagy egy kontrából el tudnak menni a hazai játékosok. Most a bedobás után a labda Nagy Zsombornak a lábán, ő már teszi tovább, és most a szegedi játékosuk a saját 16-osuknak az előterében védekeznek szorosan a barcikai támadó játékosokra figyelve. Nagy a labdával, majd ezt követően hozzáér ott a pályának a jobb oldalán Schuster is, és jöhet akár onnan egy tett labda középre, beadást akartam mondani. Trencsényi volt az, aki ezt megpróbálta, és kiharcolt belőle egy sarokrugást, úgyhogy a 89. percben a barcikai csapat majd megpróbálhatja egy szöglet után bevenni a hazai csapatnak a kapuját, és ahogy látom, ott érkezik a labdához Hudák, és ő fogja majd becsavarni a labdát, majd valószínűleg bal lábbal, ahogy nézem. Okoronkó az első, aki ott áll az ötösnek a vonalán, bent tömörülnek, szinte az ötösön belül az összes mezőnyjátékos, a kapus elől elállják a teret. Kérdés van nyilván, hogy ebből hogy indul meg Illés Bence. Hudák most csavarja be a labdát, és ott a röviden bizony, de nem ért bele úgy barcikai játékos, hogy az nekik jó legyen. Viszont Hudák előtt ott van még a lehetőség, még mindig barcikai lábakon a labda, pályának a jobb oldaláról a támadás, sőt a beadás is jöhet. Hudák csavarja be a labdát középre, na ez viszont jó a kapusnak, és akkor ezzel Illés Bence is elégedett lehet.
5: Mély volt nagyon Hudáknak ez a beadás, ott Beprikkel hozták ki nagy nehezen a jobb oldalt a labdát, a beadás viszont nem volt pontos, hiába Okoronkót keresték volna, Illés lehúzta. Most is szépen, ameddig csak lehet, elhúzta az időkeretét, maximálisan kihasználta. Illés Bence előre rúgja, Okoronko azért megpróbálta őt megzavarni és beleugrani a kirúgásába, de sikertelenül. Kirúgja oldalra Illés, így a kazincbarcikaiak saját térfelükről hozhatják vissza a labdát. Már a 90. percet ütjük, azt várjuk kíváncsian, hogy hány perc lesz a hosszabbítás itt a mérkőzés végén. Hozza a labdát a kazincbarcika, most már átértek a szegediek térfelére. Ferenci egy beadás, nagyon mélynek néz ki, de a hosszú oldalon ott jön Trencsényi, és leütötte, hozzáért Miklóhoz, természetesen a szegedi balhátvéd lefekszik a földre, és azt mondja, hogy pihenjünk egy kicsit, 3 perc egyébként, megkapjuk a választ. A kérdésemre ennyi a jelzett hosszabbítását. Ebből a háromból rögtön le fog pörögni egy szerintem, amíg ott Mikló szépen föl kell, és újra indul a játék, aztán Illést sem kell félteni, ő is amennyire lehet majd megpróbálja még húzni az időt. És ha már Illés és Mikló, akkor Lackó Zsoltot is meg kell említeni, ő még cserél egyet itt a hosszabbításban, és az imént a pályára lefekvő Mikló Roland hagyja el a játékteret, és helyette érkezik Kalmár Oliver 33-assal. Úgyhogy, amint ezt elmondtam, még fél perccel tett a mérkőzésből, 2,5 perccel a vége előtt Szeged Kazincbarcika 1-1.
3: Jöhet előre tehát a labda majd a szegedi kapustól, Illéstől, ő íveli előre a labdát hamarosan, de vár még természetesen a Szegednek. Úgy tűnik, hogy most már jó lesz ez a döntetlen, és úgy tűnik, hogy most a barcikaiak meg tudják tartani talán a labdát. Hudák az, aki odafejeli csapattársához, Trencsényihez, és bizony Hudák visszakapta tőle a labdát, majd ezt követően pedig már tenné előre, és ez talán jó lesz az Ferencinek bizony. Márkvárt mellett teszi tovább Ferenci a labdát, viszont úgy tűnik, hogy elveszíti ezt, majd ezt követően pedig megindulna egy szegedi előre futó, támadó. A labda is szállt ugyan, de esélytelennek tűnt, hiszen rossz helyre, és a barcikai játékosok amúgy is fölényben voltak azon a területen. Rád fölvezette a labdát, és másfél perc maradt most már csak hátra ebből a mérkőzésből, az MB2 hatodik fordulójának záró mérkőzéséből. Most előre a labda, Okoronko átveszi, kicsit hosszan vette át, de még megmenti a labdát a nigériai csatár, megtolja, és lőne, és a lövő, úgymond lövő mozdulatba bele akadt a lába, lent maradt a földön, és ezért nem tudta egyből ellőni a labdát az elég magas támadó, és még mindig van lehetősége a barcikának, de már csak 1 perc.
5: Fú, ez ritkán látható jelenet volt, hogy lövőcselbe esik el a 16-oson belül egy csatár. Na de hát, ha most Okoronko 16 méterről ballal, hát most már kirúgja a stadionból a 10.-12. sor körül. Bene Ferenc értetlenkedik mellette, majd micsoda megoldásokat választ a barcika nigériai támadója. Hát ezek most így sikerültek. Nem voltak rosszak a cselek, azért azt nem mondom, hogy muzsikált a lábán a labda, hogyha tenisz szlenggel élnék, akkor azt kellene mondani, hogy ütés közben elszakadt a húrja ott a végén. Sajnos így sikerült ez a próbálkozás. 93. perc, 20 másodperc majd letelik a jelzett 3 perces hosszabbítás. A játékvezető megint számol Illésnek, hogy hány másodperce van azt elvégezni. Ez most meg is történt megint. És mivel van egy játékos megint a földön, bár most a játékvezető sípja néma marad, nem lennék meglepve, hogyha néhány másodperc múlva lefújnák a találkozót. Hopp, elkezdenek aprítani most már Zvekanov révén a szegedi játékosok. A bíró viszont valamennyit még a csere miatt rátesz. Csak nehogy ráfázzon a Kazincbarcika erre, mert most fellazultak hátul, a Szeged kontrászat. 3-1-ben. Hozza a labdát Bodnár, bent kérik. Jön a beadás a hosszúra. Visszajött Kenesei, ott van még a kapu előterében a labda, na nézzük, megint Bodnár, még egy passz, a 16-oson belül egy beadás, és akkor ez szöglet lenne, de lehet, hogy a játékvezető le fogja fújni addigra a mérkőzést, még azért utólag ad egy sárgalapot, és jó döntés, mindenféleképpen ezt is felírják majd az őt figyelő ellenőrök, hogy nem felejtett el, hogy Zvekanov törlesztett ott egyet nagyjából fél perccel ezelőtt, úgyhogy a Szeged elérte célját, amiért cserélt Lackó Zsolt a mérkőzés vége fele, hiába 10 emberre voltak a hazaiak, le tudták hozni döntetlenre, sőt olyan nagy helyzete, olyan igazi zicsere nem is volt a Kazincbarcikának, miután ember előnybe kerültek, és mivel most már a 94. perc is lassan a végéhez ér, a Szeged pedig szögletet rúg, nem tudom, hogy beadják-e majd ezt, vagy leviszik oda, és kicsiben megtartják, jó-e nekik az 1-1. Így a hatodik fordulóban.
4: Biztos, hogy beadják, 5 érkező van, ez és egy esély, még akár egy győzelemre is.
5: Válaszoltuk, így van. Mert hiszen valószínűleg le fogja fújni utána egyből a játékvezető, sőt egészen biztos. Márkvárt fönt a bal kéz, jön be a labda, át a hosszúra, a kapus alá szaladt! És majdnem jött a slusszpoén a végére, de végül is nincsen újabb gól. Hát még az kellett volna, hogy kiénekelje a Szeged a Kazincbarcika szájából a sajtot. Zvekanov, aki az imént sárgult be, ő veszélyeztetett még fejjel, volt egy lerántás is. Hát Kocsis nagyon elnézte ezt a szögletet, Márkvárt jól tekerte át a hosszúra, azonban Zvekanov nem tudta az üres kapuba 5 méterről becsúsztatni. Jó lehet, az ellenfél is zavart őt rendesen. Az NB2 hatodik fordulójának záró mérkőzésén tehát Szeged Kazincbarcika 1-1. Mindkét csapat, hát egy küzdős mérkőzést tudhat maga mögött. Jöjjön a mérkőzés krónikája. A hatodik percben 11-est ítélt a játékvezető Takács Ákos, bíró sportárs, a labdát pedig letette a 16-oson belőre Vágó, aki oda is állt, és elvégezte ezt a 11-est. A kapus jobb kezéhez lőtte a labdát félmagasan, viszonylag gyengén, jól olvasta Kocsis azt, hogy hova fog jönni a büntető, és védeni is tudott. Viszont a kipattanóra Zimonyi érkezett legközelebb, és azt az üres kapuba ő be tudta passzolni nagyjából 4-5 méterről. Nem volt nehéz dolga. Ezzel vezetett a Szeged a mérkőzés 6. percében. Nem vezettek sokáig, egy mindestóva 10 percig, amikor is Gresó Mátyás tudott egyenlíteni a Kazincbarcika első számú gólfelelőse, és ezzel az állással mentünk be a szünetre az első 45 perc után. Viszont a második játék részben újabb gól már nem született, viszont így is volt néhány esemény, amit fel tudtunk jegyzetelni. Ilyen volt például Ferencinek a zúgó kapufája, amit a második félidő derekán eresztett meg a szegediek kapusa Illés Bence, minthogyha Újhegyje még hozzá is ért volna, és így ő is segített abban, hogy ez a sistergős bomba ne a hálóba kössön ki, hanem a felső lécen csattanjon. A 61. percben történt a legutolsó érdemleges esemény, amikor Vékonyt a szegediek belső védőit második sárgával kiállította, egyébként jogosan a mérkőzés játékvezetője. Szóval az utolsó fél órát a szegediek ember hátrányban kényszerültek lejátszani, de nem hátráltak meg. Lackó Zsoltot is meg kell dicsérni, hiszen jól cserélt, lehozott támadókat és beküldött védőket, így abszolút tudták kordában tartani és kézben tartani a mérkőzés hátra lévő idejét. Nagy helyzet már nem alakult ki a mérkőzésen, sőt a slusszpoén jött majdnem a végén, amikor is Márkvárt szögletrugása után Zvekanov került még helyzetbe egy szöglet után, miután Kocsis a Kazincbarcika kapusa alászaladt a labdának, de ebből sem született már gól. Szóval még egyszer, Szeged Kazincbarcika az NB2 hatodik fordulójának záró mérkőzésén 1-1-es döntetlen, én pedig Szalai Kristóf nevében, illetve Szabó Bence kommentátortársam nevében és Bene Ferenc szakértelmét is megköszönjük innentől kezdve a szó a stúdióé.
6: Körkapcsolás. Élő közvetítések, interjúk, elemzések. Ez a Körkapcsolás a Nemzeti Sport Rádióban.

0: Körkapcsolás. Élő közvetítések a Nemzeti Sportrádióban.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
0: Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
2: Eladta legértékesebb játékosát a Ferencváros. Holnaptól minden nyugtáról adatot kell küldeni a NAV-nak. Reggelig többfelé kialakulhatnak záporok, zivatarok. Köszöntöm a hallgatókat, Nagy Alexandra vagyok.
0: Sporthírek.
2: Bejelentette visszavonulását az argentin válogatottól Lionel Messi. A 39 éves játékos 2005. augusztus 17-én Budapesten mutatkozott be hazája válogatottjában, de 47 másodperc után piros lapot kapott Magyarország ellen, amiért lekönyökölte Vancák Vilmost. Messi azóta 207 mérkőzésen lépett pályára a felnőtt válogatottban, 125-ször talált be, valamint kiosztott 68 gólpasszt. 2022-ben Katarban pedig világbajnok lett hazája nemzeti 11 évvel. Az angol élvonalbeli labdarúgó bajnokságban szereplő Liverpoolnál folytatja pályafutását a PSG francia válogatott sztárja Bradley Barcola. Ezt a klub jelentette be hivatalos honlapján. Barcola, aki többek között két bajnokok ligáját nyert a párizsi klubbal, péntek este már bemutatkozhat Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos csapattársaként az Ipswich Town elleni mérkőzésen. Eladta legértékesebb játékosát a Ferencváros. Az izraeli élvonalban érdekelt Maccabi Tel Aviv a hivatalos felületein közölte, hogy szerződtette a zöldfehérektől Gabriel Kanikovskit. Mivel az izraeli légióst 2028-ig élő szerződés kötötte a Ferencvároshoz, vélhetően nem ingyen tért vissza hazájába. A Transfermarkt 4 millió euróra becsülte a játékos értékét. Négy helyen változott az isztambuli selejtezőhöz képest a pénteken kezdődő női kosárlabda világbajnokságra utazó csapat összetétele. Az utolsó csökkentés áldozata Lackosára, az idén magyar kupa győztes Sopron Basket 21 éves hátvédje lett. Visszakerült azonban a keretbe Kányási Veronika, Széki Barnai Judit és Tuder Ágnes is. Második mérkőzését is megnyerte a magyar szokka válogatott a Németországban zajló VB-n. Ezúttal Uruguay győzték le 3-0-ra. Ennek köszönhetően pedig tovább jutottak a csoportjukból.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
2: Rózsán és Tát Mónika adószakértő lesz a Nemzeti Adó és Vámhivatal új elnöke. A bűnügyi és rendészeti elnök helyettesnek pedig Sisák Attilát választották, közölte a pénzügyminisztérium. Az új vezetőket nyilvános pályázaton választották ki. Hangsúlyozták, hogy az új vezetésnek vissza kell építenie a hivatal szakmai tekintélyét és a közbizalmat, miközben egy hatékonyabb, ügyfélbarátabb és korszerűbb adóhatóságot kell létrehozni. Holnaptól a nyugta adásról is kötelező adatot szolgáltatni az adóhivatal felé. Több tízezer vállalkozás érintett. A kötelezettség a kézi papír alapú nyugtatömböt használókra és a számítógépen vagy mobileszközön futtatott nyugtázó programmal előállított bizonylatokra vonatkozik. Nincs tennivalójuk azoknak, akik online pénztárgéppel dolgoznak, vagy a jövőben e-pénztárgépet használnak majd. Esetükben automatikusan megtörténik az adatszolgáltatás a NAV felé. Holnap megszűnnek a takarékossági korlátozások a fővárosi cégeknél és a közszolgáltatásokban, jelentette be a főpolgármester. Karácsony Gergely emlékeztetett, Budapest is alkalmazkodott a rendkívüli hőség és az aszály okozta kihívásokhoz. Több nagy cég, például a BKV és a BKK csökkentette energia és víz felhasználását, valamint átmenetileg lekapcsolták a város díszkivilágítást is. Hangsúlyozta, a helyzet enyhülésével az iskola kezdésre helyreáll a megszokott rend.
0: Közlekedés.
2: A török Szent Miklós és Kenderes közötti szakaszon az M4-es autóúton három kamion összeütközött. A 135-ös kilométernél a helyszínelés és a műszaki mentés idejére pályazárat vezettek be a Budapest felé vezető oldalon. A forgalmat kiterelik a 143-as kilométernél lévő Kisújszállás Kenderes csomópontban a 4-es főútra. Visszatérni a Fegyvernek Örményes csomópontban lehet a 131-es kilométernél.
0: Időjárás.
2: Reggelig előbb a Dunántúlon, majd a középső területeken is előfordulhat zápor, erős széllel kísért zivatar. Holnap felszakadozik a felhőzet, és túlnyomóan napos, száraz idő lesz. Éjszaka 14-21, napközben 27-32 fok várható.
0: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon.
1: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
1: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Nemzeti Sport Rádió. Élő közvetítések, interjúk, elemzések a Nemzeti Sport Rádióban. Ez a Körkapcsolás.
4: Az elmúlt két órában a másodosztályú magyar labdarúgással foglalkoztunk. Most egy hír az olasz első osztályból. Néhány perccel ezelőtt ért véget a Lecce AS Róma találkozó. Gólgazdag mérkőzés volt, de csak az egyik csapat szerezte a gólokat. Lecce AS Róma 0-4. A mai körkapcsolásban itt augusztus utolsó napján eddig csak labdarúgással foglalkoztunk. Most itt a folytatásban ezen változtatunk, hiszen vízilabdával, illetve kézilabdával is várjuk még önöket. Három új igazolással készül az új szezonra a Honvéd férfi vízilabda csapata. Az együttes mai sajtótájékoztatóján kiderült, hogy távozik a csapattól a montenegrói Nikola Moszkov, Kis Bálint és Vékony Ákos is. Helyükre egy magyar és két légiós érkezett. A 19 éves Paján Bátor mellett a szerb Marko Jankovic a Lációtól és az amerikai Luis Araha Teneriféről. A sajtótájékoztatón köszöntötték a klub fiatal játékosát, Bihari Gábort is, aki komoly betegséget győzött le az elmúlt időszakban. A gyógyulásához Szívós Márton, a felnőtt csapat vezetőedzője, licitre bocsátotta 2013-as világbajnoki aranyérmét. Ma az is kiderült, ki élet az érem jogos tulajdonosái, Szívós Mártoné. Történt ugyanis, hogy a Honvéd játékosai megbeszélték, bármekkora is lesz a győztes licit, ők összedobják és visszaadják az aranyat edzőjüknek. Az eseményen Regős László Pál, Szívós Márton vezetőedzővel, Steinmetz Barnabás szakosztályigazgatóval és Paján Bátorral beszélgetett, akinek édesapja korábban több éven keresztül játszott a Honvédban.
5: Mindig magasra rakjuk egy mércét, és most is különben nem lenne értelme lejárnunk és küzdenünk, edzenünk. Én bízom benne, hogy sikerül elérni a céljainkat. Most se tudom lejjebb adni, mint múlt évben.
6: Három új játékos érkezett a Honvédba, így az első hetek után milyenek ők, milyen a benyomás róluk?
5: Nagyon pozitív, abszolút elkötelezettek, és én azt gondolom, hogy nagy hasznára lesznek a csapatnak, és bízom benne, és látom azokon a játékosokon, akiknek nem egy új szituáció, nem egy új hely, hogy ők is a múlt évet annyira élvezték, hogy már úgy vágtak bele a felkészülésbe, hogy ez a céljuk, hogy újra átélhessük ezeket a szép eredményeket.
6: Ezek a szép eredmények, ez konkrétan három ezüstérem, három döntő, és azt is hallhattuk, hogy nem adja lejjebb a csapat a mércét. Feljebb gondolkozik esetleg bármiben, vagy most csak így konkrétan az a, mint a sajtótájékoztatón is mondtál, hogy az a cél, hogy ott legyetek a végén minden egyes sorozatban?
5: Nyilván azért most a BL az egy kicsit más tészta, de ott is szeretnénk meglepetéseket okozni. Először meglepetésként szeretnénk bejutni a csoportküzdelmekbe, aztán ha ez majd ott sikerül, akkor újra álmodjuk, és nem elégszünk meg, biztos vagyok benne azzal a helyzettel. A többi két versenysorozatban pedig természetesen nem szeretnénk lejjebb adni, és ezért vagyunk itt. Fölösleges lenne lejárnunk tényleg. Én azt gondolom, hogy a játékosok tisztában vannak azzal, hogy amit múlt évben elértünk, a sok lépéssel nagyobb volt, mint amit akár legbelül az elején elképzeltek. Én úgy ismerem ezt a csapatot, akik nem szállnak el. Ezek a játékosok abszolút tisztában vannak vele, hogy mi a feladatuk, és mi kell ahhoz, hogy újra sikerüljen versenyben maradunk a versenysorozatoknak a végéig. Az, hogy ott a végén sikerül ez eredményben is megmutatkozni, ez már egy másik kérdés, de a legfontosabb az, hogy végig ott tudjunk lenni. Én azért mondom azt, hogy el kell felejteni, mert minden év más, minden sorozat más, mások az ellenfelek, máshogy kell ellenük küzdeni, lehetnek évközben sérülések, betegségek, problémák, amikre készen kell lennünk, hogy leküzdjük őket, és a lebonyolítás miatt, ami az idei bajnoki szezon mutatja majd minden mérkőzésre, ahogy eddig is, de most legfőbb úgy kell bemennünk, hogy minden mérkőzés egy elődöntő. Mert minden pontnak a legesleg végén óriási jelentősége lehet, és mi nem tudjunk belemenni úgy a bajnokságba, hogy majd a tavaszi éremosztóra készüljünk, mert először meg kell harcolnunk azért, hogy azt az éremosztót érjük el, amit szeretnénk, ez pedig a bajnoki döntő.
6: Eddig is érződött a szeretet a vezetőedzés a csapat között, de most itt ennek egy újabb bizonyságát tette a csapat ezzel az aranyérem licit győzelemmel. Mekkora volt a meglepetés, és hogy érintett ez téged?
5: Hát nagyon megható volt, nagyon meglepett. Én a licitet követtem, és én azt hittem, hogy más nyerte meg a licitet, hiszen nem tudtam, hogy a fiúk és akik közre játszottak még benne, pontosan nem tudom, hogy még kik, de mindenkinek nagyon szépen köszönöm, főleg a Gáborék miatt is, akik az igazi hősök az édesanyjával. De ez a csapat már sokszor bizonyította, hogy nagy a szíve, és azt gondolom, hogy a Honvéd is bebizonyította, hogy miért egy családként tekintenek rá.
7: Arra törekedtünk, hogy ha már hosszú évek kitartó munkájával, tudatos építkezésével eljutottunk arra a szintre, hogy a hozzánk hasonlóan az él csapatok közé várt csapatok, illetve hát a regnáló bajnok Ferencvárosnak a dolgát megnehezítsük, akkor ezt a színvonalat meg szerettük volna tartani. És hát ez is egy ilyen közös csapatmunka, tehát sokan részt vesznek benne, ahogy Gergely István is említette, elsődleges érdeme Osnyánszki Norbinak van benne, mert ő az, aki különösen külföldi játékosokat figyelemmel kísér, illetve nagyon jó tipjei voltak eddig is. És utána természetesen a kapcsolatfelvétel, egyébek az olyan, hogy mindenki teszi az adminisztratív részét, de ugye az inputok azok tőle jönnek elsősorban, és hát nyilván ezek nem ilyen véletlenszerűek, hanem ugye olyan játékosokat keresünk, akik nem csak a kvalitásukat illetően, hanem a szellemiségüket illetően is beleillenek ebbe a társaságba. És én úgy gondolom, hogy a csapatnak az a jelentős játékereje, ami volt az elmúlt szezonban, az megmaradt, és ahogy elmondtam a sajtótájékoztató során is, én most már nagyon bízom abban, hogy akár meglepetést is tud okozni ez a csapat valamelyik megmérettetésben, amelyben indul.
6: Mikor kezdődik egy vízilabda csapatnál a következő szezonra való tervezés, építkezés, de amikor tudtátok meg, hogy Moszkov távozik?
7: Hát ez jellemzően, ugye ez mindig korábbra tolódott, évről évre egyre korábbra tolódott, és ez a január-február időszak már erről szól bizony. Nikola nagyon korrekt volt egyébként, hogy már akkor szólt, hogy olyan ajánlatot kapott, amivel mi úgysem fogunk tudni versenyezni, és bármennyire is szereti ezt a csapatot, ő menni fog. Tehát ez egy nagyon korrekt lépés volt a részéről, mert így akkor időben el tudtunk kezdeni megszervezni azt, hogy ő megfelelően pótolva legyen, de a két srác, aki jött, a Márko meg a Luiz, ők nagyon gólerősek mind a ketten. Ugye ismeretlenek a magyar mezőnyben, ez sokszor így az első szezonban nagyon jól tud jönni, mert utána nyilván, hogyha már az ellenfelek is sokkal felkészültebbek rájuk, meg jobban rájuk fókuszálnak, akkor úgy már nehezebb dolguk van, de az elején biztos, hogy tudnak sok meglepetést okozni az ellenfeleknek. És ha jól tudom, akkor Márko védekezésben is nagyon masszív, tehát nem fogják őt az ellenfélnek a centeré vagy pót centeré, akik majd megpróbálják a védekezni nem tudó szélsőt bevinni, nem, ők fognak valószínűleg meglepődni, úgyhogy én ebben bízom. Hogy egy nagyon jó kis csapatunk lesz ebben a szezonban is. Most jelenleg úgy néz ki, én látom rajtuk az akaratot, úgyhogy kívánom nekik, hogy minél több sikerben legyen részük. Ugye hát BL-ben indulunk megint. Ez egy rang, és ugye nehéz is, mert már a selejtező körben gyakorlatilag olyan csapatokkal kerültünk össze, akik nagyon erősek.
6: Szívós Márton és Gergely István is beszélt itt a célokról, hogy hova kéne elérni egy ilyen szezon után. Ugye az előzőben 3 ezüstérem jutott a Honvédnak, ami egy nagyon szép teljesítmény, főleg tudva az, hogy itthon azért a Ferencváros egy kiemelt helyzetben van tulajdonképpen. Ez mennyire nehezíti meg egy magyar csapatnak a dolgát, hogy van egy FTC?
7: Hát hadd hozzak elő egy analóg példát, bármilyen is lehet, hogy meglepő tőlem, tehát ugye most, mint a Honvédnek az egyik vezetője, ugye azt a hasonlatot tudnám hozni, hogy 2007-ben is volt egy olyan Honvéd, amely abszolút egyeduralkodó volt előtte hosszú évekig, mind a magyar, mind a nemzetközi mezőnyben, és aztán mégis jött egy kis csapat, amelyik talán szerényebb játékos kerettel, de meg tudta fosztani a bajnoki címétől. Miért ne történhetne meg még egyszer?
6: Van egyébként konkrét cél, amit itt nem hangzott el, vagy amit itt Szívós Márton, amiről Szívós Márton is beszélt, végjátékban ott kell lenni, és érmekért kell harcolni?
7: Ugye a Magyar Kupában nem tudjuk, mert akár a mai sorsoláson 1 órakor, ha jól tudom, akkor rendezik a szövetségben. Kiderülhet, hogy a Fradit kapjuk, és akkor mondjuk lehet, hogy nem leszünk ott a végjátékban. Persze az is lehet, hogy igen, de nyilván azzal számolunk, hogy most is szeretnénk legalább a legjobb 4-ben szerepelni, de inkább a döntőben, és ott meglepetést okozni. A bajnokságot, hogyha nézem, és a Fradin kívül a további versenytársakat nézem, ott én reálisnak gondolom azt, hogy mi játszhassuk megint a döntőt, de nagyon sokat kell melózni érte, mert ugye a magyar vízilabda erejét mutatja, hogy mindig jók a klubcsapatok is, sőt, ugye olyan klubcsapatok, amiket kevésbé gondolnak mondjuk a szezon előtt, még a konkrét játéktudás ismeretének hiányában nem gondolják ugye olyan erősnek, azok meglepetést tudnak okozni, hogy mennyire összeállnak, mennyire stabilak, masszívak tudnak lenni, de én mondom, a jelenlegi ismeretek alapján azt mondom, hogy reális lehet egy döntő újra, és természetesen ott szeretnénk lenni. Nemzetközi kupa pedig ugye, hogyha sikerrel vesszük az első BL selejtező kört, utána megint csak bizonytalan, hogy kiket kapunk. Ha nem sikerül tovább jutni, akkor az Eurókupa, mint úgymond másodvonalas kupa, nem lebecsülve vén természetesen, a színvonalát meg azokat a csapatokat, akik ott indulnak. Na ott megint az lesz a cél, hogy annak ellenére, hogy még egy következő körben is majd a BL-ből esnek ki oda csapatok, annak ellenére szeretnénk ott is a végjátékban ott lenni. Ez lenne egy újabb előrelépési lehetőség, ami eddig nem sikerült.
6: Paján Bátor immár a Honvéd játékosa. Hogy történt ez az átigazolás? Mikor tudtad meg, hogy érdeklődik a Honvéd?
8: Hát hivatalosan nagyjából úgy a szezon felénél, ugye amikor azért így kezd talán kitisztulni, hogy jövőre nem is tudom, kikét szeretne leigazolni. Engem is talán olyan március körül kerestek meg, és akkor nyilván édesapámmal sokat beszélve, meg Fradis edzőkre és a Marcival is, de szakmailag ez tűnt a legjobb döntésnek, úgyhogy így alakult.
6: Édesapád sokat volt itt szóban a sajtótájékoztatón is. Érzel bármiféle különös nyomást emiatt, vagy inkább csak örülsz, hogy te is itt vagy a Honvédnál most?
8: Inkább pozitív, abszolút negatív féle nyomást egyáltalán nem érzek emiatt. Jó, hogy van újra egy Paján a Honvédba.
6: Ugye te vagy a Fradival bajnok lettél, most az ezüstérmeshez igazoltál. Hogy érzed, mennyivel lesz több játék lehetőséged itt a Honvédnál?
8: Hát azért tavaly a Fradiban inkább még utánpótlás játékosként voltam a felnőtt keretbe. Szakmailag így úgymond előrelépésnek gondolom, hogy azért szignifikánsan több játék lehetőséghez tudok jutni, mint mondjuk esetleg a Fradiban. Reméljük, hogy jó eredményeket tudunk elérni.
6: Milyen a közösség itt?
8: Ugye egy hete edzek velük, de egyébként rendkívül barátságosak, befogadóak, van egy ilyen kis családias közösségünk.
4: Legős László Pál interjúiban Szívós Márton vezetőedző, Steinmetz Barnabás szakosztályigazgató és Paján Bátor, a Honvéd új játékosa szólalt meg. Ahogy Steinmetz Barnabás az interjúban említette, ma sorsoltak a Magyar Kupában, ezen eldőlt, hogy Honvéd-Ferencváros párharcot rendeznek a negyeddöntőben, a BVSC az OSC-vel került össze, míg a Szolnok a Kaposvárral mérkőzik majd a 4-es döntőért. A negyedik párharcban a két selejtezőből érkező Gárda, vagyis a Vasas és a Szeged találkozik. A vízilabda után pedig, ahogy ígértem, kézilabda itt a körkapcsolásban. A Győr és a Veszprém nyerte meg a hétvégén Székesfehérváron rendezett kézilabda szuperkupát. Az eseményről Somogyi Zsófia készített összefoglalót.
9: Igen nagy érdeklődés övezte a múlt vasárnapi újfent életre hívott kézilabda szuperkupát, melyen a nőknél a Győr és a Ferencváros, a férfiaknál a Veszprém és a Szeged csapata mérkőzött meg egymással a székesfehérvári Met arénában. A szuperkupában az előző idény bajnoka és kupagyőztese csapott össze egymással, és amennyiben, akárcsak a mostani helyzetben is, ha mindkettő sorozatot egyazon csapat nyerte meg, akkor a bajnokság második helyezettje szerepelhet a szuperkupában. Elsőként 15 órakor a női csapatok léptek pályára, több mint 4000 néző előtt. Következik a Győr-Ferencváros mérkőzés hosszabb összefoglalója, a kommentátor Cseszregi Balázs és Olasz Gergő.
10: 2014 és 15 után újra szuperkupa ezúttal itt a Met Arénában. 2014-ben és 15-ben is ez a két csapat játszotta a szuperkupát a hölgyeknél és persze a férfiaknál is, a Veszprém illetve a Szeged csapott össze, és akkor mind a kétszer az Eto nyerte a szuperkupát. Azóta azonban más csapatok, talán egy picit más esélyek is, bár egy hangyányival talán a címvédő, mármint bajnoki és magyar kupa címvédő győriek az esélyesek.
11: Támad megint, de a Győr 1-0-ra vezet a Ferencváros, tehát 1 perc és 40 másodperc játékot követően.
10: Ever befuttatja Hofdent, megint Breistölnek készítenek elő, de ütközik vele Fogel, aztán Stanko egy gyönyörű bejátszás, amit nem tud összeszedni Bracet, de nem véletlenül kibillentette az egyensúlyából Fogel, azaz hát Bracet, ha nem is új játékos, de a tavalyi évhez képest igen a győri falban, hiszen kismamaként második gyermeke születése után tért vissza, és hát ezen a pozíció, vagy ebben a pozícióban talán lehet mondani, hogy Győrben játszik a top 3 játékos közül kettő, hiszen megérkezett Puttit is, és aztán Elver Zitzerben sodródik, Krisztensen pedig véd, továbbra is 1-0-ra vezet a Ferencváros.
11: 3 perc és 15 másodperc telik el, még mindig csak egy találat, amelyet a Ferencvárosból Kluiber Katrin szerzett.
10: Megállítja a rohanás Stanko, aztán majdnem eladja, de Breistöl összeszedi, ő is bemegy, és megint egy Krisztensen védés, ugyanott az egyes és a kettes között, ahol előbb Elver, most ő is eltalálta Krisztensen. Simon Petra viszi rá Bracetre, egy lövés, és aztán egy rossz zárás, vagy egy belül átfutó X-tád miatt a győriek jöhetnek, ráadásul a kapufát találta a betelibe Simon Petra. Elver kapkodva kezd azért mindkét csapat ezen a mérkőzésen, le a szélre, beviszi, és ezúttal a rövid sarokba betalál Fodor Csenge. Az Etónak majdnem 4 perc kellett ahhoz, hogy megszerezze az első gólját Fodor találatával, tehát egy-egy a mérkőzés állása. Fogel, Omoregi, Kluiber. Omoregi ráviszi a falra a labdát, és egy zárásba bele is tudja vinni a labdát, és be is lövi. Ő is megszerzi az első találatát 7 mérkőzésen a Ferencvárosban. 7-7, és eltelt 16 perc a mérkőzésből. A bejátszás Ingstadnak, be is viszi, és be is lövi. Megint vezet a Ferencváros 12-11-re.
11: És 1-0-nál vezetett az FTC eddig mindössze a mérkőzés legelején. Azóta a Győr gyakorlatilag diktálja a tempót, hogy az első gólt szerezte meg az FTC Kluiber révén, de hát nem is sokáig érezhette újra előnyét az FTC, mert egy villámgyors gólt szerzett megint Elver. Ez volt a harmadik találata már a mai összecsapáson, a második legeredményesebb győri játékos Tyasa Stanko mögött. A 27. perc végéhez érünk, 3 perc alatt még az első félidőből, 12-12 az állás, 50 másodperc még az első félidőből. A Ferencváros támadhat, de ezt azért nem támadhatja végig. Fogel Kluibernek hagyhatná ott, de inkább bejátsza Ingstadnak, és nem volt szabálytalanság. Ingstad pedig megint Zitzert hibázik, de Toft az megint, akinek a nevét dicsérni kell, ki kell emelni, mert ő hárította bizony ezt az Ingstad próbálkozást. Fél perc maradt még a találkozóból, már annyi sem, de nem jön föl 7-6-ra a Győr, hiába talán egyik utolsó támadása, hanem az utolsó támadása a félidőben, és Zitzert is hibázik utána a 15-ös számú Stanko. 11 másodperce van még az FTC-nek, Simon nem biztos, hogy tisztában van azzal, hogy ilyen kevés ideje van még a támadást befejezni. 5 másodperc, Kluiber, Fogel, lőnie kell Fogelnek, ott hagyja még Kluibernek, talpról belelői Stankoval, eltelik ez az 5 másodperc, és véget ér az első félidő.
10: 14-13-ra vezet, tehát 30 perci játék után az Eto. Csapatok is a pályán, sőt, megérkeztek a játékvezetők is.
11: Remek bejátszás Buktitnak Stankótól, Buktit pedig szokásához híven értékesítette ezt. a lehetőséget, és akkor kettővel vezet megint a Győr 15-13-ra a Ferencváros ellen a 34. percben a női kézilabda szuperkupa döntőjében. Marad az egygólos győri előny, de megint az egyenlítésért támad 16-15-nél a Ferencváros a 39. percben.
12: Megint egy három irányítós játék ezúttal a Ferencvárosnál, Omoregivel, Simonnal, illetve Möllerrel, aki most a jobb oldali átlövő pozíciójából passzol Simonnak, aztán Omoregi kapja, a bejátszás Ingstadnak jó, és a rövid soroknál megtalálja a rést. Toft és a kapufa, kapufa között 16-16. Továbbra is egyenlít a Ferencváros folyamatosan.
11: Egy technikai hiba, üres kapu, és belőtte az üres kapura Tyasa Stanko. 21-17-re vezet a Győr. A Ferencváros ellen először 4 a mérkőzésen a két csapat között a különbség. Az 51. percben, tehát az utolsó 10 percbe érve már, 23-18-ra vezet a Győr az FTC ellen. Nem egy sok gólos találkozó azért, de hát ebből még itt lehet az utolsó percekben jó néhány találat. 5 perc és 20 másodperc maradt a találkozóból, 3-mal vezet a Győr a női szuperkupa döntőjében itt a Met Arénában 25-22-re. És minden győri szurkoló talpon, ezt már érzik a fanatikusok is, hogy megnyeri a Győr a szuperkupát, pedig akkor elhódítja. Tyasa Stanko azért még egy elképesztő szólót követően megszerzi a 11. gólját is. Ismétölt a két csapat között a különbség. Hiába látszott úgy, hogy a Ferencváros még felzárkózhat, és az 5 gólos hátrányból 3-at is faragott, és 2 lett csupán a különbség a két együttes között. Úgy néz ki, hogy a végére mégiscsak azért az erőfölény a Győrnél. 40 másodperc maradt még a mérkőzésből, 29-24-re vezet a Győr az FTC ellen.
12: Fodor Bracet, szinte emberfogáson, nem szinte, emberfogáson a Ferencváros. Hofden is feljön a labdáért. Elver megkerüli Simon Petrát, aztán Rusfeld Ejla végig is viszi, és be is lövi. Ez a 30. győri gól, 20 másodperc, először 6 a két csapat között a különbség. Ha jól emlékszem, nem volt csak 5 gól. És 10 másodperc a hátra a találkozóból. Most már a ferencvárosiak sem különösebben erőltetek. Lehet, hogy lesz egy lövés, de a szuperkupát harmadik alkalommal is az Eto nyeri. Miután Győri Audi Eto, Ferencváros Toyota Kovács 30-24. És hát talán még a meccs legjobbját, ha megválasztják, azon sem nagyon sokat kell gondolkodni, mert már remek volt Kisztenzen, remek volt Toft, vagy éppen Simon Petra, tehát Tyasa Stanko 11 gólig jutott. Az Eto pedig végül gyakorlatilag végigvezetve 6 góllal 30-24-re legyőzte a Ferencvárost, és harmadszor is megszerezte a szuperkupát.
9: A Győr tehát akár csak 2014-ben és 2015-ben ezúttal is elhódította a szuperkupát. A találkozó után a győztes csapatból Fodor Csengét kérdezte Szabó Szilvia. Fodor Csenge úgy fogalmazott, ez a siker önbizalom löketet is jelent számukra.
13: Ez az időzítés, ez nagyon furcsa volt. Tehát, hogy egy ilyen szintű mérkőzést, egy ilyen időpontra rakni, úgy gondolom, hogy egy nagyon jó erőpróba volt így nekünk, szerintem a Fradinak is így a szezon kezdése előtt, hiszen már jövő héten hála Istennek belevágunk a Bajnokok Ligájába, a bajnokságba. Úgyhogy inkább azt mondanám, hogy ez egy nem megszokott időpont volt egy ilyen nagy csapatoknak a csatájára, de én nagyon kíváncsian vártam, és szerintem a csapattársaim nevében is beszéltek, hiszen nem találkoztunk ilyen szintű ellenféllel, csak talán a Bresttel itt a felkészülésünk során, és hát trófea természetesen, mindenki a győzelemre éhes, és mindenki a kupákat szeretné, és nagyon örülök neki, hogy ez tényleg most nekünk így megadhatott, ez tényleg egy extra önbizalomlöket lesz most nekünk így a bajnokságra.
14: Csenge, tudom, hogy profi játékosok alkotják a csapatot, de amikor van egy ilyen sikeres szezon és idény, és sok mindent megnyertetek, mi lehet még a motiváció számotokra?
13: Szerintem így a tavalyi év lezárása az egy nagyon fájdalmas pont volt ott nekünk, az a Final Four. Ezt személy szerint is mondhatom, hogy talán ez volt a legnehezebb úgy mentálisan is feldolgozni, de egyszerűen mindenki motivált, tehát minden egyes nap, ha ránézek valakire, akkor motivációt kapok ebből, és tényleg a győzelem, tehát mindenki éhes arra, hogy kupákat nyer, hogy meccseket nyeren, hogy minden egyes nap jobb legyen, úgyhogy

0: nagyon jó labda érzéke van, tehát fociba is mindenne, és nagyon jó érzés vele együtt játszani, még szérrel is akár bejátszani, neki van egyszerűen mindig ott van, és mindig készen áll és várja a labdát, úgyhogy ezt szerintem nagyon nagyot fog lendíteni mindenképp a támadásunkon, úgyhogy Karival úgy gondolom, hogy ők egy nagyon bomba páros lesznek erre a szezonra. Sikerült a beilleszkedése, még egy kicsit félénk, de mind a két új lányról azt tudom mondani, hogy nagyon elhivatott, nagyon alázatos, és tényleg erősíti azt a környezetet, azt a mentalitást, amit mi is próbálunk vinni az egész csapattal.
1: Gyors, rövid kérdés utoljára, a felkészülés során voltak, akik nem játszottak te sem valamennyi mérkőzésen, és az volt az indok, hogy a túlterhelés azért próbálják a szakvezetők minél későbbre tolni, vagy elkerülni. Érezted azt tavaly, hogy azért nagyon kemény és fizikálisan sokat vett ki belőletek az idény?
0: Így van, nem voltunk egy egyszerű helyzetben, tehát ott nyilván fel voltunk készülve a négy kismamánkra, aki volt az előző szezonban, de azért ezt az ember, tehát mi játékosok azért belőről nagyon érezzük, tehát mi azért tényleg nagyon extrán túl voltunk úgy idézőjelbe terhelve, de most nyilván nem az én posztomról mondom, mert ott mind a ketten a bófanvételénkkel rendelkezésre álltunk, de a többi játékos úgy gondolom, hogy belső poszton azért kapott sokkal több nyomást és játékpercet, úgyhogy idén több játékosunk van, úgyhogy szerintem próbálta az edzőnk is ezt az időszakot úgy levezényelni, hogy meglátja azt majd, hogy kihez tud majd nyúlni. Úgyhogy szerintem így is részről mondanám, hogy ez taktikai volt. Egyrészt, másrészt pedig tényleg az, hogy ezek a játékosok, akik esetben túl voltak terhelve, kicsit több időt kapjanak, talán kis apró sérülésekre oda tudjanak figyelni, több időt kapjanak regenerálódni.
2: A Ferencváros oldaláról Hársfalvi Júlia összegzett Szabó Szilviának, és úgy fogalmazott, szerinte az eredmény nem tükrözi az egész mérkőzést.
3: Én azt gondolom, hogy a meccsnek a végeredménye egyébként nem tükrözi az egész mérkőzést, tehát hogy ahogy játszottunk, az utolsó 5 percben, vagy az utolsó pár percben nyílt meg igazából a nagy különbség. Ott hát már egy ilyen, inkább ilyen szétesés, meg a már kicsit ez a lehajtott fejű. Nem azt mondom, hogy feladás, de ott már látszott, hogy a mérkőzésnek vége van. Én egyébként úgy jöttem ide, hogy a csapatnak motivációt adhat az a múlt hétvégi győzelem a meccs ellen. Persze van még finomítani való, illetve a jövő héten kezdődik a bajnokság, illetve a bajnokok ligája, amire most már aztán nem lehet kifogásokat találni, akár azt sem, hogy nem szoktunk eléggé össze, de természetesen volt helye még ennek, hogy itt próbálgassuk a szuperkupán a páros kapcsolatokat, próbálgassunk különböző dolgokat, mert ez egy ilyen az igazi rajt előtt egy ilyen nagy erőmérő volt. Sajnálom, hogy nem úgy jött össze, nagy szívvel jöttünk ide, nagyon megszerettük volna nyerni, és jól lezárni az alapozást, illetve jól nekifutni a szezonnak.
1: Ugyanezt akartam kérdezni, hogy az alapozás mennyire volt kemény, és mennyire mondhatjuk el, hogy még mindig munkából jöttök. Ugye nagyon kemény ellenfeleket választottak nektek a felkészülés során, tehát ehhez képest milyen forma várható még a bajnokságban?
3: Maga az alapozás jól sikerült, nagyon keményen dolgoztunk. Sajnos bajlottunk néhány sérüléssel, többek között én is sajnos, úgyhogy itt az elmúlt 3-4 hétben én is azon dolgoztam, hogy mielőbb vissza tudjak térni. Kicsit sajnálom, hogy lemaradtam ezekről a jó mérkőzésekről, mert adhattak volna egy kis lendületet. Nem keresek kifogásukat, szerintem az éles edzőmeccseknek is az a célja, meg az a lényege, hogy felkészüljünk egy ilyen szezon startra, vagy rajtra. Teljesen jó volt, hogy erős ellenfeleket választottunk magunknak. Én úgy érzem, hogy nagyon kemény munkát beletettünk, megdolgoztunk érte, megdolgoztunk azért, hogy itt lehessünk, és egy jó állapotba kerüljünk. Én elégedett vagyok a munkával, és abban bízom, hogy azért a jövő héten jobb kedvűek leszünk, és jobban tudjuk elkezdeni, vagy újra kezdeni a szezont.
2: A Győr-Ferencváros összecsapás után 18 órakor a Szeged és a Veszprém lépett pályára. Következzék ennek a mérkőzésnek az összefoglalója. A kommentátor továbbra is Cseszregi Balázs és Olasz Gergő.
4: Pesmanberg beállós góljával már 1-0-ra vezet a Veszprém a Pik-Szeged csapata ellen. Ugyanaz a felállás, mint a hölgyeknél volt, hiszen 2014 és 15-ben is ez a két csapat játszotta a döntőt, és ugyanaz a csapat, azaz a Veszprém nyerte mind a két szuperkupa mérkőzést. Hogy aztán majd itt változik-e valami? Ebben majd kiderül. A 7. perc végén járunk.

0: 2-2-re vezet a Veszprémi együttes, és ugye a Horia kiállítása miatt beállós nélküli játékot próbál meg játszani Fazekas Mátéval, illetve Röddel a szegedi együttes, de 6-2-nél labdát veszítettek, és ebből is bizony bajuk származott. Sander húzza le a labdát Frimmelnek, és ezt is fogja Nielsen. Hát ugye a Veszprémnek sokáig kupus gondjai voltak a nemzetközi kupában főleg, hát most aztán nem nagyon lesztek Nielsennel. Gyakorlatilag nem telt el 8 perc a mérkőzésből, és 7-2 a Veszprémnek, az a jövőre vonatkozóan, főleg a szegedi jövőre vonatkozóan nem fest túl jól. 13. perc közepe 9-5, akár 2-re is zárkozhatott volna a Veszprém, de Röd elhibázta az Itzert, vagy Veszprém a Szeged, Röd elhibázta az Itzert, és abból pedig egy rendezetlen fal elleni támadást befejezett a Veszprém, méghozzá Luka Cindrics révén, így aztán 9-5-re vezet a Veszprém. 18. percben járunk, 12-7, Sanders Itzerben 12-8-ra zárkózik fel a szegedi együttes, 14-9. És hát tényleg az látszik, hogy a Veszprém élvezi a kézilabdát, és mintha jobban felkészültek volna már erre a szuperkupára. Talán nincs ilyen szó, de mintha készebbek lennének, mint a Szeged.
1: 20-16, hát volt ennél sokkal nagyobb különbség is az első félidőben. Ez ahhoz képest egy remek tűzoltás volt a Szeged szempontjából, hogy 4 gólos hátránnyal vonulhat az öltözőbe a Tiszaparti együttes. Egy fél időnyi játékot követően, tehát a férfi kézilabda szuperkupa döntőjében a Veszprém 20-16-ra vezet a Szeged ellen.
0: Ebben a pillanatban elkezdte a Szeged a második fél időt, 20-16-ra vezet a Veszprém, és már ember emlékezet óta nem jött fel 3 gólra a Szeged, amit most a középkezdés után meg is tehet.
1: Rőd bejátsza, jó volt a bejátszás, és ott az újabb gól. 2 gólra zárkózik a Szeged, rögtön a második fél idő elején. 2 gyors góllal köszönnek be a Tiszapartiak, 20-18-ra vezet a Veszprém, most már pedig 21-18.
0: Szilágyi jó, a harmadik gólját szerezte az imént, 25-21-re zárkózik a PIK Szeged. Nézzük a veszprémiek támadását. Martinovics könnyedén kerül Zicserbe, és egy finom csukló mozdulattal visszahúzza a rövid felsőre, 26-21. Fazekas pedig eladja a labdát, megpróbálták gyorsan befejezni még rendezetlen támadás ellen. Közben Gáncs Pető indul, és 27-21. Gáncs Pető Máté is a második félidőben már a második találatát szerzi.
1: 7 gól a különbség a 38. percben. Most viszont szépíthet a Szeged, meg is teszi ezt a bal oldalról. Ezúttal Jelinics volt eredményes, 6 gól közte.
0: 3-ra jöhetett volna fel a Szeged, sőt, most is 3-ra jöhet fel, mert hiába szerzett labdát a Veszprém, és ment végig Deszka, Miklár óriásit védett, úgyhogy 11,5 perccel a vége előtt, 31-27-nél akár 3 gólra felzárkózhat a szegedi együttes.
1: És 7-6-ra jön fel a Szeged, 2 beállóval, Totóval, valamint Rostával. Sandell a jobb átlövő, Fazekas a bal átlövő a bal szélén, Jelinics a jobb oldalon, továbbra is Szilágyi, és Lukács irányít, a kapu üres természetesen, mert 7-6, tehát üres kapuval támad a Szeged. Jó a passz Sandelltől Lukácshoz. Lukács hát, mintha ellépte volna, de a játékvezetők most nem ítéltek szabálytalanságot. Aztan Sandell, Lukács most kiteszi a bal oldalra Jelinisnek, és Nielsennek megint nem sikerül hárítania. Miklár pedig visszaér a kapu a 3 közte, 31-28. 6 perc egészen pontosan, ami még hátra maradt idő, és támad a Szeged. Lukács forgatja ki a jobb oldalra Sandellhez, aztán megkapja Fazekas is a labdát. A szakadtottnál már Sandell, vissza Lukácsnak. Lukács még nem szerzett gólt a mai mérkőzésen, de 1 gólt már szerzett, és gólpassza viszont rengeteg van. Most pedig Rosta volt eredményes, 2 gólra zárkózik a Szeged, úgyhogy még 6 perc van a találkozóból, aztán Pesmálbek, Miklár, majdnem hárította a rutinos kapus Pesmálbek próbálkozását, beleért, de aztán a testéről bepörgött a gólvonalon túlra a labda, úgyhogy megint 3 közte. Remili kapja meg a jobb átlövő pozíciójában, tovább Hesámnak, Hesám Elderának, Elderán lő, Miklár véd, megy egy gyorsan valaki, megy Szilágyi, de aztán Sandell kapja, Lukács vissza, picit elassult a támadás, de Lukács most remekül tört be, és 2 gólosra csökkenti a különbséget, úgyhogy még 1 perc és 40 másodperc hátra van a mérkőzésből.
0: 2-vel vezet a Veszprém, és azt lehet mondani, hogy ez a 2 azért eléggé magabiztos, és ha jól látom, akkor 7 mezőnyjátékossal fent a Veszprém, ezt gondolom az ember fogásra válasz, hiszen így mindig lesz egy embere szabadon a Veszprémi együttesnek, ellenben ha eladják, akkor bajba kerülhetnek. Eldera le a szélre, beviszi Deszka, és a rövidcsaroknál belővi, ha valakiben lett volna Kétely, a 37. Veszprémi gólt, és ezzel minden előtt 37-34 Lukács. Röd szedi össze a labdát, Szilágyi ezt most azért nem viszi be, lerohan Mikler, most jön Rosta, de már csak 10 másodperc van hátra a mérkőzésből. Lukács, Sandel, Zitzer, nem bocsánat, Mackovsek, Zitzer belövi, és ez a vége. A férfi szuperkupát 2014 és 2015 után is a Veszprém nyerte, miután van Veszprém OTP Bank Pik Szeged 37-35.
2: A Veszprém, akárcsak a Győr, a 2014 és 2015-ös szuperkupa sikere után ezúttal is ünnepelhetett. Hallgassuk meg, hogy értékelt a találkozó után a veszprémiek játékosa Ligetvári Patrik, aki számára nagy élmény volt ez a szuperkupa. A riporter Szabó Szilvia.
3: Nagyon, nagyon nagy motivációt az első trófeát megszerezni a szezon elején. Így már tényleg van egy trófea a zsebben, úgymond jó mérkőzést tudtunk játszani. Amit egy kicsit sajnálok, az, hogy nem kaptunk egy érmet se, hogy ez volt nekem az első szuperkupa győzelmem, és nagyon örültem volna, kapok egy érmet, de majd szerkeztek egy oklevelet magamnak.
4: De látjuk, hogy egyen pólóban vagytok, tehát valamilyen szinten ezért megpróbáltatok készülni, nyilván nem elkiabálva. Mik voltak a fordulópontjai ennek a meccsnek szerinted?
3: Szerintem az elején már fordítottuk, úgy gondolom, hogy nagyon jól kezdtük a mérkőzést, ott már szinte egy nagyobb elem ki is tudtunk dolgozni, onnantól csak a Szegedet engedtük vissza, és tényleg mi hibánkból értek egész mérkőzésen, és tényleg jó meccset tudtunk játszani.
4: Külföldön nagy hagyományai vannak az ilyen szuperkupáknak, szerinted mennyire van létjogosultsága ennek, mekkora élmény volt ez számotokra?
3: Nyilván nagyon élmény volt, hiszen először nyertem meg ezt a trófát, és tényleg, és szinte minden lehetséges hazai trófát besebeltem, ezzel ez hiányzott egyedül, szóval nagyon örülök.
2: Kolléganőnk a veszprémi csapattal első szezonját megkezdő Imre Bencét is megkérdezte.
4: Gratulálok az első veszprémi trófeához. Hogy érzed magad, Bence, mennyire sikerült már beleilleszkedned a veszprémi rendszerbe, és mennyi munka vár még rád, hogy érzed?
5: Köszönjük el, még van azért munka, azon az átszódott is, de mindenképpen jó lezárása volt az a felkészülésnek, illetve egy jó szezon start. Nyilván van még rengeteg dolog, amiben fejlődni kell, azt gondolom, ezt elmondom, hogy ezzel mind a két csapat így van. Voltak a Szegednek rosszabb periódusai, voltak nekünk, illetve a másik csapatoknak jobb. Jó mérkőzés volt, azt gondolom, szolgálta mindkét csapatnak a szezon kezdetét, úgyhogy szerintem jó mérkőzés lehettek a nézők. Természetesen fontos volt az eredmény, szóval az első, hogy azt gondolom, hogy Veszprém-Szeged mind a két csapatnak, tehát mindegy, ha a felkészülés más lenne, akkor is sokan kilátogatnának, vagy tehát az lenne, és minden két csapat nyerni akarna. Ez most is így volt, persze nyilván vannak olyan dolgok, amik még újak, nyilván, talán egy kicsit ez rájuk jobban igaz, hiszen azért több új játékosokban, főleg belső poszton, de még azért nekünk is van hova javulnunk. Tényleg jó mérkőzés volt, örülünk, hogy meg tudtuk nyerni a meccset, az volt a legfontosabb.
4: Mentálisan megerősödve tértél haza? Tehát azt érzed, hogy most már ott kint megedződtél Kielben, és tudod, hogy mi vár rád, és mi kell ahhoz, hogy itt is bejátsz magad a csapatba?
5: Igen, nyilván azért van egy tapasztalatom, még annak ellenére, hogy mindig azért még fiatalnak gondolom magam, azért most már, hál' Isten, egy pár éve úgy tényleg, hogy megedződtem ebbe a mezőnyben, de nyilván mindig tud új dolog lenni. Én is sosem játszottam magyar bajnoki rangadót, ezek mind új dolgok. Nem játszottam ennyi néző előtt, úgy nyilván játszottam válogatott a Magyarországon, de egy klubmeccset úgy nem. És ezek mind új dolgok, szokatlanok, kell egy nyilván egy kis idő. Türelmes vagyok magammal, ez képben is így volt, és tudom, hogy egyszer, amikor eljön az a pillanat, hogy megkapom a lehetőséget, most is megkaptam a lehetőséget, akkor kell majd élnem vele. Úgyhogy ez kint is így volt. E tekintetben van egy kis előnyöm, igen, talán velem egy korokkal.
2: A Szeged csapatából a mérkőzés embere Szilágyi Benyomi nyilatkozott Szabó Szilviának, aki a válogatott kapcsán is megosztotta gondolatait.
4: A meccs embere Szilágyi Benyámin áll előttem. Hát Benji, mit lehet ebből a meccsből tanulni? Azt mindenképpen jó volt látni, hogy volt tartása a csapatnak, és 7 gólos hátrányt is ledolgozva szorossá tettétek a végét.
6: Ilyen rosszul kezdtük a találkozót, utána sajnos futottunk az eredmény után, de visszatudtunk jönni a második fél időben, tényleg felkeményedett a védekezésünk, be tudtuk lőni a helyzeteinket, sajnos ez sem volt elég, tényleg a Veszprém egy top csapat, nem szabad elengednünk 7 góllal, majd legközelebb.
4: Erre tudatosan kell készülnöd, hogy amennyi percet kapsz egy meccsen, az alatt bizonyíts, hogy a második fél időben jöttél be, 8-8-as mérleggel zártál, tehát hogy úgy ülsz a padon, hogy bármikor, amikor pályára lépj, akkor annyi idő alatt bizonyíts?
6: Igen, szerintem mindenki így van ezzel, és tényleg ez a legmagasabb szint, szóval a legjobban kell játszanod, hogy perceket szerezhessél, és a legjobb teljesítményt kell nyújtanod, és néha ez se elég, sajnálom, hogy így alakult, tényleg elcserélném ezt az érzést egy győzelemre, de sajnos így alakult, és meccsre készülünk, következő mérkőzés az Eger. Utána a Győr hazai pályán, utána meg kezdődik a Bajnokok Ligája, szóval meccsre készülünk.
4: Aki ismer téged, az tudja, hogy egy egészséges, önbizalommal teli játékos vagy. Milyen az, amikor a világ egyik legjobb kapusa áll veled szemben?
6: Igazából a saját dolgaimmal foglalkozok, tényleg annyi dolgunk van, mint védekezésben, mint támadásban, nagyon kell figyelni, és próbálom minden helyzetemet gólra váltani, és tényleg azért emocionális játékos vagyok, és meccsevében ezek is adtak jönni rajtam.
4: Bencsi, érzitek azt, hogy meccsről meccsre, vagy pontosabban napról napra jobban összeszoktok? Tehát ez lesz a legnagyobb feladat, hogy telik az idő, úgy meglegyen ez a kohézió közöttetek, azért új csapat van.
6: Igen, nagyon sok az új játékos, sok a fiatal játékos, tényleg össze kell szoknunk még, tényleg ez volt az első tét meccsünk, de mint mondtam, hogy kell egy pár mérkőzést, és szerintem jó szóval lesz.
4: Szótonyi László itt volt, a szövetségi kapitány, hogy reméljük, hogy látta a teljesítményedet, álmod az, hogy a közeljövőben válogatott legyél?
6: Igen, nagyon jó érzés volt bemutatkozni a válogatottban, és gyerekkori álmom, hogy ott legyek a válogatottban tényleg tartósan, és nagyon bízom benne, hogy a közeljövőben ott leszek és tudok segíteni a csapatnak.
7: A mai körkapcsolásban 2026 meteorológiai nyarának az utolsó napján foglalkoztunk labdarúgással, vízilabdával és kézilabdával, és nagyon-nagyon gyorsan elrepült az idő, és hát nagyon-nagyon gyorsan elrepült a 2026-os nyár is. Néhány órán belül már ősz lesz, legalábbis meteorológiai értelemben, csillagászati értelemben még nem, viszont ne keseredjen el senki, hiszen hallhatták itt az időjárás jelentés során, hogy azért még néhány napig, szeptember első napjaiban is jó idő lesz, de hát rossz hír az iskolásoknak, hogy ők bizony kezdik az iskolát, és bizony-bizony a szeptember az már nem ugyanaz, mint az augusztus, de azért ne keseredjen el senki, főleg azért ne keseredjen el senki, mert hamarosan jön Keszi Dóra a sportvilággal, úgyhogy érdemes lesz velünk tartani a folytatásban is, viszont a körkapcsolás mára búcsúzik. A szerkesztő Szabó Szilvia, a hangmérnök Nagy Máté, továbbá a riporterek és a kommentátorok nevében is megköszöni a figyelmet a műsorvezető Edvi László, de hát ne menjenek sehova, maradjanak továbbra is a Nemzeti Sport Rádióval.
8: Ez volt a körkapcsolás a Nemzeti Sport Rádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
9: A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette.
8: Ez a sportvilág.
10: Eladta a legértékesebb játékosát a Ferencváros. 4 helyen változott az isztambuli selejtezőhöz képest női kosárlabda válogatottunk. Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Keszi Dóra. A labdarúgó NB2 hatodik fordulójának záró mérkőzésén a 11. helyezett Szeged 1-1-es döntetlent játszott a veretlenül 4. Kazinc Barcikával. A találkozót Szalai Kristóf foglalja össze.
11: A 6. percben 11-est ítélt a játékvezető, Takács Ákos, bíró sporttárs, a labdát pedig letette a 16-oson belőre Vágó, aki oda is állt, és elvégezte ezt a 11-est. A kapus jobb kezéhez lőtte a labdát félmagasan, viszonylag gyengén, jól olvasta Kocsis azt, hogy hova fog jönni a büntető, és védeni is tudott. Viszont a kipattanóra a Zimonyi érkezett legközelebb, és azt az üres kapuba ő be tudta passzolni nagyjából 4-5 méterről. Nem volt nehéz dolga. Ezzel vezetett a Szeged a mérkőzés 6. percében. Nem vezettek sokáig, mindestova 10 percig, amikor is Gresó Mátyás tudott egyenlíteni a Kazinc Barcika első számú gólfelelőse, és ezzel az állással mentünk be a szünetre az első 45 perc után. Viszont a második játékrészben újabb gól már nem született, viszont így is volt néhány esemény, amit fel tudtuk jegyzetelni. Ilyen volt például Ferencinek a zúgó kapufája, amit a második félidő derekán eresztett meg a szegediek kapusa Illés Bence, minthogyha Újhegyen még hozzá is ért volna, és így ő is segített abban, hogy ez a sistergős bomba ne a hálóba kössön ki, hanem a felső lécen csattanjon. A 61. percben történt a legutolsó érdemleges esemény, amikor Vékonyt, a szegediek belső védőit második sárgával kiállította, egyébként jogosan a mérkőzés játékvezetője. Szóval az utolsó fél órát a szegediek ember hátrányban kényszerültek lejátszani, de nem hátráltak meg. Lackó Zsoltot is meg kell dicsérni, hiszen jól cserélt, lehozott támadókat és beküldött védőket, így abszolút tudták kordában tartani és kézben tartani a mérkőzés hátra lévő idejét. Nagy helyzet már nem alakult ki a mérkőzésen, sőt a slusszpoén jött majdnem a végén, amikor is Márkvárt szöglet rúgása után Zvekanov került még helyzetbe egy szöglet után, miután Kocsis, a Kazinc Barcika kapusa alászaladt a labdának, de ebből sem született már gól. Szóval még egyszer, Szeged Kazinc Barcika az NB2 hatodik fordulójának záró mérkőzésén 1-1-es döntetlen.
10: Most következzen a Kazinc Barcika vezetőedzője Kutor Attila, aki az Enni Sportnak értékelt.
12: Azt gondolom, hogy az ellenfél is veszélyesen játszott, kihasználva ezt a talajt, úgyhogy ilyennel még nem találkoztunk, úgyhogy ez egy újdonság volt. Nehéz volt állva maradni is rajta, nem hogy támadó vagy domináns a futballt bemutatni. Nem volt meg hozzám a kreativitásunk, úgyhogy igazából azt gondolom, hogy egy harcos, igazságos döntetlen született.
13: A gyors egyenlítés mindenképpen fontos volt. Kellett-e valamit átszervezni a pontrugáson kívül, mi vezetett ahhoz, hogy sikerült gyorsan egalizálni?
12: Volt egy mestervünk, de mondom még egyszer, nem most találkoztunk, ugye, amikor idejöttünk a pályával, és ugye halljuk is, hogy holnaptól le fogják cserélni. Hát sajnos még az utolsó meccset mire azon játszottunk.
13: A szünet után nagy sakjátszma volt, és ebben a Barcika volt kezdeményezőbb, előbb hajtotta végre az ahhoz hasonló cseréket, amelyeket aztán erre részben reagálva a másik együttes is. Mi kellett volna még pici pluszként a győzelemhez, nyilván egy lobby jobb talaj mellett?
12: Hát abszolút, tehát magunkat, tehát nem a talajra fogjuk a dolgot, mert az ellenfélnek is olyan volt, de több kreatív megoldás kellett volna a 16-oson környékén, amiből esetleg veszélyt tudunk teremteni. Volt kapufánk, volt talán egy gólunk, ugye, ami nem tudjuk, hogy les volt vagy sem, de ettől függetlenül mondom még egyszer, hogy kicsit igazságos az eredmény, mert nem volt meg bennünk az az átütő erő, ami kellett volna ahhoz, hogy megnyerjük.
13: Általánosabb összegzéssel kezdtünk, a meccs előtt zárjuk is azzal, 3 győzelem, 3 döntetlen, 1 ponttal az osztályozó térőhely mögött a Barcika, ott tart most a csapat, ahol a szezon előtt tervezték, hogy ebben a periódusban fog?
12: Nem terveztünk semmit, most sem tervezünk semmit, a következő mérkőzésre készülünk, és azt szeretnénk megnyerni, úgyhogy ebből építkezünk.
10: Most jöjjön a Szeged gólszerzője, Zimonyi Dávid.
13: 4 akciógólt szereztél, gratulálunk hozzá, te hogyan láttad ezt a szituációt?
14: Hát így, ahogy tehát számítottam rá, esetleg ha kihagyja, akkor kipattanóra, ha arra jön a labda, akkor oda tudjak érni. Örülök neki, hogy oda tudtam érni, és gólt tudtam szerezni.
13: Jól kezdtétek a meccset, és az egyenlítés ellenére az első fél időben még dominánsabbak is voltatok összességében, viszont mintha a szünet után változott volna valami, szerinted mi volt ez pontosan, ami módosult?
14: Hát igen, jól kezdtük a meccset, 1-11-es gól, mentünk előre, voltak még helyzeteink, de ilyen gólt kaptunk sajnos pontrugásból, ezekre oda kell figyelni, egész héten készültünk rá, és ebből kaptunk gólt. A második fél időben pedig nyilván a piros lap az nem kellett volna, de hát második sárgát, ilyen faltér, két ilyen faltér, két ilyen sárgát, nem tudom. Hát nem az én véleményem megítélni, hogy a sárga volt a második, de én szerintem nem.
13: Összességében hogy látod, nyerhető volt a meccs, illetve ha igen, ha nem, mennyire vagy elégedett ezzel az egy ponttal?
14: Hát nyilván most piros lap után az egy ponttal elégedettek vagyunk, de ahogy kezdtük a meccset, gólt rúgtunk, jól kezdtük, igazából nyerni szerettünk volna, sajnos most egy pont lett belőle, de így tízemberrel így azt mondom, hogy talán elfogadható.
10: Bejelentette visszavonulását az argentin válogatottól Lionel Messi. A 39 éves játékos 2005. augusztus 17-én Budapesten mutatkozott be hazája válogatottjában, de 47 másodperc után piros lapot kapott Magyarország ellen. Messi azóta 207 mérkőzésen lépett pályára a felnőtt válogatottban, 125-ször talált be, valamint kiosztott 68 gólpasszt. 2022-ben Katarban pedig világbajnok lett hazája nemzeti 11-ével. Az angol élvonalbeli labdarúgó bajnokságban szereplő Liverpoolnál folytatja pályafutását a PSG francia válogatott sztárja Bradley Barcola. Ezt a klub jelentette be hivatalos honlapján. Barcola, aki többek között 2 bajnokok ligáját nyert a párizsi klubbal, péntek este már bemutatkozhat Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos csapattársaként az Ipswich Town elleni mérkőzésen. Eladta legértékesebb játékosát a Ferencváros. Az izraeli élvonalban érdekelt Maccabi Tel Aviv a hivatalos felületeink közölte, hogy szerződtette a zöldfehérektől Gabriel Kanikovskit. Mivel az izraeli légióst 2028-ig élő szerződés kötötte a Ferencvároshoz, vélhetően nem ingyen tért vissza hazájába. A Transfermarkt 4 millió euróra becsülte a játékos értékét. Takács Péter távozik, edzőt vált a DVTK, a klub 5 forduló után 1 győzelemmel, 1 döntetlennel és 3 vereséggel áll a Merkantil Bank Liga 13. helyén. Az új vezetőedző munkába állásáig az U17-es csapat trénere Kriston István irányítja a felnőtt csapat edzéseit. 4 helyen változott az isztambuli selejtezőhöz képest a pénteken kezdődő női kosárlabda világbajnokságra utazó csapat összetétele. Az utolsó csökkentés áldozata Lackósára az idén magyar kupa győztes Sopron Basket 21 éves hátvédje lett. Visszakerült azonban a keretbe Kányási Veronika, Széki Barna Judit és Studer Ágnes is. 3 új igazolással készül az új szezonra a Honvéd férfi vízilabda csapata. Az együttes mai sajtótájékoztatóján kiderült, hogy távozik a csapattól a montenegrói Nikola Moszkov, Kis Bálint és Vékony Ákos is. Helyükre a 19 éves Paján Bátor mellett érkezett a szerb Marko Jankovics a Lációtól, valamint az amerikai Luis Areja Tenerife-ről. A sajtótájékoztatón köszöntötték a klub fiatal játékosát Bihari Gábort is, aki komoly betegséget győzött le az elmúlt időszakban. A gyógyulásához Szívós Márton a felnőtt csapat vezetőedzője licitre bocsájtotta 2013-os világbajnoki aranyérmét. A médiátékosai megbeszélték, bármekkora is lesz a győztes licit, ők összedobják és visszaadják az aranyat edzőjüknek. Most következzen a vezetőedző Szívós Márton, akit Regős László Pál kérdezett az új szezon elvárásairól.
15: Mindig magasra rakjuk egy mércét, és most is különben nem lenne értelme lejárnunk és küzdenünk, edzenünk. Én bízom benne, hogy sikerül elérni a céljainkat. Most se tudom lejjebb adni, mint múlt évben.
16: 3 új játékos érkezett a Honvédba, így az első hetek után milyenek ők, milyen a benyomás róluk?
15: Nagyon pozitív. Abszolút elkötelezettek, és én azt gondolom, hogy nagy hasznára lesznek a csapatnak, és bízom benne, és látom azokon a játékosokon, akiknek nem egy új szituáció, nem egy új hely, hogy ők is a múlt évet annyira élvezték, hogy már úgy vágtak bele a felkészülésbe, hogy ez a céljuk, hogy újra átélhessük ezeket a szép eredményeket.
16: Ezek a szép eredmények, ez konkrétan 3 ezüstérem, 3 döntő, és azt is hallhattuk, hogy nem adja lejjebb a csapat a mércét. Feljebb gondolkozik esetleg bármiben, vagy most csak így konkrétan az a, mint a sajtótájékoztatón is mondtál, hogy az a cél, hogy ott legyetek a végén minden egyes sorozatban?
15: Nyilván azért most a BL az egy kicsit más tészta, de ott is szeretnénk meglepetéseket okozni. Először meglepetésként szeretnénk bejutni a csoportküzdelmekbe, aztán ha ez majd ott sikerül, akkor újra álmodjuk, és nem elégszünk meg, biztos vagyok benne azzal a helyzettel. A többi 2 versenysorozatban pedig természetesen nem szeretnénk lejjebb adni, és ezért vagyunk itt. Fölösleges lenne lejárnunk tényleg. Én azt gondolom, hogy a játékosok tisztában vannak azzal, hogy amit múlt évben elértünk, a sok lépéssel nagyobb volt, mint amit akár legbelül az elején elképzeltek. Én úgy ismerem ezt a csapatot, akik nem szállnak el. Ezek a játékosok abszolút tisztában vannak vele, hogy mi a feladatuk, és mi kell ahhoz, hogy újra sikerüljen versenyben maradunk a versenysorozatoknak a végéig. Az, hogy ott a végén sikerül-e ez eredményben is megmutatkozni, ez már egy másik kérdés, de a legfontosabb az, hogy végig ott tudjunk lenni. Én azért mondom azt, hogy el kell felejteni, mert minden év más, minden sorozat más, mások az ellenfelek, máshogy kell ellenük küzdeni, lehetnek évközben sérülések, betegségek, problémák, amikre készen kell lennünk, hogy leküzdjük őket, és a lebonyolítás miatt, ami az idei bajnoki szezon mutatja majd minden mérkőzésre, ahogy eddig is, de most legfőbb úgy kell bemennünk, hogy minden mérkőzés egy elődöntő. Mert minden pontnak a legesleg végén óriási jelentősége lehet, és mi nem tudjunk belemenni úgy a bajnokságba, hogy majd a tavaszi éremosztóra készüljünk, mert először meg kell harcolnunk azért, hogy azt az éremosztót érjük el, amit szeretnénk, az pedig a bajnoki döntő.
10: A vezetőedző után hallgassák meg az egyik új igazolást, Paján Bátort, akinek édesapja Paján Viktor korábban 4 éven át volt a Honvéd játékosa.
17: Paján Bátor immár a Honvéd játékosa. Hogy történt ez az átigazolás? Mikor tudtad meg, hogy érdeklődik a Honvéd?
18: Hát hivatalosan nagyjából úgy a szezon felén, ugye, amikor azért így kezd talán kitisztulni, hogy jövőre nem is tudom, kikét szeretne leigazolni. Én is talán olyan március körül kerestek meg, és akkor nyilván édesapámmal sokat beszélve, meg Fradis edzőkre és a Marcival is, szakmailag ez tűnt a legjobb döntésnek, úgyhogy így alakult.
17: Édesapád sokat volt itt szóban a sajtótájékoztatón is, érzel bármiféle különös nyomást emiatt, vagy inkább csak örülsz, hogy te is itt vagy a Honvédnál most?
18: Inkább pozitív, abszolút negatív féle nyomást egyáltalán nem érzek emiatt. Jó, hogy van újra egy Paján a Honvédba.
17: Ugye te vagy a Fradival bajnok lettél, most az ezüstérmeshez igazoltál. Hogy érzed, mennyivel lesz több játék lehetőséged itt a Honvédnál?
18: Hát azért tavaly a Fradiban inkább még utánpótlás játékosként voltam a felnőtt keretbe. Szakmailag így úgymond előrelépésnek gondolom, hogy azért szignifikánsan több játék lehetőséghez tudok jutni, mint mondjuk esetleg a Fradiban. Reméljük, hogy jó eredményeket tudunk elérni.
17: Milyen a közösség itt?
18: Ugye egy hete edzek velük, de egyébként rendkívül barátságosak, befogadóak. Van egy ilyen kis családias közösségünk.
17: Vannak-e különleges elvárások feléd?
18: Nem tudok róluk.
17: És mik a célok? Egyéni célok és a csapattal mik a céljaid?
18: Hát azért a csapat célokat inkább a szakmai vezetők, illetve a Marci határozza meg. Nyilván szeretnénk mindenhol döntőbe jutni, ahol elérünk, és hát azért megszorongatni az ellenfényeket, szerintem akár lehet esélyünk meglepetéseket is okozni. Egyéni célként meg eredmény célt kimondottan nem tudnék mondani. Sok fejlődés, sok tapasztalás. Yeah.
10: És végül jön Steinmetz Barnabás szakosztályigazgató, aki arról beszélt Regős László Pálnak, hogy alakult ki az idei keret.
19: A hozzánk hasonlóan az él csapatok közé várt csapatok, illetve hát a regnáló bajnok Ferencvárosnak a dolgát megnehezítsük, akkor ezt a színvonalat meg szerettük volna tartani. És hát ez is egy ilyen közös csapat munka, tehát sokan részt vesznek benne, ahogy Gergely István is említette, elsődleges érdeme Hosnyánszki Norbinak van benne, mert ő az, aki különösen külföldi játékosokat figyelemmel kísér, illetve nagyon jó tipjei voltak eddig is, és utána természetesen a kapcsolatfelvétel egyebek az olyan, hogy mindenki teszi az adminisztratív részét, de ugye az inputok azok tőle jönnek elsősorban, és hát nyilván ezek nem ilyen véletlenszerűek, hanem ugye olyan játékosokat keresünk, akik nem csak a kvalitásukat illetően, hanem a szellemiségüket illetően is beleillenek ebbe a társaságba.
10: Már a legjobb 8 között találkozik egymással a Benuférfi vízilabda Magyar Kupában az előző kiírás 2 döntőse, a címvédő Ferencváros és a Honvéd. A hazai szövetségben elkészítették a negyed döntő sorsolását. A BVSC az OSC-vel került össze, még a Szolnok a Kaposvárral mérkőzik majd a 4-es döntőért. A negyedik párharcban a két selejtezőből érkező gárda csap össze, vagyis a Vasas a Szegeddel találkozik. Kedves hallgatóink, köszönöm a figyelmet, a Sportvilágot Keszi Dórától hallották.
8: Ez volt a Sportvilág. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik.

0: Gyerünk, Dani, még lehet akár a győzelem! A magyar férfi Kenu 4-es az, hát elképesztő sebességgel érkezik a célba. Kopasz jön, egy nagyot hajrázik.
1: Első hely az éremtáblázaton és 14 érem, 5 arany, 8 ezüst és 1 bronz. Így zárta a magyar küldöttség a poznányi gyorsasági és parakajakkenu világbajnokságot. Kezdjük a sort az aranyérmeseinkkel. Pénteken az elsőt Fejes Dániel szerezte kenu 1-esben 1000 méteren, így ebben a számban 2013 után lett ismét világbajnokunk. Hallgassunk bele Tóth Béla közvetítésébe, aki a helyszínen követte az eseményeket. Igazán drámaian alakult.
0: Petrov az első 100 méter megtétele után vezet, egy fél hajóval előzi meg Szergej Tarnovskit, a moldávot, aki egyelőre tehát a második, Fejes Dániel pedig a harmadik helyen halad, Wu tőle jobbra a negyedik, a brazil, valamint Fuxa is egyelőre megbújik a mezőnyben. De hát nagyon sok van még hátra, 250 méterhez közelítenek majd csak még a versenyzők. Ugye ebben a versenyszámban az Európa bajnokságon a magyar szempontból Juhász Istvánnak lehet szurkolni, ő Montemorban a nyolcadik lett, a helyét tehát Fejes Dániel vette át, aki egyébként érdekesség, hogy Portugáliában EB bronzot szerzett párosban. Petrov vezet a táv negyedénél, Tarnovski a második, és végül még Crespót is behozza a számítógép a harmadik helyre, ez tehát az első hármas, de Petrov azért olyan tempóban kezdte meg ezt a jó 1000 métert, hogy alig ha bírja fenntartani ezt a csapás számot. Petrov több mint egy hajóval, inkább másfél hajóval vezet Tarnovski előtt, Fejes Dániel ott lapától a harmadik helyen, vele pedig a kínai Wu tartja a lépést, de még mindig csak a táv első felében tartanak a versenyzők, nem kell semmit sem elkapkodnia az MTK versenyzőjének, Fejes Dánielnek. Egyébként ebben a versenyszámban világbajnokunk legutóbb 2013-ban volt, méghozzá Vajda Attila, ő ugye háromszor lett a világ legjobbja a férfi kenusok király számában, egyesben 1000 méteren. Na most érkeznek féltávhoz a versenyzők, Petrovnak az előnye csökkent Tarnovskival szemben, továbbra is a harmadik Crespo, aki ott a legszélén a 9-esen tartja magát, viszont az biztos, hogy most már a számítógép hiába írja Crespót a harmadik helyre, az tévedés, mert ahogyan közelednek a versenyzők, látszik, hogy Fejes az egyértelmű harmadik, Crespo pedig inkább a negyedik, ötödik, hatodik helyen halad. Zahár Petrov pedig nem akar fáradni, ő ugye 500-on világbajnok, tehát az a táv első felét azt meg tudja nyomni, és most már csupán egy fél hajóval vezet Tarnovski előtt. Tarnovski növeli a csapás számot, és így tesz hozzá hasonlóan Fejes Dániel is, aki továbbra is dobogó közelben a harmadik helyen halad. De még hátra van azért a táv utolsó negyede. Bele lehet erősíteni, az érmet el lehetne csípni, minél fényesebbet. Fejes Dániel tehát ott van az ötös pályán, és egyelőre halad a harmadik helyen. Tarnovskit nézem, hogy mintha már utolérte volna Petrovot, de hát még mindig Petrov vezet, 250 méterrel a vége előtt Petrov vezet, Tarnovski most már csupán egy fél hajóval mögötte, Fejes Dániel pedig a harmadik, de két másodpercen Petrovhoz képest, két másodpercen belül Fejes Dániel, úgyhogy ebből azért még lehet egy fényes érmet szerezni. Utolsó 200 méter. Petrov nem akar fáradni. Ki fog tartani az orosz? Tarnovski viszont, mintha már elkészült volna az erejével, Fejes Dánielőt elcsíphetni. Utolsó 100 méter. Fuxára is figyelni kell, mert ő is megindult ott a legszélső pályán, az egyesen. Petrov továbbra is vezet. Fuxát figyelni kell, Dani, mert már előtted van. Tarnovski még egyelőre a második. Petrov nem akar elfáradni. Fuxa nagyon megindult a szélen. Négyen elő, Fejes Dániel is megindul. Utolsó 10-20 méter. De gyerünk, Dani! Gyerünk, Dani! Meg lehet akár a győzelem. És a célba ki fog először beérni. Utolsó 5 méter. Nagyon kell húzni. Fuxa az aranyérmes. Nem, Fejes Dánielt írják aranyérmesnek. Na ki lett a győztes? A számítógép Fejes Dánielt jegyzi elsőként. De szemre, mintha mintha úgy látszott volna, hogy Fuchsza az aranyérmes. Milliméterek fognak dönteni. Milyen elképesztő versenyt hozott a férfi C1 1000 méter. Frissítgetem a számítógépet, hogy Martin Fuchsza a világbajnok, ez most már hivatalosnak tűnik, valóban azért szemre ő lett az első. De vajon Fejes Dániel, aki szemre másodiknak érkezett meg, a számítógép is úgy hozza-e ki, hogy van egy magyar ezüstérem ezen a poznányi világbajnokságon. 1000 métert mennek ezek a versenyzők, és hát az utolsó centimétereken dől el, hogy ki a világbajnok, ki az ezüstérmes, ki a bronzérmes. A hivatalos végeredmény pedig, hát talán most már megjelenik itt a helyszínen, az alapján pedig Fejes Dániel világbajnoki ezüstérmes, de holt versenyben végzett Fuchszával világbajnok Fejes Dániel, mert úgy tűnik, hogy ezred másodpercre ugyanolyan időt ment, mint Martin Fuchsza. Fejes Dániel holt versenyben világbajnok!
1: A drámai aranyérem után Tóth Bélának fáradtan és boldogan nyilatkozott Fejes Dániel, aki így élte meg a futam utáni pillanatokat.
2: A befutó után egy 3-4 perc volt, mire, vagy hát érzésre annyi volt, mire megtudtam itt a stégen, hogy volt verseny. Az eredményt, ami valójában kijött, azt meg csak a ceremóniára sétálva tudtam meg, hogy Fuchszával lettünk volt versenyben elsők, nem pedig Petrovval. Én őt nem is láttam egész pálya közben, inkább jobb oldalamra fókuszáltam. Hogyha Petrovot el tudom csípni, akkor az rossz nem lehet. Érzésre az volt bennem, amikor beértünk, hogy hát ez lehet, hogy megvan. Egy picivel előrébb láttam magamat, és valóban Fuchsza, ez meg meglepetés volt, hogy bejöttünk, de örülök neki, hogy vele lettem holt versenyben első.
0: Az mennyire lepett meg, hogy Petrov nyitott egy ilyen erős tempóval, mert hogy fél távnál is 750-nél is még ő vezetett, mert azt a bivaly erős tempót azt fent tudta tartani.
2: Valamennyire számítottam rá, mert végig ilyen jobbos szembeszél volt, és én szerintem a pályaerőnyre játszott, bár menet közben az nyugtatott, hogy én nem éreztem ebből, hogy ez olyan nagy oldalszél is lenne, úgyhogy úgy voltam vele, hogy ez csak nem bírja ki. És tényleg örülök, hogy teli szél volt, és akkor itt a végén nem tudott megcsúszni, sőt, még fel is tudtam rá csúszni, és le tudtam hajrázni.
1: Alig kell jobban megadni a remek hangulatot egy világbajnoksághoz. Szerencsére továbbra is volt minek örülni, hiszen női kajak egyesben 1000 méteren Csikós Zsóka győzött.
0: 250 méterrel a vég előtt Csikós Zsóka vezet, majdnem két teljes másodperccel a spanyol Pelax előtt, és érkezik az utolsó 200 méterre úgy Csikós, hogy hát nem látok most a mezőnyben olyan versenyzőt, aki elvehetné tőle a címvédésnek a lehetőségét. Nagyon szépen tartja a csapásszámot Csikós, rendezett a mozgása, most egy picit megindítja a hajót, és már másfél hajónyival vezet Pelax előtt. Itt azt hiszem, hogy nincsen kérdés, nincsen kételj afelől 100 méterrel a vég előtt, hogy Csikós Zsóka a női kajakegyesek 1000 méteres távján a legjobb. Csak az a kérdés, hogy mekkora fölénnyel nyeri meg ezt a viadalt, mekkora előnnyel ér be a célba. Lassan két hajónyival vezet, az utolsó 20 méterre érkezik, rajtcélgyőzelem és világbajnoki címvédés a szolnokiak versenyzőjétől. Csikós Zsóka másodjára is világbajnok.
1: A magabiztos fölénnyel első helyen beérő Csikós Zsókával Tóth Béla készített interjút.
0: Emlékszem, hogy Milánóban kaptál egy kis kávét, egy csomag kávét is, itt most egy kabala kecskét. Melyiknek örültél jobban?
3: Nagy kávés vagyok, úgyhogy a kávéfőzőnek is nagyon örültem, de amint megláttam, hogy van egy ilyen kecske, egyértelmű volt, hogy szeretnék egy kecskét is, úgyhogy nem tudom, hogy melyiknek örültem jobban, de mindkettő nagyon, nagyon jól esett a lelkemnek.
0: Hasonló volt egyébként a futam, mint Milánóban. Óriási teljesítmény, hogy ilyen fölénnyel is, de megnyerted ezt a döntőt. Hogy érzed egyébként, hogy az eddigi pályák közül, amit itt mentél Poznányban, ez milyen volt? Tehát ez hova kívánkozik az eddigi előfutamok, középfutamok közül? Talán ez volt a legjobb?
3: Igen, még a rajtolom még kell csiszolni. Azt azért hozzá kell tennem, hogy 500-on nem szabad így rajtolnom majd a döntőben. De nagyon jó utazót jöttem. Azt nem mondom, hogy megcsináltam a végét, mert ott inkább csak biztosra mentem. Igazából még nem mentem maxos pályát, azt még tartalékolom holnapra, aztán majd meglátjuk, hogy mire lesz elég.
1: A következő nap, augusztus 29-e is hozott magyar aranyérmet. Délelőtt a kétszeres paralimpiai bajnok Kis Péter Pál 6. alkalommal lett világbajnok parakajak egyesben 200 méteren. Az aranyérmes versenyző így foglalta össze a teljesítményét az M4 Sportnak.
4: Hál' Istennek éreztem ezt a fölényt végig, egy picit a rajtot megint óvatosabbra vettem ez a hötyögős víz miatt. De utána nagyjából tudtam csinálni azt, amit szerettem volna. Az utolsó 50-en is így nagyon beletyögött, úgyhogy ott is egy kicsit így támaszolni kellett, jobban nem voltak azok az erős húzások meg, de hál' Istennek jó volt.
5: A francia és az orosz is próbált nagyon veled menni, de minden támadást visszavertél. Érzékelted a riválisokat a vizen?
4: Igen, a franciát határozottan érzékeltem, most azért ebbe az évben szerintem elég jó fel tudott készülni, jó volt a formaidőzítése is, egyre jobb lett versenyről versenyre. Engedjetek még annyit, hogy nekem ez most egy nagyon szentimentális pillanat azért, hogy itt nyertem az első nemzetközi érmemet, az első Európa-bajnokságomat, úgyhogy most nagyon jó volt itt egy VB aranyat is bezsebelni.
1: Pár órával később a délutáni döntők után egyszer szólalt meg a magyar himnusz, de 4 versenyzőnek. A kenu négyesünk Koller Kristóf, Juhász István, Hajdú Jonatán és Fejes Dániel ugyanis megvédte a világbajnoki címét. Tóth Béla közvetítése következik.
0: Most a rajt, hát itt első blikre én azt mondom, hogy a magyar csapathajó rajtjában nem volt hiba, és hát ezt meg is erősíti az első néhány méter, azonnal szinte egy hajóornyival már kiemelkedik a teljes mezőnyből a magyar férfi kenu négyes, ugye az utolsó térdelő pozícióban az a Fejes Dániel, aki tegnap világbajnok lett 1001-esben, ma pedig 501-esben a hetedikként fejezte be a döntőjét. Közelítenek lassan fél távhoz, tehát 250-hez a versenyzők. Ott vannak a spanyolok és az oroszok még lőtávon belül az élen álló magyar férfi kenu négyeshez képest. Utolsó fél táv, és azt hiszem, hogy egyértelműen legalább két térdelő pozícióval megelőzve a spanyolokat és az oroszokat magyar vezetés. Jól lapátolt tehát ez a férfi kenu négyes, és közelítenek a címvédéshez. Az utolsó 150 méter következik, fél hajóval még mindig vezetünk, de egre sodródunk baloldalra, ugye óriási a jobbos hátszél. Ki kell tartani, fiúk, mert meg lehet a világbajnoki címvédés. A spanyolok kapaszkodnak, ott vannak az oroszok is, de ebből nem lesz. Nem lesz sem spanyol, sem pedig orosz arany. A magyar férfi kenu négyes az, hát elképesztő sebességgel érkezik a célba, és megvédi világbajnoki címét Poznányban.
1: Így született meg a 4. aranyérem. Az 5. aztán a zárónapon vasárnap lett meg Adolf Balázs Zsévén, aki kenu egyesben 5000 méteren ért célba elsőként. A Sportág immár örökös bajnoka így szerepelt.
0: 26 perce tart maga ez a verseny. 26 perccel ezelőtt kezdődött a férfi kenu egyesek 5000 méteres döntője, és Adolf Balázs a 3. futószakasz után megelőzte azt a Szergej Tarnovskit, aki egészen addig vezetett. Ez a kettős egyébként Tarnovski, a moldáv és Adolf Balázs ellépett a mezőnytől, és onnantól fogva egymás mellett hajóztak, hát leginkább a moldávnak a farvizén Adolf, és a 4. futószakasz megelőzően a fordítónál megelőzte őt, a moldáv versenyzőt, Adolf Balázs, akinek már csak 100 méter van hátra a célig, és jól halad a felé, hogy hát az egymást követő világbajnokságokat tekintve, ugye tavaly Milánóban C1 1000 méteren lett bronzérmes, úgyhogy most már azt lehet mondani, hogy sorozatban a 3. világbajnokságán szerezhet érmet valamelyik számban. Adolf Balázsnak már csak 20 méter van hátra. Érkezik tehát a 3. világbajnoki címe felé, a ferencvárosi kenus még vissza is néz, az utolsó métereken látja, hogy Tarnovski messze, és ebben a pillanatban világbajnok Adolf Balázs.
1: Most pedig Tóth Béla interjúja következik az 5-szörös világbajnok Adolf Balázzsal.
6: Egy utólag nem sok mindenen változtatnék, nagyon sokat tudtam vizenülni, láttam előre a kétes szituációkat, amiből jobb kimaradni, akár a fordulóknál, akár a futószakasznál, inkább mindig lemaradtam, hagytam egy kis teret többieknek, biztonsági játék volt végig, aztán igazából amikor elmentem a moldáv sráctól, onnantól is annyi energiát raktam bele, amennyi muszáj volt, hogy tartsam az előnyömet. Nem akartam megkockáztatni se azt, hogy kifáradjak, se azt, hogy a nagy iramba mondjuk egy hullám úgy meglökjön, hogy akár baj legyen. Szóval tényleg ezt szerintem tök jól lehoztam.
1: És Csodás szereplés a magyar kajakkenusoktól, 5 aranyérmet szereztek, amik mellett nem törpülnek el az ezüstök sem, úgyhogy most ezek következnek. Szombaton 3-szor ért be a második helyen magyar versenyző. Kopasz Bálint kajak egyesben 1000 méteren szállt vízre. A kommentátor továbbra is Tóth Béla.
0: Továbbra is Pimenta vezet, érkezik Kopasz Bálint is. Hát e között a 4 versenyző között fog eldőlni az érmek sorsa. Pimenta nem akar fáradni, egy fél hajóval, sőt egy hajóval vezet még mindenki előtt. Kopasz Bálint a harmadik, akkor amikor van még hátra 100 méter. Sőt, Kopasz most már megelőzi Green. Az ezüst az biztosnak látszik, de a végén a nagy hajrával sikerülne megszerezni a világbajnoki aranyérmet. Kopasz jön egy nagyot hajrázik, de kicsivel lemarad az aranyról. Ezüstérmes Kopasz Bálint a világbajnokságon, a férfi kajakosok király számában 1000 méteren.
1: A nagy hajsza után így értékelt Kopasz Bálint Tóth Bélának.
7: Összességében elégedett vagyok azzal a teljesítménnyel, amit le tudtam adni. Nem volt teljesen 100%-os belülről az az érzés, amit szerettem volna, hogy minden stimmeljen. Az, hogy mentálisan, fizikálisan rendben vagyok mondjuk, az úgy okés volt. De például az, hogy nem volt teljesen 100%-os például a bélmikrobiomnak a kapcsolata, amit otthon jól felépítettem étkezésekkel, kezési protokollokkal, olyan élelmiszerekkel, amik segítették azt, hogy a bérflórám nagyon jó legyen, és ennek teljesítménynövelő hatását is érezzem. Itt meg kint például, amit itt kaptunk délbe, olyan élelmiszerek, robbantott csirke és olyan egyéb más húsok, gabonák, amik mondjuk béláteresztést csinálnak, ez meg mondjuk az immunrendszer gyengeségét is okozhatja számos problémát, úgyhogy ott például volt egy kis gyengeség, amit most tudtam, és ez a teljesítményben is közreszólt. Nagyon ritka az, amikor azt tudom elmondani, hogy minden stimmelt, és úgy tudtam beérkezni, nagyon elfáradtam, de mégsem volt az, hogy szétrobban a fejem, és minden fáj. Az elmúlt versenyekkor azért ez volt. De nem tudom, hogy jövőben meg tudom-e azt csinálni, mint például egy-két versenyen, a tokiói olimpián, a müncheni európai játékokon 22-be, és hát nem sok verseny volt, amit tudok mondani, hogy úgy nyerni, vagy úgy végigversenyezni, hogy nem azt mondom, hogy ez egy pokoli fájdalom volt. A mostani az volt sajnos, főleg, hogy a derekamat meg is húztam egy kicsit a rajtgép, ahogy lecsukódott. Köszönhető volt annak, hogy rendkívül hullámos volt az elmúlt napokban a víz, és nagyon beállt mind a farizom, mint a derékizom, és ez meg nem segítette azt, hogy a sérülést elkerüljem. Nem sérülés ez, de minden esetre egy kis húzódás történt.
1: Történelmi ezüstérmet szerzett Kis Ágnes, hiszen magyar versenyző korábban nem szerzett érmet női kenu egyesben 500 méteren. Kis lett így az első, aki ezt az eredményt elérte, ráadásul első egyéni VB érmét is megszerezte.
0: Az első helyen tehát Jensen egyelőre 200 méter után, míg Kis Ágnes a második, és jó pozícióban érkezik Názdorová is a hatoson, mert hogy őt írja a hatodik helyre a komputer. Jöhetnek tehát az utolsó 200 méterre most már a versenyzők, és bizony azért megérkeznek ide a tribün elé. Kis Ágnes fej mellett halad Jensennel, sőt, most már egy hajóornyival megelőzi kanadai riválisát. Ebben bizony benne van az arany lehetősége is. Jensen elkezdte növelni a csapás számot, egyre nagyobbakat és erőteljesebbeket húz a vízben, úgyhogy egy fél hajónyival most elmegy Kis Ágnes előtt. Maradt-e még az utolsó 100 méterre ereje Kisnek? Kellene egy nagyot durrantani a végére? Talán nincsen meg teljesen az a tempója Kis Ágnesnek, aki hát most az üteméből kiesett, úgyhogy nagy a hátrány most már Jensenhez képest. Az ezüstöt azt meg kellene tartani. Az utolsó 10 méteren itt már nincsen kétely, azt illetően, hogy kanadai arany, és a végén Kis Ágnes megjön ezüstérmesnek.
1: Most pedig hallgassuk meg a történelmi ezüstöt szerző Kis Ágnest.
3: Igen, szerintem egy nagyon jó 400 métert tudtam jönni. A végén nagyon behullámzott a víz, és ez sajnos nem tudtam olyan jól lereagálni, mint a kanadai versenyző. Ebben még mindenképpen kell majd fejlődnöm.
0: Még egy gondolat azt illetően, hogy a női kenusportban, a magyar női kenusportban a tiéd az első VB érem ezen a versenytávon. Ezen mennyire voltál tisztában? És mit jelent mindez számodra?
3: Egyáltalán nem tudtam, hogy én vagyok az első érmes. Ennek úgy azért egy kicsit most tudok talán jobban is örülni, hogy meglett az érem.
8: igazából elég sok munka van mögötte, úgyhogy ennek nagyon örülök, és remélem, hogy lesz ez még jobb is.
1: A nap harmadik ezüstérmét a parakajakozó Varga Katalin szerezte 200 méteren. A zárónapon délelőtt Varga Ádám kajak egyesben 500 méteren, Lucanna pedig kajak egyesben 200 méteren állt a dobogó második fokára. Előbb Varga Ádámot hallják, Tóth Béla kérdezte.
2: Mindenképp gyengébb volt az idényem, mint az előzőek. Ugye a helyezésem ugyanaz, mint tavaly. Igazániból nincs bennem semmi hiányérzet, hiszen edzésekkel láttam, hogy Thomas gyorsabb valamennyivel, mint én. Ki tudtam hozni mind a három futamba a formámat, alapból élveztem is így az egész versenyt, tehát jól estek az előközéfutamok. Persze a döntő az már teljesen maximum volt, de azt is szerintem jól meg tudtam csinálni. Ez mindenképp egy jó lezárása volt az évnek. Persze még van 5000 méter, de a síkvíznek jó lezárása volt.
1: Varga Ádám után Lucanna következik.
8: Elégedett vagyok azért, mert úgy érzem, hogy most ez volt a maximumom, és sikerült mindent kihoznom magamból. Ilyenkor nem hiszem, hogy csalódott lehetnék, főleg, hogy egy ezüstérmet tudtam szerezni így.
1: Varga Ádám és Lucanna után szintén ezüstérmes lett, még a délelőtt folyamán a női kenu négyesünk is. Kis Ágnes, Nagy Bianca, Opavszki Réka és Csorba Zsófia négyese a féltávig még tartotta a lépést a kínaiakkal, utána viszont magabiztosan nyertek, míg a magyarok a második helyen értek célba. A zárónap délutánján pedig Csorba Zsófia ért be a másodikként női kenu 5000 méteren. Vele készített interjút Tóth Béla.
8: Őszinte leszek, azért ez valamennyire a szerencsén is múlt nekem, hogy le tudtam finiselni. Tényleg nem tudom, honnan gyűjtöttem erre még itt erőt. Én amikor befordultunk az utolsó egyenesre, azt éreztem, hogy hiába elvezek, már nem haladok sehova, és elindult mellettem a fehér oroszlány. Úgyhogy tényleg nem tudom, hogy ez az utolsó 50 méteren hogyan jöttem bele, lehet, hogy csak a szívem húzott be, de szerencsére bejött ez a második hely.
1: Hasonlóan szerepelt Kőhalmi Emese is kajak egyesben, szintén 5000 méteren. Tóth Béla őt is értékelésre kérte.
9: Emese, a végén azért finishezned kellett a cseh versenyzővel, ott hagytad, legyőzted őt. Anderson az, aki érinthetetlen volt most ezen a távon?
8: Igen, nagyon úgy tűnik, hogy most nagyon nehéz megfogni, így hogyha van túlszakasz, azért örülök, hogy az EB-n sikerült elkaptam őt. Azért az a klasszikus 5000 méter volt, ahol nincs benne futószakasz, aminek azért nagyon örültem, de remélem egyszer majd így is sikerül elkapni őt.
9: Ugye ezen a világbajnokságon 5000 méterre koncentráltál, és ha már említetted az Európa-bajnokságot, ott Portugáliában két aranyéremmel zártál. Két arany, egy ezüst, ami a fő versenyeket illeti ebben az évben. Hogy értékelnéd ezt az idényt?
8: Igazából nagyon örülök neki, szerintem kihoztam a legtöbbet ebből, amit tudtam. Jövőre szeretnék az olimpiai számokra is koncentrálni, de szerintem ezzel is nagyon elégedett lehetek.
1: Az 5 aranyérem és a 8 ezüstérem mellett még egy bronzot is szerzett a magyar küldöttség. Ezt kenu 2-esben 500 méteren szerezte Kollár Kristóf és Juhász István, akik már a 4-es tagjaként egy aranyat is bezsebeltek. Magyarország így 5 aranyérmet, 8 ezüstérmet és egy bronzérmet szerzett a poznányi gyorsasági és parakajak kenu világbajnokságon, és ezzel az eredménnyel az első helyen zárta az éremtáblázatot. Az olimpiai számokat tekintve egy arany, egy ezüst és egy bronz a magyar mérleg. A legeredményesebb magyar versenyző pedig Fejes Dániel lett két világbajnoki győzelemmel.
10: Korábbi műsorunk ismétlését hallották.
11: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Az elhangzott műsor újrahallgatható a mediaclick.hu oldalon.

0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: És elkezdett hajrázni ez a pipi lány. Majdnem egy teszthozott előnye, bírja el majd végig. Gyere Egérke, gyere kicsi lány. Egerszegi Krisztina, olimpiai bajnok, 200 méteres hátúszásban.
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
2: Kéri egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
3: Turned wrong, left your heart torn. Is that what devils do?

0: a Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: Simon Petra! 4 másodperc! Simon Petra góljával 6-5-nél vezettünk utoljára, és megszerzi a kézilabda tornák párizsi történetében az első magyar győzelmet.
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: közvetlen az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kinek hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik.
2: Van egy kedves vendégünk is, sportszakember, világpolgár Vajda László, aki 25 év után tért haza 3 évvel ezelőtt Magyarországra. És hogyha olimpia, akkor szerintem Laci mindent tud erről, de mi a pontos titulus?
3: Igen, hát először is talán mindent nem lehet tudni, nem akarok szerénykedni. Jó reggelt kívánok én is mindenkinek. Sok mindent láttam, tapasztaltam, azt, hogy mindent tudnék, ez megtisztelő, hát igyekszem. Mi a titulusom? Hát szabadúszok most már kb. 20 éve. Tehát Peking volt az utolsó, ez 2008, amikor főállásban voltam a szervezőbizottságban, kvázi alkalmazottként. Akkor a hivatalos titulusom valahogy úgy szólt, ugye kínaiul egy kicsit komplikáltabb volt, hogy a igazgató tanácsnak a fő tanácsadója, tehát a döntéshozatalban részt tudtam venni. Javaslatokkal sokszor elfogadták, sokszor nem, ami természetes és rendben van. Úgyhogy azóta szabadúszó vagyok. Sportszakember, ez egy picit olyan üresen hangzik, de lényeg az, hogy olimpiák, nagy események, főleg ázsiai játékok, ugye az a kontinens miatt, és ezeken való részvétel, operatív, illetve előkészítő, és talán ami érdekes még, ha lehetek picit hosszabb, hogy 5 olimpiai kandidatúrán volt szerencsém részt venni, mindig mint külföldi, ami egy különleges aspektus egyébként, úgyhogy azt mondanám, hogy bár az olimpiai kandidatúrák átíródnak ezekben a napokban, ezekben a hetekben, mióta új elnöke van a Nemzetközi Olimpiai Bizottságnak, ezzel együtt ez egy speciális tevékenység, ez egy intenzív kampány, amely tart valameddig, ezt most aláhúznám, ez most nem világos egyébként, hogy meddig és hogyan, de az 5 egymást követő kandidatúra is adott nekem egy különleges tapasztalási lehetőséget.
4: Ezek mindig akkor ilyen projekt alapú munkák, tehát tólig szólnak.
3: Így van.
4: Akkor van, amikor lezárul az időszak, van egy mérleg, lehet vonni egy mérleget, és akkor eldől, hogy jól dolgoztatok-e, vagy nem, hogyha jól értem.
3: Gondolkodtam, amikor jöttem a stúdióban, meg gondoltam, hogy fölmerül majd a kandidatúra. Igen. Ugye ez egy különleges dolog, sportvilágban élünk, sportoló is van köztünk, élsportoló. Ugye az olimpiai kandidatúrának az a pszichéje, hogy itt van egy kijelölt, mondjuk így győztes város, az összes többiek meg nem kapnak érmet, helyezést, válveregetést, tehát a munkánknak a sikere tulajdonképpen attól függ, hogy behúztuk-e az adott...
4: És csak egy győztes van, nincs helyezés.
3: Egy győztes van, az összes többit szinte el is felejtjük, hát szerintem a legtöbb ember zavarba lenne, ha hirtelen megkérdeznénk tőlük, hogy a 18-as kandidatúrában mely városok vettek részt, tudták, hogy Koreába ment ugye a téli játékok abban az időben, de hogy még ki volt ott. Hát ez egy kegyetlen dolog egyébként, és borzasztó erőfeszítés megy egyébként egy ilyenféle projektbe. És a végén ugye egy pillanat alatt eldől, hogy mennybe megyünk, vagy ma tetszik pokolba. Én nekem volt győztes, volt kvázi vesztes tapasztalatom is, de mindenképpen ez az embert természetesen gazdagítja.
5: Uh-huh. Nehéz olimpiát rendezni?
3: Nehéz. Nehéz. Ezen is szoktam gondolkodni úgy magamban, mert furcsa dolgok járnak az eszemben, amikor nagy eseményekről van szó. Azért ez nem a mélységében vagy a komplikáltságában nehéz, hanem a komplexitásában. Egész egyszerűen túl sok a mozgó paraméter, nagyon nagy a rizikó, a dominó az dől, bárhol valami megmozdul, tehát a szervezési munka szerintem legtöbb országban erre megvan a helyi tapasztalás és szakértelem, a mérete miatt nagyon nehéz.
4: És ha már itt említetted ezt a sportolói párhuzamot, ugye a sportoló beugrik a vízbe, most Gegére nézek, tudja, hogy ha aznap mindent megtett, akkor sikeres, ha valamit elrontott, nem sikeres. Viszont amikor ti végzitek egy olimpia szervezésével, rendezésével kapcsolatos dolgokat, több tízezer ember munkája adódik hozzá, és nem feltétlenül csak a te munkád minőségén múlik az, hogy valami sikeres lesz-e, vagy nem.
3: Hát persze, igen, ez az a komplexitás, ez az egymásra utaltság. Itt nem csak személyekről van szó, hanem egyes funkciókról is természetesen. Plusz, ami még nagyon nehéz, nincs halasztás, tehát a nyitó ünnepé az a nyitó ünnepé, ott nincs olyan, hogy jaj, még kéne egy néhány nap, nincs második próbálkozás, tehát nincs olyan, hogy hát ez most nem volt rossz, de akkor most csináljuk meg újra, és akkor már... Tehát nagyon sok olyan dolog van benne, ami triviális ugyan, de sokan nem gondolnak erre így. feszített. Az, hogy az ember nem alszik két hétig, meg mit tudom én, tehát ezeket ugye az ember, rengeteg anekdóta van egyébként, és különböző statisztikákkal is lehet bombázni az érdeklődőket, hogy hány adag ételt szolgálnak ki a sportolók, mitnak, hány versenyhelyszín van, hány edzéshelyszín, csak ugye egy-két dologgal, hogyha megengeditek, így előállnék. Ugye nagyon sokszor szó van a sportról, természetesen, hiszen ez a lelke az egésznek, körülbelül 40 egy néhány versenyhelyszínen lehet lebonyolítani egy nyári olimpiát, de ehhez még tartozik közel 60 edzéshelyszín, amiről úgy nem nagyon van szó, hiszen az úszásnál maradva van a versenyúszoda, ugye ott történnek dolgok, ugye általában ez egy komplexum, általában ott van a vízilabda is, vagy a műugrás is, illetve az úszás, ugyanakkor az edzést biztosítani kell a vízilabda csapatoknak, ugye itt női-férfi tornáról van szó, több csapat, egyszerre kettő lehet a medencében maximum, nem folytatom, nem izgatom a fantáziát senkinek, de hát itt a versenyhelyszínek körülbelül 60, durván még, tehát ez fölviszi az egészet olyan 100-110-re, és akkor vannak az úgynevezett nem versenyhelyszínek, olimpiai falu vagy falvak, a szállodák, az akkreditációs központ, a különböző logisztikai központok, egyebek, úgyhogy ez egy közel 150 hivatalos helyszínnek a koordinációja.
4: Hiszen elképesztő, hogy Gege, nehéz.
5: Úgyhogy, bocsánat, itt a halasztásra, ugye említetted, hogy nincs halasztásra lehetőség, ugye ezt 21-ben, vagyis hát 20-ról 21-re ez megcáfolódott.
2: És kicsit rezgett a léc a 2022-es pekingi téli játékokat illetően
3: hát
2: is.
3: Nagyon.
2: Ugye az ember... Akkor beszélgettünk mi egymással többször
3: Skype-on. Igen, emlékszem. Igen. Volt szerencsém, vagy bal szerencsém átélni ezt az időszakot. A halasztásra inkább egy konkrét játékoknál gondoltam, amikor azt mondjuk, hogy szerdán indulunk, ja ne indulunk szerdán, inkább pénteken, mert kéne még két nap valamire, de valóban egyelőre az olimpiai mozgalom azt megúszta, hogy törölni kelljen játékokat, vagy halasztani, mondhattuk ugye ezt egészen 20-ig. Nekem meggyőződésem egyébként, megint csak egy picit az anekdóta felé tolva a dolgokat, hogy az, hogy a 20-as és a 22-es olimpia megtörtént, ugye a pandémia közepette, igaz, hogy a 20-as 21-ben, de akkor is végül is lement, ez kizárólag annak köszönhető, véleményem szerint, hogy Japán és Kína volt a házigazda. Minden más ország halasztott volna, vagy törölt volna. És halasztott volna sokkal drasztikusabban. Én azt gondolom, hogy valószínűleg kimaradt volna olimpia, ha nem Ázsiában vagyunk. Ez két olyan ország, aminek megvan a saját jellege. Nem kell feltétlenül ilyen extra kulturális dolgokra gondolni, de mégis azok az országok másképp működnek.
4: Presztízsveszteségnek élték volna meg.
3: Igen, hogyne, természetesen. Tehát igazából ebbe Japán nagyon beleállt. Őrületes extra pénzt költöttek egyébként, ki sem merem mondani. De mi pedig ugye Pekingben a 22-es szervezők vártuk aggodalmaskodva, hogy mi lesz velünk. Ugye a 20-ast halasztották 21-re, mi jöttünk 22-be, ráadásul mi téliek vagyunk, tehát a 22-es után alig 6 hónappal már február volt ugye a következő évben. Rettenetesen rövid idő állt rendelkezésre, próbáltuk a tapasztalást átvenni, hogy mégis hogy kell ezt csinálni. Én azt mondom így utólag, hogy nagy levegőt, lement, kerüljön be a történelemkönyvekbe, aki érdekel, az utassa, nézze, de alapvetően ez egy különleges időszak volt.
2: És mikor volt az a pont, amikor fel tudtatok lélegezni, hogy igen, meg tudjuk rendezni a pekingi téli játékokat?
3: Nagyon közhelyes lesz a válasz, amikor lement.
2: Értem.
3: Akkor azt mondtuk, hogy ez megvolt.
2: Mert hogy mi is úgy készültünk, hogy akár még januárban is mondhatják, hogy nem.
3: Persze, hát ugye nem lehetett tudni, hogy mi lesz. Addigra mondjuk a pandémia kicsit csökkent. Más kérdés, hogy most megint ugye lavírozhatnék mindenféle vizekre. Kínában azért még ott egy jó bő éves teljes zárlat volt, amikor már, ha tetszik, a világ nagy része kezdett nyitni, vagy már nyitottá is vált. Csak halkan emlékeztettem úgy magam inkább a katari futball VB-re, ugye ami előtte volt, és a kínaiak, én is kim voltam akkor Kínában lezárva, és láttuk, hogy 80-90 ezer ember ül. A stadionban élvezik a futballt, a sportot, semmi maszk, semmi megszorítás, úgyhogy ez ugye elgondolkodtatta még a kínaiakat is, hogy hát azért itt nem biztos, hogy ezt így kéne tovább csinálni, aztán pillanatok alatt feloldottak mindent, de ekkora már túl voltunk az olimpián.
4: Szépen megpróbálunk majd végig menni a színes életutadon és az egyes fontos lépcsőfokokon, de akkor ugorjunk vissza az elejére, arra az időszakra, amikor idézőjelben még a Magyar Olimpiai Bizottság nemzetközi titkára voltál, tehát az akkor már ilyen nemzetközi vizekre is elvesztél, gondolom ez volt a munkád, és akkor jött először a Sydney Olimpiai Bizottság, szervezőbizottság megkeresése, szóval onnan indult talán ez az olimpiával kapcsolatos tevékenységed?
3: Igen, 91-ben csatlakoztam a Magyar Olimpiai Bizottsághoz, abban az időben friss diplomásként, megmondom őszintén, fogalmam nem volt, hogy olimpia, meg olimpiai bizottság, hogy ez egész hogyan is működik. Az, hogy és mind csatlakoztam, az is egy vadregényes dolog, nem mutatnék vele senkit.
6: És miért pont az, a nemzetközi vonal?
3: És a nemzetközi vonal, ugye a nyelvek miatt, meg egyáltalán talán az affinitás, meg egyebek, úgyhogy én nekem ott nagy szerencsém volt egyébként, mert akkor ugye ritmust váltott az olimpia, ugye lement Barcelona, és két évre rájött Lillehammer, tehát ott volt az, amikor igen, a téli és a nyári. Tehát igen, nagyon sok olimpia lett hirtelen az én időmbe úgy belezsúfolódva, ami nagyon jól jött természetesen.
6: Hát két évente jöttek tőle.
3: Igen, előtte 4 évente volt párba rendezve, tehát ez egy szerencsés időszak volt, és nagyon rövidre fogva Nagano-ba voltunk kint a csapattal, ez 98 február, és ott kaptam egy megkeresést Sydneyből. Ez egy ilyen tipikus, ilyen fejvadász szenárió volt. Leültünk, átbeszéltük a dolgokat, hazajöttem, mondtam a feleségemnek, hogy hát kéne menni Ausztráliába.
6: Ez
3: mondta,
6: elég,
3: hogy jó, és hát mégis mikor, hát mondom, például azonnal, és mennyi időre, hát mondom, ez egy 3 éves dolog, és mi lesz utána, mondtam, nem tudom. Úgyhogy úgy döntöttünk, hogy hát ez nagyon jó, csináljuk.
4: De úgyhogy akkor levadáztak. Mit tudtak rólad? Igen, tehát az Ausztrál Szervezőbizottság miért keresett egy magyar szakembert? Vagy ahogy mondod, fejvadász segítségét?
3: Tulajdonképpen igen, ugye ott megint aki emlékszik rá, ez nagyon rég volt, az Atlanta olimpia körül rengeteg zűr volt.
6: Ez így van.
3: És főleg a nemzetközi részen, és Sydney elhatározta, hogy ezt mindenképpen javítani szeretné. Ráadásul Ausztrál kell nézni a térképre, hol van, tehát ott a távolságok, meg egyebek, tehát teljesen más hangsúlyt kapott a nemzetközi olimpiai bizottságok, csapatok, sportok részvétele. És mindenképpen kerestek olyan embert, aki európai, Európa sporthatalomként, vagy az eredmények kapcsán ugye kulcs helyzetben volt, van jelenleg is. És én ismertem Sydneyből embereket, ugye az olimpiai közeg az egy relatív kevés ember az egész világon el szétszórva, vagy elterjedve, vagy hogy mondjam. Tehát tudtak rólam, irányított volt a dolog, fejvadász cégnek kellett olyan embert találni, aki, és engem megtaláltak. Leültünk, mondom, és innentől kezdve tulajdonképpen már minden történelem. Ez volt ugye február, és májusban már kint voltunk.
4: Ha most a szívedre teszed a kezed, és visszagondolsz, tudtad, hogy mire vállalkozol, vagy menet közben tanultál?
3: Hát azt semmiképpen sem tudtam akkor, hogy ebből 26 év lesz, majdnem, egyben. Az izgalom megvolt, persze, a megtisztelő érzés megvolt, az ember fiatalabb volt, úgy éreztem, hogy na, itt van egy olyan kihívás, még azt is elhitettem magammal, hogy megérdemlem, meg ilyenek. Tehát az ember ilyenkor úgy magát is panolja egy kicsit, úgyhogy igen, kimentünk, és hát onnantól kezdve egy teljesen más világ, ugyanis amíg a MOB-ba voltam a Magyar Olimpiai Bizottságnál, óhatatlan, ugye a magyar szempontból néztem mindent. Tehát az, hogy mit tudom én az úszóinknak rendben legyen. Minden az, hogy a német, meg a mozambiki, meg az uruguayi úszókkal mi van, az különösebben nem izgatott minket. Tehát ott van egy önzés. Egyébként ezt nem negatívan mondom, hanem ez a dolgok természete. Úgyhogy az ember átkerült a kerítés túloldalára, ha tetszik, szervezőként, ahol hirtelen közel 200 ország ugye abban az időben jött, mindenféle földrészekről, mindenféle hátterekkel, mindenféle ambíciókkal, és hát ezt kell a szervezőbizottságnak kiszolgálnia. Tehát egy teljesen más perspektíva került elém pillanatok alatt, gyakorlatilag kedről szerdára, és ebbe bele kellett nagyon tanulni. Plusz hát egy több ezer fős szervezet, az előbb elhangzott, hogy milyen sok ember munkája. Hát a MOB-ba voltunk 7-8-an, keményebb napokon akár 10 is, és akkor az ember bekerül egy olyan szervezetbe, aminek az indulási létszáma az olyan 4000-4200 volt abban az időben.
6: Ez volt 1998-ban?
3: Ez 98, ugye 2000-ben volt az olimpia, amikor indultunk, akkor ugye teljes stábbal már az olyan 4000-4200 fő.
6: És Sydneyben volt a fő hadiszállás.
3: Sydneyben volt, igen. Hát ugye a futball az mindig erre. Arra van Sydney tengerparton van, tehát a vitorlás az ott van. Ugye ez a két fő gyanítható sportág, ami ugye elvisz az olimpiát máshova is a városból. Egyébként itt csak zárójelet nyitok, ugye ez a több nemzetes rendezési dolog, ez most fölmerülőben van elég erősen, akár nálunk is. De abban az időben ez nem került szóban. Más kérdés, hogy Ausztráliát ismerve, hogy ott nem nagyon van szomszédos ország, tehát adva volt minden.
6: Amúgy is 4,5-5 órákat kell utazni egy másik városba,
3: hát
6: nem?
3: Igen, kb. Hát Új-Zéland az 3 óra, igen. Ugye egy Sydney Auckland az 3 óra eleve, tehát és ők vannak legközelebb, mindenki más az ugye még odébb. De lényeg az, hogy minden egy városban volt lényegében, igen.
4: És először találkoztál új kultúrával, új munkamódszerekkel, gondolom. Mi volt a leglényegesebb különbség, vissza tudsz emlékezni, ami az ausztrálokat jellemzés, amit Magyarországról nézve furcsálhattál, vagy furcsálhatunk most is?
3: Próbálkozom egy picit a mentalitáson, meg a metodikákon gondolkodni, és óhatatlanul úgy fel jön bennem, hogy mi volt Görögországban, ami egy teljesen más kultúra
6: ahhoz
3: képest.
6: Ez volt
3: a következő. Hát én azt mondom, hogy főleg a görögökkel összehasonlítva, ahol az improvizáció egy teljesen bevett dolog, és nagyon jól tudják csinálni, nincs pánik, valami nem úgy jön össze, abban a pillanatban reagál rá a következő, tehát a dominó nem dől, hanem mindenki reagál. Ez egyébként fantasztikus a görögöknél, és én ezt borzasztóan élveztem. Nek megvan a maga varázsa. Néha persze idegeskedést okoz, de ezzel együtt a végére minden összeáll, mint ezt láttuk. Ausztrália talán azt mondanám, nem kritikusan, inkább csak mint megfigyelő, ilyen belsőként, hogy kicsit túl gondolt volt, szerintem. Nagyon sok volt benne a kollektív döntés, tehát az egyszemélyi döntések kevésbé, ez mondjuk inkább egy görög milliőre jobban illik, és mindenféle terv, A, B, C, D, E, F, G terv is volt, és aztán még volt Z terv is, ha netán kellett, tehát nagyon, nagyon gondosan meg volt ez kreálva, és igazából egy-két példától eltekintve nem nagyon ért minket meglepetés, hiszen megvoltak a szenáriók igazából. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ilyen szempontból Sydney egy nyugodtabb, hogy mondjam, belátható, vagy kevésbé rizikós szervezés volt. A görögnek meg volt a maga varázsa, én imádtam egyébként, nagyon szerettem az embereket is, a kultúrát is, szerintem vizuális szempontból az Athén olimpia azóta sem felülmúlva.
6: Ez a kedvenc?
3: Abszolút, igen, lelke volt, mégpedig nem akármilyen lelke, tehát óhatatlanul, hát ott a bölcső, onnan igen, jött minden, abszolút. És azért a görögök ezt tudják, hogy hogy kell csinálni. Tehát az az érzelem, ami körülvette a néha esetleg döszögös szervezést egyébként, hadd legyek önkritikus, az felülírt minden. Tehát úgy gondolom, hogy ezek ilyen különleges kulturális élmények is, igen.
5: Most próbálok visszaemlékezni, de talán, mint hogyha Gyurta Dániel mondta volna azt, hogy Athénban volt az olimpiai falu konténerekből összeállítva, vagy ez nem Sydney volt? Valamelyik olimpián volt egy konténeres megoldás, és hogy az is elképesztő rizikót is mondhat magával, hogy egy nem felépített, ugye rendes tégla épületből rendezett olimpiai faluban vannak a sportolók, hanem kvázi egy konténerben.
3: Hát igen, most visszamennék egy picit arra a megjegyzésedre, hogy nehéz ezt csinálni. Van egy olyan dolog, amiről megint kevés szó esik, egyébként egy budapesti ambíciónál ez is nagyon-nagyon benne kell, hogy legyen a gondolkodásba, hogy jelenleg is, de abban az időben, ugye 7 évvel korábban ítélik oda a városnak. Most 7 év alatt, csak halkan mondom, amit a technológia fejlődik, kiszámíthatatlan, amit a telekommunikáció fejlődik, kiszámíthatatlan, amit a geopolitika és a politika produkál, kiszámíthatatlan, és itt most megint egy zárójelet nyitok a zárójelben. Ugye visszaemlékszünk talán az ezredfordulóra, nagy hirtelen fák, nagy hirtelen Jugoszlávia fölbomlása, mind-mind olyanok, hogy egyszerűen lett ússzal több ország, mégpedig szinte egyik napról a másikra, és az ausztrál ott voltunk, és azt mondtuk, hogy a mi falunk az X férőhelyre lett tervezve, ugye 7 évvel korábbi úgynevezett szervezővárosi szerződés alapján, ami egy aláírt szerződés, abban megvannak a kötelezettségek. Tehát egyszerűen fölülírta az élet azt, hogy évekkel korábban mi mire készültünk. Se büdzsé nem volt rá, a kivitelező már megcsinálta a falut, az ott volt a kerítése, tehát ezek fizikai dolgok. Úgyhogy egyszerűen nem tudtuk, hogy mit kezdjünk, erről nagy belső viták voltak, hogy ez hogy legyen, esetleg még egy falut bevonni talán kollégiumi szobákat, de hogy a sportolók legyenek együtt, tehát ment a húzavona, és végül azt gondoltuk, hogy hely van, van annyi hely, inkább így mondom, úgyhogy konténer szobákkal egészítettük ki. Tehát minden mögött vannak dolgok, nagyon ritka az, hogy valamilyen fura döntés születik csak úgy magában. Sydneyben egész egyszerűen az, hogy itt nem annyian jöttek, mint amennyire az egész el lett képzelve és el lett tervezve. Úgyhogy igen, Sydneyben valóban konténer szobák voltak, hát az eleve egy eléggé suta megoldás, mindenki érti. Talán az volt a szerencsénk, ugye szeptemberi olimpia volt, ami, ha tetszik, az ausztrál télnek a vége, tehát nem volt olyan gondunk, hogy esetleg túl meleg van benne, vagy egyebek, tehát egy nyári olimpián ez mondjuk lett volna. Tehát ezek is megint csak az anekdotákra visszatérve vannak efféle dolgok.
6: És akkor a Sydney szakasz 2001-ben zárult
3: 2000
6: le?
3: Végén, 2000 végén, decemberben
6: költöztem át. És evidens volt, hogy akkor Athénban folytatódik? Hát, a család élete is volt a László munkássága?
3: Semmi nem evidens, de hát az élet tele van szerencsés egybeesésekkel, már akinek, aztán sokszor meg sajnos nem, de talán lehet emlékezni, ugye ez is megint 2 évtizedes sztori, még akkor Szamarancs volt az olimpiai elnök, sárga lapot adott Athénnek, mert valahogy nem nagyon haladtak a dolgok, és ott volt egy választás, és új kormány jött, ez 99 vége, vagy olyasmi, és a bejövő új kormány kicserélte a szervezőbizottsági vezetést, ami akkora már működött, és olyan emberek kerültek oda, akiket én jól ismertem. Miért? Ki tudja miért, sors keze, nem tudom. Úgyhogy én nekem 2000, ugye szeptember volt az olimpia, én 2000 májusában már szerződtem velük. Tehát én tudtam azt, hogy onnan egyenesen megyünk, és annyi időt vesztegetett ugye Athén és Görögország, hogy gyakorlatilag nem az a se jöttem, hanem egyből költöztünk Athénbe, és akkor ott voltunk egy 5 évet. Úgyhogy szükségszerű volt, nem tudom, szerencsém volt, igen, mindenképpen, lehetett volna más vezérkar is, és akkor nem biztos, hogy pont engem néznek ki. De így ez összejött, igen. És akkor mentünk.
4: Egy korábbi interjútban úgy fogalmaztál, hogy Athénban, vagy az athéni rendezéssel kapcsolatban 7 év feladatait kellett 5 év alatt megoldani, tehát ott egy ilyen időszűkében voltatok.
3: Így van, ez konkrétan így van. Ugye 2004, tehát 97-ben kapta meg a szervezést Athén, és 99-ig az ominózus váltásig gyakorlatilag semmi nem történt. Tehát ott 2 év elszállt, ugye ez az a 2 év, amikor az infrastruktúra felmérése, az előkészületek, a tervek, stb. Megszülethettek volna, semmi nem történt.
6: Akkor nagyon bele kellett húzni.
3: Bele. De
6: és szűkíteni a dolgokat.
3: Igen, de nagyon élveztük, nagyon. Én azt hiszem, hogy az volt mondhatom így személyesen is, meg talán szakmailag is az volt a csúcsa az én pályafutásomnak eddig.
4: És akkor az, bocsáss meg, Sydney után, ugye ezt fel is írtuk, hogy 3 év Sydney után jött 5 év athéni tartózkodás, majd 18 év Peking,
3: igen.
4: És ez pedig már a 2008-as pekingi olimpia rendezésével indult, gondoljuk mi.
3: Igen, így indult, gondoltuk, kimegyünk 3 évre, ugye 5-től 8-ig, és akkor utána majd meglátjuk. Hát abból a 3 évből lett 18, mert azok az ambíciók, amelyek Kínában visszajöttek, ugye ott nagy csalódás volt, a 2000-es játékok nem megkapása, ugye ment Sydneybe, az ott 2-3 szavazaton múlott, egyébként 93-ban volt a döntés, és hát azon Kína, nem keresem a szavakat, úgy megsértődött, mert úgy gondolták, hogy ez nekik járt volna, Sydney elvitte, 2004-re nem is jöttek, ugye akkor Atén nyert, és aztán 8-ra jöttek vissza. Tehát valahogy azt mondanám, hogy fölé lett ismét az az ambíció, amit a sportrendezések mentén egy ország társadalmilag, gazdaságilag, főleg politikailag, befolyásszerzés és egyéb területeken el tud érni. Úgyhogy a 2000, hogy is mentünk ki? 2004-2005-ben, 2005 tavaszán mentem ki, és akkor 2008-ban olimpia volt, és ezt követően jöttek az események. Nanjing, ifjúsági olimpia, közben onnan elkezdtem kandidálni, mert volt koreai meg japán kandidatúra, tehát az olyan kényelmes volt, ugye az ember ugye átevezett egy kicsit. Ázsiai játékok, ugye 2010-ben volt Guangzhou-ban, lent Kantonban a következő nyári ázsiai játékok, tehát egyszerűen vitt valahogy a, nem is tudom mi a lendület, vagy a szükség, és újabb és újabb felkérések jöttek, úgyhogy csomagoltunk, aztán kicsomagoltunk, aztán megint, hogy megyünk, aztán mégsem megyünk. És ez valahogy 18 év lett a vége.
4: A hírek után majd még folytatjuk természetesen, de addig még egy utolsó kérdés, hogy ez egy kultúrsok volt számotokra? Már ne. Akkor is világpolgárok voltatok, de Ázsia azért az egy nagyon speciális terület.
3: Ezt nagyon sokszor kérdezik tőlem, és ilyen kicsit cinikus válaszom van rá. Nem. Én úgy gondolom, ha valaki valahova megy, akkor egy legyen nyitott, semmi nem kötelező, tehát ha végképp nem tetszik, el kell jönni. Nem kultúrsok kezé, én azt gondolom, hogy nagyon sok ember nem akar, vagy nem képes a saját komfortzónájából kilépni.
6: Szerintem ez a kulcs.
3: Mert az, hogy milyen a nyelvük. Hát olyan, amilyen. Mit esznek? Azt, amit? Milyen a társadalmi mozgás például, a barátságok, az ismerettségek. Így más világ kétségtelen, de én úgy gondolom, ha valaki nyitott, és megvan benne az a képesség, hogy nem kritikus, hanem inkább adaptív, és azt mondja, hogy na, ez nekem megfelel, ez kevésbé akkor attól elhatárolódik, mert erre megvan a lehetőség. Úgyhogy a kultúrsok, én úgy gondolom, például Pekingben csak még nagyon gyorsan befejezve, nagyon sokat vitatkoztam európai barátaimmal, hogy jó, így a kínai, mondom, figyelj ide, nektek egy új kultúrát kell megtanulnotok átmenetileg egy pár évre, az a kínai. Képzeld el, Kínában ott ülünk a sok kínaival, és jön ide 200 ország. Még egyszer mondom, Uruguaytól, mit tudom én, Mongóliáig, és mit tudom én, Leszotótól Kanadáig. Hát, akkor ki van nagyobb nyomás alatt kulturálisan? Hát, hogy igen. Hát, mondom, akkor ez perspektíva kérdése. Mi nagyon jól éreztük magunkat. Hát a 18 év azért.
6: És 2008-on pedig minden idők legjobb, vagy egyik legjobb olimpiáját.
3: Hát szervezetileg én azt Peking. Mondom, hogy makulátlan.
6: Továbbra is itt vagyunk a stúdióban a vendégünkkel, Vajda Lászlóval. Ott hagytuk abba az előző fél órában, hogy eljutottunk 3 év Sydney, 5 év Atén után, egészen Pekingig, és a 2008-es olimpiáig, ami tehát úgy tituláltuk, hogy az egyik legjobb olimpia volt, vagy hát sokak kedvence tulajdonképpen máig is a sportolókat is tekintve egyébként. Ezt hogy lehetett belülről megélni? Szervezőbizottsági
3: egyet szinten. Értenék azzal, hogy szervezetileg a legkiegyensúlyozottabb, legkiszámíthatóbb, mindenféle dráma nélküli, kitűnően működtek a dolgok, és nagyon büszke vagyok, hogy én ennek részese lehettem, és fantasztikus kollégák és erőforrások álltak rendelkezésre erre persze. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ott Kína meglepte a világot. Ugye ne felejtsük, ez 2008-as Kína, tehát abban az időben Kína kereste a helyét a világban, ugye nem régiben csatlakozott, akkoriban egyébként az olimpia kapcsán a nemzetközi, ez a trade, a WTO-hoz, ez a nemzetközi kereskedelmi egyezmény talán, igen. Ugye ez egy globális szervezet, aminek akkor Kína tagja lett, ez rendkívül sok mindent kell csinálnia, tehát nagyon sok olyan dolog történt, ami azt mutatta, hogy Kína úgy beérkezett a világ politikájában, nem csak mint egy hatalmas gazdasági potenciál, még egyszer mondom, ez 2008, tehát nem a mostani Kínáról van szó, és itt nagyon sok meglepetés érte szerintem az odalátogató külföldieket, újságírókat is, pozitív. És a sporttól pozitív mindenképpen. Beszéltünk a kultúrsokról, hát én azt gondolnám, hogy ott nem a kultúrsok volt a fő beszédtéma, hanem az, hogy ez egy fantasztikus város, hihetetlen emberekkel és elképesztő képességekkel, és erre nagyon rámentünk egyébként, hogyha fogalmazhatok egy kicsit szerintelenül így több, első többesbe, hogy ezek az üzenetek átmenjenek. Én Én tanítok egyébként Kínában egyetemen, foglalkozom sportpolitikával, meg sportdiplomáciával, és a kínai az egy egész különleges metodikát követ, ugye ez fel lett építve, és most nem mondom, hogy a sport miatt van Kína ott, ahol jelenleg, globálisan, de mindenképpen az olimpiák, ugye a nyári, majd a 22-es téli, ennek is megvan a maga emóciója, érzelme egyébként, hiszen az első város, ami téli és nyári olimpiát is szervezett.
6: Közt eltelt 14 év.
3: Az eltelt 14 év, de nincs még egy olyan város a világon, ami nyárit és télit is vendégül látott. Az ember ismeri a földrajzot, erre nem sok város képes egyébként földrajzilag. Pekingben is kérdőjeles, de megoldottuk, igen. Tehát ez is hozzátett ahhoz a presztízshez, amit ott szerintem Kína a világ elé tárt, és meglepte a világot mindenképpen.
5: És ez olyannyira volt meglepő, hogy ugye azt már úgy néztem, hogy már majdnem ott tudtam lenni, és én nekem Pekingi olimpia, 2008-as Pekingi olimpia volt az, ahol az olimpiai megnyitó mutatta azt, hogy itt egy olyan fajta olimpiát láthatunk, amit szerintem soha korábban nem. Szóval szerintem az a megnyitó, az tükrözte azt, hogy micsoda profizmus és micsoda
6: grandiózus.
5: Tehát most is a hideg kiráz attól a látványtól, és igazából nekem ott fogalmazódott meg, hogy én ezt át akarom élni.
3: Igen.
5: Tehát, hogy az minden szempontból egy olyan olimpia volt, ami szerintem sok másik ország tanulhatna abból a megnyitóból.
3: Hát igen, és nagyon magasra tette a lécet. Egyébként az 2000 dobos, amikor elindult, talán emlékszünk,
6: igen.
3: Anekdóta, ha nem megengeditek.
6: Persze.
3: Hagyományosan az olimpiai megnyitó az nagy titoktartások közepette készül, és mindig van egy főpróba. Ez egy vagy két nappal a megnyitó előtt a stadionban következik be, és erre általában a szervezőbizottságban dolgozók kapnak jegyet családtagjaikkal. Ez egy fajta elismerése is, és egyfajta buzdítása is a résztvevők, a szervezésben résztvevőknek. És nem hiszitek el, én ott voltam a főpróbán, ez egy nappal a 2000 dobos előtti esemény előtt történt, és azt kell mondjam, hogy mintegy 90%-ban különböző volt a főpróba. Tehát két olyan megnyitót csináltak. Ugye a főpróbára már a sajtó is beengedtetést nyer. Vannak bizonyos titoktartási meg egyéb, de mindig valami szivárog. Lényeg az, hogy ami történt másnap az igazi megnyitón, a 2000 dobossal indulván is minden, ami utána történt, az mindenkinek új volt. Annak is, aki látta a főpróbát. Én láttam az aténi főpróbát is, ami lényegében a megnyitó volt. És továbbra is fenntartom, hogy lélekben Atén verhetetlen, grandiózusságban, azt hiszem ezt említetted, ezt a szót, ez nagyon jó, pedig Peking valószínűleg nem lehet túlszárnyalni. Hozzáteszem, ha valakinek tényleg nincs jobb dolga, és rámegy a YouTube-ra, és megnézi a két évvel későbbi 2010-es ázsiai játékok megnyitóját Kantonban, hát mit mondjak? Hadd ne izgassam tovább szépkinek a fantáziáját. Tehát akkor, hogyha valaki a 2008-as megnyitót úgy látta, gondol rá valamilyen módon, nézze meg, mit csinált Dél-Kína.
6: Köszönjük az ötletet.
3: De csak, ha nincs jobb dolga tényleg az embernek.
4: Azt nagyon csodálkozva olvastam, hogy te úgy értél el ilyen fantasztikus sikereket és teljesítményeket, hogy nem tanultál meg például kínaiul, görögül, tehát az adott rendező ország nyelvén, hanem gondolom akkor angolul ment a kommunikáció, és ez számomra azt csugalja, hogy akkor a nyelvtudás egyrészt angolul kiválóan működött, másrészt, hogy gondolom az emberi kvalitásaiddal tudtál hatni másokra, vagy kapcsolatot teremteni, vagy összhangot teremteni.
3: Na, erre mi a jó válasz?
4: Igen.
3: Köszönöm az elismerést. Nem tanultam meg görögül, sem, és kínaiul sem. Természetesen legyártottam a magam okait, ugye ezt minden ember megteszi, nem mondom, hogy lusta voltam, természetesen. Az igazság az az, hogy egy, angolul dolgozik a cég, mindenki angolul dolgozik, az egész mozgalom angolul működik, és majd, hogy nem azt mondom, hogy ez egy olyan feszített dolog, ugye én az utolsó 4-5 években csatlakoztam be, hogy biztos lett volna időm rá. Nem mondom, hogy nem, de ott már az intenzitás olyan is, hogy viszi az embert az a fajta fura lendület vagy sodrás, amiben jó, az ember persze van szabad ideje, meg a család, meg egyebek, de én úgy gondolom, hogy egyszerűen, és ezt szomorúan mondom ki, nem volt rá szüksége. Nem kellett, mert egyszerűen angolul ment minden, Kínában is egyébként.
6: És a családtagok beszél. Megtanultak?
3: Hát igen, az én feleségem nagyon okos, és ő megtanult görögül.
6: Ez igen.
3: Nem tudom, hogy. Piacon láttam, hogy vitatkozik valami görög kofával, és elképettem. Aztán pedig, mit tudom én, Pekingben nem egyszer egy kínai taxisofőrrel, vagy valakivel, szintén szót, eszmétsét, én meg ott álltam, és azon gondolkodtam, hogy na, ez vajon hogy történik meg. Úgyhogy, de nagyon büszkék vagyunk arra, hogy a gyerekünk, aki egyébként Ausztráliában született, de Kínában nőtt fel, ő ír, olvas, beszél kínaiul is. Úgyhogy azért ez a része megvan, így befektetésként.
6: És esetleg követheti az édesapját?
3: Hát nem.
6: Sportdiplomácia területén?
3: Hát nem követi, biztos, hogy nem követi. Egyébként úszó volt, nagyon jól úszott, csak aztán elvitte a zene. Ő nem is Magyarországon, él Londonban lakik. Minden családnak megvan a maga dinamikája. Úgyhogy ő nem fog engem ebben követni, úgy tűnik, de remélem, hogy a zenevonalom más.
6: És hogyha már Londont említetted, akkor még a 2012-es londoni olimpia szervezőbizottságában azért oszlopos részed volt?
3: Nem.
6: Szereped már nem?
3: Nem, ugye szóba került 2008 után, hogy mi legyen Londonnal, ráadásul nekünk rokonaink is vannak, elég sok Angliában, tehát ott a családnak egy nagy része ott van. Hát az igazság az, hogy amint talán említettem az előző periódusban, hogy 2008 után elkezdte Kína gyártani az újabb feladatokat.
6: Csak azt hittem, hogy esetleg még pluszban.
3: Nem, a vége az volt, hogy nem mentünk Londonba, mert elkezdtem dolgozni a 16-os tokiói kandidatúrán, ugye, ami akkor már gőzerővel ment, illetve volt Guangzhou-ban a 2010-es ázsiai játékok, és Shenzhenben, ami szintén Dél-Kínában van, 11-ben az univerziádé. Majd jött 2014 Nanjing az ifjúsági olimpiával, majd jött a kandidatúra 22-re, igen, a télire, és a szervezet. Tehát valahogy úgy Kína nem engedett ki magából, talán, úgyhogy London ilyen szempontból kimaradt, de hát a londoni és aztán később ugye a riói olimpián már mint budapesti kandidáló stábtag, ha tetszik, vagy hivatali résztvevő voltam jelen, úgyhogy ott már Budapest 2024 volt a fő témám, amikor ugye Rióról beszéltünk. Hogy
6: izgalmas ott feladat lehetett.
3: Hát nagyon, az ember ugye lehúzott 4 kandidatúrát, mint idegen légiós, mindig egy picikét talán objektívebben, talán kívülről látva azt, ami a belső dinamikákat jellemzi, legyen az Korea, legyen az Spanyolország, legyen az Azerbajdzsán, ugye Bakuval, úgyhogy Tokió, ugye a 16-os, ami Tokió nem kapott meg, a 20-ast megkapta, én akkor átnyergeltem ugye a spanyol kandidatúrára Madridhoz. Miért? Nem tudom miért, ezek azok a szerencsés vagy bal szerencsés dolgok. Valahogy úgy éreztem Európa, meg kicsit úgy visszacsatolni, meg ilyesmi. És ugye aztán jött a 24 ugye Budapesttel, az volt az első olyan, amikor magyarként ha tetszik, a saját kandidatúránkat tudtam támogatni, úgyhogy ez egy különleges érzelmi töltetű dolog volt mindenképpen.
4: És itt a beszélgetésünk előtt azért céloztál, hogy volt párhuzam a madridi elveszített pályázat és a budapesti elveszített pályázat között, és nem olyan szempontok miatt, amire esetleg mi halandók vagy laikusok gondolnánk.
3: Hát a laikusok valóban sok mindent látnak, nagyon sok mindent talán nem. Az embernek benne, főleg, hogyha ilyen feszítetten, ugye ez egy 2 éves etapokba megy az olimpiákon, vagy ment, ugye jelenleg ez egy különleges kérdés, hogy most mi folyik, erről is válthatunk szót egyébként, de abban az időben 2 évente volt egy téli, aztán egy nyári kampány, aztán megint egy téli, megint egy nyári, egyébként ez azért volt fantasztikus, mert presztízs szempontból az 5 karikát képbe tartotta. Előtte azért mindig ki kellett várni a következő olimpiát, úgy köztes időben nem nagyon volt 5 karikázás, de a kandidatúrák miatt a nemzetközi sportsajtó és a nemzetközi közvélemény nagy része rajta volt az olimpiai brenden, az olimpiai gondolaton. Tehát valahol életbe tartotta az olimpiák között is az olimpiai lelkületet a kandidatúra. Egyébként ezért is csodálkozom, hogy ebbe ilyen élesen az előző elnök belenyúlt. Ez csak egy személyes vélemény. Nagyon sokszor, ugye úgy bedobnék egy-két gondolatot, ha megengeditek. Az egyik az, hogy mindig a legjobb város kapja-e, a legjobb propozíció kapja-e, válasz, hogy nem, sőt, abszolút nem. Tehát a technikai, tehát a helyszínek, a közlekedés, az infrastruktúra, az egyéb kiszolgáló logisztikai dolgok, az fura módon nagyon alul van. A NOB elbírálásánál relatív magasan, a technikusoknál, technokratáknál, ha tetszik, nem akarok negatív lenni, de a döntéshozóknál, a tagoknál ez valahol ott mélyen lent. Csak halkan mondom, ugye ez megint anekdóta, tömegek jönnek a fejembe, ugye ahogy Stockholm veszített Milánóval szemben, az egy klasszikus példa volt. Stockholm, Silécen születnek a gyerekek, mi a kérdés, hó, nyakig, és az olaszok simán behozták egy olyan technikai javaslattal, amiben vagy öt helyszín, nem tudom hány kilométerek, egy nagyon rossz technikai, nehéz, komplikált technikai javaslattal, a stockholmi sokkal egyértelműbb volt, és Olaszország simán nyert, simán, és mi beszélgettünk a svéd barátokkal, megint nem azért, mert nagy okos az ember, de hát mondtuk nekik, hogy gyerekek, ez elment, ez kizárt dolog, hogy ezt be tudjátok húzni. Ugye, tehát a technikai dolgok az egyik, és ez Budapest kapcsán is egy érdekes aspektus lehet, a legnagyobb rizikó mindig a belpolitika. És itt utalnék vissza a kérdésre, ugye Madridnál, mert az egy nagy tévhit, nem innen kezdem. Talán úgy mondanám, hogy az ember nem mindig döbben rá arra, hogy az angol, mint nyelv, hogyan működik egy ilyen kampánynál. Nagyon sokszor vagy angol anyanyelvű ország kampányol, vagy pedig olyan kultúrkör, mit tudom én, egy nyugat-európai, ahol az angol adott. Ezzel szemben vannak országok, Kína például, Korea, ahol még a betűtípus is más, nem is latin betűkkel írnak, hogy magyar, ami egy különlegesen fura dolog egyébként nyelvészeti szempontból Európában, hogy majd a nyelvvéd minket úgyse tudják, hogy itthon mi folyik. Hát tudják, ma már erre megvannak az eszközök, azonnal minden kín van. Tehát nem védi meg a nyelv, nem védi meg a belpolitikai kultúrkör a kandidatúrát adott esetben botrányoktól, és hát nem szeretnék most mélyebben visszautalni a sajnálatos dolgokra, ami ugye a 24-es budapesti kandidatúrával történt, de hát ott a belpolitikán dőlt be az egész. Mi lett volna, ha eljutunk Limáig, annak idején, ez most már mesekönyveknek a lapjaira való, vagy a nem tudom, valaki ezen biztos lamentálhat, de lényeg az, hogy Koreában ugyanez volt, hogy a belpolitika kétszer bedöntötte a pyeongchangi kandidatúrát, és harmadszorra kapták meg egyébként. Talán emlékeznek rá mindenki, hogy Vancouver és Szocsival szemben elbuktak. Tehát nagyon, nagyon komplex dolog, és csak még egy dolgot hadd mondjak, egy picit hosszú vagyok, elnézést, hogy a másik, amit nagyon ritkán realizálnak a résztvevők, a kandidatúra projektvezetők és résztvevők, hogy sok profi résztvevő van egy abszolút amatőrrel, ez pedig a város. Mert a helyi olimpiai bizottság, a helyi szövetségek, a helyi sport ezt csinálja, profi. Mennek VB-kre, EB-kre, olimpiákra rendszeresen. A város az, aki nem csinál ilyet, nem csinált soha és nem is fog. Mert az, hogy Londonban 48-ban volt olimpia, ez teljesen irreleváns egy 2012-es rendezésnél. Tehát a város szerepe az egy különleges téma, és hát ebben is lehet beborulás, hiszen a városban egyéb ambíciók is vannak természetesen.
4: 3 percünk maradt, mert igen, a kajakkenu Európa-bajnokság, világbajnokságot közvetítjük majd hamarosan. Azt mindenképpen szeretném megkérdezni, hogy Szalai Berzevici Attila volt itt a Nemzeti Sportrádióban, és ő elmondta, hogy most már a pályázó városok nem abban a helyzetben vannak, hogy egy pályázatra kell felfűzni azt a projektet, vagy azt a portfóliót, amit ők bemutatnak, hanem a NOB folyamatosan ellenőrzi, és folyamatosan tartja a kapcsolatot a rendezni kívánó városokkal. Ez valóban így van-e, és e tekintetben Budapest is ott van-e most a lehetséges indulók között?
3: Lényegében így van. Egy kicsit komplikáltabb, és 3 perc miatt nem mennék ebbe most bele, de nem nyílt, nem átlátható a rendszer. Ezt kimerem állítani, ez lehet, hogy negatívan hangzik, hogy miért nem, erre megvan a magam cinikus válasza, talán egyszer majd ezt is kifejthetem, de lényeg az, hogy nem átlátható, de amit az Attila mondott, az önmagában áll, így van, és megmondom őszintén, hogy a budapesti kandidatúráról nem tudok semmit, nem vagyok benne, ezt nem keserűen mondom, csak tényszerűen, úgyhogy nem, én úgy tudom, hogy valami történik. Ebben a kérdésben ugye a Magyar Olimpiai Bizottság, a jelenlegi NOB tagunk Füriyes Balázs kapcsán, hol tart, merre jár, mi van a várossal például, annak bekötöttségével, erről nem tudok semmit ebben a pillanatban.
4: Akkor mi kimondhatjuk, keserűen mondjuk, hogy nem vagy benne a szervezőbizottságban, és azért is, hogy ilyen gyorsan eltelt az idő.
6: Igen.
4: Még nagyon sokat kérdeztünk volna szerintem, és sok anekdotát.
6: Lehet, hogy lesz egy második rész.
4: Én szeretném, úgyhogy majd itt adáson kívül megbeszéljük. Viki a fitness teremben majd szeretném,
6: hogy a diskurzust folytatni a Lacival.
3: Örömmel, nagyon köszönöm nektek.
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Az elhangzott műsor újrahallgatható a mediaclick.hu oldalon.

0: az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kinek hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Ez a visszajátszás a Nemzeti Sport Rádióban. Kiemelkedő sportesemények, emlékezetes közvetítések. Visszajátszás. Minden hétköznap 10 órától a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
2: Annyira, de annyira hiányzik az olimpia, gondolom önöknek is. A társszerkesztő Cseri és Bendegúz, valamint a technikai munkatársak nevében is tisztelettel és szeretettel köszönt mindenkit a szerkesztő műsorvezető Edvi László. Egészen pontosan tudjuk, hogy

0: az olimpia manapság egy vizuális műfaj. Ám kocsiban, vezetés közben, az étteremben ebédre várva, otthon palacsinta sütés háttér zajaként, vagy a hideg kádvízbe merülve, továbbá a munkahelyen a főnök elől elbújva, talán sokan hallgatták nálunk a magyarok cselekedeteit, mert mi ott voltunk minden kilométerkőnél, minden honfitársunk szereplésével zajló eseménynél, és most rádiós füllel elevedítjük fel az eseményeket rádió hallgatóknak. Amint említettem, aranyérmes közvetítések kerülnek sorra a következő két órában, úgyhogy kezdjük augusztus 1-énél, csütörtöknél, amikor este 200 méter hátúszás döntőjében Kós Hubert beugrott a medencébe, megfogta a medence falát, elrugaszkodott, és akkor innen idézzük az eredeti közvetítést 2024. augusztus 1-éről.
1: Megvolt a rajt, és akkor bizony Kós Hubert már a vízben. Nézzük akkor az ő reakció ideje, kifejezetten jó volt, ami valójában azt jelenti, hogy szerintem már az élen, de ott a kettesen Krisztú is jól tartja magát. Egyelőre én azt mondom, hogy Krisztú vezet, Köce a második, Kós Hubert a harmadik helyen. Majd azért a második 100 méterre lesz igazán erős, de az se lenne probléma, ha megmutatná magát itt az első százon. 50 méter után Krisztú vezet, Köce a második, és a spanyol González, Hugo González a harmadik. Kós Hubert a negyedik helyen fordult 27.06-os idővel. Ez Fukuokában hát egy kicsivel volt csak gyengébb, szóval ahhoz mérem az ő idejét. Egyelőre úgy néz ki, hogy Kós Hubert a harmadik helyen, Krisztú a görög, valamint Hugo González a spanyol az első két helyen, és 100 métert követően Krisztú nagyon bekezdett, és úgy látszik, hogy ő fog vezetni majd, bizony. A második helyen Hugo González, Kós Hubert pedig a harmadik. A részideje 56.30, és ez a úgynevezett második 50 métere pedig gyengé, mint a fukuokai idő. Nem baj, a lényeg, a versenyt kell megnyerni. Egytes rossz az előnye Krisztúnak sajnos, de a 8-ason Hugo González is nagyon jól jön. Kell menni előre bizony Kós Hubernek. Ettől függetlenül Krisztú előnye még mindig egytes rossz az utolsó 50 méterre érve. Krisztú vezet, Kós a második, González a harmadik. Na, és akkor a víz alatti munka. De nagyon jól jött Kós Hubert fel a víz felszínére. Bár még mindig azért van egy féltes rossz előnye Krisztúnak, de szerintem el fog fáradni. Gyere Kós Hubert, gyere! Meg lehet, kellene még egy nagy hajrá. Krisztú úgy látszik, hogy el fog fáradni, mert Kós Hubert jön. Még mindig kell, nagyon kell menni, de még mindig vezet Krisztú. De az utolsó métereken meg fogja nyerni Kós Hubert, és ebben a pillanatban olimpiai bajnok Kós Hubert. Egy 54-26. Azt a mindenit, nem országos csúcs, nem olimpiai csúcs, nem világcsúcs, olimpiai bajnok, megcsinálta. Aj, de örül neki, látszik, hogy megkönnyebbült, hogy megvan, Bobó mennel készült, de hát Magyarovics Zoltán is beletette a munkát, széttárja a karját, ezért dolgoztam, ezért csináltam azt, amit hosszú évek munkája. Krisztú a második, Mityukov megint harmadik szokásához híven. Ó, micsoda döntő, megvan a magyar csapat első aranyérme itt Párizsban, a 30. egészen pontosan, amit az úszósport szerez.
0: A magyar küldöttség úgy utazott ki Párizsba, hogy az elődök összesen 184 aranyérmet szereztek, hogyha ide számítjuk azt a két bajnoki címet, amit a téli olimpián szerzett küldöttségünk, illetve azt az bizonyos 1928-ast, amikor Mező Ferenc a művészeti versenyekben bizonyult a legjobbnak, de miután tényleg be kell számolni Mező Ferenc aranyérmét is, és ugyebár nyilvánvalóan, hogyha össz aranyérmeket tekintünk, akkor ugye a télieket is számoljuk, tehát Kós Hubert aranyérme volt így összesítésben a 185. magyar olimpiai bajnoki cím, természetesen a helyszínen lévő kollégáink a győztes, diadalmas Kós Hubertet megkérdezték a verseny után.
2: Én még mindig nem hiszem el, olyan, mint álmodnék, szóval kell egy kis idő, hogy ezt feldolgozzam. Ez volt az álmom. már amióta emlékszem erre az olimpiára, és sikerült ma este, szóval nagyon örülök.
3: Az úszást fel tudod eleveníteni, hogy hogyan zajlott? Nagyon szurkoltunk, nagyon izgultunk, a végén aztán éreztük és bíztunk benne, hogy meg lesz.
2: Tudtam, hogy menni kell végig, és tudtam, hogy kell a nagy hajrá, úgyhogy próbáltam nem elúszni az elejét. Igazából teljesen mindegy, mert sikerült valahogy, és megcsináltam.
3: Az első gondolatod az megvan, hogy mi volt?
2: Láttam megint ugye ugyanúgy, mint tavaly a VB-n, hogy csak az én időm van kint a táblán, úgyhogy tudtam már, amikor beértem, hogy ez az enyém.
3: Hogyan tudod most egy picit összefoglalni, nyilván nagyon friss, még azt az utat, azt az elmúlt időszakot, amit bejártál, és elértél a csúcsra 21 évesen. Volt egy nagy utazás, edzőváltás, tavaly világbajnoki cím, most meg egy olimpiai aranyérem.
2: Mindent beáldoztam igazából. Ezzel kimentem Amerikába, nyilván egy volt a cél, hogy ez meglegyen, és úgy néz ki, hogy bevált, és sikerült, és nagyon-nagyon örülök, hogy meghoztam ezt a döntést, és itt vagyok, megnyertem az olimpiát.
3: Kós Hubert olimpiai bajnok, hogy hangzik ez?
2: Nagyon jó.
3: Milyen most?
2: 100 pillangó holnap reggel, úgyhogy le kell vezetnem gyorsan, és most elég rosszul vagyok, úgyhogy össze kell szennem magam.
0: Ő volt Kós Hubert, aki a párizsi olimpián a magyar küldöttség első aranyérmét szerezte a 6. versenynapon, augusztus 1-én csütörtökön. Akkor már egyébként rendelkezett a magyar küldöttség egy bronzéremmel, ezt Muhari Eszter vívta össze párbajtőrben, és volt 2 ezüstérmünk is, Milák Kristóf 200 pillangón, illetve a férfi kartcsapat bizonyult a 2. legjobbnak a világon. Aztán egy nappal később, augusztus 2-án jött a 2. aranyérem is. Ugyebár vívásban úgy bonyolítják le a versenyeket, hogy az első 3 napon az egyéni számokat rendezik meg. A magyar küldöttség mind a 6 egyéni számban érdekelt volt. Aztán az egyéni számokat követően jöttek a csapatversenyek. A magyar küldöttség a 6 szám közül 3-ban is ott volt, a 2 kartcsapatban, tehát a férfi és a női kartcsapatban. Említettem már korábban, hogy a férfi kartcsapat ezüstérmes lett, a női kartcsapat talán a várakozásoktól elmaradt, és a férfi párbajtőr csapat is ott volt a rajtnál, és elég nagy reményekkel néztünk a férfi párbajtőrözők szereplése elé, de hát pontosan tudjuk, hogy azért vívásban nagyon-nagyon nehéz számolni. Siklós Gergely, Kok Máté, András Fi Tibor kezdte a párbajtőrözőknél a küzdelmeket, aztán menet közben beszállt Nagy Dávid is, így alkotják ők 4-en ezt a csapatot. Idézzük fel azt a varázslatos 2024 augusztus 2-i pénteket, amikor a férfi párbajtőr csapat megállíthatatlan volt, és párbajtőr élre hányta a teljes világot.
3: 52 év után nyerhet újra aranyérmet a magyar férfi párbajtőr csapat, és az, ahogyan vívott egész nap ez a hármas, a Siklósi Gergely, Kok Máté Tamás és András Fi Tibor, az lehengerlő volt, és nagyon-nagyon bízunk benne, hogy folytatni tudják azt a formát, és akkor a lehető legszebben alakul ez az este.
4: Az első asszot pedig a talán 2 legjobb formában vívó párbajtőröző vívja, hiszen Yamada plusz 10 fejezte be az előző 2 mérkőzést, Siklósi pedig plusz 15-ön áll, és reméljük, hogy ezúttal Siklósinak fog javulni majd a statisztikája. Mindegyikük egyébként az összes asszóját megnyerte, úgyhogy erre azért számítani kell, hogy nem lesz egyszerű. És el is kezdődött az első asszó, középen, ahogy azt már megszokhatok, rugóznak, egy kicsit előre megy Yamada, aztán most jön visszafelé Siklósi, egyelőre még egyikük sem támadott, sőt, még a pengék sem értek össze. Nincs telt ház, hiszen a franciák ugye a 3. helyért vívtak, és végül 4. lettek, csak ahogy azt elmondtuk, a csehekkel szemben, és hát a francia nézők egy része meglehetősen csalódottan távozott innen a Grand Palais-ból. Azt nyugodtan elmondhattam, mert még mindig csak keresik a fogást a másikon a vívók, Yamada oda ütött szinte a pengével, de Siklósi hárította ezt a támadást, vagy támadásocskát, inkább azt mondom, még mindig a pást közepén vannak, Yamada hátrál egy picit, Siklósi azonban nem vív ma fejetlenül, hanem nagyon türelmes, nagyon koncentrált, és a lehető legjobb ütemben szúrja a tusokat. Pagyev, aki ezt a mérkőzést vezeti, megunta a tétlenséget, és a ahogy azt már megszokhattuk, jött a passzivitásért mindkettőjüknek a figyelmeztetés. 0-0 és eltelt egy perc már az asszóból, a döntő asszóból, vagy hát a döntő csapatmérkőzés első asszójából, ez a pontos megfogalmazás inkább. Kiprósi Gergely kocogtatja Yamada pengét, Yamada most egy picit gyorsabban próbált oda csapni, de nem igazán sikerült. Sőt, most megy előre, Siklósi ezt védi, azért ez most már egy komolyabb próbálkozás volt Yamadától, de még mindig a pást közepén állnak egymással szemben, mert hát kicsit előre hátra sasszéznak, rugóznak. Most aztán ment előre Siklósi, ebből visszatámadott Yamada, de egyikük sem talált, mind a kettő nagyon jól védett, most azonban ott volt Siklósi csuklóján a tör, párbajtőr hegye, Yamada párbajtőrének hegye, 1-0-ra vezetnek a japánok, de még ebből az asszóból is azért bőven van hátra egy perc, 20 másodperc, nem is az a csuklóján, hanem a felkarján, tehát annyira gyorsan húzta már vissza, hogy ismétésben lehetett csak látni, hogy pontosan hol volt a találat. 1-0-ra vezeti Japán, de hát ez még azért nagyon-nagyon az eleje. Siklósi csapkodja a pengét, Yamada pedig megy előre, kétszer-háromszor is oda csap, aztán Siklósi visszatámad és felszúrja Yamadát, 1-1, ez egy nagyon szép, nagyon türelmes Siklósi Gergelyt egyelőre nem lehet kihozni a sodrából, nem lehet kimozdítani a nyugalmából, és ez nagyon jó, ez akár egy döntő is lehet itt a párbajtőr csapat döntőjében. Utoljára döntőt 20 éve vívott a magyar csapat, akkor a franciák lettek az olimpiai bajnokok. Megy előre Yamada nagyon gyorsan, Siklósi jól véd, leszorult egy kicsit a pást hátuljára, de már sasszéz is gyalogol előre, inkább ez a pontos megfogalmazás, és már a pást közepén is vannak. Kitartja a pengéjét Yamada, Siklósi elütögeti az, de még mindig inkább Yamada az, aki kezdeményez, most Siklós egy gyors mozdulattal megpróbálta a csuklóját megszúrni, ez nem sikerült, most sem, aztán most már igen, de most nem a csuklóját, hanem gyakorlatilag a mellvérkét találta el. Siklósi 2-1-re vezet a magyar csapat és Siklósi Gergely japán, illetve Yamada ellen. Ez nagyon jól néz ki egyelőre megint, mert az a nyugalom, ami Siklósit, igaz, a teljes magyar csapatot jellemezte, az úgy tűnik, hogy a döntőre is legalábbis Siklósinál biztos, hogy kitart. 26 másodperc, sőt már csak 20 másodperc van hátra. Yamada megint gyalogul előre, nyomja hátulra Siklósit, Siklósi védi ezeket a meglehetősen élettelen próbálkozásokat. Na most ez egy gyorsabb próbálkozás volt, 8 másodperc van hátra. 5-4, most már Yamada nem akar semmit, Siklósi pedig hagyja ezt a semmit. Így aztán az első asszó után a magyar válogatott 2-1-re vezet Japán ellen.
3: És már a páston Kano Koki és Kok Máté, és 2-1-es magyar vezetésnél tartunk továbbra is, hiszen ez az asszó csak most kezdődött el. Kano Koki ugye a friss olimpiai bajnok, és ahogyan azt már hallhatták, ő is ott volt 21-ben a csapattal, Yamadával együtt, amikor a csapattal lett aranyérmes, az volt Japán első aranyérme egyébként vívásban. Körvívóként kezdte egyébként Kano Koki, és körről váltott párbajtőrre. Látta 2008-ban, hogy Yuki Ota ezüstérmet nyer az olimpián tőrözőként, és akkor eldöntötte, hogy ez lesz, és már ott Kok Máté beadja az egylámpás találatát. 3-1. Azt a higgadtságot, azt a nyugodtságot kell, azt a fegyelmet kell tovább vinni, ami eddig jellemezte a csapatot, és ki kell tudni hozni azt, ami ebben a csapatban van. Közben megmutatták, hogy a magyar férfi karcsapat, amely ugye ezüstérmet nyert, továbbra is itt van, ahogy eddig is itt volt és szurkolt. És közben Kok Máté jelzi, hogy egy picit megigazítaná a fegyverét. Közben óriási tapsvihar van, és óriási hangulat, és ez nem az asszónak szól, én ezt érzem, hanem francia szurkolók, de magyar szurkolók is lobogtatják.
5: a zászlójukat, de az asztó folytatódik, és ez a legfontosabb, hogy 3-1-re vezetünk, és Kopp Máté a pást végén egy gyönyörű lábonszúrással újabb tust ad. Nagyon jó, Máté. 4-1, 2-0 a friss olimpiai bajnok ellen a 2023-as világbajnokság győztese. Kopp Máté, 24 éves, Dánia Koki, 5 évvel idősebb. Eddig Máté nagyon jó. Most picit Kánó az, aki ott megijeszgette hirtelen mozdulatokkal, ahogyan azt már korábbi közvetítések során is elmondtuk, a rend kedvéért, ugye mindenhol lehet találni, így lábra is, fejre is, mindenre, csuklóra is, testre is, mindenre vigyázni kell, figyelni kell, ezért is ilyen óvatosnak kell lenni, a távolságra figyelni kell, hogy ha a támadó fél, illetve a védekező fél hogyan tud egymással játszani a távolsággal. Most Máté volt az, aki például megnyúl, de nem tudta végigvinni, és Kánó Koki aztán előre megy, és beszúrja az első találatát Kopp Mátéval szemben. Francia szurkolóknak teljesen mindegy, hogy francia vívók vagy nem francia vívók vannak, ők himnuszt énekelnek, ők boldogok, hiszen itt lehetnek, még akkor is, hogyha nem alakult jól a bronzmérkőzés. Minden esetre 4-2-re vezetünk, és ez a lényeg. Óvatosak ott a pást közepén, Kánó Koki és Kopp Máté. Előre, hátra, nagyon ügyesek, nagyon gyorsak, fürgék a japánok is, akik egyébként a szúrófegyvernemeket illetően nagyon eredményesek. A kardban annyira nem, de tényleg a kezük rendkívül gyors. Figyelni kell nagyon, picit jobban is, vagy inkább pattogósabban is vívnak. Máté viszont nagyon-nagyon-nagyon jól figyel, és nagyon jól reagál, és ütköznek a pengék, csattannak a pengék, védekezik, hol támad, most rövidek például, de most a következőt beszúrja egy nagyon jó megindulással. Jól van, Máté, 31 másodperc, ez az. Három tussal megyünk. Kopp Máté 3-1-re megy az olimpiai bajnok ellen. Nem érdekli valószínű, hogy nem érdekli, hogy kiáll vele szembe, csak arra figyel, amire kell. Dancsázi Nagy Tamás a vezetőedző, de ott van Bockó Gábor is, természetesen a szövetségkapitány, Kopp Máté edzője. Kánó, aki szépen tereli lefele a ellenfelét, de nem közelít, inkább távolról figyel, de Máté nagyon-nagyon résen van, és egy másodperc, és lejár, 5-2-re megyünk, jön a váltás.
6: Az biztos, hogy nem pihennek, bár egyelőre András Fi is, illetve Komata is a pást közepén kóstolgatja egymást, keresi a részt, a lehetőséget. András Fi is jól vívott a mai nap folyamán, ugye ő az egyéni verseny negyedik helyzetje, Komatát pedig becserélték rögtön Venezuela ellen Minobe helyére, mert hogy Minobe egy -2-vel kezdett, és a Lugo ellen is úgy gondolták, hogy akkor Komata fogja őt helyettesíteni, de hát egyelőre Komata a két mérkőzésen az őszt asszójából -1-et hozott össze, folytatódjon ez a sorozat, talán rajta még lehet inkább keresni. Megint ő megy persze előre, hiszen mi vezetünk 5-2-re. András is ugyanolyan türelmes egyelőre, mint Siklósi, vagy volt éppen Kopp Máté. Lassan eltelik ebből is egy perc, ebből az asszóból el is telt az egy perc, így aztán a svájci Emre Siviero Ivano figyelmezteti mind a kettőjüket megint passzivitásért. De hát ugye ilyen már volt. Ezzel tulajdonképpen annyi történik, hogy nem 5-2, hanem 6-3 a mérkőzés állása a javunkra. Andrássy középen Komata is. Nagyon türelmesen vívnak. Andrássy volt, amikor 2-0-ra kikapott, de utána fantasztikusan feltámadt az első mérkőzésünk. Az aztán ellen most azonban egy gyors támadás Komatától, és 6-3 után 6-4-re zárkózik a japán csapat, de hát nyilván kapott tus nélkül nem lehet egy asszót lehozni, most viszont kell majd egy adott is, hogy tartsuk ezt a három tusos előnyünket, ami most ugye 2-re olvat, 6-4-re vezetnek a magyarok japán ellen. ebből az asszóból is még másfél perc van hátra. Ázsiai estét tartanak tehát a magyar csapatok. Itt a Grand Palais-ban Japán, az Aquatic Centerben pedig ugye Kína a magyar csapat ellenfele, de most maradjunk itt, 6-4-re vezetünk. Andrásfi egyelőre türelmes, de tust még nem adott, és lassan-lassan letelik 2 perc ebből az asszóból, a vívóidőből, és megint Andrásfival hátul mind a ketten indulnak, 7-5, és mind a ketten találnak. Andrásfi gyorsan közbeszúrt, miközben elindult természetesen Komata is, így aztán egy együttes találatot jelzett a gép. 7-5. De ez sem rossz, amíg mi vezetünk, addig nyugodtan jöhetnek az együttes találatok. Persze azért jó lenne látni egy szép hegylámpás tust is Andrásfi Tibortól. Megy előre a japán, és megint a pást végében van Andrásfi, de hát ezt most már lassan minden meccsünkön megszokhattuk, sajnos 7-6. Egyelőre nem találja Komata ellenszerét Andrásfi, megint ő talált, mármint a japán, Komata Akira. Egyetlen egy tussal, de még mindig mi vezetünk, 7-6-ra is 42 másodperc van hátra. El is lehet, hogy Andrásfi egyébként elfáradt azért már a nap végére, hiszen azért benne még benne van gyakorlatilag egy egyéni verseny fáradtsága is, amit végigvívott. És ráadásul a bronzmérkőzés után kicsit csalódott is volt a negyedik helyjel. Megint Komata az, aki megy előre, na most Andrásfi is egy kicsit lépett 2-t előre, aztán megint ott maradnak és ütögetik egymás pengéjét, 14 másodperc van hátra. Ezt az asszót el fogja veszíteni András, hogy csak nem mindegy, hogy mennyire, 10 másodpercen belül vagyunk. És nagyon úgy tűnik, hogy mind a kettőjük azt mondja, hogy akkor ez lejárt, ez az asszó. Komata 4-2-re győzött a Andrásfi ellen, a magyar válogatott viszont 7-6-ra vezet Japánnal szemben.
0: Az olimpia első teljes hetének péntekén, augusztus 2-án tehát döntőt vívhatott a magyar párbajtőr csapat Japán ellen. Egyébként az útja nagyon-nagyon magabiztos volt. A negyed döntőben Kazaksztánt győzték le a srácok 45-30-ra, majd következett egy óriási diadal Franciaországgal szemben. Franciaországot legyőzni nem csak azért érdekes, mert a házigazdáról van szó, hanem azért egy vívó nagyhatalomról beszélünk, de nagyon-nagyon egyértelmű volt ez a bizonyos elődöntő. 45-30-ra győzött a magyar párbajtőr csapat Andrásfi Tibor, Koch Máté, Nagy Dávid és Siklósi Gergely összetételben az elődöntőben. Aztán ugyebár elérkezett ez a Japán elleni döntő, és Japánt egyébként nem illik lenézni, mert ők nagyon-nagyon jól forgatják a párbajtőrt. Hát hamarosan folytatjuk ennek a bizonyos magyar-japán párbajtőr olimpiai döntőnek a közvetítését. A párizsi olimpián vívásban mind 3 fegyvernemben és mindkét nemben érdek keltek voltunk az egyéni küzdelmei során. Muhari Eszter párbajtőrben bronzérmet szerzett, ezt követően jöttek a csapatok, a 6 csapat közül 3-at is ki tudtunk állítani, mind férfi, mind női kardcsapatban érdekeltek voltunk, illetve érdekeltek voltunk férfi párbajtőr csapatban is. A párbajtőrben a negyed döntőben Magyarország 45-30-ra győzte le Kazasztánt, majd nagyon-nagyon magabiztosan, fantasztikus teljesítménnyel sokáig emlékezett győzelmet aratott az elődöntőben a házigazda Franciaország ellen. 45-30-ra nagyon-nagyon imponáló volt, amit a srácok nyújtottak. Aztán a döntőben Japán nagyon megnehezítette a magyar csapatnak a dolgát. Már idéztük ezt a mérkőzést, de nem jutottunk el a végére a gyönyörű szép végkifejlethez. Hát ez következik a következő percekben.
5: És akkor Yamada Masaru és Koch Máté a páston, és továbbra is az állás nem változott. 7-6-ra vezetünk. Egy tusos előnyben tehát voltunk nagyobban is, de lényeg, hogy az előny itt van. Olyan, hogy nem nyert aranyérmet egyébként a magyar vívó válogatott, olyan legutóbb 2008-ban Pekingben fordult elő. Ugye itt Párizsban egyelőre még nincs aranyérem. És Koch Máté megint nagyon jól indul meg a támadásába, és 8-6-ra módosítja az állást. Lábán szúrta meg a japánt. Nagyon-nagyon-nagyon jól vív Fok Máté. Nagyon jól tudja, hogy mire van szükség. Nagyon taktikus. Nagyon sokféleképpen tud tust adni. Yamada most nagyon erőszakos, határozott mozdulatokkal ijesztette meg Fok Mátét, de tust azt nem tudott adni. Egyelőre ott középen óvatosan néha megindulnak. Most is Yamada fenyeget határozott erős mozdulatokkal, most legugol, de Máté nagyon figyel, és most már a pást végén vannak. Nagyot mozdult Yamada, de Fok Máté adott belőle tust, de milyen mozdulattal, mint elképesztő, és mégse tudott belőle tust adni. Máté, mit csinálsz? 2-0, és már 9-6. Hihetetlen napja van neki is. Megijedtem, hogy ebből milyen tus lesz, és most pedig belefut. Neki futott a japánnak Máté, aztán lefutott a pástról, sajnos nem tudott tust adni. Nagyon bátor, nagyon magabiztos. Máté nagyon csalódott volt az egyéni után, az első körben búcsúzott, nagyon-nagyon szeretne innen éremmel, aranyéremmel menni, ezt elmondta, az országos bajnokságon is elmondta, de már korábban megfogalmazták, hogy aranyérmet szeretnének nyerni. Ezt kell most véghez vinni, ezt kell most megcsinálni, ezt az asszót, ezt a csatát kell már csak megnyerni. Áromtusos előnyben vagyunk, gyerünk Máté, 1-41, ami hátra van ebből. És Yamada az, aki egy picit úgy, hát nem táncol, de ugrabugrált, aztán most nem mozdul nagyon senki. Yamada ugyanazzal a fenyegető mozdulattal nem találja nagyon, hogy hogyan is tudhatná tust adni a magyarnak, de Máté nagyon résen van, és megint ő a tust, tehát hihetetlen, szenzációs, nagyon jó, 10-6. 7-6-ról indult ez az asszon, most pedig már 4 tusos előnyben vagyunk. Máté, bravo, gyerünk! Yamada nem tud tust adni, hát ne is tudjon. Hihetetlen, hogy mennyire itt van, mennyire összpontosít, mennyire jókor látja meg azt Máté, hogy mikor kell szúrni, hogy hogyan kell Yamada támadásaira reagálni, hatástalanítani, védekezni. Hihetetlenül jól vív Máté. 10-6, 1 perc van hátra ebből az asszóból. Most Yamada ment egy picit hátra. Talán lehet, hogy tanácstalan, nem tudja, lehet, hogy sikerült Máténak kicsit kizökkentnie, elbizonytalanítania, mert nem érzem azt, hogy olyan nagyon tudná Yamada, hogy mit akar csinálni. Máté viszont résen van, figyel. Megmutatták most, Sisakjánát láttuk. Mennyire figyel, mennyire összpontosít Máté. Fél perc van lassan már csak hátra ebből. És most beadja Yamada. Hát azért meg kellett harcolni. A Máté nem adta könnyen ezt az tust Yamadának. Mármint, hogy a sikeres támadást. És Máté sajnos bár ott volt ő is akart szúrni, találni, hogy legalább együtt is legyen. Ez most nem sikerül, de 10-7 így is. Így tovább, Máté, ahogyan eddig csináltad. Yamada ugyan adott egyet, de hát így is hármat adtál. 10-7. Lassan lepereg ez az asszó is. 13 másodperc. Pást végén vagyunk. Szerintem Yamada picit már, ha talált is egy tújt, de most csak ugyanazokkal a kis mozdulatokkal próbál. Most próbált egyet nagyon ilyen határozott, szép mozdulattal. Minden esetre lepereg az idő. 10-7, Máté, nagyot vívtál. Szuper volt. 3 tusos előnyben vagyunk tehát.
6: Óriásiak itt az izgalmak. 10-7-re vezet a magyar csapat, és Siklósi és Komata van a páston. Komata volt az, aki ugye András Fival vívva feljebb hozta a japánokat, és most megint talál. 10-8, de hát ugyanígy kezdett egyébként Yamada Siklósi ellen, aztán Siklósi megfordította. Azt is elmondhatjuk már, hogy pástra lép Nagy Dávid, méghozzá a következő mérkőzésen a aktuális olimpiai bajnok Kano Koki ellen, hiszen András Vitt lecserélte a szakmai stáb a veresége után. De hát ez várható volt, hiszen csak akkor kaphat érmet a csere, vagy a tartalék, ha legalább egy asszon pástra lép. Na most megint középen keresgélik a fogást a másikon. Egyelőre Komatával gyűlik meg a bajunk, a többiekkel nem, pedig azt gondoltuk, hogy talán rajta lehet fogni, hát fog is rajta, jól van Siklósi Gergely, megint 3-11-8, elindult Komata, és nagyon jó ütemben ebben az indulásba beleszúrt Siklósi, leütötte a pengéjét először Komatának, aztán pedig vállon szúrta a japánt. Remekül vív, ugye Siklósi is az első asszonyát, Yamadát verte meg, majd aztán az utolsó asszot természetesen ő hívja, ő lesz a befejező ember, a japánoknál pedig nem más, mint az olimpiai bajnok Kano Koki. 11-8-ra vezet Siklósi, illetve a magyar csapat japán ellen, Siklósi pedig 1-1-re áll Komatával. Ütögeti a pengéjét a japánnak, de a japán gyalogolgat előre, 1 perc 40 van még hátra az asszóból. Gyalogolgat előre, és megy előre, ja, és nem tud. Szerencsére Komata nem talál, de sajnos a visszatámadás is rövid volt Siklósitól. Ettől függetlenül még mindig 3-2 a magyar csapat előnye. 1 perc 20, ami még hátra van ebből az a szóból. Hátul vannak, és megint Siklósi az, aki villámgyorsan támad. A pást végén volt már, és úgy gondolta, hogy onnan ki kell szabadulni egy találattal. 12-8, 4 találat a magyar csapat előnye Japánnal szemben. 12-8. Na nézzük. Pást közepén vannak megint, aztán ahogy már megszokhattuk, a japán elindul előre, csak ezúttal most Siklósi nem hajlandó hátrálni, úgyhogy maradnak a pást közepén. 1 perc van hátra. Megpróbált lábra szúrni a japán, ez nem sikerült. Siklósi megint félett, a visszaszúrás sem volt elég hosszú, vagy elég pontos, de 12-8 még mindig ide, nincs találat egyik oldalon sem, ott viszont a japán ment előre, és Siklósi is azt gondolt, hogy akkor majd belelendül, de sajnos bele is lépett a japán támadásába, úgyhogy 12-9. De a 3-2 előny továbbra is megvan. És most megint Pagyev jelszavára folytatódhat a találkozó. Középen tényleg nagyon türelmes mind a kettő, Komata sem kapkod különösebben, hiszen ő még a japánok közül eddig a legeredményesebb. Ő az egyetlen, aki győzelmet tudott hozni. Kano is kikapott, Yamada is kikapott. Ő legyőzte Andrásfit, és most döntetlen rá Siklósival szemben is, de hát ez arra elég, hogy 3-2 hátrányban legyenek összességében. 20 másodperccel az asszó, az 5. asszó vége előtt. 12-9 a magyar csapat javára. Ez most aztán nem egy akciódús mérkőzés, hiszen 5 asszó után mindössze 21-2 összességében 5 másodperc, és most Siklósi mutatja, hogy ő aztán hátrasétál. Komata is elégedett. 5 asszó után a magyar válogatott 12-9-re vezet Japán ellen.
5: És akkor Nagy Dávid is páston itt az olimpián. Még soha nem járt olimpián, ő ugye egyéniben nem szerepelt, csapattal pedig most állt be, ahogyan az tényleg várható volt, hogy be fog állni előbb vagy utóbb. És akkor a friss olimpiai bajnok ellen meg is mutathatja tudását. Nagy Dávid ugyanúgy Európa bajnok lett 2023-ban a csapattal, ő is ott volt, és meg is szúrja az első találatát. Ez az 13-9. Mondta, hogy nagyon szurkol, nagyon büszke a csapatra, és természetesen ő is várta, és itt van az olimpiai főpáston. Jó olimpiai kezdés rögtön egy döntőben, de hát így legyen, legyen ez egy minél sikeresebb, boldogabb nap. Nem vívott ugye egyénit, ezt mondtam, úgyhogy ilyen szempontból ő tényleg arra számított, hogy itt csapatban kell majd bizonyítania, de hát ő is tényleg nagyon régóta tagja a csapatnak. Van Grand Prix-ről ezüstérme, azt éppen Budapesten nyerte, van világkupa bronzérme is. Kiváló, nagyon ügyes, nagyon taktikus és egy remek vívó. A pást végén Kano az, aki picit belefutott Nagy Dávid, be se fejeztem, Nagy Dávid belefutott és beszúrta. Közben most azért a videón ezt ellenőrzik, hogy pontosan mi történt. Megindult Dávid, szúrt, ott volt egy érintkezés, én azt látom, hogy ez a probléma, hogy összeérintkezett. De 14-9. Szép, bravo, Nagy Dávid. 2-0-ra megy Kano Kokival. 5-2-es előnyben vagyunk. Azt hiszem, hogy nem ilyen nagy előny ez először van. Ugye voltunk 2-2-es, 1-2-es, 3-2-es, most pedig most 5-2-es előnyben, amikor 2 perc van hátra ebből a összecsapásból. Egyelőre ott középen, hol megindul az egyik, hol megindul a másik. Kano, aki ijesztő mozdulatokat tesz. Most jól védekezik, nagyon figyel Nagy Dávid. Picit így előre, hátra játszanak a távolsággal. Ki kell várni, meg kell találni a jó pillanatot, mikor lehet megindulni, hogy egy lámpás legyen. Most már a pást végén vannak. Penge mozdulatok. Picit hadonászás ez most a japáné. Kano beszúrja az elsőt. Ez a megszerzi japán 10. találatát. 14-10. Módosul így az állás. Hát így is 4-2-es előnyben vagyunk. Ez a lényeg. Vezetünk. És azért a 4-2-es az nagyon jó. Persze azért még nem lehet semmit sem elmondani, de ez a 4-2-es ez mindenképpen biztató. Ugye egy együttes is van, tehát azzal is lehet élni. Az abszolút annak kedvez azért egy együttes, aki amelyik fél vezet, ez esetben ugye a magyar. Kano ijeszget, megindul, Dávid reagál, most ő az, aki egy picit úgy hátrébb szorítja Kanót. Ez a játék, ez egy nagyon-nagyon nagy fejben nagy játék, nagy csata, taktikai csata, most már a pást végén. Csattognak a pengék. Kano picit hirtelenben mozdul, aztán végül ő ad most is, mint egy egylámpást. 2-2, 14-11. Nem baj, még így is. Ez egyelőre döntetlen Nagy Dávid. Egyelőre 2-2-vel áll. Az olimpiai bajnok ellen fél perc van hátra ebből a 6. asszóból. Gyerünk, Dávid, gyerünk. Dávid ugye 24 éves, Kano Koki 26, ezt már említettem. Nagyjából itt azért egykorú vívókról beszélünk. Pástunk középen 8-7, nem biztos, hogy lesz itt még bármi. 4-3. És lepereg. Lepereg az idő. 14-11, 3-2-es előny marad ezután az asszó után is.
6: Kok Máté Tamás, a magyar csapat eddigi egyik legjobbja, azzal a komatával vív, és egyelőre maga az asszó az 0-0-ra áll, aki még nem kapott ki magyar vívótól, hiszen megverte Andrásfit, és döntetlent ért el Siklósi Gergellyel szemben, most pedig egy együttes találat után 15-12-re módosul a mérkőzés állása. Nekünk ezek jó, tehát innentől kezdve minden asszó döntetlenre végződik, na de ne is, mert azért a 3 asszó az nem egy túl nagy különbség. Jó lenne, ha még egy picit hozzá tudnánk valahol tenni. Nézzük, például most Kok Máté hozzá tehetne. A lábat próbál szúrni, de elhúzza Komata a lábát, felül is próbálkozik, az sem sikerül. Most megy előre sajnos Komata, és eltalálja Kok Mátét. Hát Komata valóban jól vív, tehát az, hogy becserélték már Venezuela ellen, az biztos, hogy jót tett neki, hiszen végül is bemelegedett a döntőre. És most 2-1-re vezet Kok Máté ellen a magyar válogatott, és a sokkal fontosabb 15-13-ra Japán ellen. Kok Máté mutatja, hogy kicsit meg kell igazítani a tengelyét. Ezért szólt Amciviero Aivánónak, hogy álljanak meg. Ez meg is történt. Távolságot kér, meg is történt, és elindultak. megint a pást közepén, egy picit megint Koch Máté az, aki hátrál, Komata támadását azonban most védi, megint Komata és megint talál. Hát Komatával nem nagyon tudunk mit kezdeni, és sajnos még ebből az asszóból is 1-40 van hátra, és 15-14-re zárkoznak a japánok. Most sürgősen ki kell valamit találni, Dancsházi Nagy Tamás mutatja is Koch Máténak, hogy mi az, amit csinálnia kell. Mert hogy egy-egynél volt utoljára. Az állás döntetlen. Na, valaki szúrjon. Leginkább legyen az a magyar. Megállította az a szót. Szivéro kapott egy sárgát. Sajnos Koch Máté. És most azt találták, hogy inkább ő megy előre. Megpróbálja a lábat, nem talál, és sajnos egyenlít Komata. Ez sem jön be, megy előre Koch Máté, Komata pedig a negyedik tust adja, 4-1-re vezet ebben az asszóban, és kiegyenlítette a három tusos hátrányt, 15-15, és még 1 perc, 23 másodperc a hátra. Hát most tényleg, most valamit kell csinálni, mert Komatán megfordult a mérkőzés, nem gondoltuk volna, mert eddig azt lehetett látni, hogy ő volt az, aki a leggyengébben vívott a japánok közül, Venezuela és Csehország ellen is. Na most próbáljunk meg valamit, Máté, mert nagyon kellene egy egylámpás találat, egy egylámpás tus, hogy legalább valamennyi előnyünk megmaradjon, de hogy hátrányba ne kerüljünk semmiképpen, mert aztán jön Nagy Dávid Yamadával, és végül Siklósi Gergely fejez be Kánóval. Most egy picit úgy érzem, hogy hullámvölgyben van Koch Máté, és mondom, nem találja Komata ellenszerét. Egy percen belül vagyunk, Koch Máté most nem, legalább egy együttes találat. Ez is valami 16-16. Hát ez egy olimpiai döntő. Hát ezt nem gondolhattuk, hogy itt is 15 tus talál, vagy 15 tussal mondjuk nyer a magyar válogatott, de hát nyerjen egyel. A lényeg az, hogy nyerjen aranytussal, mindegy is, a lényeg az, hogy nyerjen. És ez a fontos. Megint Komata kellemetlenkedik ott Máténak. Máté visszatámadott Koch Máté, de sajnos Komata védte, aztán megint Komata jön előre. Koch Máté keresi a helyet, és most talál, na végre, ez az, egy egylámpás volt. 17-16. Felszabadult egy picit ott Bockó Gábor szövetségi kapitány, akiről elmondtuk, hogy egyben Koch Máté edzője is. Gyönyörű védés volt, gyönyörűen lépett ki a távolságból, inkább ezt mondom, legugolt, és felfelé szúrva eltalálta Komatát. Megint nálunk az előny, nem tudták átvenni a japánok, és az nagyon fontos. 20 másodperc van hátra még ebből az asszóból. Megy előre most Máté, Komata előre tartja a pengéjét, Máté nagyon óvatos, nem akar, én szerintem ő most már legalább találatot kapni, nem kockáztat semmit, 5 másodperc le fog pörögni, hiszen mind a ketten hátralépnek, leteszik, leeresztik a pengéjüket, és itt a vége, az utolsó két asszó előtt a magyar válogatott 17-16-ra vezet.
5: Yamada és Nagy Dávid meg is kezdte az asszóját, eltelt ebből 10 másodperc. Izgalmas és szoros lesz a vége ennek az olimpiai döntőnek, de hát milyen legyen egy olimpiai döntő. 3 éve nem volt ott a csapat, 2016-ban egy bronzérem volt, itt a lehetőség, gyerünk, csináljuk meg, gyerünk. Egyelőre nincs találat. Nagy Dávid most egy picit hirtelenebb mozdulatokkal tett, de nem tudott, nem támadt olyan nagyon határozottan. Most már ő az, aki ott a pást végén van, nagyon jól kivédte Yamadának a támadását, viszont a következő beszélő a 17-17 kiegyenlít, tehát 3 tusos előnyben voltunk 14-11-nél, azután viszont Komata vívott egy plusz 2-t, most pedig Yamada egyenlít itt az utolsó előtti asszóban, amiből bő 2 perc van hátra, 17-17. Gyerünk, Dávid, gyerünk, Dávid! Csak úgy, ahogyan az előbb is vívtál, akkor ugyan döntetlen volt, de Kano ellen azért szépen vívott, Dávid is tartotta a állást. 1.46, ami hátra van, most a pengék csattognak, összeérnek. Nem érte el Yamada szerencsére Dávidot, pedig tett egy komoly, határozott mozdulatot. Most Dávid indult bele, de hát nem lesz ebből, nem talált senkire, és esett, illetve hát lefutott a nagy támadás. Végül nem tudta találatra váltani Dávid, de megpróbált belerohanni, megpróbálta megszúrni Yamadát egy flash támadással, de végül is ebből nem volt érvényes találat, és kapott is egy sárga lapot, úgyhogy nincsen találat. 17-17 az állás, másodos hazad, ez az övé, jól van Szepol Dávid, jól van, ez egy egylámpás, jól van. 18-17, egy túl sok különbség, de itt az előny. Nagyon jól szúrta meg ott a karján Yamadát, Yamada meg hát későn ott csak oda tudta érinteni, bele tudta érinteni Dávidba a fegyverét, de hát nem talált. Jól van, 18-17, kéne még egy-két egylámpás, kéne nagyon egylámpás, hogy ismét legyen nagyobb az előny, és nagyobb előny kialakítani itt a végjátékban, hogy picit nyugodtabbak lehessünk, hogy ne lehagytunk legyen a nyomás. Lassan már csak egy perc lesz hátra. Most Yamada az, aki jaj, de jó! Megvan a következő egylámpás is! Jaj, de jó! Yamada volt, aki ott próbált pengével, lábon, aztán fejjebb, aztán csuklóján alulról gyönyörűen. Nagy Dávid, micsoda tustattál! 19-17, ez az! És két tusos előnyben vagyunk, és egy perc sincs már hátra ebből az utolsó előtti asszóból. A pást végén van már Nagy Dávid. Nagyon figyel, nagyon koncentrál. Yamada pedig hol leteszi egy picit a pengét, aztán fölteszi, aztán hátra, aztán hirtelen mozatokat tesz. Nagy Dávid résen van, figyel. Ez a csapat 2022 óta együtt van, és együtt ér el sikereket. Akkor alakult ki ez a négyes. Most pedig a csúcsra érhetne. 22 másodperc, gyönyörű! 20-17, belefutott, megindult Nagy Dávid egy iszonyat jó indulással, beszúr egy egylámpást, Nagy Dávid 3-1-re megy Yamadával, 20-17-re vezetünk. Ez az, jaj de jó, így tovább, hátra néz, ökölben a keze. Jól van Nagy Dávid, most megigazítja egy picit az öltözetét, sisakját levette, de sisakját visszateszi. Készen áll, 22 másodperc van hátra ebből az asszóból, aztán jön majd még Kano Koki és Siklósi Gergely, egyelőre még 15 másodperc, három tisos előny. Gyerünk, Nagy Dávid, kiválóan vív, nagyon kellett ez most, viszont Yamada talál, szúr, 20-18, picivel több mint 7 másodperc, nagyon kevés van hátra ebből. Két tusos előnyben vagyunk az utolsó előtti asszó legeslegvégén. 4-3, lepereg az idő, ott a pást végén vannak ugyan vívók. Nincs több találat ebben az asszóban. Nagy Dávid 3-2-t vív Yamadával, 20-18-ra megy a magyar csapat. Jön az utolsó asszó az olimpiai döntőben, Kano Koki és Siklósi Gergely.
6: Hát milyen asszó legyen, mint nem a regnáló olimpiai bajnok Kano Koki, illetve 2020, illetve egészen pontosan 2021 olimpiai ezüstérmese Siklósi Gergely. Ha azt mondtuk, hogy amikor Borellel vívott Siklósira, hogy a két gigász fejezi be a küzdelmeket, hát most mit mondjunk erre? A két megagigász fejezi be az olimpia férfi párbajtőr küzdelmeit egymással szemben. Kano Koki, aki 3-1-es vereséget szenvedett Kok Mátétól, aztán Nagy Dávidot sem tudta megverni, 2-2 lett. Siklósi legyőzte Yamadát, majd 2-2-t ért el Komatával. Egy 2-2-vel azt hiszem most is kiegyeznénk, de hát Kano Koki tudja, hogy mi a feladata, megy előre, Siklósi pedig hátrál. Japánnak kell menni, Sitósinak pedig találni, ez a legegyszerűbb, de hát egyelőre még azért csak 15 másodperc telt el ebből az asszóból. 2 tus a magyar csapat előnye az utolsó asszóban. 2 tus végig a magyar csapat vezetett, most Siklósi megpróbál lábra támadni, Kánó Koki ezt nagyon szépen védte, Kánó megy előre, Siklósi ütögeti a pengét, aztán sajnos Kánó talál, tehát nincs baj, 20-19, 32 másodperc telt el, feljebb zárkózott ugyan Japán, de hát láttunk már ilyet, hogy ebből is lehet majd magyar találat, egyből is lehet felállni, ebből is bármi lehet, hát főleg úgy, hogy ugye mi vezetünk 20-19-re. Azért végül is visszatelt az aréna, minden helyen ülnek, alig lehet leejteni egy gombos tűt is egyébként. Most a pást közepén vannak, és lassan-lassan azért, de megy előre az idő, és az egyelőre nekünk kedvez egy lábszúrás próbálkozás Siklósitól, majd Kánótól is, de egyik sem talál. 20-19. Megy előre Kánó, nem nagyon tud egyelőre Siklósival mit kezdeni. 1 perc telt el az asszóból. 20-19. Ide azért jó lenne már egy magyar tus, egy magyar találat, mert 2 tus előnye alatt állt Nagy Dávid, és most
4: sajnos volt döntetlen. Villámgyors volt az a mozdulat Kánótól, és most oda kell figyelni 1:53-al vége előtt, hogy nehogy megszerezze a vezetést Japán, mert akkor nagyon nehéz lesz, amikor már nekünk kell rohanni. Ajjaj, ott volt az alkaron bizony Siklósi Gergely alkarján Kánó támadása is találata. Sajnos 20-20, hát már megint döntetlen, de hát ugye innen Nagy Dávid el tudott menni. Menjen el Siklósi Gergely is, most tartja a pást közepét, és ő indul előre, egy támadás, lábra, felső testre, egyik sem érvényes, vagy egyik sem talál. Most megint Kánó próbál közbeszúrni, ezt Siklósi védi, Siklósi megint védi Kánó támadását, de most ott maradnak a pást végén Kánóval, Siklósi megy előre, még mindig, és de kár, együttes. Egy pillanattal korábban villant fel Siklósi lámpája, de hát ez ilyenkor nem számít. 21-21. Na, legalább egy együttes megvan, Kánó 3-1-re vezet ebben az asszóban. Gyerünk, kell az egylámpás találat. 1 perc, 15 másodperc a hátra. Megint megy előre Siklósi, úgy döntött, hogy ez lesz a jó taktika, nem pedig az, hogy hátrál. Nem, talán nagyon jól védekezik Kánó ezen a mérkőzésen. Egyelőre Siklósi keresi csak a rést, aztán betalál, jól van! Megvan az egylámpás tus. Megint nálunk az előny. Nem tudta Kánó átvenni a vezetést. 22-21, 1 perc, 3 másodperc van hátra. Kánó természetesen nagyon rutinos csapatban, Tokióban, egyéniben pedig itt Párizsban lett olimpiai bajnok. Beköti a cipőjét, mert nyilvánvalóan az csak úgy magától kikötődött. De hát ezek a vívás taktikai részeit képezik, vagy részét képezik, és a magyar játékosok, magyar vívók, párbajtőrözők is élnek ezzel. 55 másodperc. Andrássy Siklósi vezet, 22-21-re vezet a magyar csapat. Ez az utolsó asszó. 45 másodperc van hátra. 45 másodperc. Most persze nyilván a Japán jön előre, mert neki kell jönnie Kánónak. Nem talál egyik se, pedig most Siklósi talál! Egy visszatámadás, kivédte Kánót, és visszatámadott Siklósi. 36 másodperc. 23-21 ide, talpon a magyar férfi kardválogatott is. 23-21 ide. 23-21. Utoljára 1972-ben született csapatban magyar arany. Bármint párbajtőrben. Megy előre, és egy együttes, de gyönyörű együttes találat volt, talán még nem is volt ilyen szép együttes találat. Ráadásul Siklósi mutatja, hogy tessék ezt megvideózni, mert szerinte Kánó már a pástot találta el, és éppen ezért jelzett csak a lámpája, és lehet, hogy egyébként ebben van valami. Na majd ki fog derülni, de ha nem, akkor is 2 tussal vezet Siklósi. 29,17 század másodperccel a vége előtt. Feszülten figyel mindenki, hogy mit fognak ítélni Pagiev, illetve a jelenleg a videóbírónál ülő Amciviero Ivano, a svájci döntnök. Együttes találat, 24-22, felállnak középre. Jó Istenem!
6: és mehet. Megy, persze, Kánó megy, megy, megy, nem azt mondom, mint a vihar, próbál azért türelmes lenni, amennyire lehet, és sajnos talál is, 24-23, 24 másodperc. Lekapja a sisakját, de aztán vissza is teszi gyorsan. Siklósi Gergely 5-4-re ebben az asszóban, Kánó áll jobban. Egy egyenlítés, vagy néhány együttes találat tökéletesen megfelel. Megint Kánó megy előre, neki kell előre menni ugyanis. Megy előre, egyelőre Siklósi most jól védekezett, visszatámad, visszaüldözi középre Kánót. És megint egy együttes, 11 másodperccel a vége előtt, egy tus a magyar előny. 25-24, 11 másodperc, te jó ég. 25-24, milyen hosszú 11 másodperc lesz ez, a világ leghosszabb 11 másodperce, az egészen biztos. Aztán most Kánó tényleg megy előre, mint a vihar. És egyenlít, 7,5.

0: hiszen most 7-5-re ő vezet ebben az asszóban Siklósi Gergellyel szemben. Milyen igazságtalan lenne a sors, egyetlen egyszer nem vezettek a japánok, egyetlen egyszer nem vezettek. Siklósi megpróbál középen maradni, nem talál egyik sem, mind a kettő szúrt. Aztán Siklósi leüti Kano pengéjét, megpróbál találni. Siklósi megint leüti Kano pengéjét, 48 másodperc. Talál! Olimpiai bajnok a magyar férfi párbajtőr válogatott! Siklósi Gergely egy lámpás találat! Atya úristen, mi van itt? A második magyar arany Párizsban megszületik itt a világ, a világbajnokságon, a Saint-Domas arénában, az olimpián. Tökéletesen megérdemel győzelem, hiszen 45-30-ra legyőzték az első asszóban Kazasztánt, aztán elsöpörték a világranglista vezető hazai franciákat, ugyancsak 45-30, és a japánok ellen, az olimpiai bajnoki cím védője ellen végigvezetve, végül aranytussal 26-25-re győzött a magyar válogatott, így aztán Siklósi Gergely, Koch Máté Tamás, Andrássy Tibor és Nagy Dávid olimpiai bajnok lett.
1: Ez volt a 39. aranyérem a magyar vívóktól az olimpiák történetében, ezzel az összes sportágunk közül a vívók a legeredményesebb, mind az aranyag számát tekintve, mind az összérmek számát tekintve, ugyanis a 39 aranyérem mellett még 25 ezüst és 29 bronz a termés, ugyebár Párizsban pedig egy arany, egy ezüst és egy bronz, ezt tették hozzá a Párizsban járt vívók az össz teljesítményhez. A vívók 93 érmet szereztek eddig az olimpiák történetében, most pedig hallgassuk meg a férfi párbajtőr aranycsapatot.
2: Amikor 2-vel és 3-mal vezettünk, én tudtam, hogy fel fogja hozni, és tudtam, hogy aranytusra fogunk vívni. És én a 3 percben igazából csak azt vártam, hogy legyen az 1 perc hirtelen halál. És bizakodtam abban, hogy egész évben az egytusok bejöttek, csak itt az olimpia egyéni bennem. Én egyébként kifejezetten nyugodt voltam abban az egytusban, szerintem.
3: Nyugodt voltál? Ez az, amit nem mertünk volna gondolni. Gergő, 3 év után az ezüst és a 3 év elteltével egy aranyérem a nyakadban és a csapattal, és elmondtad akkor, hogy mennyire fontos neked az, hogy a csapattal itt legyél. Most felértél a csúcsra, 52 év után ért el a magyar férfi párbajtőr csapat. Ezt el tudod mondani néhány szóval, akár mondatokban, hogy mi mindent jelent most ez neked?
2: Én azt gondolom, hogy teljesen önazonos voltam, mikor a Tokióban a második helyem után azt mondtam, hogy nem akarok még egyszer egyéniben kijutni. Kijutottunk a csapattal, és akkor is arra készültem, hogy a csapatban minden asszót megnyerjek, és hogyha egy tusra kerül, akkor a lélek jelenlétem, mert ott legyek, és így történt. Szóval én azt gondolom, hogy amit megmondtam Tokióban, az most megvalósult, és erre nagyon büszke vagyok.
3: Mi is rátok, Máté, aranyérem a nyakadban, könnyes szemekkel hallgattad végig a himnuszt. Tudjuk, hogy mennyit jelenthet ez neked. Az egyéni után annyira csalódott voltál, és valami olyasmit mondtál, hogy nagyon sajnálod azokat, akik ezt látták, de most óriási estét, egy óriási napot adtál a magyaroknak.
4: Igen, nagyon szomorú voltam az egyéni után, de és nagyon bíztam benne, hogy ki tudom tenni a pástra azt, amiért idejöttem, amiért ismernek engem az emberek. Úgyhogy én nagyon örülök, hogy tényleg szinte majdnem az összes asszomat meg tudtam nyerni ezen a csapatversenyen. Nagyon boldog vagyok, hogy nagyon laza voltam, és nem voltam görcsös. Kiemelném a srácokat, mert nagyon sokat dolgoztunk együtt ezen az edzőtáborokban, nagyon sok csapatszimulációt csináltunk különböző felállásokban, és mindenki szívvel, lélekben, minden edzésen oda tette magát, és nem akart kikapni. Nagyon jó ment a csapatszimulációk is az edzőtáborokban, nagyon jó munkát végeztek az edzők is, Dancsházi Nagy Tamás és Bockó Gábor vezetésével, tehát nagyon profi volt a felkészülésünk az olimpiára. Nagyon készültünk a csapatra, és tényleg minden összejött. Minden összejött, az egytus is, a sors azt akarta, hogy mi nyerjünk 52 év után aranyérmet. Nagyon örülünk, hogy a Vasasban ki tudunk kerülni Dáviddal az aranyfalra, és Andrássy Tibivel pedig ki tudunk, meg Gergővel ki tudunk kerülni a tatai edzőtábornak a közepén lévő szoborra. Úgyhogy nagyon-nagyon örülünk annak, hogy ez megtörténhetett velem, és igen, én nagyon büszke vagyok a srácokra. Nagyon jó

0: velük vívni.
1: András Fitibor egy egyéni negyedik hely után itt az aranyérem a nyakadban. Te is egészen frenetikusat vívtál egész nap, aztán ugye Nagy Dávid váltott itt az utolsó asszóban. Hogyan tudtátok menedzselni ezt a napot? Ugye kezdődött egy nagyon magabiztos sikerrel, aztán egy csodálatos győzelemmel Franciaország ellen, és amit itt Japán ellen a döntőben is megmutattatok, hogy lehetett ezt erre a napra ennyire kihozni, ezt a maximumot ebből a négyesből?
2: Azért a szezonban nem úgy sikerültek a csapatvilágkupák a sikeres kvalifikáció óta, ahogy azt terveztük, de 3 éve, amikor így összeálltunk, vagy 3,5, akkor azt mondtuk, hogy szeretnénk kijutni az olimpiára, és ott aranyérmet nyerni. Úgyhogy ez volt a fő cél igazából előttünk. És így utólag visszagondolva talán nem is a legnagyobb baj, hogy az egyéni nem úgy jött össze, mert mindenki nagyon éles és nagyon éles volt, és nagyon harapni akart a csapaton. Itt volt ez az egyetlen lehetőségünk, hogy így megmutathassuk, hogy mit tudunk, és hogy felállassunk a dobogóra, úgyhogy mindenki szerintem még az összes maradék energiáját ebbe belepakolta, és abba nyilván a tudatos felkészülés és a szerencse is közrejátszott, hogy mind a négyünknek ilyen jó napja legyen. Hát ilyenkor lehet versenyt nyerni igazából.
1: Fel lehet ezt fogni egyébként, ezt az aranyat? Valahogy már így percekkel, de azért már több jó sok idő eltelt, de mikor lehet ezt felfogni?
2: Az a következő napokban kiderül, még egyelőre annyira nem sikerült, még csak most peregnek így a fejembe az emlékek és az élmények, azért nagyon kemény és nagyon hullámzó egy hét van mögöttem, de az biztos, hogy életem legszebb hetei közé fog ez tartozni, úgyhogy még egy kicsit mindenképpen ülepednie kell, egyelőre nagyon büszke vagyok a srácokra, és a többiek nevében is szeretném mindenkinek megköszönni, aki bármilyen formában is segítette a felkészülésünket, mert tényleg nem csak így 4 plusz az edzők dolgoztunk, hanem még rengeteg más ember is, úgyhogy nekik is innen is köszönjük.
1: Nagy Dávid, beálltál életed első olimpiáján, a csapatban számítottak rád, és hát egy olimpiai döntőben megkaptad a lehetőséget, és elbírtad a terhet, és sikerült jól vívnod, és hoztad azt, amit kellett. Hogy élted meg ezeket az asszókat, ezt az olimpiai döntőt?
3: A srácok nagyon jól vívtak igazából egész nap, úgyhogy korábban nem sikerült megtalálni azt a megfelelő alkalmat, amikor beállhattam volna. Úgyhogy nagyon izgultam a döntő miatt, mert hát mégiscsak azért hidegen beállni a semmiből egy olimpiai döntőben azért az húzós. Ott ül az ember nyilván azért éles, meg koncentrált, fókuszál a meccsre, mert úgy, hogy bármikor beállhat, szurkol a többieknek, úgyhogy képben van, figyel, viszont aztán ez a másik oldalon viszont szívja is az embert, szerencsére az azért nem, tehát nem fáradtam el, mire be kellett állni mentálisan, nem készültem rá, és mielőtt hát volt egy jó hosszú időnk az elődöntő és a döntő között, úgyhogy akkor úgy ráhangulódtam a döntőre. Elképzeltem, hogy be fogok állni, elképzeltem, hogy jól fogok vívni, és úgy érzem, hogy ez sikerült is. Most fel tudtam venni a többiek ritmusát, az asszú ritmusát, és értékes pontokat tudtam hozni a csapatnak. Az eredményeként, illetve a többiek tusainak eredményeként végül be is húztuk.
4: Augusztus 2-án pénteken az olimpia 7. versenynapján ért a csúcsra a férfi párbajtőrcsapat, és szerezte meg a magyar küldöttség 2. aranyérmét az olimpián. Ugyanezen a napon délelőtt 100 pillangón az uszodában 2 olimpiai bajnokunk is vízbe ugrott az előfutamokban. Milák Kristóf ugyebár még az előző olimpián szerzett aranyérmet a hosszabb távon, ezen az ötkarikás játékokon egy ezüstérem tulajdonosaként szállt be a medencébe a rövide pillangótávon, Kós Hubert pedig ugyebár a Párizsi olimpia első aranyérmét szerezte hátúszásban. A délelőtti előfutamok során az olimpia 7. játéknapján Milák Kristóf 50,19 századdal a legjobb időt érte, Kós Hubert pedig 51,58 századdal a 14. idővel jutott be az esti középdöntőbe, de hát mint említettem, Kós Hubertnek nem ez volt az első számú száma. Aztán, amikor párbajtőrözőink felértek a csúcsra, közben férfi 100 pillagón Milák Kristóf a legjobb idővel került be a másnapi döntőbe, Kós Hubert pedig a 16. helyen zárt. Aztán egy nappal később, ahogy a lebonyolítás ezt előírta, augusztus 3-án szombaton Milák Kristóf 100 pillangón felállt a rajtkőre, és innentől már minden történelem, de azt hiszem fantasztikus végighallgatni, hogy mi is történt ezen a bizonyos szombati napon a Párizsi Olimpia 8. versenynapján.
0: Ami az első 25 métert illeti, Kristóf egyelőre a mezőnyben, ott a hármason a kanadai Josh Liendo jól tartja magát, szerintem ő az, aki vezet, valamint Grusé is a második hely környékén. 50 métert követően pedig Kristóf ott a negyedik hely környékén lehet bizony, vezet Korsztánye, Liendo a második, Grusé a harmadik. Na akkor most kell, ez az utolsó 50 méter Milák Kristóf számára, de úgy látszik felette Liendo a kanadai, mintha elmenne. Ettől függetlenül begyújtja a rakétát. Milák Kristóf megkezdi a hajrát, nincsen francia, aki lehajrázza őt, mert meg fogja nyerni Milák Kristóf, még kell egy kicsi, Milák Kristóf olimpiai bajnok! Josh Liendo a második, Ilja Karud megint csak a harmadik, 49-90! És megint semmi érzelem Milák Kristóftól, mint hogyha lehúzta volna az országos bajnokságon az első előfutamot. Megvan az olimpiai bajnoki cím Milák Kristófnak. Magyar úszó 100 pillangón még nem nyert, de most már igen, most már megvan. 49-90, nem találta el Gyurta Gergely, de én sem, a kettő között. De az aranyérmet azt mondjuk mind a ketten eltaláltuk, Gege. És 49-99-el Josh Liendo a kanadaiaknak hoz egy ezüstérmet, Ilja Karun szintén a kanadaiaknak egy bronzérmet, és Ponti a negyedik, Grusé az ötödik, hatodik Korsztánye a hollandoktól, a hetedik az Ausztrál Temple, a nyolcadik pedig a japán Mizunuma. Megvan az olimpiai bajnoki cím 100 pillangón. Egészen elképesztő volt az úszás. A második 50 méteren érződött, hogy kellett azért a hajrá, és bizony, hogyha a részidőket nézem, akkor egyébként 9 századdal nyert Milák Kristóf, hát erősebb volt értelemszerűen a második 50 méterre, pedig Liendo 16 századdal előbb fordult, mint mondjuk Milák Kristóf, az más kérdés, hogy Korsztánya volt az első, de nézem Kristófot, fogadja a gratulációkat, és mindenki arra kíváncsi, hogy vajon mond-e bármit is azzal kapcsolatban, hogy milyen volt egy 100 pillangót megnyerni. Oda megy a magyar szurkolókhoz, rájuk néz, aztán igazából elvonul, mert majd biztos most le is kell vezetnie. Szóval megvan a második magyar érem, ami a medencés úszást illeti, az aranyérmeket tekintve, hiszen Kós Hubert 200 háton diadalmaskodott, 100 pillangón pedig Milák Kristóf aranyérmes.
4: Milák Kristóf augusztus 3-án az olimpia első teljes hetének utolsó előtti napján szerezte a küldöttségünk harmadik aranyérmét. Ennek a napnak a délelőttjén bronzérmet szerzett sportlövészetben 25 méteren Major Veronika. Aztán másnap jött Halász Bence fantasztikus kalapácsvető ezüstérme, majd jött néhány csendesebb nap, hiszen véget értek a medencés úszások, és sajnos megszokhattuk, hogy atlétikában azért mostanában mi nem jelentünk tényezőt. Az olimpiákon Halász Bence érmével számoltunk, mástól nem vártunk érmet, és úgy igazából még a döntős szereplések is kicsit olyan álom kategóriába tartoztak több versenyzőnk esetében. Aztán a második hét csütörtökjén érkezett el, vagyis augusztus 8-án a következő ére. Hát ezt egyértelműen kalkuláltuk, hiszen csütörtökön kezdődtek meg a kajak kenu döntők. 6 kajak számot, illetve 4 kenu számot rendeztek az olimpiákon. napján, ez ugye bár 10 szám. Hát a 10 szám közül azért legalább 6-ban, 7-ben reménykedtünk az éremben, végül 5-ben szereztünk is. Augusztus 8-án a női kajak 4-es Csipes Tamara, Folyt Sára, Gazsó, Alida, Dóra, Pup Noémi összetételben a dobogó harmadik fokára állhatott. Aztán lejött augusztus 9-e, a magyar történelem egyik legérdekesebb és legsikeresebb olimpiai napja, ugyanis augusztus 9-én, a második hét péntekén 2 aranyat, 2 ezüstöt és 2 bronzérmet szerzett a magyar különítmény. Hát egészen korán ugrottak a Szajnába a nyílt vízi úszás résztvevői. Napokon keresztül, sőt heteken keresztül hallgattuk, hogy ilyen koszos a Szajna, ennyire alkalmatlan a sportolásra, annyira alkalmatlan, igazából még hajókkal sem lehet ott közlekedni, nemhogy úszva, de azért reménykedtünk benne, hogy mégiscsak megrendezik a triatlon után a nyílt vízi úszást is, megrendezték, és most hallgassuk meg az augusztus 9-i futamnak az utolsó perceit, amely elképesztő nagy magyar sikereket hozott.
0: Rasovszky nagyon megy, egyelőre azért úgy néz ki, hogy nincs ellenfele, végig vezetve megnyerheti ezt a versenyszámot. Az időérzék, a térérzék az egyelőre eltűnőben az én esetemben. Betlehem Dávid egyébként most rámegy a mellette úszóra, mégpedig Paltrinierje, úgyhogy hamarosan már mindjárt harmadik lesz. Klemet pedig azért még mindig Rasovszkyval együtt próbálkozik, de az a szerencse, hogy nem úszik be mellé, hanem mögötte van. Tehát nem tud váltani, én úgy érzem, úgy tapasztalom. Rasovszkynak a tempója olyannyira erős, hogy ebből nem lehet probléma. Rasovszky Kristóf egyelőre vezet. Hát egészen elképesztő, hogy tényleg ez a két magyar fiú mit csinál itt a vízben, pedig milyen régen kezdte Kristóf is, hiszen az ő életkora talán elhangzott egy párszor már, de 27 esztendős, ha úgy van, akkor még Los Angelesben is ott lehet. Abban nem vagyok biztos, hogy már Brisbane-ben akar még úszni, mert akkor már 35 esztendős lesz, de most van ereje teljében ő is, illetve Betlehem Dávid is, akiben még bőven van 2 olimpia. Mindenféle aranyérme van már Kristófnak is, Dávidnak is. Az olimpia az egyetlen, ami hiányzik. Itt van a lehetőség arra, hogy ezt is meg tudja nyerni. Kristóf volt már az év magyar nyíltvízi úszója tavaly előtt, de hát volt ő az év férfi hosszú távú úszója az Európai Úszószövetség szavazásán. Minden megnyert, amit lehet. A magyar érdemrend lovak keresztje is a nyakába került. Szerintem, hogyha megnyeri ezt a versenyt, de Betlehem is megkapja a legnagyobb, a legmagasabb kitüntetést, amelyről most egyelőre nincs fogalmam, lehet a magyar érdemrend lovak keresztje az, de ha van ennél több, akkor még akár lovaggá is üthetik, bár Magyarországon ezt nem szokták. Vezet, és ő van az élen, Betlehem Dávid pedig most már a harmadik helyen, és tényleg jön a célegyenes, jön az utolsó pár méter, szerintem olyan 300 lehet hátra, azért széllel szemben, de azért a sodrás viszi a magyarokat a cél felé, nem vagyok benne biztos, hogy ez annyira kellemes, ez már biztos nagyon fáj, ez már nem esik jól, és most már lehet, hogy majd alattomos eszközökre is betegszik valamelyik, mégpedig a német vagy az olasz. Én kétlem, hogy majd Betlehem Dávid ütögetné az ellenfelét, Rasovszkyt egészen pontosan, hogy majd ő érjen be előbb, de legyen inkább úgy, hogy Rasovszky Kristóf és Betlehem megy a két első helyért, vagy hát az első, illetve a második helyért. Most azonban már a híd alatt, és jönnek a célegyenes felé. Rasovszky Kristóf vezet. A második helyen a csapkás versenyző, Klemet egészen pontosan, onnan lehet tudni, hogy a másik kettőnek, Paltrinierinek, illetve Betlehemnek nincs csapkája, ebből tudom őket megkülönböztetni. Zöld csapkában Rasovszky Kristóf. Egyelőre úgy néz ki, hogy vezet. 2-3 testhossz is az előnye. Hát a lábvizén megy persze értelemszerűen a német, de most már ő se tartalékolhat, mert mindjárt vége a versenynek. És egyelőre úgy néz ki, hogy Rasovszky Kristóf kap ebből a tapsból. Most már a nézők is itt vannak, és hallják, látják azt, hogy jön, azért még van hátra bőven, de ettől függetlenül még lehet menni, még lehet egy kicsit azért figyelni hátrafelé is, oldalra is Kristóf nyugodt szívvel, nehogy véletlenül az a német versenyző meglepje. Nem fognak felérni már valószínűleg a lemaradók, Acerenza vagy éppen Pardo vagy Fonten, Welbrock se, ők már kiszálltak, ezt most már valószínűleg megoldják. Mind a két magyar, no meg természetesen Paltrinieri és Klemet. De egyelőre elképesztő, amit mutat Rasovszky Kristóf, minthogyha nem lenne egyszerűen az erejéből kifogyóban. De mindjárt jön a vége, ezt most már ki kell bírni, majd egy kicsit balra kell úsznia, el kell menni egy hajó mellett, amelyet, hogyha onnan elvittek volna, akkor lehet, hogy még könnyebb lenne úszni, de ettől függetlenül majd kikerülik, megoldják az urak. Az már biztos, hogy Betlen Dávid nem lesz olimpiai bajnok, de lehet még bronzérmes. Az biztos, hogy Rasovszky Kristóf érmet fog nyerni, mert nem fog leállni, hát miért állna le? Jön a vége, jön a finish, és Rasovszky Kristóf szerintem még rá tud tenni, és meg fogja nyerni. 1:50 mennek az urak. Egyszerűen nem tud elfáradni. Hát hogyha azt mondanák neki, hogy ez egy 25 kilométeres táv, akkor tovább csinálná. Mert most már a cél egyenesben, és Rasovszky Kristóf megy, és ezt nem fogja elveszíteni. Klemet is próbálkozik, hát szinte üti, veri a vizet, de Rasovszky szárnyal, megy, minden egyes tempója értékes, olyannyira, hogy nő a távolság, és ez történelmi siker lesz, ezt most már nem fogja elvenni tőle senki. Szerintem olyan 150 méter lehet hátra, és neki, igen, az utolsó 400-a, az borzalmasan erős, de azért Betlen Dávidra is figyelek, hogy legyen meg neki a bronzérem, de ez most Rasovszky Kristóf pillanata lesz, ezt meg fogja nyerni, egészen biztos. Klemet nem tud váltani. Most már inkább szerintem arra figyeljen, hogy mögötte hogy jönnek. Kristóf megy, és Kristóf meg fogja nyerni a 10 kilométeres versenyszámot. Beérik a munka gyümölcse. Rasovszky Kristóf megnyeri a 10 kilométeres versenyszámot ebben a pillanatban, olimpiai bajnok. Klemet a második, de jön még Betlehem Dávid. Gyere Dávid, meg lehet a bronzérem. Állandóan negyedik helyre szorult, de meg lehet a bronz, mellette ott van Paltrinéri. Gyerünk, Dávid, egy jó benyúlás, és megvan. Én azt mondtam, megvan. Acerenza a negyedik, nem is Paltrinérivel versenyzett. Teljesen mindegy. A magyarok ölelkeznek. A magyar arany, magyar bronz. Hú, de nagy verseny volt. Kristóf, hát ez óriási volt. Dávid, elképesztő. 27 évesen megnyeri az olimpiát, és Risztovéva után van újabb aranyérem nyílt vízi úszásban. 3 évvel ezelőtt Kristóf a második lett Tokióban, de most nem volt ellenfele. Minden megpróbált, Klemet, illetve a többiek is, de egyszerűen végig vezetve ő megnyerte az aranyat. Ez a negyedik. De még van hátra, lesz majd még, biztos vagyok benne. De ez volt a legbiztosabb mind közül. Óriási volt ez a verseny. A Veszprémi úszóklub 2 elképesztő versenyzője, egy tüsszentés azért így Rasovszkytól, és azért Betlen Dávid megidézi a török sportlövőt, a legnagyobb mém ezen az egész olimpián. Hát nagyon-nagyon szép pillanatok ezek. Ennél többet nem is lehetett volna ebből kihozni, de hát, hogyha Betlehem ezüstérmes, de ez így jó, mert így Dávid legyőzte az ellenfelét, leúszta az ellenfelét, és Rasovszky Kristóf aranyérmes.
4: Hát erre ébredtünk az olimpia 14. versenynapján, augusztus 9-én pénteken, hát azt hiszem, hogy soha rosszabb ébredése ne legyen egyetlen magyarnak sem. Rasovszky Kristóf aranyérmet, Betlehem Dávid ugyanebben a számban bronzérmet szerzett, úgyhogy lehetett az a szajna akármennyire koszos, a magyarokon nem tudott kifogni, hamarosan meghallgathatjuk Rasovszky Kristóf aranyos nyilatkozatát is. A 33. nyári olimpia 14. versenynapján fantasztikus siker született a sok-sok költő által megénekelt Mesés szajnában. Augusztus 9-én Rasovszky Kristóf aranyérmet szerzett nyílt vízi úszásban, és ugyanebben a versenyszámban Betlehem Dávid 3.-ként ért a célba, vagyis a két jó barátnak megvalósult az az álma, ami korábban csak a magyar bajnokságon tudott létrejönni, vagyis egyszerre állhattak egy dobogón, és nem is akárhol, a párizsi szajna fölött egy hídon. Természetesen kíváncsiak voltunk a nagyon-nagyon boldog aranyérmes Rasovszky Kristóf véleményére is, nem sokkal a versenye után.
0: Hányszor álmodtál, vagy álmodoztál erről?
5: Bíztam benne, hogy ebben lehet egy olimpiai arany, de ahogy az elmúlt egy évben, fél évben mindig mondtam, nem csak ez jár a fejemben, hanem igazából az olimpiai érmek, hogy valamelyiket meg tudjam szerezni ismét. És egyrészt ez nagyon sok terhet levett a vállamról, másrészt nagyon készültem fejben arra, hogy mi fog rám itt várni, és nyilván feladtuk itt a medencés versenyszámokat ezért a 10 kilométerért, úgyhogy azért áldoztunk például a medencében érte, de azt gondolom, hogy mindenképp kifizetődött ez a döntés. Bíztam benne, és hát tegnap már azért elhittem, hogy lehet ebből aranyérem, hiszen valamilyen szinten jelnek vettem azt, hogy a Sharon nyert, hiszen Tokióban ő második volt ugyanúgy, ahogy én, és Dohában pedig nyert a világbajnokságon idén. Úgyhogy azt gondoltam, hogy ez lehet, hogy egy jel arra, hogy ez az én időm most, és próbáltam minél többet előlenni, hiszen tegnap mind a Sharonnak, mind az Ausztrálnak, a Moesának kifizetett ez, hogy elő volták, és nyomták, és nem hagyták magukat nagyon megelőzni. Úgyhogy bíztam benne, hogy a mai verseny hasonlóan fog tudni alakulni.
0: A versenyben Welbrock volt az, aki téged követett, aztán egy idő után, hogy 8 kilométert követően pedig hát eltűnt bizonyos szempontból. Aztán egy másik német, Klemet volt az, aki téged hát üldözött, de mindenki üldözött. Ez volt a taktika, gondolom, hogy végigmenni teljes erődből. Mindent kiadtál magadból?
5: Ki, természetesen. Dohában is kifizetődött ez a világbajnokságon, hogy előreálltam, és a nagy részét a versenynek vezettem. Úgyhogy az Európa-bajnokságon pedig azért viszonylag sokat voltam a mezőnyben, és nem nagyon sikerült úgy a verseny, hogy szerettem volna. Úgyhogy úgy döntöttem, meg azt beszéltük az edzőmmel, hogy amennyit lehet. Ha más nem, akkor menjünk mi előre, és toljuk, húzzuk, vigyük a mezőnyt, amilyen gyorsan csak lehet, és akkor nagy baj nem lehet, hiszen erre edzettünk, otthon sem úszkál a medencében más előttünk, hanem magunknak csináljuk az iramot, és visszük, és csináljuk. Úgyhogy azt gondolom, hogy fő voltunk erre készülve, és úgy voltam vele, hogy mindenképp be kell vállalni azt, hogy ez a lehető legjobban sikerüljön.
0: Bárki bármi rosszat mondhat a vízre, de neked ez biztos, hogy mindig édes lesz.
5: Nyilván. Azt gondolom, hogy talán nagyon sokat foglalkoztak itt nyilván a szájának a tisztaságával, hogy mi a helyzet. Én úgy voltam vele, hogy igazániból, ha a Szajnában lesz a verseny, engem nem érdekel, beugrunk, leúszuk, azt utána bármi lehet, és nyilván ez is egy nyugodtságot adott, hogy igazániból föl vagyok készülve arra, hogy bármi jöhet. Bíztam benne, hogy itt rendezik meg a versenyt, és amennyire rossz hírét keltették, én annyira szerettem volna, hogy itt legyen ez a verseny, hiszen azt is tudtam, hogy azért ez egy nehezített körülmény lesz, mondjuk egy kajakkenupájához képest, mint ami a B-terv, és azt is tudtam, hogy ez a nehezített körülmény tud feküdni nekem, ugyanúgy, ahogy Dohában a hidegebb víz és a szél és a hullámzás segített. Azt gondoltam, hogy ez megint itt egy jó dolog lehet, hogyha a folyóban úszunk. És hát bejött, úgyhogy nagyon boldog vagyok, hogy tényleg itt tudták megrendezni a versenyt.
0: Megmutatod nekünk az érvet, hogy mégis mi az, ami rajta szerepel, elmondanád a rádió hallgatók számára, illetve hát, hogy mit hoz majd a nyár számodra a hátralévő időben?
5: Hát nyilván nagyon hasonlít azért az érem a Tokióira az egyik oldalon, hiszen ha jól tudom, műkéné van rajta, és a másik oldalt pedig ugye az Eiffel-toronyból egy darab. Úgyhogy elég egyedire sikerült, és nagyon, nagyon jól kitalálták itt a franciák, hogy miként álljon össze ez az érem. Nagyon boldog vagyok, hogy itt van a nyakamban. Igazándiból a nyár innentől pihenést hoz, remélem. Nem nagyon szeretnék a következő 2-3 hétben vízbe menni. Aztán majd meglátjuk, hogyan alakul a folytatás. Nagyon hosszú volt a szezon, igazándiból szeptember óta. Erre a versenyre készülünk, és azt gondolom, hogy talán kijár a pihenő mindkettőnknek a Dáviddal.
4: Ő volt Rasovszky Kristóf, aki nyílt vízi úszásban a magyar küldöttség negyedik aranyérmét szerezte az olimpia 14. verseny napján. Fantasztikus volt ez a délelőtt, hiszen Rasovszky mellett Betlehem Dávid is nyílt vízi úszásban dobogóra állatott. Aztán elkövetkezett a délután, amikor 3 érmet ünnepelhettünk a kajakkenu helyszínen. Női kajak kettesben az előző nap bronzérmet szerző 4-es tagjai ott voltak a rajtnál, Csipes Tamara Gazsó Alida Dórával, Pup Noémi pedig Folyt Sárával, és előbbi páros, vagyis a Csipes Gazsó duó a második helyen végzett, míg az utóbbi Pup Noémi és Folyt Sára pedig a harmadik helyen, és lett még egy ezüstérmünk a kajakkenu helyszínen, kajak kettesben Nádas Bence és Totka Sándor szerzett ezüstérmet, de még mindig nem volt vége a napnak. Van egy sportág, amelyben még soha nem szereztünk aranyérmet korábban, korábban, és igazából nem is honosodott még meg nálunk idáig. Egy fiatal hölgy, egy tinédzser lány, aki a Kanári-szigeteken nőtt fel, és Madridban élt fel igazából a csúcsra, hiszen ott ismerte meg igazán a taekwondót, 67 kilogramban át. Rajthoz a 8-a döntőben az elefántcsontparti Ruszkik Bagby ellen küzdött, és tovább jutott. Aztán a negyed döntőben az amerikai Krisztina Tichauttal találkozott, őt is le tudta győzni, majd az elődöntőben érkezett a tőle egy fejjel magasra Szárák Sári, aki egyébként belga színekben indult, de Márton Vivianna fantasztikus teljesítménnyel őt is legyőzte, így Márton Vivianna az olimpia 14. játéknapján este Alexandra Perisic a szerb harcos ellen az aranyéremért lépett fel. Hallgassuk meg Márton Viviannának a döntőjét.
6: Biztos, hogy egy nagyon élvezetes és nagyon nehéz mérkőzésre számíthatunk most is Perisic, illetve Márton Viviana között. Az biztos, hogy a két hölgy közül Perisic az, aki komolyabb arckifejezéssel érkezik, de azért most mosolyog és integet ő is, aztán jöhet majd a pártra, és kezdődhet a találkozó Márton Viviana, illetve Alexandra Perisic között. Mind a ketten nagyon-nagyon szeretnék megnyerni, mind a ketten úgy érzik, hogy napjuk van, akár csak ugye azoknak a vívóknak, akik itt diadalmaskodtak a Grand Palais Arénában, a magyarok közül ugye a férfi párbajtőr csapat nyert aranyérmet itt, úgyhogy hát reméljük, hogy folytatódik ez a hagyomány. Az biztos, hogy érem már van, és szépen zárul mindenképpen ez a remek nap, mondhatjuk a remek magyar nap Párizsban. Már ott vannak a pást közepén, és kezdődhet is a döntő. Már Viviana a kezdeményező, de egyelőre nem találja el Perisicet. Nagyon aktívan tékvandózott, versenyzett egész nap Márton Viviana, és remélhetőleg ez a nagy kihagyás, amit volt az elődöntő után, hiszen nagyjából 5 órát pihenhetett, ez mondjuk a lendületéből nem veszel, mert az egyik leglendületesebben tékvandozó versenyző volt egész nap folyamán, most is megpróbáljanak fejen találni, aztán testre is támad, de egyelőre Perisic ezeket a próbálkozásokat jól védi. Most Perisic megy előre, de ezelőtt pedig Márton Viviana tudott kitérni, megint próbálkozik fejre a szerb, ez sem volt sikeres. Viviana is fejre, aztán testre is próbálkozik, egyelőre nincsen pont egyik fél neve mellett sem. Megint egyszerre rúgnak napást közepén, még mindig 0-0, és eltelt egy perc. Ott viszont egy fejrúgás Márton Vivianától, 3-0. Észrevett, hogy egy pillanatra nem figyel az ellenfele, és már ott is volt a fejvédője Márton Viviana. Lábfeje 3-0-ra vezet. Az első menet közepén járunk, sőt, egy kicsit már több is eltelt, mint egy perc. Egy perc 15 másodperc telt el, 45 van hátra, amire kiandom persze annál is kevesebb. Emelgeti a lábát, és megpróbál egy forgó rugással fejen találni a szerb, de nem sikerül ez neki. Fél perc a hátra, Márton Viviana megy előre, egyelőre ő testre próbálkozott, de nem talált, aztán ütéssel is próbálkozik, ezekért sem kapnak pontot, 27 másodperc van hátra. 20 másodperc, az bár ugye egészen biztos, hogy a taekwondo sport első magyar érmét szerzi meg Márton Viviana, akármi is lesz ennek a mérkőzésnek. A vége 5-0-ra vezet, miután testen találta, törzsön találta ellenfelét, Perisicet. Aztán megint próbálkozik, 7 másodperc van hátra az első menetből, megpróbál fejre találni, de most kap egy intést a szerb, jól láttam? Kap egy intést a szerb, 6-0, és jön egy videózási kérelem a szerbtől, megnézik, hogy volt-e fej rugása részéről. Hátrafelé rugott, hát a fejet nem lehet innen látni, talán nem érte el Márton Viviana a fejét. Nem, én úgy látom, hogy nem. De lehet, hogy csak én szeretném úgy látni. Lehet, hogy csak én szeretném úgy látni, hogy ne találja el a fejénél Márton Vivianát. 4 másodperc sincsen már hátra ebből a találkozóból, és nem találta el, úgyhogy az biztosnak tűnik, hogy 6-0-ra vezet, és az első menetet meg is nyeri a magyar versenyző. 1-0-ra vezet Márton Viviana. Mind a kettőt azért még meginti a mérkőzés vezető, a panamai mérkőzés vezető, mert már indultak volna le, de hát még 0,2 másodperc a hátra. Most van vége hivatalosan is. Remek első menet után 7-1-re nyerte az első menetet, tehát Márton Viviana, és 1-0-ra vezet a döntőben, a 67 kilós hölgyek döntőjében. Hát nap elején azt gondolom, hogy nagyon kevesen hittünk, vagy nagyon kevesen gondoltunk rá, hogy Márton Viviana akár idáig is eljuthat, de amilyen remekül tékvandozott, amilyen remekül versenyzett, és hogy meglepte ellenfeleit, akik egytől egyik magasabbak voltak, mint ő, hiszen az elefántcsontparti is magasabb volt, az amerikai is valamivel magasabb volt, a belga Sári pedig hát jóval magasabb volt, több mint egy fejjel magasabb volt, és mégis le tudta győzni őket Márton Viviana a látványos tékvandóval. Tényleg hihetetlen. Igen, most mutatják így közelről, és valójában nem a fejvédőjét találta el ezzel a hátrafelé rugással, hanem a nyakát, illetve a hátát, ami ugye nem érvényes találati felület, ott már nincsen rajta a jelző rendszer Márton Viviana, az a két felület, ami jelez egy-egy rugás esetében. Az ütést egyébként a mérkőzésvezetőknek, a bíróknak kell jeleznie, ők azok, akik azt megadhatják. A rugásokat jelzi bizonyos erő felett. Na nézzük, hiszen folytatódik is a találkozó. Szól a Ria-Ria Hungária, vannak itt magyarok nagyon sokan, és mondom, Márton Vivianát nagyon megkedvelte a francia közönség is, pedig ők azt gondolták, hogy majd a világbajnok Vitenen kerül ide, és ő is Márton Viviana ágán volt, csak hát kiverte őt az amerikai Tichaut, tehát Márton Vivianával nem kellett találkoznia. 1 perc 30 másodperc van még hátra ebből a menetből. Megy előre a szerb, aztán Viviana is megpróbálunk, nem találja el a szerbet egyelőre. Ott viszont volt, nem volt sajnos, a szerb talált testre, úgyhogy 2-0-ra vezet most Perisic a második menetben. De hát nem kell félteni Vivianát, volt többször ilyen helyzetben már a nap folyamán, és ebből is tudott fordítani. És már 2-2, gyors volt az az egyenlítés, 1 perc a háta, de még kell találat, mert valószínűleg, hogy a legalábbis az eredményjelző alapján a döntetlen a szerbnek lenne jó ebben a menetben. Megy előre Viviana, nem talál, de ő próbálkozik, megint a szerb, aki megpróbálja őt feltartani, aztán Viviana közel férkőzik a szerbhez, és talál, 4-2-re vezet, 45 másodperccel a vége előtt, egy testrugással Márton Viviana, mármint a menet vége előtt, és ha ennek a menetnek vége van úgy, ahogy szeretnénk, akkor, de nem mondom ki az akkort, hiszen még 35 másodperc, és tudjuk, hogy másodpercek alatt változhatnak a dolgok itt a tékvandóban, és hát változtak is. Volt, amikor rosszul, volt, amikor jól, de végül mindig Márton Viviana jött ki igazán jól belőle. Egyelőre megy előre a szerb, Márton Viviana megpróbálja a fejét eltalálni Perisicsnek, ez nem sikerül. Most Perisic lendül előre, 18 másodperc van hátra még a mérkőzésből. 4-2, hát legalábbis remélem, hogy a mérkőzésből. Megy előre nagyon a szerb, és egyelőre 10 másodperc még nem talált ő sem, és Viviana sem. Most már csak 7 másodperc. 5 összerúgnak, ott a közepén nem talál a szerb. 2-1, még megpróbálkozik, vége, olimpiai bajnok Márton Viviana Magyarország!
4: Márton Viviana olimpiai győzelmével már 15 olyan sportág van, amelyben Magyarország olimpiai bajnoki címet szerzett a nyári olimpiákon. Tisztelegünk ezen sportágak előtt. Vívásban 39, úszásban 32, kajakkenúban 28, birkózásban 20, tornában 15, atlétikában és öttusában, illetve ökölvívásban 10-10, vízilabdában 9, sportlövészetben 7, labdarúgásban 3, súlyemelésben 2, cselgáncsban pedig 1 aranyérmet érmünk volt, továbbá 1928-ban az azóta eltűnt művészeti versenyekben is Dr. Mező Ferenc szerzett aranyérmet, ez ugye már 14, és Márton Viviana szerezte meg a 15. sportágnak, a tekvandónak az első aranyérmét a nyári olimpiák történetében, és azt mondtam, hogy öttusában 10-et szereztünk, igen, néhány órát előre szaladtam, mert amikor Márton Viviana megszerezte a párizsi küldöttség 5. aranyérmét, akkor még csak 9 arannyal rendelkeztünk öttusában, aztán az olimpia zárónapján érkezett a Versailles palota kertjébe egy csodálatos ifjú magyar hölgy, Gulyás Michel.
1: Gulyás Michel lassan érkezik az utolsó 5 lövéséhez. Ezen múlik minden, ezen múlhat minden, mert hogy futásban nem fogják megelőzni, ebben biztosak lehetünk. Ott van Gulyás Michel, legalább 8-9 másodperces előnnyel ért oda, és megkezdi a lövészetet, az utolsó lövészetet. Az utolsó 5 lövést. Hogy áll Michel? Az első megvan.
7: Második is megvan.
1: Nézzük. Meg kell nyugodni, megvan a harmadik is. Megvan a negyedik is, és akkor már csak egy lövés kell, és így van, Gulyás Michel az első helyen indulhat az utolsó körére, nem kiabálok el semmit. De hát...
7: És a francia klubé az 5. pepecselődik még mindig, miközben a korai Song a harmadikat lövi, és Guzi Blanka már ott van, ő is lő. Ezt nem lehet elveszíteni.
1: Nem, ezt már nem. Guzi Blankának nagyon szurkolunk a negyedik helyén áll. Az is egy gyönyörű eredmény, de figyeljünk most Gulyás Michelre, mert azt hiszem, hogy Guzi Blankának akkora a hátránya, hogy az a bronzérem már nem megszerezhető, de a negyedik hely, igen. Gulyás Michel pedig már, amikor kijött a lőállásból, akkor a karjait az ég felé dobta, mert ő is érzi, hogy itt már, mert egy technikai számban lövészetben azért mindig benne van, akár a fegyver meghibásodása, akár az, hogy mentálisan most jön rá Gulyás Michel, hogy mekkora lehetőség kapujában áll, de a futás az már csak olyan, hogy vigye előre a lába, mert már csak pár méter van hátra, és annyira le vannak maradva mögötte a francia és a korai, szabad szemmel is jól látható, hogy hány másodperc az előnye, azt nem tudom, de azt hiszem, hogy nem is érdekel senki.
7: 12 másodpercet jelez az óra, és nagyjából ugyanekkor a hátránnyal harmadik Kim, illetve bocsánat, Song a korai, és negyedik helyen ugyanilyen nagyjából hátrányban Guzi Blanka, de közben Gulyás Michelnek 100 méterre van hátra.
1: Meg lehet, amiért idejött, amit annyira szeretett volna, amiért nem indult az Európa-bajnokságon, és ugye messze van, de Gulyás Michel szerintem sír. De most már be is sétál a célba, mert hogy a franciának még 2 kanyar van hátra, és Gulyás Michel már az ég felé mutat, és boldog, és sír, és itt van a családja, és itt vannak a barátok, és ebben a pillanatban Gulyás Michel olimpiai bajnok. Gyönyörű! Gratulálunk Gulyás Michelnek, remek versenyzés volt. Figyeljük azért még Guzi Blankát, közben beér a francia a második helyen, a kórai lesz a harmadik, Guzi Blanka pedig szintén fantasztikus versenyzéssel megszerezte a negyedik helyet. Neki szívből gratulálunk, de azt hiszem, hogy nem tudjuk elégszer elmondani, hogy Gulyás Michel a női öttusázók döntőjében megnyerte az olimpiai bajnoki címet.
7: És azok után ki emlékezne rá, ugye legutóbb 2021-ben Tokióban azt a bronzérmet, azt is szinte megsiratta mindenki Kovács Saroltával. 2004 Athén után, Vörös Zsuzsa után Gulyás Michel a második egyéni női olimpiai bajnok az öttusázók történetében. Fantasztikus versenyzéssel, és kijelenthetjük, hogy maximálisan megérdemelte, mert Gulyás Michel egész egyszerűen szenzációsan versenyzett az egész héten. Azok után, hogy a második helyen 245 ponttal a második helyről folytathatta, és vitte tovább a bónuszvívás előtt az alapvívás eredményét. Tökéletesen 300 ponttal lovagolt, ismét a második legjobb időt úszta az uszodában és a medencében, és itt a lövészettel egybekötött futásnál kétség sem férhetett hozzá, hogy az idei nyári olimpián, a 33. nyári olimpiai játékokon, öttusában, a hölgyeknél megkoronázták végre Gulyás Michelt. Még egyszer tehát, Gulyás Michel, olimpiai bajnok!
4: Gulyás Michel a magyar történelem legsötétebb lapjaira kívánkozó helyszínen nem messze a Trianon palotától ért el. Fantasztikus magyar siker, duplán, triplán, tízszeresen is köszönjük neki, és természetesen boldogan nyilatkozott nekünk.
8: teljesen hihetetlen, majd olyan értelem, hogy itt fogom az aranyérmet, és egyszerűen nem is fogtam fel, hogy egyébként olimpiai aranyérmes vagyok. Így látom a családom, meg a barátaimnak a tekintetés, és hogy mindenki sír, annyira büszke, de szerintem, ha nem ezt a helyet is értem volna el, akkor is ennyire nagyon büszkék lettek volna rám, és annyira örülök, hogy tényleg nem volt egy jó évem, és ez az éremet tudom megköszönni nekik tényleg azt a támogatást, amit kaptam tőlük, mert most ebben az évben tényleg jobban kellett, mint valaha. Úgyhogy nagyon hálás vagyok nekik.
1: De az utolsó métereket már feltett kézzel, és mintha könnyezve tetted volna meg, ezt jól láttuk onnan messziről?
8: Igen, ez mind egyébként azért volt, mert egy nehéz évem volt, és nem gondoltam, hogy tényleg amikor kell, ilyen téthelyzetbe fogok tudni jól teljesíteni. Elképesztő jó lovam volt, annak is köszönhetem, hogy mentünk egy 300 pontot, és akkor annyi voltam a lovaglásom után, mert talán ott volt rajtam a legnagyobb teher, mert talán azokból kaptam a legtöbb negatív dolgot így az utóbbi időben így emberektől. És akkor utána úgy voltam valahogy, csak élveznem kell a versenyt, és hogyha csak azt csinálom, amit tudok, akkor minden rendben lesz. Mert tudom, hogy minden munkát elvégeztem, ami kell, és igyekeztem hinni magamban.
1: És az milyen hatással volt rád, hogy a legnagyobb ellenfeled egy hazai pályán versenyző francia volt? Gondolom a szurkolás azért téged is feldobott, mert még hogyha tudtad, hogy nem is neked szurkolnak, azért ez a hangulat, ez elvihetett.
8: Mindenképpen segített a szurkolás, de megmondom őszintén, hogy próbáltam kizárni. Természetesen olyan nem segít az, hogyha ültenek a háttérbe, úgyhogy mindenképpen arra figyeltem, amit csinálnom kell, és ez sikerült is.
1: De nyilván minden a kombinált száma múlt, hiszen a második helyről indultál. Ennyire sikerült koncentrálni, mert a futástól nem féltünk, de hát azért egy technikai szám, egy lövészet, az bármikor félrecsúszhat.
8: Igen, a lövészet egyébként egyik legerősebb számom a vívás mellett, úgyhogy abban bizakodtam, hogyha futásban megéreztem el az első körben, olyan jó formában vagyok, hogy ha nagyon kell futni a végén, akkor is van bennem, meg egyébként taktikásan futottam az elejét, nem futottam el, nem tudtam, hogy mi lesz, hogy a lövészetnél mennyire kell tartalékolni a végére, de aztán szerencsére ugye az Elodit is megzavart az a nagy tömeg, meg neki is a lövészet a legerősebb száma, úgyhogy ennek is köszönhető, hogy végül nyerni tudtam.
1: És akkor most mi lesz? Hatalmas ünneplés, családdal, barátokkal, sporttársakkal, hogy kell elképzelni a mai napot?
8: Igen, mindenképpen remélem, nem hamar összetudok elő futni, mert tényleg akik jöttek, és velük együtt szeretném ezt megélni.
4: Ez volt a párizsi aranyeső 2024 nyarán. A dobogó legfelső fokán hallgathatta a magyar himnuszt Kós Hubert, Milák Kristóf, Rasoszki Kristóf, Márton Viviana, Gulyás Michel és a férfi párbajtőr csapat négy tagja, Siklósi Gergely, Koch Máté, András Fitibor és Nagy Dávid. Nagyon-nagyon nagy tisztelet a 33. nyári olimpiai játékok magyar aranyérmeseinek!
9: Ez volt a visszajátszás a Nemzeti Sport Rádióban. Ez korábbi műsorunk ismétlése. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Az elhangzott műsor újra hallgatható a mediaclick.hu oldalon.

0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: Gól! Simon Petra! 4 másodperc! Simon Petra góljával 6-5-nél vezettünk utoljára, és megszerzi a kézilabda tornák párizsi történetével az első magyar győzelmet.
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

legjava. Budapesten az FM 105.

0: Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: És elkezdett hajrázni ez a pici lány. Majdnem egy teszthozott előnye, bírja el majd végig. Gyere Egérke, gyere kicsi lány. Egerszegi Krisztina, olimpiai bajnok, 200 méteres hátúszásban.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
1: Hajrá!

Hajrá, magyarok! Ami a magyar sportban történik, az nálunk hallhatóan. Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.

0: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Sporthely. Érdekes történet.